0: sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, de utána a folyamat elindul, és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus ezt a hatalmat megsemmisítve, és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlat profécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlat proféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűivel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére, és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik, ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is, arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval a sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlat profécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni. Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt, mind a mai napig, ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és az Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikosnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes. A másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk, meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész, és erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy korakeresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az őskeresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol. Aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében külön is intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a Jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzák közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utal itt Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét két felé. A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni, anthropos tes anomias. Az anthropos ugye a magyar nyelvben is használatos, antropológia, ugye anthropos annyit jelent, hogy ember. Az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény. Az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint, hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvény, de úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek. Itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn ember ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az anthropos tes apolias, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy mai élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklus, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén belül?
1: Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, s csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta. S hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. S az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
0: Ugye Júdás ráng a fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűnember, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a tesszalonikabelieknek? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a tesszalonikabelieknek szóban, most csak visszaidézi egy rövid vers erejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a tesszalonikabelieknek, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7. 8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, őneki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, két héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dánieli proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, akkor ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző, antikrisztus. Az anti nem csak annyit jelent, hogy ellen, nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellenes hatalom, hanem az anti előképző ennyit is jelent, hogy helyett. Tehát az lesz Krisztus ellen, az lesz nagyon eredményes a Krisztus elleni harcban az a hatalom, amely a Krisztus helyébe helyezi magát, és a Krisztus nevében beszél, és a Krisztusnak kijáró tiszteletet követeli magának, és itt van a hatalmas megtévesztés, mert úgy tűnik, minthogyha ez egy Krisztust képviselő hatalom. De hogyan is lehet leleplezni, hogy ez mégsem Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz? Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből. Anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja. De mondom, ez csak az ismeri fel, csak az az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a második parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat második parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a második parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a második parancsolatot teljesen törölték. A negyedik parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a hetednapi nyugalmat, tehát a negyedik parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10, ezért a 10-et ketté vágja, a nekívánból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja a Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy ő neki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit és és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani, körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre. Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a II. Tesszalonikai Levél 2. fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés. Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendülését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alakulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de hát majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük. Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki hát egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni, de aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcsmozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a 4. század. Megragadja a 8. századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első-második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. Mert nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyv erről megjelenik, amit majd jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angolszász szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szentegyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már 3 pillérünk van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, De tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a szentírás szentírás, és a szent hagyomány hogyan csatlakozik a szentíráshoz. Nem egyedül a szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a szent hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István Társulatnál 1975-ben jelent meg a II. Vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a II. Vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A szent hagyomány és a szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a szentírás a mérték, hanem a szentírás és a szent hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a szent hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a szent hagyományból mit kell elfogadni. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanító hivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A szentírás, de a szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni, kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanító hivatal teszi a helyére. Értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a Szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinói Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát, hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanító hivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a Szentírás fölébe semmi nem tehető. A Szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A Szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a Szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai, egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána, szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
1: A kelyheket pajzsás kardá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha e tájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert rungmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza? Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Rónai György fordítása.
0: Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlatproféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanító hivatalát kifejleszti. Ez a negyedik századtól a hatodik, hetedik századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati része fölött. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere, tehát most már egy ilyen világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megoszlások lesznek, 1054, és a következménye ugye a nagy megoszlások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogány, a császári Rómának a napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az a, azaz akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát az, hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a rómjaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának leheletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dánieli proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam itt görögül a táblára, a mysterion tész anomias. Ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tész anomias, tehát a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a negyedik fejezetéből az első három verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a negyedik fejezet első három versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. De most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani. Röviden kell, hogy összefoglaljam. Pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam. Mit érint itt meg Pál apostol? Pál apostol itt a következő dolgot mondja. És megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét adta az emberért, meghalt az emberért, de az ő halála, az ő kereszt halála az nem vereség volt, hanem győzelem volt. Jézus soha nem követett el bűnt. Jézus megnyitotta minden ember örök életéhez, üdvözüléséhez az utat. Jézus soha nem sikerült legyőzni a gonosznak. Ugye ez világos mindannyiunk előtt, Jézus tiszta, fedhetetlen életet élt, pedig emberi testben jött el. Emberi édesanyától, és emberi természettel élt, született és élt. Mégis Jézust nem sikerült a gonosznak egyszer sem, egyetlen egyszer sem, egy kis csipetnyi szeretetlenségre sem csábítania. Jézus nem engedett. Jézus a mennybe ment, és Sátánnál rögtön kész volt a terv. Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Most én arra fogok törni, hogy akik őt szeretnék követni, azokat akarom legyőzni. Jézus győzött, és ez már megmásíthatatlan. Ő rajta nem tudok győzelmet kivívni. De Jézus követőin szeretnék

Hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. Ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion, tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve, hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csak nem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bortivást? Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött ki áll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek. A római egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek, sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol, akinek eljövetele a Sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés, hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni, Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is. Tulajdonképpen hogy lehet nekünk felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok?

0: Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal, de hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön lelepleződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője, a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug, és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie, és természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így állt, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázlat proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligazságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak nem tudom én milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságok. Az ember Istenéhez forduljon, és ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek, gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméitől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
1: József Attila, ős patkány terjeszt kort. Ős patkány terjeszt kort mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajukat. Az elnyomás csapatban károk, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak, bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy jé sivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
0: Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második Tesszalonikai levél vázlatproféciája, a vetítés során bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlatprofécia Máté 24. fejezetében található vázlatproféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment, és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sirató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva, ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek törtek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látvány nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni. Akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlatproféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a két éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az efézusbeliekhez írt levélben. A 6.-5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlatproféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén, fehéren, tényleg, mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál, a törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere? A zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról dél felé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a bal oldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll. És ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény, addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik, fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a két kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a feneva 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottja ellen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat két kőtábláját, a második parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat kettéosztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a hét első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szó látomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2-t, Lukas Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukas Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a parázna asszonynak a fején. Ugye a tiara mind a 3 világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ugye megkeresztelkedett, itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye baloldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem színpadán főszereplőként. Michelangelónak az utolsó ítélete, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vett a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk, baloldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, itt most itt jobb oldal, tehát a legjobboldalibb részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és ez a keményen konokul a jobb kezében az árulás, a bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét. Két tekintet feszül itt egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században. Ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem. Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezés kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye baloldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüst pénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánás nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne, az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és váll mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében. Itt van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház, egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni, ahogy Júdás sem tehette már ezt a lélek elleni bűn állapotában. Ez volt tehát ez a félelmetes és rövidségében is megrendítő vázlatprofécia, de ezt fogja nagyon részletesen kimondani majd a János apostolnak adott jelenések és annak a négy vázlatproféciája, amelynek a tárgyalásába két hét múlva fogunk bele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Először a gyermekekhez szeretnék szólni, akik ilyen szépen ideültetek. És csak egy apró történetet szeretnék elmondani nektek, ami az elmúlt hetekben többször foglalkoztatott. A házunkban történt. A házunkban van egy kislány, akinek van egy kis nyuszia. Társasházban lakunk, és a kislány egy kis nyulat kapott a húsvéti ünnepekre, és hát ezt a nyulat annyira szereti, hogy nem szereti mindig ketrecben tartani, hanem a ház előtt van egy kis füves rész, és oda ki szokta néha engedni, kicsit legelészni. A kis nyuszi tehát nem kell félni, hogy nagyon elszalad. Bizonyám, és majd ezután jön az érdekes része a történetnek, hogy ez a kis nyuszi mindig megtalálta a kerítésen azokat a kis lukakat, amelyektől mégis meg tudott, amin keresztül mégis ki tudott szabadulni a kerítésen, és ott a közelbe az erdőbe bóklászott. Hát amikor ez történt, akkor a kis lány, aki a nyúl, nem volt otthon, amikor elszaladt a nyuszi, éppen kiment valahova az utcára, és amikor megtudta, rendkívül módon kétségbe esett és sírt, hogy mi lesz az ő nyulával. És akkor képzeljétek el, az egész ház 8 lakója, 8 családja elkezdte a nyulat vadászni az erdőben. Azt a kis nyulat. Hát mit gondoltok, megtalálták? Azt a kis megtalálták a bokrok között, de el tudták-e kapni, kb. 20-25-en keresték azt a nyulat. Mit gondoltok el? Ugye nem. Hát igen, akárhogy is futkostak, bújtak a bokor alá a felnőtt bácsik, nénik, a nyúl mindig elszaladt. Aztán volt úgy, hogy az a nyúl már kijött az erdőből arra a kis tisztásra, ami a kerítés előtt van, és akkor is a gyerekek próbálták elkapni, és mit gondoltok, sikerült? Egyszer, kétszer sikerült, de általában nem, most is a nyúl az erdőben lakik. És tudjátok, egy házi nyúl, egy ilyen háziasított, tenyésztett amerikai nyúl, ilyen kis fehér nyuszi, ki van téve a téli fagyoknak az erdőben, meg a kutyáknak, meg ott mindenféle állatnak, és nagy a veszély, hogy el fog pusztulni. De ahogy ki is jön az erdőből, mikor meglátja az embereket, már fut vissza az erdőbe, mert tudja, hogy ott nem lehet elkapni. De a mezőn se sikerült. És ahogy én ott tegnap néztem a teraszunkról, ahogy szaladgáltak a gyerekek a nyúl után, és nem tudták elkapni, egy igevers jutott az eszembe. Mégpedig az az igevers jutott az eszembe, ami egy nagyon nagy biblia vers, amit Jézus elmondott magáról, hogy miért is jött erre a földre. Azt mondta Jézus, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. És gondoljátok meg, hogy most erre a nyúl történetre visszatérve, hogy egy kicsit mi is olyanok vagyunk a Jóisten szemében, gyerekek, felnőttek egyaránt, mint ahogy ez a kis nyúl szaladgált el a gyerekek kezéből be az erdőbe, és a gyerekek elől, meg a felnőttek elől is. Hogy Jézusnak mit jelenthet megtalálni és valóban megtartani bennünket, mit jelenthet neki, hogy megszerettesse velünk magát, mert mi is olyanok vagyunk, az jutott eszembe erről a tegnapi jelenetről is, mint ez a kis nyúl. Mi mindig elmenekülünk az Isten elől. Mi szeretünk mindig a magunk dolgaival foglalkozni, nem szeretünk imádkozni, nem szeretjük, ha anya beszél nekünk a jó Istenről sokszor, ugye? Bár biztos nem mindig igaz ez, de azért általában mi olyanok vagyunk, mint a kis nyúl, akit nem lehet megfogni. És bizony, gondoljuk meg Jézusnak ezt a mondatát, ezt kérném, hogy jegyezzétek meg, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ő szeretne bennünket megtartani, szeretne a biztonságos helyre vezetni, ahogy a kislánynak olyan sok finomságot begyűjtött, hogy ott majd a kisnyuszit ellátja finom ennivalóval, meleg szobába viszi majd télen, vagy beviszi a garázsba, de ez a nyúl nem engedi, hogy elkapják, hanem hogy ott kint az erdőbe fog elpusztulni. Ott fogja valami róka, vagy nem tudom mi fölfalni, mert hogy annyira nem akarja, hogy megkeressék és megtartsák.
És bizony most várjuk, majd ha legközelebb jövök, elmondom, hogy mi történt a nyullal. Most itt tartunk, hogy egyelőre nem lehetett elfogni, és ez a jézusi mondat jusson eszetekbe, hogy Jézus is szeretne bennünket megfogni, jó értelemben, megkeresni, és megtartani, hogy jó életünk legyen, és mindenünk meg legyen. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. A mai igehirdetésünk alapigéjét lapozzuk fel Lukács evangélium a 11. fejezeténél. Lukács evangélium a 11. fejezeténél Jézus imádságról elmondott beszédeinél, és ott olvassuk el közösen az 5. verstől a 10. versig terjedő igeszakaszt, és a 13-at is. Egy példázatról szól, Jézusnak egy példázata, a kenyeret kérő barát példázata, amit el fogunk olvasni. Az 5. verstől a 10. versig, és a 13. verset is olvassuk el hozzá. És mondta nékik: ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Azt pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és áld néki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 13. vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ez a példázat bizonyára sokak előtt ismert, azonban ahogy ezt a példázatot elkezdtem olvasni egyre többször és többször, arra jöttem rá, hogy ebben a példázatban benne van az egész kereszténység. Benne van az igazi keresztény életnek a lényege, hogy milyen az igazi keresztény ember, és hogyan élhet győzelmes áldott életet egy keresztény ember. Ugye nagyon nagy bevezető akar ez lenni, de meg fogjuk látni, hogy ebben tényleg van igazság, hogy ez a példázat valahol a győzelmes keresztény élet titkát mutatja be. A munkálkodó, de nem emberileg erőlködő, nem emberileg keresztény életet élni akaró ember számára példa ez, hanem a hitből való életnek a példázatát mondta el Jézus, és hogy hogyan lehet áldott, győzelmes életet élni. Szinte minden szereplőnek, minden egyes mozzanatnak próbáljunk megfejteni a bibliai tartalmát és a jelképnek az értelmét. 3 barát kapcsolatáról szól ez a példázat. Ugye 3 barát, az egyik barát, aki éjfélkor jött egy baráthoz, a másik barát pedig, akihez megy a barát, mert nincs kenyere, kér tőle kenyeret. Tehát 3 szeméről szól ez a példázat, és barátok. A történet úgy szól, hogy az egyik barát jön az egyik barát, a másik barátjához éjszaka szállásra, és nyilván, hogy olyan kimerülten, olyan fáradtan, olyan kiéhezve jött hozzá, hogy az a barát nem csak lefektette a barátját a példázat szerint, hanem ez az egészségügyi törvényekkel ugye némileg nem kvadrál, nem illeszkedik, de éjfélkor meg kellett etetni ezt a barátot, mert hogy ez volt a vendéglátásnak a helyes módja. A barát kérdéseit mindjárt nagyon elgondolkodtató, hogy Jézus miért barátokat említ itt a szereplők között. Tágítsuk ki ennek a példázatnak a mondani valóját, hogy aki hozzánk jön, akivel mi kapcsolatba kerülünk, akiknek szükségük van az életben segítségre, kenyérre,
azok mind barátok. Ennek van egy általános értelme, mert a példázatban nyilván nem csak az kérne kenyeret a barátjának, hogyha barát az illető, hanem bárki, aki éjjel bejön hozzánk, azon segítenünk kell. De hogy itt barátot említ Jézus mind a három szemében, ennek komoly mondani valója van. Tulajdonképpen az, hogy bárki, aki körülöttünk van, bárki, aki akikkel mi kapcsolatba kerülünk, úgy tekintsünk az emberekre, mintha barátunk lenne. Jézus ebben a példázatban, hogy barátokat említ, vagy azt fejezte ki, hogy egy keresztény embernek minden ember a barátja kell, hogy legyen, akinek szüksége van valamire. Az irgalmas samaritánus példázatban is Jézus, amikor azt a kérdést tette föl neki a törvénytudó, hogy hát akkor hogyan is cselekedjem én, hogy szeressem felebarátomat, mint én tenn magamat, hát ki az én felebarátom, akkor Jézus elmondta az irgalmas samaritánus példázatát, és tulajdonképpen itt azt fogalmazhatjuk meg, hogy minden ember felebarátunk a példázat alapján, akit mi barátnak tekintünk, vagy akihez mi barátságosan viszonyulunk. Létezhet olyan ember, nyilván a barát fogalmaz más a mi képzeletünkben, vagy az elképzelésünkben, vagy a gyakorlatunkban, hogy vannak emberek a gyülekezetben, akiket szeretünk, akik barátaink, de Jézus kitágítja ezt a fogalmat, hogy ahogy Jézus a samáriai asszonyhoz viszonyult, ahogy Jézus minden emberhez viszonyult, minden ember barát, mert minden embernek szüksége van valakire, aki segít rajta. Minden embernek szüksége van segítségre, minden ember szeretetre, megértésre és jó akaratra vágyik. Nem is kell ehhez kereszténynek lennünk egyébként, hogy ezt az egyszerű igazságot elfogadjuk, vagy befogadjuk. A legutóbbi Nyitott szemmel számban, amit talán ti is olvastatok, Konrád Györggyel készítettem egy riportot, és az egyik művéből van idézet a riport végén, aminek ez a címe, hogy a segítő ember. Konrád György ugye egy elég neves, magasrangú díjakat szerzett író, meg részben a politikában is szerepelt valamikor, de a műveiben ő egy nagy humanista, és kifejezi azt, hogy mire is volna szüksége minden embernek, amit nem is kell kereszténynek lennünk, hogy észrevegyük. Ezt mondja, a segítő ember nem ér rá önmagáért szorongani, magad önmagának feladatot, segít a környezetének élni, a terheket viselni, a megérthetőt megérteni. Mindig mindenütt vannak oltalomra,

ahhoz, hogy az emberben akárhány éves meglássuk a segítségre szoruló gyermeket. Ehhez ugye érdeklődni, megismerni kell a másikat. Tehát a példázat azzal kezdődik, hogy a barát jön a barátjához kenyérért. És valahogy úgy kellene nekünk is élni ezen a földön, hogy valahogy mindenkit úgy lássunk, hogy barátunk, és mindenkinek szüksége van valamire, valakire, segítségre, szeretetre, aki körülvesz bennünket, ha mondja, ha nem. A feleségünk, a gyermekünk, a férjünk, a munkatársunk, a szomszédunk, ha nem mondja, akkor is barátra vágyik, segítségre vágyik. Ez nagyon jó ez a mondat. Felnőtté kell válnunk ahhoz, hogy mindenkiben meglássuk a segítségre szoruló gyermeket. Mindenki segítségre szorul, ezen a világon, akár csak mi. De nyilván, hogy a következő lépés, ami ebben a példázatban megint csak elgondolkodtató, hogy mikor jön a barát. Mikor jön a barát? Fényes nappal, amikor, vagy akkor, amikor délután hazajön a munkából a barát, és akkor ráér arra, hogy fogadja a barátját? Mikor jön a példázat szerint általában a segítség kérés? Ez is egy általánosító fogalom egyébként. A példázatban azért lehet általánosító megjegyzést tenni. Éjfélkor. És ebben a mondani valóban, hogy a barát éjfélkor jön, szerintem megint csak egy nagy tanítás van. Úgy gondolom. Tulajdonképpen akkor jönnek az emberek segítségért hozzánk, amikor úgy gondoljuk, hogy nekünk erre nincs időnk most kielégíteni a szükségletét. Akkor jön a segítségre való igény, és akkor kellene szolgálnunk nekünk, amikor leginkább egy olyan időben vagyunk, amit csak magunkénak gondolhatunk. Hát éjfélkor az ember már csak alhat, nem? Hát éjjel az már csak a miénk, nem? De ebben a történetben Jézus elrejti azt, hogy általában kereszténynek nem akkor kell lennünk, amikor egyébként is ráérünk, és nincs más dolgunk, mint hogy másokon segítsünk, hanem kereszténynek akkor kell lennünk, amikor úgy gondoljuk, hogy nem érünk rá, és nincs időnk a másik emberre. A kereszténység lényegét fogalmazza meg szerintem Jézus ebben a példázatban, hogy a keresztény ember ott mutatja meg, hogy valóban kereszténye, amikor, minthogyha felkészületlenül érnének kérések hozzá, amikor váratlanul jönnek a nehézségek, váratlanul érkeznek a kihívások, hogy most mutasd meg, hogy mit tudsz adni. Most mutasd meg, hogy keresztény vagy-e. Három dolgot szeretnék csak röviden felidézni, hogy miért nevezhetjük, mikor mondhatjuk, hogy éjfélkor jön hozzánk a szükség, a szükséglet, hogy elégítsük ki. Az első, amikor időben nem érünk rá, általában nem szoktunk ráérni embereknek segíteni. Mondhatnánk azt, hogy tényleg sokszor vagyunk ilyen éjfél időben, amikor tényleg meg tudjuk magyarázni, hogy mindenkor segítenénk, de pont most ne. Pont éjjel kell jönni az illetőnek. Ez az egyik, hogy időben szoktunk lemaradni, hogy jusson idő a más emberekre. Másrészt pedig fizikailag is fáradtak vagyunk sokszor. Lehet, hogy nem éjfélkor, vagy nem váratlan időben jön valaki, vagy tudnánk is segíteni, de megmagyarázzuk, hogy fizikailag nem vagyunk alkalmasak most a segítségre, mert most fáradtak vagyunk. Mikor Jézus elhívta a tanítványokat egy nyugalmas helyre, hogy pihenjetek meg egy kevéssé, akkor aztán tényleg pihenésre volt szükségük a tanítványoknak is, meg Jézusnak is, emlékszünk rá a galileai válság előtti időszakra. Egy hosszú-hosszú missziós szolgálat után kellett volna pihenniük a tanítványoknak, és akkor jöttek Jézushoz, hogy keresték őt. És Jézus ekkor is leültette szépen az embereket, kenyeret szaporított, és egész nap foglalkozott az emberekkel, több ezer emberrel. Jézusnál nem volt alkalmas és alkalmatlan idő. Jézus mindig készenlétben volt. Erre mutatott példát a tanítványoknak is, hogy mindig készenlétben kell lennünk. Így mondja ez Péter apostol, jól ismert ige ez, az első level, a harmadik fejezet 15. versében, hogy szenteljétek meg a ti szíveteket, hogy mindenkinek számot tudjatok adni a bennetek lévő reménységről minden időben. Pontosan nem

szól ez az ige, de az értelme így szól, hogy mindenkor megfelel, mindenkor számot tudjatok adni a bennetek lévő reménységről. És ez az éjjeli vendég is tulajdonképpen így toppant be, és talán a harmadik szempont, hogy ha időben nem érünk rá, fizikailag vagyunk alkalmatlanok sokszor a segítségnyújtásra. Mondhatnánk, harmadik eset az, amikor lelkileg érezzük magunkat alkalmatlannak a segítségnyújtásra. Ez is egy valós probléma, és itt talán el is mondhatnánk, hogy a végidő is egy éjféli időszak a történelemben, amiről sok példázat szól, hogy éjfélkor jön majd meg a gazda, hogy éjfélkor jön a vőlegény a tíz szűzhöz, amikor alszanak, amikor szunnyadnak, amikor a gazda kiadta a feladatot, hogy végezzék a munkát, kinek a feladatát. Van, aki ütni, verni kezdi a szolgatását, vagy azt mondja, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt. Szóval, mintha azt mondaná Jézus ebben a példázatban, hogy egy kicsit egyfajta végidő példázata ez is, hogy nekünk a végidőben fel kell készülnünk arra, hogy valóban kenyeret tudjunk adni az embereknek. Bármikor, bármilyen helyzetben tudjunk szolgálni az emberek számára. És talán a harmadik gondolat, amit itt szeretnék felidézni, megint csak a példázatban van, hogy egy példázatban mi minden benne van ezen. Csak csodálkoztam én is, ahogy egyre többször gondoltam át ennek a példázatnak minden jelképét, hogy mit kért a barát. Miért jött a barát éjszaka? Mit kért, mire volt szüksége, vagy milyen szükségletet kellett kielégíteni a barátnak? Azt olvassuk, hogy kenyeret kért. Mert kenyérért ment át a szomszédba a barátjához ez a vendéglátó. És ennek a kenyér jelképnek is nagyon nagy mondani valója van, vagy úgy gondolom fontos mondani valója van. Általában az embereknek mire van szükségük? Persze mondhatnánk, hogy pénzre, fizikai szükségletekre. De nyilvánvaló, hogy ennek egy átvitt értelmét is át kell gondolnunk, hogy az emberek igazán boldogok nem pénztől, nem a kenyértől fognak lenni, nem abban fognak igazán megelégedni, hanem ki a kenyér jelképe a Bibliában. János evangéliumában maga Jézus mondta, én vagyok az életnek kenyere. Minden ember igazából Krisztusra vágyik, és minden ember valahol Krisztus szeretné meglátni a keresztényekben. Nem úgy, hogy mondjuk a nevét, nem úgy, hogy elmondjuk, hogy keresztények vagyunk, hanem Krisztusnak azt a lényét, azt a szerető Jézust, aki szelíd, aki szeretetteljes, aki önzetlenül tud emberekért élni, akinek jó a közelében lenni, aki odafigyel a másik ember szükségletére. Nagyon fontosnak tartom ezt a mozzanatát is a példázatnak, és talán lapozzuk fel ehhez kapcsolódóan a Korintusi Levél 4. fejezet 10. és 11. versszakát, és olvassuk el ezt a két igeverset, hogy Pál apostol is hogyan gondolkodott az ő szolgálatáról, küldetéséről, hogy mit is kell adnunk az embereknek, mire éhezik minden ember, mire szomjazik leginkább, mire éhes mindenki. Így mondja Pál apostol a 4. fejezet 10. és 11. versében a Korintusi második levélben. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Itt egy mondat, vagyis egy kifejezés szüntelenül visszatér, biztos ti is látjátok, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. A Jézusnak élete látható legyen a mi testünkben. Amikor valaki szükséget fogalmaz meg, vagy amikor látjuk az emberek nyomorúságát, körülményeit, lelki ínségét, akkor nekünk nem annyira, sőt egyáltalán nem csak, de azt is elméleteket kell elmondjunk az embereknek,
Ugye ezt számtalanszor, sok-sok ige hirdetésben hallhattuk, hogy igazán Krisztust kell adni embereknek, és nem a Krisztusról szóló beszédre van szükség. Mondhatnánk azt is, hogy amikor hozzánk közel álló emberek, vagy körülöttünk élő emberek keresnek valamit, vagy elkeserednek esetleg a kereszténységen, akkor az egyedül abból lehet, hogy nem fordulnak igazából Krisztus felé, mert a Jézus élete talán nem látható az életünkben. Mondhatnánk így is ilyen kicsit retorikai túlzással, hogy az emberek körül élve nem Sós Attilára van szükségük az embereknek, hanem Jézusra. Hogy talán így nyugodtan mondhatnánk, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem Jézus élete legyen látható az életünkben. A feleségünk, a férjünk számára valahogy, és minden ember számára, ahol élünk, járunk, elünk, nem rám van szükség, hanem az emberek leginkább Krisztus szeretnék meglátni bennünk. Azokat a lélek gyümölcseit, amit Krisztus mutat föl. A végidő hívő embereiről, a Tisztus példázatában Jézus azt mondja, hogy Ellen White azt mondja a Krisztus példázatában, mi lesz a végidő nagy evangélium hirdetése? Az irgalmasságot hordozó üzenet, amit a világnak látni kell, és ami világosságot áraszt a világra a végső éjféli sötétségben, az a Krisztus jellemének kiábrázolódása lesz a végidő hívő embereiben. Az okos szűzekről írja ezt, azok Jézus életét élik. Nem csak beszélnek Jézusról, nem csak gyülekezeti szinten élik meg a kereszténységet, hanem hogy Jézust látják az emberek. Az emberek különben egyre jobban szeretnék ezt meglátni. Egyre inkább a hiteles kereszténységre vágynak. Mondom ezt így a magam nevében is, hogy megint csak mindig arra kell eljutni, hogy nem magamat és nem rám van szüksége az embereknek, hanem bennem az, aki a tökéletes szeretetet nyújtja. Egyik alkalommal most többször volt módon beszélni egy házaspárral, akiről kiderült, hogy nagyon nagy bajban vannak. Gondoljátok meg, hogy 5 évig csalta meg a felesége a férjét, úgyhogy nem is tudott róla a férje. Hát ugye így tudta csak 5 évig ezt tenni, hogy semmit nem tudott róla, és mégis éltek együtt, 2 gyermekük van egy dunántúli kisvárosban, és azt mondta a férfi, hogy azt még csak feldolgozta, mert felesége bocsánatot kért tőle egy házassággondozó táborban, mondták el ezeket a tapasztalataikat, azt még csak feldolgozta, hogy a feleség 5 évig megcsalta őt, de azt már nem tudta feldolgozni, hogy az egész város falazott neki. Hogy még a saját édesanyja, édesapja is, aki tudott erről az esetről, nem szólt a fiának, hogy mit csinál a feleséged. És miért mondom ezt a történetet? Hát valahogy az emberek olyan igaz, tökéletes embert keresnek ma. Olyan embereket keresnek, akikből valóban a hitelesség árad. És ez a példázat, hogy arról szól, hogy kenyérre van szükségük az embereknek. Nem beszédre, kenyérre. Tudjátok, a kenyér az, ami megelégít. Nem a fizikai kenyér, hanem hogy Jézus mondta, hogy az én beszédeim lélek és élet. És aki engem iszik, vagyis abból a vízből iszik, amit én adok néki, az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ebből valóban tud inni, valóban van élet. És a példázat igazából ezután mélyül el, hogy hogyan lehet ilyet adni az embereknek. Hogyan lehet Krisztust adni az embereknek. Mert ha visszalapozunk egyet a Korintusi levél, második levélben, akkor a második fejezet 14.-16. versében is a következőt olvashatjuk, hogy hogyan tudunk mi ilyet adni. A Korintusi második levél, második fejezet 14. és 16. versét így olvasom. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülőknek, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre, és ezekre kicsoda alkalmatos. Ezekre kicsoda alkalmatos. Ki alkalmatos, hogy Krisztus élete látható legyen az ő életében? A példázat tulajdonképpen erről szól, amit Jób is feltesz, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból? Megválaszolja Jób is, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Szokták mondani testvérek, hogy mi azért nem megyünk dolgozni, mert nem vagyunk alkalmasak rá. Kicsoda alkalmatos a munkára? Kis gyülekezetben beszélgetünk a misszió munkáról, mondják, hogy amíg a gyülekezetben nem rendezünk el minden problémát, amíg nem válunk olyanokká, hogy megszentelődött igaz emberek, addig inkább ne menjünk az emberek közé, mert csak rombolunk. És ebben igenis van igazság. De a példázatban itt van a megoldás. Ezt mondta éjfélkor a barátja, a barátjának, aki jött hozzá, és átment a másik barátjához kérni kenyeret, hogy adj kérlek nekem, átment a barátjához, hogy adj nekem kenyeret, mert nincs mit adnom ennyi ennek a barátomnak. Átment a barátjához, és ő is barátja volt, hogy adj kenyeret, mert nincs mit adnom enni. Vagyis nem az a baj, kedves gyülekezet, hogy nincs mit adnunk enni, hanem az a baj, ha nem kérünk. Mert tényleg mit tudunk mi adni a tisztát, a tisztátalamból nem tudjuk adni. Kicsoda alkalmatos, hogy élet illatja legyen, hogy Jézus élete lehessen látható. De ezzel nem menthetjük magunkat a felelősség alól, hogy hát én akkor dolgozok, én rendes ember próbálok lenni, de nem megyek rombolni, hanem akkor az a kérdés, hogy mi kérünk-e attól a baráttól, aki tud kenyeret adni. Tehát nem az a baj, hogy nincs mit adnunk, hanem az a baj, hogy nem kérünk, hogy adhassunk. Nem kérünk eleget, hogy adhassunk. Itt csak ez az egy probléma lehet. Különben ez a barát is adott a barátjának, és utána olyan szép ez a példázat, ha visszalapozunk, úgy mehetünk az Istenhez, ahogy a barát megy a barátjához kenyérért. Ebben a példázatban egyszerűen azt fejezi ki Jézus, hogy nincs mit adnod, persze, hogy nincs mit, megromlott emberi természettel mit is adhatnál, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból, de ha odamész a barátodhoz, hogy kér kenyeret, akkor ő áld néked, amennyi kell annak a barátnak, annak, aki hozzád jött éjfélkor, ha beteg vagy, ha fáradt vagy, ha lelkileg nem vagy alkalmas, ha nincs időd rá, ez csak az a kérdés, hogy kérsz-e a barátodtól kenyeret, hogy tudjál kenyeret adni a barátodnak. Milyen szép, ahogy az imádság lényegét megfogalmazza Jézus. Úgy menjünk mindig Jézushoz, úgy menjünk az Istenhez imára, mint ahogy a barát megy a barátjához kenyeret kérni. És ezért mondta Jézus, hogy aki kér, kap, aki keres, talál, a zörgetőnek megnyittatik. Ha valakinek adni akarunk, ha nekünk ott van a feladat, ott a szükséglet, a másik embert látva, és a körülöttünk élő embereket látva, ott a szükséglet, hogy Krisztust adjuk az embereknek, akkor a bőségesen adok. Hát miért ne adnék, hogy te is tudjál adni? Azért kérjél, hogy kaphat. Nem azért kérjünk, hogy mi, csak mi kapjunk, hanem azért, hogy adhassunk. És a példázat nem ilyen egyszerű, hogy aztán a barátot rögtön kiszolgálta őt a kenyérrel. Azt mondta, hogy hát annak barátja a tolakodása miatt ad. Mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Erről a tolakodásra csak annyit szeretnék majd a következőkben szólni, hogy ez pont egy ellentétes példázat. Vagyis arról szól Jézus, hogy ha ez a barát, ugye azt mondta, gyerekeim vannak, éjfél van, bezártam az ajtót, ne zavarjál. Ez a barát, sajnos ilyen barát volt, de mivel ez a barát komolyan gondolta, hogy neki meg kell elégíteni a barátját éjjel is kenyérrel, ezért tolakodott, hogy már csak akkor is nem adom fel, végül a tolakodása miatt áldott neki, amennyi kell. Ez a példázat nem arról szól, hogy az Isten is ilyen barát, aki visszautasítja a kérésünket, hanem mennyivel inkább, ez a mennyivel inkább, ha ez a barát megtette, hogy adott kenyeret a tolakodásra,
Hát az Isten gonosz létetekre, akik tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok kenyeret, akik kérnek tőle, vagyis szent lelket, akik kérnek tőle. És itt arra szeretnék rámutatni, hogy amennyi kell, annyit kapott a barát, amennyire szükség volt. Hogy mi, nekünk az Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, vagy annál többet. Nem pont annyit ad, amennyire szükségünk van, hanem sokkal többet. A kenyérszaporítás csodája, akkor hány kosár kenyeret kellett elpakolni, későbbre elraktározni, hogy ne legyen kidobva. Ott van a 23. Zsoltárban az ige, így fordítja egy másik fordítás, egy angol fordítás, hogy elárasztott fejem olajjal, kicsordul a poharam. Ugye a csordultig van poharam, fordítja Károli Gáspár, az igazi eredeti szövegben úgy van, hogy kicsordul a poharam attól a bőségtől, amit az Isten ad nekünk. Így is mondhatnánk, hogy Isten, ha mi hozzámegyünk komolyan imádságban, tőle kenyeret kérni, vagy lelki áldásokat kérni, nem csak magunk számára, hanem mások számára, akkor olyan bőséggel áraszt el bennünket, hogy szinte a feleslegünkből kell adjunk a másiknak. Mert olyan töménytelen mennyiségű áldásban részesülhetünk az Istentől, ha komolyan kérjük tőle. És itt a tolakodás. Ismeritek azt az igét a II. Korintusi levélben, amit így mond Pál apostol, hogy az Isten pedig hatalmas rátok árasztani minden kegyelmét, hogy mindenkor mindenben bőségetek lévén mindenkinek kielégíteni a szükségletét. Így leegyszerűsítem a mondat végét, pontosan nem így van. 2 Korintus 8.9. Isten pedig hatalmas rátok árasztani az ő kegyelmét, hogy mindenkor mindenben bőséges legyen, a jó bőségben, jó téteményben legyetek, hogy másokat meg tudjatok segíteni, másokat tudjatok megáldani. És a tolakodásról utoljára, hogy miért van ez a tolakodás szó itt, vagy miért van ez a utolsó jelenet ebben a példázatban, ennek is van mondani valója. Én úgy gondolom, tudnilik, itt arra mutat rá a példázat, hogy az áldást adni mások számára, ahhoz arra van szükségünk, hogy előbb mi részesüljünk áldásban. De mi pedig csak akkor tudunk áldásban részesülni, ha mi komolyan keressük az Istent, ha mi komolyan keressük az ő közelségét. Ha mi azon gondolkodunk, hogy mit adjunk, és állandóan adni akarunk, de nem azon gondolkodunk, hogy mi lenne a másik szükséglete, és az Isten hogyan akar engem vezetni, hogy a másik szükségletét kielégítsem, akkor nem tud Isten igazi áldást adni. Ebben a részletében a példázatnak azt a kérdést veti fel, hogy mennyire vagyunk tolakodóak az imádságban az Isten előtt. Mennyire tolakszunk, jó értelemben, idézőjelben mondom, mennyire keressük mi az Istent a mindennapokban, hogy valóban úgy tudjon megáldani, hogy mi aztán tényleg a fölöslegünkből, vagy azt az áldást tudjuk adni az embereknek, amit mi is kapunk. Az evangelizációinknak és tulajdonképpen az egész tevékenységnek az alapkérdését veti fel ez a példázat, hogy nem kellene talán egy kicsit többet tolakodnunk az Isten előtt, mielőtt valamit adni akarunk. Nem kellene egy kicsit többet önvizsgálatot tartanunk, hogy az Isten hogy akar bennünket megáldani, hogy másoknak is tudjunk valamit adni. Mintha azt mondaná, előbb vedd el tőlem az áldásokat magad számára. Ismerd meg engem azt a végtelen szerető Istent, hogy én milyen bőséggel tudlak téged megáldani. Ne foss el, ne szaladgálj, ne félváról vedd az ima életet, vagy az igekutatást. Tolakodjál, keressél engem úgy, mint ahogy a barátnak is egy időt kellett eltölteni, míg a baráttól kenyeret kapott. Tarts önvizsgálatot, miben van neked hiányod? Mert amíg hiányod van, mit tudsz te adni valakinek másnak is? Csak magadat. A tisztátalamból a tisztátalant. És egy történetet olvastam valahol, nem tudom már melyik könyvben, egy egyszerű történet, amikor valaki elment egy idős asszonynak segíteni,
és a pincéjébe rendet rakni, és a pincébe talált egy locsoló tömlőt. Talán ti is olvastátok a történetet. A locsoló tömlő ott hevert a pincében éveken, évtizedeken keresztül, berette a por, a vakolat ráhullott, ott ment tönkre, ott aszott ki a gumia ennek a locsoló tömlőnek, és ez a fiatalember, ahogy látta, hogy szinte nem is volt használva, és a használaton kívül romlott meg, és ment tönkre, fogta és kivitte a napsütésre, kivitte a kertbe, és elkezdett vele foglalkozni ezzel a locsoló tömlővel. Kitisztogatta, lekaparta róla a szennyet, a koszt, a mocskot, engedett vizet bele, ahol látta, hogy ki van lukadva, hogy folyt ki a víz a locsoló tömlőből, ott elvágta, szépen összeforrasztotta, hogy ott ne folyjon ki a víz. Szóval gyönyörűen rendbe tette, felszerelte a csapra, és elkezdett locsolni. Elkezdte locsolni a kertet. És ahogy locsolta a kertet, egyszer csak az jutott eszébe. Megtaláltam az élet értelmét. Hát Isten engem is használni akar, mint ahogy én használom ezt a locsoló tömlőt. Isten is az én lelkembe is össze akarja foltozni, ki akarja javítani azokat a hibákat, ki akarja pucolni a lelkemből azt a sok szennyet, hogy használható edény legyek. És igazából azt értette meg ez a fiatalember, hogy hát ilyen egyszerű a kereszténység. A kereszténység erről szól, hogy használható tömlők legyünk az emberek számára. De ehhez ki kell takarítani, ki kell tisztítani. És ha működik az a cső, működik az a tömlő, akkor betöltötte a küldetését. És azért kell, testvérek, úgy gondolom, az ima életre nem kevés hangsúlyt helyezni. Mert addig nem menjünk sehova, addig nem vagyunk keresztények, amíg az Isten bennünket nem hozott helyre igazán. Amíg az Isten nem tud bennünk egy egészséges szívet, egy tiszta szívet kialakítani. Amíg nem tudunk olyat adni, amit biztos, hogy az Istentől kaptunk, és biztos, hogy az Isten által fogjuk adni. Azt írja Ellen White a Krisztus példázatai című könyvben, és ez lesz az utolsó gondolat. Nem a képességeit tesznek eredményessé téged, hanem amit Isten el tudott végezni benned. Azt tesz bennünket áldottá az emberek számára, nem képességek kérdése, hogy mit adunk az embereknek, hanem az, hogy az Isten mit adott nekünk. Mit kaptunk az Istentől? Tökéletes, jó, igaz ajándékokat onnan felülről, a világosságok atyától. És ha ezt adjuk az embereknek, akkor a Krisztus élete látható lesz a ti testetekben. Ez mondja Pál apostol, én naponta halál révén állok. Én naponta meghalok, hogy az a tömlő, az tökéletes tiszta legyen, és ne folyasson itt meg ott meg, ne szennyes vizet adjon az a cső, az a tömlő. Ne sáros víz jöjjön belőle, hanem tiszta víz, amit az Isten ad, hogy azt tovább tudjuk adni. Kívánom mindannyiunknak, hogy valóban önvizsgálat által az Istentől nyerjünk el minél többet, hogy tegyen bennünket az Isten alkalmassá arra, hogy mi hasznos edényeivé váljunk, Krisztus illatja legyünk, élet illatja életre, és kérjetek, és megadatik, keressetek, és találtok, és az őrgetőnek megnyittatik. Kívánom, hogy ezt az Isten találjuk meg, hogy az életünk valóban áldás és gyümölcs legyen minden ember számára. Amen.

Szerető Istenünk, Jézus nevében köszönjük meg neked ezt a rövid és egyszerű példázatot, amiben hatalmas mélységeket rejtettél el a győzelmes szolgálatra, a hiteles evangelizációra vonatkozóan. Köszönjük Istenünk, hogy te megmutatod számunkra, hogy nekünk mindig készen kell lennünk, hogy másoknak adni tudjunk. És köszönjük, hogy arra is rámutatsz, hogy nekünk nincs mit adni a magunkéból, és nem is arra van igényük az embereknek, hogy magunkat adjuk, hanem arra, hogy igazi kenyeret, téged, a Jézus élete látható legyen a mi életünkben. Ó Istenünk, segíts, hogy megengedjük neked, hogy elvégezd bennünk azt a munkát, hogy te látható legyél minden ember számára, hogy valóban olyan gyümölcsöket teremjünk, amiket csak te tudsz bennünk megteremni, amikhez a te hatalmas szereteted és munkád járul hozzá, és engedd meg, hogy mi segíts, hogy megengedjük neked, hogy átadjuk neked az életünket jó eszközül, hogy olyan kenyeret tudjunk adni embereknek, ami tápláló, ami valóban megelégíti az ő lelki szükségletüket, és ami hozzád vezethet. Kérünk, segíts nekünk önvizsgálatot tartani, hogy hányszor kértük el a mennyei kenyeret tőled, hányszor engedtük meg, hogy belépj az életünkbe és átalakíts bennünket, és azt az átalakult életet, azt a belülről ható lelket befogadva tudtunk menni emberek közé. Ó, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor tudtuk, hogy nem tudunk jó befolyást árasztani, és mégis nem féltünk, nem rettegtünk a bukástól, a keserűségtől, és nem mentünk hozzád könyörögve, tolakodva, hogy ez a barát tette. Kérünk, segítsd megtanulni a küzdő imát, ami átformál bennünket, ami olyan áldást tud adni, ami valóban hiteles, ami valóban te vagy. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és kérünk, késztess erre bennünket komolyan, hogy ezt a példázatot magunkévá tudjuk tenni, és tapasztalatot szerezzünk arról, hogy amikor kérünk, kapunk, amikor keresünk, találunk, és az őrgetőnek megnyittatik, és a te szent lelked áldása öröme megnyugodhasson mindig rajtunk. Jézus nevében hallgass meg, könyörgünk.

A témánk címe az emberiség jövője, vagy szabadjon máshogy megfogalmaznom, ahogyan sokszor ezt tesszük más előadások címeként, merre halad a történelem. Ugye érezzük, hogy mind a kettő megfogalmazás ugyanarra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban serkenti a gondolatainkat az a kérdés, hogy merre halad a történelem. Nem hiszem, hogy van olyan ember, akit ez a kérdés ne érdekelne, tényleg méltán tartozik a sorozatunkba, amelynek ugye a címe az, hogy időszerű bibliai kérdések, hiszen a mi korunkban is igaz ez, hogy érdekel bennünket a jövendő. Mindenkit érdekel a személyes jövője, vajon mit várhat tőle, mennyire lesz az boldog, mennyire kívánatos, és rögtön szeretném hozzátenni, hogy egy igazán felelősségteljesen gondolkodó embert nem csak a személyes jövendője érdekel, hanem egyáltalán az emberiség jövője, hiszen nem lehet függetleníteni a kettőt egymástól. Tehát ez mindenképpen összefügg, ez kézenfekvő. Éppen azért, mert annyira széles körben tarthat érdeklődésre igényt ez a kérdés, éppen ezért nem csoda az, hogy nagyon sokféle próbálkozás született a válaszadásra nézve. Tudnék, az emberek fürkészik a jövendőt, fürkészték régen, fürkészik ma is. Mindenféle forrásból kaphatunk válaszokat, hogy így mondjam, próbálkozásokat, válaszpróbálkozásokat erre a kérdésre. Én ahelyett, hogy számba venném ezeket, mert hát nem az a célja a mai estének, hogy az egyéb próbálkozásokkal foglalkozzunk, egyetlen megállapítást szeretnék idézni Blaise Pascaltól, aki hát egy közismert matematikus, és kevésbé közismert volt, hogy biblia olvasó, biblia ismerő ember is volt. Azt mondta Blaise Pascal, hogy ő találkozott mindenféle vallásban valamilyen módon és formában jövendőlésekkel, proféciákkal. És mondhatnánk, hogy az nem vallás, ahol ezzel nem találkozunk valamilyen fokon. De azt mondta, hogy az ő szemében azt teszi hitelessé a Bibliát, hogy a Bibliában is találkozik proféciákkal, de itt beteljesedett proféciákkal találkozik. És mint egy logikusan gondolkodó ember, egy tényleg a vérében matematikus ember azt mondta, hogy emberileg képtelenség a jövendőt megfogalmazni, megnevezni, megjövendölni, és az a tény, hogy a Bibliában beteljesedett proféciák vannak, annak a bizonysága, hogy aki a Biblia mögött áll, az nem pusztán ember, hanem sokkal magasabb rendű lény, tudnék az Isten. Én ezen a mai estén a merre halad a történelem kérdésre szeretném a választ a Biblia segítségével körvonalazni legalábbis, és ennek a jegyében azt a végső kérdést szeretném feltenni, és erre keresünk majd közösen a választ, hogy ha már ugye így kérdezem, hogy merre halad a történelemben, van egy indirekt utalás a válasz, és tehát halad valamerre, de hogy ez igaz-e, tehát ez az egyik kérdésünk ma, hogy halad-e valamerre egyáltalán történelem, van-e valamilyen felismerhető iránya, vagy hogy így mondjam, olyan össze-vissza, hát ahogyan sikerül, úgy alakul a jövendő, van-e valamilyen tendencia, és ha igen, ugye azt hiszem adódik a következő kérdés, akkor viszont merre? Tehát mi ez a cél, mi ez a tendencia, mi ez az irány, ami felé haladunk? Tehát ez a mi kérdésünk a mai estén, hogy van-e konkrét célja a történelem irányvonalának, és egyáltalán mi a tendencia, ami felismerhető a mi történelmünkben, mit mondanak erről a proféciák. Tehát már a bevezetőből is kiderült, amit elmondtam, hogy van itt válasz a Bibliában ezekre a kérdésekre, de most hagyj fogalmazzam meg így is, hogy nem lenne teljes a Biblia, mint könyv, ha éppen ezekre a kérdésekre nem válaszolna. De nagyon sok ember nagyon sokféle képet ápol magában a Bibliáról. Én is megvallom őszintén, itt ülcsörögtem kinn a kocsiban, vártam, hogy eljön az én időm, és bejöjjek, és látom, hogy gyülekeznek a tisztelt hallgatók. És azon töprengtem, itt mentek el mások is a ház előtt, avarész fiatal korosztály, hogy milyen érdekes, hogy nagyon sokan úgy gondolkoztak régen, és talán még ma is, például a Bibliáról úgy gondolkoznak, hogy hát az inkább az éltesebb, az érettebb korosztálynak való, ugye a fiataloknak nem az való, azoknak más való. Ezen töprengtem, hogy micsoda tévedés ez. Tényszerűen igaz, hogy az ember akkor kezdi becsülni a dolgok értékét, amikor már van élettapasztalata. De hogy mikor lenne szüksége az embernek a Biblia tanácsaira, azért megint egy más kérdés, hogy éppen fiatalkorban lenne érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ez persze főként a Bibliának a gyakorlati élettel kapcsolatos tanácsaira igaz, általában is igaz, de ott különösen igaz. De nagyon sokan csak azt tudják, hogy a Bibliában mindenféle ilyen hát igaz elvek vannak, hogy tényleg őszintén és finoman fogalmaznak, ahogy sokan gondolják, de arra kevesen gondolnak, hogy a Biblia ezekkel a végső kérdésekkel is foglalkozik, hogy mit hoz a jövendő. Pedig enélkül nem lenne teljes. Ugye vannak proféciák, mint mondtam a Bibliában, és hát engedhessék meg, hogy egész röviden elmondjam, hogy milyen proféciák vannak a Bibliában. Nagyon sok van, tehát én nem szám szerint gondolom ezt, hanem hogy valahogy csoportosítsuk ezeket a proféciákat. Alapvetően két csoportja van a proféciáknak a Bibliában. Azok, amelyek bizonyos részleteket mondanak meg a jövendőből, egy
szűkebb, tágabb metszetét véve ki a jövendő történelemnek, vagy személyes életeknek, mert erre is van példa. A másik csoportja pedig az a bibliai proféciáknak, amikor elindul a proféciának a mondani valója az adott korban, amikor elhangzik, vagy egy azt követő időpontban valamikor, és onnantól kezdve nem áll meg addig, amíg le nem zárul valahol a történelem legvégén. Ezt meg hogy előlegezzem, majd tetszenek látni, hogy a Biblia szerint igen, ez a végső cél, a lezárulása a történelemnek. Az úgynevezett vázlatproféciák azért kapták ezt a nevet, mert ilyen átfogóak és egy vázlatos összefüggő képet adnak. Ezek a vázlatproféciák, ezek a történelem egészét próbálják megragadni, szükségszerűen nem a részleteiben, hát az lehetetlenség, hanem hogy valahogy az összefüggéseket elénk állítsák, amit meg kell látnunk, amit érdemes meglátnunk, aminélkül nem értjük meg, hogy merre halad a történelem. Az előbbi csoportba tartozó proféciákból, tehát ahol részletekről van szó, és nagyon sokféle részletről, azokból nagyon-nagyon sok van. Én nem is tudok számot mondani, ezt nehéz számba venni. Százas nagyságrendben annyit elmondhatok. A vázlatproféciákra viszont az igaz, hogy összesen 10 található belőlük, tehát feltűnően kevés, ha úgy vesszük. És ez a 10 is jól csokorba gyűjthető, könnyen meg lehet jegyezni, azért mondom, látom, tetszenek jegyzetelni. 4 darab van Dániel próféta könyvében, 4 van Jelenések könyvében, ez már 8, maradt 2. Ugye egy Máté 24, tehát Máté 24. fejezetében Jézus Krisztusnak a nagy beszéde a végső időkről, és egy van a második Tesszalonikai levél második fejezetében, az pedig Pál apostolnak az írása, mint tudjuk. A mai estén az első vázlatprofécia segítségével szeretném a választ keresni a fő kérdéseinkre, amit már megfogalmaztam. Ez az első vázlatprofécia, ez Dániel könyve második fejezetében található. Ugye mit jelent az, hogy első ez a vázlatprofécia? Egyrészt, ha sorban olvassuk a Bibliát, akkor elsőként ezzel találkozunk. Tudnék, a helyét tekintve ez a legelső a kötetben. De időben is ez volt a legelső. Tehát időben is ez született először. Ezt jó tudni. És azért is fontos ezt tudni, mert az összes többi, tehát a másik 9, ha valaki átolvas ezeket a proféciákat, és úgy kezdi megérteni, fel fog tűnni, hogy a másik 9 profécia tudatosan ráépül az elsőre. Pontosabban mindig egymásra. Tehát minél előrébb járunk sorszám szerint, annál inkább támaszkodik a már korábban kinyilatkoztatott, elhangzott és ismerté vált proféciákra. Ez nagyon fontos látni, mert ez annyit jelent, hogy nekünk Dániel könyve második fejezetétől kell felgöngyölítenünk ezeket a proféciákat. Ha fordítva kezdünk hozzá, hát legalábbis nehéz dolgunk lesz, hanem lehetetlen. Ezért is választottam ezt a bizonyos második fejezetet. Erről azt kell tudni, hogy nagyon egyértelmű a datálása, az időszámításunk előtti 7. század legvégére tehető, amit itt olvasunk, 603-ra időszámításunk előtt. És nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy a Bibliában ekkor, a Biblia szerint ekkor kezdődik meg a történelem vázlatos ábrázolása a bibliai kinyilatkoztatás formájában. Ez egy nagy kérdés lehet, hogy miért nem előbb? Hát maga a Biblia is állítja, hogy jóval előbb értek már emberek évezredekkel korábban, miért ekkor kezdődik meg? Erre most hagyjak egy olyan átfogó választ, ebbe el kell egy kicsit majd mélyedni, ha valakit ez érdekel, de úgy tűnik azért, mert ekkor indul meg egy olyan tendencia az emberi történelemben, ami mára már természetes, de akkor még nem volt az, tudnék, hogy már a világhatalmat jelölik meg célként maguk előtt az uralomra törők. Tehát addig csak különféle országok küzdöttek egymással, most is különféle országok küzdenek egymással, azóta is, sőt, hát ma is, de tessék majd megfigyelni a cél tételezését, erről szól majd ez a bizonyos profécia is, és hát a mai nap is erről szól, tehát a mi történelmünk ma, kortárs történelem is, hogy az emberek, akik hatalom birtokával közelébe jutnak, nyilván ennek lépcsőfokai vannak, de végül mindenki mit céloz meg, nem elégszik meg kevesebbel, mint hogy a Föld egészén befolyást szerezzen és hatalmat szerezzen. Hozzáteszem, hogy ez nem példanélkül álló az előző történelemben sem, hogy a bábeli torony építésnél ugyanerről volt szó, hogy egyben tartani az emberiséget, és hogy el ne oszoljanak, és hogy hát azt az egységet megvalósítsák. Isten ezt megakadályozta a Biblia szerint a nyelvek összezavarásával, és ez az időszámításunk előtti 7. századig hatott, úgy tűnik. Onnantól kezdve azonban újra rendeződtek ezek a sorok, és kialakult ez a bizonyos birodalmi szemlélet és birodalmi igény, és a Biblia innentől kezdi néven nevezni és bemutatni ezt a jelenséget, tehát az időszámításunk előtti 7. századnak hát a legeslegvége mondhatjuk, hogy a 6. század elejétől. Egy pár szóban csak a közvetlen előzményekről, hogy el tudjuk helyezni a történést, vagy mindjárt olvasom magát a proféciát.
Ugye, miért különleges ez a kor? Mert időszámításunk előtt 605-ben veszik kezdetét a zsidó népnek a nagy fenyítéke, az a híres 70 éves babiloni fogság, talán tetszettek már róla hallani. És ennek a keretében az első fogoly csoporttal kerül Babilonba a kor nagy hatalmának a fogságába. Dániel próféta is a könyv szerzője a társaival együtt, és így nyílik arra mód, hogy ő találkozzon a királlyal, és megfejtse neki ezt a bizonyos proféciát, amit álomformájában nyer az uralkodó, Nabukodonozornak hívják ezt a királyt. Talán itt még az álomról, hogy egy éjszaka álmot lát, ez maga a profécia egyébként egy jelképes ábrázolásom, majd mindjárt olvasom, és amikor a király reggel felriad, felébred álmából, akkor hivatja rögtön a káldeusokat, mert maga is érzi, hogy ez nem egy szokványos álom. Erről most nem tudok beszélni, nagyon sokféle dolog okoz álmot, egyesek az álmoktól teszik függővé az életüket, ez nem egészen helyes dolog, hogy így mondjam. Ugye az egyik legkézenfekvőbb oka a rossz alvásnak az például a teli gyomor lehet, hogy így mondjam, tehát ez nem minden álomból kell következtetéseket levonni. Itt egy olyan következetes álomról volt szó, és annyira összefüggött a király azt közvetlenül megelőző gondolataival, majd látni fogjuk a szövegből, hogy egyszeriben érezte ez a pogány uralkodó, hogy ez egy természet fölötti tapasztalat volt, és kereste a magyarázatot. Ugye mit tesz ilyenkor egy ember, például egy babiloni király, hivatja a bölcseit, ezeket káldeusoknak hívták. Ugye a káldeusok azok tágabb értelemben általában a babiloniakat jelentették, és szűkebb értelemben az ő elit rétegüket, az értelmiséget, a bölcseket, a papokat, hogy így mondjam, hogy fejtsék meg az álmat. Nagyon megkapó a történetben számomra az, hogy a káldeusok azt mondják, hogy hát a király mondja, hogy mit álmodott, ők megmondják, hogy mi a megfejtés, és ezzel megoldották ezt az egész kérdést. Mire Nabukodonozor, aki hát uralkodó volt a javából, hogy így mondjam, ez kitűnik többször is ebben a könyvben, azt a választ adja, hogy szó sincs róla, hogy ő megmondja, hogy mit álmodott, hát akkor honnan tudja, hogy igaz-e, amit ők mondanak. Majd ha meg tudják neki mondani, hogy mit álmodott, akkor ő elhiszi azt, hogy meg tudják fejteni, mit jelent az álom. Azért mindig megemelem a fövegemet, ezt szeretem mindig megosztani, hogy ez azért észrevall, ugye, nem egy átlag keleti despota volt Nabukodonozor, az itt kiderül. Mondanom sem kell, hogy a káldeusok mondták, hogy hát ezt nem vállalják. Ilyet még nem kért király káldeustól, de elég baj hozzáteszem, mert előtte is ezt kellett volna tenni. És ekkor került kiadásra egy rendelet, hogy akkor minden bölcset ki kell írteni. Hát itt kiderült, hogy itt mindenki csak élősködik a palota kárára, úgyhogy ki kell írteni a bölcseket. Ekkor jön el Dániel ideje, imádkozik, megkapja a választ, tudnék a magyarázatát az álomnak, a király elé kéreti magát ugye az arra illetékesek által, és innentől már idézem szó szerint a történetet, Dániel könyve második fejezetének a 26. versétől kezdődően. Szólt a király és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felel Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. És aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és olyanok lettek, mint a nyári szérűn a polyba. És felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. A kő pedig, amely leütötte az állóképet, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak.
Hát ez volt az a bizonyos álom. Nagyon érdekes, hogy hangsúlyozzam, hogy az első vázaprófétiát a Bibliában nem próféta, nem apostol, nem valamilyen hát hívő ember kapta a szónak a szűkebb értelmében, hanem rendhagyó módon egy pogány uralkodó kapta, egy megtiszteltetésért ezt a királyt. Ez feltűnő, ezt érdemes megfigyelni ebben a kijelentésben, de majd itt mindjárt látjuk, hogy mi volt ennek a magyarázat és mit tette ezt indokoltá. Én azonban mindenkelőtt azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, talán elsőre furcsának is hat, hogy nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, honnan gondolhatjuk mi itt, vagy egyáltalán feltételezhetjük-e joga, hogy itt proféciáról van szó. Tehát valaki látott egy álmat, az nem biztos, hogy rögtön profécia. Most szándékosan vagyok kritikus, hogy tessenek egy kicsit így gondolkozni, hogy most én itt azt mondtam, ugye, hogy most itt egy jövendőlésről lesz, már itt ezt bekonferáltam, hogy így mondjam, de tessen kritikusan megnézni, hogy honnan tudhatjuk ezt, vagy én milyen alapon állíthatom azt, hogy itt tényleg proféciáról van szó. Ugye benne van a szövegben, tehát ez nem az én döntésemen vagy értékítéletemen múlik. Ha tetszetek figyelni, így olvastam a 28. és a 29. versben, pontosabban fordítva mondom most sorrendben, a 29. vers azt mondta, néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelül, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelentette a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Ugye nem kell tovább magyaráznom, hát ez a jövendőről szól, tehát ez nem a múltról, nem a jelenről, nem magánügyekről szól. Azt, ami lesz. Erre utaltam az imént, hogy miért kaphatott Nabukodonozor ilyen kinyilatkoztatást, hát kinek adhat az Isten válaszokat. Hát annak, akinek kérdései vannak, nem? Hát akit foglalkoztat a jövendő, azt lehet arra méltatni, hogy választ adjunk neki. Akit nem érdekel, annak nem lehet választ adni, hát észre se vesz, hogy választ kapott. Ő neki kérdései voltak, és ezért részesült ebben a megtiszteltetésben, hogy válaszokat kapott, a jövendőre nézve, és nem közönséges értelemben, hogy így mondjam, a 28. versben így olvastam, tudtára adta Nabukodonozor királynak az Isten, hogy mi lészen az utolsó napokban. Tessék, figyelj, milyen pontos a kifejezés. Tehát a jövendő, de meddig bezárul a kérdezem én? Tehát mekkora terjedelmű? Végig. Végig. Tehát egy egyetemes, átfogó képet kívánt az Isten adni a királynak, arra nézve, hogy mi lesz ezután. Tehát erről szól az álom, azt mondja a próféta a megfejtésben. És mi volt az álomban látható, hogy így mondjam? Tehát mi volt maga az álom? Nagyon egyszerű volt, egy ember alakú szobor, ma így mondanánk. Ez egy régi szó, azt látod, hogy a Károli fordításban van ez így, hogy egy állókép. Tehát magyarul egy szobor volt látható az álomban. Egy nyilván egy korabeli alak, korabeli öltözetben, és ami a sajátossága volt, ami elsőre is feltűnhetett, hogy nem homogén, nem egy nemű volt a látvány. Tehát ugye fémek rétegződéséből állt össze a kép, azt olvasom, hogy aranyból volt a feje, ezüstből volt a melletája és a két karja,

irányítani a figyelmet. Hogy mondjam el, hogy miért? Egyrészt azért, mert én is elég régóta ismertem már ezt a bizonyos jövendőlést, olvastam a Bibliában, és én mindig szeretem a történetet, és mindig elvesztem a részletekben, hogy így mondjam, hogy mi micsoda. És azt kell látnunk, hogy ez a szobor nem elsősorban arról szól, hogy mi micsoda, ez nagyon érdekes és nagyon fontos, és elengedhetetlen ennek az azonosítás. Erre szeretnénk most még rátérni mai estén, de nem szabad elveszni a részletekben. Egyszer egy ismerősem azt mondta, talán éppen ilyen előadások kapcsán, hogy a rész az nem lehet jobb, mint az egész. Akkor már rég rossz valami, hogyha valamely részében kiugró, de összességében nem egységes. Itt is ez igaz, hogy ha mi részeket értünk meg egy proféciából, akkor majdnem olyan, hogyha üres lenne a kezünk, sőt rosszabb, mert lehet, hogy félreértünk dolgokat és félrevisz bennünket. Tehát nekünk valahogy az egészet kell először megérteni és megismerni, és csak aztán szabad rátérni a részletekre. Én is ezt az elvet szeretném most követni. Ugye az volt a nagy kérdésünk, amit a bevezetőben felvetettem, hogy van-e valami célja, végállomása a történetnek, halad-e valamerre, vagy vég nélkül egy körforgás, ugyanezt sokan gondolják. Hát tetszettek látni itt a válasz ebben a proféciában, mit olvastam, hogy mi a sorsa ennek a szobornak? Az, hogy elmúlik, ugye? Most egyszerűen hagyd mondjam így, hogy össze fog töretni, vége lesz. Tehát világos, ha ez a történelmről szól, arról, ami ezután lesz, megsemmisült az álomban, tehát nem fog vég nélkül fennállni a történelem. Ezt kimondja ez a profécia. Hagyd tegyem hozzá, hogy nem áll egyedül ezzel a megállapítással. Tehát a Biblia nem itt beszél erről csak. Ez a Bibliának általában a történelem képe, hogy a mi emberi történelmünk véges. Nem gondolkozhatunk végtelen távlatokban, akkor sem, hogy mondjam így, hogyha esetleg ezt sokan nem szívesen veszik ezt a megállapítást. Ugye rögtön hagy erősítsen meg azért azok lelkét, akik esetleg fájdalommal értesülnek erről a megállapításról, hogy itt nem lesz vég nélküli történelmünk. Miért nem feltétlenül rossz hír ez? Nem tudom, tetszettek-e figyelni, milyen ez a történelem a Biblia szerint. Nagyon érdekes, hogy kinek milyen az elképzelése, vagy az értékítélete a mi emberi történelmünkről. Most nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a mi emberi történelmünk, hogy összességében, hogy lehet jellemezni a történelmünket. Ha tetszettek figyelni, így kezdődött maga a dánieli kifejtés is, hogy nem a fémekkel kezdte ő sem a mondandóját, azt mondta, te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép, egy nagy szobor. És ez a szobor, amely hatalmas volt és kiváló a fényessége, ez az összkép, ugye? Tehát azt mondja, hogy amit te láttál, ez az emberi történelemre igaz, ez hatalmas. Ez monumentális, így szoktuk mondani, lenyűgöző. Hát azért egy kicsit visszatekintünk, ugye már van mire, meg elég sokat tudunk a múltból, ha egy kicsit fárasztjuk magunkat. Azt kell mondani, hogy valami félelmetes méretei vannak az emberi történelmek, nem? Se széle, se hossza. Ugye korszakokat ível át, egy-egy korszakban mennyi minden történt egy kortárs társadalomban egy időben. Óriási vívmányai is vannak a történelmek, hogy így mondjam, vannak produktumai tárgyszerűen, a társadalom értékeiben is adott esetben elvileg lehetségesek ezek. Azt mondja ugye a folytatás, hogy kiváló a fényessége, szinte dicsőséges, ugye sokakat lenyűgöz, sokan szinte megalázkodva tekintenek a mi történelmünk, hogy mit produkált az emberiség. Csak egy dolgot hagynak figyelmen kívül sokan, ami itt szándékosan a végére maradt, hogy és előtted állt, és az ábrázata az viszont rettenetes volt. Ez egy furcsa kép, nehéz elképzelni, de próbáljuk meg elképzelni. Egy hatalmas szobrot képzeljünk el, dicsőséges, monumentális, lenyűgöző, fényes, de hogyha ugye szemébe néz az ember, akkor az arculata, az ábrázata, az viszont valami rettenetes. Nem tudom, hogy tetszettek-e már így lenni vele, amikor egy embert lát valaki, és távolról nincs rajta semmi különös, vagy éppen kivetni, hogy közelebb megyünk, ugye egy kicsit úgy megijedünk az arctól. Mi fejezi ki valaminek a lényegét, hogy kérdezzem meg? Az első benyomások, az első felettesítélet, vagy pedig az arc és a tekintet? Ugye egyértelmű, ezt mutatja a tapasztalat is, hogy egy embernek a belső világáról, lényéről és lényegéről mindenképpen az arca árulkodik. Az a perdöntő, az a meghatározó. És azt mondja a Biblia, hogy a mi történelmünknek az arculata az, ami rettenetes, ami visszataszító. És teljesen megenni egy pár szót, hogy itt előítéletek évre legyenek a lelki, mert a Bibliával szemben, hogy mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy a Bibliának van igaza, tessenek megnézni. Mert produkáltunk, amit produkáltunk, azért nem csak jót produkáltunk, az első látásra is megítélhető, de még ami jónak tűnik is, annak is milyen ára volt, milyen árat kellett érte fizetni. Emberéletekben, fájdalomban, gyötrelemben. Olyan büszkék lehetünk, mi tényleg a mi történelmünkre. Hogy mondjam, azt hiszem a múlt alkalommal is itt volt erről szó, amikor két hete itt voltam, hogy a történelem az érett tanítómestere, bárcsak úgy lenne, kicsit mélyedjünk el a történelemben, legyünk tárgyilagosak, és fel fogjuk ismerni, hogy ez a történelem,
Ez egy katasztrofális történelem, és nem szabad, hogy ilyen egysíkú

legyen a látásunk, hogy csak azt látjuk, ami mondjuk imponáló, meg kedvező, meg éppen impozáns, hogy így mondjam, hanem vegyük azt a bátorságot, hogy az árnyoldalakkal is szembenézzünk, és ki fog derülni, hogy azok voltak, amik meghatározták a történelem menetét. Erre szívesen visszatérek a beszélgetésben, el tudom képzelni, hogy itt vannak legalábbis hát ellenvetések, hogy így mondjam, de erről érdemes beszélgetnünk. Hogy ez mennyire így van, azt az is alátámasztja, ha megtetszenek nézni, hogy van bizony tendencia ebben a történelemben. Még egyszer mondjam, hogy arany, ezüst, réz, vas, vas és cserép. Tessenek végig gondolni, nem egyszerű a kép, nem? Hát ez ugye kézenfekvő. Ahogy haladunk előre, hogy így mondjam, úgy haladunk lefelé is, egyre értéktelene, tehát nem csak a fizikai értelemben követtünk fej, láb irányba egy lefelé haladó tendenciát, hanem az értékek, amik megjelennek, hogy így mondjam, amik egy-egy kort minősítenek, ezek az értékek, ezek egymás után a törvényszerűen, a törvény erejével egyre alacsonyabb rendűek, azt mondja a Biblia. Vagy látjuk az azonosításoknál, hogy ugyanakkor találóak is, gyakorlati szempontból is ezek a fémek, az adott korszakra nézve, de hogy nem ez volt a pusztán a szempont, amikor ezek a jelképek hát megfogalmazásra kerültek, hanem itt valóban az értékrenddel is összefügg mindez. Ezt támasztja el a 38. vers, ami már része a 39. ami már része a magyarázatnak, ahol azt mondja Dániel próféta, hogy utánad más birodalom támad, alább való, mint te. Ugye tetszik látni, miért fontos ez? Mert azt mondja, hogy nem véletlenül más fém a jelkép. Azt mondja, az alább való. Az azt jelenti, hogy az nem olyan értékű. Az csökken. Tehát akkor azt mondhatjuk, most próbálkozok a válaszadással, hogy van egy bizonyos pont, ami felé halad az emberi történelem, ez a bezárulása, és hogy milyen úton halad afelé, az irány felé, ezt így mondhatnánk, hogy merre felé halad, hogy lefelé halad az emberi történelem, ugye? A 7. században még aranynak nevezték jobb híján azt a kort, és onnantól kezdve meredeken halad lefelé az emberi történelem. Tehát egy lecsengő, egy alászálló, egy egyre rosszabbá váló, egy egyre elviselhetetlenebb társadalomban élik az életüket az egymás követő korszakok emberei. Tessenek ezen elgondolkozni. Én is idefelé még töprengtem az autóba, ugye az esti előadásra készülve már, és úgy magamba gondolkozva, hogy milyen érdekes, hogy voltak korok, amikor például az adott szó, csak egy egyszerű példát mondok, az még jelentőséggel bírt. Sok barbarizmus volt a történelemben, de azért nem kell messzire visszamenni, hogy még egészen közel mi hozzánk még volt jelentőség az adott szónak. Emlékszem, hogy csodálkoztam, amikor azt olvastam, hogy a 19. század, vagy a múlt század közepén volt, egy második felében már inkább az amerikai polgárháború, és ott az volt a szokás, hogy ha foglyokat ejtettek, hát ott nem volt az a barbarizmus még, mint a 20. században, meg hát eleve nehéz volt foglyokat ugye eltartani. Mit csináltak ilyenkor? Nekem felfoghatatlan máig is, ugye háborús szempont, hogy hazaküldték a foglyokat, és eskü alatt, hogy soha többet nem jönnek vissza a frontra. Tehát az olyan, hogy a fogoly lett volna, csak tartsa el otthon a családja, hogy így mondjam. Nagyon érdekes. És ezt komolyan lehetett venni. Hát ki merné ezt megtenni ma, nem? Manapság már, hogy így mondjam, devalválódott a szó értéke, nem csak ilyen éles helyzetekben, kevésbé éles helyzetekben is. És sajnos ez egy társadalmi morállá vált. Tehát vannak kivételek és tisztelet nekik, de ma már senkit sem hibáztatnak azért, hogyha magával szemben hát nem foganatosítja, vagy nem szerez érvényt a szavának. Csak egy gyors idézet, a 15. Zsoltár 4. versét, ha megtetszenek nézni, azt mondja az a Zsoltár, hogy az Isten azokat kedveli, akik a kárukra esküsznek, és nem változtatják meg. Hát az a valami, nem? Hát amúgy esküdözni könnyű, hát nagyokat mondani, ugye jó zengzetesen alátámasztani, amit mondok, hogy hatása legyen. Csak az a kérdés, hogy amikor kiderül, hogy nekem abból károm van, akkor mit csinálok? Na az mutatja meg, hogy hova való az az ember, hova tartozik. Azt mondja a Biblia, hogy hát az az igazán karakán ember, most ez nem egy bibliai kifejezés, de hát egy jó érthető kifejezés, aki akkor is állja a szavát, új ember, ezt így is szokták mondani, de hát becsületes ember talán az a legjobb szó, az az igazán becsületes ember, aki akkor is állja a szavát, amikor az ránézve káros következményekkel jár, nem? Hát ez milyen jó lenne egy ilyen társadalomban élni, és akkor tudnánk azt, hogy amit mondott, bárki is, ugye, hogyha egy ilyen közegben élünk, akkor arra lehet adni. Hát azért nem akarok elbizonytalanítani senkit, de ma talán már nem egy ilyen társadalomban élünk. Ez csak egy apró példa arra, amiről itt szó van. Valóban egy folyamatosan, hát devalválódó, az értékét folyamatosan elvesztő társadalomban élünk. Köszönöm. Miért fontos ez? Hát egyrészt válasz a kérdésünkre valóban, amit feltettünk, hogy merre felé halad, hogy lefelé halad a történet, másrészt pedig egy nagyon fontos vigasztalásra meg tetszere gondolni, mert azt mondja a Biblia, hogy igen, vége lesz a történetnek, de ezt nem kell úgy felfognunk, hogy valami
kifejezetten jó dolgot fog derékba törni a vég, amikor elérkezik. Nem kell sajnálnunk, hogy így mondjam a véget. Tudnék, a vég az a megoldást fogja jelenteni. A vég az akkor fog megjelenni, amikor már szinte kívánatos, amikor már ez a tendencia olyan fokot ér el, hogy megoldást jelent, és ez lesz a jobbik út és a jobbik megoldás. Ezzel kapcsolatban csak annyit hagy mondjak, hogy a tárgyilagos gondolkodás is elsegít bennünket ahhoz a végeredményhez, hogy itt valószínűleg hát egy ilyen megoldás felé haladunk, mert ha megtetszenek nézni, két nagy félelme van korunk emberiségének. Volt az elmúlt évtizedekben, de azért most sem alaptalan. Az egyik az az, hogy ellehetetlenítjük az életünket ezen a földön, tudnék a közeget leromboljuk magunk körül, a természetet. Tehát nem lesz képes fenntartani bennünket az élő világ, nem leszünk képesek fennmaradni a szó egyszerű és közvetlen értelmében. A másik nagy alternatívánk pedig az, hogy ezt meg sem várva kiírtjuk magunkat a föld színéről. Tudjuk azt, hogy azok a fegyverek, amelyektől annyira féltünk egy évtizeddel ezelőtt még, azok a fegyverek azok ma is léteznek, csak éppen az aktuális társadalmi helyzet nem teremt akkora feszültséget, látszólag nincs annyi okunk félni, de erre hagyom mondjam azt, hogy amíg azok a fegyverek vannak, addig nem teljesen alaptalan fenntartással lennünk. Azt hiszem, hogy Szent Györgyi Albert mondta ezt egyszer, hogy már jó régen, amikor ez még nagyon aktuális volt ez a félelem, hogy noha egy optimista ember, de ha erre gondolok, akkor mégis pessimistává válik, mert azt mondja, hogy a természettudománynak az a törvénye, hogy ami bekövetkezhet, az előbb-utóbb be is következik, ugye ezzel érvelnek az evolúció védői is. Tehát azt mondja, hogy mivel ezeket a fegyvereket mindenhol, valahol végül is emberek hozzák működésbe, akármilyen áttételen keresztül, elég, ha egyszer úgy állnak össze a körülmények, idegállapot, meg stb., hogy egyszer egy kéz óvatlanul tesz valamit, és ez alkalmas, hogy elindítson egy láncreakciót, és kitöröljön bennünket a létből. Tehát ha reálisan gondolkozok, akkor van okunk hát fenntartással tekinteni a jövőbe. Távol legyen tőlem, hogy én most visszahozzam esetleg a múltnak ezeket a félelmeit, de hogyha innen nézzük a dolgot, és azért okunk van ennyi, ilyen mértékben ezt itt felvetni, akkor már értjük, hogy kifejezetten vigasztaló ehhez képest, amit a Biblia mond, hogy ez nem következhet be. Tudnék, a vég meg fog jelenni, el fog érkezni, de így olvastam, hogy egy kő fogja a véget okozni. Egy kő leszakad, ráesik a szoborra, összezúzza, és volt még egy sajátosság ennek a kőnek, nem sokat tudunk így róla első olvasásra, de egy valamit még itt megfigyelhettünk, hogy kéz érintése nélkül következik be a leszakadása. Hát akik ismerősek a Bibliával, azok tudják, hogy a Biblia azért nem túl bőbeszélő, tehát azért általában nagyon fukarul fogalmaz, tehát a legszükségesebbeket mondja, mire utalhat akkor az itt, hogy kéz érintése nélkül. Nagyon egyszerű arra, hogy nem emberi kéz, nem az a bizonyos kéz, az indítógombhoz tartozó kéz fogja elindítani a véget, hanem azzal bátorít bennünket a Biblia, hogy a történelem lezárulását nem ember fogja előidézni. Gyorsan oda teszem, nem azért, mintha nem lenne reális, még egyszer, hogy mondjam. Tehát ez egy valóságos veszély, fennáll ez a helyzet, de mégis milyen vigasztalás, hogy az Isten fog közbelépni, az más kérdés, hogy akkor, amikor már ott leszünk valóban a peremén mindennek, amikor a legmélyére érkezik a történelem. Isten akkor lép közbe. Hogy miért mondhatjuk azt, hogy az isteni közbelépés azon túl, amit már elmondtam, hogy nem emberi kéz által szakad le ez a kő, Máté evangélium a 22. fejezete 40. versétől lehetnek majd találni egy szakaszt, ahol Jézus Krisztus ezt a jelképet beazonosítja. Azt mondja, hogy minden ember előtt két választás van ebben az életben. Az egyik az, hogy vagy ráesik arra a bizonyos kőre, amely a szegletnek a feje, tehát az alapnak a legfontosabb része, tudnék ő maga, beazonosítja magával. Tehát egy ember vagy ráesik őre, mint egy öntőformára, hogy így mondjam, és az életében felveszi azt a formát, azt az életformát, amit Jézus Krisztus is élt, tehát magyarul követője lesz a szó igaz értelmében, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy ha az ember ezt nem éli át, nem teszi meg, nem kívánja ezt az utat folytatni, akkor eljön az idő, amikor megfordul a dolog, és akkor a kő esik az emberre, és szétmorzsolja azt. Egy egyszerű jelkép oda-vissza mutatja meg, minden ember előtt két lehetőség áll, vagy az ember esik a kőre, ami a szó szerint értelemben szintén halálos, de itt mást jelent, itt azt jelenti, hogy egy azonosulás, egy átformálódás, egy idomulás a mintához, vagy a másik lehetőség, hogy a kő esik az ember, ott viszont nem marad semmi, úgy, mint a szoborból sem marad semmi. Tetszik látni, hogy még a mozzanat is azonos, tehát valakire ráesik a kő és szétmorzsolja. Jézus itt elmondta, hogy itt ő a kő,
Erre sok-sok biblia verset hozhatnék. Most nem teszem, a Korintus levélben is olvashatunk erről, a 8. fejezet 6. versében, amikor Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus volt az a kőszikla, akiből Izrael is, ugye, mint forrásból ihatott, tehát felfogadta a víz ott a pusztában a kősziklából. Az nem egy egyszerű kőszikla volt, ez egy visszatérő jelkép, és ezzel azt akarja mondani itt ez a profécia, hogy igen, Isten fog közbeavatkozni, így ér véget a történelem. Milyen fontos megfigyelést tehetünk még azon kívül, hogy a történelem a profécia szerint, tényleg ez egy váza profécia, lényegét ragadja meg, hogy tudod, csökkenő tendenciájú lesz, egyre gyengébb lesz, elgyengül végül a történelmünk. Ugye még egy dolgot megfigyelhetünk, hogy tudnék, hány szakaszra osztható a történelmünk, ha tetszettek figyelni. Ugye azt mondtam, van arany, tehát olvastam, arany, ezüst, réz, vas és cseréb, itt ahogy tetszik, ugye, hogyha vasat nézem, akkor folytonosság van, akkor az egynek tekinthető. Ha úgy veszem, akkor az már egy kicsit mégis más, mert a cserét megjelent, akkor ilyen értelemben négyet vagy ötöt nevezhetek néven, ahogy tetszik, ahogyan ugye ezt vizsgáljuk. De a lényeg az, hogy ennyi szakaszra osztható a történelem. És vegyük mondjuk a négyet, hogy egységesen tudjunk gondolkodni, tehát a vas legyen egy egységes elv, rendező elv. Tehát azt mondja ez a profécia, hogy az időszámításunk előtti 7. századtól kezdve négy nagy szakaszra osztható a mi emberi történelmünk, egészen a történelem lezárulásáig. Én azt hiszem, hogy kezd érdekes lenni ez a dolog, nem? Hogy akkor most hol vagyunk mi? Hát, hogyha négy szakasz van, az nem olyan sok, hogy ne lehetne számba venni. Nagyon érdekes, ugye, hogy ha egy történészt megkérdeznék, hogy hány szakaszra osztatjuk a történet, fú, hát azt hiszem olyan részletekbe belemenne a legjobb szándékkal, és hát igaza is lenne, elvesznénk benne. A Biblia ebben segít, hogy nem merüljünk el a részletekben. Négy szakasz van. Négyre érdemes odafigyelni, nem szabad elveszni a részletekben. Mi lehet ez a négy szakasz? Hogyan helyezhetjük el magunkat? Ugye ez egy elemi kérdés, amihez kapcsolódik. Hát most érkezünk el ugye a jelképek azonosításához, amiről beszéltem. Hogy kezdjem azzal, hogy ez egy nagyon kényes terület jelképeket azonosítani, hiszen ezen áll is bukik a profécia jelentése. Ha jól azonosítom, akkor megértem a proféciát. Ha nem jól azonosítom, akkor félreviszi a gondolataimat, meg másokét is, akiknek erről beszélek. És ezért nagy veszély az, amikor erre sokszor látni példát, hogy valaki valamilyen tudatos, vagy sokszor öntudatlan oknál fogva valamilyen, így mondják, egy prekoncepcióval, előzetes elképzeléssel rendelkezik, és ahhoz idomítva próbál valamit megmagyarázni, mert nem tud szabadulni attól a gondolattól, nem szándékos ez feltétlenül. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a bibliai jelképek azok nem szorulnak rá a mi magyarázatunkra, sem az enyémre, sem az önökére, sem senkiére. A Biblia saját maga hordozza magában az azonosításhoz a kellő kellékeket. Ez azért fontos, mert ha nem lenne a Bibliában azonosítás, tehát nem találnak meg rögtön az azonosítást is valahol a Bibliában, akkor onnantól kezdve szabad préda lenne, hogy így mondjam a profécia, mindenki azt magyaráz vele, amit akar. Tehát akkor vagyunk következetesek, hogyha a Biblia segítségével magyarázzuk a jelképeket. Az egy más kérdés, én is szeretnék majd néhány szempontot felsorolni, amik alátámasztják, hogy mennyire igaz a Biblia azonosítás, és mennyire kézenfekvő volt az a jelkép, amiről itt szó van. Nézzük, hogy mi volt az aranyfej. Mit jelképezett az aranyfej? Nagyon könnyű a helyzetem. Olvasom a 37. és 38. verset, magyarul folytatom a szakasztot, ahol félbehagytam. Te ó király, királyok királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Tetszik látni, nem kell töprengnünk, nem kell bizonytalankodnunk. Ugye Nabukodonozor királlyal beszél Dániel proféta, azt mondja, hogy te vagy az aranyfej. Az Isten neked olyan hatalmat adott, és te neked olyan az országlásod, hogy téged méltán lehet aranyfejnek nevezni. Nagyon érdekes esetleg megfigyelni, hogy nem általában az országát nevezi aranynak. Ugye ez majd ismerni kell a történelmet, hogy utána nagyon méltatlan utódok következtek, a saját fia, aztán a veje, aztán az unokája, egyik se volt igazán méltó követője Nabukodonozornak, nem csak hitbeli szempontból, államférfiúi szempontból sem. Joggal mondja azt ez a profécia, hogy te, amíg te uralkodsz, addig ez arany, ez a birodalom. Aztán például egy párhuzamos profécia, a 7. fejezetben a következő profécia, ugyanerről a korszakról, más jelképpel azt mondja el, hogy egy oroszlánról van szó, hogy egy oroszlán jelent meg sas szárnyakkal, tökéletes jelképe Babilonnak, tudnék, ez volt a nemzeti jelképük, ők választották maguknak, nem a Biblia erőltette rájuk. Megjelent csak, hogy mi történt az oroszlánnal, kitépettek a sas szárnyai, két lábra állítatott emberi szívadatot neki, ami annyit jelent, hogy oda volt Babilon dicsősége, kitépetett a hatalmi el a sasszán,
És sokáig ezzel vívottam, hogy most emberi szív, hát csak magasabb rendű egy emberi szív, mint egy oroszlán szív. Hát igen, attól függ, hogy ha profétikusan nézem, akkor pont fordítva igaz, hogy a diadalmas, a győző, a birodalmi oroszlán, abban egy silány emberi, közönséges, hogy nem mondjam, alávaló valami lett. Tessenek olvasni az 5. fejezetet Dániel könyvében, az utolsó uralkodó Babilonban, a főváros ostroma alatt azzal tölti az éjszakát, hogy tivornyázva mulatozik, nem foglalkozik a védelmével az országnak. Hát hol volt ő már a nagyapától? Tehát Babilon az aranyfej, ugye még annyit talán erre, hogy az aranynak igencsak bővében voltak Babilonban. Erre utaltam, hogy ez valóban kézenfekvő állítás volt. Azt olvassuk a 3. fejezetben, hogy Nabukodonozor lelkében volt egy lázadás az egész jelkép ellen. Ő nem akarta elfogadni, az emberi történelem lefelé megy. Meg hogy az ő országa után más ország jön. Hát ugye emberileg nem is lehet rossz néven venni tőle egy uralkodó, az nem lehet olyan széles látókör, hogy el tudjon fogadni ilyen dolgokat. És a lázadásában felállít egy iszonyatos nagy szobrot színaranyból. Mit akart ez jelenteni? Hogy itt nem akar ő rézről halani, meg ezüstről, meg vas, meg ilyenek, hogy itt minden arany lesz itt. Amíg a világ áll, addig Babilon lesz az úr. Most a mi szempontunkból mi az érdekes, hogy volt rá aranya. Szóval volt arany Babilonban, volt miből megcsinálni a szobrot, közismert, hogy hatalmas volt a gazdagsága Babilonnak. De haladjunk tovább a következő szakaszra. Ugye azt olvastam a következő jelképről, hogy az ezüst volt, és azt olvastam, hogy az a mellkas volt és a két kéz, amit hát ezüsten mutat be a profécia. Nagyon érdekes, hogy a párhuzamos proféciákban mindig visszatér ez a bizonyos kettősség, amit a karokban hát kézenfekvő, ugye, mert egy ember alakról van szó. Tehát nem véletlen a jelképválasztás, nem csak az emberi test anatómiája adja ezt. Azt olvassuk, hogy minden más profécia is ezt hangsúlyozza, hogy két, valami kettősség jelenik itt meg, például, hogy egy medve az egyik oldaláról a másikra fordul. Hát mi jelentősége van ennek? Ha csak nem az, hogy valamire figyelmeztetni akar. Vagy hogy megjelenik egy kos, és két szarva van, az egyik később nő, mint a másik, azt mondja a 8. fejezet, de mégis az lesz a nagyobb, amelyik később nő. Hát szóval itt az időzik a Biblia ezeknél a kérdéseknél. Mit akar ezzel mondani? Hogy egy olyan hatalom jön, ami egy kettős hatalom. Egy szövetséges hatalom. Ugye lassan kezdünk a történelemben is tanult vizekre evezni, hogy így mondjam. Ugye nem tudom, tetszene tudni, hogy milyen hatalom követte Babilont a világuralomban. Hogy nevezik azt a hatalmat? Ugye köszönöm szépen, így van. A méd perzsa hatalom. Ugye általában mi perzsákat tanultunk történelemórákon, noha azért érintőlegesen szó volt a médekről, de ezt tudni kell, hogy valóban ez egy méd perzsa, egy kettős hatalom volt, de azért hallottunk mi sokat a perzsákról, mert végül ők lettek a dominánsok ebben a szövetségben. Tehát utóbb léptek be a képbe, ugye még a korábbi hatalmat, Asszíriát, méd és babiloni szövetség dönti meg, így lesz Babilon nagy hatalommá. Babilont már méd és perzsa, itt a perzsák betársulnak, a médek adják ugye a lovasságot, ezért domináns először az ő jelenlétük, de utóbb a perzsa gyalogság válik meghatározóvá, tehát ez az a hatalom, ami következik. Ez mennyire így van, a 8. fejezet 20. versét tessenek megnézni, a kosnak a két szarváról mondja ezt rögtön az azonosítás, hogy a kos pedig Médó-Perzsia, Médiának és Perzsiának a király, így név szerint kimondja a Biblia. Tehát nincs mit megint töprengni rajta. Legfeljebb csodálkozhatunk, hogy tényleg ez történt, ráillik a történelembe. Talán erről még annyit, hogy ha már az előbb az aranyat szóba hoztam, hogy vannak olyan bibliai könyvek, amelyek ebben a korszakban játszódnak. Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve, és hát mégis ez a három leginkább. Tessék majd megnézni, hogy többször van szó értékekről ezekben a könyvekben. És nagyon érdekes, hogy sehol sem aranyban fejezik ki az értéket. Ennyi meg annyi talentum ezüst, tehát még az ezüst ér vissza. Tehát kiderül, hogy az értékmérő az ezüst volt. Ez, mintha azt mondani, még gazdaságilag is egy másfajta hatalom volt, de nyilván nem ezen van a hangsúly, amikor az alávalóságról volt szó, hanem az átfogó megítélése, az értéke egy bizonyos társadalomnak, az már nem ütötte meg a babiloni szintet. Ezután következik a 3. szakasz. Itt azt olvastam, itt azt olvashatjuk a 39. versben a részről, hogy egy harmadik birodalom egy részből való támad, amely az egész földön uralkodik. Tehát azt mondja a 2. fejezet 39. vers, hogy a réznek az lesz a jellegzetessége, azon túl, hogy réz, hogy feltűnően kiterjeszti a hatalmát területileg. Tehát páratlanul szinte, előtte soha nem látott módon. De hát itt már tényleg könnyű a dolgok, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy a perzsák uralmának mi vetett véget, pontosabban kivetett véget, ugye szinte egy személyben, egy Nagy Sándor nevű ókori, hát mondhatnám, hogy úriember, de nem mennék egész pontos, mert azért attól távol volt, hogyha ismerjük az életét. De vitathatatlanak voltak a hadvezéri képességei,
és tudjuk azt, hogy ő 9 év alatt lerohanta az akkor ismert világot. Hihetetlen munkát hajtott végre. Egy könyvben olvastam, egy idevágó, hát szakkönyvei is lehet mondani, hogy egyszer egy amerikai házaspár történészek a nyomába eredtek, ugye ismert az ő útvonala, a hadjáratai útvonala, egy jippel elindultak, ugye egy ilyen terepjáró járművel, azt hiszem, hogy másfél év alatt járták be békeidőben autóval ezt az útvonalat, és ha jól emlékszem, nagyjából az egyenlítő hosszát mutatta a kilométer óra. Tehát valami ilyesmi nagyságrend volt legalábbis, nem tudom pontosan, de vagy 25 ezer kilométer, vagy 25 ezer mérföld, és az pont 40 ezer kilométerre jön ki. De valami nehezen hihető hatalmas szám, ahogy ő bejárta a korabeli világot a hadseregével, közben megállt legyőzni néhány szembejövő hadsereget, és végül elfoglalta az egész világot. Valóban az egész földön uralkodik. Hogy ez mennyire így van, ugye azt mondja a 7. fejezet, hogy a harmadik birodalom az olyan lesz, mint egy párduc, tessék megfigyelni, 4 szárnya van a párducnak. Mit akar ez mondani? Hát a párduc az a gyorsabb állatok közül való, ha nem a leggyorsabb, a szárazföld állatok közül, 4 szárnyat kap még. Bibi azt mondja, hogy mi a markáns ebben a birodalomban a kiterjedése, és ami még feltűnőbb, hogy milyen gyorsan éri ezt a kiterjedést. Tehát ez nem egy hagyományos történelmi jelenség lesz. És aztán a 8. fejezet beszél arról, hogy az a bizonyos kétszarvúkos meg kell, hogy mérkőzzön az utódjával, ami ugye ez a bizonyos görög kecskebak, ott a jelkép szerint, egy nagy szar van a kecskebaknak a fején, nagyon érdekes, ugye ilyen mitológikus, és azt olvassuk, hogy neki ront a kecskebak, úgy jön felé, hogy a lába nem éri a földet, megint a sebességet hangsúlyozza, és azt mondja, hogy a kosnak nem volt senki, aki megmentse a kezéből, földre tiporta, megtaposta, nem lehetett ellenállni a kecskebaknak. Hát szakirodalmat is hagyj ajánljak, nekem egy régi diákkori élményem volt, egy Harold Lem nevű amerikai szerző, Nagy Sándor, világhódító Nagy Sándor című könyve. Ha eltetszenek olvasni a könyvet, hogy történt a perzsa birodalomnak az elmulasztása, a megtörése, utána eltetszenek olvasni a 8. fejezet első versét, ahol ez a proféciában le van írva, akkor egy dolog történik általában, hogy megdöbben az ember, hogy lehetett 3 versben összefoglalni a könyv tartalmát. Hogy jelent meg Nagy Sándor, és ellenállhatatlanul letaglózta ezt a hatalmat. Azt mondja a 8. fejezet 21. verse, hogy a szőrös kecskevak pedig Görögország király, ugye hát megszemélyesíti az uralkodó az egész hatalmat, és ezt hozzáteszi a vers, hogy a nagy szart pedig, amit láttál, mondja a próféta, aztán a próféta látja az álmat, látomást, a nagy szart, amit láttál, az pedig az első király. Tehát ilyen pontos a Biblia, azt mondja, hogy az első uralkodó lesz az, amelyik ezt a munkát elvégzi, tehát személyhez köti, megjövendőli ezt a Biblia. Itt hagyjam csak meg valamit, nem könnyű jövendölni, nem mindig könnyű, vannak bizonyos technikai nehézségek. Tessenek elképzelni, hogy az időszámításunk előtti 6. században, amikor ez a profécia hát kinyilatkoztatást nyer, ugye ez már jóval később van, mint a legelső, ilyen nagyjából 60-70 évvel később, akkor nincs Görögország. Hát ugye, hogyha tudjuk, ismerjük a történet, Görögország mint olyan nem létezett, ugye poliszok voltak, tehát egy széttagolt, egymással állandóan háborúzó görögség volt, 3 nagy törzsük volt, és ezek vívtak egymással, de hát egymással sem szövetségben, minden város mindegyik ellen sokszor ez volt a helyzet. Hogy lehet néven nevezni egy olyan államalakulatot jó előre, ami nem is létezik? Tehát hogy lehet egy fogalmat bevezetni? Nagyon érdekes, az eredeti szövegben azt található, hogy Jáván. Tudnék, Görögország, mint államalakulat nem létezett, Jáván pedig az a földrajzi terület volt, amit belakott a görögség. Tehát itt tud azonosítani a profécia, hogy az az a terület, ahonnan majd jön ez a hatalom, ahol ma már így mondanánk, hogy görögök laktak. Annyira igaz ez, hogy addig nem volt Görögország, amíg Nagy Sándor apja össze nem kovácsolt, amíg erőnek erejével ilyen birodalmi módra a görögséget egy egységbe. Tehát tényleg ez egy csodálatos előrelátás volt a jövendőlésben. Most itt szeretnék egy pillanatra megállni, és egy nagyon fontos dolgot hangsúlyozni, hogyha tetszetek figyelni, azt mondtuk, hogy 4 szakasz van, hogyha a fémeket vesszük, és 3-at már magunk mögött tudunk ezek szerint. És még mindig az időszámítás előtt vagyunk. Hát ez azért mégiscsak furcsa, nem, hogy a 4-ből 3 eltelt, és azt lehet mondani, hogy elég hamar lepergett. Ugye, mert Babilon véget ért időszámításunk 538-ban, akkor vették át a hatalmat a perzsák. Nagy Sándor az időszámításunk 4. század vége felé vette át a hatalmat, ugye a 330-as, 320-as években folytatta a hadjáratait. Utána a görögség szét is hullott, ugye azt mondja a Biblia is, hogy 4 feje volt annak a párducnak, tudnék, hogy 4 felé fog szétoszlani a birodalma Nagy Sándornak. A kecskebaknak is letöretik a nagy szarv, azt írja a Biblia, tehát ez jelzi, hogy azért nem akárhogy múlik el, hamar fiatalon hal meg Nagy Sándor. 4 vezére osztozik meg a birodalmán, mind benne van így a Fifiában jelképesen.
És utána mi történt, hogy kérdezzem, hogy a görögség után mi a következő hatalom, amit néven lehet nevezni, és egy olyan hatalmon kell gondolkoznunk, amelyik ezek szerint az után következik, belép a hatalmi rendbe, és hogyha tetszenek logikusan gondolkozni egy picit, az azt jelenti, hogy mi még mindig akkor élünk, amikor ez a hatalom a hatalmát gyakorolja. Tehát onnantól kezdve egy olyan hatalom jöhet már csak szóba, amelyik a végideig fennáll, történelmi kérdést teszek fel, melyik az a hatalom, amelyik Görögország után fellépett a világtörténelem színpadára. Ugye Róma, ez egy eltéveszthetetlen dolog, nem lehet elvitatni azt, hogy szándékosan mondtam az előbb, hogy mennyi ideig álltak fenn ez az első három, egy messze fölül múlta az első hármat. Azok összesen nem voltak annyit hatalmon, mint a római birodalom, ha csak az ókori birodalmat is veszem. Ugye nagyon érdekes, hogy az ókori Róma is hát egy masszív szerkezet volt és építmény volt. Tessék megnézni, hogy a vas mennyire találó jelkép, mert ott aztán tényleg mindent, mint a vas úgy szabályoztak. Ugye voltak törvényeik, volt jogrendszerük, volt olyan hadseregük, mint a vas, hát nem véletlenül, hogy meg tudták hódítani az egész világot ők is. Tehát Rómának ilyen értelemben a legkézenfekvő jelképe az mindenképpen a vas gyakorlati szempontból is. Ugye a görögségnél azért volt nagyon találó a bronz, vagy a rész, ha úgy tetszik, mert a fegyverzetük az ebből készült. Hát ezt aztán elvitték mindenhová, végigvonultak a világon ebben a fémben. A rómaiak már a vasat használták eleve a harcászathoz is, és átvitt értelemben is az egész birodalmi szerveződésüket, társadalom felépítésüket, azt a kemény fegyelmet, hogy egy birodalmat fenn és összetartottak, ugye a Pax Romana révén, tetszett, hogy mi volt a Pax Romana, a római béke, ez manapság úgy átszíneződött, de ezt jó tűnne történni, mi volt a római béke, a leigázott tartományokban tilos volt háborúzni, tehát egymással nem háborúzhattak a provinciák, mert aki összeugrott a másikkal, oda a központi hatalom odasújtott, hogy rend legyen a birodalom. Hát nem hagyta, hogy elvéreztesse ott magát a birodalom. Hát ez volt a római béke, itt tartották fent. Szóval nem egy magasztos eszme volt, hanem egy praktikus eszme. Ezzel együtt sem tudott egyébként hosszú ideig fennállni a birodalom. Hát kinek mi a hosszú persze, több mint fél ezer évig állt fenn ebben a formában. De hát tudjuk azt, ugye, ha már a történelmről beszéltem, meg történelmi órák, hogy 476-ban véget ért a római birodalom, ugye a nyugat-római birodalom sorsa megpecsételődött. Ha valaki a keletiben gondolkozik, az is egy ezer év múlva megpecsételődött, tehát nem mondhatjuk azt, hogy végig fennálltak. És itt szeretnék arra utalni, hogy volt egy érdekessége a vasnak, tudnék, hogy nem végig volt tisztán vas, tetszenek emlékezni, mert bejött a cserép a képbe. Tehát azt mondta a Biblia, hogy a lábszára vas, van egy tisztán vas korszak, amikor maradéktalanul a vas fejti ki a hatalmát, az uralmát gyakorolja, és aztán jön egy másik korszak, ahol már nincs hova fokozni az értékvesztést, hogy így mondjam, a fémek területén. Mit lehet mondani, akkor mi jön be a cserép, az agyak, a föld, hogy így mondjam. Tehát azt mondja a Biblia, hogy egy olyan korszak köszön be, ahol még van egy váltás, és mi jött a római birodalom bukása után, hogy kérdezzem meg, hogy mi jelent meg itt a színen, ezen a féltekén, ahol ez az egész esemény lezajlott. Milyen történelmi esemény következett akkoriban? Ugye a népvándorlás vette a kezdetét, nem? Hát megjelentek olyan kultúrák, amiket addig hát itt nem igen ismertek Európában, és ha most egy kicsit félretesszük a nemzeti öntudatunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy is alul is múlták körülbelül úgy a kultúrában a római birodalmat, mint ahogy a vasat az agyag alul múlja értékben. Hát azért tényleg azt kell mondjuk, hogy a római birodalom az egy ókori műveltséget, valamit hordozott magával, az egy érték volt, még ha olyan is volt, amilyen volt. Jöttek a népvándorló barbár törzsek, ugye nem tudod egyszerűen, például a vandálok, az egy vandál pusztítás, hát az egyik ilyen törzsről maradt ránk, mert azok aztán tényleg azok voltak, vandálok voltak. És hát nem akarom sorolni, az egy viharos korszak volt, az egyik nagy illusztrációja annak, amiről én itt beszéltem, hogy rettenetes volt ez a történet. Szóval ami ott lezajlott akkor, annak semmi köze nem volt se becsülethez, se jó érzéshez, se emberséghez, se semmihez. Ajánlok irodalmakat, ugye az egyháza korai középkorban, Félegyházi József írta, ami egy kicsit most nem az egyházról mondtam, szeretnék ezzel szólni, hanem inkább a korképről, hogy milyen korszak volt az, hogy hogy bántak el emberek a szolgáikkal. Azt írja, hogy ugye ezek a, egyébként nagy keresztény uralkodók voltak, ugye az ilyen színből, politikai célból átkeresztelkedett barbár törzsfőnökök. Írja, hogy ugye ez a frank területeken volt, hogy valamelyik uralkodónak a felesége a rossz napja volt, akkor egy nap 10 szolgának tolatta ki a szemét, meg hasonlók. Szóval nincsenek fogalmaink arról, hogy hogy élték meg emberek az életet, akár az elkövető, akár az elszenvedő oldaláról. Hát ez volt az a korszak, ami következett, tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia ismeri azt a jelenséget, hogy a római birodalom elbukik. De még egy jelenséget ismer, amit kevesen vesznek észre, hogy a vas nem szűnik meg létezni.
Tehát jön a cserép, de nem egy az egyben váltja fel a vasat. Tehát azt mondja, hogy a vas tovább él, a vas érezteti a hatását, és a vas igenis végig kitart. Tehát a rómaiság, ha úgy tetszik, mint eszme, vagy Róma, mint olyan befolyása, az azt mondja, hogy a Biblia történ végéig fennmaradt. Tessék megnézni, ezt nem is lehet vitatni. Hát a középkorban egy kicsit belenézünk, hát melyik volt az a, az a város, ha úgy tetszik, vagy melyik volt az a politikai alakulat, amelyik meghatározta a középkornak az életét és a menetét. Hát hol gyakorolták a hatalmat a középkorban? Ugye Rómában. Onnan adták a hatalmat a királynak, vagy éppen vették vissza, ha úgy alakult. És meg is volt a hivatkozás, tudjuk, hogy volt egy úgynevezett adománylevél, azóta hamisnak bizonyult, ugye ezt elismerik a egyházi források is, miszerint a római császár hagyományozta Róma püspökére a, azt a tekintét, amit gyakorolt aztán a középkorban is, innen van a pápai tekintének a levezetés a polgári vonatkozásban. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy igény is volt, hogy a középkorban is Róma, mint Róma szerette volna gyakorolni a befolyását és a hatalmát. Hogy itt milyen küzdelem folyt, erről beszél a magyarázó néhány vers, és én most nem olvasnám fel. Ugye azt mondja itt a leírás, hogy a vas és a cserép összekeveredve azt jelképezte, hogy majd összevegyülnek emberi magától ezek az alakulatok, amik utána létrejönnek. Ugye a 10 lábú, ez a szétesését mutatta a birodalomnak, széthullását. És azt mondta, azt olvasuk ott a második fejezet vége felé haladva már, hogy megpróbálják újraegyesíteni a birodalmat, de ahogy a vas meg a cserép nem tud egymással reakcióba lépni, ugye ez vegyi szempontból, vagy kémiai szempontból lehetetlen dolog, ugyanúgy képtelenség újra egyeztetni az érdekeit azoknak az embereknek és embercsoportoknak, akik a széthullott római birodalom helyén élnek. Ez egy nagyon érdekes felvetés a Bibliának, ez több mint felvetés, ez egy megállapítás, mert azt mondja, hogy Európa egységét újra meg újra megpróbálják létrehozni, hát most nagyon érdekes nekem erről beszélni, most is erről van szó, ugye, ebbéljük az életünket, de én nem csak most beszéltem erről, 10 éve is erről beszéltem, amikor ez még nem volt ennyire így, és az az érdekes, hogy ez nem csak most van így. Tessék belegondolni, akik ismerik a történelmet egy kicsit is, hogy a római birodalom után milyen birodalom jött, ugye a frank birodalom, a frankok megpróbálták kiterjeszteni a határukat az egész korábbi római birodalom, nem nagyon sikerült nekik, nagy volt a birodalom, de aztán elbukott. Milyen birodalom jött a frankok után? A német-római birodalom. Hát ugye a német-római birodalomnak annyi köze volt Rómához körülbelül, mint nekünk. Ugye a császárok egy évben egyszer lementek Rómába, a német császárok, hogy megkoronázzák őket, vagy látogatásatok, vagy éppen büntetőhagyátot folytattak rendszeresen, erről is olvastam. De azok színnémetek voltak, szóval semmi közük nem volt Rómához. Miért mondták, hogy ők német-rómaiak? A jogfolytonosság miatt, mert igényelték azt a tekintét, mint a korábbi római császárok, ők hivatkoztak rá, appelláltak rá, és érvényesíteni kívánták. Hol jött a nagy összeütközés, hadd kérdezzem meg, a német-római császárok és a középkor másik nagyhatalmak között? Ugye a 11. században, amikor az első ezredforduló után megerősödött a középkori egyház, ugye hát az ezredforduló az mindig várakozásokat szül, rengetegen hagyták az egyházra a javaikat, a félelmükben, hogy így mondjam, hogy mi lesz, hogyha véget ér a történelem. Megerősödött a középkori egyház. Mit hoz a 11. század, hogy kérdezzem meg, ugye, mi történt az első 11. évszázad 70-es éveiben, ugye a kanosszajárás, 4. Henrik római császárnak el kellett menni az Alpokon keresztül, és vezekelnie, mert fellázadt Róma tekintélye ellen. Ugye ezt így írja egyként, ami ezzel foglalkozik, Fischer Fábián írta a Német Cézárok címmel, hogy ez a titánok csatája volt. Az egyház élén is egy hatalmas szabású politikus állt, a német-római császár is az volt, és itt azon ment a kötélhúzás, hogy ki legyen a hegemóniában a következő jogfolytonos uralkodó, a német császár, vagy a római egyházfő. És végül tudjuk, hogy melyik lett, ugye a német császárság elmúlt, széthullott, ugye ezért lettek aztán német tartományok, ezekre hullott szét a választófejedelemségekre a német császárság, és a középkori egyház lépett az örökébe ennek a hatalomnak. Erre hivatkozott is, Pontifex Maximusnak hivatta magát a középkori egyház feje, a mindenkori egyház feje, középkori egyházfő, úgy, mint a német, mint a római császárok. Egyébként csak arra nézem még egy példát, hogy mennyire nem idegen ez a törekvés semmelyik korszaktól sem. Azért még két eklatáns példát hagyom, így csak egy-egy mondat erejéig. Napóleont is ismerjük, hogy mi volt az eszméje, nem? Hogy hát mit keresett ő Borodinónál, hogy így mondja. Hát ez nem francia érdekszféra már. Ugye ki akarta terjeszteni a birodalom határait.
vagy szintén ugye Stalingrádig jutott egy másik nagy alakja, idézőjelben nagy, nagy alakja a mi századunknak, ugye Hitler és csapatai mit akartak ugye a harmadik birodalom jegyében elvégezni, birodalmat felállítani, meg volt az elképzelés. Tehát tetszenek látni, a Biblia azt mondja, hogy nem értjük meg a történelmet, ha nem úgy látjuk, ahogy van, tudnék, hogy a világhatalmi törekvések mozgatják a történelmünket, immáron legalább 2500 éve, így mondhatjuk. Az egy más kérdés, hogy mik azok a hatalmak, amikre érdemes odafigyelni. Azt mondja a Biblia, hogy egy Napóleonra nem érdemes odafigyelni, mert jött is, meg ment is. Az nem volt egy nagy... Félelmetes volt kortársak lenni, meg meghaltak nagyon sokan. Tudjuk, hogy egy Lipcsénél vagy 120 ezer ember hal meg a népek csatájában. Ez a félelmetes adatok, ugye, rettenetes az ábrázata a történelemnek, de nem formálta át a történelmet. Ugye Nagy Sándor, ő 9 év alatt rohant el a világot, de hát átformálta, mert az egész világot hellenizálta. Nem tudom, tudjuk, hogy a római birodalmat gyakorlatilag hellén kultúrára épült. Ezért volt az, hogy a római birodalomban nem tudni görögül, az annyi volt, mint hogy analfabéta lett volna valaki, mert a kor kulturális nyelve az volt. Tehát nem élt meg, ha csak latinul tudott. Ez indokolja azt, hogy Nagy Sándor igenis helyet kapott, nem beszélve a perzsa birodalom megdöntéséről. A mi szempontunkból azonban most az az érdekes, tehát, hogy ez a fő vonulata a történelmnek, ezt kell meglátnunk, megértenünk, és azt mondhatjuk, hogy mi a negyedik szakaszban élünk. Nagyon egyszerű kiszámolni, ugye, hogyha ezeket a jelképeket komolyan vesszük. A negyedik szakasz pedig nagyon régóta tart, ezt is látjuk, és azt is megértjük, azt mondja a Biblia, hogy a vasnak a szerepe a vég idejéig megmarad, és nem szűnik meg. Tehát, hogyha az érdekel bennünket, hogy merre halad a történelem, akkor így mondhatjuk, hogy legalább fél szemmel abba az irányba kell figyelni, amit a vas azonosít be, mint jelkép. Azonban, és lezárásul azért ezzel szeretném az egész gondolatsort lekerekíteni és lezárni, a Biblia azt mondja, hogy nem kell mindig így élnünk az életünket, hogy mindig figyelünk a történelem viharait meg. Adott esetben menedéket keresnünk, vagy megérteni, vagy belemélyedni. Azt mondja a Biblia, hogy eljön az az idő, amikor lezárul ez a történelem úgy, ahogy van. Mert arra méltó. Ugye erről már beszéltem, erre nem térek vissza, de ez egy vigasztalás, hogy nincs mit sajnálni ezen a történelmen. Ennek az a jó, hogyha lezárul, és így hangzott ugye a profécia, hogy végül az a kő, amelyik lezuhan, az nem csak, hogy elsöpri a mi történelmünknek a maradékát is nyomtalanul, hanem azt mondja még, azt olvastuk ugye, hogy aztán elkezdett növekedni és betölteni a földet, tehát a helyébe lépett. Ugye mit akart ez jelképezni? Hogy Isten nem csak véget tud vetni ennek a világnak, azt sokan tudnak, hogy ezt még az ember is meg tudná tenni. Ez Isten olyat is tud, amit mi nem tudunk, tudnék, hogy új alapokra helyezi a mi világunkat. Nem azzal ér véget, nem zárul le, hogy így mondjam, az emberiségnek a perspektívája és a reménysége az, hogy véget ér a történelem. Ez a vég, ez egy szükséges rossz lesz, egy megoldás, de hát mi tettük szükségessé, hogy így mondjam, kollektívan. Viszont az az ígéret, hogy utána van egy új kezdet. Ennek a történetnek a keretei között nincs mit kezdeni. Ugye ezt is sokat tetszenek hallani majd, hogy meg biztos hallották is sokan, hogy itt azért még lehet ami jót elővenni. Nem nagyon lehet, hát honnan? Jó könyve azt írja, hogy kiadhat tisztát a tisztátalamból. Ez egy nagyon jó kérdés szerintem, nem? Hogy honnan vegyünk elő jót, ha nincs nálunk, és nincs bennünk jó. Azt mondja a Biblia, hogy itt már nincs mit kezdeni, itt egy dolgot lehet tenni az embernek, hogy úgy éli az életét, hogy megkapja a lehetőséget arra, hogy abban az új kezdetben is része legyen. Az a kő növekedett, betöltötte az egész földet, ezt így mondja a Biblia röviden, az Isten országa megvalósul. Ez egyrészt jelent egy új teremtést. Péter apostol azt írja a második levél a harmadik fejezetében, hogy a mostani ég és a mostani föld, az elemek, hogy így mondjam, azok elmúlnak. Tűzben fognak megolvadni, tehát nem a víz lesz a pusztulás eszköze, mint az özönvíz idején volt, hanem a tűz. De így folytatja, de mi új jeget és új földet várunk. Hát új jég és új föld, újjá tudja teremteni az Isten a bolygónkat, újra azt a gazdag flórát, azt a gazdag állatvilágot helyreállítani. Még egy dolgot azonban hozzá kell tenni, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy milyen jó lenne egy olyan földön lakni, olyan paradicsom, hogy lehet látni ilyen műsorokban, ilyen szigetvilág, meg szóval gyönyörű ilyen óceáni oázisok. De azt mondja a Biblia, hogy a mi földünknek nem az a baj, hogy nincsenek rajta szép helyek. Hát azok itt is vannak, nem az a baj a mi életünkkel. A mi földünkkel az a baj, hogy olyan emberek laknak rajta, akik nem tudják fenntartani ezt az állapotot, és akik nem tudnak együtt élni egymással. Az Isten országa az nem annyiban lesz más, hogy szebb lesz. Az is igaz. Pál apostol azt mondja, hogy szemmel látott, fül nem hallott olyan dolgokat. Mit mond Péter apostol? Azt mondja, hogy új jeget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Azt mondja a Biblia, ez lehet a reménysége az embernek, hogy ha itt megcsömörlünk az igazságtalanságtól, a visszásságoktól, ha úgy érezzük, hogy ezen a földön nincs igazság szinte, vagy csak nyomaiban van, akkor nem az elkeseredése megoldás, akkor örüljünk, hogy helyesen látunk,
és akkor tápláljunk magunkban reményt arra, hogy de van ígéret, hogy lesz egyszer egy olyan világ, ami egyéb iránt is kívánatos lesz, de a legfőbb dolog, amit néven lehet benne nevezni, amit érdemes kiemelni, ahogy Péter apostol is tette, az az, hogy az igazság elvei fognak megvalósulni, szinte átítéletemben átjárják az eget meg a földet, mindent betölt az igazság és igazságosság elve. Ott érdemes élni. Tessék meggondolni, hogy miért nem jó itt élni, ha valakinek nem jó. Azt hiszem ezért. Nagyon sok ember van, akinek megvan minden ezen a földön, amit elképzelt magának, mégsem boldog. Ennek sok oka van, az egyik az éppen ez, hogy mert nincs az a közeg, ahol az ember nyugodtan és felszabadultan élhet, mert nem az igazság lakozik. És erre utal a kő, hogy amikor majd betölti a földet, amikor már elsöpörte a nyomát is az igazságtalanságnak, az emlékeit, az emlékköveit. Olyan sokan azt mondják, hogy hát azért vannak olyan szép dolgok, hát nem a fáraók piramisai, hát nem büszkék vagyunk rá. Persze, menjünk oda, nézzük meg, és gondolkozunk azon, hogy hány embernek mennyi munkájába telt, meg hány ember életébe, hogy ezt az öncélú, haszontalan kőhegyet összehozták. Most bocsánat, hogy lebecsülöm a dolgokat, mert kulturális értéke van, azt én nem vitatom. Csak hogy értelme van-e, azt már vitatom. És hogyha így nézzük a dolgokat, akkor rögtön máshogy látjuk a történelmünket, és csak annyit tegyek hozzá lezárásul, hogy nyilván az az ígéret, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik, az csak azok számára lesz igazi érték, akik már megcsömörlöttek ezen a földön az igazságtalanságtól, akik várnak valami hasonlóra. Tehát amíg ez igényként nem ér bennünk, addig nem értjük, hogy milyen nagy ez az ígéret. De amikor már úgy látjuk a dolgokat, amint vannak, akkor rögtön felértékelődik a szemünkben mindez. És én ezzel a pozitív kicsengéssel szeretném lezárni, merre halad a történelem, lefelé halad, a lezárulás felé, de egyúttal a megoldás felé. És ez lenne a pozitív kicsengés ennek a bibliai proféciának, mint ami a valóságot előlegezi meg. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet és a kitartást. Most pedig azt javaslom, hogy egy 10 perc szünetet tartunk, és várok mindenkit szeretettel, akiket még érdekel a beszélgetés, ahol kicserélhetjük a gondolatainkat. Jó éjszakát kívánunk azoknak, akiknek távozni kell.

0: Még nagyon élvezett el, nagy örömmel tölt el az úrvacsorai istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakaszt szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Mm-hmm. Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him.
0: 34 verse 8.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, Hungarian, it's one after that.
1: Okay,
0: verse 9.
1: It's verse 9, there we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2 verse 15.
0: Második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 and verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az élet fájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Ez volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.

0: mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az élet fájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kibetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth, and they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az élet fájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He is knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, ahogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát, és természet fölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem, hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek, Jézus nevében add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
0: Az élet fájának gyümölcse Jézust magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
1: God put life-giving power in the fruit itself.
0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az élet fájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
1: That's what Satan wanted to do.
0: Ezt akarta Sátán elérni.
1: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
0: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az élet fájának gyümölcséből legyenek.
1: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
0: Innen tudjuk azt, hogy az élet fájának gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
1: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájával, fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
1: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
0: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
1: And the race would not have fallen.
0: És az emberi nem bukott volna el.
1: That's interesting to think about, isn't it?
0: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk el rajta.
1: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
0: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
1: But after they sinned, what did God do?
0: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
1: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
0: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
1: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
0: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökkéljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed a cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
0: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
1: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
0: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
1: So what did he do?
0: Mit tett ezért Isten?
1: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
0: Két kerúgot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
1: That flaming sword, what does that represent?
0: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
1: The word of God.
0: Isten igéjét.
1: Scripture is symbolized by the sword.
0: A Bibliát a kard jelképezi.
1: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
0: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
1: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
0: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életpályához vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
1: Guard means either to prevent access or to preserve access.
0: Két dolgot tud jelenteni a, az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartást jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
1: The sword of the spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
0: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
1: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
0: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
1: What was that tree?
0: Mi volt ez a fa?
1: Where was it planted?
0: Hol volt ez elültetve?
1: It's the cross of Christ.
0: Ez Jézus keresztfája.
1: And it's planted just outside of Jerusalem.
0: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
1: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
0: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a, ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
1: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
0: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
1: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
0: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
1: It's the word of God.
0: Az Isten szava.
1: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
0: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
1: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
0: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
1: Who were some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
0: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a Földön?
1: The scribes and Pharisees.
0: Az írástudók és a farizeusok.
1: Did scripture prevent access to the word made flesh, or did it preserve access to the word made flesh?
0: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
1: It prevented access.
0: Megakadályozta a hozzájutást.
1: Why?
0: Miért?
1: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
0: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
1: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power of the Holy Spirit.
0: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos bibliatanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve áll számunkra nyitva.
1: spiritual things again are only spiritually discerned.
0: Lelki dolgokat ismétlem csak lelkileg tudjuk megérteni.
1: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
0: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
1: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
0: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
1: We taste and see that the Lord is good.
0: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
1: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
0: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
1: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
0: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
1: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
0: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
1: Behold, I stand at the door and knock.
0: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
1: He wants to come in, but what does he want to do with us?
0: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
1: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
0: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt enni?
1: Eat the word of God.
0: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
1: He wants to have a spiritual meal with us.
0: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
1: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
0: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
1: The natural man has no desire for the word of God.
0: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
1: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
0: Megfelelő okok miatt.
1: Did the Jews have a desire to study the word of God?
0: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
1: Yes, they did.
0: Nekik megvolt.
1: But was it for the right reasons?
0: Aha, I'm sorry. Szóval jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Tehát megvolt, jó célokért tanulmányozták?
1: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior, and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
0: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
1: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
0: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
1: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
0: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
1: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
0: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
1: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
0: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
1: And as we taste and see that He is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
0: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, végtelen jóság állapotában vagyunk benne helyreállítva.
1: Scripture does two things for it. It's for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
0: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
1: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az élet pályához való utat az ige, ahogy megértjük
1: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
1: Look at John chapter 6.
0: János 6. fejezet.
1: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
0: Ez egy gyönyörű fejezet, Jézus az ő beszédéről beszél.
1: And the fact that we must eat it to have eternal life.
0: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
1: Look at verse 35.
0: 35-ös verset.
1: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
0: Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
1: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
0: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
1: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
0: Nagyon sok zsidó azért követte Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a Messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
1: One who would deliver them from Roman tyranny.
0: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
1: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
0: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
1: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
0: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét és testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
1: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
0: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
1: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
0: A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak.
1: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
0: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
1: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
0: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
1: And those who ate it are dead.
0: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
1: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
0: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
1: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
0: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
1: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
0: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
1: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
0: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
1: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
0: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
1: No, they didn't. Look at the next verse.
0: Nem értették meg.
1: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
0: Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
1: They were not listening with spiritual discernment.
0: Nem lelki értelemben figyeltek.
1: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
0: Jézus szájából kijövő szavak, az ige megakadályozta a hozzáférést.
1: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
0: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
1: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
0: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
1: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
0: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
1: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
0: 53-as vers. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
1: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
0: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
1: Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
0: Az 54-es, 55-ös versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
1: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
0: Azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
1: He explains what he means to his disciples in verse 63.
0: A 63-as versben elmagyarázza tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
1: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
0: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
1: What is it that blesses us?
0: Mi az, ami megáld minket?
1: It's the words he speaks.
0: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
1: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
0: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
1: And he who receives this bread of life, this drink of life, under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
0: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
1: That's what we did this morning.
0: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
1: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
0: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittuk a szőlőlevet.
1: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
0: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
1: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study His Word and taste and see that He is good.
0: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
1: That was just a symbol this morning.
0: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
1: But it helps us recognize that we really need to take His Word into our hearts and minds.
0: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
1: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
0: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittuk ezt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
1: We took it into our bodies.
0: Bevettük a testeinkbe.
1: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
0: Azzá válunk, amit eszünk, ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
1: But understand that we are also what we eat spiritually.
0: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
1: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's word and feed on His word.
0: Ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéjéhez kell visszatérnünk és ebből kell táplálkoznunk.
1: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
0: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
1: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
0: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
1: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
0: Azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
1: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
0: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
1: What does the Bible say?
0: Mit mond a Biblia?
1: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
0: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
1: But to really know the truth, you've got to chew it, you've got to digest it, you've got to make it your own. It's got to change you.
0: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
1: I hope you realize, my friends, from this morning's service, that we really need to spend time studying God's word and making it our own.
0: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására.
1: It needs to change us.
0: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
1: It needs to make us like the word made flesh.
0: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
1: There's something else that I want to share with you as well.
0: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
1: In washing my brother's feet.
0: Amikor a testvérem lábát mostam.
1: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
0: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
1: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
0: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
1: He wanted it to change him and to make him more like him, who is the truth.
0: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt, és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
1: I was thrilled to hear that, because that's exactly what I wanted.
0: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
1: It's very interesting, the description of Christ washing the disciples' feet.
0: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
1: John chapter 13.
0: János 13. fejezete.
1: And verse 3.
0: 3. vers.
1: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
0: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát.
1: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
0: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
1: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
0: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljójának lábát is megmosni készült.
1: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
0: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
1: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
0: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
1: It's the Son of God.
0: Ez Isten fia.
1: But understand something. He knows that he is the Son of God.
0: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
1: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
0: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
1: Verse 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
0: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
1: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us. If we think that we are inferior.
0: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
1: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
0: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
1: That's a beautiful condescension, because we know that we are counted equal with God.
0: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
1: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
0: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt, és megmossuk a másik lábát.
1: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
0: Akkor elfogadjuk Jézus személyes megváltónak. Mit tesz ez velünk? Mivé tesz ez minket?
1: That makes us one in and with Christ.
0: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
1: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
0: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
1: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
0: És nem azért szolgálunk, mert alsóbbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
1: That's beautiful condescension.
0: Ez egy csodálatos leereszkedés.
1: And what does Jesus say of that kind of condescension?
0: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
1: He who is greatest of all is servant of all.
0: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
1: Who is the greatest of all of us? Who is it?
0: Ki a legnagyobb közöttünk? Közülünk.
1: It's Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus.
1: And what do we see him doing?
0: És mit látunk, mit tesz ő?
1: We see him kneeling and washing feet.
0: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
1: And what does Jesus say to us?
0: És mit mond Jézus nekünk?
1: Look at verse 16.
0: 16-os vers.
1: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
0: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
1: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
0: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
1: There is real happiness in being a servant, my friend.
0: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
1: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
0: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
1: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
0: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
1: There's real joy in that kind of service.
0: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
1: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
0: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
1: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
0: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
1: Let's pray together.
0: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that he has made us like himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that he is dying for us and accept him as our savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk, erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and he wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving him, we love those whom he loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And he loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk, és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take his word and to digest it and assimilate it, and may it become a part of us, may it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

kedves táborozók, kedves gyülekezet! Mai délelőtti Isten tiszteletünkön az egyik tábori témasorozatunkat, a délelőttit zárjuk le, és hogy azok is be tudjanak kapcsolódni a témasorozatba, akik ma vannak itt közöttünk először jelen. Ismételném meg, hogy ugye a délelőtti témáinknak ez volt a mottoja, hogy hogyan győzhetjük le az emberi természetnek különböző tulajdonságait, így is nevezhetnénk, hogy vadhajtásait, hiszen beszéltünk az indulatosságról, sértődékenységről, félelemről, aggodalmaskodásról, csüggedésről, lustaságról, könnyelműségről, és így jutottunk el a mai témánkhoz, a büszkeséghez. Olyan tulajdonságok, olyan szokások ezek, amelyek valamennyünknek az életét egy bizonyos szinten jellemzik. Valamennyien küszködünk ezekkel a tulajdonságainkkal, és hát azt láthattuk meg a hét folyamán, hogy az ezek feletti győzelem az nem annyira pusztán emberi elhatározás kérdése, mint hogy ezt sokszor az ember próbálna elhitetni önmagával. Tehát nem úgy válhatunk győztessé az indulataink felett például, hogy megtetszik nekünk mondjuk a szelíd magatartás, és egyszer csak kimondjuk az életünk egy fordulópontján azt a döntést, hogy innentől kezdve én nem akarok haragos, indulatos ember lenni, hanem szelíden és türelemmel kívánok reagálni minden élethelyzetre. Ugye úgy gondolom, hogy valamennyien, akik megpróbáltunk így megváltozni, nem csak ebből a tulajdonságunkban, hanem bármi másból, elmondhatjuk a saját tapasztalatainknak a hátterén is, hogy ez így nem megy. És erről szóltunk az egész hét folyamán, hogy mi a módja, mi a győzelemnek az egyedüli útja és lehetősége az emberi természetünk legkülönfélébb tulajdonságai felett. A mai alkalommal tehát a büszkeségről beszélünk, és mielőtt még konkrét bibliai ígéket is felolvastánk arra vonatkozóan, hogy mit is érthetünk a Biblia meghatározása alatt, büszkeség felett egyáltalán milyen résztulajdonságai vannak ennek a jellemvonásnak. Engedjétek meg, hogy először a magyar értelmező szótár meghatározásáról beszéljek. A büszkeséget így határozza meg a magyar nyelv, és mondhatnánk, hogy így határozza meg a köztudat, hogy az nem más, mint az önbizalomnak időnkénti túlzott megnyilvánulása. Azt mondhatjuk, hogy van igazság ebben a meghatározásban is, hiszen az ember a Biblia meghatározása szerint is lehet mire büszke, de sohasem önmaga, sohasem a saját értékei, hanem azt mondja az ige, hogy ha az ember dicsekszik, akkor az ne önmagáért, ne a saját tulajdonságaiért, ne a saját eszességéért, akaratáért, eredményeiért tegye, hanem ha az ember valamiben dicsekedni akar, akkor az nem más legyen, mint hogy ő az Istenhez tartozik. Az nem más legyen, mint hogy az Istenben bízik, és hogy az Isten miben segítette őt az életben. A büszkeségről a Biblia nem időnkénti megnyilvánulásokról beszél, nem mint időnkénti megnyilvánulásokról. Az emberi természet időnként megfigyelhető vadhajtásairól beszél, hanem egy olyan állapotról, egy olyan gondolkodásmódról, egy olyan tulajdonság cselekvés összességről, amire ezek a bibliai szavak a legmegfelelőbbek, hogy felfuvalkodás vagy kérkedés. Ami tehát egyértelműen az ember én középpontú, önmagát szerető és önmagát mindenkor előtérbe helyező magatartásának és gondolkodásmódjának a gyakorlati megnyilvánulása. Aztán majd valamikor az Isten tisztelet közepetáján szeretnék szólni egy olyan bibliai ígéről is, amely még inkább meghatározza, még inkább definiálja a büszkeséget, de nem csak, hogy rámutat erre az emberi gyengeségre, tulajdonságra, hanem rögtön a megoldást is leteszi az asztalra. Hiszen ahogyan az előző délelőtteinken is, nem az volt az elsődleges célunk, hogy elmagyarázzuk önmagunknak, hogy indulatosak vagyunk, hogy sértődékenyek vagyunk, hogy időnként mi minden negatív tulajdonság jellemző ránk,
az volt a fő célunk, hogy lássuk, hogy hogyan lehet kiemelkedni ebből. A mai istentiszteletnek is ez a fő csapása, ez a célja, és ezt fogják szolgálni azok a bibliai példák is, amelyek láttatni fogják, hogy az ember ha legkülönbözőbb élethelyzetben hogyan sodródhat bele a büszke, sokszor kontroll nélküli büszke magatartásba. Az első bibliai példa Nabukodonozor királyhoz kapcsolódik. A Dániel könyvéről, különösen az esti témáink kapcsán már több alkalommal beszéltünk, és így jött fel Nabukodonozor királynak is a személye. Ő volt az a babiloni király, aki azt az álmot látta, amit aztán Isten Dánielnek mutatott meg, hogy Dániel magyarázza el, tárja fel a király előtt. És ennek az álom magyarázatnak a kapcsán Nabukodonozor kimondja azt, hogy nincs más Isten, csak az egek istene. Eljut arra a meggyőződésre, hogy az addigi látásmódját korrigálja. Az addigi látásmódja az volt, hogy ennek a világnak sok istene van, ezek az istenek emberi tulajdonságokkal vannak felrendelkezve, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, és nincsen több képességük, nincsen több lehetőségük, mint magának az embernek. És ehhez képest ő meggyőződött arról, hogy az emberiség felett van egy igazi Isten, aki látja az emberek gondolatait, aki tud segíteni az embereken, aki el tudja magyarázni az embereknek a jövőt, aki hitelképes választ tud adni arra vonatkozóan, hogy merre halad a történelem. És az a király erről meggyőződik. Ezt a meggyőződését megvallja Dániel előtt, és minden bizonnyal a saját emberei, az egész királyi udvartartás előtt. Majd Dániel könyve 3. fejezetében egy olyan történetet olvashatunk, amely arról árulkodik, hogy a király milyen gyorsan csúszik vissza a meggyőződéséhez képest egy olyan gondolkodásmódba, amely a büszkeséget feltételezi az ő magatartásából. Az álom úgy szólt, hogy a történelem egy több komponensű szobor által jelképezhető, arany a fej, aztán ezüst, réz, vas, vas és cserép, így haladt tovább a történelem, egyre csökkenő értékrendben. Egyik birodalom a másik után következik, tehát nincsen állandó birodalom, csak akkor, majd hogyha az Isten állítja fel a maga országát. És ehhez képest Nabukodonozor azt mondja nem sokkal később, hogy mit nekem álomfejtés? Mit nekem az Isten tanácsa? Mit nekem az a meggyőződésem, hogy én kimondtam, hogy nincsen más Isten, csak az egek Isten elvilágon, és őt kell imádni, én megalkotom a saját eszmerendszeremet. Alkotok egy hatalmas aranyszobrot, amivel azt fejezem ki, hogy ez a világ állandó lesz, mert én így képzelem el. Az én országom el nem múlik, mert én így akarom. Én hatalmam, én dicsőségem, az én kezem ereje szerzette mindezt, és mindezt aranyba öntöm. Aztán, amikor Dániel három társa nem hódol, nem imádja az arany állóképet, és ezzel nem imádja magát Nabukodonozort, meg ezt az egész Istentől elforduló eszmerendszert, akkor a király bár először haragra gerjed, de később bizonyos eseményeknek a kapcsán ismételten rádöbben arra, hogy nincsen más Isten. Nincsen más Isten ebben a világban. És merő hiába való vállalkozás az ember részéről hadakozni az Isten végzésével, az Isten megváltó tervével, és megint megvallja a meggyőződését, hogy csak egy Isten van, aki az egek Istene, aki nem más, mint Dániel és három társának az Istene. Majd megint következik egy újabb fejezet Dániel könyvében, amely Nabukodonozor király élettörténetének és egy újabb periódusába kalauzol bennünket. És itt olvashatunk egy ígeverset, amikor Nabukodonozor maga nyilvánul meg, hogy ismételten hogyan kezdi szemlélni a körülötte zajló fizikai valóságot. Végtekint a palotája tornácáról, és kimondja önmagában azt, hogy nem ezé a nagy Babilon, amit én építettem. Az én dicsőségem és az én hatalma ereje szerzett mindent, amit én itt láthatok. És teszi ezt mind Nabukodonozor király annak a hátterén,
hogy egy-két nappal korábban Dánielen keresztül Isten figyelmezteti őt, ha az elmét felfuvalkodását, magad kérkedését ezen a nyomvonalon folytatod tovább, akkor az állatok sorsára jutsz, megháborodsz, ha józan gondolkodásodat elveszíted. És itt tudunk rámutatni arra, hogy a felfuvalkodás, a kérkedés, ha megrögzül egy ember magatartásában, akár hová is vezethet, felbomlik az ember értelme. El tudja veszíteni az ember az önkontrollját kisebb és nagyobb jelentőségű események kapcsán. Nem tud az ember uralkodni önmagán, és ösztönei kiszolgáltatottjává válik. Ez a sors jutott Nabukodonozor király életében, és mindez annak a következtében, hogy a maga büszkesége élettörténetének legalábbis ebben a szakaszában, bár időnként felismert tényező volt az ő számára, de nem tudott győzedelmet aratni felette. Hogy zárójelben is szinte csak lábjegyzetben jegyzem meg, hiszen nem ez a mostani gondolatainak a fő nyomvonala, hogy Isten valami különleges gondoskodással mégis utána nyúlt a királynak, adott lehetőséget arra, hogy az értelme visszatérjen, önkontrollja is, hogy legyen lehetősége, a büszkesége, a felfuvalkodás feletti győzelemre, hogy ez miként állt rendelkezésre, és egyáltalán általánosságban hogyan győzhet az ember a maga büszkesége felett, erről majd a későbbiekben szólnék. A következő példát szeretném szó szerint is felolvasni. Lukács evangéliuma 18. fejezete, 11. és 12. versét olvasom, amely a következőképpen szól. Lukács evangélium a 18. fejezetéhez lapozunk tehát, és itt a 11. és 12. vers egy történetbe kapcsol be bennünket. A történetnek az egyik szereplője egy tisztes vallásos ember, akire nyilván sokan tekintettek fel az ő kortársai közül, mert a maga vallását buzgón gyakorolta, pontos volt minden vallásos kötelezettségének a cselekvésében. Őről így szól ez a példatörténet, hogy ő és egy másik valaki, név szerint egy vámszedő, fölmegy a templomba imádkozni, és a 11. verstől a farizeus részéről a következőt láthatjuk. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát tehát tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez a történet sok szempontból tanulságos a mi számunkra, hiszen sokszor mi keresztények próbáljuk elhitetni magunkat azzal, hogy a legkülönbözőbb negatívumok, amelyek a Bibliában rossz magatartás formaként jelennek meg, azok hát az Istent nem ismerő világot sújtják elsődlegesen, és hát mi keresztények azért valahol valamilyen szinten védettek vagyunk. Mert elfogadtuk az Istent, mert ha mi hitünk lobogójára tűztük Jézus Krisztusnak a nevét, mert mi megvalljuk őt különböző körülmények között, és legfőképpen hangsúlyozzuk azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, és időnként mi magunk is büszkék vagyunk bizonyos cselekedeteinkre, hogy eljárunk gyülekezetbe, részt veszünk különböző istentiszteleti alkalmakon. Ha meggyőződésünk úgy diktálja, akkor különböző áldozatvállalásokkal még segítjük az Istennek a művét, hogy előre haladhasson. Nem más tett a farizeus. Ugyanezt tette a farizeus is, hiszen szerette az Isten művét. Részt vett istentiszteleteken, ott volt azokon a szertartásokon, amelyekről meggyőződött, hogy szentek, igazak és jók, segíteni kívánta az Isten művét a maga különböző áldozataival, és ezzel együtt nem szerzett védettséget cselekedetei által, hogy a büszkeség legyőzött ellenség legyen az ő életében. Büszke volt cselekedeteire. Büszke volt a maga vallásos tetteire. Én tizedet adok mindenből, és nem vagyok olyan életet élő ember, mint íme vámszedő, aki milyen csúnya, aki hány embert becsapott, aki hány embernek az életét tette tönkre. Én nem követtem el olyan látványos bűnöket, amellyel
önmagamra, családomra és az Isten művére szégyent hoztam volna. Ím láthatjuk, hogy vallásos köntösbe öltözötten is, milyen kézzel megfogható a büszkeség magatartása, amely kísérthet és kísért is mindenkit, aki az Istenhez tartozik. A büszkeségnek van még egy olyan tulajdonsága is, ami ugyancsak ebből a történetből derül ki, hogy nem csak önmagával szemben engedékeny az ember, nem csak a saját maga érdemeit hangsúlyozza és látja kóros módon, túlzott módon, hanem könnyen helyezkedik elítélő, jogtalanul bíráló, a másik életében fölöslegesen vájkáló magatartásba az, aki büszke. Mert a büszke az mindig önmagával szemben, önmaga iránt engedékeny, és mindig másokkal szembe állítja önmagát. Mások vélt vagy valós hibáival szemben mentegeti a tulajdon vétkeit, és ad önmaga számára menlevelet, miközben a másikat elítéli, és szinte önmaga kimondja az Isten helyett, hogy ím hozzám képest ő milyen bűnös, tehát kárhozatra méltó. A büszkeség magatartása, ami emberi kapcsolatainkat is megrontja. A büszke magatartás nem csak Istennel állít szembe tehát, nem csak akár fizikailag is tesz tönkre bennünket, hanem az emberi kapcsolataink szintjén is tehet lehetetlenné bennünket, tehet elviselhetetlenné, nehezen hordozhatóvá bennünket. De nézzünk továbbá még példákat a büszke emberi magatartásra nézve, hogy még hatalmas tapasztalatok, hatalmas hitbeli tapasztalatok hátterén is, győzelmek, Isten által ajándékozott szabadulások hátterén is, milyen könnyedén visszacsúszhat az ember abba a magatartásba, amiről az előbbiekben beszéltünk. Talán ismeretes sokunk előtt egy júdeai királynak a története. Ugye Ezékiás királyról szólnék csak így szóban, hogy jobban tudjunk előre haladni mai gondolatainkban. Ezékiás király hosszú évtizedeken keresztül volt uralkodója Júdeának. Ezékiás király az istenfélő királyok sorában található, aki nem csak maga szerette az Isten, de fáradozott annak érdekében, hogy az Isten minél inkább váljon ismerté az ő országának a határain belül, de kívül is. Ezékiás királyról olvashatjuk azt, hogy királyságának egy bizonyos időszakában súlyosan megbetegedett, majd a Bibliának az egyik legcsodálatosabb imádságát olvashatjuk, ahogyan ő imádkozik, nem csak azért pusztán, hogy ő élhessen, hogy meg ne halljon, hanem azért, hogy ő azért élhessen, hogy az Istent dicsőíthesse. Mert ki él, az dicsőít téged, mondja a király. Ő azért kérte a szabadítást a betegségéből, a nyomorúságából, hogy ő neki legyen lehetősége még az Istent szolgálni, legyen lehetősége még az Istenről bizonyságot tenni minden ember előtt, akivel csak találkozik. És őróla jegyzi fel a Szentírás azt, hogy Ézsaiás prófétát küldi el Isten őhozzá, hogy elmondja, meghallgattatott a te imádságot, és a te életed idejéhez még ennyi és ennyi év adatik hozzá, mint kegyelmi lehetőség, hogy élhessél úgy, ahogyan te kérted az imádságodban, engem dicsőítve, az Istent magasztalva. Ezékiásnak tehát hatalmas hitbeli tapasztalata volt, imádságát meghallgatta az Úr, halálos betegségből adta vissza az egészségét. Halálos betegségnek a hátterén jutott ismét ahhoz a hatalmas kiváltsághoz, hogy épp egészséges lényként beszélhessen az Istenről, most már a saját győzelmének, a saját tapasztalatainak a hátterén is. És egyszer csak messze földről követek érkeznek Júdeába, akik feltett szándékkal azért próbálják faggatni Ezékiás királyt, hogy ő beszéljen a hitbeli tapasztalatáról. Beszéljen arról, hogy ő miként gyógyult meg, mert az ő gyógyulásának a híre messze földön ismeretessé vált, ugyanis az ő gyógyulásának volt egy jele, amit az Isten adott, hogy a napórán az a bizonyos fok, amely mutatja az idő múlását, egy pár fokkal nem előre, hanem visszatért. És ezt érzékelték más országokban is. És ezeknek az országoknak a követei érkeznek Izraelbe, hogy
tudakozódjanak az Isten lényéről, tudakozódjanak az Isten hatalmáról, az Isten kegyelmének csodálatos lehetőségéről, hogy hogyan gyógyulhat meg egy halálos beteg hitáltal. És amikor a követek megérkeznek, Ezékiás kinyitja az ő kincses házát, elvezeti a követeket minden olyan helyre, ahol meg lehet mutogatni az országnak a gazdagságát, hogy az ő keze ereje, az ő dicsősége, az ő hatalma mi minden felett tud uralkodni. És ezek a követek gyakorlatilag dolga végezetlenül térnek haza, mert Istenről, mert az Isten jóvoltáról, az Isten gyógyító munkájáról, az Isten szeretetéről gyakorlatilag semmit, a világon semmit nem tudhattak meg. Egyetlen egy tapasztalatot vihettek haza, hogy ez az ország dúsgazdag, ennek az országnak kincsei vannak. Ennek az országnak van egy dicsekvő, egy büszke királya, akit ugyan az Isten meggyógyított, de nem hálás az ő Istenének. És ez az ország talán méltó arra, hogy leigázzuk. Talán méltó arra, hogy kiraboljuk, kizsákmányoljuk. Igen, ennek az országnak a kizsákmányolása, a babiloni fogságba való vitele erre a pontra vezethető vissza. Ezékiás balgatagságára, Ezékiás büszkeségére, ami annak hátterén is nyilvánulhatott meg, pontosabban annak hátterén nyilvánult meg, hogy az Isten mi minden tapasztalattal áldotta meg őt. Kedves táborozók, ez a történet annak tanultságául szolgálhat, hogyha az Isten nagy dolgokat ajándékozhat minékünk, önmagában ezek a tapasztalatok sem tesznek védetté bennünket az emberi természetünkkel szemben. Ezekkel a tapasztalatokkal együtt is nekünk nagyon komolyan kell vennünk azt az ígét, amelyet Jézus Krisztus mondott el az élet egyik legválságosabb pillanatában, amikor készült a Gecsemáné kertben az ő megáldoztatására, amikor kéri a tanítványait, hogy imádkozzanak vele együtt, és amikor látja a tanítványoknak az elszenderedését, látja a tanítványoknak a következetlen, szunnyadó magatartását, akkor mondja azt el Jézus, önmagát is, a tanítványokat is erősítendő, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A lélek kész volt Nabukodonozorban, hogy imádja az egek istenét, de az elővigyázatlansága, a kitartó saját fáradozása nélkül, hogy még többet tudhasson meg az Istentől, még inkább az Isten tanítványával, az Isten gyermekévé válhasson, a feltett és határozott szándék nélkül ő vissza tudott csúszni odáig, hogy ismét aranyban lássa az egész történelmet, meg hogy a saját kezeművének lásson mindent, ami Babilóniában tapasztalható. Mint ahogy a farizeus is, miközben buzgó vallásos ember volt, a saját érdemeit önmagából eredeztette, és ennek hátterén dicsőítette önmagát, és rendelte alá a maga istenkereső magatartását a saját kényének, a saját ötleteinek, a saját maga által kialakított vallásosságnak, és bírált mindenkit, aki nem ezen a nyomvonalon halad a maga istenkeresésében. Ez volt a tragédiája Ezékiás királynak is, akinek ugyanaz Isten hatalmas tapasztalatot ajándékozott, de a továbbiakban nem vitte véghez a maga üdvösségének a munkálását azzal a félelemmel és rettegéssel, amiről majd a mai témánk vége felé Pál apostol Filippi levélének egyik bizonyságaként fogunk szólni. De még egy példát hadd idézzek fel. Egy olyan példát szeretnék felidézni, amely egy olyan emberhez kötődik, aki talán a leghatalmasabb győzelmet aratta hitáltal, Krisztus tanítványaként, hogy az ő életében is hogyan jelentkezett az előbbiekben megfogalmazott buktató, az előbbiekben megfogalmazódó emberi gyengeség. Igen, János apostolról van szó, a szeretet tanítványáról. A szeretet tanítványról és a szeretetről legtöbbet szóló tanítványról. Arról a János apostolról, akit Jézus Krisztus még itt földön jártakor, a mennydörgés egyik fiának nevezett el. Ugye Jakab és János, a két édes testvér voltak Zebedeusnak a fiai, akik egyrészt rendkívül heves,
ingerlékeny magatartással rendelkeztek, így kerültek Jézus Krisztus tanítványai közé. Ők voltak azok, akik például egy alkalommal tüzet akartak volna kérni egy szamaritánus falura csak azért, mert Jézust és tanítványait nem voltak hajlandók vendégül látni a Szamária beliek. De ő volt az János apostol, aki miközben látta és tapasztalt, hogy az üdvözítőnek a vállát egyre súlyosabb terhek nyomják, ahogyan haladt az ő áldozatvállalásának időpontja felé. Így írja az ige, hogy Jézus Krisztus kezdett rettegni és gyötrődni, miközben közeledett az a bizonyos óra ő hozzá, amikor megáldoztatik. Amikor vonultak az utolsó vacsora helyszínére, ott szemlátomást Jézus Krisztus egyre csendesebb, egyre hallgatagabb, egyre gondterheltebb, egyre inkább vágyódott az együttérzésre. És Jakab és János ezeket a pillanatokat próbálta kihasználni arra nézve, hogy megkérték az édesanyjukat, hogy járjon közbe Krisztusnál az ő érdekükben, hogy amikor Jézus felállítja majd az Isten országát, akkor ők ülhessenek jobb és bal kész felől. Mi más vezérelhette János apostolt, Jakabot is nyilván ebben a kérdésben, hogy mi voltunk azért a legközelebb ő hozzá. Bennünket szeretett a legjobban. Ha majd visszajön az ő országában, akkor ezt valahogy meg kell mutatni másoknak is, hogy mi vagyunk közel ő hozzá. Nekünk kell, hogy a legtöbbet adja. Emeljen ő bennünket önmaga mellé, hogy mi ülhessünk jobb kéz felől, bal kéz felől, mert hát dicsőségben és középpontban állni hatalmas dolog az emberi természet megítélése szerint. János apostol, a Krisztushoz legközelebb álló apostol sem volt mentes, a büszke, a felfuvalkodni kész, és ezt kérkedően kinyilvánítani is kész magatartás alól. Hogyan definiálhatjuk tehát a büszkeség magatartását? Hogyan mutathatunk le egy olyan bibliai ígére, amely rövid egyértelműséggel foglalja össze mindazt, amit Nabukodonozortól, amit Ezékiástól, vagy éppen attól a bizonyos imádkozó farizeustól, vagy Jézus egyik legszeretettebb tanítványától, János apostoltól láthatunk. Akik megtehetjük, lapozzunk egy ígéhez, egy nagyon jól ismert bibliai ígéhez, Jelenések könyve 3. fejezetéhez, ahhoz a Jelenések könyvéhez, amit éppen János apostol, a szeretett tanítványa írt le. Nyilván miután győzött önmaga felett. Nyilván miután győzött a saját maga elgondolásai felett, hogy neki milyen helye is kellene, hogy legyen majd az Isten országában. Az a János apostol, aki el tudta most már fogadni a Pátmos-szigeti rabságot is, aki alázattal tudta rendelni önmagát az Isten megváltó terve alá. Ez a János apostol mondja a következőket, nyilván Jézus Krisztus szavait visszaadva. Jelenések könyve 3. fejezete 17. versében. És ez az a vers, amely definiálja, amely meghatározza, rövid egyértelműséggel mondja azt el, hogy mi is a büszkeség. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Kedves táborozók, ez a bibliai ige mutat rá talán a leghatározottabban arra, hogy a büszkeség az nem szimplán múlandó és bocsánatos betegség, amely vagy van, vagy nincs, ami vérmérsékletünktől függő módon az életünkben. A büszkeség valamennyünk tagjaiba van beírva. Ahogyan Pál apostol a római levélben mondja a 7. fejezetben, hogy mi felismerhetünk egy törvényt a mi tagjainkban, amely rabul áld a bűn megcselekvésének bennünket. Ha mi készek is lennénk a büszkeség ellentéteként viselkedni, tehát hogy alázatosak legyünk, hogy el tudjuk fogadni az Isten vezetését, hogy ne tekintsük magunkat többre az embertársainknál, ha ez a készség ott is van bennünk, de nem találjuk a megoldás kulcsát, csak akkor, hogyha egy bizonyos iskolában, ha egy bizonyos iskolában egy folyamaton megy végig a mi életünk, majd erről is szeretnék bővebben szólni, hogy mit is kell megtanulni egy az alázat magatartását gyakorolni kívánó embernek.
Először ezzel a diagnózissal kell szembesülni. Ilyenek vagyunk mi emberek. Mert itt nem csak egy bizonyos kor, bizonyos embereihez üzen Jézus Krisztus, hogy ezt mondod önmagadban, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Vizsgálja meg ki önmagát. Fiatal, idős, bárki. Keresztény tapasztalatokkal évtizedek óta rendelkező, és az, aki csak most csodálkozik rá az íge világos és biztos tanításaira. Vizsgáljuk meg magunkat, és rádöbbenünk a büszkeségre, a felfuvalkodásra, a kérkedésre, önmagunk előtérbe helyezésére, akár még mások megalázása hátterén is. Milyen mélységesen készségesek vagyunk. Mennyire ott él bennünk az a tulajdonság, hogy nekem aztán ne magyarázzon senki, főleg olyan, akinek hozzám képest úgy ítélem meg legalábbis, hogy kevesebb a tapasztalata, fiatalabb én tőlem, nincsen annyi ismerete. Hát én azért tapasztaltam az életben sok mindent, megismertem sok mindent, az Isten adott nekem sok-sok tapasztalatot, én gazdag vagyok, én meggazdagodtam. Nekem ne beszéljen senki. Nekem még az Isten se tanácsoljon, mert az életemnek vannak olyan területei, vannak olyan zúgai, ahova nem szívesen látom, hogy az isteni világosság behatol. Ezzel a kórképpel, ezzel a diagnózissal kell nekünk szembesülnünk alapvetően ahhoz, hogy elindulhassunk egy fölfelé ívelő úton. Erről beszél Jézus Krisztus a hegyi beszéd nyitányán, amikor is a boldogmondások legelső tételeként azt mondja, hogy a boldogság útja ott kezdődik, hogyha valaki elismeri önmagáról, hogy lelki szegény. Tehát, hogy nem ő a gazdag, a meggazdagodott, és nincsen semmire szüksége, hanem őnek igenis szüksége van a segítségre, szüksége van egy felsőbbrendű hatalomra, egy mennyei bölcsességre, akit viszont ő csak úgy tud megtalálni, hogy győzelmet arat a tulajdon természete felett. Ez viszont sírás nélkül, ez viszont imádság nélkül nem létezik. Ezért mondja azt Jézus a boldogmondások második lépcsőfokaként, hogy azok a boldogok, azok kezdenek ténylegesen járni a boldogság útján, azok kezdenek ténylegesen járni az emberi természet feletti győzelem útján, akik tudnak sírni, akik tudnak kérni az Istentől, akik az Istenre tudják bízni önmagukat, és el tudják fogadni az Isten által adott választ. Mert kedves táborozók, itt is még elválhat a mi útunk, itt is egy Y elágazásnál vagyunk, ha tudunk is sírni, ha tudunk is imádkozni. Valamelyik istentiszteleten a hét folyamán felhozódott Ézsaiás könyve 50. fejezetének gyönyörű szép messiási proféciája, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus minden nap jó reggel az Istenhez fordult és hallgatott, mint a tanítványok. Itt engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy nekem mélységes meggyőződésem, hogy bár ez is egy csodálatos tanítás Krisztusra nézve, ránk nézve is, hogy nekünk is ezt kell tennünk. De ha a következő lépés hiányzik a mi életünkből, vagy ha hiányzott volna Jézus életéből, hogy tudnilik ő nem volt engedetlen, akkor kárba vész minden sírás, minden imádság, minden Istenre hagyatkozás. Akkor csak odáig tudna eljutni az ember, és maga Jézus sem tudott volna egy lépéssel sem tovább eljutni, hogy a lélek kész, de a test erőtelensége miatt képtelen bármi jónak a végrehajtására. Krisztus úgy vált alkalmassá arra, hogy tudja vigasztalni a bánkódot, hogy tudja meggyógyítani a sántát, a vakot, hogy tudjon tanácsot adni a bizonytalannak, hogy ő nem volt engedetlen. Vagyis, hogyha ő kérte az Istennek a vezetését, akkor ő azt a készségét nyilvánította ki, hogy őt az Isten bármerre kívánja vezetni. Ő engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Itt hivatkoznék Mózes második könyve 33. fejezetére. Mózes második könyve 33. fejezete egy nagyon érdekes történetet ír le. Mózesről szól a történet, aki a korábbi fejezetek leírása alapján azzal szembesül, hogy miközben ő az Istennél időzik a Sínai hegyen, hogy átvegye a 10 parancsolatnak a kőtábláit, a közben a nép nem győzi várni az ő emberi vezetőjének a visszatérését, és rábeszélik Áront,
hogy a rendelkezésükre álló aranyból öntsenek egy aranyszobrot, és azt imádják, és amikor Mózes visszatér, ugye a Sínai hegyről kezében a 10 parancsolat 2 kőtáblájával, akkor azzal kénytelen szembesülni, hogy az egész nép részeg bódulatban körül táncolja, körülugrálja ezt az aranybálványt, és semmit nem törődik Istennel, semmit nem törődik a 10 parancsolattal, és Mózes végső elkeseredésében a bálványt úgy pusztítja el, hogy összetörje a kőtáblákat is. Ezt követőleg Mózes elkeseredésében visszamegy a hegyre, hogy az Istentől kérjen vezetést, mitévő is legyen ő a továbbiakban. Itt érkezünk el Mózes második könyve 33. részéhez, ahol leírhatjuk azt, hogy Isten és Mózes párbeszédet folytat, Isten vigasztalja Mózest, erősíti Mózest, és Mózes egyre inkább kilábalva maga csüggedéséből, mert most már ő maga is kérni az Istentől hatalmas dolgokat. Az első kérése így szól, hogy biztosítsál arról bennünket, hogy te soha nem hagysz el bennünket, hogy a te orcád kísérni fog bennünket, mert hát miről ismeri meg minden nép azt, hogy mi a tiéd vagyunk, ha nem kísérnél bennünket. Majd amikor az Isten biztosítja Mózest erről, hogy meghallgatta az imáját, akkor Mózes egy újabb kéréssel áll elő, ami most már leginkább önmaga megerősítését szolgálná, hogy mutasd meg a te dicsőségedet én nékem. Mutasd meg a te dicsőségedet. Mózes nyilván azért bátorkodott ezt kérni az Istentől, mert úgy érezte, hogy őnek is valami hatalmas bizonyságra van szüksége, hogy végezni tudja az Isten népe vezetésének hatalmas, embert megpróbáló szolgálatát. És akkor az Isten azt mondja, hogy megteszem, amit kértél. Megteszem, amit kértél, és utána tovább már nem szól az Isten, hanem amit cselekszik az Isten, azzal tanítja tovább Mózest. És azzal mondja el, hogy mi az Isten népe vezetőjének, de bárki más hívő embernek is a feladata, az ember és Isten kapcsolatára nézve. Ugyanis amikor az Isten az ő dicsőségében közeledik Mózes felé, akkor először is Mózest beállítja egy kőszikla hasadékába. Másodszor az Isten az ő tulajdon kezével eltakarja Mózesnek az arcát, és Isten úgy közeledik Mózeshez szemtől szembe, hogy közben Mózes semmit nem lát. Nem látja az Isten dicsőségét. És amikor Mózes elvonul, az Isten elvonul Mózes előtt, akkor vonja el a kezét az ő tekintete elől, és Mózes megláthatja az Istent, de csak hátulról. Látja, hogy az Isten merre halad előtte, látja az Istent hátulról, és az a kép elevenedhet meg előttünk, amiről szól például az a gyönyörű szép Zsoltár, a 23. Zsoltár, hogy Isten mint jó pásztor megy elől, és vezeti az ő nyáját, és irányítja az ő nyáját, hogy füves legelőkre, csendes vizekre találjon. És ha jön a medve, ha jön az oroszlán, ahogyan Dávid is, aki pásztor emberből lett király, mondja el a maga valóságos tapasztalatait, hogy amikor ő pásztor volt, akkor neki meg kellett küzdeni a medvével, az oroszlánnal, hogy megvédje a nyájat. Igen, ez az Istennek a feladata. A védelem biztosítása, a táplálék, az életet adó italnak a biztosítása, és a nyájnak, az embernek nincsen más feladata, mint nézni az Isten dicsőségét, hogy merre halad az Isten előttünk. Ehhez képest az ember természete, a büszke ember természete a következő diktálja. Hogyha vallásos is vagyok, ha ismerem is az Istent, az én tapasztalataim, az én ismereteim, az én igazságom, az én cselekedeteim hátterén elhitetem önmagammal, hogy ez a viszony, ez a kapcsolat megfordítható, tehát, hogy én megyek elől. És ha kérek is valamit az Istentől, akkor azt úgy kérem, hogy Istenem, itt van előttem egy élethelyzet, ebben a megoldás, én így látom, hogy ez lenne helyes, és add meg nékem. Az emberi természet azt diktálja nékünk, hogy mi menjünk elől, és az Isten felé időnként visszatekintsünk, hogy jössz-e a nyomomban? Követsz engem? Elvárom, hogy megáldjál engem. Elvárom, hogy ne csak kísérj, hanem védelmezzél is engem. Ehhez képest ez a bizonyos mózesi történet, aztán a jó pásztorról szóló számtalan bibliai leírás, hiszen nem csak a 23. Zsoltárban, nem csak Dávid király önvallomásaiban, de Jézus Krisztus jó néhány tanításában is visszaköszön az, hogy az Isten mit is tanácsol nékünk, hogy alázattal,
ami emberi természetünknek a korlátait elismerve, alázattal fogadjuk el, hogy nekünk az Istenre úgy van szükségünk, mint vezetőre. Erre mondja azt Jézus Krisztus a boldog mondásoknak a kezdetén, hogy boldogok a lelki szegények, mert előttük tárulhat fel az Isten országa. Ezért mondja a következő lépcsőfokként, hogy boldogok, akik sírnak, mert csak azokat lehet megvigasztalni, akik tudják, hogy szükséget szenvednek. Azokat lehet vigasztalni, azokat lehet erősíteni, azokat lehet tanácsolni, akik készek elfogadni ezt a tanácsot. És innen jutunk el odáig, hogy boldoggá válhatnak a szelídek, akik legyőzve az Isten segítsége által maguk büszke, másokat elítélő, önmaguk lényét folyamatosan előtérbe helyező tulajdonságait, jellemvonásait válnak Isten által tanított, a többi embert elfogadni kész, az Isten vezetését mindenkor befogadni kész, magatartást gyakorló emberré. De nézzük a további tanításokat, hogy hogyan is győzhetünk a mi büszkeségünk felett. Ismét egy ismert ígét olvasnék. Ugye az előbb Jelenések könyve 3. fejezete 17. versére hivatkoztam, amikor is a diagnózist láthattuk, hogy mi hogyan gondolkodunk, és ehhez képest az Isten miként lát bennünket. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. Ez a diagnózis. Ilyenek vagyunk mi. Ilyennek lát bennünket az Isten. És ehhez képest a megoldás a következő versben így olvasható. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Kedves táborozók, erről a bibliai ígéről, ha most részletesen akarnék beszélni, akkor egy újabb istentiszteletet kellene hirdetni, vagy akár egy egész sorozatot. Épp ezért erről az ígéről csak az első mondat része alapján szólnék. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. A büszke embernek a legnagyobb problémája, a legnagyobb betegsége az, hogy semmire sincs szükségem, hitet jel önmagával. A megoldás elsődlegesen itt áll előttünk. Szembesülni ezzel a ténnyel, és szembesülni azzal, hogy az Isten valamit adni akar nekünk. Szembesülni azzal, hogy ez csak a hit magatartásával lehet megragadni. A hit magatartásáról szólva csak annyit mondanék, hogy itt, akik jelen voltunk a délelőtti szombatiskolai tanulmányunk átvételekor, hallhattunk, beszélgethettünk egymás között az imádságról, a valódi imádságról, amely kitartó, amely álhatatos, amely céltudatos, amely az Isten jó voltát akarja befogadni, amely hallani akarja az Isten tanácsát. Isten elénk jön, és azt mondja, hogy ő azt tanácsolja nékünk, hogy vegyünk őtőle hatalmas ajándékot, vegyünk őtőle kincseket, vegyünk őtőle olyan gyakorlati tanítást, amely bennünket ki tud emelni a magunk emberi természetében való veszteglésből. Jézus Krisztus ugyanezt másképpen Máté evangélium a 11. fejezetében a következőképpen mondja. Máté evangélium a 11. fejezete és a Biblia jól ismert szakaszaihoz tartozik, hiszen Krisztus itt mondja el azokat az örök érvényű ígéket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ugye a 28. verstől kezdődő igeszakaszról van szó, és a megoldás erejével a 29. vers a következőképpen szólít meg bennünket, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Erre az ígére utaltam, amikor azt mondtam, hogy nekünk egyfajta iskolában kell elvégezni egy tanfolyamot. Egy iskolába kell járnunk, ami azonban nem 10 évben, nem 12 évben, nem egyetemi 5 vagy 7, vagy ki tudja hány években mérhető, hanem egy szakadatlan iskola.
ami attól kezdődően tart, hogy valaki számára Krisztus a messiás, hogy valaki számára Jézus Krisztus a megváltó, és ez az iskola egészen tart addig a pillanatig, ameddig az embernek működik az értelme, ameddig az embernek működnek a lelki képessége, ameddig az ember itt van ebben a világban. Addig bezárólag nekünk szakadatlanul tanulnunk kell, hogy Krisztus miként volt szelíd, és miként volt alázatos szívű. Ugye egyáltalán pontosan mit is jelent az alázat? Van egy nagyon jó íge a Bibliában. Filippi levél 2. fejezetében az 5. vers. Amikor is ugye azt olvashatjuk, hogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázva jött le mi közénk, emberek közé, hogy egyrészt meghalhasson értünk, másrészt az ő halálát megelőzően a bűn, az önzés, a büszkeség feletti győzelmet is meg tudja mutatni, hogy mely úton lehet kivívni az ember számára. Tanuljátok meg tőlem! Szükségünk van Jézus Krisztus tanításaira. Szükségünk van Jézus Krisztus példaadó magatartásának a naponkénti szemlélésére. Szükségünk van Krisztust úgy szemlélni azzal a szemmel, hogy ő hogyan volt alázatos. Miképpen nem tekintette zsákmánynak, kiváltságnak, behozhatatlan előnynek minden más lényhez képest, hogy ő az Istennel egyenlő. Hogy olvassuk az ígében, hogy Krisztus úgy lett a mi megváltónká, úgy járt közöttünk itt 33,5 éven keresztül, hogy az ő isteni erejét, az ő isteni hatalmát soha nem használta önmagáért. Soha nem használta, hogy menekedni tudjon a kísértésekből, hogy menekedni tudjon a fájdalom elől, hogy menekedni tudjon bármilyen próbából. Krisztus azokkal az eszközökkel élt, és lett győztessé, amilyen eszközök a mi rendelkezésünkre is állhatnak. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében olvashatjuk azokat a gondolatokat, hogy Krisztus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás között járult ahhoz, aki kész és képes őt is megszabadítani, és az ő Isten félelmért meghallgattatott. Krisztus ima élete, Isten iránti tisztelete, Istent folyamatosan kereső magatartása legyen példa a mi számunkra is, mert ez az az út, amelyen járva mi a győzelemig eljuthatunk. Utolsó ígeként a Filippi levél 2. fejezetéhez lapozok, tehát ahhoz a fejezethez, amiből az előbbiekben is idéztem Krisztus alázatára való tekintettel. Ugye a Filippi levél 2. fejezete 5. verse egy felhívással kezdődik. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. És kedves táborozók, itt most egy pár ige verset én átlépnék. És a 12. verset idézem fel, amely a következőképpen szól. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt az apostol visszautal az előbb megfogalmazódó gondolatokra, hogy tudnilik az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Erre tanította az apostol a Filippi gyülekezetet, hogy az ember a maga büszkesége felett csak azzal az indulattal, azzal a fajta gondolkodással, azzal a magatartással tud győzedelmeskedni, hogyan Krisztus is küzdött itt közöttünk, emberek között, és vált győztessé. De elmondja azt az apostol, hogy a győzelem útja az nem pusztán egy egyszerű döntés által járható végig. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben is. Pál apostolnak nagyon jó pedagógiai érzéke volt, tudta, hogy hogyan lehet késztetni, fontos gondolatokat beleültetni az embereknek a lelkébe. Így gyakorlatilag a következőt akarja mondani. Szeretteim, ti engedelmeskedtetek a krisztusi példaadásnak az én jelenlétemben. Erre eltökéltétek magatokat a későbbiekben is, hogy így akartok élni. De most, hogy figyelmeztetlek benneteket, ennek az van a háta mögött, hogy valami megváltozott az életetekben. Az eltökéltségben lehet, hogy nincsen hiány, mert a lélek kész.
de mivel a test erőtelen, épp ezért a ti üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel kell véghez vinni. Itt az apostol egy nagyon egyszerű összefüggésre mutat rá. Tudnélik arra, hogy amiről meggyőződtünk, azért naponként kell imádkoznunk. Amiről meggyőződtünk, hogy mi a győzelemnek az útja, amiről meggyőződtünk, hogy ki a mi példaképünk, afele nekünk naponként kell haladnunk, és naponként kell eltökélnünk magunkat, hogy mi ezen az úton akarunk járni, és semmi máson. Naponként kell odaszánni az életünket, ahogyan Krisztus is megtette, hogy minden nap jó reggel felkelt, és hallgatta az Istent, mint a tanítványok, és eltökélte magában, hogy nem lesz engedetlen. Egy ilyen eltökéltség nélkül, ami küzdelmeink folyamatos hullámhegyet, de hullámvölgyet is jelenthetnek, hol fent, hol lent, hol győzünk, hol visszaesünk, a körülményeinktől és sokszor a mi emberi természetünk vadhajtásaitól szenvedünk életünk során. A győzelem akkor vívható ki, hogyha mi erre az életre tökéljük el magunkat nap mint nap. Így mondja az apostol, visszaismételném az előbb felolvasott ígét. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt minden bizonnyal nem arról a félelemről és rettegésről van szó, amit ne talántán első hallással értenénk, nem az Istentől kell félnünk. Attól kell félnünk, hogy az Istentől elszakadunk. Ha valamitől félnünk kell, az a magunk gyengesége, de e felett van orvosság. E felett van győzelemre lehetőség. Halljuk csak vissza azokat a gondolatokat, amiket Jelenések könyve 3. része 18. versének elejéből idéztünk fel. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, tiszta hitet, Isten iránti lelkesedést, tiszta fehér ruhákat, kötelezd el magad a tiszta, igaz cselekedetekre, és használd naponként a szemgyógyító írt. Soha ne hitesd el önmagaddal, hogy te már mindent elértél. Soha ne lásd úgy magadat, hogy te már minden tapasztalatra szertettél. Soha ne gondold azt, hogy minden igazságot megértettél és elfogadtál. A szemgyógyító ír, az ige tanításai, az Isten kinyilatkoztatása neked nap mint nap szükséges, hogy megkenje a te szemedet, hogy láss. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, és lezáró gondolatként erről a legutolsó kifejezésről szólnék. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Ez a kérdés fogalmazódhat meg bennünk, hogy mi a végső célja annak, hogy mi legyőzzük az indulatosságot, a sértődékenységet és a sor végén a büszkeséget. Hogy mi legyőzzük az emberi természetünknek a rossz tulajdonságait, amiről szóltunk a hét folyamán. Akik itt voltunk tegnap este, hallhattuk, hogy az íge által egyetlen egy végső és igaz cél, amit az Isten megjelöl előttünk, az üdvösség elnyerése. Az, hogy az ember túl tudjon tekinteni e földi életnek minden nyomorúságán, a küzdelem nehézségén, a saját életünk előtt tornyosuló nehézségeken, amelyek azt láttatják, hogy én már eddig is győzni akartam, mennyi mindent fáradoztam önmagamért, másokért is, és milyen sokszor voltak rossz tapasztalataim. Ahhoz, hogy a győzelem reményéről lenne tegyünk. Ahhoz, hogy mindig tudjunk előre haladni, és mindig tudjunk mit

vagy a nyilaktól éppen. Az üdvösség tudata, az üdvösség reménysége, és az üdvösség felé vezető út, ami bennünket lelkesíteni tud, ami meg tud védeni bennünket önmagunktól, ami bennünket az Isten oldalán tud megtartani. És ezt kéri az apostol, nyilván nem csak a Filippi gyülekezettől, minden keresztény embertől, mindenkitől, aki vágyva vágyódik eljutni az Isten országához, aki vágyva vágyódik eljutni ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor Isten megszólíthatja a benne bízókat, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra is készítetett. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy annak reményében tudjuk fölvállalni az önmagunkkal vívott küzdelmet, hogy ez a küzdelem nemes harc, hogy ez a küzdelem valós cél felé vezethet bennünket, ami nem e földi lét szenvedéseinek a meghosszabbításában, hanem az Isten országa, a boldog tapasztalatokban bővölködő Isten országa elnyerésében áll. Isten ehhez segítsen mindnyájunkat az ő kegyelméből. Jó Istenünk, köszönünk tőled minden tanítást, amit a hét folyamán elvehettünk. Köszönjük, hogy tükörként tartod elénk az ígét, hogy megláthassuk benne saját arcunkat. Megláthassuk azt, hogy miként gondolkodunk, hogy milyen természet lakozik bennünk. Köszönjük Istenünk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy nem csak azt mondod el, hogy indulatosak, sértődékenyek, feledékenyek, vagy éppen következetlenek vagyunk, büszkeséggel, kérkedéssel megterhelve, hanem kezünkbe adod a te tanácsaidat is, azt a vezetést, tanítást, amelynek megragadása és alkalmazása által mi fölemelkedhetünk a mi emberi gyengéinkből, és győzelmet adhatunk. Kérünk Istenünk, segíts mindnyájunkat, hogy tovább érleljünk magunkban minden gondolatot, amit hallhattunk ezen a héten. Segíts bennünket, hogy az ígét lapozzuk, hogy imádkozzunk, hogy a magunk számára is felfedezhessük. Egyrészt azt, hogy kik vagyunk mi emberek, de másrészt azt is, hogy mivé válhatunk a te kezedben. Taníts kérünk bennünket alázatra, lényed befolyásod elfogadására. Taníts bennünket arra, hogy mi kész szívvel tudnánk elfogadni a te kezedből azt, amit tanítasz nekünk. Taníts bennünket tiszta hitre, igaz cselekedetekre. Taníts bennünket naponkénti alázatra, annak elfogadására, hogy mi reád utalt lények vagyunk. És segíts bennünket, Istenünk, ha tapasztalunk, ha győzelmeket aratunk ebben az életben, akkor se felejtkezzünk el arról, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Segíts kérünk, hogy életünk minden egyes pillanatában láthassuk annak szükségét, hogy az üdvösség, az örök élet ajándéka csak akkor lehet a miénk, ha félelemmel és rettegéssel, naponkénti odafigyeléssel, komoly, buzgó ima élettel, igekutatással küzdünk azért, hogy te bennünk élhess, és bennünk te győzelmet arathass, az üdvösségre fölkészítve bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Segíts bennünket, hogy a nap előttünk lévő részében is hozzád fordulhassunk, hogy befogadhassunk minden áldást, ami tőled jön. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.

József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földijét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek.

Tehát a polgári törvények a témánk, ami lehet, hogy olyan furcsán hangzik, vagy talán a rendkedvéért van a sorozatban. Én hadd mondjam, mert elfogult vagyok a témával, én szeretem a témát. Szerintem nagyon fontos és hasznos és tanulságos téma, tehát ne tessenek úgy venni, hogy ide a sorozat végére ide került valahogy. Azt hallottam, hogy már volt szó korábban más törvénycsoportokról itt a Mózes könyveiben. Talán tetszenek tudni, ugye, hogy vannak erkölcsi törvények, ezek a legismertebbek a 10 parancsolattal az élen. Vannak papi törvények Mózes könyveiben, amelyek a papok tevékenységét, a templomi rendtartást, a szent cselekményeket, ezeknek a jelképes cselekményeknek a rendjét szabályozták. És vannak egészségügyi törvények is a Bibliában egyébként ugyancsak ezzel összefüggésben. És egy újabb csoportja ezeknek a törvényeknek, tehát az úgynevezett polgári törvények. Mitől polgári törvények? Tetszenek tudni talán, hogy Izrael egy választott nép volt, egy vallást testesített meg és képviselt, ez volt a hivatása, erre volt kiválasztva, és egyúttal egy nemzetet is képezett. Tehát egy elég sajátos dolog volt, hogy ott mindenki ugyanabba a templomba járt, ma így mondanánk, és mindenki járt. Egy elég sajátos együttélés volt, egy kívánatosnak tűnő egyszerű társadalmi berendezkedés, de ez azzal járt, hogy ők hétköznap is együtt voltak, hétköznapi viszonyaikban felmerülhettek rendezetlen kérdések, és azokat is szabályozni kellett. És mivel egy törvény alá tartoztak, egy uralkodó alá az Isten személyében, azonos valláshoz tartoztak, ezért a polgári életüket is közös platformon élték meg, azonos törvények alapján, és ezek voltak az úgynevezett polgári törvények. Szokták azt is mondani, hogy ezek mózesi törvények, biztos tetszettek ezt a kifejezést hallani, én azért nem szeretem személy szerint, mert azt a képzetet kelti bennünk, hogy vannak az Istentől adott törvények, meg vannak a mózesi törvények, ami nem igaz. Ugyanaz az Isten adta ezeket a törvényeket is, csak Mózes volt az eszköz, aki által küldte. Ha azt vesszük a 10 parancsolatot is, tény, hogy az Isten írta az ujjával kőtáblára, ez egy minőségi különbség, de a kőtáblát megint csak Mózes hozta le. Tehát ott is Mózes eszközi szerepet játszott, ez volt a feladata. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a mózesi törvények Mózes-től származnak, vagy az ő lelkéből, fejéből pattantak volna ki, ugyanúgy isteni az eredetük, és ezért is indokolt szemügyre vennünk ezeket a törvényeket. Mert ebből is tanulhatunk. Ugye mit tanulhatunk ezekből a törvényekből? Hát majd a végén szeretnék visszatérni erre az összegzésnél. Most annyit hadd mondjak el, hogy azért mindenkit minősít az, hogy milyen rendet valósít meg maga körül. Akár a saját szobájában, akár a saját családjában, akár a saját országában, vagy mondhatnám így, hogy a saját világegyetemében, ugye, aki világegyetemet teremt. Én azt gondolom, hogy a polgári törvények a szemléletüknél fogva, a jellegüknél fogva, közvetetten ugyancsak az Istennek, mint törvényadónak a lényéről és a személyiségéről tanúskodnak. Talán ha annyit szabad elmondanom itt a bevezetőben személyesen, hogy én elég fiatal korom óta olvasom a Bibliát, és nem mindig vonzott nagyon ezeknek a törvényeknek a végigolvasása, ezt is elismerem. De végigolvastam. És bizony sokszor voltam úgy vele, hogy nem értettem egyet, ezt is elmondom őszintén. Tehát én máshogy ítéltem meg a dolgot, de azt, hogyha elgondolkodtam, akkor mindig oda lyukadtam ki, hogy de mégiscsak úgy van az rendjén. És nekem ez volt a tapasztalatom, ezért idéztem fel, hogy más az értékrendünk, máshogy növünk fel, lehet, hogy eltérő az alapvető emberi értékítéletünk ezektől a törvényektől, de aki ezt olvassa, aki ezt magáévá teszi, ennek a szemléletét, a gondolkodását formálja át arra a mintára, aki a törvényadó, és aki így rendezte ezeket a törvényeket. Én azt gondolom, hogy ezen a mai alkalommal szeretnék előzetesen átfogó módon szólni erről a törvénycsoportról, és hát nem lenne teljes a kép, hogyha nem emelnék ki néhány szemléletes, beszédes példát is, tehát majd ezt a második felében szeretném megtenni, szerintem okulunk majd abból is, és tanúságosnak találjuk bizony benne mindannyian. Mi a sajátossága tehát ezeknek a törvényeknek, és miért érdemes velük foglalkozni, hogy már fel is tettem ezt a kérdést? Az egyik tehát az, hogy az Isten értékrendje tükröződik ezekben is. A másik, hogy ugye ezzel összefügg, amit már mondtam, hogy az Isten adta ezeket a törvényeket is, tehát nem kezelhetjük őket másként. Ez is része a Bibliának, formailag is, meg hát a kinyilatkoztatásnak is része, ahogyan látjuk. Az is fel van ezekben jegyezve, hogy egy eszményi társadalomnak hogyan lehetne és hogyan kellene együtt élnie. Ugye nem akarok messzire menni, de én még arra is gondolok, hogy aki ma törvényt akar alkotni az emberi társadalomban, nem követel nagy hibát, ha elolvassa ezeket a törvényeket, hogy az Isten milyen törvényeket szánt az emberi társadalomnak, és lehet ebből nyugodtan meríteni, lehet ebből átvenni, hogyha valaki úgy találja. Azt is megtetszenek látni, hogyha ezeket a törvényeket eltetszenek majd olvasni, ugye főleg Mózes második könyvében találjuk a 21-től a 23-ig terjedő fejezetekben, kicsit olyan egymásra záporozóan, tehát ne tessenek meglepődni, hogy egyik vers még egy kérdéskörrel foglalkozik, egy másik már egy másikkal, tehát 2 Mózes 21-től 23-ig,
aztán Mózes 3., 4. könyvében is elszórtan találkozunk még ilyen rendelkezésekkel, polgári vonatkozású rendelkezésekkel. Mindenhol ugyanazt látjuk, hogy az alapeszmének, a 10 parancsolatnak a szemlélete fejeződik ki és fogalmazódik meg egyes konkrét élethelyzetekben. Ugye mi mindig ott vagyunk bajban, hogy tudom, hogy mi az alapelv, de itt van egy élethelyzet, mit csináljak? Hát ez egy ritka szakasz a Bibliában, itt le van írva, hogy ha ez a helyzet, akkor ezt kell csinálni, ha az a helyzet, akkor azt kell csinálni. Egy fontos dolgot azonban hozzá kell tennem, ami árnyalja az előző megállapításomat, hogy az alapelv a 10 parancsolaté, de mégis van benne valami, amitől más, mint a 10 parancsolat. És pedig micsoda? Az, hogy ez az ószövetségi nép együttérését szabályozó törvénycsokor volt. Ugye miért fontos ez? Nem tudom, mennyit tetszettek ezzel foglalkozni, vagy mennyire mentek ebbe bele korábbi témák. Az Új és az Új Szövetség alapvető különbsége abban áll, hogy az Ószövetségben az Isten eleve számolt azzal, hogy egy beleszületés alapján élő népcsoport alkotja az ő követőit, formálisan legalábbis a zsidó nép, ahol a beleszületés miatt volt, aki fizikailag beleszületett ebbe a népbe, de lelkileg nem született bele. Tehát nem következett be az életében a megtérés. Tehát egy vegyes nép volt. Ezt látjuk, hát erről szól a zsidó történet, erről szól az Ószövetség végig, miért voltak problémák. Az Új Szövetségben pedig egy fordított rendezője van, hogy megtért egyének a megtérésük után csatlakoznak és alkotják azt a közösséget, akik az Isten követői. Ez egy alapvető különbség és súlyos következményekkel. Tehát a legmagasabb rendű együttélést az isteni törvényekkel, azok eszméjének a megvalósítását az emberi életben az új szövetségi választott nép a hívők körében el lehet várni, mert ki maga döntött, hogy akar-e vagy nem. A zsidó nép körében beleszülettek, ott az Isten egy más szintet húzott meg minimum követelményként az együttélése polgári szempontból. Az üdvösség feltétele nem volt más ott sem, de az együttélésé egy enyhített, egy valamelyest alacsonyabb mérce volt, tudnék, nem várta el a megtért kereszténységnek a mélységeit és a nagyvonalúságát, de az alapvető kölcsönösséget elvárta. Ugye, mire gondolok itt, majd erre visszatérünk mindjárt, hogy például az ószövetségi törvényben az alapelvet így fogalmazza meg, és ezt sokan ismerik is, hogy szemet szemért, fogad fogért. A kereszténységben meg úgy hangzik, hogy aki arcol üt téged jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Tetszenek ismerni, ugye? És tetszenek érezni, óriási különbség van a kettő között. Nyilván meg nem tért emberektől nem lehet az utóbbit kérni, hogy tartsd oda a másik orcádat is. Megtért embertől meg furcsán jön ki, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát ez az alapvető különbség a két szövetség között és a két szövetséget szabályzó elvek és rendelkezések között. Ezekre még szeretnék visszatérni mindjárt a folytatásban, de egy dolgot még itt hadd mondjak ki, szintén jól felismerhető, bár én is megmondom őszintén, sokára vettem észre, és sokaknak nem tűnik fel, hogy tulajdonképpen Izraelben a polgári törvények Istentől adott törvények voltak, ahogyan mondtam, és csak ezek a törvények voltak. Tehát ez fontos látni, hogy Isten alkotta Izraelnek a törvényeit, ezekre hivatkoztam, erről szól a mai témánk, egyszer és mindenkorra alkotta meg. Ezek teljes körűek voltak, sem módosításra, sem kiegészítésre nem szorultak. Nem véletlen, hogy Izraelben nem volt parlament. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de akár mi lett volna a neve, de az nem volt, ami nálunk a parlament. Biztosan tetszenek ismerni azt a közéletünkben, vagy a híradóban azt a hivatkozást, hogy amikor hivatkoznak, hogy a törvényalkotónak mi lehetett a szándéka. Tehát, hogy miért született egy törvény? A törvényalkotó, hát nálunk most ebben a berendezkedésben ugye a törvényhozást az országgyűlést akarja. Izraelben egy törvényalkotó volt. Egy személy, ez maga az Isten volt, ő alkotta meg ezeket a törvényeket. Talán nem meglepő, hogy a mindentudó, a mindenható, a bölcs Isten tudott olyan törvényt alkotni, hogy azt megalkotta, és nem szorult módosításokra, nem szorult kiegészítésekre, mert az tökéletes volt. Izraelnek ilyen szempontból nagyon kedvező helyzete volt, mert mennyből szálltak alá, ha lehet így mondani, még a hétköznapi életének is a szabályzói, a törvényei. Nem kellett tehát módosítani, talán itt hadd jegyezem meg, később akartam, hogy tényleg az a szörnyű, ami törvényeinkkel, az emberi törvényekkel, hogy a legjobb szándék mellett is tételezzük, hogy mindig a legjobb szándék van jelen, amikor valamilyen törvényt hoznak, nem sikerül eltalálni, és mindig módosítgatni kell, és egy bizonytalanságot jelent. Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem, és ő mondta nekem, ő úgy költözött haza, sokáig külföldön élt, és mondta, ha jól emlékszem, remélem jól emlékszem, azt hiszem Németországban a kereskedelmi törvény 1950 valahanyas keltezésű, azóta nem bántották. Tehát úgy azért be lehet rendezkedni valamire, nem? Mert tudom, hogy holnap is az lesz véletlen, holnap után is, tehát arra lehet hagyatkozni. Még emberi viszonylatban is milyen nagy ez az időintervallum. Most gondoljuk meg, hogy Izraelnek nem 50 éves törvényei voltak, hanem hát 1000 években mérhető, meg örök érvényű törvényei ilyen vonatkozásban is.
Nagyon érdekes, hogy ugye szükségtelen volt emiatt törvényhozó testületet fenntartani. Érdekes, hogy az államforma az változott Izraelben a történelem során. Tudnék, volt bírákkora, ugye amikor letelepültek Kánaánban, azt követően volt királykor, Istennek ugyan nem egyezett az akaratával, de megengedte, hozzájárult, csak annak is másnak kellett lennie, mint más népeknél szokás a királyság intézménye. Tehát érdekes, hogy az államforma változott, de ez az elv nem változott, hogy akárki gyakorolja a hatalmat, legyen az bíra vagy király, nem az a dolga, hogy törvényeket hozzon, hanem az a dolga, hogy törvényeket alkalmazzon. Azért ezt jó tudni, és ezt jó látni. Tehát az Isten törvénynek kellett érvényt szerezni, ehhez nem kellett nagy apparátus, el kellett fogadni a bíra tekintét, mint Istentől kiválasztottét, ha peres ügyük volt, odavitték, ő eldöntötte, és ezzel meg volt oldva. Tehát ugyanaz maradt a feladat, az Istentől kapott törvények alkalmazása, nyilván ezeket ismerni kellett. Itt csak egy megjegyzés hadd tegyek, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az már nem nehéz. Tehát az Istentől kapott törvények alkalmazása, egy törvényt alkalmazni is nehéz. Hadd mondjak egy példát. De Bibliában azt olvassuk, hogy bölcs Salamon, amikor király lett, és az Isten kérdezte, hogy mit kér, ő bölcsességet kért a feladatához. Nagyon nagy dolog, tehát nem az, hogy okosabb legyen, mint a többiek, hanem hogy a feladatát el tudja végezni. Azt mondja a Biblia, hogy ezért kapott rendkívüli bölcsességet, hogy se előtte, se utána hasonló nem volt. És egy történettel illusztrálja ezt a Biblia, amikor két asszony egy szálláson volt, meghalt az egyiknek a gyereke, kideríthetetlen volt, hogy mi az igazság, két ellentmondó állítás volt, csak nem volt se tanú, se bizonyíték, se semmi. És akkor Salamon azt mondta, hogy hát, hogyha ez így van, akkor nincs mit tenni, akkor vágjuk ketté a gyereket, osszuk el egyik fele egyiké, másik fele másiké. És akkor azt mondta ugye az anya, hogy aki az igazi anya, most már tudjuk, hogy nehogy, inkább adják oda a másiknak, de lemond az egész perről, mindenről. Az pedig, aki nem az igazi anya volt, azt mondja, hogy ja, vágjuk szét, se tiéd, se enyém ne legyen. Ugye, mert neki nem volt ez érdeke, inkább féltékeny volt a másikra. Salamon pedig megállította a katonáját, akinek a parancsodat, hogy eszébe ne jusson, ő nem gondolta, hogy szét kell vágni a gyereket, de hát hogy derítse ki, hogy melyik az igazi anyja. Most kiderítette. És nagyon érdekes, hogy nem szólt levezetésre senkinek, hogy miért az az igazi anya, mindenki belátta, hogy. Nem az volt a kérdés, hogy miért az az igazi anya, hanem az volt a kérdés, hogy hogy lehetett ilyen bölcs a király, hogy egy ilyen helyzetet állított fel, ami kiderítette az igazságot. Utána már csak érvényt kellett szerezni. Ezt azért mondtam el, hogy nem könnyű az igazságszolgáltatás, még akkor sem, ha a törvények tökéletesek, mert a tényállást fel kell mérni. Biztosan be kell tájolni. Itt is egy megjegyzést hadd tegyek. Egyszer olvastam a Kürosz neveltetése című könyvet, azt hiszem, hogy emlékszem, abban olvastam Xenofontól, egy ókori görög szerzőtől, a perzsák viszonyait, és azt írta, nagyon sok pozitívumot írja a perzsákról, csodálni való nép voltak, fénykorukban, az igazi fénykorukban, és azt írja, hogy a gyermekekkel csoportokban foglalkoztak, nagyon tudatosan nevelték a gyerekeiket, és ami engem megragadott egyszer mindenkorra, hogyha vitás helyzet merült fel a gyerekek között egy csoportban, akkor nem a tanító vagy a felügyelő döntött, hanem kijelölt valakit, egy másik gyereket, és mondta, hogy tegyen igazságot. Tehát, hogy szokja, hogy szokjanak hozzá, hogy el kell dönteni helyzeteket, hogy pártatlan legyen, hogy igazságos legyen. Nem tudom, tetszenek érezni rám, ez nagyon mély hatással, hogy ilyen tudatosan már gyerekkortól az ítélkezés felelősségét és jelentőségét elültetni embereknek a lelkében és a tudatában. Tehát ez sem kis dolog, de tény, és visszatérek a fő témánkhoz, tehát, hogy Izraelben legalább törvényt alkotni nem kellett. Nem is olvasunk a Bibliában, megtetszett nézni, és sehol nem olvasunk, hogy törvény született volna, vagy király is törvényt hozott volna. Amennyire én emlékszem, egyetlen egy helyen olvasunk arról, hogy szokás joggá vált valami, amikor Dávid és az emberei üldöztek valakiket, még a saját üldöztetésük idején filiszteus területen lakván az ellenségéket, az amalekitákat, akkor a 600-ból 200 elfáradt, 400 tudta folytatni az utat, utolérte az amalekitákat, visszavették a zsákmányt, visszajöttek, és akkor azt mondták a 400, hogy de hát ők harcoltak, a 200 meg csak őrizte a málhát, hogy ez különbség, és Dávid azt mondta, hogy az lehet, de valakinek a málhát is kellett őrizni, ez csapatmunka volt, ma így mondanák, és azt mondja, hogy mindenki egyenlő részt kap a zsákmányból, és azt mondja, hogy onnantól kezdve ez szokássá vált Izraelben, hogy nem tettek különbséget, tehát mindenki ugyanazt kapta. Ennyit olvasunk a Bibliában törvényhozásról, tehát ezen kívül törvények nem jöttek létre, ez is egy szokás volt, inkább egy ilyen méltányossági gyakorlat. Tehát semmilyen kiegészítés nincsen, ahogyan mondtam is. És akkor most érnék rá arra, hogy akkor ezek a bizonyos polgári törvények, amiket mondom, majd szeretnék illusztrálni, egy-egy látványos példát felhozni, úgy egészüket tekintve milyen irányvonalat követnek, tehát mi a szemléletük, milyen célt szolgálnak. Szeretném így összefoglalóan megállapítani az elején a következőt. Tessenek majd megfigyelni, hogy ok-okozati összefüggés és a felelősség kérdése kerül mindig elő.
Tehát ha valami probléma volt, meg kellett keresni az okát, ha ott személyes felelősség merült fel, akár olyan is, hogy valaki mulasztott. Mondok egy példát talán itt rögtön, mert arra úgyse akarok visszatérni külön, hogy valakinek az állata öklerős volt, mondjuk az ökör, vagy nem tudom melyik állatra mondja ott, hogy öklerős volt, és azt mondja, hogy felöklelte a másiknak az állatát, akkor fizesse ki a kárt, amit az övé okozott. És itt is mond egy finomítás, ezt már nem emlékszem pontosan, azért nem merem folytatni, de azt tudom, hogy amikor azt írja, hogy amikor embert öklelt, és az ember meghalt, és előtte is öklelős volt az az állat. Tehát lehetett tudni, hogy hamis, ugye, ahogy mondják, tehát, hogy veszélyes. És ez az ember tudta azt, hogy az ő állata ilyen, és nem gondoskodott, és nem vigyázott, azt mondja, akkor az életével fizessen, mert olyan, mintha megölte volna. Ez félelmetes, de tetszen kérdezni, hogy nem lehet eltussolni ezt a kérdést. Azért is mondom ezt, mert én is, amikor készültem ebből a témából, úgy mindig az ember óhatatlanul összeméri a korunk társadalmát és a korunk törvényeit azokkal az állapotokkal. És egyszer én is hallottam azt már egy ilyen interjúban, hogy mi egy olyan országban élünk, amely következmények nélküli ország. Tehát itt bármi történhet, szóval soha igazi konzekvencia nincs. Nem az, hogy ő levonja, hát az ritkaság, az tisztelem, aki maga levon valamit magára nézve. Hát akkor segítsenek neki levonni, tehát hogy vezessék rá, hogy akkor most le kéne mondania, vagy meg kell, hogy büntessük. Az isteni szemléletet tessék majd megnézni, elolvasva ezeket a szakaszokat, mindig ott van, hogy mi történt, miért történt. Ha van felelősség, viselnie kell a felelősséget, ezzel nem lehet kitérni. Majd, hogy hogyan viseli, erre mindjárt visszatérnék. Az egyik szemléletbeli sajátosság tehát ez, amiről beszéltem, a másik, ezt a kettőt szeretném csak kiemelni, a másik az, hogy a Biblia a megelőzésre teszi a hangsúlyt. Tehát nem azt mondja, hogy majd, ha meg lesz a baj, akkor valahogy reparáljuk, vagy kártérítés lesz, vagy büntetés, vagy nevelgetjük az illetőt, betesszük valami börtönbe, vagy afférébe, hanem azt mondja, hogy amit lehet megelőzni, de van egy ilyen törvény, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert az egész gondolkodásunkra meghatározó kellene, hogy legyen. Azt mondja, hogy ha házat építesz, azt mondja, csinálj korlátot a tetejére. Tudnék, ugye mediterrán vidék, tehát ilyen lapos tetőben gondolkozunk, ne sátor tetőben. Tehát ők használták, olvassuk is, hogy Péter apostol a tetőn imádkozik, például az apostolok cselekedeteiben. Tehát lapos tetős házak voltak. Azt mondja, hogy csinálj korlátot a tetejére, nehogy valaki leessen onnan, és akkor vérrel terhered meg a te házadat. Eszembe jutott az, hogy nemrég valaki mesélte, hogy van olyan kereszteződés az egyik városunkban, ahol azért van rendőrlámpa, mert ott már nem tudom hányan meghaltak, és végül csak állítottak egy rendőrlámpát. Meg tetszett tudni, hogy sok helyen a sorompókat is akkor szokták már félkarúra vagy teljes karúra váltani, hogyha már elég sok baleset történt, na akkor megcsináljuk. Mindjárt érezzük, nem, hogy ez egy rossz szemlélet. Hát miért kell azért meghalni, vagy megsérülni, vagy bármi? Ha tudjuk, hogy benne van a veszély, amit lehet előzzünk meg. És ez egy bibliai jelv, én erre szoktam hivatkozni, hogy ha házat építesz, ne várd meg, hogy leesik valaki, előbb legyen korlát, és előzzük meg a bajt. Na most ez annyira érvényes az isteni törvényekben, hogy azt látjuk, hogy nem az a célja, hogy utóbb büntessen, hanem ha már büntetni kell, ha bármi bekövetkezik, olyan legyen a büntetés, ami arányos, szemet szemért fogad fogért, tehát hogy ugyanazt kapja az illető, illetve visszatartó ereje legyen, és elrettentő ereje legyen. Tehát, hogy előre fontolja meg, aki ilyet készül elkövetni, hogy elköveti-e. Itt is egy fontos dolgot hadd jegyezzek meg, ha nem baj, ebben a párhuzam jegyében nem gondoltam, hogy ennyire kitérek rá, de érdekes lehet, hogy például az a szokás Magyarországon, azt hallottam, hogy nem annyira az a fontos, hogy milyen büntetést kap valaki, nem azt tartja vissza, hanem a felderítettségnek a bizonyossága. Tehát ő majdnem biztos, hogy utolérik úgyis, és az már nem érdekes, hogy milyen büntetést fog kapni. Ugye én egyszer láttam egy teljesen hivatalos statisztikát a Heti Világgazdaságban, a rendszerváltás után nem sokkal, amikor a halálbüntetést eltörölték, azt hiszem 90-ben törölték el, vagy 91-ben, hogy addig évente 200 körül mozgott, nyilván bizony szórással a gyilkosságok száma, az emberölések száma Magyarországon, attól az évtől kezdve 300 körül ment tovább. De mint a lépcső, szó szerint. Tehát ott rögtön én is meglepődtem. Biztos ebben van valami statisztikai dolog is, hogy lehet ez ennyire meredek és hirtelen. Nem hiszem, hogy ennyire így hat a lélekre. De az biztos, hogy nem mindegy, hogyha az ember tudja, hogy mit kockáztat, hogy annak súlya van az ő számára. Az Isten azt mondja, hogy megelőzni kell a bajt, és nem utóbb orvosolgatni. Akkor rögtön hadd támasszam ezt alá, tehát a megelőzés, a fékentartás, a rossz fékentartása a cél. Az a kérdés, hogy meg nem tért embereket, bármennyire is zsidónak születtek, de személyesen meg nem tért embereket, mi tarthat vissza attól, hogy elkövessenek valamit? Hát az, hogy azt mondják nekik, hogy ha megteszed, és megfognak, akkor rajtad is az esik. Szemet szemért, fogat fogért. Ha a másikat megnyomorítod, veled is azt fogják tenni. Az önző ember nem tudja úgy sajnálni a másik embert, mint önmagát.
Tehát ez a visszacsatolás lényege, hogy gondold meg, hogy nem fogsz örülni neki, hogyha utolér az igazságszolgáltatás keze. Ha a másikat nem is sajnálod, hogy megtett vele, akkor sajnáld magadat és féljél a törvényt, hogy veled is ez fog megtörténni. Ez az a bizonyos szemet szemért el, vagy fogad fogért el, ami itt megvalósul. Tudni, hogy érezze az illető azt a veszteséget, amit okozott. Itt is egy megjegyzés hadd tegyek, hogyha szabad, ezen is sokat töprengtem, hogy nem szeretnék erről se vitát nyitni, meg félrevinni, hogy ez az egész halálos ítélet egy óriási kérdés, hogy legyen vagy ne legyen. Annyit hadd mondjak, azért a Bibliában ez nem kérdés. Tehát a Biblia szerint ez egy létező büntetési forma kellene, hogy legyen. Sokan arra hivatkoznak, hogy a szeretet jegyében ezt nem kéne tenni. Itt annyit hadd mondjak, hogyha beletetszenek gondolni, nagyon sokszor hangzik olyan érvelés, hogy mi az államtól azt várjuk, hogy legyen elnézés a szeretet jegyében, gyakorolja az igazságszolgáltatást. Miközben az állam részeiként a polgárok nagyon sokszor inkább szeretetlenek a saját kapcsolataikban és igazságtalanok. A Biblia azt mondja, hogy az államnak, mint Istentől rendelt intézmény az állam és az igazságszolgáltatás, egy dolga van, hogy igazságot szolgáltasson. Én egyénileg megtehetem azt, mint keresztény ember, hogy elállok az igényemtől, nem kérek jogorvoslatot, nem kérek igazságszolgáltatást. Én egyénként gyakorolhatom a szeretet elvét, és helyes, ha gyakorlom. Az állam meg gyakorolja az igazságszolgáltatás elvét. És kialakult egy ki nem mondott ilyen paradoxon, vagy ellentmondás a széles körben felismerhetően a társadalomban, hogy az állam legyen szeretetteljes és irgalmas törvényeket és büntetéseket szabjon ki, mi pedig lehet, hogy igazságtalanok és szeretetlenek vagyunk, mint egyének. Nem tudom, tetszenek-e érteni, de ez egy olyan furcsa dolog, ha belegondolunk. Az állam az gyakorolja maga igazságszolgáltató feladatát és szerepét. A Pál apostol például azt írja, hogy a fejedelem, tudnék az állam képviselőjeként ugye a fejedelem, a gonosz cselekedetek rettegtetésére viseli a fegyvert. Egyébként tessék figyelni, nem azt mondja, hogy büntetésére. Mi a jó? Hogyha már visszatartó ereje van, tehát a rettegtetésére, hogy nem azért majd megbüntetjük, ha elköveti, hanem riassza vissza az, hogy biztos, hogy megbüntetjük, ha elköveti, ne próbálja meg elkövetni. Itt a visszatartással kapcsolatban még egy fontos sajátosságot hadd emeljek ki, tehát azon túl, hogy a szemet szemért el vévényesül, mint visszatartó erő, hogy lehet, hogy olyan dolgot mondok, ami meglepő sokaknak, de tessenek utána nézni, igazam van biztosan. A bibliai polgári törvényeknek a rendelkezései között nem szerepel az az intézmény, amit mi úgy ismerünk, hogy börtön, vagy fegyház, vagy akárhogy ragozzam. Tudnélik, ismeretlen volt ez a büntetési forma. Tehát a Bibliában ilyen nincs, hogy valakit arra büntettek, hogy elzárják. Tudnék, kétféle büntetés van a Biblia szerint, ha valami jóvá tehetetlen, tehát majd mindjárt felsorolom, miket a legfőbb bűnöket, mondjuk emberéletet oltott ki, annak egy megoldása van, hogy az övét is oltsák ki. Ez az özönvíz után már elhangzik rendelkezésként, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Igen, nagyon különös, hogy a decéfián hangsúlyára azt mondja az Isten, hogy ha valaki embert öl, annak meg kell halnia, sőt, mit mond, hogy az embereknek kell igazságot szolgáltatni. Ne várják az Istent, ne várjanak egy újabb özönvizet, hogy majd, hogyha már minden tönkrement újra, akkor megint az Isten visszametszi a történelmünket. Tehát aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki ez a rendelkezés. Ha meg nem ilyen dolgot követett el, hanem olyat, ami anyagilag orvosolható, tehát kártérítést lehet fizetni, vagy visszakaphatja az illető azt, amit elvesztett, azt viszont adják vissza neki. Akkor az legyen a megoldás. De azt mondja, hogy annak, hogy valakit bezárnak valahova, hát annak sok értelme nincsen, attól nem lesz jobb az illető, meg kéne kérdezni szakembereket. Én hallottam, hogy egy kész továbbképzésnek felel meg egy fegyintézmény, ugye, mert ugye ez mint a csúszli effektus, hogy sokáig elzárják, utána nem tud mit kezdeni a szabadsága, sokszor lehet hallani, hogy kijönnek, vagy végleg, vagy szabadságra újabb bűntényeket követnek el, meg akit kisebb bűnökért zárnak be, lehet, hogy egy komoly kurzust elvégez bent, most bocsánat, hogy így mondom, de hát, hogy fajsúlyosabb bűnözőként tud visszatérni a társadalomba. Biztos van kivétel, tehát én ezzel nem minősítem se az intézményt, se azokat, akik elszenvedik ezeket a büntetéseket, de azért valami csak lehet abban, hogy az Istentől rendelt törvények között hiányzik ez a műfaj, ez a fogalom, ha lehet így mondani, vagy ez az intézmény, hogy börtön. Mire való a börtön? Az semmire nem jó. Azt mondja a Biblia. Tehát ez a kétféle kategóriája van a bűnöknek, még egyszer hadd mondjam, a jóvá tehetetlen bűnök, amelyeket az élet elvételével sújtanak ezek a törvények. Mik voltak ezek? Csak a rendkedvéért hadd mondjam el. Az egyik az emberölésnek a bűne. Egyértelmű, az imént is idéztem. Már Kainnál is olvassuk azt, hogy Kain ugye megöli Ábelt, ugye sokan azt mondják, hogy Kaint nem ölte meg az Isten, ez egyébként teljesen igaz, de megkérdezem, hogy hova vezetett utána a dolog, özönvíz lett belőle.
és ez nagyon tanúságos, ezt azért tényleg ennyit időszünk itt, hogy tehát az első emberölés után még nem volt büntetésként, szankcióként a gyilkos megölése megjelölve, élhetett tovább. Jó másfél ezer év a Biblia szerint, ami elterik a teremtéstől, és már egy özönvízre van szükség, hogy tisztázza a terepet az Isten, és újrakezdje azzal a néhány emberrel, Noéval és a családjával. És az újrakezdéskor az Isten azt mondja, amit az imént idéztem, hogy tehát emberek, most, hogy láttátok, hogy hova vezet az az út, ha nem büntetjük meg a bűnt, most akkor jegyezzétek meg, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, nem a következő özönvíznél. Tetszenek érteni? Ez egy nagyon egyszerű logika, mint hogyha azt mondta volna az Isten, hogy ti azt gondolnátok, hogy az a jó, az a helyes, az a szeretetteljes, ha nem büntetjük a bűnt. Tegyünk egy próbát. Másfél ezer év. Egyébként ez csodálatos. Izrael is egy nagy próba volt a nemzeti vallásra, másfél ezer év. Ezek az Istennek a laboratóriumi mértékei, hogy másfél ezer év. Másfél ezer év, kiderült, hogy nem vezet jóra, ha nem büntetik meg a bűnt. Utána azt mondta az Isten, hogy most már belátható az, amit ő addig is tudott, mert nyilván nem akkor tudta meg az Isten. Azt mondta, hogy akkor ilyen módon változzon meg a társadalom berendezkedése. Aztán a szemérem elleni bűncselekményeket, a nemi erőszakot, azt halállal büntették Izraelben. Hadd tegyem hozzá, hogyha szabad magánvéleményként, és szerintem egyébként helyesen, mert nagyon durva beavatkozás egy másik ember személyiségével, egy borzalmas cselekmény. Izraelben ez nem volt kérdés, hogy mivel kell büntetni, halállal büntették. Halállal büntették az Isten káromlást és a szombatrontást is egyébként, tehát a vallási jellegű legdurvább kihágásokat. Ezek mind halállal büntetendőek voltak. Ami pedig a másik kategóriába tartozik, tehát ahol nem halálbüntetés következett be, még egyszer mondom, azok az anyagi károkozása, gondatlanságból vagy tolvaj bűncselekmény formájában, ezek ellen az esetekben pedig kárpótlást, kártérítést kellett fizetni. Különféleképpen van megadva, általában a mértéke a következő, hogy négyszeres részt kellett fizetni. Tehát ellopott valamit, aminek volt X értéke, akkor négyszer annyit kellett, hogy fizessen érte. Nem tudom, mit tetszenek ehhez, szóval nekem nagyon tetszik, megmondom, hogy miért. Mert egyrészt van visszatartó ereje. Tehát, ha minden ötödiknél megbukik, akkor még mindig nullán van, mert mindent elszednek tőle. A másik az áldozat szempontjából, hogy hát tényleg azért egy trauma egy ilyet átélni, tudom, mert én is átéltem ilyet, hozzánk is betörtek, és ugye van ilyen, ma is mondják, hogy erkölcsi kártérítést kell fizetni, tehát vannak még egyéb szempontok. Hát a négyszeres rész az körülbelül elég. Tehát az áldozatnak elég arra, hogy az őt élt traumát orvosolja, meg az anyagi kárt helyreállítsa. A bűntény elkövetőjét pedig hát gondolkodóba kell, hogy ejtse, hogy azért ilyen százalékokkal érdemes-e ezt a tevékenységet, hogy így mondjam, folytatni. Hozzáteszek még valamit, én akkor gondolkoztam el ezzel, amikor hozzánk betörtek, engem nagyon megvisel, hogy én azt gondolom, hogy tény, hogy Izraelben nem volt ilyen, mint ami a magyar törvényben, hogy levágják a kezét a tolvajnak és hasonlók. De az is tény, hogy Izraelben a tolvajlást azt alkalmi bűncselekményként kezelték nyilván ezek a törvények, hogy valaki arra vetemedett, hogy lopott. Én megtudtam, amikor a rendőrök nálunk kinyártak, hogy nálunk ez életforma. Tehát ez nem úgy van, hogy az alkalom szüli a tolvajt, hanem a tolvaj szüli az alkalmat. Tehát, hogy erre rendezkednek be emberek, hogy ahogy más emberek elmennek dolgozni, én is azt tettem aznap, ő ugyanúgy jön el hozzám a saját tevékenységét folytatni, és kirabol. És én azt gondolom, hogy vigyázni kell, hogy egész más az alkalmi tolvajok büntetése, mint aki megesett, hogy így mondjam, egy kísértésben, és más az, aki rossz hiszeműen arra rendezkedik be az életében, hogy másokat foszt ki. Tehát egy teljesen más kategória. Tehát négyszeres részt kellett fizetni, itt rögtön hat hivatkozzak rá, hogy nagyon szépen jelentkezik ez, amikor például Dávid a nagy bűnét elköveti, és először csak a profétai fedés egy lopásban fogalmazza meg jelképesen, hogy valaki a másiknak a juhát elvette, és akkor Dávid felháborodik, és mondja, hogy négy annyit fizessen érte az, aki ilyenre vetemedett, és utána közli a proféta, hogy te voltál az, és ha csak juró lenne szó, de te asszonyt vettél el meg életet. De honnan jött a Dávidnak a négy? Tehát ez nem úgy volt, hogy ott pattant ki a királyi szikra, hogy így mondjam, hanem a király alkalmazta az isteni törvényt. Tehát ő tudta, hogy négyszeres rész a kárpótlás. Csak azt nem tudta, hogy miről szól a proféta. Ugye, hogy ez egy jelképes felvezetése volt az ő bűnének. Csak olyan érdekes azért is mondani, hogy látni az összefüggést, hogy magyarázat, tehát hogy ott például miért pont négy hangzik el. Itt annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye nálunk az is nehéz a mi korunkban tetszenek tudni, hogy sokszor nem lehet utolérni már az elsikasztott vagy ellopott jövedelmeket, mert már mindenkinek átiratták a nevére, meg tudom is én. Ez ott nem nagyon működhetett így. Megmondom miért, és ez egy magánvélemény, tessenek talán meghallgatni, ez tehát nem egy bibliai elv, csak én gondolkoztam ezen. Tehát az a gondunk nekünk, hogy
hogy egy olyan államformában élünk, a demokrácia formájában, ahol annyira bebiztosítjuk a visszaérésekkel szemben a társadalmat, ami önmagában jó, rengeteg törvény fékezi az igazságszolgáltatást is, hogy ne érje sérelem ugye a gyanúsítottakat, meg a bűnelkövetőket. Csak az a visszássága megvan talán, hogy a bűnözők éppen, hogy nem tartják tiszteletben ezeket a törvényeket. A demokráciának a működtetőit viszont gúzsba kötik a saját törvényt, tehát mégsem követhetnek el áthágást, és kialakul egy egyenlőtlenség. Tehát mindenki tudja valakiről, hogy ő követte el, de bizonyos formai dolgokra hivatkozva, hát nem lehet mégsem az igazságot igazságként szolgáltatni. Egyszer láttam egy ilyen találó paródiát, vagy nem tudom, minek mondjam, ahol azt mondták, ugye a Fellegvárában, Amerikában játszott, és Amerikáról szólt ez a valami, és ott mondták, hogy ez egy csodálatos ország, ahol mindenki ártatlan, amíg van pénze megfizetni az ügyvédet. Ugye, ez egy nagyon, nagyon ironikus, valami csak egy félelmetesebb lehet, de ez sajnos ez így van, hogy mert egy ilyen jogi húzavona az igazságszolgáltatás manapság. Régen egy királynak nem volt ezt, hogy volt hatalma. Tehát, hogyha jó király volt, igazságos volt, ez amire tény, hogy nincs garancia, de hát egy esély van, akkor ő dönthetett. Tehát mindenki tudta, neki joga volt azt mondani, hogy mindenki tudja róla, hogy te vagy a tolvaj, vagy mindenki tudja róla, hogy te vagy az elkövető. Akkor megtesszük, és jöhet akármilyen prókátor meg jogász, nem érdekes, mert az igazságot ismerjük. Ezt csak azért mondom, mert látnunk kell, hogy Izraelben az ítélkezés úgy működött, hogy vagy a bírák mondták meg, hogy mi az igazság egyhelyben, vagy a király, ugye, a másik államformában, a másik korszakban, és őket nem kötötték ilyen ügyrendi szabályok meg hasonlók, amikor tudták, hogy mi az igazság, megtették. Kinyilvánították, bocsánat, és meghozták a döntésüket. Nagyon érdekes, hogyha megtetszenek nézni a salamoni történetnek, amit idéztem, a két asszony vitáját, ennek van egy roppant nagy tanúsága, a legvége a történetnek, amikor azt olvassuk, hogy látta az egész nép Salamon ítéletét, hogy hogyan döntött el, hogy mi az igazság a két asszony ügyében, és azt írja a Biblia, hogy és nagy félelem szállt a népre, mert látták, hogy az Isten van az ő királyukkal. És hát ez volt a stabilitás záloga Salamon uralkodása alatt. Nem tudom ki, hogy van, mert én is szívesen élnék olyan országban, ahol az a megalapozott meggyőződés helyett mindenki lelkében, hogy egy arra alkalmas, és ráadásul isteni bölcsességgel felruházott valaki igazságot szolgáltat. Hát ez a tökély. Mindenki ilyen helyen szeretne élni. Azt mondja a Biblia egyébként általános érvényen is kijelenti, hogy mi a stabilitás alapja egy társadalomban, polgári szempontból. Azt mondja, hogy a igazság által áll meg, vagy igazság által erősítetik meg a királyi szék. Tehát azt mondja, hogy miben van a királyi hatalom stabilitása, miért nem kell egy királynak félni a forradalomtól, vagy bármitől. Azt mondja, hogy ha igazságos uralkodó, akkor stabil lesz az ország, és az ő pozíciója, az ő országlása. Ha meg nem, nincs az a hadsereg sem, amivel hosszú távon féken tudja tartani az elégedetlenséget. De a kedvenc példám mindig Mátyás király, akire mondták, hogy sok szempontból nem jó példa, de az egyre jó példa, hogy senki sem szeret adót fizetni, meg a drága államot. Hát annyi adót senki nem szedett, mint Mátyás király szerintem a történetben, mert az tényleg ilyen volt, hogy kapuadó, füstadó, tetszett tudni, hogy olyan jogcímeket talált ki. Én tanultam, emlékszem, gimnáziumban volt rendkívüli hadiadó, amiben az volt a rendkívüli, ha nem szedték be. Ezt így tanultuk, tehát attól volt rendkívüli, hogy egyszer vagy kétszer nem szedték be. És mi maradt fenn Mátyás királyról a köztudatban, hogy ő volt a legnagyobb adószedő? Nem. Azt, hogy ő volt az igazságos. Szóval az embereknek erre van fogékonysága, van figyelme, hogy ha valaki igazságos, akkor sok minden más. Halkan jegyzem meg, hogy igaz, hogy beszedte hadiadót, de olyan fekete sereg volt belőle, hogy nyögte Mátyás Bushadát, Bécsnek büszke vára. Tehát az is úgy van az ember, hogy hát ha beszedte, de tudjuk, hogy hol van. Most éppen Bécs alatt van a hadiadó, ugye a fekete sereg formájában. Tehát azt akartam ezzel csak illusztrálni, hogy nem csak a Biblia mondja azt, hogy igazság által áll meg a királyi szék. Nekünk saját tapasztalataink vannak ebben a történelemben, a magyar történelemben. Erről. Mit jelent az igazság ilyen értelemben? Azt mondja a Biblia, hogy ez mindig visszatér a törvényekben, hogy az igazságosság a legfőbb követelmény a polgári törvények alkalmazásakor. Azt olvassuk például Mózes második könyve 23. fejezet 8. versében, tehát Mózes 2.23.8-ban, hogy ne fogadjon el ajándékot az, aki a bíró, mert így fogalmaz csodálatos a Biblia, azt mondja, mert az ajándék megvakítja a szemeket. Hát nem, elveszti a tisztánlátását. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor szoktak ajándékot vinni a bíráknak, akármilyen bíra, most azért mondtam épp a bíra szót. Hát azt jó előre, tehát olyan biankó, ahogy mondják. Tehát, hogy biztos, ami biztos, mi jó viszonyban vagyunk, aztán, amikor jön a helyzet, akkor írtókelemetlen helyzetben van a bíra, mert hát már ő korábban kapott
Nem ezért, valamiért ugye befészkelte magát valaki az ő bizalmába. Azt mondja, hogy az a jó, hogyha nem fogad el ajándékot, akkor nincs kellemetlenedet, nincs részrehajlás. Mert a Sámuel proféta, amikor elégedetlen a nép és királyt kér, megkérdezi, hogy melyik őtöket rövidítettem meg, melyik őtöktől fogadtam el bármit, és mondják, hogy senkitől, tehát a lehetőleg tiszteletre méltóbb. Ez a korrekt, ez nem jó szó, már ezt is hallottam, de mondjuk így, hogy korrekt volt, tehát abszolút igazságos volt, és jó bíra. Aztán azt mondja a Biblia, és három elvet itt hadd emeljek ki az igazságosság kapcsán, ez egy alapelv, nyilván a bíra ne legyen befolyásolható. A három elv pedig, az egyik az, hogy a Mózes harmadik könyve 21. fejezet 22. versében tetszenek olvasni, egy párat kikerestem, amit tudtam, hát ha jegyzetelni tetszenek. Azt mondja, hogy egy törvény legyen az országban. Tehát idegennek és jövevénynek és a benszülöttnek egy törvénye van. Ez mit jelent? Hogy nincs ilyen fontosság is, hogy aki a mi fiunk, meg hát azért mégiscsak idegen, hanem azt mondja, hogy egy törvény, tehát ilyen nem történhet meg Izraelben, hogy nem egyformán mérnek két egyforma esetben. Azonos tényállásra, azonos ítélet származik. Vajon miért mondta azt az Isten, hogy erre vigyázni kell? Mert erre vigyázni kell, mert az emberi természet hajlik rá, hogy ne egyformán kezdjen embereket. Sok-sok éve volt az, hogy én is véletlenül hallottam a sportrébe, hogy játszott egymással két népszerű magyar foci csapat, mind a kettőnek volt egy fekete bőrű játékosa már, tehát az újabb időkben volt. És mikor az egyiknek a pályán játszottak, és mikor a vendégnek a színes bőrű játékosa az került labdára, égtelen fújolás volt, meg a csúnya megnyilvánulások, és fordítva nem. És utána a riporter megkérdezte a szurkolónak ezt a prominens körét, hogy hát mi ennek az oka, és hát, hogy az is olyan színű a bőre, mondták, hogy na jó, de az a mi fiunk, tehát, hogy az a miénk. Most ez ugye furcsa meg mosogató, de tény, hogy ennyire milyen gyökerezik az ember, hogy akár milyen is valami, ha a miénk, akkor elfogultak vagyunk, akkor azt máshogy kell kezelni. Azt mondja, még egyszer mondom, így olvassuk, hogy egy törvény van Izraelben. Nem számít. Hát, ugye milyen más egy olyan országban élni, hogy nem kell attól félni, hogy diszkriminálnak, hogy ezért, vagy amely nő vagyok, vagy más a bőröm színe, vagy más a származása, vagy kisebbséghez tartozok. És olyan erőteljes volt ez a rendelkezése az Istennek, azt is mondja egy helyütt, hogy ne gyűlöld az egyiptomi embert, voltak, lehettek és voltak is közöttük, azt mondja, ne gyűlöld az egyiptomi embert, mert jövevény voltál az ő földjén. Milyen érdekes, mert Egyiptomot hogy hagyták el, meg hát hogy kellett elmékezni, azt mondja, Egyiptom mint emlék, mint berendezkedés, negatív. De nincs jogod az egyiptomi embert ezért gyűlölni, mert az ő földjén laktál 400 évig. Azt is mondja, hogy a jövevényekkel tisztességesen bánjatok, mert ti is jövevények voltatok sok ideig. Tetszen kérdezni ez, hogy mondjam, tehát olyan dolgokat mond ki, amit az emberi természet, az önző, az úgy elnyomna a lélekben, vagy elhallgattatna. Az Isten azt mondja, hogy ez is egy igazság, ez is. Ezt is figyelembe kell venni. És még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, a Biblia mindig visszatér, ezek a polgári törvények is arra, hogy a kiszolgáltatottabb rétegeket ne érje joghátrány azért, mert kiszolgáltatottak. Özvegyek, árvák, szegények. Tehát ott van mindig a figyelmeztetés, hogy vigyázz, az is mondja az Isten, hogy lehet, hogy árvának látod, de én forgatom az ügyét. Tehát az Isten majd megtalálja a módját, hogy hogyan vegye vissza a tisztességtelen előnyszerzést attól, aki ezzel visszaél. De ez még talán az ismertebb, vagy beláthatóbb rendelkezés. De van egy nagyszerű rendelkezés, ahol annak 2 Mózes 23.3-ban van, igen, tehát Mózes 2, második éve 23.3. A következő hangzik ott el, ne kedvezz a szegénynek az ő peres ügyében. Hát azt hinni az ember, hogy fordítva kell vigyázni csak, nem? Tehát, hogy a szegényt ne nyomják el a perben, mert szegény. Azt mondja az Isten, hogy az igazság az sem ezt nem engedi meg, sem azt. Az igazság az egy steril dolog. Nehogy valaki azt higgye, hogy most azzal tesz igazságot, hogy most az életben egyszer most hagyd legyen jó ennek a szegénynek, most neki ad igazat, noha a tényállás nem neki ad igazat. Azt mondja, hogy a saját zsebedből jogod van jótékonykodni, de aki igazságot szolgáltat, annak mit kell szolgáltatnia? Az igazságot. Abban a helyzetben azt számít, hogy mi az igazság. Ha szegény és nem jövi az igazság, nem itt kell őt kárpótolni a szegénységéért. Úgy gondolom, hogy ezeken tényleg csodálatosak, és az egyensúlyát mutatják ezeknek a törvényeknek, a bölcsességét, a felépítettségét. Ez tényleg olyan Istentől rendelt és rendezett törvény. Az időnk nagyon halad, bocsánat, és én szeretnék még azért sok dolgot megosztani. Az egyik az, ami még ide tartozik, hogy már beszéltem az ítélkezésről, de még nem beszéltem az ítélet végrehajtásról. Milyen volt az ítélet végrehajtás?
Hát sokféle ítélet végrehajtás volt már a világon, nem tudom, tetszenek-e tudni, például a keresztfeszítést a perzsák találták ki, abból a megfontolásból, hogy felszögeztek ők még csak egy oszlopra, ilyen van is a Bibliában, az egyik királyi rendelkezésben, hogyha valaki megint kikezdi a templom újjáépítésének a munkáit, ezt Dareiosz rendeletében hangzik el, Esdrás könyvében, ha valaki megint meg akarná torpedózni, ma így mondanák, a zsidóknak a hazatelepülését és a templom újjáépítését, akkor vegyenek ki egy főgerendát a házából, az kb. Annyit jelent, hogy akkor a többi pedig már nem maradott, ahol volt, tehát összeomlik, azt ássák be a földbe, és a másik végére szögezzék fel azt, akiről szó van. Nem nagyon olvasunk jelentkezőről, csak megjegyzem, tehát ez egy nagyon hatásos királyi rendelkezés volt, nem jelentkeztek utána ilyen ötletekkel, már környező népek. És onnan ered ez az egész szokás, hogy a perzsák úgy tartották, hogy vannak olyan bűnök, amelyek olyan súlyosak, hogy az a jó, hogyha már az illető lába nem éri a földet, amely egyébként szent, tehát hogy tiszta lenne, hogyha ilyen bűnösök nem lennének. Tehát a keresztes szegezésnek innen van az eszméje. Ugye a középkorban elterjedt például a mágián való megégetés, a tűz általi halál, ez pedig onnan ered, hogy pestisként kezelték ugye az elhajlást, a középkori egyház irányvonaltól, az eretnekséget, és ahogyan a pestist, a testi betegséget ugye ilyen módon tudták gyógyítani, elégették a fertőzött ruhadarabokat, azt mondták, hogy ezt is akkor tűzzek, hogy egy spanyol király rendelte el emlékezetem szerint ezt, és onnantól beszélünk mágia haláról. Ez csak azért mondtam illusztrációként, hogy sokféle súlyos büntetés volt. Izraelben érdekes módon egy olyan büntetés volt, ami nem igazán elterjedt, és ez a megkövezésnek az intézmény. Tehát a halálos ítéleteknek a zömét azt megkövezés formájában hajtották végre. Mi volt ennek a lényege? Elég borzasztó, ugye ez is egy rendezvény szinten, mert sokan vannak jelen, hogy az adott közösség, ahol a bűnt elkövették, hajtja végre az ítéletet, a halálos ítéletet, még ha az álljon mondani, hogy kövekkel dobálja, agyon kövezi, agyon üti gyakorlatilag kövekkel azt, aki hát halálos bűnt követett el. Ami azért volt egy kifejező büntetés, mert az egész közösség rosszallását fejezte ki, az egész közösség elhatárolódását, és az egész közösségben, a személyes részvétel ebben a borzasztó cselekményben azt erősítette, hogy ez egy bűn, ami itt történt, és hogyha legközelebb én követem el ezt a bűnt, akkor én a másik oldalon fogok állni, és akkor rám záporoznak a kövek. És még egy fontos dolog, majd a tanúzás, a hamis tanúzás kérdésére még szeretnék visszatérni a konkrét példáknál. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az első követ a megkövezéskor mindig a tanúnak kellett dobnia. Biztos értjük, hogy miért, hogy ő elkezdje, tehát hogy igaz tanú-e. Van-e lelki ereje rá? Ez egy olyan próbatétel is volt. Ez is egy olyan bölcsrendelkezés volt, hogy így folyjon le az ítélet végrehajtása. És akkor rátérnék a példákra, amit ígértem. Az első példa, amit ki szeretnék emelni, egy egyedülálló intézmény a Bibliában, ez a menedékvárosok intézménye. Mózes könyveiben is olvasunk erről a 4. könyv 35. fejezetében, tehát a Mózes 4. könyve 35. fejezetében, aztán Józsué könyvében is a megvalósulásról, tehát Mózesnél csak a rendelkezés hangzik, a Józsuénál pedig a megvalósulás. Az a lényeg, hogy Izrael elfoglalta Kánaánt, a Jordán mindkét partját végül, és a Jordánnak mindkét partján 3-3, tehát összesen 6 város jelöltek ki a léviták lakóhelyei közül, amelyek menedékvárosul szolgáltak. Ezek földrajzilag úgy helyezkedtek el, hogy az ország bármely részében történt az, hogy valaki embert ölt, akkor utána egy napon belül elérhette ezt a várost, mint a hasonlát, mint a fogócskánál, hogy házban van, tehát beszaladt,

élet oltatott ki, tehát az az élet már nem helyreállítható. És tessék, most megfigyelj, mi a szépség itt a bibliai rendelkezésekben. Azt mondta, hogyha valaki bemenekül a menedékvárosba, a menedékváros vénei, a mindenkori törvényszék, ugye mindig a vének voltak, vizsgálják meg az ügyét. Azt mondja, hogyha kiderül, hogy rálesett a másikra, tehát hogy szándékosan követte, tehát szándéka volt, hogy embert öljön, azt mondja, akkor vigyétek ki, és szolgáltassátok ki a vérbosszú rokonnak, mert Isten ilyen embernek nem ad oltalmat. Azt mondja, hogy ha szándékosan ölt embert, még az oltáromtól is vidd el. Tehát még az sem jelentett védelmet. Miért érdekes ez? Az egész középkorban talán tetszettek ilyet olvasni vagy látni, volt ilyen, hogy bemenekültek templomba hétpróbás gazemberek, és mondták, hogy hát azért már az Isten házába csak nem ölnek meg, hát itt az oltár elő csak nem. Isten azt mondta, hogy hát csak nem fog védelmet nyújtani egy ilyen hétpróbás valakinek azzal, hogy ott van az ő házában. És hogy milyen különbség, hogy a középkorban azt hitték, ugye a legjobb szándékkal emberek, hogy az tényleg egy olyan fét is, vagy az a hely az nem méltó, hogy ott megöljenek valakit. Amikor Salamon átveszi a hatalmat Izraelben, azt olvassuk, hogy Joába a korábbi fővezér, az apja fővezér, aki kétszeres orgyilkos volt egyébként, bemenekült a templomba, és megfogta az oltár szarvát, és azt mondta, hogy őt ott öljék meg. És hát tanástalan volt a Benája, akit elküldött Salamon, hogy most akkor mit csináljon, mert hát tényleg egy olyan kellemetlen helyzet, most a templomba ölje meg a Joábot, és visszament Salamon, és mondta, hogy a Joáb azt mondta, hogy öljen meg ott, hogyha gondolom. Mondta Salamon, hát akkor öld meg ott. És ugye sokan azt gondolják, hogy hát akkor Salamon nem tartott a tiszteletben a törvényt, de Salamon ismerte, és tudja, hogy Isten azt mondta, hogy akár ott is. Tehát szándékos emberölésre nincs mentség, nincs semmilyen hely, ami védelmet nyújthatna. Mi van akkor, hogyha nem szándékos? Akkor pedig a menedékváros menedékül szolgált ennek az illetőnek, aki véletlenül ölte meg a másikat. Ezt így írja a Biblia egyébként olyan szép, hogy történetből ölt embert. Tehát nem rálesett, hanem az élet hozta, hogy véletlenül rádőlt a fa, vagy tudom is én. Azt mondja, hogy akkor a város nyújtsa neki menedéket. Hadd kérdezzem meg, hogy meddig, mit tartanánk méltányosnak, hogy ilyen emberölésért. Életfogytiglan. Egy specialitása van, hogy nem az ő élete fogytiglan, hanem a főpap élete fogytiglan. Tehát amíg Izraelben a legfőbb méltóság a főpap él, addig, ha ő kiteszi a lábát a városból, őt meg lehet ölni. A városban nem. Ez ilyen szigorúan működött. Ha a főpap meghal, akkor hát olyan, mint az amnestia, tehát akkor megszűnik ez az állapot, akkor onnantól ő szabad. Ne tudom, tetszene kell érezni, hogy mind a kétféle emberölés, a szándékos és a gondatlanságra kötött, mint hogyha a mi törvényekhez képest egy kategóriával odébb kerülne. Tehát azt mondja, hogy aki szándékosan ölt, nincs magyarázat, nincs mentség, nincs jogász, ha bebizonyosodik, meg kell, hogy halljon. Az lesz életfogytiglan, majdnem, évtizedekig is élhetett így, egy városba bezárva, aki nem szándékosan ugyan, de mégiscsak megint megölt valakit. Tehát ugyanolyan súllyal kezelte a nem szándékos emberölést, körülbelül, vagy még súlyosabban, mint most a szándékosabb. És akkor tovább lépek gyorsan, következő példán, az az erőszak esetén, ugye a nemi erőszak esetén, azt mondja, hogy ha hajadon volt a lány, akkor az illető köteles volt feleségül venni, ugye, mert hát ilyen sérelmet követett el ellene. Erre sokan mondták, hogy ez borzalom, meg hát akkor így lehetett kikényszeríteni a esküvőt. El kell olvasni, hogy ha a hajadon apja úgy akarta, akkor hozzáadhatta, tehát élhetett azzal az igénnyel, hogy most már tessék elvenni azt a lányt, de azt mondta, hogy hát egy ilyen semmire került csirkefogónak szó sincs, hogy odaadnám a lányomat, akkor valamilyen busás kártérítés kellett fizessem anyagi értelemben. Illetve, hogyha kiderült, hogy olyan erőszakot követett, amiben esetleg a lány is, tehát nem erőszakot, hanem parázasságot, amiben a lány is részes lehetett, akkor mind a kettőt parázasságért kivégezték. Azt olvassuk, és ezt azért idéztem csak, mert tényleg nehéz ezekről szólni, és csak annyira benne van a Bibliának, a Biblia szerzőjének a bölcsessége, hogy azt mondja, hogy ha városban követnek el erőszakot, azt mondja, akkor a férfit is, meg a nőt is meg kellett ölni. Ha mezőn történt a dolog, akkor a férfit igen, a nőt nem. Miért? Ez mint egy talány. De logikus, mindjárt elmondom. Azt mondja, hogy ha városban esett, miért nem kiabált, hogyha ez erőszak volt a nő? Ha kiabált volna, segítettek volna rajta. Nem volt kiabálás, akkor ez nem erőszak volt, hanem paráznaság volt, akkor mind a ketten hibásak. Azt mondja, a mezőn, azt írja a Biblia, hogy a mezőn lehet, hogy kiabált, nem tudjuk. De akkor se hallották volna, tehát nem lehet ezt a szempontot figyelembe venni, akkor a nőt felmentik, de a férfit nem. Azért logikus, nem? És megvan benne az árnyalás, megint mondom, hogy az esetek, tehát feldolgozni, milyen esetek jöhetnek szóba. Haladnék gyorsan tovább, az időnk fogy. Ugye a károkozásról már beszéltem, ott például azt is írja, én is ma reggel még utána olvastam, hogy ha betörőt fognak el, mondta, hogyha éjszaka a házúra arra, hogy betörő van és agyonüti, hát nem lehet rossz néven menni, hogy az álmából valakit felriasztanak és idegen van, aztán nincs vérbűn miatta, tehát jogosan ölte meg. Aztán nappal már nem, tehát a nappali világosság

egy más dolog, akkor ne üsse agyon, az más kérdés, hogy be kell rajta vasalni az egész betörésnek a tényét, meg a kárát. Aztán a következő, a haditörvények, ezt nagyon szeretném kiemelni, csodálatos, a Bibliában egyedülálló, az volt Izraelben az elf, hogy aki azt mondta, hogy ő fél elmenni a harcba, annak nem is kellett elmenni. Hát nálunk le is szerelnék a hadsereget, attól tartok, hogyha ezen múlna. Én is akkor voltam katona, amikor még kellett, mondjuk én sem nagyon szívesen mentem, de ha már ott voltam, azért próbáltam részt venni benne. Most sokan azt mondják, hogy ez egy furcsa törvény, mert akkor kijárt háborúba Izrael, hogyha ez volt a törvény. Sokan. Tudnék, ne felejtsük, hogy ez egy egészséges társadalom volt, a férfi-női szerepek egészségesen voltak különválasztva, és mondjuk lehet, hogy valaki azt mondta, hogy ő most speciál inkább nem menne, mert ő most nagyon fél, de utána sok mindenben nem tartottak már rá igényt, mert nem tekintették teljes értékű embernek, meg férfinak sem, ugye a női társadalom sem. Ez egy örök szégyen maradt, hogy ő kinyilvánította azt, hogy gyáva. Mégis miért mondta azt az Isten, hogy a gyávák nem menjenek? Azért, amit azóta már sokan megfogalmaztak, hogy a gyávaság az egy ragályos betegség. Tehát elmegy egy pár gyáva, ugye alássa a megnyilvánulásaival a harci morált, az egész sereg végül gyáva lesz, meg hát meginog. Azt mondta, aki gyáva, inkább maradjon otthon, ne jöjjön. Nagyon szép, itt is vannak hivatkozások a Bibliában, a Gedeon esete, igen, a néven jutott eszembe, Gedeon esete, négyszeres túlerő ellen ment a 32 000 emberével, és Isten azt mondta neki, hogy hát de te nem alkalmaztad azt a törvényt, amit én rendeltem, hogy aki fél, az ne menjen. Hát tényleg nem alkalmaztad, de Gedeon úgy ítélt, hogy ez egy rendkívüli eset. Hát ugye négyszeres a túlerő, hát csak nem fog elengedni egy-két embert sem. Mondta az Isten, de jó, hát akkor aki fél, menjen haza. 22 000 hirtelen hazamentek a 32 000-ből. Ennyien féltek. Most gondoljuk meg egy olyan hadsereggel elindulni, ahol a kétharmada eleve úgy megy, hogy inkább nem menne. És utána még folytatódik a történet, most csak azért idéztem, hogy példa arra, amiről beszélek, hogy ez létezett, és az Isten azt mondta, hogy komolyan kell venni a rendelkezést, nincs rendkívüli helyzet. Ennyit a haditörvényről talán, még talán annyit hagyták azért hozzá, hogy volt egy olyan oldala is haditörvények, egy olyan pontja, hogy aki újonnan házasodott, vagy újonnan költözött, épített házat, azt egy éven belül nem vitték el. Mert azt mondták, hogy meghalhat, és akkor milyen lenne, hogy hirtelen ott marad özvegyen a feleség, még nem evett a gyümölcseiről az új kertjének, tehát olyan nemes szempontok ezek, sőt a haditörvényben az is benne van, hogyha ilyen hadmérnöki feladatokhoz, haditechnikai feladatokhoz faanyagra van szükség, ostromgépekhez, meg tudom is én, azt mondja az Isten, hogy na jó, akkor írd ki a fágat, azt mondja, de a gyümölcsfát ne írts el. Azért furcsa törvények, nem, hogy mindenre gondja van az Istennek, aztán legalább a gyümölcsfát ne, hát ugye ne legyen éhínség, meg becsüljük meg, ami van. Ami nem gyümölcs, azt használhatod, ami gyümölcs, azt ne használd. Tehát ilyen részletekben menő volt ez a rendelkezés. A sorban, a példák sorában utoljára hagytam azt, ami nekem az egyik legbeszédesebb, és tényleg az Isten bölcsességét legjobban kifejező törvény, tudnék a hamis tanúzás esetén milyen büntetés illeti, aki hamis tanúként jelenik meg. Legszívesebben feltenném a kérdést, csak az időnk most nem engedi, hogy a hamis tanúzás mi mivel büntetnénk. Itt lehet, hogy egy hosszú skálákat, hogy 1 év, 5 év, 10 év, ilyen-olyan büntetés. A Bibliában szerintem a legtökéletesebb, legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb, legmeggyőzőbb büntetés van. A Biblia azt írja, Isten azt rendelte, hogy akiről bebizonyosodik, hogy hamis tanú volt egy ügyben. Aminek volt nyilván egy tétje, hogyha elítélik bűnösként, aki ellen hamisan tanúztak, akkor valamilyen ítéletet kapott volna. Azt mondta az Isten, hogy ha hamis tanúzásra derül fény, akkor a hamis tanú egész pontosan azt az ítéletet kell, hogy megkapja, ami a tét volt a perben. Mert szemet szemért, fogad fogért, ugyanaz a logika, hogy mit kapott volna a másik, hogyha nem derül ki, hogy hamis a tanúzás, mondjuk halálos ítéletet. Akkor hamis tanúzásért ebben az esetben halál jár. De nem logikus, hogy kérdezem meg. Biztos, hogy egy fix kategóriában gondolkodtunk, hogy hány évet adjunk. Azt kell látnunk, hogy ügye válogatja, hogy mi a tétje a hamis tanúzásnak, és akkor mindig az legyen a büntetés, ami az adott ügy tétje. Hát erre mondom azt, hogy ez olyan, mint a Salamon döntés, hogy erre ember rá nem jött volna, hogy hát nem ez a legnyilván, és ez a legegyszerűbb. Még egy dolgot hagyd mondjak azért, ha már Salamon szóba hoztam, hogy az a baj, az csak egyszer válik be a Salamon ítélet is. Tehát azt egyszer lehet megcsinálni a két nő közt, hogy tegyünk igazságot. Nem az a bölcsesség, hogy én megtanulom ezt a sok ügyes döntést, hanem az a felülről bölcsesség, hogy akármilyen élethelyzet adódik, mindig új megoldást találok rá, arra a helyzetre alkalmas megoldást. Akkor így a befejezéshez közeledve azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy vajon alkalmazták-e, és van ezeket a törvényeket, és vannak erre utalások, hivatkozások. Hát részben már itt utaltam menet közben is rá, hogy a dávidi esetet is felírtam magamnak, és ugye erről már korábban is szó volt. A paráznaságért haláljárt, ugye például a Baál-Peori paráznaságáért Izraelnek, akik emlékeznek rá,
a főpap fia fog egy ládát és leszúrja azt az izraelitát, aki az idegen asszonyt hozza a táborba és a sátrába, és azt mondja az Isten, hogy na ezért, hogy végre valamit tettetek az ügy érdekében, na ezért elhárítom Izraelről a következményeket. Tehát egyértelmű, hogy ezek ismert és alkalmazott törvények voltak. Én azt gondolom, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy egy ilyen rövid áttekintés talán alkalmas volt arra, hogy átfogó képet kapjunk ezekről a törvényekről, az eszméjükről, meg néhány példa segítségével konkrétan is. Nem tudom, mit tetszenek szólni, talán most már egyetértünk abban, hogy én mindig ezt mondom, hogy ezek nagyon tanúságos törvények. Nekünk is jó egyénileg olvasni, mert a gondolkodásmódunkat is tisztázza, letisztázza az igazságos, a méltányos gondolkodás irányába. Én azt mondom mindig, hogy többet kéne olvasni azoknak is, akik a törvényalkotással vannak elfoglalva. Itt nálunk is, szűkebb hazánkban. Úgy is annyit hallani egyébként tényleg keresztény sérő közéletben, meg sok mindenről, hogy legalább ezeket a fejezeteket olyan elolvasnák, mert hát ha ötleteket adna, ha más nem, vagy gondolatokat nem, mert hát csak felülről jött, és csak rácsodálkozunk, hogy milyen logikus. Miért van az, hogy mégis a mi emberi törvényeink olyan szánalmasak, mindig foltozni kell őket megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az egyik oka az emberi tökéletlenség, hogy a legjobb szándék mellett sem tudunk igazán tökéleteset létrehozni. Azt mondja a Biblia Jób könyvében, hogy kicsoda a tisztát a tisztátalamból, ez erkölcsi kérdésként merül fel. Én most felvetném erkölcsi él nélkül csak azt, hogy ha valaki tökéletlen, nem tud tökéleteset alkotni. Tehát biztos, hogy nehéz emberi törvényeket alkotni, de szerintem van egy olyan oka is, hogy azért az elfogultság azért ott lappang az emberi törvényalkotásban. Tehát ott van az, hogy hogyan alkossunk olyan törvényeket, hogy szokták mondani, hogy azért nagy kapu mellett maradjon hely kiskapunak is adott esetben. Ha valaki igazán jó törvényeket akarna hozni, én azt gondolom, hogy rávezetné az Isten. Például olvastam a perzsákról, ugye a Zaratusztra vallását, nem tudom, tetszettek-e róla hallani, ugye a perzsa nagy vallás alapítónak is mondhatjuk. Megdöbbentően hasonló alapelveken nyugszik és igazságokon, mint a Biblia vallása, és úgy tűnik, hogy pusztán a lelkiismeret alapján vezette el az Isten őt erre. És akik igazán jót akartak, azokat az Isten mindenkorban el tudta rávezetni, hogy jó dolgokat fogalmazzanak, meg törvények gyanánt is, hogy jó dolgok kerüljenek ki a kezükből. Most is lehetne tehát ezekhez a törvényekhez nyúlni, de még egyetlen egy dolgot hadd tegyek hozzá befejezésként, hogy a legjobb törvények is keveset érnek akkor, hogyha a társadalom nem veszi őket komolyan és nem alkalmazza őket. De van egy ilyen mondás, hogy minden törvény annyit ér, vagy minden igazság amennyit alkalmaznak belőle. Ez itt is igaz, hogy a legtökéletesebb törvényekkel rendelkezhetett Izrael, ha ők ezt nem vették komolyan, és nyilván voltak korok, amikor nem az Isten fel is hánytorgatja, nem segítettek rajtuk ezek a törvények, csak a szakadék volt annál kiáltóbb a rendelkezések, az eszmény és a megélt valóság között. Én azt gondolom, hogy amit mi tehetünk, mi a mi társadalmunkat nem tudjuk átformálni. Jó lenne egy salamoni társadalomban élni, amikor ugye csodálták és megnyugodtak, hogy az Istentől van a bölcsessége. Amit mi tehetünk, az az, hogy ezeket a törvényeket megismerjük. Az elveit a saját emberi viszonylatainkban alkalmazni próbáljuk. Nekünk is vannak barátaink, rokonaink, családunk, gyerekeink. Tehát egy olyan emberi közeg, ahol megtehetjük azt, amit a perzsák tettek, amit mondtam, nem? Hogy akkor magunk között kitesz igazságot, és hogy hogyan tegyünk igazságot. Amit szem előtt kell tartanunk az, hogy a pártatlanság és az igazságosság elve nem sérülhet. Kell, hogy szeretet is legyen benne nyilván, de az sohasem lehet elfogult, pártatlanság és igazságosság. Ezek jellemzik az Isten törvényeit, és felelősség és felelősségre vonás. Más oldalról pedig ezek. Hát erről szólnak ezek a bizonyos polgári törvények. Köszönöm szépen a kitartó figyelmet.

Kedves gyülekezet, mint látjuk, sok kisgyermek van jelen, és a gyülekezet szíves türelmét kérjük, amíg néhány szót hozzájuk szólok. Kedves gyerekek, akik rendszeresen itt szoktak lenni, azoknak egy kis ismétlés lesz ma. Kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e egy jóval ezelőtt együtt tanult bibliai leckére. Ez a kis beszéd, hozzátok szóló beszéd arról szólt, hogy Sámuel próféta kisgyermekkorában különleges példa számunkra. Biztos legtöbben hallottatok róla otthon, vagy tanultatok a gyermekiskolában, és tudjátok, hogy egész kicsi korában, mivel édesanyja egész életére a Jóistennek szentelte, Éli főpap mellé került, ott, ahol az istentiszteleti összejöveteli hely volt, az úgynevezett Szent Sátor, és Éli főpap nevelte őt a Jóisten szolgálatára. És talán emlékeztek arra a történetre is, hogy a fekhelye nem volt túlságosan messze Éli főpapétól, és egyszer éjszaka a kis Sámuel hallotta a nevét, és amikor meghallotta a nevet, pedig nagyon mélyen jól aludt, abban a pillanatban fölugrott, és odament Éli főpaphoz. És valaki emlékszik-e rá, hogy mit mondott neki? Hogy is hangzott, mit mondott neki? Azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. És csodálkozott Éli, és azt mondta, hogy én nem hívtalak téged. Erről visszament a fekvőhelyére, és aludt megint tovább. Egyszer csak megint hallotta a nevét, hogy Sámuel. Megint azonnal kipattant az ágyból, és odament Élihez, a nevelőjéhez, az idős főpaphoz, és azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. Éli megint csodálkozott, azt mondta, én nem hívtalak. De akkor arra gondolt, hogy ez a kisgyerek olyan istenfélő, olyan engedelmes, olyan tiszta és igaz életet él, talán a Jóisten ilyen fiatalon prófétájának hívja el, és talán a Jóisten szólította ezt a gyereket. És akkor azt mondta neki, ha még egyszer hallod a nevedet, akkor a következőt mondjad. És mit is mondjon? Mit tanította őt Éli főpap? Valaki emlékszik rá? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És gyerekek, tudjátok ebből mi a tanítás nektek? Mert ugyanis aztán az történt, hogy harmadszor is hallotta a nevét, és akkor ő már tudta, hogy a Jóisten szólítja őt, és valóban így válaszolt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és tényleg a Jóisten szólította őt. Sokszor azt gondolom, hogy nektek, kisgyerekeknek ez a legfontosabb leszke az egész Bibliából, mert tudjátok, hogy mire tanít benneteket? Két feleletre. Ahogyan akkor kell felelni, amikor a szülők szólítanak titeket, mert ugye az Éli főpap olyan volt, mint a nevelő szülője a kis Sámuelnek, és hogyan kell felelni, mikor a Jóisten szólít titeket. Vagy az ő igéjéből tanít valamire, vagy a szüleitek mondják el nektek, vagy a gyermekiskolában, vagy a lelkiismeretetekben halljátok, hogy a Jóisten szól hozzátok, hogy kell felelni. Nos, látjátok, hogy a szülőnek hogy kell felelni? Akármikor hív és akármire kér. Itt vagyok, mert hívtál engem. Mindig így szoktak a gyerekek felelni a szülőknek. Mikor valaki nagyon játszik, és anyuka vagy apu kéri, hogy gyere be, késő van, vagy gyere légy szíves, segíts valamit, akkor miket szoktak a gyerekek mondani? Jaj, még most nem. Vagy úgy csinál, mintha meg se hallaná. Kell neki mondani még egyszer, még egyszer. De gyerekek, gondoljátok meg, aki annyi szeretettel gondoskodik rőletek, aki annyit fáradozik, értetek, mi a helyes? Azonnal ugrani, és jegyezzetek meg egy jelszót, egy nagyon fontos jelszót, egy szóra szótfogadás. Azonnal azt mondani, itt vagyok, mert hívtál engem, mit kérsz, mit tegyek, mit csináljak, ez az azonnali helyes felelet. Igen, jól van, valaki odafigyel arra, amit mondok, és mindjárt próbálja magára alkalmazni. Tehát gyerekek, ezt a választ nagyon jegyezzétek meg. Látjátok, minden gyerek szeret aludni, de a kis Sámuel még álmában is tudta, hogy neki ő olyan tisztelettel tartozik Élinek, hogy még ha álmából ébredt föl, abban a pillanatban ugrott, nem is egyszer, másodszor is, hogy azonnal ott legyen, mikor az ő szeretett nevelője ő szólítja. Tehát akkor mondjátok csak kórusban velem együtt, hogy kell felelni a szülőknek, ha valamit kérnek, vagy behívnak, vagy akár hogyan szólítanak titeket. Itt vagyok, mert hívtál engem. Még egyszer mondjátok velem együtt. Itt vagyok, mert hívtál engem. És mi a jelszó? Egy szóra
szótfogadás. Első szóra szótfogadás, nem sokadikra. És ha a Jóisten mond nektek valamit, neki mi a helyes felelet? Látjátok, milyen szép felelet ez, amire Éli tanította a kis Sámuelt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyetek szívesek mondani velem együtt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És tudjátok, mit jelent ez, hogy hallani? Azt jelenti, hogy engedelmeskedni is. Nem csak azt, hogy a fületekkel meghalljátok, hanem azt, hogy engedelmeskedni is. Mondjátok csak még egyszer velem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így legyen nálatok. Kívánom szívemből. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy a mai istentiszteleti összejövetelünknek, mind a délelőttinek, mind a délutáninak egy speciális rendeltetése van. 30 évvel ezelőtt, 1975-ben bizonyos eseményeknek a hatására egy hitbeli megújulási mozgalom indult el közösségünkben, és most mi erről szeretnénk közösen gondolkodni és beszélgetni. Azt kell mondanom, hogy ennek, hogy ebben a témakörben, ebben az esztendőben országszerte egy-egy napot ennek szentelünk a gyülekezetekben, sokkal mélyebb oka van annál, mint hogy egy kerek évfordulóhoz érkeztünk. Szeretnék egy Zsoltár részletet felolvasni, és ez választ ad arra a kérdésre, hogy mi készített bennünket erre a döntésre. Szeretném a 78. Zsoltárból olvasni a 4. és a 6. vers első részét és a 7. verset. Így olvasom a 78. Zsoltárból a 4. versből. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. 6. versben, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék. És a 7. vers a legdöntőbb, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hadd olvassam el még egyszer ezt az utolsó verset, a 7., hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Azt hiszem, ennek az igének a fényében világos, hogy egyáltalán nem az a célunk, hogy olyan fájdalmas eseményeket felkavarjunk, amelyeket mi is inkább elfelejteni szeretnénk. Az sem, hogy valamiféle önigazolásba kezdjünk, és az sem, hogy az évfordulóknak a szokását kövessük, hanem a hitbeli tanulságokat akarjuk összegezni, rögzíteni, elmélyíteni mindannyiunkban. Miért tartjuk ezt annyira fontosnak? Hát egyrészt 30 év nagy idő. Azok a gyülekezeti tagok, akik abban az időben felnőtt korúak voltak és aktív részesei ezeknek a történéseknek, azoknak egy jó része bizony sajnos mára már meghalt, egy más része nyugdíjas korú, nem annyira aktív már, és ezen felül hozzá kell tennünk azt, hogy 30 év elég távolság ahhoz, hogy bekövetkezhet az, ami az emberre annyira jellemző, hogy az emberiségnek rövid az emlékezete, az ember hajlik a feledékenységre. És az is emberi tulajdonság, hogy sokszor elhomályosulnak, vagy akár el is torzulnak tények bizonyos idő múltán a kollektív emlékezetben. Tehát úgy érezzük, hogy azoknak, akik átélték ezeket az időket, szent kötelességük a jövő nemzedéknek átadni mindazokat a hitbeli tapasztalatokat és hitbeli tanulságokat, amelyeket akkor szereztünk. A másik ennél is fontosabb ok, hogy az idők jelei azt mutatják, a bibliai proféciák beteljesedése, hogy rövidesen megint igen komoly nehézségekkel találjuk szembe magunkat, és megbocsáthatatlan mulasztás lenne, ha nem elevenítenénk fel azokat a hitbeli leckéket, amelyeket annak a válságnak az idején megtanulhattunk és elsajátíthattunk, és amelyekre hamarosan ismét szükségünk lesz. Én azt hiszem, mindannyian ismerjük a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetéből azt a nevezetes ige szakaszt, amely így kezdődik. Pál apostol ugye ezt írta 2000 évvel ezelőtt, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.
De mi hajlamosak vagyunk ezután a bevezetés után, főleg csak azt a részét tekinteni az igének, hogy az apostol elsorolja, hogy milyen erkölcsi állapotok lesznek általában az emberek között, és úgy gondoljuk, hogy hát igen, ezért lesznek nehéz idők, mert az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, és ebből következően ilyenek és ilyenek. De sokszor nem figyelünk eléggé a negyedik és az ötödik versre, a negyedik vers végére és az ötödik versre, ahol ezt olvassuk. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kedves gyülekezet, szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani arra, hogy az apostol jövendőlésében itt van a hangsúly, az utolsó időben legfőképpen azért állnak be nehéz idők, egyszer csak beállnak nagyon nehéz idők, mert olyan embertömegek, akik igazából inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, felveszik magukra a kegyesség látszatát, miközben annak erejét megtagadják. Vagyis miről szól ez az ige? Hogy a végidő szekularizált, vagy langyosan, felszínesen vallásos tömegei egyfajta kegyesség látszatát nagyon erőteljesen magukévá teszik és elsajátítják, miközben annak az ereje nem hat, az erkölcsi állapotok igazán nem változnak meg, vagyis más szavakkal azt mondhatnánk, hogy ez az ige szakasz azt mondja, hogy az utolsó időben azért állnak be nehéz idők, mert a világi és az egyházi elem megint összeelegyedik, és megint a kegyesség látszata alatt egyesülnek az embereknek a tömegei. Szeretnék még más bibliai ige szakaszokra is röviden utalni, csak a legegyértelműbbekre és a legnyilvánvalóbbakra, amelyek ugyancsak ezt jövendőlik, hogy Jézus eljövetelt, az egyházi és a világi hatalom összefonódik, az egyházi és a világi elem összekapcsolódik, és ez egy nagyon komoly megpróbáltatás idejét hozza el az Isten hívő népe számára. Gondoljunk csak Jelenések könyve 13. fejezetére, ott bemutat egy világi hatalmat, ez a bizonyos kétszarvú fenevad, és azt mondja róla, hogy ő fogja mondani a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Amikor világi hatalom mondja meg a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és utána az ige szakasz arról is szól, hogy majd szankcionálják is, hogy akik nem engednek a világi hatalom szavának, hogy kit és hogyan imádjanak, azokat bizonyos szankciók, büntető intézkedések sújtják. Megkérdezem, egyértelmű bibliai bizonyságtétel ez? Egyértelmű. Hogy világi hatalom fogja megmondani, hogy kit és hogyan kell imádni, és akik nem engedelmeskednek, azok a világi hatalom büntető hatalmával találják szembe magukat. Jelenések könyve 17. fejezete utolsó verseiben miről van szó? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy az a bizonyos 10 király, vagyis az egykori római birodalomnak az utódállamai, ugye a bibliai jelkép az egyértelmű, erejüket és hatalmukat a pápaságnak fogják adni. Ez még pillanatilag olyan misztikusnak tűnik a szemünkben, bár azt hiszem egyre kevésbé látjuk ezt elképzelhetetlennek, hogy megvalósuljon. Egyre több jelet látunk arra, hogy ez a misztikus és hihetetlennek tűnő folyamat megvalósul. A Biblia azt mondja, hogy az, amit ma még csak olyan jelekben látunk, hogy mondjuk egy pápa temetése ilyen európai eseményé válik, és világi hatalmak nemzeti gyásznapokat rendelnek el, függetlenül a világnézeti felfogásuktól, de ez a folyamat, aminek most ilyen jelzések csak mutatják, hogy ennek az ország útján vagyunk, odáig fognak mélyülni, hogy erejüket és hatalmukat odaadják. És Jelenések könyve 18. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy a végidő Babilonja, ez a jelkép is nagyon ismert a bibliai proféciák fogalomvilágában, vagyis a végidő nagy vallási szövetsége a következő képen fog beszélni. Jelenések könyve 18. fejezet 7. versében olvassuk. Ezt fogja mondani, úgy ülök, mint királyné asszony, nem vagyok többé özvegy, és semmi gyász nem látok. Ez egy igen világos beszéd. Mindnyájan hallottunk arról, hogy a középkorban a trón és az oltár szövetsége volt jellemző. És mikor bomlott fel a trón és az oltár, az egyházi és a világi hatalom szövetsége? Ugye a nagy francia forradalom felvilágosodás eszmei áramlat a nagy francia forradalom nyomán fokozatosan ment végig a világon.
Ekkor lettek az egyházak özvegyek, elvált egymástól a trón és az oltár, külön vált a világi és az egyházi hatalom. És hogyha a végidőben, a végidő nagy vallási szövetsége így dicsekszik, hogy nem vagyok többé özvegy, mint királyni asszony úgy ülök, és semmi gyász nem látok, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi töltelem legvégső szakaszában, Jézus eljövetele előtt megszűnik ez a szétválás, az egykor elvált házastársak újra egymásra találnak. És azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy mi egyengeti ennek az útját a világban. Ugye sokáig a szabadság volt a legfőbb eszme az emberek számára, de önző emberek között a szabadság eszméjének a tökéletes érvénye, minél tökéletesebb érvényesítése se tud megoldást hozni. Ennek is megvannak az elhajlásai, a visszaütései, ennek is megjelennek a szélsőségei. És ma ott tartunk, hogy emberek egész nyíltan beszélnek arról, hogy az a korszak, amikor a szabadság volt a legfőbb érték, ez lejáróban van. Már egy korszakváltásban vagyunk, ma az emberek rendet, erkölcsöt és biztonságot kívánnak. Úgy is szokták mondani, ugye, hogy van egy ideológiai és erkölcsi vákum, egy légüres tér. Nincs olyan eszme, amivel egységbe lehet az embereket fogni. Nincs olyan, amivel valamire rá lehet őket egységesen bírni. Hiányzik az az erkölcs, ami valamiféle összetartó erőt adna az emberi közösségekben. És ezért ma a világi hatalmak is egyszerűen keresik az egyházaknak a szövetségét, az egyházaknak a segítségét. Gondolom, hogy többeknek az emlékezetébe bevésődött egy kép, egy fotó, amely újságokban megjelent, éppen II. János Pál pápa temetésével kapcsolatban. Azt láthattuk, hogy Amerika főméltóságai szám szerint 5-en ott térdelnek II. János Pál pápa ravatala előtt. Aki gondolkodik, az láthatja ennek a jelzés értékét. A világ ma vitathatatlan vezetőhatalma, vetélytárs nélküli vezetőhatalma, az egykor öntudatosan protestáns Amerikának a képviselői ott térdelnek II. János Pál pápa ravatalánál, ahogyan az újság írta, a Washington Post például körülbelül 6 percig csendes áhítatban elmerülve. Ez a beszédes jelenet mindenkit meg kell, hogy szólítson. Így olvastam éppen most egy hilatkozatot, amelyet az új pápa, a Ratzinger bíborosból lett 16. Benedek pápa tett a közelmúltban. Hadd olvassam ezt a mondatot. Az a célja, ezt vallotta, hogy Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Elolvasom még egyszer ezt a mondatot. Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Értjük, testvérem, ezt hogy lehet megvalósítani úgy, hogyha a világi hatalom a vallási törvényeket állami törvényekké teszi. Így lesz Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké. És nagyon megdöppentem azon, hogy egy ismert amerikai vallásszociológus mennyire tisztán látja a helyzetet. 2002-ben jelent meg egy könyve, mindössze 2 évvel ezelőtt, és ezt írta. Teokrácia, ugye az azt jelenti Isten uralom, persze, hogy az egyházak uralmán keresztül. Teokrácia és vallási törvény, tolerancia, türelem és kisebbségi jogok, térítés és hitehagyás. Ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedekben. Tehát mit jósol ez a vallástudományi szakértő, ez a vallástörténész? Azt mondja, hogy a teokrácia és vallási törvény, hogy az egyházak uralhatják-e a világi társadalmat is, és hogy törvényekké válnak vallási előírások, állami törvényekké, tolerancia és kisebbségi jogok, amelyek ezzel ütköznek, térítés és hitehagyás, ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedben. Nos, kedves testvéreim, most értjük meg, hogy miért van értelme feleleveíteni a régmúlt dolgokat, mert 1975-ben az összes probléma miből származott? Abból, hogy az egyházi és a világi hatalomnak egy nagyon messze menő összefonódása alakult ki gyakorlatilag az összes magyarországi egyházakban. És ez az, amit manapság sokat feszegetnek, de azért mindenki ózkodik attól, hogy egészen feltáruljon. Ez egy nagyon messze menő mértékű összefonódás volt.
A délutáni beszélgetésre elhoztam fénymásolt lapokat, mindenkinek jut belőle, akit érdekel. Ezek olyan dokumentumok, amelyek még soha nem kerültek a nyilvánosság elé. Ugye lassan válnak kutathatóvá ezek az anyagok, nem tartalmaznak egyetlen nevet sem, nem nevekre irányul. Ezek a kivétel nélkül az Állami Egyházügyi Hivatal levéltárából való dokumentum részletek. De ezekből a dokumentum részletekből, amelyek 1975 és 1989 közötti időből valók, tehát 75-től egészen a politikai rendszerváltásig, mindenki kiolvashatja ezekből a dokumentumokból minden közelebbi magyarázat nélkül, hogy milyen mélységű volt a világi és az egyházi hatalom összefonódása a mi országunkban. És most gondolkozzunk el egy nagyon lényeges dolgon. Ugye a kommunista állam ellenséges volt az egyházakkal. És még egy kommunista államban is, amikor kötelezővé tettek egy ideológiát, amikor az emberek az érdekeik érvényesítését úgy valósíthatták meg, ha ehhez az államhoz igazodtak. Még itt is létre tudott jönni egy olyan mély és szoros összefonódás. Akkor most gondolkozzunk el azon, amikor a kegyesség látszatát veszi fel a világi hatalom, amikor úgy tűnik, hogy egy csupa jó akaratú és vallásokat támogató törekvésekről van szó, akkor milyen mértékű lesz az összefonódás, milyen kísértések jelennek meg, mennyire nehéz lesz és mennyire fontos lesz a tisztánlátás. Nem tudom, mindenki tudta-e követni, amit mondtam, inkább még egyszer elismétem, ez nagyon lényeges dolog. Ha akkor, amikor egy ateista ideológiai állam ellenséges volt és szemben állt az egyházakkal, a kötelezővé tett ideológia és az emberek érdekei mégis arra vezettek, hogy ennek ellenére igen szoros összefonódás alakult ki évtizedeken át egyházak és a világi hatalom között, akkor mekkora lesz ez az összefonódás akkor, amikor a kegyesség látszatát veszi magára a világi hatalom, és amikor csupa egyház támogató, Isten tiszteletét szorgalmazó intézkedésnek tűnik minden, mekkorák lesznek a kísértések, mekkora lesz az alkalmazkodás és a megalkuvás látszólagos kényszere, ami előtt szinte kitérni sem lehet. Tehát ezért mi csak hálát adhatunk a Jóistennek a 30 évvel, meg azután, ezelőtt történt dolgokért, és az azután következő eseményekért és tapasztalatokért, mert ezek némi előízét adták annak, hogy milyen konfliktusok alakulnak ki ekkor, és bizonyos tapasztalatokhoz segíthettek bennünket. És itt szeretném fölvetni ezt a kérdést, ez egy komoly kérdés az egész magyarországi advent közösségben, mind a két egyház részt tekintve, hogy hogyan tekintünk vissza az 1975-re és az azután következő évekre. Szégyenfoltnak tekintjük, mert hát megoszlott a magyarországi hetednapi adventista közösség. Bizony ez nem öröm, bizony ez fájdalmas, bár mindnyáján egységesek lettünk volna, de a helyes alapzaton. De én azt mondanám, testvéreim, hogy ennél nagyobb baj csak az lett volna, ha az egész egyház behódolt volna, és nem lett volna még egy életerős hitvalló mozgalom sem a közösségen belül ezekkel az összefonódásokkal és hitelbi megalkuvásokkal szemben. Szeretném, ha ezt nagyon megjegyeznétek, nem jó a megosztottság, fájraljuk a mai napig. De még egyszer mondom nektek, ennél nagyobb baj az lett volna, ha nem lett volna egy életerős hitvalló mozgalom ezekkel a súlyos megalkuvásokkal és összefonódásokkal szemben. Magyarországon csak két egyházban volt jelentősebb hitvalló ellenálló mozgalom, az egyik a metodista egyház volt, a másik a miénk. És mondhatom azt, hogy a legéleterősebb és a legállhatatosabb hitvalló mozgalom itt volt. Testvérem, ne szégyenfoltként tekintsünk erre. Bár fájdalom a megosztottság, de tudnunk kell, hogy ennélkül még kétségbejtőbb lenne a helyzet. És nem tartanánk, messze nem tartanánk, még ott sem, ahol vagyunk, pedig most sem tartunk ott, ahol lennünk kellene. A közelmúltban egy körzeti istentiszteleten voltam Békés megyében, és oda jött hozzám egy testvér a végén, ő éppen az Unióhoz tartozó testvér volt, de nem azt akarom mondani, hogy ez csak arra vonatkozik, ránk ugyanúgy vonatkozik, sőt, a mi felelősségünk még nagyobb, mert nagy szabadságban csak az Isten igéje a mérték réges-régen. Ez a testvér így összegezte a véleményét, azt mondta, döbbenetesek az idők jelei, ennél már csak a mi állapotunk döbbenetesebb. Vagyis a mi lemaradásunk az idők jeleihez képest. Ez egy olyan időszak volt, amikor
Mi hálát adhatunk a Jóistennek azért, bármennyi fájdalmas és nem kívánatos jelenség kísérte ezt, hogy a közösségünk tagságának, mint az egy harmada, kitartott egy ilyen hitvalló mozgalomban. Igaz, hogy ekkor már a kommunizmus fokozatosan gyengült, börtönig nem ment a dolog, de fenyegetések, igen komoly fenyegetések és megfélemlítések, munkahelyekről, iskolából kitevések, útlevél megvonások, nyomozók oszlatnak fel Isten tiszteletet, vagy ez az imaterem, ahol most ülünk, hogy ennek nem ilyen mennyezete volt valaha, itt hatósági bontás történt, én akkor itt laktam ebben a házban, ez 1982-ben volt, és jöttek a buldózerek, és jött a rendőrségi kíséret, és neki fogtak szétbontani az imaházunkat. Tehát azért, ha nem is azt, amit amit a legsúlyosabb időkben a középkorban üldözött keresztények éltek át, de egy picit azért megizlelhettük, hogy a hatalomnak az erejével szemben hitvalló álláspontot elfoglalni, az mennyire nem egyszerű, és az mivel jár. Csodálatos volt, hogy nem volt megtorpanás a testvérek között. Igen, voltak egyesek, akik fokozatosan lemorzsolódtak és megfélemlettek. Bizony ez azért végig kísérte az éveket. Volt, akikről megtudtuk, hogy hatósági nyomásra beépítést vállalt, lemorzsolódott. Volt ilyen. De a tagság, mint egy egyharmada, mint a sziklatömb kitartott. És ha ezt a kis könyvet elolvassátok, emlékezetes idők, felejthetetlen tapasztalatok, amiben próbáltuk összegyűjteni gyülekezeti tagoktól az emlékeiket, akkor láthatjátok, hogy leírják, hogy feloszlatták a nyomozók egy istentiszteletet, rövid idő múlva megint mindenki együtt volt, és senki nem hiányzott. És senki sem rettent meg ezektől a dolgoktól. Én is emlékszem, amikor itt Zugligetben bontani kezdték a gyülekezetet, és megjelent a 12. kerületi tanács elnöke, akkor ugye nagy embernek számított, és azt mondta, hogy azért tudjuk meg azt, hogy elsősorban állampolgárok vagyunk, és csak másodszorban vallásos emberek, és megkérik, hogy ezek között a körülmények között ne tartsuk meg az Isten tiszteletet. Természetesen ugye nem akartak ilyen reklámot. Emlékszem, olyan nyugalommal tudtuk neki válaszolni, ezt nem ígérhetjük meg. Ezt nem ígérhetjük meg, mert ami elődeink mocsarakban, erdőkön is, és bárhol összejöttek, akármilyen körülmények vagyunk, nekünk a szombat az a szent gyülekezés napja, isteni rendelés. Mi ezt nem tagadhatjuk meg, hogy mi ezen a napon összejövünk. Jöttek a testvérek példás fegyelmezettséggel, itt voltak pénteken délben, takarították a romokat, februárban volt a bontás, fóliafalak voltak a nagy hidegben, de mindenki söpölt, rakodott, és még az evangelizációkat se hagytuk abba, semmi nem szünetelt a nejlon falak között és a törmelék dombok mellett. Minden Isten tiszteletet megtartottuk, és a Jóisten megóvott, és komoly zaklatásra a bontáson túl az Isten tiszteleteken már nem is került sor. Ezután most térjünk rá a hitbeli tanulságokra, mert ez a döntő lényeg, hogy annak az időszaknak a tapasztalataiból milyen hitbeli tanulságokat vonhatunk le. Legelsőnek azt mondanám, testvéreim, hogy a Biblia tanulmányozásunknak egészen személyesnek és egészen elmélyültnek kell lenni. Mert annélkül nincs se tisztánlátás, se lelkismereti szabadságához nem tud az ember ragaszkodni, se bátorsága nincs az igazság melletti helytállásra. Tehát, ha valaki ma megengedi magának a külvilág nyomására, hogy mindig többet igényelnek munkahelyeken, és az ember a végsőkig van hajszolva, ha valaki megengedi, hogy kicsúszson a kezéből az, hogy ő az Isten igéjével naponta táplálkozik, és az van, hogy egy héten egyszer meghallgatjuk a prédikációt, futva egyszer átveszünk a szombatiskolát, és persze nyugodtan merem mondani, nagy veszélybe sodorjuk a lelkünket. Mert ilyenkor nem segít az, hogy tudok tanokat, ilyenkor csak az segít, ha én magam győződtem meg szentül a Szentírásból, és nekem a Szentírás Isten beszéde, és én azt tudom mondani, hogy Istennek kell engedni inkább, mint embereknek, és amikor engem senki ettől a meggyőződésemtől és ehhez a lelkismereti szabadsághoz való ragaszkodástól nem tud eltéríteni. Ezért kérve kérlelek benneteket, hogy vegyük szívünkre azt az igét, hogy jól tesszük, ha figyelünk a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Állandóan figyeljük,
a bibliai kijelentéseket, és azzal párhuzamosan a bibliai proféciák történelmi beteljesedését, különben az álcázott és bonyolult események között nem fogunk tudni eligazodni. Szeretném elmondani, hogy 1975-ben mi segített nekünk. Vannak, akik biztos valamennyit tudnak erről a

évvel ezelőtti szinten ismerjük, a gyarmati testvérnek a második világháború után kiadott könyve, a világdráma utolsó felvonása, ez az általános profétikus tudás, és azóta mit formálódott a világ, és mi ebből semmit nem tudunk, nem tudjuk a kortárs mozgalmakkal egyeztetni a bibliai jövendőléseket, és akkor ezt tettük. Biblia és a korunk, és próbáltuk ezeket jól átgondolni, összehasonlítani. Ha ezt nem folyt volna, nem lett volna világosságunk, hogy átlássuk, hogy miről van szó. Nem tudtuk volna megérteni, hogy miért veszélyesek bizonyos mondatok, mozgalmak és összefonódások. És nem lett volna az a lelki erőnk, hogy éljek Babits szavaival, hogy itt annyira nyilvánvalóan az Isten igé, és annyira nyilvánvalóan az Isten igének az áthágásáról van szó, hogy ez a hatalmi összefonódás elment odáig, hogy itt már hitelvek megváltoztatásának a kényszere történik, és ezt nem lehet elfogadni. Nem lett volna erőnk ezzel szemben felállni, tudva minden következményt. Tehát ez az egyik tanulság, amit szerettem volna levonni, és szeretnék elolvasni egy pár sort Ellen White Előtted az élet című könyvéből. Ezt egy sorsdöntő idézetnek tartom, és ezt ebből mindnyájan megérthetjük, hogy nekünk milyen kapcsolatban kell lennünk a Bibliával, hogy egy ilyen helyzetben megállhassunk. Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valóságában tekinteni, az élő Isten igéjének, amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell formálni a cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. A Bibliának, ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. Testvérem, ezt a mondatot szeretném aláhúzni. Ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. És nagyon-nagyon sok keresztény, egyházunkon belül és kívül, így viszonyul a Bibliához, ahogy olvassuk. Úgy kezeljük a Bibliát, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelünk rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel. De ha csak ennyi nekünk a Biblia, ha ennél többre nem tartjuk, az annyi, mint megtagadni. Mert a Biblia valóságban élő Isten igéje, amelyben van a mi életünk, amelynek cselekedeteinket, állásfoglalásunkat és mindent formálni és meghatároznia kell. A következő dolog, amit szeretnék említeni, egy nagy tanulság annak az időszaknak, hogy nem lehet emberekre tekinteni. Ez volt a legfájdalmasabb része a dolognak, hogy amikor az ember szembe találkozik egy nyilvánvaló hitelvi kérdéssel, egy igei állásponttal, és ugyanakkor ott van a világi hatalom kényszere ezzel szemben, és emberek számolnak a következményekkel, hogy mi lesz, ha én emellett kitartok, és hát akkor mi élne engem, akkor látni azt, hogy osztik meg hirtelen a nép, hogy emberek, akikről azt gondoltuk, hogy hát szóval abszolút komolyan veszi ezeket a dolgokat, és akkor egyszerre csak látod, hogy elváltozik, és teljesen olyan álláspontra helyezkedik, hogy mentségeket keres ahhoz, hogy hogyan igazolja azt az álláspontját, hogy mégsem tart ki a bibliai elvek mellett. Ezek borzasztó fájdalmas megoszlások. És nagyon sokan voltak abban az időben, akik ezt a gondolkodást követték, hogy hát az egyház, hát ha Isten alapította ezt az egyházat, akkor az egyház többsége számít, és főleg az egyház vezetői számítanak, ők nem tévedhetnek. És nekünk azt kell nézni, ki vagyok én egy kis ember, hogy én most itt odafigyeljek, hogy ez most az igében hogy van, mint van, ez túl fárasztó, és azon kívül félek, hát ha én nem találom el a helyes álláspontot, hát nézzem meg, ami ez az Isten egyháza. Az Isten egyháza az biztos, hogy helyesen fog. Ami itt a többségi álláspont, és főleg amit vezetők képviselnek, hazaiak és külföldiek, biztosan az a helyes. Testvérem, nagyon könnyű erre az álláspontra helyezkedni, nagyon könnyű. És hadd mondjam, őszinte jó akaratból is. Valaki úgy érzi, hogy nem akarok magabiztos lenni, én inkább támaszkodom általam abszolút tekintélyeknek tartott személyekre. Megemlíteném, hogy egy nagyon bölcs dolgot fogalmazott meg valamikor Calvin, a 16. századi reformátor. Ugye létezik az ősi apostoli hitvallás, ami valószínűleg a 3. századból ered, és annak az úgynevezett 3. hitágazata így kezdődik, hiszem az egy szent egyetemes egyházat, ha pontosan fordítjuk. És Calvin azt mondta, hogy ezt sokan szeretnék megváltoztatni, ugye a latin szövegben is oda tenni egy in prepozíciót, hogy hiszek az egy szent egyetemes egyházban.
Dr. Calvin, vigyázzunk, az egyházat hiszem, az egyház szükségése.

de nem az egyházban hiszek. Mert a kettő óriási különbség, mert mi nem hiszük az egyház tévedhetetlenségét. Egy egyház van a világon, amely ezt radikálisan vallja, hogy az egyház azonos Krisztussal, és az egyház maga tévedhetetlen, és az egyház klírusa tévedhetetlen, a legfőbb vezetése tévedhetetlen, ez a római katolikus egyház. De a protestáns elv ezzel ellentétes, a bibliai elv, a sola scriptura elv ezzel ellentétes. Tudjuk, hogy nincs sem tévedhetetlen egyház, sem tévedhetetlen egyházi vezető, egyetlen fundamentum az Isten igéje. És Sátán nagyon kis használja ezt a helyzetet. Ha emberek ahhoz szoknak, hogy az egyházban higgyenek, és egyes tekintélyekre figyeljenek, vagy magát az egyházat higgyék azért, mert valóban kétségtől nagyon jó alapokon indult, és Isten indította, és azt higgyék, hogy az olyan, mint egy bárka, amin belül baj nem élhet, és nekem arra kell támaszkodnom, akkor egy Sátánnak nagyon könnyű dolga van, mert meggyengít néhány vezetőt, akik erkölcsi gyengeségből, vagy hitelvi tisztállátás hiányából nem úgy foglalnak állást, ahogy kell, és ezzel együtt megy egy egész seregember, és egy seregember elhitetve van. Ezt az utat nem szabad követni. Szeretném a Galácia beliekhez írt első levélből felolvasni Pál apostolnak az egyszer s mindenkorra szóló útmutatását. Így olvasom Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből. Az első fejezetben a következőt mondja az apostol. A 8. verstől olvasom. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb is mondottuk, most is ismét mondom. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Tehát az apostol a legszélsőségesebb példát hozza. Azt mondja, ha mi apostolok, megbomlana az értelmünk. És mi, akik mint apostolok álltunk előttetek Jézus szenvedésének és életének tanúi és közvetítői. És egyszer csak mást mondanánk nektek, ami az Isten igéjében megalapozott. Sőt, még fokozza, ha mennyből jönne angyal, és mást mondana, ne fogadjátok el. Ezért mondom, mindennek az alapja az, hogy meggyőződjünk arról, amit így mond Pál a Tesszalonikai beszédben, hogy a Biblia valósággal Isten beszéde. Hogy ez az Isten szájából származik, ahogy Jézus mondta. Mert ha erről meggyőződtünk, akkor nekünk ez az egyetlen mérték. És hogyha mennyből jövő angyal mondaná ást, ha apostol mondaná mást, akkor is ez az Isten igéjének a szava. Hadd idézzek fel egy pillanatra egy jelenetet, ami nekem nagyon emlékezetes, mikor 1984-ben sajnos megszületett egy döntés, akkor ugye az akkori generálkonferencia elnöke Neil Wilson testvér jött Magyarországra, és hát mi egy megrázó élményt éltünk át, mert először tökéletesen megértett bennünket, ugye én is ott voltam annak a 20 tagú csoportnak az egyik tagja, akik tárgyaltunk vele hosszú órákon át, Székely Beltán utca kis termében, és ugye tett ilyen nyilatkozatokat, hogy ha ti extrémek vagytok az úgynevezett ökumenikus kérdésben, amilyen megbélyegzést kaptunk, akkor extrém vagyok én is, extrém az egész Bonnerrel konferenciára, pontosan így gondolkozom, mint ti. Mélyen meghajolt egy nyugdíjas prédikátorunk előtt, és mindnyájunknak mondta, hogy a generálkonferencia elnöke nevében megkövetlek titeket azért, ami veletek történt, mert a szégyen hozt rám is, és arra prédikátori karra, amelyhez én tartozom. Azt mondta, ilyen adventistákkal szeretném feljavítani a mi közösségünket, és ehhez hasonló nyilatkozatoknak a sokasága 100%-os egyetértés. Aztán 2 nap találkozott az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével, addig mi nem találkozhattunk vele, és majd nézzétek meg azokat az állami egyházügyi dokumentumokat, milyen érdekeset találtok vele benne ezekre a 84 januári tárgyalásokra vonatkozóan, teljesen megértitek a dolgok hátterét. 2 nap múlva jött ezek után, a tárgyalások után, és azt mondta, itt van egy dokumentum, jóvá hagyta az Unióbizottság, jóvá hagyta az Állami Egyházügyi Hivatal, hangsúlyozom, hogy semmi módosítás a szövegen nem lehet. Ha ezt elfogadjátok, a közösség része vagytok, ha nem fogadjátok el, 24 órátok van átgondolni, nem lehetek többé az adventista világközösség része. Hát testvérem, amit mi akkor átéltünk, azt nem tudom nektek visszaadni. Itt ültünk abban a felében, a teremben, az akkori úgynevezett kisbizottság, ami tanácskozó bizottságunk, 20 tagja éjjel 3 óráig.
és azt hittük, hogy megbomlik az agyunk. Hát egyikünknek sem volt a leghalványabb kételsem, és ma sincs, hogy ezt az egyházat, ezt a mozgalmat, az egész nemzetközi advent mozgalmat Isten alapította. Ez a végidőnek az egyháza. És akkor hogy történhet ez? Pont ennek az elveihez való ragaszkodás miatt mi hogy kerülhetünk azon kívül? És hát nem, egyszerűen, hát mi nem ütköztünk meg a mi egyházunkban, mi sehova menni akarunk, semmi más nem akarunk. Hát mi fog itt történni? Komolyan mondom, az agysejtjeink fájtak, és még az egész csapat már arra hajlott, hogy hát ezt nem lehet vállalni, írjuk alá, nem tudjuk, mi lesz, ami lesz, írjuk alá. Egyszer csak megszólalt, ha jól emlékszem, Egervári testvér, és egy mondatot idézett Ellen White apostolok története című könyvéből, amely természetesen bibliai igéken alapszik, és ez a mondat így hangzott, annak, hogy így szól az Úr, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de még az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. Megtaláljátok mindjárt ezt a mondatot. Annak, hogy így szól az Úr, tehát az Isten szava tekintének, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És akkor olyan tisztelett a kép mindenkinek. 5 perc alatt meg volt a megegyezés és az egyetértés. Mert mindenki azt mondta, aláírhatjuk ezt a dokumentumot annélkül, hogy megtagadjuk Isten igéjét. Hiszen ebben olyan passzus van, hogy mi elismerjük, hogy túlkompenzáltuk ezt meg ezt, és mi megnyugtatjuk majd a gyülekezeteket, amelyeket mi felzaklattunk. És hát akkor megtagadnánk az Isten igéjét. Hát itt az Isten igéje elveiről van szó is. Hát ezeket nem mi találtuk ki. Ha ezt nem lehet, akkor az egész csapat egységesen azt mondta, akkor nem tudjuk, mi lesz, akármi lesz, de egy biztos, ezt a nyilatkozatot nem írhatjuk alá. Mert így is, úgy is veszedelemben és nehézségben vagyunk, de a biztos fundamentum egyedül csak az, ha az Isten védelme van velünk, hogy ha az így szól az Úr alapján maradunk, és onnét nem térünk se jobbra, se balra. Testvérem, ezek nagyon nehéz döntések, és ezt még egyszer mondom, hogy nagyon véssük az emlékezetünkben, nem lehet emberekbe kapaszkodni. Ne felejtsük el soha Pál szavát, ha a mennyből jövő angyal, ha az apostol. Mert az így szól az Úr fölött, semmi sem állhat. Jézus azt mondta, az építi kősziklára a házát, aki ezekhez az igéshez ragaszkodik mozdulhatatlanul. És csak azok maradhatnak meg az eljövendő minden eddigit messze felülhaladó válságban, akik ehhez a fundamentumhoz ragaszkodnak. Egy következő dolog, amit szintén röviden szeretnék csak említeni. Soha se felejtsük el azt, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás, az nem azt jelenti, hogy az Úr abban a pillanatban segítségünkre jön, és minden nehézséget elhárít. Hát azért olyan is van, hogy az embernek a hitbeli hűsége és álhatatossága megpróbáltassék. A mi elődeink azok mindent elviseltek az Isten igéjéhez való hűségét. Én nagyon jól emlékszem egy jelenetre, és ezt is csak egész röviden elevenítem föl, részletesebben el lehet olvasni például ebben a könyvben is, amit az előbb említettem. Ezt a leckét mi az ügynek a legelején tanultuk meg. Ez 1975. október 8-a volt. Egervári testvért behívatták az állami egyházügyi hivatalba, és a vele együtt tiltakozó többi 5 prédikától az én lakásomon imádkoztunk. Tudtunk mi abban az időben órák hosszat imádkozni, úgyhogy mindnyájan körbe imádkoztunk, aztán olvastunk valamit a Szentírásból, megint imádkoztunk, megint úgy éreztük, hogy ezek olyan lelki ütközetek, amiket csak imádsággal lehet támogatni. Tudtuk, hogy nagyon kemény tárgyalás lesz. Órák múlva került elő halálsápadtan. Azt mondta, hogy olyan állapotba került a tárgyalás, mert nem tudta. Fél óráig kellett majdnem gondolkozni, hogy hol hagyta a kocsiját, szóval. És hát elmondták, hogy bűnösnek jelentik ki őt és a veletartókat az állam és egyház jó viszonya megrontásában, a világbéke ellenségeinek tekintik, és a törvény teljes szigorával fognak lesújtani, és jó, ha megmondja ezt a kollégáinak, mindenki tudja, mire számíthat. És tudjátok, mi volt akkor a bénító nekünk? Az volt a bénító, hát a Jóisten tudja, hogy a lelkismertünk szavára emeltünk szót. Hát akkor hol van a Jóisten? Hát mindig nehezebb lesz, mindig rosszabb lesz, és ő nem siet a segítségünkre. Olyan naívak voltunk. Szóval azt gondoltuk, hogy hát ha mi a lelkismertünk szavára helytállunk, akkor hol? Másnap jön a segítség, és nincs tovább. Megpróbáltatás. És akkor hát most ránk jön a hivatal a teljes súlyával, és ki tudja, mi következik még, és hát a Jóisten meg se szólal. És emlékezetes, hogy akkor valaki néma csöndben, kétségtől a Jóisten késztetésére letett egy verset a küszöbünkre. És éppen amikor elolvastunk egy bibliai szakaszt Illés történetéből, hogy 6-szor
mikor Illés várta a Kermel hegyén az esőt, hatszor jött vissza a szolga, hogy nincsen semmi, de hetedszer látszott egy tenyérnyi felhő, akkor úgy teljesen visszhangot vett bennünk, mert mi is ezt éreztük, hogy már itt napok telnek el, benne vagyunk a legszörnyűbb küzdelemben, és nincsen semmi a Jóistentől, semmi jel, hogy támogat, vagy megvédelmez, vagy segít, és mi fog itt történni. És akkor, mikor ott volt az igében, hogy aztán hetedszer egy tenyérnyi felhőnek a hírét hozta, akkor valaki azt mondta közülünk, meglátjátok, a Jóisten nekünk is fog adni egy tenyérnyi felhőt, hogy el ne csüggedjünk. És akkor csöngettek, és akkor találtuk meg azt a névtelenül letett borítékot a küszöbön. Fölvittem, egy vers volt benne, nem fogom az egész verset elmondani, csak az elejét, mert az adott választ a mi kérdésünkre. Emlékkönyv az volt a címe, oda volt írva az az ige, hogy az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És utána ez kezdődött, így kezdődött a vers, valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Valaki hallgat még, most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, s egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. Értitek, hogy hogy kaptunk választ ebben a dologban? Valaki hallgat. A Jóisten hallgat, de nem így van, hogy mi fölállunk az igazságért, és utána nincs tovább megpróbáltatás, mert a kérdés ez, hogy most megtántorítanak, vagy hű marad szíved. A döntés a tiéd. Kétszer ismét, a döntés a tiéd, de egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. És most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Ez egy olyan tapasztalat volt, ami hosszú évekre tökéletes útmutatást és erőt adott. És egyáltalán nem csüggettünk el az egymást követő megpróbáltatások között, és nem úgy éreztük, hogy Jóistennek kötelessége azonnal megszabadítani minket, hanem mindig hálát adtunk azért, hogy mindig küldött egy kicsit segítséget a kritikus pillanatban. És most már a végén vagyok, egy picit túlléptem az időt, de rögtön befejezem. A következő dolog, amit szeretnék említeni, szeretném bátorításul mondani mindnyájatoknak, hogy ne gondoljátok azt, hogy az előttünk álló nehézségekre félelemmel kell tekinteni. Ne gondoljátok azt, hogy a mostani hitünkkel és erőkkel fogunk abban megállni. Mert amikor eljön a szükség ideje, Isten külön lelki ajándékot ad a bátorsághoz, a helytálláshoz, a hithez, hogy rendíthetetlenül higgyünk Isten ígéreteiben. Említettem, hogy ez az időszak egy különleges lelki ébredésnek az időszaka volt, és az Isten igéje annyira megerősítette a testvéreket, és olyan testvéri összetartás volt, amire csak boldogság visszaemlékezni, és csak azt kívánjuk magunknak. Mikor ezekről beszélünk, nekem sokszor eszembe jut Albrecht József testvérnek egy mondása, ő egy már néhány éve meghalt, nagyon hűséges prédikátorunk volt. Albrecht József testvér nekem egyszer a következőket mondta. Mondta, hogy a második világháborúban háromszor hívták be frontszolgálatra. Tudjuk, mi volt a második világháborúban a frontszolgálat. És a következővel folytatta, ami engem nagyon meglepett. Azt mondta, ha jó lelki állapotot kívánok magamnak, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint akkor voltam a fronton. Értitek, mit akart ezzel mondani? Amikor közel a nyomorúság, közel a segítség. Amikor nagy megpróbáltatásban vagy, az Isten olyan tapasztalatokat ad, olyan hitet és olyan kitartást, amit nem a mostani erőnkhöz és a mostani tapasztalatainkhoz kell hasonlítani. És csak egy-két sort még hadd olvassak nektek itt a gyülekezeti tagoktól jött visszaemlékezésekből, hogy milyen idők voltak ezek. Ezt írja például az egyikük. Az a legértékesebb tanulsága számomra ezeknek az időknek, hogy fogalmat alkothattam arról, milyen az, amikor Isten jelen van egy közösség életében, milyen az apostoli egyház lelkesedése, lelkülete, a tagok megbecsülése és ragaszkodása egymás iránt. Vágyva vágyom arra, hogy ismét jelen legyen közösségünkben és egyéni életünkben ez a lelkület. Egy más valaki ezt írta. Egy vidéki, elzárt vidékről való testvérünk. Nem akarom a Szentlélek kitöltéséhez hasonlítani ezt az időt, de mégis ez jut róla eszembe. Volt közös témánk, az ügyről beszélgettünk, tanakodtunk, imádkoztunk.
Egyik kezemben a Fakanál volt, a másikban Ellen White tapasztalatok és látomások című könyve. Ennyire élénken kutattuk, ennyire érdekelt minket az igazság, hogy jól látunk-e a válságos helyzetben. Éjszakákon át kutattam, és végül megértettem, hogy miről van szó. Úgy éreztük, itt az ébredés ideje. Csodálatos lelki tanításokat kaptunk az időben. Egy más valaki ezt írta. Minden gondunk közös volt. Ha vidékre hívták testvéreinket, senki sem gondolkozott, hogy mikor ér haza, mit fog enni, hol is alszik. Senki sem féltette a kocsiját, nem nézte, hogy újból tankolni kell. Testvérek megnyitották a házukat. Volt, hogy 30-40-en is voltunk egy helyen. Senki sem féltette a lakását gyülekezeti helyiségként sem. Szombatról szombatra sem. Levelet kellett fordítani, volt jelentkező. Külföldre kellett kimenni, volt jelentkező. Fáradtságot nem ismertünk. Mindig megkaptuk a bátorítást aznapra. Másnap megint újat. És még nagyon sok-sok mindent mondhatnék el ezzel kapcsolatban. Olvassátok el azokat a tapasztalatokat, mindenki ítélje meg, hogy ezeket lehet-e hamisítani. Ezek eredeti Istennel szerzett tapasztalatok, amelyekből egy jó csokornyit összegyűjtöttünk ebben a kis kötetben emlékeztetőül. És végül utoljára azzal fejezném be, hogy ha csak az Isten igéje melletti rendíthetetlen hűségben tölthetjük be azt a küldetést, amiért az Isten az advent mozgalmat létrehozta, és ami által a végső munkáját el akarja végezni a világon. Az advent mozgalom csak akkor lesz az, aminek Isten szánta, és csak az a maradéka fogja bevégezni az advent mozgalomnak az Istentől szabott küldetést, amely az Isten igéjét nem csak kutatja, nem csak hiszi, hanem él is, és aki se jobbra, se balra el nem mozdítható az Isten igéjétől, hanem szüntelenül növekszik a hozzávaló hűségben. Szeretnék Mikeás könyvéből olvasni befejezésül, Mikeás könyve 4. fejezetéből az első 2 verset olvasom, tehát Mikeás próféta könyvéből. Itt van egy jövendőlés, egy különleges jövendőlés az utolsó időkről, és itt a következőt olvasom. A 4. fejezet első 2 versében. Ezt teljesedjék be rajtunk, és ne engedjük, hogy akár egyénileg, akár közösségileg, bárki bármi eltérítsen attól, csak ebbe az irányba menjünk, és ezeknek az igéknek a betöltését tekintsük a rendeltetésünknek és a küldetésünknek. És lészen az utolsó időben, az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik a halmokon, és a népek özöllenek hozzá. Pogányok is sokan mennek, és mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, és Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein. Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Testvérem, mit olvastunk itt, hogy magasan fog állni a hegyek felett? Ez azt jelenti, hogy nem csak elméletben vallják az igazságot, de meg is valósítják. Egyszerűen kitűnik a keresztény közösségek, az egyes keresztények az életmódjuknál, az életvitelüknél fogva kitűnnek, mint a hegyen épített város. És azt mondja, akkor népek fognak özölleni, és azt mondják, menjünk oda, mert az Úr beszéde onnét jön ki. Mert az Úr beszéde máshol nem található meg. Az egyenes, világos, tiszta, határozott isteni szó, ami világosságot mutat a sötétben, és amely megtart minket egészen az Úr eljöveteléig. És még olvasom az 5. fejezetből a 7. verset, és Jákob maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Testem, észreveszitek, milyen szép ez a hasonlat. Rengeteg igazságra szomjas ember van körülöttünk, és az elközelgő nagy zűrzavarban és kötelező ideológiák és lelkismereti kényszerek világában az emberek keresni fogják az Úr beszédét. Én mélyen meg vagyok győződve, hogy a misszió nagy korszaka előttünk van. Biztos, hogy előttünk van. Mert az Úr minden ágazat és nyelv közül elő fogja hozni az igazságra szomjazókat. És akik azt keresik, hol van az Úrnak a beszéde. És ezeknek ez olyan lesz, mint az Úrtól való harmat, mint zápor a fűnek, amely a szomjas kiszáradt földet beitatja. És milyen lesz az a nép, amely ezt képviseli? Nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Valóban az élő Istenre támaszkodik, és az ő igényére. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ilyen néppé válhassunk,
és így tölthessük be a küldetésünket, és se egyénileg, se közösségileg semmi ne térítsen le bennünket az útról. És a Jóisten áldja meg az egész világon az advent népet mindenütt, Magyarországon is az egész advent népet, és késztessen mindenkit arra, hogy erre az útra lépjen, mert ez a lelkület és ez a hozzáállás fogja egyesíteni azt a maradékot, amely be tudja fejezni Isten munkáját a Földön. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat negyedik előadásunkon. Jézus Krisztusnak egy nagyon nevezetes beszélgetését szeretnénk megismerni, amelyet Nikodémussal, a zsidó vallás egyik főemberével folytatott, aki ének idején kereste fel az üdvözítőt. Mielőtt a beszélgetésre rátérnénk, amely János evangélium a 3. fejezetében az első 21 versben található, engedjék meg, hogy röviden elmondjam az előzményeket. Az előző 3. előadáson eljutottunk Jézus fellépéséig, kerességéig és a pusztai megkísértésig, tehát akkor, amikor Jézus elindul Názáretből 30 éves korában, a Jordán mellett keresztelő János bemutatja az egész népnek, itt ő megkeresztelkedik, és itt Júdea fennsíkos vidékén történik meg az a 3. megkísértés, amelyről 2 héttel ezelőtt szóltunk. Ezután János evangélista mondja el azt, hogy Jézus első útja ismét a szülőföldre, az északi ország részbe vezetett, Galileába, hiszen onnan kapott meghívást egy esküvőre. Itt történt a kánai mennyegzőn az első csodája. Itt találkozott újra édesanyjával, tanítványaival együtt jelent meg ezen a mennyegzőn. Utána egy rövid időre Kánából betért Kapernaumba, a Genezáreti tónak a nyugati partján levő hatalmas kereskedő és iparvárosba. Majd aztán, mivel közeledett a zsidó nép ünnepe, egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, ezért tanítványaival együtt lement Jeruzsálembe, itt következett be a templom megtisztítása, első nevezetes tanításai az ország fővárosában. Tehát Jézus fellépése után mintegy fél év telt el, nem több, mint fél év, hiszen Jézus körülbelül ősszel lépett fel, és tavasszal, Nisán hónap 14-én, a mi március-áprilisunknak megfelelő hónapban van a húsvét ünnepe. Ekkor, amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, ekkor kereste fel őt Nikodémus, aki a 70 főnyi főtanácsnak a tagja volt. Ugye ebben az időben Izrael népét egy vallási, de egyben egy politikai testület is volt ez a főtanács, ez igazgatta. 70 tagból állott, és a 71. személy volt a főpap, aki az országnak a vallási, de mondom politikai vezetője is volt. Nikodémus tehát farizeus lévén beletartozott ebbe a főtanácsba, és János evangélium a 3. fejezetében ez az első 21 vers, ez mindenféleképpen nyugodtan mondhatjuk nem csak az evangéliumoknak, az egész Bibliának egy középponti része, mert amiről szó van itt, az minden embert érdekel, és minden embert a legmélyebben kell, hogy érdekeljen, vagyis az, hogy az ember hogy juthat el az örök életbe. Hogyan, mi a feltétele annak, hogy az ember elnyerje az örök élet ígéretét Istentől, hogy ne csak ezen a földön legyen az ember boldog és kiegyensúlyozott, bár ez se kicsi dolog a Biblia szerint, de hogy eljuthasson az ember az Isten által készített örök életbe. A Nikodémussal való beszélgetés ilyen címet is szokott kapni, a Nikodémussal való beszélgetés, vagy Jézus tanítása a megtérésről és újjászületésről, Jézus tanítása az örök élet elnyerésének legfőbb feltételéről. Olyan hatalmas, olyan óriási ez a találkozás, ez az éjjeli beszélgetés, hogy szinte versről versre szeretnék előre haladni benne, mert minden egyes kifejezés, minden egyes bibliavers külön mélységeket kínál. Tehát János evangélium a 3. fejezetében az első 2 verssel kezdenénk a beszélgetés megismerését. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, itt mindjárt meg is szeretnék állni. Mert ez a bemutatkozás, a beszélgetésnek ez a kezdete már is több kérdést felvet, és több fontos tanításra rálátásunk nyílik. Az egyik: Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Mit fejezett ez ki? Mit fejezett az ki, hogy fényes nappal nem mert mutatkozni Jézus közelében? Pedig fél év óta már az egész ország hallott Jézus csodáiról, tanításairól, 10000-es tömegek kísérték, de ez a főember csak éjjel mert mutatkozni Jézus társaságában. Világosan következik ebből, Nikodémus félt.
Félt. Miért félt? Féltette a pozícióját, az állását. Ő benne volt egy magasrangú vallási és politikai testületben. Féltette a helyzetét, a tisztségét attól, hogy mi lesz, hogyha ez kitudódik róla, hogy ő felkereste az egyszerű názáreti vándor tanítót, és ő kérdéseket tett fel neki. Nikodémus félt. Nikodémus, a fő farizeus, egy főember gyáva volt. Nem valami szép emberi tulajdonsága a félelem és a gyávaság. Eleget szenvedünk ettől, hogy emberek nem mernek nyíltan szint vallani, emberek nem merik megmondani kereken és világosan azt, amit éreznek, vagy éppen egy adott helyzetben a véleményüket. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetnek ezzel, hogy sajnos a világunkban a félelem és a gyávaság, mióta világ a világ, az egy hosszan kitartó magatartás forma és jellem tulajdonság. De figyeljék meg, hogy Nikodémusban nem csak félelem volt, mert ő azért eljött Jézushoz. Ő azért volt annyira egyenes és őszinte ember, hogy nem másoktól akart Jézusról információkat szerezni. Pedig ezt is elmondják az evangéliumok, hogy a főtanács kiküldte a maga embereit, ma így mondanánk, hogy hírvivőit vagy besugóit, akik Jézust és keresztelő János szinte minden mozdulatukban követték, és vitték a híreket Jeruzsálembe, hogy ezek az emberek mit tanítanak, mit beszélnek, az emberek sokasága hogyan tódul hozzájuk. Tehát napra kész információkkal rendelkezett az akkori főtanács is, mint azóta is oly sokszor a történelemben egy megfelelő hálózat alakult ki, hogy az ország belső ügyeit kézben tartsák. De Nikodémus nem a besugóktól érdeklődött, nem a főtanács többi tagjától. Nikodémus vette a fáradtságot, és elment ének idején, hogy magától Jézustól hallja azt, amire ő választ akart keresni. Kedves hallgatók, ez viszont egy pozitív jellemvonás, nem? A félelem, a gyávaság után most rá kell mutatnunk arra, hogy Nikodémus őszinte, becsületes, egyenes ember volt. Ez viszont nagyon hiányzik az emberi világból, mert a legtöbb ember mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését X-ről és Y-ról. Sokszor úgy van az, hogy emberek olyan biztosan és olyan fensőbségesen nyilvánítanak véleményt és ítéletet, mintha azzal az illetővel legalábbis órák hosszán át beszéltek volna. Nem. Mások szavára hallgattak, és ami az emberi világban terjedt róluk, annak hittek. Nikodémus ezt nem tette. Erre viszont figyeljünk föl, és ezt nagyon becsüljük meg, hogy a Biblia azt nevezi őszinte és egyenes embernek, aki nem mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését, hanem személyes kutatás alapján. Nem győzöm ezt hangsúlyozni az egész sorozatunk keretén belül, hogy a személyes keresés, a személyes kutatás az, ami semmi mással nem helyettesíthető. Igenis, itt egy nagyon vonzó jellem tulajdonságát láthatjuk Nikodémusnak. Ő fölkelt, nem törődött a társai véleményével, ha kellett, ének idején felkereste Jézus. Noha délénk volt, kétségtelen, de őszinte, de becsületes ember volt. És még egy harmadik dolgot is hadd mondjak el Nikodémusról, hiszen amit felolvastam a második versben, úgy érződik, hogy amikor Nikodémus beállított Jézushoz, és ezt mondta neki, hogy mester, ennek elismerték Jézust, mester. Megváltónak, messiásnak nem ismerték el a vallási vezetők, de rabbinak, mesternek igen. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. Rávilágít ez a szó arra, hogy tudták a vallási vezetők, hogy kiről van szó. Tudták, hogy Istentől jött tanítól valaki. Érezték Jézus tiszta, egyenes magatartásából és beszédéből, hogy ő valóban az isteni befolyás a Szentlélek ereje által cselekszik. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel. Tehát ezt is tudták. Tudták a jeleket, a csodákat, erről is pontos benyomásuk volt. Hanem ha az Isten van vele. Vagyis Nikodémusban azért ott volt a folytott büszkeség. Mi tudjuk, mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk az egyházi elöljárók. Mi mindent tudunk. Ott volt azért egy kis felsőbbrendűség érzet, hogy rögtön azért nem helyezkedem arra a szintre, amelyet én egyébként lenézek, lebecsülök, hiszen Jézust az egész országban József fiaként, egy ácsmester fiaként, egy názáreti vándortanítóként tekintették. Ott volt tehát azért egy kicsit a fölény,
De ott volt a feszültség, a várakozás. Átadom neked a szót, most te beszéljél. Mennyi minden ott kavarog egy emberben. Gyávaság, félelem, de őszinteség is. Valami büszkeség és várakozás is. Hát itt el lehetne mondani, amit Madács Imre írt az ember tragédiájában, de kár, hogy ezt csak az asszonyokról írta, mert ezt mindenkire el lehetne mondani, hogy az ember méregből és mézből van összeszűrve. Olyan gomolygó, olyan felfoghatatlan az ember egyéni világa. Mi minden megfér egy emberben, nem? Az ember egy rendkívül homályos és rendkívül össze-vissza lény addig, ameddig az élete ki nem egyenesedik, meg nem jobbul. Együtt van ott a félénkség, az őszinteség, a büszkeség, a várakozásnak az alázata, minden ott gomolyog egy emberben. Ezt azért bocsátanám előre, hogy legyenek kedvesek majd erre is figyelni, és hogyha eltetszenek olvasni, erre is hangsúlyt helyezni, hogy Jézus pár szavára ez a gomolygó összevisszaság hogy egyenesedik ki ebben az emberben. Jézus hogyan teremtett rendet egy emberben? Hogyan adott neki olyan világosságot, amely szétválasztotta abban az emberben a hamisságot és az igazságot? Ez egy külön szempont, amire sajnos az előadás keretén belül olyan részletesen nem tudok kitérni, hiszen tartalmilag kell önök elé állítanom ezt a beszélgetést. Nos hát, ezek után mit gondolunk, hogy Jézus mit válaszolt? Ott van egy ember, aki eljön, hogy most egy mély beszélgetést folytasson Krisztussal, és átadja neki mintegy a szót, most egy tartalmas, jó beszélgetés következik. Jézus mit válaszolt? Első hallásra megdöbbentő lesz Jézus válasza. Talán az ember úgy hinné, hogy Jézus udvariatlan volt, mert Jézus rögtön ezt válaszolta. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Minden bevezetés nélkül. Jézus nem tett tiszteletköröket Nikodémusnak, hogy mennyire megvan tisztelve, hogy őt felkereste a főtanács egyik tagja, nem tett udvariaskodó előzetes megjegyzéseket. Jézus, hogy úgy mondjam, rögtön a tárgyra tért. Sokan azért nem tudják az evangéliumokat igazán olvasni, mert a mai olvasás kultúrában mihez szoktunk hozzá? A sok-sok fecsegéshez és mellébeszéléshez. Ezt adják a napilapok, folyóiratok, hírközlő eszközök. Mindenki beszél. A végén az ember elkezd gondolkodni, hogy miről volt most szó? Mit akart mondani? Akart valamit mondani? Volt ennek valami magva? Vagy csak úgy, mint Vörös Sándor írta Mari néni, Juli néniről, hogy letyepetje, lepetje, üldögélnek a sarokba, és jár a nyelvük, mint a rokka, letyepetje, lepetje. Körülbelül ez a mai élet. És sokszor azért tűnik olyan távolinak az evangélium, megvallom önöknek őszintén, nekem is. Pedig irodalommal foglalkoztam, tehát nem hétköznapi szövegekkel, hanem magasrendűen stilizált, retorizált szövegekkel, a klasszikusokkal, de az evangéliumoknál nagyon oda kell figyelni. Jézus rögtön a tárgyra tér, rögtön azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, én tudom, hogy téged mi foglalkoztat. Én rögtön megmondom neked, hogy mire van szükséged. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Képzeljék el, hogy milyen megdöbbentő volt ez. Pedig Nikodémus ismerhette az Isten országa fogalmat, mert az Dániel könyve 7. fejezetében már előfordul, és ő az Ószövetség nagy ismerője volt. Az újonnan születésről is lehetett fogalma, hiszen Jeremiás és Ezékiel próféták sokat beszéltek erről, de más ószövetségi iratok is, hogy az embernek az életben minden embernek alapvetően gyökeresen meg kell változnia. Erről az ószövetségi szentírás is mélyen tanított, hogy az önző embernek, akinek diktál a természete, akinek állandóan nekünk ugye az, hogy most ilyen legyél, olyan legyél, a romlott, gyenge természetünk diktál, az embernek le kell győzni a természetét. Az ember életében egy fordulópontnak kell elkövetkeznie, és ez az újonnan születéshez hasonló. Micsoda kifejezés! Nagy dolog a születés, erre a világra jönni, és micsoda hatalmas boldogság és öröm egy kis csecsemőnek örvendezni, de Jézus rögtön azt mondja, hogy ezen a világon van egy még nagyobb változás és öröm. Ha valaki az életben már felnőtt korában megváltoztatja a gondolkodásmódját, újonnan születik, más ember lesz belőle, másként tekint Istenre, emberekre, önmagára,
És Jézus ezt mondja Nikodémusnak, neked meg kell változnod. Képzeljék el, hogy Nikodémusra ez hogy hatott. Ő a zsidó vallás főembere, neki meg kell változni. Mennyi szeretet és tapintat volt Jézus szavában. Jézusnak a gyakori kifejezése volt ez, hogy bizony-bizony mondom néked. Nem egy ájtatos szófordulat volt, hanem amikor Jézus ezt a kifejezést használta, azt akarta érzékeltetni, hogy ami most következik, az nagyon nyomatékos, az nagyon komoly, az olyan ünnepélyes bizonyság, amit nem lehet megkerülni. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus csak ennyit mondott. De Nikodémus rögtön találva érezte magát. Tudta, hogy Jézus őróla beszél. Tudta, hogy Jézus belelát a szívébe, hogy neki meg kell változni. Ő a mostani állapotában nem méltó, nem alkalmas az örök életre. Neki, Nikodémusnak egy hatalmas, egy gyökeres megváltozáson kell átesnie. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mit tesz az ember akkor, amikor valamiről értesül, ami végbe kell, hogy menjen az életében, de ő talán még messze van tőle, vagy legalábbis úgy érzi, hogy messze van tőle. Akkor az ember egy elhárító mozdulatot tesz, mint Nikodémus, és elkezd gúnyolódni. Az emberi életben ez is mennyire általános dolog, hogy az emberek szent és igaz dolgokkal gúnyolódnak, ironizálnak, csúfot űznek belőle, pedig amire a leginkább szükségük van. Jézus itt azt mondta ki, amire Nikodémusnak leginkább szüksége volt. Ha újonnan nem születsz, nem láthatod az Isten országát. Most figyeljék meg, hogy mi volt erre a válasz. Negyedik vers. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Csak úgy kicsapott Nikodémusból a gúny. Mert, mint említettem, Nikodémus kellett, hogy értse Jézus szavait. Nikodémusnak ez nem értetlensége volt, hanem ez egy viszont riposzt válasz. El akarta utasítani Jézusnak ezt a megjegyzését. És azt mondta, hogy idős ember vagyok. Valóban idős ember volt. Én újonnan születni, én megváltozni idős korban? Hát fiatalabb korban talán meg tud változni az ember. De hát amikor az ember idős, öreg, hát annyira képtelen megváltozni az ember, mint ahogy képtelenség visszamennünk anyánk méhébe és újra születnünk. Kedves hallgatók, azóta is nagyon sok ember, ha nem gúnyolódik is, de ezt forgatja a fejében. És valahogy itt akadnak meg az emberek. Ha én újra kezdhetném az életemet. Ha én most más történelmi körülmények közé születnék. Más családba, más lenne a neveltetésem. Ha én most nem lány lennék, hanem mondjuk fiúként újra kezdhetném az életemet. Hogy ugye hányszor és hányszor elhangzik emberek részéről, ha én újra kezdhetném, más lennék. Jézus megadja erre a választ. De mit tetszene gondolni, mások lennék? Az, amit az ember olyan sokszor forgat a fejében, hogy ha én újra kezdhetném, vagy más helyzetben, időben, körülmények, valóban mások lennék? Nem ugyanaz lenne az alapvető problémánk? Nem ugyanúgy az önzéssel, a született természetünkkel kellene fölvenni a küzdelmet? Nem ugyanaz lenne, csak esetleg más hangsúlyokkal, díszletekkel, de a fő probléma, a fő csapás az ugyanaz lenne. De a beszélgetés folytatódik tovább, és figyeljük meg, hogy Jézust a gúny nem hozta ki a sodrából. Mert mit szoktunk mit csinálni akkor, amikor valaki gúnnyal odacsap? Amikor valaki viccelődik, éltszelődik velünk. Az ember ösztönösen úgy összehúzódszkodik, ugye sündisznóállás, és valamivel megpróbál visszaszúrni. Figyeljék meg, hogy Jézusban mennyire tökéletes volt a szeretet és az igazság. Jézus emberi természetben jött el erre a földre. A múlt előadáson volt erről szó, ugyanúgy megszületett Máriától, egy földi édesanyától, ugyanúgy kísérthető volt, ugyanúgy támadta őt a rossz, ugyanúgy elbukhatott volna abban a három megkísértésben, amelyben mégis győzött, és Jézusban semmi ebből nem volt, mert legyőzte önmagában. Mert Jézus a gúnyra gúnnyal nem válaszolt. Így mondja ezt Péter apostol, hogy Jézus Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És Jézus egészen nyugodtan, mintha nem is hangzott volna el Nikodémus részéről ez az értetetlenkedő, és ez a fölényes és gúnyoros viszontválasz,
Mint ez nem is hangzott volna el az 5. verstől, felelt Jézus: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves hallgatók, mit is tesz itt Jézus Krisztus? Először is újra megismétli az előbbi mondását. Mivel kezdte Jézus a beszélgetést? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most hogyan ismétli meg? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Először is ezt hadd mondjam el önöknek, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy nem láthatja meg, nem mehet be az Isten országába, ezzel nem azt mondta, hogy Isten valakit ki akar tiltani az örök életből. Nem, itt nem azon van a hangsúly, hogy Isten nem fogad be, hanem azon van a hangsúly, hogy az ember képtelenné teszi magát, ha megmarad a maga önző mi voltában arra, hogy ő örökké éljen. Milyen lenne az az örök élet, amikor az ember megmaradna a maga önző természete uralma alatt? Milyen lenne az az örök élet? Boldogság vagy boldogtalanság? Az ember maga rekeszti ki az életből magát, maga rekeszti ki az örök életből, ha megmarad ebben az állapotában. Ezért mondta Jézus, hogy nem mehet be, nem láthatja meg, mert magát zárja ki az örök életből, hogyha ezt teszi. Aztán Jézus Krisztus a következőben részletezte azt, hogy mit jelent újjászületni. Jézus rámutatott arra, hogy az újonnan születés az egy felülről születés. Különben ez a bibliai kifejezés, ami itt van, kétféleképp is fordítható. Ez az anoten genétai, ez az újonnan születés, így is fordítható, anoten és genétai születés, hogy felülről születés. És Jézus azt mondta, hogy az ember maga nem tud megváltozni, az ember magát nem tudja megjobbítani. De a lélek, a Szentlélek, és ha a Szentlélek elvezette a megjobbulásra, a víz, a keresség, igen, ez megpecsételi az ember megjobbítását. Most már Jézus részletezi, tehát nem csak annyit mond, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, már annyit is mond, hogy lélektől kell újjászületni, víztől kell újjászületni, és úgy láthatod meg az Isten országát. És Jézus Krisztus még részletesebben folytatja tovább, tehát látjuk, hogy most már a kezébe veszi a beszélgetés vonalát, és azt mondja Nikodémusnak, ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Vagyis mit mond ezzel nagyon tapintatosan ennek a főembernek? Te hiába születnél erre a világra másodszor, vagy harmadszor, vagy tizedszer, vagy századszor, ami testtől született, test az. Ugyanabban az önző emberi természetben születnél, és ugyanaz lenne a feladatod mindegyik életedben, ha tízszer ide születhetnél, akkor is, hogy neked le kell győzni az önző emberi természetedet. És nem az oldaná meg az emberi kérdéseinket, ha újra kezdhetnénk az életet. Az oldja meg az emberi kérdéseinket, ha ebben az egy életben, amelyben most élünk, legyőzzük lélek által a természetet, amit a Biblia jelképesen testnek is nevez. Mert ami testtől született, test az, de ami lélektől született, lélek az. És figyeljék meg, hogy Jézusban a hallatlan tapinta, gyengétség, szeretet, azt mondja Nikodémusnak, ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Beszélgetés egyik legfinomabb részének érzem ezt. Azt mondja Nikodémusnak, hogy Nikodémus, ne haragudj rám, hogy én ezt mondtam néked. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked, én minden embernek ezt mondanám. Én nem te rád haragszom a vallási vezetőre, aki eljött hozzám éjnek idején, nem mer szint vallani, és itt kérdez tőlem az éjszaka sötétjében ezekről a kérdésekről. Nem. Én minden embernek ezt mondanám. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked. Tessenek megfigyelni, mennyire pontos a Biblia. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem azt mondja Jézus Nikodémusnak, szükség néked, csak néked szükséges. Szükséges néktek, minden embernek újjászületésre van szüksége. Nincs olyan ember, aki jobb ember, aki úgy születik a világra, hogy jobb, mint a másik. Mindannyian az önzés megkötözöttségében élünk.
Mindannyiunknak van egy öröklött rossz természete, ami húz, von bennünket akkor is, hogyha a jót akarjuk, és ha a jót akarjuk, akkor is a rosszat tesszük. Mindannyiunknak szükségünk van erre. És Jézus megnyugtatja Nikodémust, hogy nem haragból mondtam ezt, nem indulatból, jól meggondoltam a szavaimat. Szükség néktek újonnan születnetek. És hogy Jézus látja, hogy Nikodémus figyel rá, hallgat, most rátér arra is, hogy hogyan lehetséges az újjászületés. Most kezd a beszélgetés elmélyülni. Most érezzük azt, hogy Nikodémus iróniája csak egy futó mozzanat volt. Jézus azt már is legyőzte a szelíd szavaival. És azt mondja Jézus ezután, hogy a szél fú, ahová akar. Hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra,

olyan megfoghatatlan. Mi ez a Szentlélek? Ez személy? Vagy energia? Vagy erő? Vagy ki ez a Szentlélek? És Jézusnak ezt a hasonlatát nagyon meg kell becsülnünk. A Bibliának középponti hasonlata ez. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek valóban egy titokzatos személy, és a munkája még titokzatosabb, mert ahogy a szelet nem lehet marokra fogni, ugye, csak mit tudunk a szélről? Halljuk zúgását, de nem tudjuk honnan jön, az se, hogy hová megy. De azt tudjuk, hogy van szél, hogy felkerekedett a szél. Tehát ugyanilyen a Szentlélek munkája is. Az embernek a belső világa, a belső embere, ugye a belső gondolatvilágunk, a lelkiismeretünk, az akaratvilágunk, jó és rossz közötti döntés képességét belül az ember belső embere megközelíthető az Isten számára, aki a szívek és vesék vizsgálója. És a Szentlélek úgy tudja megközelíteni az embert olyan tapintatosan, olyan halkan, olyan finoman, hogy az ember szinte nem is tudja, hogy a Szentlélek működött az életében. A Biblia szerint minden egyes ember életében működik ez a harmadik isteni személy, annak az embernek az életében, aki csak egy résnyire is kinyitja a lelkének az ajtaját, hogy a levegő is hova megy be a levegő. Ha csak egy kis rés talál, a levegő már benyomul. Sem a tűz, sem a víz, sem más nem olyan könnyen hatol be a legkisebb részen, mint a levegő. Jézusnak ez egy tökéletes hasonlata. Jézus rámutatott arra, hogy minden egyes emberért Isten küzd. És a Szentlélek olyan tapintatos, annyira tiszteli az ember gondolatvilágát, érzéseit. Isten senkit erőszakkal, kényszerrel nem akar a jóra vezetni, csak a szabadságának teljes tiszteletben tartásával. És ez olyan hangtalan munka. Sokszor az ember később is alig tud visszaemlékezni, hogy mikor jött egy új gondolatom, miből csináltam lelkiismereti problémát, mit vettem észre egy helyzetben, miről kezdtem el gondolkodni, hogyan ment előre az a belső életem. Megfoghatatlan, ugye? Az életünk legvalóságosabb és legnagyobb tényei, de a legmegfoghatatlanok. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a Szentlélek munkája a legvalóságosabb, de a legmegfoghatatlanabb. Ez nagyon igaz. Adi Endre írta meg ezt csodálatosan az Úr érkezése című versében, amikor azt mondta, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. A Biblia szerint Istenre mindig ez jellemző, hogy ő csendesen és váratlanul cselekszik. Isten nem a nagy csinnadrattáknak, a divatoknak, a szenzációknak az Istene. Isten minden egyes embert végtelenül becsül, tisztel, a szabadságát senki embernek megsérteni nem fogja. Senki ne várja az Istentől, hogy a jóra is erőszakkal fogja kényszeríteni, mert nem. Isten késztetéseket ad, megközelít a Szentlélek segítségével, de olyan tökéletesen, ha egy ember csak egy kicsi jó gondolatnak helyet ad az elméjében, valami kis jó dolgot akar tenni, ott Isten ott van már és segíti, támogatja őt. És nem csoda, hogyha ezután Nikodémus egészen más hangnemben fordul Jézushoz. Nem csoda, amikor Nikodémus ezt végighallgatja, hogy Jézus ezt komolyan gondolt, hogy bizony-bizony, mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amikor végighallgatja Nikodémus, hogy ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. És amikor hallgatja Jézustól, hogy valaki titokzatosan munkálkodik érettetek, újonnan akar szülni benneteket a gondolkodásmódotokban, a belső világotokban, akkor most Nikodémus mit fog tenni? A 9. versben ezt olvassuk. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Tetszenek érzékelni a nagy változást? Milyen nagy különbség ez ahhoz képest, hogy hát hogyan születhetek én, hogyha vén vagyok? Menjek vissza anyám méhébe? És most Nikodémus azt mondja, mondd meg, mi módon lehetnek ezek? Érzik ugye az alázatot, érzik azt, hogy ez az ember most már érdeklődik, most már nem utasítja vissza, amit Jézus mond. Most már a szíve teljességével vágyakozik arra, hogy bárcsak az ő életében is létrejönne ez a kívánatos megfordulás, ez a kívánatos megváltozás. De itt a beszélgetés egy furcsa fordulópontot fog venni. Tehát Nikodémusban feltámadt az érdeklődés, tehát komolyan felteszi a kérdés, hogy mi módon lehetnek ezek.
az én életemben hogyan mehet

végbe az újjászületés, a megváltozás, a megtérés. Kedves hallgatók, itt hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy Jézus akkor most gyorsan, rögtön válaszolt. És megmondta azt, hogy Nikodémus most így és így, vagy tedd ezt, vagy azt. De olyan megdöbbentő, hogy Jézus ezzel folytatja. Felelt Jézus és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Kedves hallgatók, miért neveztem ezt egy fordulópontnak? Mert Jézus itt is egy hatalmas nagy tanítással szolgál. Arra vonatkozóan, amit oly sokan teszünk fel az életben kérdésként, mert hiszen oly sokszor elhibázzuk a magatartásunkat emberek iránt, hogy mikor lehet embereket bírálni. Figyeljék meg, hogy a beszélgetés kezdetén jött Nikodémus, a félénk gyáva Nikodémus, Jézus beszélt egy szót, tett egy bíráló megjegyzést arra, hogy ének idején zavarja őt Nikodémus. Nem. Aztán később. Nikodémus azt mondja, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, hát nem tudok újonnan születni, nem tudok más lenni. Tett egy bíráló megjegyzést Jézus? Nem. Ilyenkor szoktunk mit tenni? Jézus mikor tette az első bíráló megjegyzését? Amikor Nikodémusban feltámadta az érdeklődés, és követni akarta az igazságot. És a Biblia azt mondja, hogy az ember a másik embert akkor fedje, akkor bírálja, amikor a másik ember azt el tudja viselni. A másik ember akkor hajlamos leginkább elfogadni a bíráló szót, amikor már maga is jót akar. Addig, míg egy másik emberben ott van ez az összevisszaság, az ellenkezés, a gúny, az irónia, minden bírálat célt fog téveszteni. Visszaadja az ember. Nem érdekli. Viszont válaszol, elkezd vitába bonyolódni, hogy én nem az vagyok, akinek te gondolsz, vagy miért mondasz nekem ilyeneket, és elkezdődnek azok a viták, amelyeknek sokszor naponként vagyunk a tanúi. Jézus itt egy hatalmas példát mutat arra, hogy igen, a másik embert kell bírálni. Nem mehetünk el a másik ember mellett úgy, hogy mindent helybe hagyjunk, vagy a jó barátság, vagy nem tudom minek a nevében mindent ráhagyjunk az emberekre. Ez helytelen. Ezzel embereket tönkre lehet tenni. Ez a családi nevelésben is a tönkretétel útja, a felnőttek világában is ez a megalkuvás, ez a szemethúnyás. Ugye el tudjuk képzelni, hogy hova jutnak ezzel az emberi kapcsolatok, meg egy egész társadalom, amikor mindenki csak nyel, visszahúzódik, nem beszél, azért, mert jobb az, hogyha nem ütközünk emberekkel. És a lapos kompromisszumok nevében aztán évek, évtizedek után kiderül, hogy az egész élet meg van mérgezve a hazugsággal, tele van mindenféle fekéllyel lelkileg, és már gyógyíthatatlan. Már nem lehet hova nyúlni, mert az emberek dühösek, ingerültek, viszont válaszolnak, mindenki a maga igazságát hajtogatja. Jézus megmutatta azt, hogy az első teendő az embereknek a jót felmutatni, a jóra késztetni őket, és amikor emberek már vágyakoznak a jóra, de csak is akkor, de akkor aztán igazán, akkor bírálni. És Jézus nem ment el szótlanul, de csak most amellett, hogy Nikodémus felteszi a kérdést, hogy mi módon lehetnek ezek, és Jézus azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, te ezt nem tudod? Hát te tanítod az egész Izraelt, te benne vagy a 70 tagú vezetői testületben, és nem tudod az életnek legalapvetőbb dolgát, hogy mit jelent újonnan születni, megváltozni, megtérni? Neked elég az, hogy zsidónak születtél, meg főember vagy, vagy vallásosnak képzeled magad, vagy annak mondanak az emberek, neked ez elég? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Jézus szavai azóta is mindenkinek szólnak, akik emberek előtt beszélnek a hitről és a vallásról. Ezt nem csak Nikodémusnak lehetett elmondani, hanem az utóbbi 2000 évben nagyon sok egyházi vezetőnek, mind a mai napig, vagy felelős embernek, akik beszélnek a Bibliáról, a hitről, a vallásról. Nagyon sok embernek el lehetne ezt mondani, hát ti vezetők vagytok, és ti prédikáltok. Hát talán ha vizet prédikálnátok, akkor vizet is innátok.
Hát ti vezetők vagytok, és nem tudjátok ezeket? Jézus soha nem hagyta szótlanul a vezetőknek a felelősségét, és főleg a vallási vezetőkét. A politikai vezetőknek is nagy a felelősségük, mert az embereknek a munkája, meg a kenyérkeresete függ a jó vagy rossz döntéseiktől, de a vallási vezetőknek még nagyobb a felelősségük, mert azokat könnyebben követik az emberek, mint a politikai vezetőket. Politikai vezetőket évenként vagy fél évenként letaszítják a trónusukról a tömegek, de a vallási vezetőknél más a helyzet. Ott az emberek kihúznak 10-20 évet is, és amikor már teljesen biztos, hogy áruló volt az illető, akkor is glóriával veszik körül. Miért? Mert az emberek fontosnak találják a politikát, meg a kenyérkeresetet, hogy vallási dolgok, hát ott is van valami. Ott nem figyelnek annyira. És ezzel visszaélnek sokszor a vallási vezetők. Tegnap ezt mondták, ma ezt mondják. És az emberek mennek utánuk. És messze menően kihasználják az emberek hiszékenységét, jó hiszeműségét, jó akaratát. És Nikodémust itt kemény feddésben részesítette Jézus. Ennél keményebb feddés csak Máté evangélium a 23. fejezetében olvashatunk. Azt viszont legyenek kedvesek elolvasni, erről nem hirdettem előadást, az úgynevezett jaj mondások. Jézus egy sor jaj mondást mond az egyházi vezetőkre. Jaj néktek, és a visszatérő jelző micsoda, képmutatók. Jaj néktek, képmutató farizeusok és írástudók. Megszűritek a tevét, és átengeditek a szúnyogot. Vagy más kijelentéseket is tesz Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, meszelt sírokhoz hasonlítja őket és egyebek. Nem hagyta ki a feddést. Nem a beszélgetés elején, nem a közepén, hanem akkor, amikor Nikodémus már kinyilvánította azt, hogy igen, én is más ember akarok lenni. És ezután a közjáték után, nagyon fontos közjáték után, most következik a beszélgetésünknek a csúcsa és a koronája. Most elmondja Jézus Krisztus, hogy hogyan változhat meg egy ember, illetve, ugye eddig is már szólt arról, hogy a Szentlélek segítségével, de hogy hogyan lehet megragadni a Szentlélek segítségét. Mikor lehetek biztos abban, hogy a Szentlélek munkálkodik az életemben? Mikor tudhatja azt az ember, hogy igen, most közel van a megváltozás, az újjászületés? Mert Jézus most megnevezi azt, hogy mi az, és ki az, és milyen esemény, és minek a megértése eredményezi az emberben az újjászületést, amire a Szentlélek rá akarja vezetni az embert, és amiből a Szentlélek erőt akar adni az embernek, hogy valóban meg tudjon változni. Jézus ugyanis így folytatja a beszélgetést. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves hallgatók, én ebből a hosszú válaszból láthatjuk, hogy Jézus mennyire átvette a beszélgetés irányítását. A válasznak az első részét szeretném kiemelni, és itt jeleztem is a táblán, hogy ennek az első résznek a megértéséhez, annak az ószövetségi történetnek a felidézése szükséges, amire Jézus visszahivatkozott. Mert Jézus most felel arra a kérdésre, hogy hogyan lehet más egy ember, hogyan változhat meg egy ember, és mit válaszol erre? Ezt ott nagyon érdekes és megdöbbentő, sokak számára első hallásatán érthetetlen dolgot. Jézus ezt mondja, amiképp felemelte Mózes az érckígyót a pusztában, akképp kell felemeltetni az ember fiának is,
hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus párhuzamot von egy ószövetségi történet, ami Mózes idejében játszódott le, és az ő jövendő golgotai halála között, és Jézus azt mondja, hogy aki megérti, hogy Mózes miért emelte fel az érckijót a pusztában, aki megérti, hogy őre ki miért kell meghalnia, aki megérti azt, hogy Isten fiának miért kellett erre a világra jönni, és miért kellett ártatlanul meghalnia, miért engedte ezt az Isten, annak az embernek az életében lesz majd változás. De most nézzük, hogy mit is mond itt Jézus. Mint említettem, ez a párhuzam, ez a visszautalás érthetetlen akkor, ha nem lapozzuk fel Mózes 4. könyve 21. fejezetét, és ott nem olvassuk el a 4. verstől a 9. tartó részt. Mert ebben mondja el a Szentírás, hogy mi is volt ez az érckígyó készítése. Úgy látszik, ez az érckígyó készítése, ez előképe volt Jézus golgotai áldozatának, tehát hogyha itt megértjük, hogy Isten miért adott parancsot Mózesnek, hogy készítse el ezt a tárgyat, akkor sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Ugye ismét azt látjuk, kedves hallgatók, hogy az új szövetség érthetetlen az ószövetség nélkül. Én nagyon csodálkozom, amikor azt mondják emberek, hogy ők olvassák az evangéliumokat, de az ószövetséget nem tudják olvasni. Hát én ezt mindig kétségbe szoktam vonni. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy hát nem mondják, hogy az evangéliumokat olvassák, hát az evangéliumok tele vannak visszahivatkozásra az ószövetségre. Aki nem ismeri az ószövetséget, nem fogja megérteni az evangéliumokat sem. Itt is Jézusnak egy döntő kijelentéséhez vissza kell lapoznunk. Mózes 4. könyve 21. fejezetében a 4. verstől a következőt olvassuk, amikor a zsidó nép vándorol Kánaán földje felé, tehát ahogy Egyiptomból jönnek ki, és megközelítik ezt a földet, akkor a következő jelenet játszódik le. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, de a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt, mármint a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Különös történet, ugye első hallásra. Ugye megy a nép, és hát milyen mindig a tömeg, és milyen egy nép, ugye zúgolódik. Ez mindig jellemző lesz minden népre és minden tömegre. Egy népnek soha nem lehet kedveskedni. Egy tömeget soha nem lehet kielégíteni. Azt mondják, kevés a víz, kevés a kenyér, a mannát már meguntuk. És amikor mennek a pusztában, egyébként mind a mai napig itt a sínai félszigetnek ezen a északi részén, ezen a sivatagos, fensíkos pusztai részen ma is élnek ezek a nagyon fürge mozgású kígyók. És egyszerre csak ezek a pusztai kígyók megtámadják az embereket, megmarják a zúgolódókat, és hát a kígyó marásba belehaltak, és elkezd hullani, elhullani a nép. Na hát akkor a tömeg, a nép akkor észbe kap, és mennek Mózeshez, és azt mondják, hogy imádkozzál Istenhez, hogy vigye el rólunk ezeket a tüzes kígyókat. És akkor Isten azt a rendeletet adja Mózesnek, hogy egy ilyen póznára tegyen föl egy érckígyót, öntessen, hát egyébként azóta is az ércben gazdag vidék, szóval minden részletében alátámasztják a földrajzi történelmi körülmények ezt a leírást. Ugye ércből, részből kígyót öntett Mózes, felteszi egy póznára, és azokat, akiket megmartak ezek a tüzes kígyók, de hittel föltekintenek a részkígyóra, azoknak nem kell meghalniuk, hanem életben maradnak. Micsoda különös történet. Miért? Mert Jézus azt mondta,
hogy ő neki azért kell meghalnia, a golgotai kereszt hasonló az érckígyó felemeltetéséhez, neki azért kell meghalnia, hogy az ember életben maradhasson. De miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett egy ártatlanak, ilyen csúfos rabszolga halállal a keresztfán meghalnia? Kedves hallgatók, azért húzom az időt, és önök elé állítom ezt a párhuzamot, hogy tessenek ezen gondolkodni. Nem, mint hogyha az előadás után nem lehetne ezen gondolkodni, egy egész életen át. Mit akart itt Jézus érzékeltetni? Ahogy a zsidók a bűneik miatt, a zúgolódásuk, a bűneik miatt érdemelték meg azt, hogy kígyómarás legyen az osztályrészük, és meghaltak. Jézus mit mond ezzel? Minden ember az elkövetett bűnei miatt, minden ember az elkövetett bűnei miatt örökre meghalhatna. Mi emberek pusztítjuk az életet. Mi visszaélünk az élettel, amit kaptunk ajándékként valakitől. Mi emberek itt a földi életben a sok hibás döntéseink, a rossz cselekedetek, a mások gyűlölete, az élet pusztítása, külső-belső pusztítása révén tulajdonképpen nem életet élünk, hanem a pusztulás életét éljük. Azt mondja a Prédikátor könyve, aki gyűlöl engem, szereti a halált. Az emberek nem az életet szeretik sajnos. Ezt kimondja a Biblia fájdalmasan, tragikusan. Az embereknek csak az ajkukon van ez, hogy szeretek élni. Fizikai életünket, lelki, szellemi életünket megcsorbító szokások, hajlamok, szenvedélyek uralnak bennünket. Jézus azt mondta, hogy ahogy a nép elhullott a sok-sok zúgolódás miatt, minden ember életének ez lehetne a végső, kikerülhetetlen következménye, az elhullás. Minden ember meghalhatna is végleges örök halállal, és senki ember nem mondhatna az Istennek azt, hogy igazságtalan vagy velem. Miért? Mert az Isten akkor bemutatná, te éltél? Rosszat tettél ekkor ezzel, ekkor amazzal, amakkor amazzal, magaddal, környezeteddel, a világgal, pusztítottad az életet. Egyetlen egy mód van az ember megváltoztatására. Egyetlen egy mód van arra, hogy az ember méltó legyen az életre és az örök életre. Ahogy fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, és akik noha elkövették a bűnt, de feltekintettek az érckígyóra, megbánták a bűnt. A szívükbe szembefordultak a rosszal, és megváltozni akartak. Igen, ezek az emberek méltók az örök életre. És Jézus keresztjének azért kellett felemeltetnie, hogyha valaki rátekint arra, hogy az Isten, az ártatlan Isten lejött erre a földre, miért jött le és miért kellett meghalni? Csak azért, mert egyetlen egy lehetőség volt az ember megmentésére, hogyha Isten áll az ember helyébe, és nem az embernek kell elszenvedni a bűnöknek a büntetését, hanem Isten azt magára veszi, és Isten az, aki azt a bizonyos keserű poharat kiörpenti, amit Jézus mondott a Gecsemáné kertben, hogy ahogy az emberrel kellene bánni a végső megítélés során. Jézus azt magára vette, és ő vele bántak úgy, ahogy valamennyiünkkel kellene bánni. Ahogy mi mindannyian megérdemelnénk a végső elveszést, Jézus azt mondta, nem, eljövök erre a földre, és én magam vállalom magamra azt a szégyent, azt a kárhoztatást, azt a halált, amit minden embernek el kellene szenvedni. Én állok az ember helyébe. És aki föltekint erre, aki érzi azt, hogy Jézus ezt szeretetből tette, ezt nem érdekből, ezt szeretetből, annak az embernek az életében kezd megváltozni belül valami. Megváltozni a viszonya az Istenhez, az emberekhez, önmagához, a rosszhoz. Az az ember fog szabadulni a rosszból. Jézus itt a Bibliának azt a mondását mondja ki, amelyet méltán szoktak nevezni arany igének, vagy a Biblia középponti mondásának. Hadd olvassam fel ezt önöknek még egyszer. János evangélium a 3. fejezetében, hogy említettem, a Bibliának ez egy középponti mondása. Ha egyetlen egy Biblia verset kellene idézni, akkor a 3. fejezet 16. versét idézhetnénk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Kedves hallgatók, ebben a rövid, egyszerű Jézusi kijelentésben, ami Nikodémusnak hangzott el, 5 fontos dolog is benne van. Jézus először is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az Atya, az Isten szerette és szereti a világot. Nem úgy van, hogy az Atya az bíráskodni akar, a Fiú meg szereti a világot. Hogy az Atya ítélni akar, a Fiú meg engesztelni akar. Ezt a Biblia nem tanítja. Sajnos ez nagyon elterjedt a középkorban és az egyházi hagyományban, hogy Isten az Atya az ítélő, a Fiú pedig az engesztelő. Ugye erről már beszéltem a sorozatunk keretén belül, hogy ez nem a Bibliából származik. Úgy szerette Isten a világot. Isten is ugyanúgy fájdalmat érzett és szenvedést. Isten az Atya azt élte át, amit az Ószövetség egyik szereplője, Ábrahám átélt, amikor vitte a fiát Izsákot, hogy megáldozza Mória hegyén. Ki szenvedett ott jobban? Izsák, akit fel kellett tenni az áldozati oltár tetejére, vagy Ábrahám, aki vitte a gyermekét, az egyszülöttet, akit nagyon szeretett, akire 25 évig várt, hogy megszülessen. Nos hát ki szenvedett ott jobban? Ábrahám vagy Izsák? Az apa vagy a fiú? A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztust megfeszítették, amikor sötétség borította be a földet, akkor ezt maga Isten tette, hogy az ő nagy fájdalmát, az ő nagy keserűségét valahogy érzékelhetővé tegye, és Krisztus gyászát, Krisztusnak a szégyenét elfedje. Mert az Atya éppen úgy szenvedett, mint a fiú. De az Atya is és a fiú is tudta, hogy bennünket, embereket máshogy nem lehet felébreszteni. Az ember egyszerűen érzéketlen, az ember annyira önző és annyira tompa belül, hogy az ember csak az önfeláldozó szeretet ébreszteti fel. És csak az Istennek az önfeláldozó szeretete. Úgy szerette Isten a világot. Második fontos tanítás, hogy úgy szerette Isten a világot. Jézus mindenkiért meghalt. Nem csak egyes emberekért, nem csak Nikodémusért, nem csak másokért, mindenkiért. Isten mindenkinek felajánlja ezt, hogy a gyógyulás Jézus halálának a megértése. Az újjászületés, a megtérés, ha valaki megérti Jézus halálának az okát és a miértjét. Úgy szerette Isten a világot. Isten mindenkiért meghozta ezt az áldozatot. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus milyen pontosan fogalmazott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne. Nos hát a harmadik tanítás, hogy most mindenkin személy szerint múlik, hogy hogyan szembesül Jézus keresztjével, Jézus áldozatával. Isten mindenkiért meghozta az áldozatot. Isten mindenki helyébe lépett azzal, hogy ahogy velünk kellene bánni a végső ítéletben, úgy bánta Krisztussal. Jézus lefizette a bűneink büntetését. Most az a kérdés, hogy ki az a valaki, aki ezt megérti, és aki ezáltal egy más életutat fog követni. Ki az a valaki, aki felocsúdik erre, és szembefordul a rosszal is, és akarja tenni a jót a Krisztus erejéből? Ki ez a valaki? Mert ez már személy szerint mindenkin függ. Ez nem úgy van, hogy beleszületünk egy vallásba, vagy elfogadunk valamit másoktól, mert olyan szépen beszél. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni és elfogadni, hogy erre a szeretetre, amit az Isten mutatott nekünk, és amit az Isten hozott értünk, erre a szeretetre csak egy válaszom lehet, a viszont szeretet. A követés, a Krisztus követése. És a negyedik dolog, hogy Jézus itt két nagy dologról beszélt. Örök életről, és az ötödik végleges elveszésről. Kedves hallgatók, itt a Bibliában ismét előttünk állhat valami, amit sajnos megint csak oly kevesen vesznek eléggé figyelembe. Jézus azt mondta, hogy az ember előtt két válaszút lehetséges. Vagy az örök életre jut az ember, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, ő menne el ne vesszen, hanem örök életre jusson. De aki nem jut az örök életre, az elveszik. Vagy elveszés, vagy örök élet. Micsoda roppant különbség. Ha valaki hisz Krisztus áldozatában, ha valaki megismeri azt, hogy Isten miért jött el erre a földre, mi az, hogy magára vette a bűneink büntetését, és ez felrázza őt. És Jézushoz fordul, és hitáltal más életet él, az örök életre jut. Aki nem,
az végleges elveszésre jut. A Bibliában nincs közbülső dolog. A Biblia nem tanít olyasmiről, hogy élni is, meg nem is. Nem tanít a Biblia gyötrelemről, kínzásról, valami közbülső területről. Jézus milyen világosan mondja. Ha valaki hisz ő benne, örök életet nyerjen, és el ne vesszen. Isten akarja adni az élet jogát nekünk. De aki nem igényli az életet, aki nem építi és nem szereti az életet hitáltal, attól az Isten vissza kell, hogy vegye az élet jogát. Ugye milyen egyszerű? Lesznek emberek, akiknek Isten az ítéletben jogot ad az életre. Feltámasztja őket, és azt mondja, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely számotokra készítetett e világ alapítása óta. Hogy Jézus mondta az egyik példázatában. És hogy fordul a másik csoporthoz? És menjetek a külső sötétségre, ti átkozottak, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Ez a két lehetőség. Isten az élet jogát adja embereknek, akik a földi életük megváltozásával bizonyították azt, hogy ők élni szeretnének, nekik adja Isten az élet jogát. Akik viszont nem változtak meg, hanem továbbra is élik a pusztítás, az önpusztítás, másokat pusztítás életét, attól Isten visszavonja az élet jogát. És akiktől Isten visszavonja az élet jogát, azok véglegesen megsemmisülnek. Azokra azt mondja a Szentírás, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Tragikus kijelentés. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Mint a fű úgy elszáll. Lesznek, akik életben maradnak, mégpedig egy örök, boldog életben, és lesznek azok viszont, akik visszautasították a megváltozást, a lélek munkáját, akik végleges elveszésben fognak részesülni. Kedves hallgatók, egy utolsó kérdésünk maradt. Vajon Nikodémus életében végbe ment-e az, amiről Jézus beszélt neki? Nikodémus meghallgatta Jézus szavait, elment haza, és beszélnek-e arról az evangéliumok, hogy Nikodémus életében még mi történt? Igen. Mert János evangéliuma 3. fejezete után, János evangéliuma 7. fejezete beszél arról, hogy körülbelül egy másfél évvel ezután a beszélgetés után Jézust egyszer meg akarták már fogni, megfizettek embereket, hogy kerítsék kézre, tehát már jóval Júdás előtt, de a főtanácsban valaki felszólalt, hogy ítélet, törvényszék nélkül nálunk nem lehet elítélni az embereket. Jézus mellett valaki nyilvánosan szót emelt a főtanács tagjai közül, meg is kapta te a fejmosást, azt mondták neki, hogy talán te is Galileus vagy. Ugye Galileus, ez egy gúny név volt, hogy Jézus mozgalmát galileai mozgalomnak nevezték. Ki volt ez az ember? Nikodémus. Másfél évvel a beszélgetés után a lélek már úgy működhetett Nikodémus életében, hogy ő annyi mindent megértett már, hogyha követője nem lett is Jézusnak, de nyíltan kiállt mellette, a saját társai ellenében. Aztán eljutunk János evangélium a 18. 19. fejezetéhez, Jézus kereszthalálához és temetéséhez. És ki van ott Jézus temetésénél, arimateiai Józseffel, a főtanács egyik sadduceus tagjával karöltve, Nikodémus a farizeus, aki egy hatalmas tégelyben drága keneteket hoz, hogy Jézust illő módon eltemessék, hogy amikor leveszik a keresztfáról, akkor bebalzsamozzák és egy sírüregbe helyezzék, hogy nyugodjék ott. Nikodémus ott van Jézus keresztfájánál, és Nikodémus akkor értette meg, hogy Jézus mit mondott azzal, hogy amiképp fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az ember fiának is, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Talán többen emlékeznek, hogy még valamikor a sorozat elején olvastunk egy bibliai ígét, Lukács evangélium a második fejezetének az 52. versét, amely a gyermek Jézusról mondja a következőket. Idézem Lukács evangélium a második fejezetéből az 52. verset. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Azt mondtuk, hogy az ember fia Jézus Krisztus az ember eszménye, az eszményi emberi személyiség fejlődésnek a mintaképe. És ez az kijelentés, amit itt olvastunk, hogy gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, Isten és emberek előtt való kedvességben, azt az alapelvet tárja elénk, hogy az igazi nevelés az a szellemi képességek, a testi egészség, a testi erőnlét és a jellembeli nevelés szempontjaira, erre a hármas szempontra egyaránt ügyel. Mi mindeddig elsősorban a jellembeli neveléssel foglalkoztunk, nem azért, mintha lebecsülni akarnánk a szellemi képzést, vagy a testi erőnlét és a testi egészség kérdéseit, hanem azért, mert ez a legelhanyagoltabb terület. Bizonyára egyetértünk abban, hogy sajnos sok szülőnek még csak fogalma sincs arról, hogy a jellembeli nevelés is a szülői feladatok közé tartozik, és még kevésbé tudja azt, hogy ezt melyik végén kezdje, vagy hogyan valósítsa meg. Megjegyezném még, hogy mennyire lényeges az egészséges lélek, a jellembeli nevelés. Erről tanúskodik az is, hogy két hasonló feljegyzést olvasunk Keresztelő János gyermekkoráról és Jézus gyermekkoráról. A Keresztelő Jánosra vonatkozó igét idézem Lukács evangéliuma első fejezet 80. versének az első gondolataként. Ezt mondja a Keresztelő Jánosról, a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben. Azután pedig olvasom hasonló kijelentést Jézusról, a Lukács evangélium a második fejezet 40. versében. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, beteljesedve bölcsességgel, és Istennek kegyelme volt ő rajta. Mielőtt most tovább mennénk a mai napon már az egészséges életmódra nevelésre, tehát a testi egészség szempontjaira is szeretnénk most komoly figyelmet fordítani, szeretném, hogyha jól megjegyeznénk ezeket az ígéket, és úgy végig gondolnánk, hogy vajon minden kisgyermekről elmondható-e, mondjuk néhány éves korában, mondjuk iskola kezdés idején és később, hogy erősödik lélekben. Szóval nem marad-e le a nevelésnek ez az oldala, ez a nagyon fontos feladata, hogy erősödik lélekben. Talán még egyszer hangsúlyozzuk azt is, hogy mit jelent tulajdonképpen erősödni lélekben. Szóval összegezzük még egyszer, hogy a jellembeli nevelésnél különösképpen mire ügyeljünk. Ugye azt mondtuk, hogy tiszta, egyenes gondolkodás, tiszta gondolkodás képessége, ami együtt jár a tiszta beszéddel. Aztán az önuralomnak a képessége, és a másokhoz való viszony, annak a helyes elvei, hogy be tud illeszkedni más emberek közé jó akarattal, szíves szolgálatkészséggel, örömmel, megtanulja szeretni és értékelni a körülötte lévő embereket. Ha egy gyermek erősödik lélekben, akkor ez jellemző rá, hogy tud tisztán és egyenesen gondolkodni önmaga felől és minden dolog felől, tud helyesen és tisztán beszélni, hiszen ugye a beszéd az a lelki világ, a gondolatok tükre, és a gyermek tud önuralmat gyakorolni, tudja azt, hogy bizonyos kívánságait, érzéseit meg kell tagadni, hogy nem minden jó, ami benne van, és nem minden tökéletes, és neki kontroll alatt kell tartania önmagát, és uralkodnia kell önmaga felett. És ezt gyakorolta is, és tudja is tenni. És a harmadik dolog, hogy megtanulta értékelni a körülötte lévő embereket, róluk is reális képet tud alkotni, tudja jó és rossz tulajdonságokat, gyengeségeiket és erényeiket, és tud szeretettel és tisztelettel viszonyulni hozzájuk, és szíves szolgálatkészséggel. Hozzáteszem, hogy még ehhez tartozik igazából az Istenhez való helyes viszony is.
Ezt csak azért hagyom utoljára, nem azért, mert kevésbé fontos, és ugye erről a nagy fejezetről még az utolsó két alkalommal beszélni fogunk, hanem azért, mert sajnos sok embernek nincs módja a tiszta istenismeretre, és el kell ismernünk azt, és ennek is örüljünk, hogy még vannak családok. Leginkább ilyen jó paraszt családokban volt ez, meg jó középosztálybeli családokban még a régebbi időben. Ha még talán vallásos téren nem is volt minden 100%-os, talán kicsit formális is volt, de mégis alapvetően egészséges és jó elvek szerint nevelték a gyermekeiket. Tehát csak azért hagytam utoljára az Istenhez való helyes viszonyt, még egyszer mondom, mert sok emberen ezt csak azért nem lehet számon kérni, mert nem is volt módja rá, hogy egészséges ismereteket szerezzen erről, és hogy örüljünk annak, hogy van, ahol, ha ez a negyedik fontos alkotóelem hiányzik is, de mégis egészségesen is jól igyekszenek a gyermekeiket egyéb tekintetben nevelni, és ezt is értékelni kell. Valamilyen jó mintákat és jó elveket hoztak, hála Istennek, az elődeiktől, vagy a műveltségükkel, és ezeket adják tovább. Tehát a mai napon, ahogy mondtam, most tovább lépünk, és szólni fogunk a testi egészség fenntartásának a fontosságáról, és hogyan történik a családban az egészséges életmódra nevelés, egyrészt a fizikai egészség, másrészt a lelki egészség megőrzése érdekében. Szeretném itt fölhívni a figyelmet arra, hogy a keresztény antropológiára hosszú évszázadokon át alapvető hatást gyakorolt az ókori görög filozófia, nevezetesen a platonizmus, és sajnos nagyon általánossá vált az a felfogás, hogy a lélek az egy külön elem az emberben, egy külön isteni szikra, és teljesen független a testtől. És még az a szemlélet is, hogy a lélek a magasabb rendű, az igazán fontos, a lényeges, és a test alacsonyabb rendű. Ezt a Biblia soha, de soha nem tanította. A 20. században egy örvendetes fordulat ment végbe a keresztény antropológiában. Egy kis szépséghibája a dolognak, ahogy talán korábban is említettem azt, hogy nem a Biblia kutatása révén, tehát nem az eredeti forráshoz való visszatérés volt a közvetlen ösztönző, hanem tulajdonképpen a modern biológia, modern természettudományok egyszerűen képtelenségé vagy nevetségessé tették azt a gondolatot, hogy az emberben van egy külön lélekrész, amely független a testtől. De nyilvánvalóvá lett, hogy minden lelki tevékenységnek az agyban, a testben végbe menő bonyolult biokémiai folyamatok az alapja, és hát ugye mindnyájan tudjuk ezt a tényt, hogy hát ha független lenne a lélek a testtől, és a kettő között nem lenne kapcsolat, akkor ha valakinek erősen elmeszesedik az agya időskorába, akkor nem változnék meg a személyisége. Ha valakinek van egy jó erős gyomorvérzése, és nem kap elég oxigént az agya, nem kezdene félrebeszélni. Ugye? Tehát mindnyájan tudjuk, hogy itt test és lélek között a legszorosabb kapcsolat van. Ugye a Biblia ezt így fejezi ki nagyon egyszerűen, Mózes első könyve 2. fejezet 7. verséből idézem, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, lehelte az orrába élet leheletét, és így lőn az ember élő léleké. Tehát a legelső alkalommal szóltunk erről, de most még egyszer hadd erősítsem meg, hogy egy képletben lehet szinte ezt összefoglalni. Isten által formált, a föld anyagaiból formált, de az Isten zsenialitásával és tökéletes alkotásával formált test, plusz az élet lehelete, ami az Isten ajándéka, ami vigyázat, ami személytelen a Bibliában mindig az élet lehelete, maga az élet, aminek semmi köze az individuumhoz, a személyes lélekhez, egyenlő élő lélek. Tehát a kettő egymásra hatásából van a személyiség, az élő lélek, amely így, tehát a testnek az állapotától is nagy mértékben függ. Tehát akármilyen okból is történt, de örüljünk annak, hogy a modern keresztény antropológiában ma már mindenki tudja, és végbe ment ez az örvendetes fordulat, hogy nincs egy testtől független lélek, amit nem befolyásol a testnek az állapota. Szeretnék idézni egy igét János apostol 3. leveléből. Ugye János 2. levele nagyon rövid kis bibliai irat, közvetlen jelenések könyve előtt, tehát a Biblia utolsó irat előtt találjuk meg. És János apostol 3. levele 2. verséből idézem, hogy milyen jókívánságot, keresztény jókívánságot írt az egyik tanítványának és munkatársának.
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát, ha egy embernél ezt állapíthatjuk meg, hogy hála Istennek jó dolga van a lelkének, jó állapotban van a lelke, ehhez az illik, hogy egészséges legyen a teste. Ugye így írta János apostol, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk magunk előtt, hogy a bibliai eszmény az egészséges ember. Ugye mindnyáján szomorúak vagyunk, amikor látunk egy idősebb embereket, akik ha megkérdezzük, hogy hogy van, akkor leállíthatatlanul mondja szegény ember a betegségeit, és tényleg sokat is küzd a betegségeivel. És sokszor emberek társalgását halljuk vonaton vagy másút, vége láthatatlanul cserélik az információkat a betegségeikről, a küzdelmeikről. És milyen fontos az, hogy tudatosítsuk azt, hogy nem kötelező az embernek betegségekkel küzdeni, és nem kötelező egy bizonyos életkor után belépni a betegség korszakba, amikor minden oldalról jönnek a különböző betegségek. Tehát nem tudunk ugyan mindent kiküszöbölni, ezt is kell tudatosítanunk, mert vannak örökletes tényezők, vannak fertőzések, vannak balesetek. Tehát ha valaki mindent megtesz az egészséges életmód érdekében, akkor sincs biztosítva, hogy beteg nem lehet, súlyos betegségbe nem juthat, de ha még akkor sem, akkor mennyivel inkább tegyünk meg mindent, hogy az ember az egészségét megőrizze, nem csak fiatal korában, amikor még tele van ugye, jó tartalékokkal és duzzadó energiákkal, hanem már fiatal korban gondoljunk arra, hogy idős koromban is szeretnék szellemileg épp és egészséges lenni. És amíg ezen a földön élünk, addig tevékenyek, használhatóak, mások szolgálatára alkalmas emberek legyünk. Mindenhogyan véssük a gyermekeink lelkébe kicsin gyermekkoruktól kezdve, hogy ez a bibliai eszmény. Soha ne tekintsünk ugyan egy beteg emberre úgy, hogy az vétkes, ugye erre Jézus megtanított, és eszünkbe ne jusson most azt mondani, hogy biztos valami hiba, vagy nem élt egészséges életmódot, vagy ez, vagy amaz, nincs okunk ezzel foglalkozni, semmi ítélkezni valunk egymás fölött nincs. Még egyszer mondom, vannak örökletes tényezők és fertőzések, és sok minden, amiről az ember megtehet, és egyébként sem ránk tartozik, hogy ezzel foglalkozunk, minden beteg emberrel érezzünk együtt, és igyekezzünk segíteni, de amennyiben rajtunk áll, mindent kövessünk el azért, hogy ne legyünk betegek. És fiatal korunkban alapozzuk meg az egészség szokásait, hogy minél tovább a legjobb teljesítő képesség állapotában legyünk. Szeretném a Bibliából idézni Sámuel első könyve 16. fejezetéből azt a nagyon szép igét, ahol az ifjú Dávidról szól a Biblia. Nyugodtan a fiatalok elé állíthatjuk ezt az eszményképet, hogy ez lenne az ideális, ha mindenkit hasonló módon lehetne jellemezni, mint ahogy a fiatal Dávidot egy udvari ember jellemezte Saul királynak, amikor az udvarába ajánlotta őt. Tehát Sámuel első könyve 16. fejezetéből idézem a 18. verset. Így olvasom, akkor felelt egy a szolgák közül, tudnélik a királynak, és mondta. Ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr van vele. Ugye milyen jó olvasni? Tehát volt művészi érzéke, hogy azt mondja, tud hárfázni. Majd még ezekről beszélünk, hogy milyen jó, mennyire fontos, hogy művész érzéket és művészet értékelése képessét, a szép érzéket is kifejlesztjük gyermekeinkben. De ezen kívül még mit mondott róla? Erős vitéz és hadakozó férfiú. Testben is erős és egészséges. És értelmes és szép ember. És az Úr van vele. Tehát ez az eszmény legyen előttünk, mint szülők előtt is, hogy ilyennek szeretnénk a gyermekeinket látni, és őbeléjük is, tápláljuk az értelmükbe és a lelkükbe, hogy arra törekedjenek, hogy ilyen emberré váljanak. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy legyen világos, hogy más az indítéka ennek az egészségre törekvésnek, mint amit sok divatos irányzat képvisel a mi korunkban. Hát ugye mindjárt hallottunk ugye a bodybuildingről, aztán ugye azokról a Barbie baba ugye mintára, testükre nagy gondot fordító fiatal lányokra,
akikről sajnos azután sokat, most már döbbenten tudjuk, hogy ilyen betegség is létezik, hogy anorexia, ugye, ha jól mondom a nevét, tehát ilyen kóros soványság, ami egy komoly pszichés és szomatikus betegségé válik. Tehát mindezek az irányzatok tulajdonképpen egyrészt a hiúság szokásából táplálkoznak, ilyen önerőből felépíteni magamat, és egy önkultusz van benne, ami az alapvető differencia ebben, hogy a keresztény szempontú egészséges életmódra nevelés és egészségre törekvés, annak pedig egészen más etikai alapja van. Nem az én kultuszra irányul, nem az élet kérkedése a célja, hanem az, hogy amíg élek, addig minél alkalmasabb legyek mások szolgálatára. A legjobb testi és szellemi teljesítő képesség állapotában legyek, hogy a legtöbb jót tudjam tenni másokért, és a leghasznosabb tagja legyek az emberi társadalomnak. A kétféle indíték között ég és föld a különbség. És sokszor látom, hogy divatos irányzatok hatása alá kerülnek könyvek, mindig nagyon különítsük el a két szempontot. Tehát a keresztény egészséges életmódra nevelés és az egészséges életmódra való

kéne kezdődnie az otthoni egészséges életmódra nevelésnek, hát én azt hiszem, óriási hiányt szenvedünk egy olyan könyvben, amely valahogy nagyon egyszerűen, nagyon közérthetően, nagyon praktikusan, nagyon az egészséges életmódra való tekintettel bemutatja az emberi testet. Hát úgy tudom, a mai napig is létezik valamilyen egészségtan, vagy valami ilyesmi az iskolákban. Nem tudom most milyen hatékony, az én időmben biztos, hogy nem volt hatékony. Én például megvallom, hogy a magam műveltségét hiányosnak tartom ezen a téren mind a mai napig, és még életemben egyszer szeretnék időt és alkalmat találni arra, hogy valami nem magas orvosi szaknyelven írt, amit ugye hozzám hasonló laikus nem ért, De valami komolyabb, becsületesebb ismeretet szerezzen az ember az emberi testről és az emberi test működéséről. Ugye még egy jó autós is akkor érzi magát biztonságban, ha azért az ő autójának a zuzáját, máját egy kicsit ismeri, és tudja, hogy az a jármű, amiben ül, az hogyan működik. Ugye más autósoktól hallottam, hogy ilyen rosszul érzi magát, hogy műszakilag teljes antitalentum, és hát mindig a szerelőre van utalva. De gondoljuk csak meg, hogy ma az emberi testünkkel meg hogy vagyunk, hogy tulajdonképpen rettenetesen keveset tudunk róla is. Kevés intelligens és reális ismeretünk van a saját testünkről. Tehát én úgy gondolom, egy ilyen alaptankönyvnek meg kellene születni, amely szellemes is. Egyszer egy orvostól hallottam, azt mondta, hogy aki az emberi testet be akarja mutatni, annak egy kicsit költőnek is kell lenni. Az nem egyszerűen csak exakt tudomány, az ott egyenesen költői fogalmakra van szükség, hiszen ez egy csodálatos valami. Szülők ne hagyatkozzanak csak az iskolára, hanem már szépen otthon a gyermekeikkel tanítsák meg, hogy ajándékba kaptak egy csodálatos testet, és ezt hogy kell jó karban tartani, és intelligensen bánni ezzel az emberi testtel. A következő dolog, amiről szólni szeretnék, talán olyasmi, amire sokszor nem gondolunk, hogy mennyire alapvető, hogy az egészséges életmódra nevelés egyik első alappillére úgy gondolom, hogy a tiszta levegő szeretete, a tiszta levegő, a napfény szeretete és a mozgás szeretete. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket különösképpen és mindenek előtt erre kellene megtanítani. Szeretnék Ellen Gould White gyermeknevelés című könyvéből idézni néhány sort, ugye sokszor idéztünk ebből a könyvből. Azt írja, hogy ha a gyermekeinket helyesen oktatjuk, akkor rövid időn belül érezni fogják a testmozgás és a tiszta levegő jó hatását olyannyira, hogy többé létezni sem tudnak majd a két áldás nélkül. Olyan lesz a tüdőtök friss levegő nélkül, mint egy éhes ember, akitől elvették az ebédjét. És igaz is, sokkal tovább kibírjuk élelem, mint levegő nélkül, amely Istentől a tüdőnek szánt táplálék. Szóval ezt miért érdemes annyira hangsúlyozni? Sok családban látható, hogy legfeljebb egyszer reggel egy rövidet szellőztetnek, aztán utána egész nap egy füllett levegőben ül a család bent, vagy ugyanez érvényes egy munkahelyen. Gyerekek egész nap tanulnak zárt levegőjű szobában, és mind a friss levegő, mind a napfény, mind a mozgás hiányzik. Ugye ehhez tartozik még az igazi jó, mély légzés, meg a megtanulása is, a gyakorlása is. Ugye, ahogy valaki találóan mondta, hogy inkább csak pihegünk, mint lélegzünk, és hogy az oxigén, szóval, hogy az oxigén az olyan éltető eleme a testnek, a tiszta levegő, a napfény és a mozgás, amely mindennél fontosabb. Tudjuk azt, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni sokszor középkorú emberekért, hogy mozogjon, mert elviszi egy infarktus. És nem szokott hozzá, ő ezt nem tartja fontosnak. Tehát gyermekkorban igyekezzünk ezt nagyon-nagyon megalapozni. Mindnyájan küzdünk az élet hajszájával, keservesen küzdünk az élet hajszájával. Távolról sem úgy beszélek erről, mint akinél minden rendben lenne ezen a téren. Én is nagyon mozgáshiányosnak érzem az életemet, és nagyon szeretnék még rajta javítani. De legalább, ha az ember tudja ezt, minden létező lehetőséget megragad. Ezt hallottam orvosi tanácsként, és nagyon hálás vagyok érte a mai napig, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak akkor érdemes mozogni, ha én egy napi 10 perc, 20 perc szakszerű tornát tudok végezni, hanem minden szabad pillanatunkban, ha csak egy-két mozdulatot tudunk tenni, egy alapos kinyújtózkodás, egy-két torna gyakorlat, ha csak két percre is
két munkaszakasz között annak is van értelme. Minden.

a mi mozgás. És az, hogyha minél többször kimegyünk a szabad levegőre, és kitárjuk az ablakokat, vagy körbefutjuk a házat, vagy szóval minden levegő és mozgás, amit megragadhatunk, az életnek a fenntartása és az életnek az egészségéhez szolgál. Ha nyáron bibliatáborok vannak, akkor azért vagyok boldog, és ki nem hagyok egyetlen lehetőséget sem, hogy hegyre mászni, vagy gyalogolni, mert legalább akkor az ember a nagy hiányosságait a mozgásban némileg javíthatja. És ugye itt rögtön megemlíthetjük a természet szeretetére nevelést, a kirándulást, ahol együtt van a friss levegő, jó időben még a napfény is, és a mozgás. Én azt gondolom, minden családban törvényé kellene tenni, hogy amennyit csak lehet kiránduljon a család együtt. Tehát szeresse a család a mozgást a szabad természetben, ami nagyon-nagyon lényeges és fontos. A másik dolog, amiről rögtön ezután szólnánk, a pihenésnek a fontossága, a rendszeres pihenésnek a fontossága, és mert gyermeknevelésről beszélünk is, főleg kisgyermekekről, a gyerekeknek kialudni magukat hihetetlenül fontos. Hány családban nincsenek erre tekintettel, tévéznek késő estig, egyáltalán semmi figyelem erre. Nagyon okos asszonytól hallottam, aki nem Bibliából vette a műveltségét, csak egyszerűen józan esze volt, azt mondta, hogy ő a gyerekei akárhogy lázadoznak, beparancsolja őket lefekvés előtt egy órával, és arra is vigyázott, hogy lefekvés időben legyen. Egy órával, másfél órával beparancsolja őket játszótérről, udvarról, mert azt mondja, le kell a gyerekeknek csillapodni, le kell ereszteni, mire elalszanak. Tehát a mosdás, a lefekvéshez készülés után még legyen egy kis csendes beszélgetés az ágyban, vagy olvasgatás, de szóval ne felhajzottan menjenek a gyerekek lefeküdni. Hány szülő erre semmiféle gondot nem fordít, egyáltalán arra, hogy rendszeres időbe és kellő időbe feküdjenek le a gyerekek, sem arra, hogy egy bizonyos lelki megnyugvással feküdjenek le, egy bizonyos lecsitulással, lecsendesedéssel feküdjenek le, hogy az egy valódi éjszakai pihenés legyen. Ha pedig egy kicsit tovább megyünk, már mondjuk olyan tizenéves korban, akkor tudjuk azt, hogy a tizenéves gyerekeknek valami varázslatos dolog az, hogy éjszakázni és későig fennmaradni. Szóval megvan a győződve, hogy ez valahol a felnőttségnek egy kritériuma, és rajonganak azért, hogy későig fennlenni és húzni az időt. Szóval valahogyan ezt nagyon okos és szellemes módon, de a gyerekekkel értessük meg, hogy igaz, hogy az életben, felnőtt életben sokszor nem tudjuk kikerülni az éjszakázást, elég baj, de fölöslegesen. Szóval amikor elkerülhetjük, egyetlen egyszer se kockáztassuk azt, hogy későn fekszünk és nem alusszuk ki magunkat. Szóval minimum ezt az elvet állítsuk ki, hogyha megtehetem, hogyha nincsen kizárók, hogy lehetetlen, és esetleg hitáltal kell kitartani, vagy elviselni a nagy testi törődést, akkor könnyelműségből, vagy csak ambícióból soha ne engedjük meg azt, hogy elhagyjuk a pihenést. És ne engedjük, hogy a gyerekeink hozzászokjanak ahhoz, hogy éjfélig olvasnak, éjjel egyik, kettőig olvasnak, zenét hallgatnak, vagy barátukkal töltik az időt, és utána másnap délig alszanak. Szóval ez a felforgatása az élet rendjének, ez abszolút egészségtelen. Nem azt mondom, hogy egy évben egyszer valami egész rendkívüli alkalom, és a gyerekeink egészen boldogtalanok lennének, lehet, hogy nem is baj, ha egy évben egyszer megkóstolják, hogy rájönnek, hogy mennyire nem jó ez. Én is hallottam ilyet, hogy osztálykirándulás, az egész osztály bolondozott ugye reggelig, de azért gyerek azt mondta, hogy én már nekem elegem volt, én már ki voltam, ugye, aki mindig hozzászokott a rendszeres lefekvéshez, én bizony éjfélkor elmentem aludni, tomboljon, aki akar, csináljon, amit akar. Erre komolyan figyeljünk oda, hogy ezt az elvet a gyerekeink elsajátítsák, hogy amikor nem kényszeríti az élet rájuk, könnyelműségből, vagy csak azért, mert mindenáron még ezt meg akarom csinálni, soha ne áldozzuk fel az éjszakánkat és a pihenést, és ne forgassuk fel az élet rendjét, és higgyünk a régi jó közmondásnak, hogy ki korán kell aranyat lel, hogy a reggel az csodálatos, a reggeli frissesség, ez egy reggel elmulasztása az óriási kár, csodálatos dolog, aki megteheti, hogy főleg a kertes házban lakik, reggel rögtön kimenni, és semmi több, csak körbe jár egy picit,
és a reggelnek a csodálatos levegőjét, légkörét egy kicsit magába szívja, élvezi a reggel frissességét. Szóval ezt az élményt ne hagyjuk ki az életünkből, és hogy milyen jó reggel kipihenten dolgozni, és olyan jól hozzákészülni a naphoz, hogy reggel már komolyan, hogy így mondjam, nyerekben vagyunk, mert jól megalapozódott az a nap minden szempontból, és úgy érezzük, hogy a gyeplőt a kezünkbe tudjuk tartani. Ez nagyon-nagyon nagyon értékes és fontos dolog. Olvastam például Wesley Jánosról, aki azt írja, hogy 80 éves korában olyan erősnek érezte magát, mint fiatal korában, és eszméletlen mennyiséget tudott lovagolni és dolgozni. Azt írja, hogy minden éjszakát végig aludt, és mindig igyekezett időbe feküdni, és reggel 5 órakor kelt. Biztos volt szerepe ennek hallatlan frissességében. A következő, amiről szólnunk kell az egészséges életmódra nevelésnél, ez a tisztaságnak a szeretete. Most itt elsősorban a saját tisztaságra gondolunk, de a környezet tisztaságára is. Ez egy elég kézenfekvő dolog, de mégis kell róla szót vesztegetni, mert elszomorító, hogy néha fiatalok is hogy el tudják hagyni magukat. Én például nyári táborokban meg kell mondanom, hogy igen boldogtalanul érzem magam, ha az ember elvetődik mondjuk ilyen tizenéves szállásra, és akkor ott lát ilyen döbbenetes csendéleteket, ugye a nadrág úgy, ahogy kiléptek belőle, pontosan az oknik a legkülönbözőbb helyeken. Szóval nem igénye az, hogy körülötte tisztaság és rend legyen. Olvastam ilyen szomorú leírásokat, ugye, akik átéltek borzalmakat második világháborúban, koncentrációs táborokat megjártak, és nekem olyan megrendítő volt sokszor, amikor ilyen, nem is egy leírásban, ilyen mozzanatot olvastam, hogy minden lehetetlen körülmény között tisztálkodtam. Jeget olvasztottam. És mások viszont, akik elhagyták magukat, akik már mindenbe belefásultak, és ugyan emberileg mélyen érthető. De ez is egy tartó kötél volt azoknak, akik élni akartak ilyen nyomorúságok között, és emberek akartak maradni, hogy minden lehetetlen körülmények között még igyekezett, még mindig tiszta lenni, és még mindig tisztaságot tartani maga körül, amennyire lehet. Tehát ez is az emberi léleknek egy kapaszkodója, és ezt is csak egész kicsi gyermekkortól fogva tudjuk igazán megalapozni, és hogy ha a szülő nincs ott, és kikerült az otthonból, neki akkor is ez olyan igénye legyen, hogy ezt ő mindenkor meg tudja maga körül teremteni. Nem igaz az, hogy az embernek a természetes életeleme a rendetlenség, és ez csak egy ilyen civilizációs követelmény, hogy tiszta legyen, meg rendes legyen. Édesanyámnak volt egy kedvenc olvasmánya, Isi a vadember, ez volt a címe, arról szólt, hogy Észak-Amerikában valahol teljesen kihalt egy törzs, ugye hát tudjuk, hogy milyen körülmények között haltak ki ezek az indián törzsek, és egyetlen egy tagja maradt életbe, sokáig élt az erdőben még egyedül, és végül nagy éhségében mégis emberi lakóhelyre merészkedett végül egy kemény télen, aztán befogadták, és egy néprajzi múzeumban lakott, mint egy eleven múzeumi tárgy, de hát azért nem így bántak vele, mint tárgyal. De nagyon érdekesen, szellemesen írja le ez a néprajz kutató, aki hát a legközelebbi barátként állt emellett az ember mellett haláláig, aki mindig egyedül maradt, egy családot nem alapított, még azt nem talán másfél évtizedet élt, és hát leírja, hogy amikor hazavitte egy hétvégére, egy víkendre a felesége, meglehetős izgalomban volt, hogy hát most egy vadember fog bemenni az ő fürdőszobájába, és mi fog történni, és akkor nagyon szellemesen írja le, hogy mikor a vadember kijött a fürdőszobából, akkor bement, és azt látta, hogy egy csepp víz, semmi, mindent föltörölve, és kimosva a felmosó ruha, és összehajtogatva letéve egy helyre. Szóval ellene mond ez az eset annak, hogy tehát mi lenne az ember számára a természetes, ahogy fiatalok szeretnek érvelni és tiltakozni az ilyen kívánalmak ellen. Lépjünk tovább az étkezés kérdésére. Az étkezés kérdésénél is azzal szeretném kezdeni, hogy mit tegyünk, mert meggyőződésem, hogy nem a mi tegyünknél kezdődik, hanem a hogyan együnknél kezdődik. És pedig mindenek előtt azzal, hogy rendszeres időközönként legyen az étkezés, és hogy étkezések között ne legyen nassolás és fegyelmetlen eszegetés. Ezt megint csak gyerekkorba kell megalapozni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy csecsemőkortól fogva,
Ugye először még többször kell a gyereknek enni, aztán lecsökken a normális háromszori étkezésre, vagy esetleg van, ahol kétszer étkeznek egy nap, mindegyik jó, hogy tudják a legalkalmasabban megoldani, de azt tanulja meg a gyerek, hogy ekközben össze-vissza eszegetés nincs. Ez több okból is káros. Először is azért, mert mindjárt beindítja az egész emésztőrendszert. Az embernek az a hasonlat jut eszébe, hogy olyan, mintha elmenne valaki egy gép mellett, és csak úgy szórakozásból mindig elindítaná, hogy egyet pörögjön, aztán leáll. Hát mindenki tudja, hogy ez nem tesz neki jót. Másrészt pedig egy lelki fegyelmezetlenség az eredménye. Mindnyájan hallottunk arról, hogy nagyon sokszor a ilyen kóros túllevés keletkezik, ugye nyilván hallottunk erről a betegségről, akkor valaki minden lelki szorongása ellen rohan enni. Aztán az egyik eset vizsgázó diákoknál, mikor nem bírja a tanulásnak a feszültségét, akkor irány ki a konyhába, a spájzba, és visz magának egy kis ételt, hogy vigasztalja magát, hogy bírja tovább a tanulást, és akkor ugye azt úgy szépen elcsipegeti közben, hogy hát még ezt a sínylődést viselje egy kicsit, hogy tanulni kell. De mindez nagyon káros, mind a fizikai egészségre, mind a koncentráló képességre. Tehát tiszta ilyen lázas, elgyötört állapotba hozza a szervezetét, ahelyett, hogy friss és egészséges maradna. Az önfegyelem hihetetlen értéket jelent, és én úgy gondolom, hogy az egészséges étkezés legelső kívánalma, hogy megfelelő időközökben étkezünk, és étkezés közben ne együnk semmit. Nassolgatásokat fejezzük be, mint ami ugye semmiképpen nem tesz jót. Itt is idéznék egy bibliai igét, hogy a Szentírás mi minden dologra van tekintettel. Prédikátor könyve 10. fejezetében olvasunk egy kis megbújó igehely, mégis egy olyan fontos alapelvet olvashatunk itt. A 10. fejezet 14. versében. A boldog vagy te ország, akinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért. Tehát, ha nemes embert, hogy jellemzi, hogy idejében eszik a testnek erejéért. Ez egy olyan egyszerű kis mondat, a nemes ember, ez is hozzátartozik egy jellemes emberhez, egy értékes emberhez, idejében eszik, és a testnek erejéért. Ebben az is benne van, hogy mikor, milyen rendszerességgel, és az is, hogy mit. Itt külön szeretném fölhívni a figyelmet arra, mivel kisgyermekekről van szó különösképpen, és a kisgyermekkori nevelésről, hogy nagyon sokan tévedésben vannak a reggeli ügyben. Felnőtteknek is nagyon fontos lenne tudni, hogy a reggeli, méghozzá az értékes és tartalmas reggeli milyen hasznos, de a leggyakoribb, hogy a szülők belenyugszanak abban, hogy a gyerek elrohan reggeli nélkül, nem vagyok éhes jeligére, vagy nincs jól megszervezve a reggel, és rohanás van reggel, és nincs idő reggelizni, és ezt nyilván szakszerűen meg tudnák szakemberek még indokolni, hogy mi minden kára van annak, hogyha a gyerek reggel, aztán vércukor szintet is nagyon negatívan befolyásolja, hogyha a gyerek nem reggelizik, és azon kívül a reggeli a legbőségesebb étkezés kellene, hogy legyen. Ugye valószínűleg hallottuk a régi jó magyar közmondást, hogy reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsoráz úgy, mint egy koldus. Hogy ez az egészségnek az aranyszabálya. Pont fordítva a gyakorlat a magyar családokban általában. Hadd olvassak megint Ellen White könyvéből néhány sort. Soha ne engedjétek iskolába a gyereket annélkül, hogy reggelizett volna. Ne kockáztassátok meg, hogy a saját döntésetekre bízzátok ezt a kérdést. Helyezzétek ebben a dologban magatokat a helyes elvek irányítása alá. Napjainkban elterjedt szokás, hogy csak könnyű reggelit fogyasztanak az emberek. Hogy ezzel meg rengeteg ilyen egészséges életmódra oktató könyv jelenik meg. Az egyik azt állítja, hogy reggel csak édeset szabad enni, a másik azt állítja, hogy reggel csak gyümölcsöt szabad enni. Szóval sok mindent állítanak, és mindenféle elméletekkel támasztják alá. Maradjunk csak meg a tényleg a legjózanabb elv mellett. A régi népi bölcsesség is ezt mondta, hogy reggeliz úgy, mint egy király. Ebben a könyvben is ezt olvassuk, és ezt bőségesen meg lehet indokolni. Tehát hadd olvassam még egyszer.
Napjainkban elterjedt szokás, hogy csak könnyű reggelit fogyasztanak az emberek, de a gyomornak ez nem a legjobb bánásmód. Reggel a gyomor befogadó képessége jobb, mint a második vagy a harmadik étkezésnél, és így akár több táplálék megemésztésére is képes. Rossz szokás keveset reggelizni és sokat ebédelni. Lehet, hogy valaki ezt már megreformálta, hogy nem vacsorázik nagyokat, de még valószínű, még mindig fennáll ez, hogy keveset reggelizni és sokat ebédelni. Legyen a reggeli étkezés a nap folyamán a legbőségesebb, a leggazdagabb. Hát azt hiszem, itt még nagyon sok javítani való van mindannyiunk esetében, és a gyermekek nevelésben is ezt érvényesíteni. A következő, ami most már arra vonatkozik, hogy mit tegyünk, tegyük fel azt a kérdést, hogy ad-e a Biblia valamilyen tanácsot vagy útmutatást erre nézve. Legelőször is Bírák könyve 13. fejezetének a 7. verséből idézném, hogy amikor Sámson édesanyját ugye megszólítja a mennyei követ, és bejelenti azt, hogy gyermeke születik, akit Isten különleges feladatra szán, akkor a következő tanácsot adja néki. A 13. fejezet 7. versét idézem. És mondta nékem, imé terhes leszel, és fiat fogsz szülni, azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalan ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anyja méhétől fogva halála napjáig. Ha valaki egyszer meggyőződött a Biblia Istentől ihletettségéről, az komolyan veszi, hogy ez a minimum kívánalom. És hogy a Biblia milyen érdekes, milyen modern, hogy a születés előtti befolyások, az csak a legújabb természettudomány ugye hívta föl erre a figyelmet, de az Ószövetség bölcsességében ez már meg benne van, hogy már az édesanya egészséges életmódja is hatással van a gyermekre. És ez a minimum, hogy részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátlan ételt ne egyél. Ezt valószínűleg tudjuk, hogy Mózes 3. könyve 11. fejezetében van egy felsorolás, hogy melyek voltak az bizonyos húsok, amelyeket Isten abszolút eltiltott Izrael népétől. Na most van olyan oktalan sajnos a kereszténység nagy része, hogy ezt úgy fogja föl, hogy ó, hát ez a zsidóság számára adott ceremoniális szabály volt, márpedig ez igencsak nagy tévedés, mert ez soha nem tartozott az úgynevezett szertartási vagy áldozati rendszerhez tartozó törvények közé, hanem alapvetően egészségügyi rendelkezés volt. És az Új Szövetségben pedig olvashatjuk, hogy Péter apostol nyilatkozik, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 10. fejezetben találjuk meg ezt az igét, és azt mondja, Uram, én soha semmi tisztátalant nem ettem. Tehát Jézus soha se oldotta fel ezt a törvényt, sem önmagára, sem tanítványaira nézve. Tehát ha komolyan vesszük, hogy Isten, aki Izrael népéből egy egészséges népet akart nevelni, és nagyrészt egészséges és kiváló képességekkel rendelkező nép is lett, akkor ha értelmünk van, akkor azt mondjuk, hogy ezt minimálisan elfogadjuk az Isten bölcsességéből, hogy amiről ő azt mondta, hogy mindenképpen tartózkodjék tőle az ő népe azért, hogy egészséges legyen, és egy anya is tartózkodjék ettől, hogy a gyermeke egészséges legyen, hogy ezt az ember megtartsa. Egyébként, amikre Isten azt mondta, hogy ezeket kerüljétek, ugye nem szó szerint kell érteni, hogy tisztátalan, ez, hogy így mondjam, egy ilyen jó népies szakkifejezés volt. Jóisten sok minden másra is azt mondta, hogy tisztátalan, például minden halottal kapcsolatos dologra, azért, hogy a halott kultusztól, ami mindenütt elterjedt volt, a környező pogány népeknél távol tartsa őket. Ugye, hogy így mondjam, ez a Jóisten kiváló pszichikája volt, amire azt akarta, hogy a közelébe sem menjenek, arra azt mondta, hogy tisztátalan. Tehát ezt nem szó szerint kell érteni, hanem ez egy, hogy így mondjam, egy ilyen nevelő szakkifejezés, hogy ezek azok a dolgok, amikről tartsátok távol magatokat. Ugyanígy mondott a nemi élettel kapcsolatban dolgokat azért, hogy távol tartson embereket veszélyes, egészségükre nézve veszélyes dolgoktól. Na most ezen félül is mond-e még a Biblia valamit? Ugye még hozzáteszem, hogy ezek, amiket Isten eltiltott a mai természettudomány állása szerint a legveszélyesebb, a legzsírdúsabb és a legkönnyebben fertőződő húsok, amelyek legtöbb kárt okozhatják embereknek. De ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ezen kívül is van-e még valami iránymutatás a Bibliában, akkor egyetlen egy dolgot találhatunk, mégpedig azt, hogy mi volt az eredeti étrend, amit a bűneset előtt adott az Isten az embereknek. Ezt így olvassuk Mózes első könyve
első fejezetében, a 29. versben Isten rendelkezett, megteremtette az embert, és szólt arról, hogy mit szánt az embernek eledelül. Ezt mondta nékik, mondta az Isten, én néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelynekben maghozó gyümölcs van, és azt adom néktek eledelül. Később olvassuk, hogy még a mező füvét is mondja. Ha ezeket így összesítjük, akkor azt mondjuk a maghozó füvek, hát egyenlő gabonaneműek, ugye a maghozó füvek, ezek a gabonaneműek. Mi általában csak a búzát használjuk, de nyilvánvaló, hogy a különböző gabonaneműekben különböző értékek vannak, és ezt a modern táplálkozás tudomány nagyon hangsúlyozza, hogy ne csak búza, vagy esetleg rozs, hanem a legkülönbözőbb gabonaneműeket tanuljuk meg készíteni, használjuk az étkezésünkben, mert nagyon értékes anyagokat rejtenek. Azután ugye a gyümölcsök, zöldségfélék, ezeket adta az Isten. A vízözön után engedte meg a húsevést az embereknek. Ugye nagyon, nagyon kézenfekvő, hogy miért, mert hiszen olyan kietlen és puszta volt a föld, és nyilván azok a nagy tápértékű növények nagyrészt eltűntek, és tudta az Isten, hogy a föld nem minden vidéké lesz olyan civilizáció és olyan mezőgazdasági kultúra, hogy az emberek megtalálják a további történelem folyamán a megfelelő táplálékukat. Ma azonban igazán van mezőgazdasági civilizáció, és hozzáférhetőek azok az eredeti legértékesebb gabonaneműek és gyümölcsök, zöldségfélék. Aki jót akar magának, az ebből is tanul. Ugye nincs ebben nyilván semmi kötelező vallási alapelv, de tudjuk azt, hogy nagyon sokan a Bibliától, vagy mindenféle vallásos megfontolástól függetlenül is nagy népszerűsége van, ugye, és nagy mozgalma az egészséges életmódnak körülöttünk, okkal és joggal, mert ezt is tudatosítsuk gyermekeinkben is, hogy egy sokkal egészségtelenebb világban nőnek föl, mint akár a mi nemzedékünk, meg a mi anyáink, apáink nemzedéke, sokkal több az egészséget veszélyeztető hatás. Tehát, ha az ember nem akar egészségileg gyengébb lenni, akkor most fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy megtanulja, hogy mi a legegészségesebb, és azt alkalmazza. Én például saját magamról hadd mondjam el azt, hogy én gyerekkoromban nagy húsevő voltam, én mindig elcserélte a nővéremmel az édességet húsra, és sokaktól hallom, hogy hú, milyen szörnyű mártíromság lehet vegetáriánusnak lenni. Hát ha tisztességgel kiszámolom, bocsánat, egy pillanatra fejben számolnom kell, akkor 36 évvel ezelőtt lettem vegetáriánus, és abszolút semmi küzdelembe nem került, őszintén mondom. Egyszer elolvastam egy könyvet, amely nagyon értelmesen és racionálisan beszélt dolgokról, főleg arról, hogy a modern vágóhidi gyakorlat révén mennyi fertőzés, mennyi egészségtelenség kerülhet húsokban, meg egyebek. Egyszer elolvastam, akkor én is éjszaka olvastam, mert nem olyan érdekes könyv volt, hogy egész éjjel nem tettem le. Aztán reggelre fölkeltem, eldöntöttem, életedbe többet én meg nem kívántam. Szóval én meg vagyok róla győződve, mindig az értelem meggyőződése a fontos. Ha az értelem meggyőződése megvan, én végig gondoltam, hogy én ülő életmódot fogok sajnos nagy részt folytatni, meg szellemi munkát nagy részt, és azt is megértettem abból a könyvből, főleg akik szellemi munkára vannak kárhoztatva nagy részt, kevesebbet tudnak mozogni, ülőfoglalkozásnak nagy részt, azoknak ez mindenképpen sokkal egészségesebb. Tehát ezt mindenkinek a teljes szabadságára van bízva, de ez milyen jó, hogy azért a Bibliában ezt is megtaláljuk, hogy az eredeti étrend mi volt, és hogy ha ezt nehézség nélkül megvalósítjuk, ismétlem nem valami magunkra erőltetett dogmaként vagy kényszerként, hanem értelmi meggyőződéssel, jó szívvel, szabadon és önként biztos, hogy csak hasznunkra van. Azt minden esetre nagyon helytelen, engem is ingerelni szokott, ha valaki ilyesmit kérdez, hogy hát milyen érzései vannak az embernek a vegetálián, nincsenek semmilyen különleges érzései, úgyhogy semmivel nem szentebb tőle, semmivel nem különb tőle, szóval ezeket a dolgokat, ezeket nem szabad rosszul képviselni ezt a dolgot. De valószínű, sőt bizonyos, hogy a testi egészség megőrzésében van szerepe. Én nem tudom, hogy nálam volt-e szerepe, de egy nagyon beteges gyerek voltam, egyik betegségből ki a másikba be. Nyilván sok más oka is volt, de manapság 5 év is eltelik, míg egy becsületes influenzát akár elkapok, nem emlékszem lesz, hogy nem szoktam betegállományba lenni. Tehát átvészeli az ember a lábon még az ilyen betegségeket is.
Tehát valami szerepe biztos van a dolognak sok más tényező mellett. Azután, ha még tovább beszélünk arról, hogy étkezés, még tegyük azt hozzá, hogy nagyon fontos, hogy az ételeket megtanuljuk ízlésesen és étvágygerjesztően elkészíteni. Nagyon nehéz feladat. Dolgozó nők, szóval a konyhát, az egészség szempontjait érvényesíteni, azt, hogy ott legyen egy ízlésesen terített asztal, egy deris étkezés, és változatos legyen az az étrend. Szóval ez egy mindannyiunknak egy nagy gond, és nagyon könnyű abba a kísértésbe esni, hogy hát rohanunk, hát vannak fontosabb dolgaink, hát ahogy esik puffan, valamit eszünk, valahogy eszünk az asztal sarkán. Ne becsüljük le ezt a dolgot, akinek a kezében van a konyha, a család egészsége nagy részt a kezében van. És igenis érezzük ezt egy lelkiismereti feladatnak, hogy minél egészségesebb konyha, és mindig fejlődjünk, és mindig tanuljunk, és ne keseredjünk el, egy perc alatt nem tudunk mindent megoldani, ne adjuk föl, ha nehezünkre esik, akkor se adjuk föl, mindig jobbat és jobbat tegyünk, és igenis adjunk arra, hogy változatos legyen. Nagyon sokan hibát követnek el, és én nem tudok rosszabb reklámot elképzelni a mértékletességi reformnak. Két dologgal lehet a mértékletességi reformot tönkretenni. Az egyik, ha a kényszer elve a legkisebb mértékben benne van, hogyha emberek, akik nem győződtek meg, nem önként választották, azokra valahogy rákényszerítjük, még ha akár csak folyamatos és kicsit erélyesebb agitációval is, pont az ellenkező hatást fogja kiváltani. A másik dolog pedig az, hogy ha rosszul elkészített ételeket nagy lelkesedéssel és komor megnyúlt arccal kínálunk, hogy ez egészséges, ez jó, nem baj, hogy nem olyan finom, de egészséges. Na, ezzel tökéletesen ki lehet ábrándítani az embereket a mértékletességi reformból, szóval ezt akarjuk képviselni, akkor az az étel ne csak egészséges legyen, hanem gusztusos is legyen, és finom is legyen. És azzal győzzük meg az embereket, hogy így is lehet élni, és jól élni. Akkor biztos, hogy nem fogjuk elhibázni a dolgot. Még hozzátenném azt, hogy a gyermekeinket is meg kell tanítani az ételkészítésre, mert gondoljuk meg, hogy a gyerekeink távol kerülhetnek tőlünk. Például 10 éves gyerekek, vagy egyetemista gyerekek kollégiumba kerülnek, mindegy, hogy fiúk vagy lányok. Most gondoljuk meg, hogyha ő megtanulta otthon ugyan, hogy étkezzen, és esetleg áhítozik a szünidőre, vagy a weekendre, amikor hazamegy, és jót eszik a mama konyháján, és amit ő megszokott, éges is, meg jó is, de saját maga tehetetlen, és saját magánakról már nem tud gondoskodni, és nem tudja megoldani azt, hogy maga egészségesen étkezik, és amikor maga van, akkor ahogy esik, puffan, és tehetetlen, és nem tudja elkészíteni magának. Tehát azt kell mondani, hogy akár fiúkat, akár lányokat meg kell tanítani arra, hogy felelősek az egészségükért, és hogy tudjanak elkészíteni egyszerű, egészséges, jó ételeket maguknak, és gondoskodni magukról akkor is, hogyha maguknak kell megoldani az étkezésüket. Hát ennyit talán az étkezésről. A következő, amiről szóljunk, az izgató szereknek a kérdése. Sajnos ma már nagyon nagy probléma az ifjúság körében a kábítószer kérdés. Döbbenten hallom, hogy a gimnáziumban hány gyerek kábítószerezik, ott bent a gimnáziumi tanítás során is kint a WC-ben. Az ember megtanulja a különböző neveket és egyebeket. A gyerekeket föl kell készülni erre, és meg kell tanítani arra, hogy az osztálytársai körében hogyan képviseljék a dohányzás, alkohol és kábítószertől való óvást. Ugyanis ez egy külön téma, mert egy gyerek nem tűri el a másiktól, hogy kioktassa, meg a gyerekeink nem is vállalkoznának arra, amikor ugye ott a nagy menők megjelennek, és akkor előadják az ő dolgaikat, hát melyik 10 éves meri mondani, hogy te ne csináld, ne légy őrült, mert ez meg ez lesz. Szóval én úgy gondolom, hogy nem csak arra kéne kioktatni őket, hogy ezeknek mik a veszélyei, hanem arra is, hogy szellemesen, okosan, milyen módszerekkel próbáljanak az osztálytársaikon segíteni, hogy ők álljanak jól a talpukon, és legyen erkölcsi bátorságuk valamilyen szellemes, ügyes, alkalmas módszerekkel az osztálytársaikra hatni. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan misszió, ami legalább olyan fontos, mint helyesen tanítani őket Istenről és a Biblia tiszteletére tanítani, mert felelősséget érezzenek az osztálytársaikért. Szóval ne legyen az, hogy a mi gyerekeink tudják, hogy ez rossz, és hála Istennek ők nem mennek bele, de az se legyen, hogy elnézik, hogy a társaik pedig ott elindulnak a pusztulás útján, és nem merik, vagy nem tudják, hogy melyik végéről próbáljanak nekik segíteni.
Nos, tehát noha a kábítószer ma már óriási probléma, meg kell mondanom, hogy a legnagyobb probléma még mindig az alkohol a mi országunkban. Én mégpedig miért? Azért, mert a legelterjedtebb, azért, mert a gyerekek előtt vannak a minták, azért, mert a legkönnyebben hozzáférhető. És nem szabad lebecsülni ennek a jelentőségét egy pillanatig sem, hiszen borzalmas statisztikák vannak, hogy Magyarországon ugye nagyon sokat beszélünk ugye arról, hogy kevés magyar, ugye kevés gyermek születik, de mintha ha nem tudnánk arról, hogy családok pusztulnak el az alkohol miatt, hogy Magyarország tized része vagy alkoholista, vagy az alkoholizmus veszélyében van, és hogy nem egy alkoholistáról van szó, vagy egy veszélyben lévőről, hanem a körülötte lévőkről is. Itt szeretném megint csak a figyelmet fölhívni arra, hogy 10 éves gyerekek elmennek osztálykirándulásra. A gyerekeknél a legfőbb sik az, hogy lerészegedni az osztálykirándulás alatt. Na most ugyanakkor viszont a pedagógusok nagy része sem tudja, szülők sem tudják. A pedagógusok már nem is küzdenek vele, ők elvonulnak valahova, ők elszórakoznak és hagyják, hogy úgyis örjöngnek, a gyerekek örjöngjék ki magukat, és nagyon kevesen tudják, hogy ha egy 10 éves gyerek egy évben 2-3 lerészegedik, és többször megkóstolja az alkoholt, már egy év alatt függőségbe kerülhet. Mert ez a törvény, hogy minél fiatalabban történik, hogy valaki többször lerészegedik, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az alkohollal, annál gyorsabban alakul ki a függőség. Ha valaki 50 éves korában, mondjuk 55 éves, 60 éves korában nyugdíjba megy, és megvan a kis szőlője, és elkezd akkor iszogatni, mert most már ráér, és nem kell menni dolgozni, lehet, hogy 2 évtized alatt alakul ki a függőség, de a 10 éves fiatalnál 1 év alatt kialakulhat, 1-2 év alatt kialakulhat, tehát iszonyú nagy veszélybe vannak a fiatalok. Tegyük hozzá ezt, hogy egy borzasztóan, idézőjelben mondom, stresszgazdag, mert ez aztán igazán nem értékes gazdagság, életbe kerül mindenki, és ugye az alkohol a legkönnyebben kézenfekvő stresszoldó. Hallottam ilyesmit, például szülő mondja, hogy a gyereke, 10 éves gyereke rákapott, hogy mindig tart otthon egy kis alkoholt, mert annyira túl fáradt, meg túl izgatott, és azzal milyen jól el tud aludni. Tragédia, iszonyat. Valaki megszokja például ezt, hogy jó elalváshoz, egy picit meghúzza a boros üveget, vagy akármit, csak kezdje el ezt a szokást, soha nem harangoznak, soha nem figyelmeztetnek, hogy vigyázz, még egyszer megpróbálod, függőségbe jutsz, semmi nincs, mindenki észrevétlenül lépi át ezt a határvonalat. Csak akkor ébred rá, amikor már benne van, amikor már tudja, hogy függőségbe jutott, és nem tud meglenni nélküle, és nem lehet egy szinten megállni, hanem mindig növelni kell az adagot, hogy ugyanazt a hatást elérje, és mindig mélyebbre és mélyebbre csúszik. Azután, ha az alkoholról szóltunk, szóljunk ugyancsak a dohányzásról is. Ugye szívettépő látni a 10 éves kamaszokat, ugye meg sokszor a még kisebb gyerekeket is, ugye a felnőttség státusz szimbólumával. Itt meg kell mondanom, hogy sok mai felnőtt áldozata a korábbi társadalmi mintáknak és a nevelés hiányának, és sok felnőtt ember van, aki már ezt nem tartja jónak, de nagyon nehezen tud leszokni róla. Nagyon óvjuk meg a fiatal nemzedéket. Mindnyájan tudjuk, azt hiszem, a statisztikákat, hogy egyszerűen ez fekete-fehér, ez egyértelmű tény. Nem merek pontos számot mondani, de ha jól tudom, talán 40%-kal nagyobb esélyük van a dohányzóknak, ami egy óriási százalék, például tüdőrákot kapni, és egyéb rákos betegségeket. Tehát ez egy iszonyú nagy százalék. És ugye senki se szeretne egy pillanatra fölébredni arra, hogy behívták, visszahívták, valami van a tüdején, vagy valami itt és itt, és szembesülni, hogy egy gyógyíthatatlan betegségnek a karmaiban van, és ha csoda nem történik, meg vannak számlálva a napjai. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, és tegyük hozzá, hogy ezen kívül a dohányzásnak rengeteg pszichikai és egyéb, a szervezetet károsító egyéb hatása van, ami felmérhetetlen, egy alattomos, lassan hatását, nem annyira drasztikusan, mint az alkohol, lassabban és alattomosabban, de félelmetes hatást kifejtő méreg. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyermekeinket arra kéne még megtanítani nagyon, hogy a szabadság milyen értékes, hogy ne legyen semmitől függőségünk, hogy tartsuk nagyon értékesnek a szabadságunkat.
Ugye milyen borzasztó az, hogy például emlékszem, olvastam háborús leírásokban szintén, hogy volt, akinek az élete úgy menekült meg, és élete végéig bizonyos lelkiismeret furdalást érzett, hogy valahol olyan padláson aludt, ahol ilyen száras, leveles dohányok száradtak, és akkor kihúzott egy-két szál ilyen dohány száradt levelekkel, és emberek adták neki oda egy dohány levélért a napi élelmiszer adagjukat, és haza tudott jönni, és életbe maradt. De ugye milyen rettenetes dolog, ha az ember olyan függőségbe kerül, hogy ki van éhezve, tudja, hogy kérdés, hogy egyáltalán hazajuthat-e, vagy még életben maradhat-e, mégis odaadja egy dohány levélért az ételadagját. Tehát az embernek valahogy a szabadságát kell szeretni, és azt mondani, hogy fizikai szerektől függőségbe kerülni, szóval a szabadság túl értékes és drága kincs, hogy ez nem történhet meg semmilyen módon, és ettől mindenképpen meg kell, hogy szabaduljunk. Tegyük még hozzá, hogy a kávéfogyasztásról is nagyon szükséges, hogy a gyermekeink ne szokjanak rá. Ugye gondoljunk arra, hogy mi az elv, nem építő anyaga a szervezetnek. Mutasson ki bárki valamit, ami alkohol, dohány és kávé, ami valódi értékes építő anyaga a szervezetnek nincs. Mindegyik dopingszer. Ugye amíg a rengeteg rossz népi előítélet létezik, emlékszem például, hogy az alkohollal kapcsolatban is ugye létezik, hogy de azért vérszaporítónak nagyon jó, ugye vörösbor annak, aki vérszegény, de azért bizonyos gyomorbetegeknek a jó savanyú kocsisbor nagyon kell, csak ugyanakkor az emberek nem tudják azt, hogy ugyanezt egészen más veszélymentes dolgokkal el lehet érni, és hogy itt viszont fennáll ennek a veszélye. Emlékszem Levendel László professzor úr, amikor egyszer ez a téma előjött az alkohol ellenes klubba, és akkor valaki mondta, hogy de hát neki az orvos kocsisbort ajánlott a gyomrára, akkor a profnak ennyi volt a rá reagálása, és maga azt hiszi, hogy minden orvos okos. Én is felfedeztem az egyik osztályon, hogy a doktornő bort rendelt a frissen műtött gyomorbetegeknek. Odaálltam elé, és megmondtam, kedves kolléganő, vegye tudomásul, ez valami népi hagyomány, ennek a tudományos alapja annyi, mint hogyha egy sebet friss marhatrágyával akarnánk kezelni. Úgyhogy vigyázzunk, sokféle hagyomány létezik az emberek között, ami nem megbízható. Ugyanúgy elmondhatjuk azt, ugye, hogy a koffeinnek is persze, hogy van feldobó hatása, és ugye sokan hivatkoznak alacsony vérnyomásukra, egyebekre, de az alacsony vérnyomást is lehet ám másképpen kezelni, és nem koffeinnel, és annak a káros hatásai nélkül. Volt olyan nagyon kedves ismerősem, aki nagyon komoly meggyőződéssel lett keresztényi, és mindenféle káros szenvedélyét fel akarta számolni. Azt mondta, hogy olyan dohányos volt, hogy egyik cigarettát letette, felvette a másikat. És azt mondja, de higgyem el, hogy a dohányzásról nagy küzdelemmel ugyan, de mégis könnyebben leszokott, mint a kávézásról. Mert ügyvéd volt az illető, és azt mondta, hogy ő naponta nagyon sok erős kávét megivott, és ez nagyobb küzdelmet vívott utoljára a kávéval, mint a dohányzással, hogy attól is megszabadult. Tehát ettől is függésbe lehet jutni. Még hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az úgynevezett alkoholmentes, de alkoholutánzó italok ugyancsak veszélyesek és feleslegesek. Miért kelti az alkoholnak az illúzióját? Különösen azokra, akik gyógyuló alkoholbetegek, roppant veszélyes. Nem tudom, hány embert láttam, aki az alkoholmentes sörrel kezdte a visszacsúszkálást az alkoholizmusba. Azon kívül sok mindenre, amire ráírják, hogy alkoholmentes és alkoholutánzat, nem igazán alkoholmentes külföldön és Magyarországon. Ezzel is számolni kell. Még felvethetjük azt a kérdést is, hogy az alkohollal kapcsolatban, hogy kell-e a teljes abstinencia elvét képviselni. Ez nyilván egy hitbeli és személyes meggyőződés kérdése. De én a magam részéről azt mondom, hogy ha én nekem nem lenne ez a Biblia alapján hitbeli meggyőződésem is, mert a Bibliában, ha nincs is szó szerint így kiírva, de elvileg egyértelműen kikövetkeztethető ez a tanács, én akkor azért lennék abstinens, mert annyi nyomorúságot láttam. És azt mondanám, hogy azért, hogy az ember példát mutasson, hogy nagyszerűen meg lehet élni nélküle, és azért, mert soha se tudjuk, hogy melyik embertársunkat veszélyeztetheti ez a dolog, mert már eleve genetikusan is hajlik rá, már eleve ilyen mintát látott, azért inkább képviselem azt, hogy nagyszerűen lehet enélkül élni.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten tiszteletünk elején gyerekek, szeretnék hozzátok szólni, és az ifjakhoz. Emlékszem rá, amikor még 15 éves voltam, kollégiumban laktam, Győrben, és Tatabányára, amikor mentem haza egy nyári szünet elején, akkor a szomszéd kisfiú, aki 10-12 éves lehetett, beszélt nekem a természetről. Beszélt a kertjükről, ami ott a Tatabányai hegy oldalán van, és olyan kíváncsiságot ébresztett bennem, hogy megkértem, hogy mutassa meg. Elindultunk a hegy felé, és ez a kisfiú legnagyobb meglepetésemre mutogatta a lepkéket, a rovarokat, a bogarakat, a virágokat, ismerte a nevüket. Rendkívüli mértékben élvezte a szépségüket. Én nem értettem ezt. 15 éves voltam. És megkérdeztem, hogy miért tetszik neked ez a lepke, miért lelkesedsz annyira? És fogott egy lepkét, megmutatta, nézd meg a szárnyát. És megmutatta a mintázatát, a színeit, a formáit, a harmóniáját, az arányát, és olyan lelkesen beszélt róla, én még ilyet soha nem hallottam, hogy figyeltem, és aztán órákat töltöttünk együtt, elvezetett a kis házukhoz, megmutatta a kertjüket, a növényeket, a virágokat, beszélt róluk hosszan, órákon keresztül. És én csak csodálkozva figyeltem és hallgattam, és aztán egy életre maradandó benyomást gyakorolt rám ez a kisgyermek. Először ő ébresztette fel a szívemben a természet szépsége utáni vágyat, és ez a fiú a sok szépségtől, ennek szemlélésétől, vizsgálatától, kutatásától, mert olvasott ilyen könyveket, nézett ilyen képeket, megváltozott, szelíd lett, kedves, szolgálatkész, engem is. 10-12 éves gyerek engem nagyobb fiatalt vezetett, segített, és ez engem nagyon meglepett. Lassan 30 év múlt el azóta, 30-40 év, és nem felejtettem el a mai napig. És gyerekek, én arra hívnálak benneteket, hogy fedezzétek fel ti is a természetet. Kutassátok a szépségeit. És vajon miért mondom ezt egy Isten tisztelet elején? Hogy kutassátok, vizsgáljátok, nézzétek, tanulmányozzátok a virágokat, a rovarokat, a lepkéket, a növényeket, a fákat. Mert a Teremtő szépségét tükrözik. Ott a természet a Teremtő szépségét tükrözte, és engem felemelt az Isten, átrendezte a gondolataimat, és észrevetette velem azt, amit addig soha nem láttam meg. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye gyermekkoromban, fiatalkoromban, hogy a természet szépségére kinyílt a szemem. És szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy igét, a 92. Zsoltárból az 5. és a 6. verset. Így szól. Megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Azt mondja ez az ige, hogy örömöt lelhetünk a természet szépségében. Figyeljétek, kutassátok, nagyok az Úrnak a művei, és mélységesek a gondolatai. Emlékszem az én fiamra is, talán 2-3 éves lehetett, elvittem őt sétálni, és megállt a séta közben egy kis fánál. Önmagában egy jelentéktelen fa volt, nem is vettem volna észre, de ott áldogált, nem siettettem. Aztán amikor már percek óta állt, 5 perce, meglepődtem, mondom, miért nem megyünk tovább. Elkezdtem én is nézni a fát. 20 percig ott álltunk. Őszinte mozdulatlanul nézte a kérgét, a leveleket, szemlélte a szépségét. Én meg őt szemléltem, és csodálkoztam. A gyerekek még képesek arra, hogy ha nem zavarja őket más, és kérem a szülőket is, hogy segítsék a gyerekeket közel a természethez, hogy ne zavarja őket más játék meg egyebek, hogy vegyék észre a természet szépségeit. Itt ebben a könyvemben is idéztem Pinészki Jánosnak egyik nagyon értékes írását, a gyermekkor fáit, amelyben leírja azt az elemi tapasztalatot, ami mindannyiunk számára adott és kész ajándéka Istennek gyermekkorban. Aztán felnövünk és elfelejtjük. Nem tudunk úgy igazán rácsodálkozni a szépségekre, de én gyerekek, szeretnélek benneteket kérni, fiatalok, tudatosan keresztül,

egy részlete, egy kifejezése, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Ez az ígéret a fejezet előző részének fontos mondanivalóihoz kapcsolódik, az igazi bőtre való felhíváshoz, az emberiség alapzatainak felrakásához, és a szombatünneplés megújulásához csatlakozik. Ez az ígéret. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el ennek az ige szakasznak az előzményét is. Jézsaiás könyve 58. fejezetében, a 12. verstől a 14-ig. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztete romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombatnapon lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszentered azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Kedves testvéreim, hatalmas üzenet van ezekben a versekben. Nem kívánom ezt mind most elemezni, nem erről szeretnék szólni. Én csak egy kifejezést szeretnék kiemelni, a gyönyörűséget. Mit jelent az, hogy gyönyörűséged lesz az Úrban? Gyönyörködünk mi az Úrban? Felfedeztük az ő szépségét? Van a Bibliában felszólítás, és a 37. Zsoltárban, amikor azt mondja ott az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, hogyha bízunk benne, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mit jelent ez? Fel kellene fedeznünk a gyönyörűségnek a nagy kérdését, témáját, felszólítását, hogy tudjuk gyakorolni. Meg is kérdezem tőletek, hogy szerintetek miben lehet gyönyörködni? Miben vagy kiben? Mit gondoltok? Abban, aki szép. Ami szép, abban lehet gyönyörködni. Ez az esztétika tudományának egy kifejezése, az esztétikai öröm, élvezett gyönyörűség, amit a Biblia is használ újra és újra Istennel kapcsolatban. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Gyönyörködni a szépben lehet. A szép pedig vajon micsoda? Hogyan lehetne meghatározni? Talán mindannyian hallottuk a híres meghatározását Kantnak, amikor azt mondja, szép az, ami érdek nélkül tetszik. És ha Istenre gondolunk, Isten szépsége valóban érdek nélküli. De ami különleges a szépségben, hogy érzékelhető. Elméleti szépség nincsen. Csak érzékelhető szépség. Hallhattuk a zenét, láthatjuk ezeket a szép virágokat, olvashatjuk Isten igéjét, befogadható a szépség. A szépség nem egy elméleti valóság, érzékeinkkel megragadható. Milyen lehet Isten szépsége? Hogyan tudunk benne gyönyörködni? Nem tudom, felfigyeltetek-e arra, hogy a Bibliának vannak olyan igéi, amelyek az érzékeinkkel hozzák kapcsolatba Isten valóságát. Nem tudom, gondolkodtatok-e ezen. Ugye 5 érzékünk van, és figyeljétek meg, van például a Péter apostol első levele 2. fejezetének 3. versében egy kifejezés, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugye? Jézus is beszél arról, hogy ő az élet kenyere. Aki engem eszik, én általam. Él általam, tehát az ízlelés. Ennek az igének, Péter apostol igéjének a hátterében a 34. Zsoltár 9. versi áll, amelyik így hangzik, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki bízik benne.
Van egy

Másik fordítás is, ami szintén jogos, ízleljétek és lássátok, hogy édes az Úr. Ízlelés. Aztán az élet illatának is nevezi a Biblia az Istentől származó életbefolyást, az Isten jelenléte élet illata. Aztán arról is szól, hogy halljátok az Úr szavát. Nem is mondok igét, mert számtalanszor le van írva a Bibliában, a laodíciai levélben is, akinek van füle, hallja. Ugye? Mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Aztán a látással kapcsolatban számtalan ige van, amikor azt mondja, hogy szemléljük az Úrnak dicsőségét, figyeljük meg az ő műveit, gyönyörködjünk az ő alkotásaiban. Aztán talán a meglepő, de az érintéssel kapcsolatban is vannak a Bibliának igéi. Például a tékozló fiú történetében olvashatjuk azt, hogy az atya a fiú elé futott, és megölelte őt, és megcsókolta. Ézsaiás könyve 66. fejezetében is van egy érdekes ige a 12. versben. Ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Isten ugye a legbensőségesebb anyai ölbe szeretne bennünket szinte magához vonni, és szeretné bennünket, az életünket egészen elrejteni ő benne. Érdekes dolog ez. Természetesen mi Istent itt ebben a földi világban valóságosan nem láthatjuk, nem hallhatjuk, nem érinthetjük, de az örökké valóságban ez a vágyunk be fog teljesedni. De jelképesen a művein, a szépségein keresztül mély benyomást szerezhetünk az ő érzékelhető valóságáról. A művein keresztül, a szépségein keresztül, az igéjén keresztül. Emlékszem rá, amikor olvastam Augustinusnak a vallomásait, akkor olyan mélyen hatott rám ez a felfedezés, hogy ő megérezte ennek a valóságát, és Istennel nagyon szoros közösségbe akart kerülni. Ezt mondja ebben a művében: ó jaj, későn kezdtelek szeretni, ős is új szépség, későn kezdtelek szeretni. Pedig bennem voltál, én meg kerestelek, s idomtalan mi voltommal belerohantam arányaival tündöklő teremtett világodba. Végre szólítottál, hívtál, s megtörted süketségemet. Tündökölve ragyogtál, s elűzted vakságomat. Illatod szétárat magamba szívtam, és benned lélegzem. Megízleltelek, és most éhezlek és szomjazlak. Megérintettél, és lángra lobbant bennem a vágy békességed után. Azért szerettem volna elmondani, testvéreim, mert hatalmas üzenete van a Laodícia népének a szépséggel kapcsolatban Istennek, amit még nem fedezett fel. Ezt nyugodtan elmondhatom, még nem fedeztük fel. Elhangzott a héten a 27. Zsoltár 4. verse, többször is elhangzott, amikor Dávid azt mondja az Úrnak, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Miért kéri ez Dávid? Miért akarja napi tapasztalataként hordozni ezt a hatalmas nagy ajándékot, hogy nézhesse az Úrnak szépségét? Kutatnunk és keresnünk kell, hogy mi az Isten szépsége. Mi az, ami érzékelhető valóság belőle, ami felfogható, olvasható, látható, tapintható? Mi az Istenben ez? Hogyan lehetne ezt megragadni? Természetesen nem vagyunk mi panteisták, és nem gondoljuk azt, hogy az Isten a tárgyakban vagy a műveiben teljes valóságban jelen lenne. Ezt mi nem hisszük, és nem is helyes. De a művein keresztül tükröződik az ő jelleme. Az ő alkotásaiból kiolvasható az ő dicsősége. Olvashatjuk a Római Levél első fejezet 20. versében. Tehát kutatnunk kell. A 19. Zsoltár azt mondja, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét. És ez nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Hallható. De vajon meghalljuk-e? Van-e szemünk a látásra? Van-e fülünk a hallásra? Ez a nagy kérdés. Emlékszem, amikor úgy 20 évvel ezelőtt ez a kérdés engem megérintett, a természet szeretetén keresztül, sokat gondolkodtam erről, kérdeztem a Jóistent, hogy hogy is van ez a kérdés, és ráirányította a figyelmemet a Bibliának a szépségről szóló tanítására. Kikerestem az összes igehelyet, mintegy 95 igehely van a Bibliában a szépségről. Tudtátok?
a szépség váltó fogalmáról kb. 200-250 az ékességről. Aztán gondoltam, hogy megkérdezem azokat, akiknek megvolt ez a bizonyos Ellen White összes műveiről szóló angol program, ahol ki lehetett keresni azt, hogy mit ír Ellen White a szépségről. Beírtuk a beauty szót, ugye, és megkértem, hogy egyik testvérünket, Wolfgangot, hogy nyomtassa ki ezt. 198 oldalt 9 pontos betűvel kinyomtatott, ennyi bekezdést írt Ellen White a szépségről. Ezt, hogyha könyvformátumban jelentetnénk meg, akkor ez 500-600 oldalas könyv lenne. Tudtátok? Majdnem 500 ige, ha még a fenségről szóló igéket is oda teszem, és 5-600 oldalnyi bizonyságtétel. Teljesen ismeretlen területe a mi népünknek a szépség kérdése. Egy felfedezetlen világ ez. Én minden évben a főiskolán lassan 20 éve elmondom ezt a hallgatóknak, bátorítom őket, hogy kutassák ezt a területet. Egy gyors fellobbanó lelkesedés után elhal, mintha nem is lett volna, és várom a Biblia proféciáinak beteljesedését, majd idézem az igéket, amelyek megjövendőlték, hogy a végidőben Isten népe körében központi kérdés lesz a szépség kérdése. Tudnék, Isten egyházát a végidőben a Biblia szépnek nevezi. De majd arra is rátérünk, mi Isten szépsége? Gondolkodjunk ezen el. Mit akar ez a kifejezés? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Próbáltam magam számára egyszerűen meghatározni, hogy vajon mi is Isten szépsége, és én ilyen meghatározásra jutottam, bár igazából nem is lehet meghatározni teljesen, de mégis valamit lehet mondani, hogy az Isten jóságának, igazságának, egységének, szabadságának, szeretetének és teljességének a számunkra érzékelhető valósága, formája. Az Isten lényege, jellemének lényege, tartalma az ő jellemvonásai. Szeretete, jósága, igazsága, szabadsága, harmóniája, teljessége. És ezeket mi érzékelhetjük. Ezeket mi felfoghatjuk. Istenben tökéletes a tartalom és a forma egysége, és az ő műveink keresztül is tükröződik. Emlékszem rá, amikor ezeket vizsgáltam és kutattam, meglepett, hogy mennyi minden van a Bibliában Isten szépségéről, a műveinek a szépségéről. Például a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Minden alkotása nem csak jó volt, nem csak igaz volt az ember, hanem minden alkotása szép is volt. Azt is olvashatjuk a szavával kapcsolatban, Jeremiás mondja a 15. fejezetében, a könyvének 16. versében, amikor szavadat hallattam, én élveztem azokat. A te beszéded gyönyörűségemre volt nékem, élvezet. Az ott található kifejezés a táplálkozással is kapcsolatban vonható, hogy elfogyasztható, megehető, ugye? Szinte Isten beszéde. Jézus is mondta, az Isten szájából származó minden igével, mint kenyérrel él az ember. Igen, az Isten beszéde szép. Az Isten beszéde befogadható. Lehet benne gyönyörködni. Nézzük meg a szaváról, mit ír a Biblia. A 119. Zsoltárban szebbnél szebb kifejezések vannak. Néhányat én is kigyűjtöttem, a 14., 16., 18. verset idézem csak. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten szava szép. Gyönyörködünk az Isten beszédének rendjében, igéinek egymás utánjában, tartalmi, formai összetevőiben, amikor elemzünk egy-egy igét, egy-egy témát, megdöbbenünk, hogy micsoda rend, micsoda rejtett mélység van az ő beszédében. Mennyi gyönyörűség van számunkra az Isten igéjében. Az elmúlt héten ezt tapasztalhattuk. Az Isten eljárásait is szépnek nevezi a Biblia. A
az igazságai is szépek. A 36. Zsoltár azt mondja, hogy igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Itt hegyek között vagyunk, és az egymásba kapcsolódó hegyláncoknak a szépséges emelkedettsége párhuzamba állítható az Isten igéjének, igazságainak egymásba kapcsolódó láncolataival. Azt is olvashatjuk a Bibliában, hogy az Isten embereinek a hitharca is szép. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, mondja Pál apostol. Harcold meg a hitnek szép harcát, tanácsolja Timóteusnak. Mi a szép a harcban? Leginkább az, hogy Isten segítségével győzedelmet nyerhetünk az emberi természetünkkel szemben vívott harcban, mert Istennek ereje, hatalma megnyilvánul rajtunk. Úgy is mondhatom, teremtő ereje. Az ő szépséges jelleme rajtunk tükröződik. Aztán az egyházat is szépnek nevezi. Az embert is, erre még majd kitérek később, és a férfiakat is, és a nőket is. Bizonyos férfiakat, és bizonyos nőket. De előtte még engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak a természetről. Nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy van a Laodíciai levélben, miért mutatkozik be Jézus úgy az ő népének, az egyházának, mint aki Isten teremtésének kezdete, vagy fejedelme. Mert a teremtőtől elszakadtunk. A szépségeit nem érzékeljük. Számtalan alkalommal tapasztaltam, amikor természetben vagyunk, vagy természetben járunk, akkor nem a természeten gondolkodunk, nem a természetből tanulunk, hanem nézünk lefelé a földre, számtalan esetben látta, és beszélgetünk egymással még szombatnapon is, de nem a természetről. Pedig ha megnézzük a bizonyságtételeit Ellen White-nak, megnézzük az édeni viszonyatokkal kapcsolatban mit ír, akkor azt írja, hogy a természet volt előbb, és később lett a Szentírás. És a Jézushoz vezető lépések című könyv legelső mondata, biztosan tudjátok, hogy kezdődik, hogy hangzik. A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesznek Isten szeretetéről. Mi azt érzékeljük, hogy az ige, igen, de a természet, megvan a megillető helye a természet szemlélésének, a természeten keresztül Isten szemlélésének, róla való gondolkodásnak, üzeneteinek megragadásának. Krisztus naponta ment ki a természetben, nem egyszer és nem kétszer, szinte kint élt. És azt írja Ellen White, hogy a legközelebb az atyához a természetben került. Nem az emberek között. Mi is itt sok időt töltöttünk ebben a teremben, a látásmódunk erre a térre korlátozódott. Pedig a természetben nézhetjük a hegyeket, a távlatot, az eget, és a látásmódunk tágul. Tágas téren járok, az Úr által, mondja a Zsoltáros. A látásmódunknak, a gondolkodásmódunknak, mert ez a kettő hat egymásra, szükségünk van távlatra. Azt írja Ellen White, hogy az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva a földi dolgok taposómalmában, az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Mi leginkább ezt a távlatot gyakoroljuk Istennel kapcsolatban. Jobb esetben a nagyobb távol, egy szobányi távolságot, egy teremnyi távolságot, de hol a horizont? Pedig erre szüksége van a lelkünknek. Szükségünk van a szabadság átéléséhez, hogy szemléljük a természet horizontját. Hogy távolban nézzünk, ennek óriási jelentősége van. Jézus ezt gyakorolta. Idézem Ellen White sorait azzal kapcsolatban, hogy Ádám és Éva hogyan tanultak a természeten keresztül a Teremtőről. Még nem volt Biblia. Figyeljük meg, olvasom a Pátriárkok és Proféták című könyv 26. 27. oldaláról. Én is idéztem ebben a Természetben a Teremtővel című könyvemben. Ősszüleink nem csak Isten atyai gondoskodását élvező gyermekek voltak, hanem tanítványok is, akiket a mindentudó Teremtő oktatott. A mindenható alkotó, a világegyetem fenntartója feltárta előttük a természet törvényeit és működésének titkait, amelyek az emberek kutató figyelmét már 6000 éve lekötik. Társalogtak a virágokkal, levelekkel és fákkal, mindegyiktől megtudva életük titkait.
Ádám ismert minden élő teremtményt a vizet szelő hatalmas leviatántól, a napfényben repkedő apró kis szárnyas rovarig. Ő adott nevet mindegyiknek, ismerte természetüket, szokásaikat. Isten dicsősége a mennyben, a megszámlálhatatlan világ szabályos körforgása, hogy miként lebegnek a felhők, a fénynek és a hangnak, a nappalnak és az éjszakának titkai, mindezek feltárultak az első emberpár előtt. Az erdőfájnak zöldelő levelei, a hegyek sziklái, a fénylő csillagok, a föld, a levegő és a mennybolt mind Isten nevét hordozta. Őrá emlékeztetett. A teremtés rendje és összhangja végtelen bölcsességről és hatalomról tanúskodott. Ősszüleink újabb és újabb szépségeket fedeztek fel, amelyek mind mélyebb szeretetet ébresztettek szívükben, újra és újra hálájuk kifejezésére késztetve őket. Az utolsó mondat fontos kifejezései. Újabb és újabb szépségeket fedeztek fel. Nem azt, amit már addig ismertek, mindig újabbat. És mi célja volt ennek a szépségnek? Mind mélyebb és mélyebb szeretetet ébresztett a Teremtő iránt. Ez volt a célja. És ez a szeretet, ez a hála, ez a gyönyörködés mit váltott ki belőlük? Hálát és dicsőítést. A mennyei lények, olvashatjuk Jelenések könyve 4.-5. fejezetében, dicsőítik szüntelen az Urat. Mert az ő alkotásai kimeríthetetlenek, és mi szegények vagyunk ennek meglátásában. Testvéreim, fedezzük fel Isten szépségét. Gyönyörködjünk az Úrban, és megadja nékünk szívünk kérését. Isten a föld magaslatain akar bennünket járatni. Mit jelent ez a kifejezés? A földi világban a legmagasabb pontok a hegyeknek a csúcsai. Jelképes értelemben Isten magához közel akar bennünket emelni, kiemelve a hétköznapok szűk látókörű világából, és magához közel akar vezetni. És ebben a közelségben az Isten jobban megszólíthat bennünket. Azt írja Jim Homberger ebben a könyvében is, hogy ő a természetben hallotta meg Isten hangját, amikor elcsendesedtek a világi zajok, ügyek, foglalatosságok, amikor nem volt velünk a telefon, amikor csak Istenre figyelhettünk, és ott ez a fizikai valóság, hogy egy hegycsúcson vagyunk például, ugye, lelki valóságá is lett, az ember felemelkedett. Mit jelent a föld magaslatain járni, hogy a legközelebb kerülni Istenhez? Mit jelent tágas téren járni? Azt, hogy Isten megszabadít bennünket minden megkötözöttségtől, bűntől, aggódástól, félelemtől. Szeretne bennünket kiváltani a nyomorúságainktól. Szeretne bennünket szabadnak látni, mert így érzékeljük leginkább az ő szépségét. Szeretném összefoglalásként felolvasni az Isten szépségének jellemzőit. Próbáltam összefoglalni ebben a könyvben, ugye, próbáltam néhány fejezetben, 10-11 néhány fejezetben megérinteni ezt a témát, mert erről a témáról én nem találtam semmilyen irodalmat a köreinkben, nem is hallottam erről szolgálatot. Testvéreim, el kellene kezdeni felfedeznünk a szépség kérdését a Bibliában. A bizonyságtételekben nagyon sok van. Nagyon sok van. Próbáltam összefoglalni, hogy vajon hogyan is lehetne megfogalmazni Isten szépségét. Tapintatos és szerény. Háttérbe húzódó és titokzatos. Ereje szelídségében, nagysága alázatában rejlik. Magában foglalja az igazságot, a jóságot, a pozitív erkölcsi irányultságot és értékeket, a kiválóságot, de mindezt a szépség törvényeinek rendje és az érzékek számára felfogható módon. Hatalmat jelent, de gyengédséget is. Befogadást és szétsugárzást, egyszerűséget, de egyszer is, mint gazdagságot is. Bizonyos formakeretbe redukálja a valóságot, a hangok, a színek, felületek, írásjelek, stb. Egynemű közegébe, de a megjelenített valóság vagy tartalom mégsem lesz ettől szegényebb, hanem inkább épp emiatt sajátos módon gazdagabb. A szépség érzékeink számára átélhetővé teszi a benne foglalt igazságot, jóságot, szeretetet, szabadságot, ami az erkölcsi értékek világában a jóság, az igazság, a szeretet, az a teremtett és alkotott világban a szépség. Valójában nem más, mint tárgyasult, érzékeinkkel megragadható, ezáltal átélhető szeretet. Ez Isten szépsége.
Isten közel akar bennünket vezetni magához, fel akar bennünket emelni. És ugye az Isten tiszteletem címadó igéje mellé aláírtam a következő igehelyet, Példabeszédek könyve 8. fejezetének 31. versét, mert nem csak azt mondja a Biblia, hogy akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, tehát te gyönyörködj az Úrban, hanem azt is mondja a Biblia, hogy Isten szeretne bennünk gyönyörködni. Gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Testvéreim, benned, te benned és én bennem szeretne Isten gyönyörködni. Szeretné bennünket széppé tenni. Szeretné az életünket átalakítani, megújítani, újjáteremteni, széppé varázsolni az ő lelke, az ő szeretete, az ő jelleme által, mert ez az egésznek a lényege, hogy az ő jellemét tükrözzük. És nagyon izgalmas téma ez, hogy vajon hogyan lehetne megragadni azt, hogy milyen az ember szépsége. Mert a Biblia szépnek nevezi az embert is, az őt követő embert, például Dávidot. De érdekes, hogy a Biblia, amikor valakit szépnek nevez, nagyon sok nőt és nagyon több férfivel kapcsolatban is kiemeli a szépség jelöltességét, akkor soha nem öncélűen külső szépséget említ, hanem mindig valami jellemvonáshoz társítja a szépséget. Érdekes, hogy a Bibliában nem olvashatjuk senkinek az alkatát, nem olvashatjuk senkinek, prófétáknak, Pál apostolnak az alkatát, a hajviseletét és egyebeket. Az ikonográfiában, amit a művészettörténetben ábrázolnak, az a képzelet teremtménye, de amikor mégis valakinek például Abszalomnak a haját megemlíti, vagy Saulnak a termetét, majdnem mindig valami negatív dolog kapcsolódik hozzá, ugye? Például Abszalom túlságosan sok figyelmet fordított a hajára, ez lett a veszte többek között, ugye? És a Bibliának van egy nagy alapelve a szépséggel kapcsolatban, amit így mond a Sámuel első könyve 16. fejezetében az ige, amikor Sámuel elé vezették Isai fiait, és Eliábot, a legnagyobbat odaállították elé, és azt mondta Sámuel, bizonnyal az Úr felkentje, ő lesz, akkor az Úr ezt válaszolta Sámuelnek. Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát az ember szépségének egyik legalapvetőbb összetevője a szív szépségének a tükröződése, a jellemen, a lényen. És akkor szép lesz a tekintet, akkor szép lesz a tartás, akkor szép lesz az arc, és így tovább, mondja és tanítja a Biblia. Dávidot szépnek nevezi. Amikor az egyik szolga bemutatja őt Saulnak, hogy hívják őt hárfázni, akkor azt mondja, ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitézés, hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Tehát figyeljük meg, milyen érdekes jellemvonás. A kedves férfi társaim, gondolkodjunk el ezen, mitől lett egy férfi szép? Azt mondja, hogy tud hárfázni. Na hát, az első probléma, nem tudtok hárfázni, én sem tudom. De vajon mire utal itt? Érzékeny volt a szépre. Tudott alkotni. Írt is zsoltárokat, ugye? A szépség felé nyitott volt. Érzékeny volt a lelke. Neki nem volt mellékes Isten szépsége. Kint a pásztorkodás közben észrevette a természet szépségeit. A zsoltárokban olvashatjuk ezeket az észrevételeket. És Isten megszentelte ezeket a tapasztalatokat. Ő alkotó módon tudott élni, mondhatnám úgy is művészi módon, vagyis a meglévő ismereteik fölé növekedő ismeretet kapott Istentől, mert kutatta a természet szépségét és mélységét. És olyan meglátásokkal gazdagította Isten őt, amelyek méltók voltak arra, hogy a Bibliában helyet kapjanak. Művészi érzékenység. Sokszor olyan kemények és érzéketlenek vagyunk. Legyünk érzékenyebbek. Kérjük a jó Istentől, hogy tegyen bennünket érzékenyé az ő jellemének és szépségének befogadására. Aztán azt mondja, hogy erős vitézés, hadakozó férfiú pedig még nem győzte le Góliátot. Még nem volt háborúban. Hanem ezután lesz majd az. Akkor mire mondja a Biblia? A saját énjével szemben vívta ama nemes harcot. Ő önmagával szembeszállt, és az Úr vele lehetett, és így tudta Isten őt felkenni, mert előkészítette ez a harc arra, hogy Isten valóságos harcosa és királya lehessen.
értelmes ember volt Dávid, meggondolta a dolgokat, nem ösztönszerűen és érzelmei szerint cselekedett, megvizsgálta a dolgokat, és értelmesen követte. Jézus szavát követte, teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből szeres engem. Ő így szerette az Urat. És azt is mondja, hogy szép ember, íme. Az Isten jelleme tükröződik rajta, mert az Úr vele lehetett. De ő figyelt az életmódjára, és azt is mondja a Biblia, hogy szép szemű és kedves tekintetű volt, és egészséges arcszíne volt, ugye piros posgás volt, mondja a Biblia. Igen, ez a jellem, ez a magatartás, ez az Istennel való közösség, ez a kedvesség tükröződött az arcán, a tartásán, a kiállásán, ez a bátorság. Ő a medvével és az oroszlánnal is szembeszállt. Igen, kedves férfitársaim, nekünk magunkat fizikailag is kell erősítenünk. Ellen White írja az egyik bizonyságtételében, az Én életem ma című kötetben a testmozgással kapcsolatban, hogy a férfiaknak a saját erejüknek a határáig el kell jutniunk újra és újra, hogy gyakorolják magukat az edzésben, hogy erősek legyenek fizikailag is és lelkileg is, hogy tudjanak terhet hordozni. És még sok mindent lehetne elmondani, de térjünk a női szépségre. Mert a Biblia beszél a nőkről is. Nagyon sok nőt nevez szépnek, Sárát, Rebekát, Rákhelt, Abigailt, Besszabét, Támárt, Abiságot, Vástit, Esztert, Szulamitot, stb. Talán Rebekára hajutaljak, ismerjük mindannyian a történetet, nem kívánom felidézni hosszan, csak egy pár mondat erejéig, hogy amikor jött a szolga a tíz tevével, ő csak azt kérte, hogy őt itassa meg, adjon egy kis vizet, mind a tíz tevét megitatta. És nem úgy mondja a Biblia, hogy hát... fontolgatta, ösztönszerűen, szokásszerűen, futva, odaszánva szolgálta az idős embert. Kedves hölgytestvéreim, kedves lányok, érdemes ezen elgondolkodni. Micsoda szolgálatkészség, milyen jelleme lehetett, hogy egy kicsi kérésre óriásit teljesített. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egy teve mennyi vizet fogyaszt el egy sivatagi út után? Akár 50 litert is. 10 teve, 500 liter. Húzhatok már fel 500 liter vizet egy kútból? De ezzel jelzi a Biblia, hogy szép volt. És Rákherő is azt mondja, amikor azt mondja, hogy az ő tekintete tiszta volt, Leájé pedig homályos. Mert Rákhel egyenes volt, Leá pedig, gondoljunk a nagy esetre, amikor Jákobhoz bemegy arra az éjszakára, Nász éjszakára, sokszor csak lábának a tiszteletlenségét és tisztátalanságát emeljük ki, de halljátok Lea tiltakozását a Bibliából? Nem. Lea nem tiltakozott. De summa summarum azt mondja a Biblia, hogy a női szépségnek a titka a lélek szelídsége. A szelíd lélek csendes romolhatatlansága, a szolgálatkészség, az Istennel való szoros kapcsolat, mert így ékesítették magukat a szent asszonyok is, írja Péter apostol levelében, akik Istennek tetszettek. Tehát szép lehet a férfi, és szép lehet a nő. Nincs alkatbeli, nagyságbeli, születésbeli adottság meghatározva a Bibliában, hogy ki lehet szép. Mindenki szép lehet. Testvérem, te is szép lehetsz. Mindannyian, ha az Úr velünk van. Ha elfogadjuk az Isten szépségének a tükröződését a mi lényünkben, amit olyan világosan és egyértelműen ír Ellen White a Jézusra vezető lépések című könyv 59. oldalján, azt mondja, ahogy a virág a nap felé fordul, hogy a fénysugarak hatására tökéletesen szépé és arányossá fejlődjék, úgy kell nekünk is az igazság napja felé fordulnunk, hogy ránk ragyogjon a mennyei világosság, és ezáltal jellemünk kifejlődjék, átformálódjék Krisztus hasonlatosságára. Igen, a Biblia azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ez az az elváltozás, ez az a szemlélés, amit testvéreim nekünk gyakorolnunk kell és érdemes. Mert csak így változhatunk el. Szemléljük Isten szépségét az igéjében, a jellemében, az eljárásaiban, a műveiben. És gyönyörködjünk benne, emelkedjünk fel, ne csak hétköznapi szűk horizontú életet éljünk, hanem rendüljünk meg, változzunk el, hogy gyönyörködhessen bennünk a Jóisten, és az életünket átalakíthassa. Szeretném zárásként az egyháznak a szépségét megemlíteni.
ami kapcsolódik a laodíciai levélhez, és egy zsoltárhoz, ami a 36. zsoltárnak a kedves szakasza számomra, ami egyrészt szól az Istenben való gyönyörködésről, felfedezi a zsoltáros Dávid, hogy Isten művein keresztül hogy nyilvánul meg a gondviselő szeretete, és utána pedig beszél egy olyan gazdagságról, amivel mi Laodícia népe nem rendelkezünk. Figyeljétek meg a 36. zsoltár 6. versétől, mit mond a Biblia. Uram, az égig ér a te kegyelmed, és a te hűséged a felhőkig. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Az embert és barmot te tartod meg, Uram. Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékában menekülnek, dúslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Testvéreim, gazdagok vagyunk mi? Lehet, hogy néha az önteltségben, a laodíciai levél szerint igen, azt hiszed, hogy gazdag vagy. De szegények vagyunk az Istenben. Gazdagok lehetnénk. Aki Istenben gazdag, mondja Jézus, az nyerheti el az örök életet. Mi szegények vagyunk. A szépség ellentéte a rút. A laodíciai levélben van szó erről? A rútságról? Igen, van. Ki ne láttassék a te mezítelenséged rútsága. Isten széppé akar bennünket tenni. Gazdaggá. Teljessé. És nézzük ezeket az igéket, amiket már említettem. Mit mond a végidő egyházáról a Biblia? Azt mondja például az 51. zsoltár első két versében, az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig, a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tudjátok, mit jelent a Sion? Isten egyháza. Amelynek szépsége tökéletes. Íme egy profécia. Azt is mondja a Biblia, hogy ama napon, Ézsaiás 4.1, ama napon ékes és dicsőséges lesz Isten népe. Azt is mondja az Ezékiel könyve 16. fejezet 14. verse, hogy kiment a te híred a népek közé a te szépségedért, mert tökéletes volt az én ékességeim által, amelyeket reát tettem, azt mondja az Úristen. És sok-sok más ige is van erről, hogy Isten szépsége áthatja az egyházat, amikor beteljesedik Krisztussal. Idézem Ellen White szavát Jézus élete című könyvünk 292. oldaláról. Isten szolgái az Isten képviselői. Ő azt akarja, hogy mennyei értékekkel foglalkozzanak, azzal az igazsággal, amely az ő képmását, jellemét hordozza. Krisztus hatalma az a hatalom, amelyen le kell győznünk a gonoszt. Krisztus dicsősége az ő erejük, az ő szépségére kell szögeznünk a tekintetünket. Ekkor isteni tapintattal és szelídséggel tudják megjeleníteni az evangéliumot. A gondosan ápolt lélek felhívás hatására sokkal hatékonyabban fog szólni az igazság érdekében, mint bármely más, bármilyen erőteljes érv. Az Isten szépségére kell emelnünk a tekintetünket. Nem szabad elmerülni a laodíciai nyomorúságunk szemlélésében. Nem ezt kell szemlélnünk. Ezt már szemléljük 20-30 éve, meg 100 éve. Ebből elég volt. Szegezzük tekintetünket Krisztusra, az ő szépségére. Tökéljük el magunkban, hogy Isten kegyelme és ereje által győzedelmesek leszünk. Ezt mondja Ellen White, az ige hirdetések második kötet 295. oldalán, a magam részéről eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek. Krisztussal ki fogom vívni a győzelmet. Akkor az ő öröme lesz bennem, és az örömöm teljes lesz. Ő döntött. Ő elhatározta. Ő nem azt mondja, hogy szeretnék, meg jó lenne, majd meg eljutunk odáig, most még ott nem tartok, hanem azt mondja, eltökéltem. Testvéreim, elhisszük, hogy Isten valóság és jelen van most itt? A Biblia azt mondja, hogy igen, valóság, itt van. De elhisszük-e? Érzékenyek vagyunk-e a jelenlétére? Érzékenyek vagyunk arra, amit a Biblia így mond, hogy minden szempillantásban őrzöm az én szőlőmet. És éjjel és nappal őrzöm azt.
Isten minden szempillantásban vezetni akar bennünket. Ha mi nem érzékeljük, az a mi tompa, homályos látásmódunk és süketségünk. Isten jelen van. Vezetni akar bennünket, és azt várja tőlünk, hogy kötelezzük el magunkat. A magam részéről eltökéltem, hogy győzedelmes leszek. Kötelezem magam, Uram, hogy követlek téged, mert amit te akarsz tőlem, az a legjobb a számomra, és az munkálja az üdvösségemet, és hiszem, hogy amit kérsz tőlem, annak megvalósításához adsz erőt is. Ez a bizalom, erről szól ez a könyv. Ezt a döntést egy ember meghozta, és nézzük meg az eredményét az életének. A házassága megújult, a családi élete megújult. Isten szolgálattal bízta meg. Hozzánk is eljutott. És tudom, hogy sok ember életét megújította. Az enyémet is. Sok szempontból. Ne legyünk szegények, tekintsünk Isten gazdagságára, és harcoljuk a hitnek nemes harcát, és győzzünk. Fogadjuk el Istentől ezt a hatalmas ajándékot, amit nekünk akar adni, és az életünket át akarja formálni. Szeretném röviden összefoglalni azt, hogy vajon mit is mond a Biblia arról, és hogyan lehetne összefoglalni, hogy az Isten egyháza mitől szép. Ha Isten jellemét tükrözi, akkor Isten egyházában is, a megnyilvánulási formáiban, az Isten tiszteleti módjában, a szombat ünneplésében, a lakásának a berendezésében, az öltözködésében, a megnyilvánulásaiban is tükröződnie kellene. Hiszen azt mondja a Biblia, a Sionról mennek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Sion szépsége megnyilatkozik a megszentelődésért vívott erkölcsi küzdelmében, beérett jellemében, a lélek gyümölcseinek termésében, fethetetlen beszédében és profécia magyarázataiban, az alkotó jellegű ihletet mindig újat és mélyebb igazságokat felmutató igekutatásában, az Istenben való gazdagságában, énekeiben, zenéjében, írásaiban és gyülekezeti életében, élete minden megnyilatkozásában tetten érhető kell legyen ez a szépség, legyen az akár a gyülekezeti terem berendezése, a személyek öltözködése vagy lakáskultúrája, a gicsektől való mindenféle tartózkodása. Ezáltal közösségi élete mentessé válik a formaságoktól, a külsődlegességektől, imája a szóvirágoktól és az érzelgősségtől. Az értelem és a szív összhangja jellemzi megnyilatkozásait, egyszerűség és világosság a világ felé, de szakadatlan tanulás és kutatás, valamint folyamatos gazdagodás Isten és az ige irányában. A munkálkodás és a visszavonulás Krisztusi összhangja. Így sajátíthatja el azt a gazdagságot, a külső és belső szépséget, amellyel felfegyverkezve válhat csak alkalmassá a végidő evangélium hirdetésének végrehajtására. És az utolsó ige, amit szeretnék felidézni, a 110. Zsoltár 3. verse, összefoglalja ennek valóságát, profétikus előrejelzésként mutatja, hogy ez lesz azok között, akik készséggel elfogadják Isten szépségét, akik szemlélik az ő dicsőségét, akik becsatlakoznak a mennyei kar énekébe és hálaadó szavába. Ellen White azt mondta, hogy ez az igazi gyógyulás. A Nagyorvos Lágyomán című könyvében azt mondja, hogy nincs nagyobb fizikai és lelki gyógyerő, mint a dicsőítő és a hálás lelkület. Testvéreim, van bennünk ilyen lelkület? Elnyertük ezt Krisztustól? Ha nem, menjünk hozzá, szemléljük az ő szépségét, vonuljunk egy kicsit el. Talán délután süt a nap, kimehetünk egy kicsit sétálni. Tudjátok, milyen szépségek vannak itt Bozsván? Fél órányi járásra hegycsúcsok vannak, a kőember. Ide, ha felmentek a dombra, reggelenként felszoktam menni, és 365 fokos szögben látom a hegyeket. Gyönyörűek. Mindig Istenhez emelnek fel. Részesüljetek ezekben a szépségekben, otthon is. Nézzetek fel az égre. Fogadjátok el Istentől azt a sok-sok szépséget, tegyen bennünket gazdaggá. Az, aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem értünk mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Ne legyünk szegények, ne fogadjuk el a laodiceai állapotot. Mint idéztem az utolsó ige, a 110. Zsoltár 3. verse így szól, a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján szentséges öltözetekben. Az itt található héber hadár kijelentés annyit jelent hatalmas, gyönyörű, szépséges, kiváló, dicsőséges, isteni, magasztos, tiszteletteljes.
a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, nevezzük így, szépséges öltözetekben. Az öltözet tudjuk mi, ugye? A jellemruha. Testvéreim, ezt akarja nektek adni Krisztus, és nekem is. Fogadjuk el tőle. Legyünk hálásak ezért, hogy végre a bemutatkozása, én vagyok a teremtés kezdete, a teremtő, a szépségek teremtője, szépséget tudok teremteni a te lelkedben, gyönyörűséged lehet az Úrban, és akkor én is gyönyörködöm te benned. Amen. Mennyei atyánk, valóban oly sok szépség van ebben a világban, még a bűn által megfertőzött világban is annyi szépség figyelhető meg és található, de mindezek a szépségek egyetlen forrásból származnak, a te jellemednek a szépségéből, hiszen te vagy az alkotó, a teremtő Krisztus által, te alkottad ezt a mindenséget és minden szépséget, és a te szépségedben áll össze a világ és a te jellemvonásaid, ebben összegződnek a te jóságod, a te szabadságod, a te szereteted, a te teljességed. Istenünk, könyörögve kérünk, vedd el a mi vakságunkat. Nyisd meg a mi füleinket, hogy halljunk, hogy lássunk téged, hogy szemléljük a te dicsőségedet, hogy elmerüljünk a te szeretetedben és szépségedben. Jézus Krisztus szépsége az, ami számunkra most a világban befogadható. Ő itt járt közöttünk, és von magához bennünket, hogy vele lakozzunk, és ő is velünk akar lakni, az életünkbe akar költözni, és szeretne bennünk gyönyörködni. Istenünk, mindannyiunkban, személy szerint, akik itt vagyunk, felnőttekben és gyerekek meg egyaránt, ezt a vágyat, Istenünk, támaszd fel, és ne nyugodjunk addig, amíg ez meg nem valósul. Hogy beteljesedhessen a mi életünk te benned, hogy valóban te, ami díszes és ékes koronánk lehess bennünk, tegyél bennünket, Istenünk, a végidőben, mint a te maradék népedet ez jellemzi, hogy ezáltal új életet élhessünk, új teremtések lehessünk, és elvihessük az embereknek azt a hatalmas örömhírt és ajándékot, amit nekünk adtál ezáltal. Jézus nevében kértük, atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.

a Dániel könyve 4. fejezete kapcsán, mi a meleg ágya a lelki betegségeknek, erről szeretnék néhány szót szólni, és még mielőtt bármit mondanék, nem bemutatkozni szeretnék, hiszen többen ismernek, Ulá László vagyok, de nem vagyok orvos. Tehát ezt mindjárt szeretném még egyszer leszögezni, nem vagyok szakember, tehát nem betegeket szeretnék gyógyítani, és már csak azért sem szeretnék olyan tanácsokat adni, hogy bárkit is bátorítsak pszichiátriai betegségek gyógyítására, mert ez nem veszélytelen betegség. Még sokszor ártatlanabb formája is, nagyon sokszor halálos betegség, ugyanis öngyilkosságban végződik, nem egy esetben. Tehát ezzel nem szabad játszani. Semmiképpen nem ez a célom, de mindenképpen a prevenciót, a megelőzést a szeretném szolgálni a mondandommal. Nyilván nem akarom lefedni az összes elmebetegséget és elmezavart és depressziót és mindenféle fajtáját ennek a nyomorúságnak. Szeretném, hogyha Nabukodonozor nyomorúsága mellett maradnánk, és annak a példájából okulva megpróbálnánk bizonyos törvényszerűségeket levonni. Azt is szeretném elmondani, nagyon sokan vannak ilyen betegségben, egyre többen vannak civilizált országokban, egyre többen vannak ilyen betegségben, hasonló betegségekben, nem a betegek ellen szólok. Hadd idézzek Ellen Goldwight Krisztus vezető lépések című könyvében, például az egyik ilyen betegség az alkoholizmus, vagy

szeretetre, gondoskodásra. Nabukodonozor esetét a bibliai kijelentések alapján próbálom beazonosítani. Először is, hogy ez egy valóságos és létező betegség. Érdekes, a Titkok megfejtése című könyvben, a 82. oldalon a következőket olvasom. A pszichiáterek is tudnak erről a betegségről, tehát amikor állattá változik valaki, amelyet paranoiás és skizofrén állapotként diagnosztizálnak. Bármilyen ritka és furcsa legyen is ez a betegség, világszerte ismerik. Napjainkban gyakorlatilag eltűnt az ipari országokból, ahol megfelelő és hatásos kezelésben részesítik, de Kínában, Indiában, Afrikában és Dél-Amerikában ma is találunk hasonló eseteket. Nem is olyan rég, még Párizs és Bordeaux kórházaiban is regisztráltak néhány beteget. A tünetek mindig ugyanazok. A beteg azt képzeli magáról, hogy farkassá, lükantrópia, borjúvá, boantrópia, vagy valami más állattá, kutya, leopárd, oroszlán, kígyó, krokodil változott át, és úgy is viselkedik még a legintimebb helyzetekben is. A beteg képzelgése olyan erős, hogy az kihat testi állapotára is. A pszichiáterek nemrégen számoltak be egy 49 éves nő esetéről, aki visszatérő módon úgy viselkedett, mint egy farkas. És amikor megnézte magát egy tükörben, azt állította, arc helyett egy farkas fejét látom saját testemen. Pofával, tépőfogakkal, karmokkal, és úgy nyögök, morgok és üvöltök, mint egy vadállat. Tehát ezt azért olvastam fel, hogy nehogy úgy gondoljuk, hogy Nabukodonozor megőrülését valamiféle kiszínezéssel illette a Szentírás. Ez valószínűleg pontosan ugyanúgy történt, ahogyan leírva találjuk Dániel könyve 4. fejezetében. Nabukodonozor megőrülésének az okát, ez pedig egy nagyon egyszerű dologban tetten érhető. Az önteltség, sőt a gőg, sőt a magabízás, a teljesen a saját elgondolásaira való építkezés. És persze hát az önmegváltás gondolata ismerhető fel az összes tisztán Biblián kívüli valláson, tehát amelyik a Bibliát nem egyedül tartja értékes és Istentől tartott kinyilatkoztatásnak, hanem más valamit is hozzávesz, azok a vallások, legyenek azok bár keresztények, vagy keleti vallás, vagy bármilyen más, az mind az önmegváltásra épít. Nagyon egyszerű a magyarázat, hiszen csak a tisztán bibliai vallás egyedül tud a megváltásról olyan árnyaltan, olyan részletességgel szólni Jézus Krisztusról, az ő földi életéről, áldozatáról és mennybe meneteléről és jelenlegi közben járásáról és második eljöveteléről. Egyedül a Szentírás szól. Akik ezeket teljes egészében nem fogadják el, akkor ott nem létezik számukra megváltás. Még akkor sem, ha Krisztust emlegetik. Mert akkor is valamilyen cselekedet, valamilyen szentség, valamilyen bármilyen vallásos szertartástól remélik, hogy megszabadítja őket a bűnüktől, és nem egy személyes isteni lénytől, aki emberré lett azért, hogy helyettem szenvedje el az én bűnöm büntetését. Tehát az önmegváltó vallások vagy eszmék, azok tulajdonképpen mind-mind ilyen őrültséghez vezetnének. De hát azért azt nem mondhatjuk, hogy aki nem ismeri el Krisztust, és nem ismeri, az mind őrült. Hát azért én ilyen kijelentést nem tennék, és nem is teszek. De nagyon részletesen kifejtette Pali, hogy Nabukodonozornak mennyire kellett volna tudnia, hogy ki az Isten. Hiszen megjelentette neki a világtörténelem folyását egészen a végidejéig. Hiszen amikor ő ezt felülbírálta, és csak aranyálló képet készített, és bedobatta a tüzes kemencébe az ifjakat. Ő maga látta szemtől szembe Krisztust, hogy 4 embert látok, pedig csak 3-at dobtak be a kemencébe. Az elmúlt héten volt erről szó. És akkor is megtapasztalta az Istent. Tehát mi a probléma? Amikor valakinek lenne lehetősége a megváltást elfogadni, lenne lehetősége Krisztussal közösségre jutni, de annak ellenére, a mítoszokhoz fordul. Annak ellenére az önmegváltás útját választja, mert az könnyebb.

kell megváltozni. Ott nem kell lemondanunk az önzésről, nem kell abba hagynunk az énünk dédelgetését, a megromlott étvágyunk kényeztetését, és sorolhatnám, hogy mi mindent. De nézzük csak meg, hogy ez a nabukodonozori történetben ez a fa milyen szerepet játszott. Ugyanis érdekes, hogy Mózes 5. könyvében a 12. fejezet második versében a következőt olvasom. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon és minden zöldelő fa alatt. Olvassuk máshol is, hogy a pogány istentiszteleti kultuszokat zöldelő, nagy terebélyes fák alatt tartották. Mert annak a fának valami nagyon nagy misztikus jelentőséget tulajdonítottak. Aztán Ézsaiás könyve 57. fejezetében például olvasom az 5. versben, akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt. Tehát ez nem egy ártatlan dolog, amikor zöld fa, terebélyes faként ábrázolta a királyt, és nem tudom, hogy kik voltak itt az első alkalommal, amikor az első fejezet története alapján szóltam arról, hogy Nabukodonozor, amikor elrendeli, az ő ételéről egyenek a héber ifjak is. Vagy amikor az udvarmesterek fejedelme azt mondja, hogy meg kell állnotok a király előtt, akkor azok a héber kifejezések egyértelműen arra utalnak, hogy Nabukodonozor az Isten. És az önteltség, az én dédelgetése, az eddig vezet el. Hogy előbb-utóbb az illető saját magát először egy felsőbbrendű lénynek kezdi vallani, pláne ha vannak természetfeletti tapasztalatai, de előbb-utóbb már a természetfeletti lények fölött is a legnagyobbnak, az Istennek. Tehát ez nem egy ártatlan játék, nem egy olyan dolog, amivel érdemes kísérleteznünk. Érdekes egyébként, hogy Ezékiel prófétánál, ezt most nem olvasom fel, a 31. fejezetben Nabukodonozor fa álma utalásként említést nyer, és az is, hogy ezt a fát ki fogják vágni. Tehát egy másik próféta is kapott erről kijelentést, de ha egyszer az a bizonyos hazug lélek, amiről Mikeás próféta szólt, ugye, hogy egy hazug lélek fertőzte meg a 400 hamis prófétát. Az a hazug lélek az a valaki, aki emberölő volt kezdettől fogva. Tehát magyarul, hogyha természet fölötti jelenség történik, és az bizonyíthatóan, az ige szavaival bizonyíthatóan nem Istentől jön, akkor kitől jön? Akkor kitől jön? Tehát nem lehet más. Nem lehet más. Ne felejtsük el, hogy a lázadó angyal fejedelmet nem semmisítette meg az Isten. Csak kivettetett a mennyből, és ide vettetett a földre. És ő képes olyan cselekedetekre, amire az emberek nem képesek. És ezt nem visszataszító rút, ijesztő lényként teszi, hanem ahogy Pál apostol fogalmazza, világosság angyalaként jelenik meg. Hogy sokakat megtévesszen és becsapjon. Van egy törvényszerűség, ami, hogyha valaki erre az útra téved, még egyszer ismétlem, ha lenne lehetősége megismerni a megváltást, de nem azt teszi, mert ez kényelmesebb, kellemesebb neki, és erre az útra téved, akkor Sátán sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Tehát ő ezen az úton nem fog visszafordulni, és nem lesz kegyelmes, hiszen neki az a célja, hogy mindenkit elpusztítson. A Szentírás határozottan figyelmeztet bennünket, hogy mi ne a megromlott étvágyunk, ne a megromlott indulataink, ne a saját elgondolásaink és az önző vágyaink szerint éljünk, hanem éljünk az Isten akarata szerint, törekedjünk az Isten törvénye szerint élni. Például Sámuel 1. könyve 15. fejezetében
Izrael első királya, amikor sajnos látszólag külsőleg egy halvány ponton eltért az Isten útjától, már a saját elgondolásai vezérelték, ez persze sokkal súlyosabb volt a menny szempontjából, de Sámuel próféta egy alkalommal így feddi meg a királyt. Tehát Sámuel első könyve 15. fejezetének 22. 23. versét olvasom. Vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mert vallásosak vagyunk, akkor mi nyugodtan mehetünk olyan területekre is, amit a Szentírás határozottan megtilt. Mert sajnos a legtöbb pszichiátriai betegségnek a gyökere, hogy az emberek olyan kísérleteket tesznek, olyan tanfolyamokon vesznek részt, olyan beavatásban nyernek fokozatot, amelyiket a Szentírás nem támogat és nem enged meg. És ilyenkor egy ellenőrizhetetlen hatalom befolyása alá kerülnek. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi az igaz, mi a hamis, hát mindenféle könyvet azért érdemes olvasni, hogy a más eszméknek a jó dolgait is kibányásszuk, és így találjunk bennük értékeket, és így állítsunk össze magunknak egy helyes világképet. És nagyon sokan hivatkoznak a Szentírásra, hogy ebben a Szentírás is támogat bennünket, hiszen azt mondja a Tesszaloniki levélben Pál apostol, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. De sajnos, akik erre hivatkoznak, nem olvassák tovább, vagy legalábbis nem idézik tovább ezt az igét. Ugyanis az ige a következőképpen szól. Valóban így van a Tesszaloniki első levél 5. fejezetében, a 21. versben, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Tehát nem azt mondja Pál apostol, hogy amiről kiderült, hogy gonosz, azt már ne csináljuk, hanem ami gyanús, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjünk. Jakab apostol, én úgy szoktam hívni ezt az igét, hogy az ördögűző igéjében, Jakab apostol pedig nagyon egyszerűen fogalmazza meg, hogy hogyan kerülhetjük el a káros eszmék befolyását és ránk hatását, és hogyan kerülhetjük el azt, hogy ennek következtében megbomoljon az értelmünk, és esetleg olyan szörnyű állapotba kerüljünk, amit már csak nagyon nehezen lehet helyreállítani vagy gyógyítani. Nos, Jakab apostol 4. fejezet 7. versében ezt mondja, és mennyire összhangban van ez Sámuel könyvével, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ennyi. Tehát az ördög mindenképpen be akarja csapni a szerencsétlen embert, akire ő maga hozta rá a betegséget, a szerencsétlenséget, a nyomorúságot, és be akarja csapni, hogy még nagyobb nyomorúságba jusson. De hogyha a szerencsétlen ember, aki a betegségét azért kapta talán, mert valamilyen biológiai törvényt áthágott, és utána gyorsan akarja helyreállítani természetfeletti módon, de hogyha nem így tesz, hanem inkább az engedelmesség útját választja, ami persze hát aprólékosabb és nehezebben megy, mert amennyi idő alatt tettük tönkre a testünket a helytelen dolgokkal, hát lehet, hogy annyi idő kell a helyreállításhoz is. És sokkal egyszerűbb egy csodaszert bekapni, egy mágushoz elmenni, vagy valamilyen tanfolyamon részt venni, az ember megszabaduljon hirtelen attól a rossztól, hogy utána tovább folytathassa a rosszat. Tehát azt kell mondanunk, hogy ha a sátán meglátja egy ilyen embernél, hogy most ő az urat keresi, és engedelmeskedni akar, rohan messzire. Mert tudja, hogy az ilyen emberrel már nem tud mit kezdeni. Mert annak az embernek már az Isten lesz a védője. Ézsaiás könyvében is van egy nagyon súlyos kijelentés, Ézsaiás könyve 8. fejezetében, ahol felfedezhetjük a pszichiátriai betegségek tünetleírását egy bizonyos értelemben.
Ézsaiás könyve 8. fejezetének a 19. versében ezt mondja az írás, és ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondóktól, akik sipognak és suttognak. Itt még sorolhatnám a többit is, amit Mózes 5. könyve 18. fejezetében határozottan tilt az ige. Tehát tudakozzatok a látnokoktól, tudakozzatok a hipnotizőröktől, tudakozzatok ezektől, meg azoktól, meg amazoktól, amiket tilt. A tórára, azaz tanításra, és a bizonságtételre hallgassatok. Aki nem így szól, annak nincs világossága. Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve. Tehát aki ilyen területekre megy, akár csak kíváncsiságból, az előbb-utóbb egy olyan belső feszültséget fog megélni, ami elviselhetetlen. Úgy bolyongani fogtok a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed, és megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, megátkozza királyát, megátkozza Istenét, elégedetlen a társadalommal, elégedetlen az emberekkel, mindennel elégedetlen, bármennyire az idézőjelbe tett szeretetet tanították neki. És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség. Minden megy tönkre, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Drámai leírása egy kétségbejtő állapotnak, amikor az ember számára már nincs kapaszkodó, nincs remény. Nem tud mit megfogni, nem tud mibe megkapaszkodni. Amikor az álmok kapcsán is szóba kerültek ilyen dolgok, akkor említettem fejből Gál Péter könyvét, a New Age keresztény szemmel című könyvet. Nos, ebből szeretnék idézni két levelet, és egy a valamikori országos pszichiátrián dolgozó egyik főorvosnak a véleményét. Először 1994. szeptemberében vagy augusztusában jelent meg a Természetgyógyászat című magazinban Szőke Lajos írása. Akik ismerik ezeket az írásokat, vagy ismerik esetleg Szőke Lajos, tudják jól, hogy ők a természetgyógyászattal foglalkoznak, és ő nem idegenkedik ezektől a területektől, de ő maga, aki nem a Biblia szempontjából vizsgálja ezt a kérdést, a következőket írja. Ez idáig kb. 100 olyan reflexológussal hozott össze a sors, akik talpmasszás közben reumatikus fájdalmakat vagy epilepsziát, aranyeret, vagy áttételes rákot, stb. Vettek át. Több mint 100 magabiztosságában megingott rejk is keresett fel, akik bőr problémáktól a tüdőasztmáig, a szívritmus zavartól a rákig a legváltozatosabb betegségeket szerezték be rejkizés közben. Közel 50 radiesztéziával foglalkozó kolléga jutott el az eszméletvesztésig, szívritmus zavarig, életveszélyes vérnyomás ingadozásig és zárt osztályokig. És egy tucatnál több bioenergetikust, életmód tanácsadót, kineziológust ismerek, akikből jelenleg a halál szaga árad. Nem tudom, hogy mit és hogyan rontottunk el. Ezen az ezredvégen valamibe belenyúltunk, amiről egyelőre fogalmunk sincs, és időbe fog telni, amire rájövünk, hogy e divathóbortnak is megvannak a maga valós veszélyei, amelyek ellen még nem lehetünk felvérteződve. A jövőnk érdekében pedig hivatalosan felül kéne vizsgáltatni, hogy akik problémákat éreznek önmagukban, vagy elmeosztályokra kerülnek, hányféle és milyen tanfolyamokon nyerték el ezt a magas beavatási fokozatot. Egyébként még mindig visszatérve Nabukodonozorra, amikor Dánielről ezt mondja Dániel könyvében, a 4. fejezetben, Dániel könyve 4. fejezetében, akarom olvasni szó szerint, egy pillanat. Dániel könyve 4. fejezetében ezt mondja, az 5. versben, végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve. Tehát itt látni azt, hogy Dánielről hogy gondolkodott, ugye Nabukodonozor. Beszéltünk arról, hogy a Baltazár tulajdonképpen Belsacár, tehát az egy Bábel isten volt, tehát az egy szörnyű istenség volt, és így nevezte el, tehát Nabukodonozor úgy gondolkodott, hogy ő az Isten, és egy alisten, Dániel.
És az is igaz, hogy Dánieltől nem hivatta, hanem Dániel ment hozzá. Tehát ezért szeretnék rámutatni arra, hogy nem veszélytelen ezekre a területekre elmenni akkor, amikor már valakinek lenne lehetősége és van világossága, hogy mi az élet igazi értelme, hogyan lehet a belső feszültségeinktől, igazán gyökerestől megszabadulni. A másik, amit most szeretném felolvasni, tehát a Gál Péter New és keresztény szemmel című könyvében a 390. oldalon, bocsánat, az előzőt, az pedig a 359. oldalon olvastam. A miómámat természetgyógyászat útján akartam gyógyítani. A szomszédasszonyom tanácsára próbálkoztam valamilyen műfajjal, nem akarom ezt megnevezni, hogy mi ez, teljesen mindegy. Szívvel, lélekkel végeztem hát a különböző gyakorlatokat. A laboratóriumi gyakorlatnál Jézust hívtam segítőmnek. Tehát nem Jézustól idegen volt, úgymond ez a dolog, de csak látszólag. Néhány nap után már éreztem a külső vezérlő erőt, ami irányított. Irányította a kezemet, a mozdulataimat, a gondolataimat. Azt éreztem, hogy jól csinálom, és ez örömmel töltött el. Majd kitűztem egy határidőt, amikor újra orvoshoz megyek, és ekkor meg kell gyógyulnom. Az orvos konstatálta a vizsgálat eredményét, eltűnt a mióma. Határtalanul örültem. Sikereimen felbuzdulva elhatároztam, a többi betegségemet is meggyógyítom. Például az egyik fülemre nem hallok, a nyakierek meszesek, van aranyerem, stb. Így esténként bevonultam a szobámba, lefeküdtem és vártam a gyógyító erőt. Ami hamarosan jelentkezett, patt-patt kopogtató jelzéssel figyelmeztetett, hogy itt van. Majd közeledett a fejemhez egy símogató sugár, és csak hamar körbevette az egész testemet. Én illendően köszöntöttem és hálálkodtam szeretetéért. Megkezdődtek a gyógyítások. Például különböző testhelyzeteket kellett felvennem, a kezemet különbözőképpen helyezni az egyes testrészeimre, éreztem a szellemet körülöttem, és hogy én is sugárzom. Másnapra tű, kisebb fémtárgyak tapadtak a kezemhez. Ha megfájdult a torkom, és szóvá tettem ezt a gyógyítómnak, így neveztem, kedves Pattikám, különös dolgokat éltem át. Egyszer a szobámban hegyvidéki tisztaságú levegőt éreztem, és tanította a jógázást. Majd azt vettem észre, hogy a rossz fülemmel hallom a csörgőóra ketyegését. Ahogy teltek múltak a gyógyító éjszakák, egyre többet és többet szorongtam, sőt, féltem. Sokat sírtam, és sírva szólongattam az atyát, Jézust és a szűzanyát. Rendre csak hajnalok hajnalán aludhattam el. Ekkor már éjjel-nappal a történtek foglalkoztattak. Eljutottam egy olyan pontra, amikor azt mondtam, nem akarom ezt csinálni tovább. Húztam, halasztottam a lefekvést, bármilyen késői időpont ébren talált. Átmentem a másik szobába aludni, utánam jött. Szépen kértem, hagyjon el, mert nagyon félek, és nincs se éjjelem, se nappalom. Ekkor másképp nem tudom megfogalmazni, úgy éreztem, kis híján kihúzza belőlem a lelket. Szörnyű volt. Kedves jelenlevők, akik ilyen betegségekbe kerülnek, olyan iszonyatos halálfélelem van rajtuk. Sokáig tudják tagadni, még maguk előtt is. De állandó halálfélelemben élnek. Ne válasszuk ezt az utat. Lehet védekezni ellene. A betegség micsoda? Mert általában éppen a betegségekből való gyógyulás miatt keveredünk bele ilyen dolgokba. Mi a betegség? A betegség a biológiai törvényszerűségek áthágása valamilyen ponton. Akár mi tettük, akár más miatt történt, teljesen mindegy. Valami miatt valami defekt történt a szervezetünk működésében. Ezért jól tesszük, hogyha jól megismerjük az emberi test működését, hogyha valamilyen betegség ér minket, akkor tudjuk, hogy mikor kell orvoshoz menni, mikor lehet természetes és nem természet gyógyászati módszerekkel megszabadulni tőle. Hogy megtámogassuk a helyreállítás folyamatát. Ugyanakkor ezek az eszmék mit mondanak a betegségről?
a jó és a rossz egyensúlyának a megbomlása. Kettő között nagyon nagy különbség van. Tehát itt nem a jó és a rossz egyensúlyának a megbomlása a biológiai testben a betegség, hanem a törvényszerűségek, az Isten által alkotott törvényszerűségek áthágásának a következménye a betegség. De mi a megoldás? Péter apostol levelében olvasunk egy ilyen igét. Minden gondotok őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Azt mondja Dániel Nabukodonozornak, hogy annak okáért olvasom is. Azért, ó király, az én tanácsom, tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaitól, a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Az a harmónia, amelyik erre az állítólagos egyensúlyra épít, az olyan halálfélelmet fog eredményezni, amit alig él túl ember. De ez a békesség, amelyik a bűneink, a belső feszültségeink Isten előtt való elrendezésével jár együtt, amelyik a következetlen egészségromboló szokások szembefordulásával, azaz engedelmességgel jár együtt, ez tartós békességet adhat. Azt mondja például Jakab apostol a levele végén, akitől már idéztem, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Nos, ugyanez az apostol ezt mondja a levele végén, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. A lelki betegségeket a leginkább úgy lehet megelőzni, hogy az ember hallgat a lelkiismeretére, és tesz lépéseket, hogy megszabaduljon nem a bűne következményétől, hanem a bűntől. Hogy igazi bűnbánatra jusson, hogy többet ne akarja elkövetni. És tekint Krisztusra, aki helyette meghalt a bűnökért, hogy ő megszabadulhasson attól. És akkor az emberből el fog múlni az embertől ez a feszültség. A zsidókhoz írt levélben találunk még egy igét a második fejezetben, amelyik szó szerint szól erről a bizonyos belső félelemről, ami sokszor, hogyha feldolgozatlanul marad, akkor egészen apró dolgokból is egészen súlyos pszichiátriai zavarok lehetnek, hogyha azt nem tudjuk elrendezni még hozzá valóban olyan módon, ahogyan az valóban megszabadíthat bennünket. Nos, ezt mondja a zsidókhoz írt levélben a második fejezetben Jézus Krisztusról, mivel tehát a gyermekek, a második fejezet 14. versétől olvasom, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. És ezt olyan szövegösszefüggésben írja Pál apostol, hogy Jézus ezért lett emberré, a Teremtő Isten ezért lett emberré, és a sátánnál alacsonyabb rendű állapottá, meg is kísértette a sátán, olvassuk a Bibliában, ugye? Fölvitte a hegyre, nem akart oda fölmenni Jézus. Kísértette, hogy kövessen el valamit, és ő nem tette. Ő az ígére támaszkodott, az ígére hivatkozott. Az atya engedelmessége volt neki az egyetlen célja és az egyetlen feladata. Nos, azért lett ilyen emberré, azért lett ő is kiszolgáltatottá ezzel a szörnyű hatalommal szemben, hogy bemutassa nekünk, hogy lehetséges ettől a hatalomtól teljesen szabadon élni. Csak ne szórakozzunk. Bocsánat ezért a kifejezésért, de sokszor szórakozásként kezdődik. Ne kísérletezzünk. Keressük meg ezt az utat. Keressük meg Krisztust, keressük meg a Bibliából, a Biblia szavaiból és tanácsaiból azt az utat, amelyik az engedelmesség útja, és akkor nem kell félnünk attól, hogy bármilyen probléma, bármilyen nyomorúság érhet bennünket. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Kedves gyülekezet, Máté evangélium a 22. fejezetében szeretném, hogyha áttekintenénk az első 14 verset, jól ismert példázata ez Krisztusnak, a királyi mennyegzőről szóló példázat. Érdekes, hogy ezzel egészen hasonló példázatot, ehhez hasonló példázatot elmondott már korábban is Jézus, amit Lukács evangéliumában találunk a 14. fejezetben, a nagy vacsoráról szóló példázatot, és az is érdekes, hogy azt mire föl mondta el, hogy valaki ilyen kegyes szólamként mondta, hogy boldog az az ember, aki majd kenyeret eszik az Isten országában. Tehát a zsidó nép körében az üdvösség az mindenképpen valamiféle nagy lakodalommal, lakomával kezdődött az ő elképzeléseik szerint, és ez teljesen egybevág azzal a kijelentéssel, amit Jelenések könyvében olvasunk, hogy boldogok az engedelmesek, mert ők erre a vacsorára hivatalosak lesznek. Jézus is az utolsó vacsorán ezt mondta a tanítványainak, hogy nem iszom addig a szőlőtőkének ebből a terméséből, amíg újonnan nem iszom én veletek az Istennek országában. Tehát itt is valamiféle mennyegzőről, valamiféle lakodalomról van szó. És Jézus először a nagy vacsora példázatával, amit Lukács evangéliumában olvasunk, ott csak egy gazdag ember hívta meg vacsorára hivatalosokat, próbálta érzékeltetni a hallgatóival, hogy azért, mert valaki zsidó, azért, mert valaki farizeus, na most ezt lefolytom mai nyelvre, azért, mert valaki már megkeresztelkedett, azért, mert az egyháznak a tagja vagy akár prédikátora, ez még nem annyit jelent, hogy ő ezen a vacsorán részt fog venni. Mert ha valakinek fontosabbak a világi szempontjai, fontosabbak azok a dolgok, amik most jelenleg az életben foglalkoztatják, akkor ő ezen a vacsorán nem fog részt venni. De ehhez képest ez a másik alkalom, amikor a királyi mennyegzőről szól Jézus, ez már jóval súlyosabb és jóval konkrétabb megfogalmazásokat tartalmaz. El is olvasnám a szöveget. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldi szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Jertek el a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele, elmentek, egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig, megfogván az ő szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogak vacogtatása. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Milyen körülmények között is hangzott el ez a példázat? Már túl vagyunk a jeruzsálemi bevonuláson, túl vagyunk a farizeusok lázongásán, amikor próbálták Jézust is megszorítani, hogy Uram, hát miket mondanak itt ezek az emberek? És akkor Jézus azt mondja nekik a bevonuláskor, hogy ha ezek nem szólaltak volna meg, mármint hogyha nem dicsőítették volna őt, hogy hozzanna néked, Dávid fia, akkor majd a kövek szólaltak volna meg.
És az is döbbenettel töltötte el a jelenlévőket, hogy Jézus amint fölért a hegy tetejére, és meglátta a szent várost, a gyönyörű templomot, ahelyett, hogy örvendezett volna, sírásra fakadt. És aztán ott találjuk a templomban, amikor kitisztítja a templomot a kufároktól, most már másodszor, megtette ezt a szolgálata elején is. És most megint, gondoljunk bele, az elején 3 évvel ezelőtt, vagy alig 3 év és néhány hónappal ezelőtt, megtisztítja a templomot, és visszamegy a templomba, és ugyanaz a kufárkodás folyik. Pedig olyan isteni hatalommal tisztította meg a templomot Jézus korábban, és mégis. Tehát hiába, amikor az emberek ragaszkodnak a saját maguk által kitalált istentiszteletekhez, főleg azokhoz, amelyekből nekik javuk van, és főleg azokhoz, amelyek nem igazán fordítják szembe a bűnnel az embereket, és nem igazán az igazi megoldást kínálják fel, de valamiféle kegyesség látszatát, akkor azt igen hamar kezdik el újra gyakorolni. Bármilyen nyilvános és bármilyen nyilvánvaló Isten ítélet hangzott is el a fölött, a cselekmény felett. Ezt még majd szeretném visszaidézni majd később is, amikor a példázaton elkezdünk gondolkodni néhány kijelentésén. Aztán a templomtisztítás után, mikor megint nem tudtak mit kezdeni vele, elmondja a szőlőmunkások példázatát. Ami már egészen hasonló ehhez a példázathoz, mert ott is mi történik a szőlőmunkásokkal? Megölik az Isten fiát, megölik a szőlős gazdának a fiát, akit oda küld. Tehát azt látni, hogy újból és újból lázad az Isten népe, az Isten ügye ellen, és a végén, amikor Jézus kijelenti ezt a kijelentést, hogy aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Ezzel Jézus már egészen konkrétan fogalmazza meg, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy valaki elnyeri az üdvösséget, és az Isten országába való belépéskor részt vesz ezen a bizonyos mennyegzőn, egyáltalán nem ezen múlik, hogy valaki Isten népének a tagja vagy nem tagja, meg hogy ő maga milyen vallásos cselekedeteket csinált, hanem főleg azon múlik, hogy ráesette arra a kősziklára, amelyik Dániel könyve 2. fejezetében van megfogalmazva, vagy pedig ez a kőszikla semmisíti meg őt. Ráesni a kősziklára fájdalmas. Ráesni a kősziklára annyit jelent, hogy minden emberi törekvés, minden olyan elgondolás, amelyik arra gondol, hogy emberi igyekezettel el lehet érni az üdvösséget, szét kell, hogy törjön. Minden csak külsőséges vallásosság halálra kell, hogy ítéltessen. Szét kell, hogy törjön az ember önzése. Ha ez nem történik meg, akkor azt az embert szét fogja morzsolni. A Dániel könyve 2. fejezetében található kő. És ilyen súlyos kijelentés után, miután meg akarták őt fogni, de nem tehették, mert még nem jött el az ő órája, megint megszólalt egy következő alkalommal Jézus, de most már csak talán néhány nap választotta el az ő áldozatától és szenvedésétől, és ekkor mondja el ezt a példázatot. Mennyegző. A mennyegző általában akkor rendezik meg a mennyegzőt, amikor például egy férfi és egy nő örök szövetséget köt egymással, hűséget esküdnek egymásnak, és ekkor mennyegzőn ünneplik meg ezt a nevezetes alkalmat, amikor ketten végre egy testé, azaz egy unióvá válnak. Ugyanúgy, mint ahogy az isteni személyek is egy unió. Nem azt mondjuk, hogy egy Isten van, ezt az ige sem mondja, mert azt mondja az ige, hogy Elohim, azaz, hogy istenek, vagy istenség, de annyira egyek, mintha unióban lennének. És érdekes, hogy ugyanezt a kifejezést használja Mózes 2. könyve 2. fejezetében a házasságra is. Hogy ketten egy unió lesznek, egy test lesznek, nem többes számot mond, nem több testek, hanem egy test lesznek. Ugyanolyan unióba lesznek. Ugye azért kellett ezt ennyire hangsúlyoznom, mert kevés házasság van ma a Földön, ahol egy unióban lenne a férfi és a nő. Ennek inkább az ellenkezőjét tapasztaljuk. De nagyon durván és nagyon kegyetlen módon. Akkor mi köze van ennek a bizonyos
Mennyek országa első nagy eseményének ahhoz, hogy ezt mennyegzőnek nevezi a Szentírás, és ráadásul már az ószövetségi próféták is ennek nevezték. Mi köze van ennek a mennyegzőhöz? Igen, ennek ez a köze. Ha valaki erre a kősziklára nem esett rá, annak nem lehet uniója az Istennel. Annak nincs uniója az Istennel. Lehet, hogy szereti az Istent a saját elgondolása szerint. Lehet, hogy bizonyos teljesítmények is felvonultathatók mögötte, hogy ő amióta hívő milyen nagy cselekedeteket tett. Lehet, hogy szabályszerűen tud viselkedni a gyülekezetben vagy emberek között, netán adakozni tud. Sok jó dolog elmondható róla, de az, hogy unióban lenne az Istennel, az, hogy minden gondolata az Isten gondolkodása szerint való, az, hogy a saját elgondolását már engedte, hogy összetörjön, és azokat igazította Krisztus elgondolásához, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet résztvevője ennek a mennyegzőnek. És emlékszünk talán, akik olvastátok Lukács evangéliumában a gazdag ember vacsoráját, hogy ott a kifogásokat mondták el az emberek, hogy hát én most szántóföldet vettem, én most feleséget vettem, és ezért nem mehetek el. Tehát ott arról volt szó, hogy a gazdag ember meghívásánál fontosabbnak tartották a saját evilági földi céljaikat, földi feladataikat, és ez nem adott nekik lehetőséget arra, hogy készüljenek az Isten országára. De abban a példázatban igazán a készülésről nem is igazán volt szó. Itt ellenben szó van a készülésről, mert azt mondja, hogy a király szerez mennyegzőt. Azért egy gazdag embernél a király, ez mindenképpen sokkal magasabb rang. A király egy adott népnél, egy adott népcsoportnál, jelen esetben ugye nyilván az Isten országának a királya maga az Isten, tehát az Istennek és az adott földi királyoknál is, királyságoknál is a királynak döntő szava van. Ha a király mond ki valamit egy országban, akkor az ország minden polgára köteles engedelmeskedni, így van? Ez egy evidens dolog, ennél nincs mit gondolkodnunk. És ez a király nem parancsba adja, tehát nem durván és keményen és cáfolhatatlanul parancsba adja, hanem meghívja, szeretettel meghívja az embereket. Hát gondoljunk bele. És hogyha a példázatot értjük, hát jól értjük, persze, hogy az Istenről van itt szó. Az Isten szeretettel hívja az üdvösségébe az embereket. A vele való unióba, a vele való közösségbe hívja az embereket. És mi történik? Elküldte a szolgáit, és akik hivatalosak voltak, nem akartak menni. Vajon miért nem akartak menni? Mi volt az az általános szemlélet, ami még sajnos Jézus tanítványaira is átragadt? Mi volt az általános tévedés a vallásról, az Isten dolgairól, az örök életről, ami még a tanítványokra is átragadt, de szinte kivétel nélkül, sőt kivétel nélkül minden farizeus is így gondolta, hogy miképpen kell, hogy eljöjjön az Isten országa. Úgy, hogy eljön az Isten országa, a pogányok természetesen kizáratnak, csorgatják a nyálukat, nem én humorizálok, a Talmud fogalmaz így, nem is egyszer. Hogy a pogányok a kerítésen kívül csorgatják a nyálokat, mi pedig zsidók bemegyünk, és a boldog országban ott leszünk lakosok. És majd akármiket mutogatunk a pogányoknak. Tehát ezt így gondolták el az örök életet. És ehhez képest hívja őket, de nem. Igen, mert úgy gondolták, hogy eljön az Isten ország, eljön a Messiás, beül a királyi székbe, a trónba, kiűzi a rómaiakat, és Izrael lesz a világ legnagyobb hatalma, és itt a földön, itt lesz már az Isten országa. Fordítsuk le ezt mai magyar nyelvre. Az emberek nem igazán gondolkodnak. Vallásos hívő emberek, megkockáztatom néha még advent hívők is, nem igazán gondolkodnak abban, hogy nem csak e világi történelemben, nem csak e világi távlatokban kell nekünk gondolkodni. Ennél sokkal fontosabb céljaink vannak. Mi egy olyan országra készülünk, és egy olyan mennyegzőre kell, hogy készüljünk, amire nem csak hivatalosnak kellene lennünk, hanem alkalmassá is kéne, hogy tegyük magunkat.
Azért, hogyha a királyhoz elmegyünk, akkor a leghétköznapibb munkaruhát vesszük fel. Jó, ne beszéljünk királyról, beszéljünk csak mondjuk egy hatóságról, vagy egy miniszterről, hogyha meghívást kapunk, és el kell mennünk hozzá, hát akkor biztos, hogy rövidnadrágban, meg izzadtan pólóba fogunk bemenni hozzá. Hát nem valószínű. Hát valószínű, hogy megtiszteljük azzal, hogy felveszünk valamilyen ruhát. Na de a keleti mennyegzőkön nem csak erről volt szó, ezt nem Jézus mondta csak itt ebben a példázatban, de Jézus azért mondta el így a példázatot, mert teljesen közismert volt, hogy amikor egy király hirdetett meg valami lakodalmat, vagy valami mennyegzőt, akkor a király, vagy a gazdag ember gondoskodott nagyon drága mennyegzői ruháról. És ezt a ruhát átadta az embereknek. És akik jöttek, azzal tisztelték meg a királyt, hogy ezt a ruhát magukra vették. Most, ahogy végignézek a gyülekezeten, hát különböző testalkatú emberek vannak itt jelen, és semmiképpen nem bántani szeretnék embereket, csak a hasonlat kedvéért szeretném mondani. Hát vannak emberek, akiknek bármennyit esznek, akkor is olyan soványak, sőt már szinte ettől félnek, hogy hát nem működik normálisan az anyagcsere, és hát küszködnek a soványsággal. De sajnos sokkal többen vannak, akik meg nem tudják a régi ruhadarabokat felvenni. És ismétlen nem arról van szó, mert ez egy alkat kérdése, meg emberi egészség és egyéb kérdése, hogy kinek mennyi plusz kilója valami miatt már azt a ruhát, amit valamikor még föl tudott venni, már nem tudja fölvenni, de most képzeljük el ezt a mennyei ruhát olyan hasonlattal, hogy azok a plusz kilók, a plusz méretek rajtunk, azok a szokásaink, a bűneink. Tehát ezekkel a bűnökkel együtt a ruhát nem tudjuk fölvenni. Ez nem fog menni. Tehát ahhoz, hogy én a királyt megtiszteljem, hogy fölvegyem a ruhát, ahhoz nekem ezektől a kilóktól meg kell szabadulni. Most megint visszatérve a fizikai valósághoz, ezektől a kilóktól nem lehet csak úgy megszabadulni. Ezt tudjuk. Na és a rossz tulajdonságainktól könnyen meg tudunk szabadulni? És azoktól a dolgoktól, amelyeknek semmi helye a mennyei világban, könnyen megszabadulunk? Nem könnyen, sőt, nem is nehezen, lehetetlen megszabadulnunk. Tudjuk, hogy mikor szabadulunk meg ezektől? Tudjuk, mikor lesz felvehető ez a ruha? Isten nélkül lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges. Ha én a terveimet csak e világi méretekben mérem, akkor miért adná az Isten végtelen hatalmát ahhoz, hogy a mennyei világra készítsen el? Ha én csak úgy gondolkodom erről a mennyei mennyegzőről, hogy hát ha lesz, akkor lesz, majd meglátjuk, én igyekszem jó lenni, majd talán oda kerülök, hát akkor miért kerülnék, miért tudnám fölvenni én ezt a ruhát? És persze tudjuk, hogy a ruhának az ennél sokkal súlyosabb és sokkal konkrétabb jelentése is van a Szentírásban, hiszen ez a ruha, ahogy Jelenések könyve 19. fejezete fogalmaz, a szentek igazságos cselekedetei. És már is itt vagyunk ennél a problémánál, hiszen látjuk, hogy ez az ember, akit megvizsgált a király, amikor a király kérdőre vonja, hogy miért hétköznapi ruhába vagy itt, pedig én nagyon drága ruhát adtam neked, ez az ember csak hallgatott. De még egy kicsit szeretnék visszatérni a példázat elejére, ami szintén különbözik a nagy vacsora példázatától, mégpedig az, hogy hízlalt állatai készen vannak a királynak. Elkészítette a ruhákat. A hivatalosok visszamondták a meghívást. És elküldte a szolgáit, hogy hívja be a pogányokat, hívjon be mindenkit. És mit csináltak velük? Mindenki ment a maga dolga után, megint csak ragaszkodott az evilági céljaikhoz, és ha tovább mentek a küldöttek, megverték, sőt megölték őket. Jézus a zsidó néphez küldte a tanítványait. Húsvér emberek voltak. Amikor Pétert és Jánost elfogták, ugye a meggyógyítás után, a történet után, Sanhedrin elé állították, hát dörzsölték a tenyerüket a farizeusok, mert hallották hírét, hogy hát ez a szerencsétlen tanítvány a főpap udvarában szitkozódva, átkozódva tagadta meg Jézus. Na, ma meglátjuk most, mit csinál. Megdöbbentek, amikor megszólalt Péter. És látták, hogy milyen erővel szól.
És aztán később is egymás után a tanítványok, hogy megszólaltak, István mikor megszólalt, akkor azonnal felgerjedtek haragra, és halálra kövezték. Pedig az arca úgy ragyogott, mint egy angyal orcája. És utána megölik Jakabot. És elfogják Pétert azzal a szándékkal, hogy kivégzik. És tudjuk, hogy micsoda tortúrán ment keresztül az egész misszió, és a tortúra ellenére, hogy főleg a választottak, de később már a többiek is, a pogányok is, és mindenki üldözte azokat, akik képviselni akarták az igazságot. És akkor mit olvasunk itt az igében? Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be mennyegzőbe. Akiket csak találtok, mindenkit hívjatok be mennyegzőbe. Hívjátok be azokat is, akik semmit nem tudnak erről az ügyről. Hogyan lehetne behívni egy mennyegzőbe olyat, akinek fogalma nincs az Isten országáról? Hogyan lehetne az üzenetet képviselni? Hát ezen rágódunk, ezen gyötrődünk, hogy most konkrétra tereljen megint a gondolatokat. Hogyan evangelizáljunk? Hogyan hívjunk el embereket, mikor elfogytak a hallgatóink? Nem igazán találunk jó címeket, nem találjuk azt a jó módszert, hogyan lehetne az evangéliumot hirdetni. Az első tanítványok miért tudták elvinni az evangéliumot az egész akkor ismert civilizált világra? Miért tudták vadidegenekkel, akiknek fogalmuk nem volt a Szentírásról és a Szentírás Istenéről, miért tudták ővelük megismertetni az igét? Így fogalmaz Jelenések könyve a fehér lovasról, hogy kijött győzve, és hogy győzzön. Ez a kifejezés nagyon sokat mond. Ezek az emberek megtapasztalták a bűntől való szabadulást. Ezek az emberek nem csak jogcímet szereztek a mennyre azzal, hogy megkeresztelkedtek, hanem minden erejükkel, minden törekvésükkel és életvitelükkel azon voltak, hogy alkalmassá váljanak a mennyre. És ők már fehér ruhát kaphattak. És az ige íjként működött a kezükben, és nagyon messzire tudott elhatni. Sokkal többet számít, hogy valaki mennyit ismer a Bibliából, mennyi információja van, mennyire ismeri a proféciákat, nem az ellen beszélek, hogy naponta olvassuk, vagy nem olvassuk természetesen. Sokkal fontosabb a tudásnál, sokkal fontosabb az érvelésnél az, hogy milyen lelkülete van valakinek. Hogy milyen lelkülettel él. Hogy az élete árulkodik arról, hogy ő már átalakult. Ő már összetört azon a kősziklán. És higgyétek el, azonnal nem kell módszereket keresnünk, hogy hogy terjedjen az evangélium. Ha megszentelődés útjára lép a gyülekezet, ha komolyan imádkozunk azért, hogy minél több embert behívhassunk a mennyegzőre, akkor jönni fognak, és ott lesznek ezen a vacsorán. De most térjünk vissza erre az emberre, aki nem volt hajlandó felvenni a király ruháját. Különb volt ő azoknál, mint akik megölték az Isten szolgáit? Ő nem ölte meg. Ő nem bántalmazta. És a többiek sem, mert azt olvassuk, hogy jót is, meg rosszat is behívtak. Vegyes társaság volt ott ezen a mennyegzőn. Nyilván itt jelképes dolog ez a mennyegző, mert a gyakorlatban, amikor már Jézussal együtt ülünk le ehhez az asztalhoz, ott már csak megtisztított emberek lehetnek jelen. De igenis, ez a mennyegző, ha úgy tetszik, már elkezdődött 1844-ben. Hiszen a király bement, hogy vizsgálatot tartson. Megvizsgálja, hogy akik ott kaptak helyet a mennyegzőn, valóban alkalmasak-e arra, hogy a mennyegző résztvevői legyenek. Meg kellett vizsgálnia az Isten népét, most már nem csak a zsidó népet, hanem az egész pogányvilágból elhívott népet, hogy valóban az Isten országára alkalmas, vagy pedig csak kívülről alkalmas? Nem ez a példázat, hanem más példázat a Jézusnak, amikor a Máté 24-ben például elmondja, hogy ketten lesznek a mezőn, egyik elfogadtatik, másik elvettetik, vagy két asszony őrül a malomban, egyik elfogadtatik, másik elvettetik. Mit akart kifejezni? Kívülről, magatartásra, gondolkodás, nem gondolkodásra, azt nem biztos, mert ezt nem tudjuk kideríteni, magatartásra, életvitelre, emberekkel való bánásra, való tekintettel, megszólalásig egyformák lehetnek emberek.
Tehát emberi szemmel nézve nem látunk különbséget ember és ember között, az egyik mégis elfogadható a menny számára, a másik nem. Mi ennek az oka? Ha valakinek a szíve nem változott meg. Ha valaki a saját igyekezetével, az önzéstől motiváltan úgymond engedelmeskedett az Istennek, az Isten nem fog tudni mit kezdeni vele egy újjáteremtett földön. Mert az önzés gondolkodásmódja az újjáteremtett földön már nem kaphat életteret. Az újabb bűn szülője lenne, újabb bűn elindítója lenne. Mi is ez a ruha? Mi is ez a mennyegzői ruha? Amiről azt írja a Jelenések könyve, hogy a szentek igazságos cselekedetei. Ezt a ruhát mi valamikor megkaptuk már. Ez a ruha miénk volt. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, ebben a ruhában voltak. Hiszen Ádám, Éva megteremtése után a Szentírás a hatodik nap eseményei után azt jegyzi meg, hogy ímé minden igen jó. És korábban jelenti ki az istenség, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, nyilvánvalóan Ádám Évát nem csak külsőleg teremtette hasonlóvá

Ugyanúgy, mint Ádám és a felesége. Ők az Isten jellemét tükrözték vissza, ugyanúgy világosság vette körül őket. És aztán ismerjük a történetet, hogy mi történt. Ugye Éva ment oda először a fához, pedig az Isten tiltotta, persze azt is tiltotta, hogy elváljanak egymástól. Ádám felelőssége sem lebecsülendő. És Éva elment, odament, akkor már nem volt ura önmagának, nem akarom felolvasni és elismételni sem a kísértés jelenetét, amikor a sátán jól becsapta őket, azt mondta, hogy pont akkor lesztek olyanok, mint az Isten, hogyha nem engedelmeskedtek neki, és aztán majd nem haltok meg, és mindenfélét ígért nekik, evett a gyümölcsből, egyszer csak rögtön ott van Ádám is, ő is evett a gyümölcsből. És mi jelent meg az ember életében? A félelem. És mi az, ami meglátszott rajta rögtön? Mezítelenségnek rútsága. Rögtön látszott Ádámnál és Évánál, hogy ilyen öltözetben nem jelenhetnek meg az Isten előtt. Tulajdonképpen ki okozta ezt a balesetet? A Szentírás szerint Ádám, mert Ádám volt a feje ennek az uniónak. De azt látjuk a leírásból, hogy Éva. Éva szerezte be Ádámnak is, és az egész emberiségnek a halált. Érdekes, hogy amikor az Isten megteremti Évát, akkor Ádám az állatok megnevezése után a saját feleségéről is elmondja, hogy ez már csontomból való csont, és húsomból való hús, asszony embernek neveztessék. Tehát Évának nevet adott Ádám. Ezután bekövetkezett ez a szörnyűség, Ádám okolja is Évát, emlékeztek rá, az asszony, akit te mellém adtál, tehát én nem vagyok hibás, ugyanígy a kifogást mondja Éva, hogy a kígyó ámított el, tehát hibásak a körülmények, hibás a sátán, hibás a másik ember, hibás az Isten, csak én nem. És akkor nézzük meg tovább a történetet. Vádaskodnak egymással. Elbújnak az Isten elől. És az Isten elmondja az ős evangéliumot. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Nézzük csak most már meg, mégiscsak Mózes első könyve 3. fejezetében. Amikor elmondja Isten ezt az átkot a kígyónak, ami persze óriási bátorítás volt Ádámnak, és aztán elmondja az átkot Ádámnak is, hogy orcája verítékével kell művelni a földet, Évának is, hogy fájdalommal fog szülni, és hogy epekedik a férje után, és a többi. És figyeljük csak meg a 20. verset. Nevezte pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. Igen, hát kihagytam a lényegét ennek a gondolatsornak, előtte akartam említeni. Mikor Ádám látta a csupasságát, és látta, hogy az ő osztályrészük a halál, így nem jelenhetnek meg az Isten előtt, akkor mit csináltak? Vastag, erős levelekből, fügefa levelekből készítettek ruhát maguknak. És ezzel akartak megjelenni az Isten előtt. Azóta is jelképezi, ez a vastag levelekből összeszőtt ruha jelképezi az embereknek azt a fajta vallásos gondolkodását, hogy a saját igyekezetemmel segíthetem elő az üdvösségemet, és mások üdvösségét is. Saját igyekezettel, saját erőfeszítéssel, és ezzel szemben az Isten adott bőrruhát az embereknek. De mielőtt az Isten adta volna bőrruhát az embereknek, nevezte pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. Na de a történetben azt olvastuk, hogy Éva ment oda a fához, Évát kísértette meg először az ördög, és Éva rángatta bele tulajdonképpen Ádámot is a bűnbe. Igaz, hogy Pál ezt korrigálja ezt a dolgot, mert elmondja, hogy Éva megcsaladtatott. Éva bele csapva, Ádám ellenben tudatosan. Mert Ádám most nem lehetett becsapni. Ő tudatosan ment oda a fához. De Éva okozta tulajdonképpen

tulajdonképpen, hogy ezután Ádám és leszármazottai már mind a halál fiai. Nem lett volna észszerűbb Ádám részéről Évát a halál anyjának nevezni? Hát tulajdonképpen erről van szó, nem? Éva nyitotta meg a zsilipet. A halál anyjának kellett nevezni. Erre Ádám, miután új nevet ad a feleségének, azt mondja, hogy minden élőnek az anyja. Minek a megértését mutatja ez a gondolat? Megértette az ős evangéliumot. Megértette, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Megértette Ádám azt, hogy a bűne visszafordíthatatlan. A bűne tönkretette az ő életét és a leszármazottai életét is. Most már neki is küzdenie kell az önzéssel szemben. Most már neki se fog küzdelem nélkül menni ez az élet. De hogy magunk elé képzeljük, hogy miképp is adhatta a bőrruhát Ádámnak és Évának az Isten, akkor láthatjuk, hogy miután kivezette őket a paradicsomból, jött feléjük két bárány. Az egyik bárány Éva ölébe ugrott fel, a másik bárány letelepedett Ádám lábához. És ekkor az Isten azt mondta Ádámnak, hogy most vegyél egy éles követ és vágd el a torkát. Ugyanis az Isten úgy adja a bőrruhát, hogy az emberrel csináltatja meg azt, amit az ember az Istenbe vetett hittel megtesz. Nem az Isten ölte el az első állatot, mert ha az első állatot az Isten ölte volna le, akkor hát milyen képe lett volna az embernek az Istenről. Ádám fölvette a követ, engedelmeskedve Krisztus szavának, mert kereste most már a megoldást, és elvágta a torkát ennek az állatnak, soha nem látott még ilyet, az állatnak kifolyt a vére, és hamarosan élettelen volt. Hangot nem adott, mert a bárány arról híres, hogy amikor ölik, akkor sem ad ki hangot. És az élettelen állatot leejtette a földre, ránézett döbbenten Krisztusra, és megkérdezte, Uram, így kell most meghalnom? És Jézus azt mondta neki, nem, neked nem kell meghalnod. Én fogok meghalni helyetted. Ádám számára a legfájdalmasabb szertartás az első állat leölése volt. De ugyanakkor, amikor látta és szembesült a bűn visszafordíthatatlan tényével, hogy ez nem lehet más, mint halál, ugyanakkor felcsillant előtte a reménység, amit megérthetett az ős evangéliumból, hogy Éva leszármazottja le fogja győzni azt a kígyót, aki becsapta őket. Ádám látta Krisztust, és látta Krisztus áldozatát. És ha tekintetbe vesszük, hogy Ádám ezután mit csinált, biztos, hogy ezután az áldozat után még követték újabb áldozatok. Biztos, hogy Ádám, ahogy tanulta az élet leckéjét, gondoljatok bele, hogy 930 év alatt hányszor vágták a fejéhez, te miattad szenvedünk. És Ádám hányszor ismerte el bűnét az emberek előtt, de ugyanakkor mondta, hogy de van reménység. Mert bennünket Isten hív a mennyegzőre. Ha ismét visszatérünk Istenhez, ő megszabadít bennünket. És aztán Énok még ismerhette Ádámot, és sokat tanulhatott tőle. És Énok bemutatta a környezetében az embertársainak, Ádám mellett is, hogy micsoda hatalmas az Isten, aki őt is megváltoztatta. És aztán utána jöttek a leszármazottai, Lámek és Noé, és prédikáltak. Igaz, hogy 800 ezer emberből csak 8-an menekültek meg. De aztán tovább folyt a történelem. És most itt vagyunk, amikor elmondja Jézus ezt a példázatot, annál az eseménynél, hogy hamarosan bekövetkezik a kereszt áldozata. Kereszt áldozatának elfogadása az embert feljogosítja a mennyei életre. De ahhoz, hogy ezen a mennyegzőn részt vehessen, ahhoz, hogy ezt a ruhát magára vehesse, ahhoz lépésről lépésre részesülnie is kellett
Jézus igaz életében az embereknek. És ezért a kereszt áldozat emlékére elrendelte Jézus az úrvacsorát is, a lábmosással együtt. Ami kifejezi azt, hogyha valaki egyszer megkeresztelkedett, és halad előre az üdvösség útján, de elköveti a bűnöket, nem szükség újra megkeresztelkednie, de szükséges újra megmosni a lábát. Szükséges újra szembesülni Krisztus áldozatával. És ha valaki itt a földön becsülettel keresi ezt a kérdést, erre a kérdésre a választ. Ha valaki itt a földön megfontolja ennek a királyi mennyegzőnek a példázatának a jelentését, hogy a király meg kell, hogy vizsgálja a mennyegzőre való meghívottakat, mielőtt felszolgálnák az ételt, meg kell, hogy vizsgálja, hogy vajon milyen ruhában van itt az illető, vajon mennyire becsüli őt. Mennyire becsüli őt, amikor a világi dolgairól van szó. Melyik a fontosabb neki? Ki a fontosabb? Isten szeretete, az engedelmesség, vagy pedig a világi érdekek? És amikor Jézus és az ő áldozata és az ő szeretete egy ember szívében, elméjében, gondolkodásában, amin keresztül az érzelemvilág is átalakulhat, minden nap egyre mélyebben részes, minden nap egyre inkább, egyre teljesebb közösségre jut az Istennel, akkor miből áll felvennie ezt a fehér ruhát? Fel se kell vennie, mert már tükröződik vissza róla. A királyi mennyegző példázata súlyos figyelmeztetéssel zárul. Azzal a figyelmeztetéssel zárul, hogy nem elég, hogyha én nem ölöm meg Krisztus szolgáit. Nem elég, hogyha én nem vagyok olyan gonosz, mint azok. Ha én könnyen veszem az Isten ígéreteit. Ha az én szememben a király tekintélye nem nagyobb, mint az én kívánságaimnak a vágya, akkor a külső sötétségre kell, hogy vessenek. Mert akkor nem is tudnám felvenni ezt a fehér ruhát. Én szívemből kívánom, hogy vegyük komolyan a jellemépítés hatalmas ajándékát. Vegyük komolyan, hogy az a bőrruha, az volt az igazi megoldás Ádám Éva bűnére. És szokjunk le a lombruha készítéséről. Szokjunk le arról, hogy nekünk valakiknek, vagy valamilyen célnak kell megfelelnünk. Mi egyetlen dolognak feleljünk meg, a Krisztussal való egységnek. Egyetlen reménységünk legyen, hogy Krisztus tudjon győzni bennünk, hogy ő vigye véghez életünkben a megszentelődés hatalmas művét. Aki elkezdte bennetek a munkát, el is végezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Csak egyetlen gondolattal hadd fejezzem be most már tényleg ezt az Isten tiszteletet. Csak egy kérdésre próbáljátok megkeresni a választ. Miután azt mondja az ige Krisztusról, hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem inkább abban, hogy éljen? Mit gondoltok Jézusnak, melyik ítéletet örömteli végrehajtani? A felmentő ítéletet és részt venni ezen a lakodalmon? Vagy pedig végignézni, hogy emberek véglegesen megsemmisülnek a tűzben? Döntsétek el, ő mit akar inkább? És amikor elerőtlenelünk, amikor ez a szennyes ruha kezd inkább kirajzolódni rajtunk, mint a fehér, gondoljunk erre, Krisztus akarja, most már csak nekem kell lépni, hogy nehogy amikor az ítéletben rám kerül a sor, akkor megszólaljon a király, hogy nincs rajtad a mennyegzői ruha? Hogy merted ezt elkövetni? Most még tudunk mondani kifogásokat, hogy miért nem érünk rá evangelizálni, miért nem érünk rá ezt meg azt megtenni. Ott már csak hallgatni tudunk. Én kívánom, hogy ne hallgassunk, hanem abban az üdvözítő kórusban legyünk részesek, akik leteszik győzelmi koronájukat a bárány lába elé, és azt mondjuk, hogy méltó a bárány, aki a győzelmet elérte a mi életünkben. Amen. Jó atyánk, nagyon hálásan köszönjük, hogy te egy ilyen hatalmas mennyegzőre hívsz bennünket, és köszönjük, hogy te tanítani akarsz bennünket, hogy
Nekünk nem csak a jogcímet kell elnyernünk a mennyre, de szeretnéd, hogy már itt a földön, akár a legszörnyűbb körülmények között is alkalmassá váljunk, hogy mi résztvevői legyünk ennek a hatalmas lakodalomnak, amikor valóban egyé válunk veled. Istenünk, már most is nagyon nagy szükségünk van a veled való egységre, hiszen rá kellett döbbennünk, hogy egyedül nem megy. Ezért kérünk, Istenünk, mielőtt a kifogásokat mondanánk, hogy miért hanyagoljuk el a Szentírás olvasását, miért nincs időnk egymásra, miért nincs időnk a másik ember megmentésére, miért nincs időnk türelmesen, szelíden élni. Kérünk, segíts nekünk, hogy mi nálad keressünk megoldást és menedéket. Segíts, hogy a rossz gondolataink, rossz szokásaink, azok mind háttérbe szoruljanak, és azokat el tud venni tőlünk. Ha csak lépésről lépésre, de akkor is, Istenünk, szabadíts meg, tisztíts meg bennünket. Kérünk add, hogy ne kerüljünk semmiképpen közömbösségbe, semmiképpen ne legyünk azok, akik úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk ellenségei neked, de ugyanakkor semmit nem teszünk azért, hogy az életünk alapvetően megváltozzon. Add, Istenünk, hogy a mi szívünket te valóban ki tud cserélni. Add, Istenünk, nekünk azt a vágyat, ami Dávidban is ott égett, amikor így fogalmazott, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mindnyájunknak ez a kérésünk, Istenünk, mert örömmel, felszabadultan szeretnénk minél több megváltottaddal együtt ott lenni ezen a királyi mennyegzőn, hófehér ruhában. Megváltónkért kérjük, hogy segíts ehhez mindnyájunkat. Amen.

Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök a Hol a határ című sorozatunknak. Elérkeztünk egy olyan előadásához, amelynek már a címe is olyan nehéz, hogy az ember rápillant erre a címre, hogy hol a határ a szeretet és a szeretetlenség között, akkor az a gondolat támad a agyunkban, hogy mit is lehet erről mondani. Hát ebben az egész élet benne van. Hiszen mindannyian szeretetre vágyunk, és olyan sokszor hiányoljuk az igazi szeretetet. Máskor meg szeretetre vágyunk, talán kapunk is igazi szeretetet, csak úgy gondoljuk, hogy az most nekünk nem megfelelő és nem igazi szeretet. Föltétlen tudatosítanunk kell először is azt, hogy mi az igazi szeretet, mit mond a Biblia az igazi szeretetről, és utána pedig azt, hogy ebből a meghatározásból mi következik, kitől lehet megtanulni az igazi szeretetet, mi az igazi szeretet, szükségszerű-e az, hogy a szeretetünk megfogyatkozzék, megcsappanjon bizonyos élethelyzetekben, vagy bizonyos emberekkel szemben, vagy lehet-e olyan életet élni, amelyben a szeretet működése töretlen. Hatalmas nagy a témánk, de inkább gyakorlati célzattal szeretném felépíteni a mai előadást, és utána majd a beszélgetésben is biztos ilyen hétköznapi gyakorlati esetek fognak előjönni, amikor vágyakozunk a szeretetre és nem kapjuk meg, vagy amikor szeretetet adunk és nem úgy fogadják ezt. Szóval 100 és 1000 gyakorlati kérdés merülhet fel ezzel kapcsolatban, hiszen az életnek az alapja a szeretet, és minden a szeretetben összegződik és fut össze. Még a bevezető gondolatoknál tartva szeretném megjegyezni azt, hogy mennyire komolyan veszi a Biblia az élet alapját, a szeretetet. Azt mutatja az is, hogy például Pál apostolnak, aki elolvasta a 14 levelét, és kigyűjtötte ezeket a verseket, amelyekről beszéltem 2 héttel ezelőtt, egyik kedves hallgató mutatta, hogy ő már 130-nál jár. Ugye 14 bibliai levélben 130 komoly előfordulás a szeretetről, ahol csak a szeretet szava is szerepel, még azt nem is említjük, ahol nem szerepel maga a szó, de róla van szó. Tehát ki gondolta volna, hogy Pál apostol leveleiben ilyen sokszorosan van kifejtve a szeretetnek a lényege. Vagy gondoljunk például a Bibliának egyik legismertebb részére, a szeretet himnuszára. Hát ugye a himnusz, ugye az óda, a himnusz az egy szárnyaló nagy költemény, de a Biblia igazán nem a fellegekben jár, amikor a szeretetről beszél, hanem hogy is kezdődik a szeretet himnusza? Mivel kezdődik a szeretet himnusza? Az 1. Korintus levél 13. fejezetében, az első 3 versben. Azzal kezdődik, hogy mi nem szeretet, pedig annak látszik. Ugye mennyire szükségünk van erre? Mennyire megtévesztő sokszor az életben, hogy érzelmekkel találkozunk, úgynevezett szeretetteljes megnyilvánulásokkal, és kiderül, hogy az nem szeretet. Jó az óvatosság a szeretet tekintetében, és ezért a szeretet himnuszában is Pál apostol az 1. 3 versben elmondja, hogy lehet szólni angyalok nyelvén is, meg lehet valakinek nagyon szép beszéde, lehet, hogy valaki tűzre adja testét, lehet, hogy szétosztja vagyonát a szegények között, de szeretet nincs benne. Tehát vigyázzunk, mert a látszat sokszor csal, és nem minden arany, ami fénylik, nem minden szeretet, ami szeretetnek látszik. És utána tér rá a 4. verstől arra, hogy mi akkor a szeretet. Miről ismerhető fel a szeretet. Ezért az előadást én is azzal kezdeném, hogy a szeretetnek a 2 rövid summás meghatározását idézném a Bibliából, és erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Az első meghatározás az 1. János levél 4. fejezet 8. verse. 1 János 4.8. Isten szeretet. Isten szeretet. Ez a Biblia vers kimondja azt, hogy ha mi a szeretetről érvényesen akarunk gondolkodni, ha mi meg akarjuk tanulni a szeretetet, akkor Istent kell megismerni. És Isten magatartását, Isten cselekedeteit kell megtanulnunk. Isten megismerése nélkül az ember mondhatja azt, hogy képes a szeretetre, beszélhet humanizmusról, beszélhet emberszeretetről, mindig híja és fogyatékossága lesz. Az a meghatározás, hogy Isten szeretet, ez annyit jelent, hogy egyetlen egy lénytől lehet megtanulni az igazi szeretetet, mert Isten szeretet, ezt emberről nem lehet elmondani, hogy osztatlanul, teljes egészében az ember még hívő állapotában is tökéletes szeretetet tudna adni.
A másik meghatározás a Római Levél 13. fejezet 10. verse, Róma 13.10. Ez így hangzik, a törvény betöltése a szeretet. Ez is egy hatalmas felkiáltójel a Bibliában, hogy a törvény betöltése a szeretet, mert ez meg azt mondja ki, hogy csak az a szeretet, ami teljes. A nem teljes szeretet nem szeretet. Csak a törvény betöltése a szeretet. Amikor még tudnék jót tenni, tudnék még adni valamit a másik embernek, még valamire a figyelmem kiterjedhetne, és nem terjed ki, a Biblia nem nevezi szeretetnek. Nem csak akkor tesz rosszat az ember, amikor kimondottan gonoszságot művel, hanem akkor is, amikor fél szeretetekkel, meg háromnegyed szeretetekkel megelégszik. Pascalnak volt a híres mondás, hogy a részigasság nem igazság. Ennek mintájára lehet azt is mondani, hogy a rész szeretet nem szeretet. Nem nevezi szeretetnek például a Biblia azt, hogyha csak bizonyos embereket szeretünk, bár forrón és nagy érzelmekkel. Jézus maga mondta a hegyi beszédben, hogy ha csak azokat szeretitek, akik a barátaitok, akkor mivel vagytok többek a farizeusoknál? Ezt ők is meg tudják tenni. Nem szeretet az, amikor ugyan mindenkit szeretünk, de nem mindenkit egyforma és őt megillető figyelemmel, és az ő életének sorsának kiáró odafigyeléssel. Amikor még lehetne jót cselekedni, és nem cselekesszük meg, arról azt mondja Jakab apostol, hogy az bűn. Ahol meg bűn van, ott nincs a szeretet teljessége. Tehát, hogy a törvény betöltése a szeretet, ez is egy nagyon hangsúlyos mondata a Bibliának, mert ez azt mondja, hogy csak az nevezhető szeretetnek, ami a törvény betöltése. Ahol még híja van a betöltésnek, ott megint csak nem lehet beszélni szeretetről. Na most, hogyha előre bocsátjuk ezeket a bibliai meghatározásokat és kifejezéseket, akkor az első meghatározás vonalán induljunk talán el. Hogy Isten szeretet. Nézzünk meg két érdekes bibliai kijelentés arról, hogy hogyan szeret az Isten. Hogyan szeret az Isten? Hogyan lehet nekünk megismerni Istent, mint a szeretetnek a mesterét? Hogyan lehet elsajátítanunk tőle a szeretetet? Előre is mondanám, hogy nagyon meglepő kijelentések lesznek ezek. Nem is olvasom fel egyszerre az egész szakaszt, hanem mindig megállok, és úgy felhívnám a figyelmet, hogy mi azért ezt nem így mondtuk volna, vagy főleg nem így képzeltük volna el. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében a 6. verstől olvasom az első bibliai szakaszt. Tehát Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. versétől. Mert akit szeret az Úr, na így kezdődik, itt már mindjárt megállok, akit szeret az Úr. Hogy folytatnánk ezt, hogy akit mi szeretünk, ezt körülvesszük, simogatjuk, cirógatjuk, kedveskedünk neki, ajándékokkal látjuk el, igyekszünk a kedvében járni, kielégítjük a vágyait, a kívánságait, körülbelül ugye az emberi szeretet. Na és akkor mi van, hogyha az az ember nem azt adja, amit mi adunk? Nem azzal válaszol, amit mi válaszolunk? Akkor van az, amit a Hóseás könyve 6. fejezete 4. verse mond, Hóseás 6.4, mit cselekedjen veled, Efráim, mit cselekedjen veled, Júda? Szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korámúló harmat. Sokszor mi emberek kedvében járunk, szeretni akarjuk őt, ugye körül szeretgetjük őket, meg ilyen kifejezések is vannak a hétköznapi nyelven. Aztán nem azt adják az emberek, vagy nem becsülik a szeretetet, akkor olyan a szeretetünk utána, mint a reggeli felhő, meg korámuló harmat, nagyon gyorsan kiszárad a szeretetünk, megfogyatkozik a szeretetünk. Az emberi szeretetről azt mondja a Szentírás, hogy az a csalhatatlan fokmérője az emberi, csak emberi szeretetnek, hogy bizonyos embereknél és bizonyos helyzetekben elkezd apadni és fogyatkozni. Olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. De az isteni szeretet nem ilyen. Na de milyen az isteni szeretet? Mert akit szeret az Úr, hogy folytatja? Akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Hát ez megdöbbentő. Isten így szeret, hogy dorgál, megostoroz. Akiket fiává fogad, azokkal így cselekszik. Ez az isteni szeretet. Hát olvassuk tovább. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja? Na itt már Pál apostol nyitogatja egy kicsit a szemünket. Ugye mire utal Pál apostol? Egy nagyon egyszerű hétköznapi dologra, például a családban megnyilvánuló szeretetre. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy melyik szülő szereti igazán a gyerekét.
Melyik szülő szereti igazán a gyerekét? Most csak emberi mértékkel mérve is. Az, aki mindent ráhagy a gyerekére, aki mindig kedvében jár a gyerekének, mindig kielégíti minden kívánságát, ez lenne az igazi szeretet? Ugye, hogy nem. Sőt, hogy mondja a bölcs Salamon a példabeszélek könyve 19. fejezetében, aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. Tehát tönkre teszi az a gyerekét, a családját, aki mindig kiszolgálja, mindig a kedvében jár, mindig lágyan viseli magát a dolgában. Hát nem az az igazi szeretet, amikor egy szülő úgy szolgálja a gyerekének, hogy az ő akaratát, meg az ő kívánságait kielégíti. Hanem a földi mértékkel mérve is azt mondjuk igazi szülőnek, aki azért alkalomattán fegyelmezi is a gyerekét, nem? Hát nem a majom szeretet az igazi szeretet, hanem az az igazi szeretet, amikor a rossztól is vissza akarjuk tartani, amikor az igazságra is nevelni akarjuk a gyereket. És folytatja a Pál apostol, ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Szóval korcsá tehetjük a gyerekeinket, hogyha mi egy ilyen majom szeretettel vagy emberi szeretettel szeretjük őket. Isten sem így szeret. Istennek a szeretetében van egy különlegesség. Persze először megdöbbentő ez, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja és megostoroz mindent, akit fiává fogad, de olvassuk tovább a gondolatmenetet, majd megmagyarázza. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Még egy lépcsősor, azt mondja, hogy sokszor rosszul neveltek bennünket a szüleink, mert sokszor indulatból fenyítettek bennünket, de még akkor is többre becsültük őket, ha indulatból ugyan, de fegyelmeztek bennünket, mint hogyha ránk hagytak volna bármit. A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának, és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, mármint a szülők. Ő pedig az Isten javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Kedves hallgatók, itt van az isteni szeretetnek egy csodálatos titka. Az isteni szeretet az mindig az igazsággal együtt jár. Hangsúlyoztuk eddig is már sokszor a sorozataink során. Most ismét hadd hívjam fel erre a figyelmet. Az isteni szeretet elképzelhetetlen igazság és igazságosság nélkül. Istenről egy rövid meghatározásban így szól a 10 parancsolat második parancsolata, Mózes második könyve 20. fejezet 5. versében, tehát Mózes második könyve 20. fejezet 5. versében, hogy Isten féltőn szerető Isten. Tehát Isten, amikor szeret, akkor ő úgy szeret, hogy a szeretetében erő legyen, hogy bennünket jobbá tegyen az a szeretet. Hogy bennünket igazzá tegyen az a szeretet. A szeretet az nem elsősorban érzelem, bár érzelem is kíséri. A szeretet magatartás, egy határozott, következetes magatartás, amivel valakinek a javát szolgáljuk. És mivel a szeretet egy ilyen magatartás, amivel valakinek a javát szolgáljuk, ezért a szeretettől elválaszthatatlan az időbeliség. Sokszor úgy tűnik gyerekkorban, hogy nem volt jó, hogy az apám vagy anyám ettől eltiltott, vagy ezt nem adta meg. Később, 1-2 évvel, vagy akár 10 évvel, 20 évvel is visszaemlékezik az a gyerek már felnőttként, azt mondja, milyen jó volt az én apám, hogy foglalkozott velem, és el akart tanácsolni rossz dolgoktól. Ez időben nyilvánult meg, hogy az szeretet volt. Akkor úgy tűnt, hogy nem volt szeretet. Ugye hányan berzenkednek, és nem csak fiatalok, nem csak gyerekek, felnőttek, mi is berzenkedünk. Mi is azt mondjuk, amit itt Pál apostol mond, hogy bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Kimerem mondani, hogy nagyon sok embertől mi kapunk szeretetet. Igazi szeretetet. De mivel nem találkozik azzal a felfogással, amit mi kívánnánk, hogy adjanak nekünk, ezért most keservesnek látszik. Valaki például tapintatosan, szeliden, de elmondja az őszinte véleményét valamely dolgunkról. Ez szeretet. Bár csak ilyen barátaink lennének, ugye, akik tapintatosan, szeretettel, hogy figyelmeztetnek, hogy ez és ez nem megfelelő. Ez szeretet. Ki előtt látszik ez örvendetesnek? Ez keserves, nem? Keserves.
de utóbb majd az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Tehát ezt nagyon jól jegyezzük meg az isteni szeretetről, mert nem csak itt mondja ezt a Biblia, hanem hogyha még egy kis ideig ennél a témánál vagyunk, egy párat lapozok, János jelenéseiben, a 3. fejezetben, az úgynevezett Laodicei levélben, a 19. versben van ez a kijelentés. Akiket én szeretek. Isten szólal meg, Jézus Krisztus szólal meg, megint így kezdi, akiket én szeretek. És mi következik? Megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát itt is azt mondja az Isten, hogy én szeretlek. Én valóban szeretlek, de ezért kell feddenem, ezért kell fenyítenem az életedet, hogy az a sok-sok salak, az a sok-sok rossz, ami ott van az életedben, az eltávozzék, attól kitisztuljál. Isten azonban tökéletesen teszi ezt az ő szeretetében. A mértéken felül soha nem fenyít. Azt mondta Hósás próféta, hogy ha megsebesít, de be is kötöz. Azt mondja a Jeremiás könyve 10. fejezet 24. vers, hogy Uram, fedj meg engem haragodban, de ne törj össze. És Isten soha össze nem tör. Az Isten szeretete mindig tökéletes. Olyan ez, mint egy 20. századi francia író mondta, ezt már többször idéztem önöknek, de most nagyon idevág, Bernanosnak a híres mondása, aki azt mondta, hogy az Isten belőlünk mindannyiunkból egy tökéletes, jó embert akar csiszolni. Hogy nekünk adhasson örök életet, hogy nekünk újjáteremthesse a földet, és az Isten olyan, mint egy mesterember, aki fogja a ráspolyt a kezében. De ő mindig tudja, hogy hol húzzon, mekkorát húzzon, és milyen szélességű ráspollyal csinálja ezt a munkát. Mert Isten nem hoz a tudomásunkra egyszerre mindent, ami rossz bennünk van. Isten nem agyonsújtani akar a szeretetével, mint hogy sokszor az emberek mondják, hogy tehát én értsd meg, hogy szeretlek, azért mondom ezt meg neked, aztán rázúdítanak a másikra mindent. Jellegzetes emberi szeretet megnyilvánulás. Isten pontosan tudja, hogy egy ember egy adott helyzetben mit bír el, és mi az, ami a javára fog válni. Jeremiás könyve 29. fejezetének 11. verse, Jeremiás 29.11, a Bibliának egy legcsodálatosabb gondolata, tudnélik bepillantást enged nekünk az Isten gondolataiba. Majd meg fogjuk látni, hogy az Istentől, amit meg kell tanulnunk, ez az első, amiről most beszélek, hogy az Isten szeretete az, ha rossznak látszik is, vagy keservesnek látszik is, az egy soha el nem fogyó szeretet. Mindig ott van az ember életében az Isten szeretete. De ugye a második pontunkban majd látni fogjuk, hogy az Isten szeretetében mindig egy nagyon mély elgondolás van. A szeretet nincs mély gondolkodás és értelem nélkül. És azért szép ez az ige vers, mert bepillantást enged az Isten gondolatába. Jeremiás 29.11, ez így hangzik. Mert tudom az én gondolataimat ti felőletek. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Az Isten mindig úgy szeret, ő tökéletesen szeret, de az sokszor a jelen pillanatban keservesnek látszik, hogy Isten mit meg nem enged az életünkben, betegséget, keservet, megszégyenülést, nehézségeket, sokszor csőstül. Bár itt is ajánlom a Filippi levél elolvasását, ami arról beszél Pál apostol, hogy Isten mértéken felül sohasem szomorúságot szomorúságra nem ragaszt. Gyönyörű kifejezés. Szomorúságot szomorúságra nem ragaszt. Istennek tökéletes a szeretete, de mit vesz célba ez a szeretet? Mit akar elérni az Isten szeretete? Hogyha sokszor a jelenünk nem is kívánatos, de a végünk, az életünk célja, ahova elérünk, ahova el akar bennünket vezetni, az kívánatos legyen. Bennünket Isten meg akar tisztítani, meg akar jobbítani, mindent ennek rendel alá, ennek a fő célnak rendel alá, és az ő szeretetével azt munkálja, hogy mi jó emberek legyünk. Először is, tehát ezt nagyon mélyen meg kell értenünk az Isten szeretetéről, hogy sokszor felemásnak tűnik nekünk. Sok ember berzenkedik Istenen, lázad Istenen, miért engedi meg, miért ilyen, van egyáltalán az Isten. Megismerjük ezeket a Biblia verseket, akkor belátjuk, hogy a bűnvilágában Isten szeretetét mi sajnos ezen a fénytörésen átérezzük, hogy most keserves, de majd a jövőben kívánatos lesz. De a másik dolog, amit meg kell jegyeznünk az isteni szeretetről, az az, hogy
az isteni szeretet mélyén mindig egy nagyon mély elgondolás van, mindig egy nagyon mély értelem van. Ezt miért hangsúlyozom? Azért, mert az emberi világban az egyik legnagyobb veszély a szeretettel kapcsolatban, hogy nem átgondolt a szeretetünk. Nem megalapozott, nem helyes gondolkodáson alapuló a szeretetünk. A szeretet himnuszát én viszonylag későn fedeztem fel az életemben, mert én is úgy gondolkoztam fel, hogy hát valami himnusz az himnusz, hát ott szép szavak vannak. Ugye az ember aztán később, amikor elolvassa a szeretet himnuszát, csak úgy a lelkébe fúródnak a tízes találatú nyilak, hogy most ez is igaz, ez is igaz. És az első Korintusi levél 13. fejezet 6. verse döbbentett meg engem először a szeretet himnuszából. Ez így hangzik. A szeretet nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. A szeretet nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. Miért mondtam azt, hogy a mi életünkben sokszor azért nem sikerül szeretnünk, mert felszínes a gondolkodásunk? Azért mondtam, mert tessen csak megvizsgálni, hogy az életben sokszor miért nem szeretünk, vagy miért fogyatkozik meg a szeretetünk. Például akkor, amikor rossz hírt hallunk egy emberről. Szerettünk egy embert, becsültünk egy embert, és egyszer csak hallunk róla ezt, azt, amazt. Vagy még egy jobb esetet hadd említsek, mert hogy az, mit hallunk egy emberről, az sokszor nagyon ingoványos dolog. De látunk emberektől. Megszerettünk egy embert, becsülünk egy embert, és akkor látunk emberektől ezt, azt, amazt. És akkor elkezd apadni a szeretetünk, hogy ez ilyen ember. Hát én nem ilyennek gondoltam őt. Én úgy szerettem meg őt, hogy ilyennek ismertem meg őt, és így szerettem meg őt, és most róla is kiderül, hogy neki is ilyen, meg olyan, meg amolyan fogyatékossága van. Ugye ekkor kezd megcsappani úgy a szeretetünk, hogy szinte aztán el is illan a szeretet. Ugye emberek úgy kimennek az életünk köréből, el is felejtkezünk emberekről, sőt nem is akarunk találkozni emberekkel, szóval borzalmasan meg tud hidegülni a szeretet, ahogy mondta Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Na most miért mondom azt, hogy ez egy felszínes gondolkodásmód következménye? Mert az emberi gondolkodásmód ez, hogy együtt örülünk a hamissággal, és nem örülünk együtt az igazsággal. A szeretet ennek a fordítottja. A szeretet nem azt mérlegeli, hogy milyen rossz dolgot lát attól az embertől. A szeretet azt mérlegeli, hogy mit tehetek a másik emberét, és milyen jót lehet benne építeni. A szeretet nem azzal van elfoglalva, hogy a másik emberről mit mondanak, meg én most milyen benyomást szereztem róla, hanem újra egy nagyon szép Biblia verset hadd idézek, a 112. Zsoltár 7. versét. 112. Zsoltár 7. versét, ez így szól. Az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó. Ez a szeretet. Rossz hírekkel körbe vagyunk véve. Emberekben csalódni minden nap lehet, nem is egyszer. De az igazi szeretet magatartás az, hogy nem félünk a rossz hírtől. Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, ki tudja itt mi rólunk a legtöbb rossz hírt? Az, aki mindig lát bennünket, az Isten. És ki az, aki soha nem mond le rólunk, és állandóan küzd értünk és fáradozik értünk? Az Isten. Milyen nagy az Istenben a szeretet, hogy ő látja az összes méltatlanságunkat, törvényszegésünket, azután is, hogy fogadkozunk, hogy ilyenek leszünk, meg most már ilyen úton járunk, meg most már becsüljük Krisztust, mert tudjuk, hogy csak Krisztussal együtt lehet igaz életet élnünk, és hányszor vagyunk mi méltatlanok Krisztushoz, hányszor törjük meg a Krisztussal való együttjárást, és akkor az az Isten, aki mindent tud felőlünk, az soha nem mond le az emberről, az mindig utána megy az embernek, és ettől az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy mi ne féljünk a rossz hírektől. Mi ne engedjünk könnyen a csalódás érzésének. Az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Az ilyen ember lesz képes igazán a szeretetre, aki jó, hall valamit egy ember, lát valamit egy ember, azt is elteszi egy skatujába, de csak egy kis skatujába, nem egy nagy skatuját csinál, ami ott állandóan előtte van, hogy ez az ember mit mondott, meg mit csinált, csak egy kis skatuj. Éppen tudok róla, hogy a valóságot is lássam. De én nem félek a rossz hírtől. Én az Istenben bizakodom, mert az Isten segítségével mindenki kiemelkedhet ebből a helyzetből. A szeretet himnuszában ezt a kijelentést is olvashatjuk, hogy a szeretet mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. Mindig a jót feltételezi, ennyit jelent, hogy mindent hisz. Erről van egy külön tanulmány is ebben a számban, mi az, hogy mindent hisz. A szeretet mindent remél, tehát a legjobb reményekkel van. Ma ilyen egy ember, de hát én nem azonosítom a mai állapotával a másik, azt az embert. Ez a szeretet. Én hiszek abban, hogy az Isten segítségével az az ember otthagyhatja a régi életét, és egy új életet fog tudni kezdeni. Ezt is meg kell tanulnunk nekünk Istentől. A mi életünkben is egy mélyebb, egy alaposabb gondolkozásnak kell gyökeret vernie, és nem a látszatoknak kell hinnünk, hanem a látszat világ mögött, annak a mély világnak, ahol az isteni szentlélek mindenkiért küzd, munkálkodik, és az ő munkatársaivá kell válnunk. És még egy harmadik dolgot hadd említsek az isteni szeretetről, amit múlhatatlanul meg kell tanulnunk, és ez a türelem. A türelem. Hogy kezdi aztán a szeretet himnuszát Pál apostola? Ugye az első három vers, hogy mi nem a szeretet. A negyedik vers, hogy mi a szeretet, de mi van a legélén? Mi a legelső kijelentés? A szeretet hosszú tűrő. Az, hogy kiben mi van, szeretet van vagy nincs szeretet, mindig a türelméről lehet megállapítani. Tessenek csak erre a biztos mérlegre helyezni az életüket. Ha van bennem türelem, akkor biztos, hogy én valakitől kapom az erőt, hogy igen, ezt is tűrni tudok, meg tudom állni. Ez az isteni szeretet. Csodálatos tanulmány van itt a Vankó Zsuzsa tollából, a Szeretet soha el nem fogy című tanulmány, ami arról szól, hogy ha rosszat kapunk, az emberi szeretet az fogy, ha rosszat kapunk, az isteni szeretet az nő. Ebből a kettőből lehet megállapítani. Mi van bennünk? Ha valakitől rosszat kapunk, vagy méltatlan cselekszik velünk, ha emberi szeretet van bennünk, az biztos törvényszer megy lefelé a szeretetünk. Türelem sehol. Vége. De ha rosszat kapunk is, de érezzük, hogy a szívünk tele lesz szánakozással, tele lesz együttérzéssel, nem magunkat sajnáljuk, hanem a másik ember életében fájlaljuk azt a rosszat, akkor ez az isteni szeretet. Mert az isteni szeretetet mindig a hosszú tűrés jellemzi. Csodálatos dolog tehát az isteni szeretet, az is benne van ebben a tanulmányban, hogy természetesen ez nem annyit jelent, hogy az isteni szeretet itt mindent meg tud oldani. Ugye, mivel a szeretet a szabadsággal is mélyen össze van kötve, ha egy ember nem akarja, hogy szeressék, vagy nem fogadja el a szeretetet, kényszerrel senkit nem lehet megváltoztatni. Erre mondja itt a cikk szerzője, hogy de ekkor se fogy el az igazi szeretet, csak legfeljebb hatástalanná válik. De belőlünk nem fogyhat ki. És a mi boldogságunkat az már bőven biztosítja, hogyha érezzük, hogy mi nem vagyunk indulatosak, nem vagyunk haragosak, nem vagyunk sértődöttek, hanem bennünk ugyanúgy készséges a szeretet az ellenséggel, vagy a rosszat tevővel szemben is. Ugyanúgy készséges a szeretet, de azt tudomásul kell vennünk, hogy a szeretet csak a szabadsággal együtt érvényesül. Ha a másik ember nem fogadja be, akkor a szeretet megvan, nem fogyott el, de sajnos eredményt, célt nem tud elérni. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, hogy igen, ez az, amit mi nekünk meg kell tanulnunk. Isten szeretet. És hogy Isten szeret, azt nekünk meg kell tanulnunk. Nekünk ugyanis meg kell tanulnunk azt, hogy igazsággal együtt szeretni. Lehet, hogy az emberek nem fognak ezért szeretni bennünket, sőt, ebben biztos vagyok. Ez nem valami rokonszenves dolog az emberi életben, hogy valaki igazságos is a szeretetében, de ezt nekünk meg kell tanulnunk. Később majd az igazság békességes gyümölcsével fizet a másik embernek, és majd, hogy az apjáról és anyjáról megemlékezik a gyerek 20-30 év múlva, hogy mennyit köszönhetek az apámnak, anyámnak, egy hívő emberről is majd megemlékeznek azok, akik akkor leszólták, vagy becsmérelték majd később, hogy ez az ember valódi szeretetet adott nekem. Meg kell tanulnunk Istentől azt, hogy a szeretet a gondolkodásmód megváltozásával jár együtt. A szeretet mögött mindig egy nagyon mély gondolkodás van, nem csak igazsággal párosul a szeretet, hanem a szeretet párosul az értelemmel, a bölcsességgel, a gondolkodással is. A szeretet az életnek a legalapvetőbb elve, és mivel a legalapvetőbb, minden összeér ebben. Szeretet igazság nélkül nincs. Szeretet értelem nélkül nincs. És szeretet szabadság nélkül sincs. A szeretetben minden összegyűlik. A szeretetet nagyon, nagyon átfogóan, sok oldalról meg lehet vizsgálni. Mert ha például valaki rám akarja kényszeríteni a szeretetét, arra tudom, hogy az nem igazi szeretet. Ha valaki félreteszi az igazságot, úgy akar szeretni, bár nagy érzelmekkel, és tudom, ez nem igazi szeretet.
Ha valakiről látom, hogy jótékonykodik velem, meg ebben segít, abban segít, de tulajdonképpen nem érzem ebben benne azt, hogy valami többet ad, mint ő maga, ez sem igazi szeretet. A szeretetet nagyon gyorsan le lehet leplezni, hogyha az csak emberi szeretet. És nekünk, ha valódi, igazi szeretetre akarunk szert tenni, akkor biztos, hogy arra kell törekednünk, amit a Bibliában az isteni szeretetről olvasunk. Na most vessük fel viszont tovább haladva a következő kérdést, hogy ha már belekóstolunk egy kicsit abba, hogy mi a szeretet igazsággal együtt, meg szabadsággal együtt, meg értelemmel együtt, de olyan sok kudarcot vallunk az életünkben, mert azért a mindennapjainkat nagyon egyszerű mérlegre tenni, hogy most igazán szerettem a mai nap, igazán a másik ember javát szolgáltam, vagy pedig magamnak éltem csak ügyes álcák kíséretével. Szóval, hogyha őszintén naponta a szeretetet mérlegre helyezzük, akkor azt mondhatnánk, hogy azért minden este lehet egy kis lelkiismeret furdalásunk, nem? Minden este eszünkbe juthatnak elszalasztott lehetőségek, töredékes megnyilvánulások. Minden este azt mondhatjuk, hogy Istenem, mikor fogok én igazán és mindig állandóan, folytonosan, kitartóan, jól szeretni embereket? Kedves hallgatók, nagyon egyszerű mondatot lehet erre mondani, hogy mi itt a hiba. Miért nem valósítjuk meg mi azt a szeretetet, ami sokszor lenyűgöz bennünket, csodálattal tölt el az Isten részéről? Látjuk Jézus életét, és látjuk, hogy ő soha nem vétett el semmit sem. Ő neki mindig tökéletesen ott volt a szeretet, sőt, a szeretet erőfeleslege volt ott az életben. Nagyon egyszerűen meg lehet mondani, hogy mi miért nem vagyunk állandóan a szeretet magatartásában, mert nem élünk együtt Krisztussal. Ennek csak ennyi oka van. Nem élünk együtt azzal a Krisztussal,

szeretet gyakorlását. Semmi más. Komolyan veszem-e a hétköznapokban a szeretetnek a gyakorlását? Jézus Krisztus hogyan valósította meg a szeretetet? Hogyan tudott nekünk mindig adni? Filippi levél második fejezetében, a 6.-7. versben azt olvassuk, hogy ő önmagát megüresítette. Szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá vált, és engedelmes volt a szeretet törvényének. A Jézus Krisztus követése mindig a megüresedésen keresztül vezet. Nekünk is a képzelt hiúságainkból, a bálványainkból, mi mindenből meg kell üresíteni magunkat, hogy Jézussal együtt tudjunk élni. És ha valaki azt mondja, hogy Jézussal együtt élni, mit jelent ez a valóságban, vagy hogyan érhető ez el? A Galata levél második fejezet 20. versét tudom erre idézni, amikor Pál apostol ezt a vallomást teszi, hogy én most már nem magamnak élek, hanem annak élek, aki értem meghalt. Mert az Isten fia úgy szeretett engem, hogy az életét adta értem. Tehát, hogyha valaki az életét adta értünk, ha valaki ennyire megüresítette magát, hogy nem önmagával törődött, hogy önfeláldozó volt, hogy feláldozta az életét a teremtményeiért, akkor élek pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon egyszerű dolog vezet a szeretethez. Ugye említettem önöknek 4 héttel ezelőtt, hogy ez a 3 témánk összetartozik. Beszéltünk 4 hete a háláról, tiszteletről, ma a szeretetről. A legparányibb hála elég ahhoz, hogy a szeretet útja megnyíljon előttünk. Az emberi életben együtt élni Krisztussal, mit jelent együtt élni Krisztussal? Hálásan fogadni azt, hogy valaki megüresítette magát, az életét adta miértünk, akkor most már nem magamnak élek, hanem annak, aki értem meghalt, és aki önmagát adta érettem. Kedves hallgatók, beszéltünk erről is már a sorozataink során, hogy ki szerette igazán Jézus Krisztust az életében. Nagyon nagy kérdés. Az édesanyja, aki utána ment, hogy erőnek erejével hazacipelje, nem? Az édesanyja csak a halála, a feltámadása, a mennybe menetele után tanulta meg igazán szeretni a fiát. Vagy a kánai mennyegzőn, amikor sürgetni akarta. Azt látjuk, hogy Máriában nem az az Istentől jövő szeretet volt a fia iránt nagyon sok alkalommal, amit az Isten akar adni az embernek. A tanítványai szerették Jézust, akiknek azt a kérdést tette fel, hogy ti is el akartok-e menni? Akik közül az egyik elárulta, a másik megtagadta, a többiek vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, ezek szerették Jézust. Jézus Krisztus megemlítette azt, hogy mind a 4 evangéliumban benne lesz az a történet, amely arról beszél, hogy ki szerette őt igazán. És mind a 4 evangéliumba bele is került ez a történet, ami nem fordul elő szinte semmilyen más történettel sem. Ugye Máté evangélium a 26. fejezetében olvassuk ezt, a 26. fejezet elején, és a szinoptikus evangéliumoknál, ugye Mátéval párhuzamosan, de János is megemlékezik erről, a János evangélium a 12. fejezetében a Mária Magdolna történetéről. Mária Magdolna miért tudta szeretni igazán Jézust? Miért tudott Jézussal együtt élni? Miért tudta olyan csodálatosan kifejezni a szeretetét, hogy Jézus azt mondta, hogy valahol a világon hirdettetik az evangélium, erről az asszonyról is meg fognak emlékezni. Miért volt képes az igazi szeretetre Mária Magdolna? Miért tudott valóban együtt élni Jézussal, hogy mi is most együtt élhetünk? Mert hálás volt iránta. Ennyi és semmi több. Hálás volt az iránt, hogy miből mentette meg Jézus, ezt soha nem veszítette el szem elől. A Biblia azt mondja, hogy nekünk a múltunkkal törődni nem sokat kell, főleg a múltunknak a sötét foltjaival. A múltunkkal törődni azonban egy szempontból nagyon kell, hogy a hála érzetét mindig fenntartsuk magunkban. Azt mondja a 103. Zsoltárban Dávid, hogy megemlékezzél az Úrnak minden jó téteményéről. Azt mondja Péter apostol a 2. levelében, az 1. fejezetben, hogy meg a 4. fejezetben is, hogy én emlékeztetés által serkentem a ti tiszta gondolkodásotokat és a ti hiteteket. Mert aki nem emlékezik vissza, hogy az Isten honnan mentette ki, az vak és rövidlátó. Ennyi kell összesen az életbe, egy igazi tiszta hála. És ebből ez már elég ahhoz, hogy Jézussal együtt éljen valaki. Ugye Simon farizeus, aki meghívta Jézus, zúgolódott, hogy miért engedi meg Jézus ezt, hogy valaki egy ilyen bukott nő, egy ilyen rossz életet élő nő, így megkenje a lábait. Simon farizeust Jézusnak

meg kellett feddeni a híres példázattal, hogy ki lesz hálásabb, akinek nagyobbat engednek el, vagy akinek kisebbet. Mi nekünk minden nap emlékeznünk kell arra a nagyra, amiért az Isten meghalt értünk, és amiért elengedte a tartozásunkat, akkor lesz bennünk igazi hála, és az igazi hálából mindig igazi szeretet következik. Jézusnak meg kellett feddeni a tanítványait, mert a tanítványai egyből Júdásnak hittek, és Jézus ellen fordultak, és nem voltak képesek az igazi szeretetre. Mária Magdolnában nem csak hála volt, hanem az igazi szeretetnek egy másik csodálatos jellemvonása is, hogy ő ki is mutatta a szeretetét. Ugye Erich Fromm írja a Szeretet művészetet című könyvében, hogy ha valaki belül szeret egy másik embert, azzal még ne legyen megelégedve, hanem akkor van még egy nagyon fontos feladata, hogy törekedjék arra, hogy ezt a másik ember is lássa és érezze. Mert sokszor az emberi világban azt mondják emberek, hogy na de hát én szeretem őt, hát én dolgozom érte, hát én keresem a kenyeret ugye arra büdös kölökre. Ugye, vagy mi mindent fel nem áldozok azért, ugye a feleségemért, vagy családomért, vagy gyerekeimért. Hát nem látják ebből, hogy szeretem őket? Nem. Nem. Mert a szeretet akkor igazi szeretet, amikor nem csak megelégszik az ember belül, hogy szereti a családját, hanem ezt törekszik ki is mutatni. Mert ez hozzátartozik az ember élet törvényéhez, hogy mondja a mondás is, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. A titkos szeretetnél jobb a nyilvánvaló dorgálás is, mondja a bölcs Salamon. A titkos szeretet nem jó szeretet. Akkor emberek azt mondják, hogy én szeretem őt, hát szeretem. Nem érzi, hogy szeretem? Hát honnan érezze, hogyha nem nyilvánítjuk ki? Honnan érezze, hogyha nem találunk meg erre méltó, apró kedvességeket, törődéseket? Mária Magdolnában ez is megvolt. Ő Jézussal együtt élt. Ilyen könnyű Jézussal együtt élni. Megemlékezni az életről is, hogy honnan emelt ki az Isten az igazi hála, és törekedni arra, hogy ezt a szeretetet kinyilvánítsuk. Szeretném önöknek most egy példán keresztül, mert most említettem ugye Simon farizeus tanítványokat, Mária Magdolnát, hát most a három csoport közül hadd emeljek ki egy nagy példát, és hadd idézzek fel egy csodálatos beszélgetést a Bibliából, ami a szeretetről szól. Jézus feltámadása után a szeretetről szól. Meggyőződésem, hogy ennek a beszélgetésnek sajnos nem tulajdonítunk kellő érvényt az életünkben, mert akkor biztos jobbak lennénk, és igazabban művelnénk a szeretetet. Ez a Péterrel való beszélgetés a szeretetről. Mielőtt felolvasnám János evangélium a 21. fejezetében a 15. verstől ezt a beszélgetést, akkor került erre sor, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak Galileában, és ott egy halfogás után megsütve a halat, ugye elfogyasztva az ételt, Jézus odafordult Péterhez, és elkezd Péterrel beszélgetni a szeretetről. De mielőtt felolvasom ezt a részletet, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy Péter valóban hálás lehetett Jézusnak? Látjuk ebben a beszélgetésben, hogy Péter olyan biztosan azt mondja, hogy Uram, szeretlek téged. Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Milyen jó lenne, ha ezt mi is el tudnánk mondani. De Péter ezt el tudta mondani. Igaz módon mondta el, ennek volt fedezete, volt hitele, hogy Péter azt mondta, hogy szeretlek téged, amikor tudjuk, hogy milyen csúfondárosan megtagadta Jézus. De mégis olyan bátran mondta Péter, és olyan határozott, én azt hiszem, hogy Péter nagyon, nagyon őszintén, és nagyon világosan, és nagyon nagy hittel, meggyőződéssel mondta ezt, hogy szereti Jézust. Miért volt képes erre a szeretetre? Kedves hallgatók, csak három apró mozzanatot említek meg, ami megmutatja, hogy az Istennél mi a szeretet, és az Istennél mi az, hogy kimutatja a szeretetét, de mindig a megfelelő módon. Ugye sok mindent szeretünk mi kimutatni nagy ajándékokkal, meg ölelgetésekkel, nem tudom mi, de az nem biztos, hogy a legmegfelelőbb mód. Nézzük meg, hogy az Isten hogy mutatta ki Péter iránt a szeretetét. Háromszor is. Először úgy mutatta ki Jézus Péter iránti szeretetét, hogy az utolsó vacsora termében szeretettel figyelmeztette, sőt fette, hogy Péter, Péter, a sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. És mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem, de én imádkozom akkor is érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Péter ezt nem hitt el, nem hitt el, de visszaemlékezhetett rá, és vissza is emlékezett. Mikor emlékezett vissza? A második mozzanatnál,
amikor megtagadta háromszor a mesterét, és éppen akkor vezették ki a főpap terméből, így csak a tekintetük találkozott, amit ugye a Lukács evangéliuma jegyez fel egyes egyedül, hogy Jézus rápillantott Péterre, és ez a pillantás, a pillantásban ott volt a szeretet, a gyengétség, a megbocsátás, hogy Péter, én mondtam, miért nem vigyáztál? Péter, én az Isten, akit te azt mondtad, hogy Uram, te vagy az Isten fia. Hát mi nem csak prófétának tartunk, mi téged messiásnak tartunk. Hát te mondtad rólam, Péter, hogy én vagyok az Isten fia. Hát én mondtam előre neked, hogy ha nem vigyázol, ez bekövetkezik. És most ebben a pillantásban ott volt a szeretet kifejezése. Egy pillantásban is ott lehet a szeretet kifejezése. Hogyne? Hogyne? Az ember életben a szeretetet nagyon sokféleképp ki lehet fejezni. Az a döntő, hogy kifejezzük. Ha kell, egy pillantással is. És Péter sírva fakadt, és itt kezdődik el az ő megtérése, az újbóli megtérése, a megbánása. De volt még egy harmadik mozzanat is. Mert amikor Jézus feltámad, nagyon érdekes ám különben apró részletekben kortyolgatni a bibliai történeteket, például mi történt akkor, amikor Jézus feltámad. Sokszor az ember elolvassa a feltámadás történetét, és úgy sokszor elfelejtünk dolgokat, hogy mi minden történt. De hajlamosak vagyunk elfelejteni például azt a mozzanatot, hogy mennek a sírhoz, a sír üres, mennek először az asszonyok, utána a tanítványok, a sír üres, illetve ott van két angyali lény. És amikor az emberi kérdezősködés, hogy hát hol van a mester, hol van, mert csak a lepedőket és a szemfedőt látják ott szépen összehajtva, akkor az angyalok azt válaszolják, hogy ne keressétek itt, a názáreti Jézust keresitek, ne keressétek itt, ő feltámadt. Elment, és azt üzeni néktek, azt üzeni a tanítványainak, hogy menjetek utána ti és Péter. Márk 13. fejezetéből olvassuk ezt a kis szót, hogy a tanítványok és Péter menjenek utána Galileába. És ezt a két angyali küldött pontosan Jézus szavait szó szerint átadták az embereknek. És tetszenek gondolni, hogy mit jelentett ez Péternek, amikor az ő füléhez is eljutott, mégpedig minden bizonyság szerint a többiek füle hallatára, hogy azt üzeni a mester két angyal által, hogy menjünk Galileába mi és Péter. Jézus nem felejtkezett el egy kis szócskáról, hogy Péter. Péter ott nagyon maga alatt volt, hogy ma mondanánk. Péter ott nagyon, nagyon elveszítette már abbeli hitét is, hogy ő egyáltalán tanítvány, hát, aki átkozódva és esküdözve azt mondja egy szolgálólánynak, hogy én soha nem ismertem ezt az embert. Hát most gondolják meg, micsoda tagadás volt ez. Ő, aki kimondta, hogy Isten fia, most azt mondja, ezt az embert soha nem ismertem. Péter mi minden gyötrelmeket élhetett át. És amikor a pillantás, ez a pillantás is csodálatos volt ott a főpap udvarában, de azután jött még egy hatás, jött még egy ösztönzés, jött ez az üzenet, és senki nem felejtette el ezt a kis szócskát, mert Jézus így akarta kifejezni a szeretetét, hogy mondjátok meg a tanítványomnak és Péternek. És Péterben hála ébredt ekkor, hogy Jézus előre megmondta. A pillantásában is ott volt az a gyengét tapintat. És most én úgy gondolom, hogy Péternek a torkát folytogatta a sírás, hogy még a mester még azt mondja, hogy és Péternek. Megérkeznek Galileába, és találkozik a tanítványával, ott is hogy előkészíti a jelenetet, hogy halfogás, étkezés, tehát nem úgy, hogy rögtön most odafordul Péterhez. Amikor már minden testi szükségletet is kielégítettek, leültek, ott ülnek, és nyugodt beszélgetésbe kezdenek, ezt olvasom János 21. fejezet 15. versétől. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt mondotta néki, szeretsz engem, és mondta néki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Megindító beszélgetés, több szempontból is. Először, Jézus egy valamit kér Pétertől. Nem kéri azt, hogy megbántad,
Hiszel-e? Mit tervezel a jövőben? Akarsz-e esetleg itt maradni? Hogy látod magad? Nem. Jézus egy valamit kérdez Pétertől, és Jézusnak és Istennek mind a mai napig és a jövőben is ez az egy kérdése minden emberhez. Ember, én megteremtettem az életet, és az életet a szeretetre alapoztam. Neked adtam az életet, eljöttem azért, hogy bővölködj az életben, odaadtam érted az életemet, Szeretsz? A szereteted akarod követni? Semmi mással meg nem elégszel, csak ezzel. Ez az életednek a legbiztosabb mércé, hogy most vagy a szeretet hiánya, vagy a szeretet, vagy a gonosz, vagy sátán követed, vagy engem, az Istent. Kit akarsz követni, a rombolást, vagy az épülést? A gonoszt, a sátánt, vagy az Istent? Mindenkitől ezt kérdezi Jézus. Egy gyöngét, tapintatos, csak egy nagyon egyszerű, rövid kérdéssel. XY, te ennek és ennek a fiak itt, hogy szeretsz? Másodszorban azért csodálatos ez, mert Péter, amikor azt mondja, hogy szeretlek, mi minden benne van ebben, hogy szeretlek? Ugye sok mindenről szóltam ezen a mai estén, olyan, mint egy hordónak a sok-sok dongája vagy lapja. Az abroncsot is helyezzük most végül rá a szeretetre. A szeretet mindent magába foglal. Az, hogy én szeretlek téged, ebbe benne van az, hogy Uram, én elfogadok tőled bármit, ha most keservesnek látszik is, akkor is elfogadom, mert tudom, hogy te annyira szeretsz, hogy kívánatos véget akarsz nekem adni. Én elfogadom tőled a szeretetet, mint igazságot. Uram, én elfogadom tőled a szeretetet, mint szabadságot, mert hálás vagyok neked, hogy te semmire nem kényszerítettél. Te nem zártál be engem egy börtönbe, hogy ne tagadjalak meg téged. Te nem, semmi kényszert nem alkalmaztál. Át kellett élnem ezeket a borzalmakat, amiket csináltam. Te szabadságra teremtettél, de nem hagytál ott a szabadságomban, a szempillantásoddal, a szavaddal is, hogy a tanítványomnak és Péternek ott voltál mellettem. Én te benned a ha téged szeretlek, akkor az igazságot, a szabadságot is szeretem. Uram, hálás vagyok azért is, hogy így kérdezel, ilyen gyöngéden, ilyen tapintata, és így gondolkozásra készítve. Hálás vagyok, hogy a tanítványok előtt is visszaállítasz a tanítványi közösség, hogy mindenki hallja azt, hogy én valóban a te tanítványod akarok lenni. Micsoda mély a te elgondolásod, Uram, hogy te nem örülsz a hamissággal, együtt örülsz az igazsággal. Nem annak az ormótlan dolognak adsz hitelt, amit én tettem, hanem ennek, amit most mondok, hogy szeretlek. Téged ezt tesz örömteli, ezért örülsz, hogy most én azt mondom, hogy szeretlek. A szeretet mindent magába foglal. A szeretetben ott van az igazság, ott van a szabadság, a kényszer nélküliség, ott van a mély meggondolás. Ha valaki azt mondja, hogy igen, Istenem, szeretlek téged, ebben minden benne van. Ebben a minden elfogadása benne van. És kedves hallgatók, hogy mennyire így van ez. Befejezésül szeretnék önöknek idézni Péter apostoltól egy csodálatos Biblia verset, amely Biblia vers az első Péter levél első fejezetében található. Péterről ugye tudjuk, hogy egyszerű halászember volt. De ezzel a Biblia verssel az egész világ filozófia története és legmagasabb műveltsége nem tudja fölvenni a versenyt. Ha összeadnánk abból a legnemesebb megnyilatkozásokat, nem tennék ki még mindig ezt. Így mondja Péter az első levelében, az első fejezet 22. versében, hogy hogyan juthatunk el az igazi szeretetre. Mert Péter eljutott. Nem csak ekkor, amikor Jézus kérdezte őt, tudjuk, hogy még Pálnak is meg kellett feddenie Pétert, ott látjuk a Galata levélben, hogy hogy kellett rendbe utasítani. Ott látjuk az apostolok cselekedetei 10. fejezetében, hogy Istennek még tovább hogy kellett a szeretetét Péter iránt a feddésével társítani, ugye az a nagy látomás, amikor nem akar Kornélius házába menni. De Péter küzdött azért, hogy valódi szeretete legyen, mert Péter számára ez volt a kulcskérdés. Ha a valódi szeretetet gyakorlom és állandóan, akkor vagyok ember. Ha nem gyakorlom, akkor emberi életnek nem mondható az életem. Ő ember akart lenni, emberi akart válni. Az igazi szeretet által válik emberi az ember. A bűn által lent vagyunk egy föld alatti világban, egy elmerült Atlantisban, lent vagyunk egy ulró világban, ahol az ember csak fuldoklik. Hát fel kell jönni ki a levegőre, a napfényre, akkor leszünk emberek, akkor lélegzünk,
amikor a szeretet szerint tudunk élni mindenféle tekintetben. És ez a Péter apostol nem szűnt meg küzdeni az igazi szeretetért. És aki ezt le tudta írni, ilyen döbbenetes tömörséggel, ilyen mély lényeglátással, arról el lehet mondani, hogy ő valóban ezt gyakorolta. Hogy az ő életében ez beteljesült. Lelketeket, tehát 1 Péter 1.22, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Kedves hallgatók, mit mond el itt Péter? A szeretethez az út az igazság iránt való engedelmességen keresztül vezet. Sok ember panaszkodik, hogy nem tud szeretni. Elfogy a szeretete, elfogy a türelme. Hát ha az igazság iránt való engedelmességben nem gyakoroljuk magunkat, akkor legyünk elkészülve, hogy soha nem is fogunk tudni szeretni. Sok keresztény panaszkodik, hogy nem tud szeretni. És ugyanazzal a szájjal, amellyel ezt kimondja, hozzáteszi, na de én nem tudom a Bibliát teljesen elfogadni, azért minden ott nem áll közel hozzám. Hát így nem is fog tudni szeretni. Szeretni az fog tudni, és az fog a szeretetben élni, aki a lelkét az igazság iránt való engedelmességre szoktatja. Igazság nélkül nincs szeretet, illetve hamis szeretet van. És tudjuk jól a János 17.17-ben milyen nagy meghatározás van az igazságról, a te igéd igazság. Aki megtanulja szeretni az Isten szavát, az Isten kinyilatkoztatását, aki a Bibliát valóban annak veszi, ami a valóságban is, hogy az Isten teremtő, tiszta, igaz beszéde, és ennek engedelmeskedik, fokról fokra az igazi szeretet feltételei megszületnek ebben az emberben. Ez az első dolog. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által. Ahhoz, hogy mi igazi szeretetet valósítsunk meg, az Istennek konkrét segítsége szükséges, és ezt a Szentlélek adja az embernek nap-nap után. Az ember sok mindenkire dühöng, meg sok mindenkin kiakad, meg elfogy a szeretetünk, de kicsit lecsillapodunk, akkor ugye néhány hang megszólal bennünk, ugye? Ez a Szentléleknek a küzdelme és fáradozása miértünk. Aki el akar vezetni a képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre. Itt említi Péter apostol, hogy azért nagyon sok hamis szeretet van. Ugye a hamis szeretetnek egyik legelterjedtebb formája a képmutatásos szeretet. Mosolygunk egymásra, és közben két lépéssel odébb már a leggyilkosabb dolgokat mondjuk a másikról. Szépen nézzünk egymásra, de hogy a lelkünkben mi van, azt egy óvatlan pillanatban kimutatja a mezítelenség rúdság, ami kikandikál abból, hogy mi minek is tekintjük a másikat. Képmutatásos szeretet semmi értelme nincs. Ha a szeretet igazi szeretet, abban van erő, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által. Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mi az, hogy buzgón? Folyamatosan, álhatatosan, kitartóan, tiszta szívből és buzgón szeretni a másik embert. Nagyon könnyen tudjuk mi ezt ellenőrizni. Mert ha megengedjük magunknak azt, hogy mi embereket elvessünk a szívünkből, megengedjük azt, hogy a szeretet meghidegüljön irántuk, akkor biztos, hogy az egész magatartásunkkal, az egész lelkületünkkel baj van, mert csak emberi szeretet költözött belé. De Péter apostol megértette azt, és mondom megint miből, hogy lehet Jézussal együtt élni, hogy lehet Istennel együtt élni, hogy lehet szeretetteljes életet élni. A hálának és a szeretet kifejezésének az egyidejűségében. És a hála az egy olyan minimális és egy olyan magától értetődő dolog. Mindannyian ezer és ezer féleképpen lehetünk hálásak annak az Istennek, aki valóban mindent odaadott az emberért. Az elmúlt előadás felhívását többen megszívlelték, nem tudom, önök közül hányan, és elolvasták Pál apostol 14 levelét. Éppen most egy táborból jövök, és ott mondja az egyik hallgatónk, hogy már 130 előfordulásnál jár. Ebből a szempontból nézte át a páli leveleket, hogy amikor a szeretet szavát is kimondja Pál, hányszor beszél a szeretetről. És azt mondta, hogy hát nagyon mélyen látja, hogyha ez nem kapta volna, meg nem olvasta volna így át a páli leveleket. Nem tudom, hogy önök közül hányan olvasták el. De ha esetleg most is eltetszenének olvasni leveleket,
Mondanék még két ajánlatot. János három levelét először, mert ezek mind a három Jánosi levél a szeretetről beszél. És úgy, hogy a szeretet és az igazság, szeretet és a szabadság, szeretet és a törvény, szeretet és a parancsolatok, szeretet és az értelem, a szeretetben minden benne van. Ha valami ebből hiányzik, az nem szeretet. Ezért könnyű megvizsgálni, hogy mi az. Ha nincs igazság, akkor nem szeretet. Ha nincs benne szabadság, nem szeretet. Ráerőltetni a másik emberre a szeretetet is, nem szeretet. Ha nincs benne értelem, akkor jótékonykodás, nem szeretet. Csodálatos módon fejezi ki ezt János három levele. És a másik két igehely, amit csak egy-egy fejezet elolvasni a Bibliából, hogy ne búslakodjunk azért, ha sokszor a szeretetünk nem ér célhoz. Olvassuk el a Római Levél 8. fejezetét, amely a szeretet és a szenvedés kapcsolatát vizsgálja. Róma 8. Vagy olvassuk el a 2. Korintusi Levél 4. fejezetét, ami szintén erről beszél. Itt a földi életben sokszor a szeretet szenvedéssel jár együtt. De van a Timóteusi első levélben Pál apostol részéről egy kétszer előforduló jelző, amit amikor először megakadt rajta a szemem, akkor nem akartam hinni a szememnek, és mondom, ilyen is van a Bibliában. Tehát azt mondja Pál apostol, az egyedül boldog Isten. Hát ugye ez egy kis jelző, nyilván az ember 10 évig nem figyelt fel rá, pedig már olvast ezt 10 éve a Bibliát, de amikor aztán már 10-szer, 20-szor olvassa az ember a páli leveleket, és fönnakad már, ugye már odafigyel, mondom, mi az, hogy egyedül boldog Isten? Mitől boldog az Isten? Ettől, ami itt van, ettől lehet boldog valaki? Hát mi is sokszor azt mondjuk, hogy azért nem tudunk tökéletesen boldogok lenni, és ebben nagyon sok igazság is van, mert hát ha a világ ilyen, hát én nem tudok egy lakatlan szigetre, vagy egy kis oázist kialakítani, hogy most én boldog legyek, akkor a szomszédot kirabolták, a másik helyen a gyerek tért rossz útra, a harmadik helyen egy öngyilkosság, hát tele vagyunk, mint a késekkel körüldobált ember, ugye körül vagyunk dobálva ezekkel a szerencsétlen hírekkel, hát ettől legyünk boldogok. Na hát, hogyha mi a magunk kis életében ennyi sok rosszat látunk, hát mit lát a Jóisten? Mit lát a 6 milliárd a mértani haladványonnal? Mit lát? Mit lát? És azt mondja a Biblia, hogy Isten boldog. Egyedül boldog. Miért boldog az Isten? Azért, mert ő nem tagadja meg magát. Ő csak szeret. Ő nála nincs ilyen, mint nálunk, hogy most akkor egy kicsit mondjuk nem szeretek, vagy egyenesen gyűlölök. A szeretet az, ami a boldogságnak az alapját adja, és ha Isten boldog ennyi sok rossz látvány mellett, akkor én úgy gondolom, hogy mi is boldogok lehetünk, de csak akkor lehetünk boldogok, hogyha megőrizzük magunkat a szeretet következetes életrendjében. És a boldogtalanságunkat nem a külvilág okozza, hanem az okozza, amikor a szeretetünk megcsappan, megfogyatkozik, az esik nekünk is rosszul, nem csak másoknak. És ezért mondhatom én is az előadás végén, amivel Pál apostol is befejezi a szeretet himnuszát, és amire a Péter élete is a példa lehet számunkra, hogy törekedjetek a szeretetre. A szeretet a tökéletesség kötele, itt nincs megállás. A szeretetben nem csak itt kell törekedni, majd az örök életben, az újjáteremtett földön is a szeretet által növekszik, és a szeretetben gyarapodik az ember. Ez a csodálatos távlat áll előttünk a jövőre nézve. És ezért lehet azt mondani, hogy ez az a kérdés, amit minden nap latra kell vetnünk, és amit minden nap nagyon érzékenyen meg kell, hogy vizsgáljunk. És most legesleg utolsó befejezés, hogy akkor hol a határ a szeretet és a szeretettelenség között? Csak bennünk van a határ. Csak bennünk van a határ. Ha mások részéről mi szeretettelenséget tapasztalunk, az nem ok arra, hogy bennünk a szeretet megcsappanjon. Mert ha megcsappan, akkor nem igazi szeretet van bennünk. Bennünk van a határ, amikor kiegyezünk azzal, hogy mi a szeretetet nem követjük és nem törekszünk rá. És ezért az embernek a legszemélyesebb és legmélyebb kérdése minden nap ez kell, hogy legyen, hogy vajon azokban jártam-e, amit az Isten előre elkészített a számomra. Együtt élek-e Krisztussal? Van-e bennem igazi hála? Mindig tudok megrendülve visszaemlékezni arra, amit Jézus tett értem, és amit az életemben már tapasztaltam. És akkor én
Isten és ember iránt mindig törekedni fogok arra, hogy ezt a szeretetet ki is nyilvánítsam. És akkor biztos, hogy az egyedül boldog Isten mellett, akinél nagy öröm van a mennyben egyetlen egy ember megtérésén, az egyedül boldog Isten mellett nagyon sok igazán boldog ember is lesz itt majd ebben a földi életben. Mit is lehetne a szeretetről? Vetíteni itt nem is tudunk, de a szeretetről vetíteni nem is nagyon lehet. Az emberi írásművek is nagyon töredékesek a szeretetről. Hendel messiásának a 12. tételét szeretném befejezésül bejátszani, Ézsajás könyve 9. fejezet 6. versére. Ez mondja el azt, hogy amikor eljön közénk a szeretet, Jézus Krisztus, akkor hívják nevét csodálatosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének. Valahogy ez az örömteli és egyedül boldog zene az, ami előadásunk végére is talán illik. A zene tud, nyilván a zene áll legközelebb ehhez a témához valami kifejezést adni annak, hogy van igazi szeretet, van valódi szeretet, és meg fogjuk látni azt a szeretetet, amiről majd tetszenek olvasni a János első levele, 3. fejezet 1. versében. Mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten. Mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy ezáltal mi is képessé lehetünk a szeretetre. Tehát Hendel messiás 12. tétel.

Köszönöm szépen a figyelmet. 10 perc szünet után elkezdjük a beszélgetést. Aki nem tud itt maradni rajta, 2 hét múlva a témánk, hol a határ a felelősség érzet és az aggodalmaskodás között. Az új könyvekre...

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket, és most először a gyermekekhez, nem mondom, hogy kisgyermekekhez, mert látom már nagyobbak ülnek itt a mai napon, szeretnék szólni. Megkérdezem, hogy van-e valamelyiketöknek kedvenc háziállata? Igen? Milyen állatú? Egy kis cica neked? Szintén, igen. És van, aki szeretne egy kedvenc háziállatot? Nem szeretnétek? Azt hittem, hogy szeretnétek, ez engem meglep, mert a gyerekek nagyon szeretik az állatokat. De ezt csak felvezető kérdésnek szerettem volna kérdezni. Azt akarom tudni, hogy vajon ismeritek-e a Bibliából azt, hogy ha majd a mennyországban fogunk lakni, akkor az állatok között lesz-e valami változás? Bólogatsz, igen, mi lesz a változás? Mi lesz a változás? Szelídek lesznek, igen, nem bántanak minket, ez azt jelenti? Igen, aztán? Hát olvassuk együtt, vagy hát elolvasom nektek Ézsaiás könyvének 66. fejezetéből, figyeljétek, ez a 25. vers, hogyha ott van, kikeresitek. És a farkas és a bárány együtt legelnek. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, így szól az Úr. Mit lehet ebből megérteni? Nem csak, hogy szelídek lesznek, hanem mi van még? Egy másik nagy változás. Elolvassam még egyszer? Mi volt, ami furcsán hangzott ebből a szakaszból? Az oroszlánnal kapcsolatban. Egy oroszlán mit teszik itt a földön? Az állatkertben? Mit kell neki adni, hogy jól érezze magát? Húst teszik, igen. Ez egy másik állatot. És fönt a mennyországban? Hát miért kell az oroszlánnak fönt a mennyországban szalmát tenni? Miért nem lehet ott is húst? Azért, mert nincsen bűn, igen. De magyarázzuk meg jobban, hogy mindenki értse. Akkor úgy látom, valami olyasmit találtam, amit nem tudtok. Hát, hogyha húst akarna enni, akkor hogyan tudna csak húst tenni? Mit kéne csinálni egy másik állattal? Meg kéne ölni. Így van, annak az állatnak meg kéne halnia. A Jóisten annyira szeret mindenkit, hogy fönt a mennyországban semmelyik élőlény sem fog meghalni. Mindegyik élőlény az emberrel együtt örökké fog élni. Még hogyha egy virágot leszakítanánk, képzeljétek el, hogy megszagoljuk, az sem hervadna el. Utána, hogyha visszatesszük a földbe, újra élni fog. Pontosan, amikor még leszakítod, akkor is élni fog. Gondoljátok el, olyanokat tervezett a Jóisten nekünk a mennyben, amit mi el sem tudunk képzelni. Ma, hogyha egy virágot leszakítasz, akkor pár nap után mi történik vele? Elhervad, bizony. Elhervad, és ilyen teljesen összeesik. Fent a mennyországban nem lesz ilyen. Egyáltalán nem lesz semmiféle halál. Nekünk félni kell, hogy majd megöregszünk? Nem kell. Milyenek leszünk? Mint egy erős fiatal emberek, olyanok leszünk. Azért elolvasom még egyszer, látom, ezért hasznos volt ez. Otthon keressétek ki, és beszélgessetek a szüleitekkel erről. Ézsaiás 65. A farkas és bárány együtt legelnek, a farkas sem eszi meg a báránykát, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, így szól az Úr. Egy ilyen országba vágyakozunk, helyre mehettek. A mai napon egy nagyon jól ismert történettel szeretnék foglalkozni. Azok is, akik a Bibliát nem olvasták, vagy nem olvassák, hanem csak úgy hallottak róla, vagy néhány híresebb történetet ismernek. Majdnem mindenki ismeri annak az asszonynak a történetét, aki 12 év óta egyfolytában beteg volt. 12 év óta vérfolyásos volt, nem tudtak rajta segíteni. Borzalmas állapot volt ez. És ennek az asszonynak a történetét írja le mind Márk, mind Máté, mind Lukács, kicsit különböző módon. De én ezt az asszonyt azért választottam ki, mert azt gondolom, hogy ennek az asszonynak a története az rólunk szól egyen-egyenként, illetve rólunk szól, mint Isten üzenetének hirdetésével megbízott egyházról. Amikor olvassuk ezt a történetet a Bibliába, akkor vigyázzunk arra, hogy ne egy 2000 évvel ezelőtt történt eseményt olvasgassunk, és hogy milyen érdekes, hogy a tanítványok hogyan reagáltak, milyen érdekes, hogy Jézus mit csinált azon a helyen, és milyen érdekes, hogy az asszony hogyan nyert végül is gyógyulást, hanem úgy olvassuk minden egyes versét ennek a szakasznak. Vajon
az én betegségem egy éve, 10 éve, 12 éve, vagy akár születésem óta tartó betegségem miért nem gyógyul meg, mint ahogy a 12 évig kellett betegnek lenni az asszonynak, és vajon mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyulhassak? Vagy az egyházunk betegsége, a kiválasztott nép betegsége, aki arra van elhívva, hogy más embereket gyógyítson, hogy Istennek a gyógyítását közölje ezzel a kórházzal, ami a világ, vajon mi azt miért nem tudjuk megtenni? Vajon miért nem vagyunk egészségesek? Miért nem vagyunk annak, mint Jézus? Hogyha valaki a közelünkbe kerül, mint ahogy az a vérfolyásos asszony, akkor az gyógyító erővel bír. Ezzel szeretném foglalkozni ma. Azt szeretném kérdezni mindannyiunktól, magamat is beleértve, vajon Isten egyen-egyenként, egyénileg szól-e hozzánk ezen a történeten keresztül? Mert ebben a történetben az van benne, Józsi, azt akarom, hogy a békesség legyen veled, amint ennek az asszonynak is a végén mondja, bízzál, és menj el békességben. Nem elég, hogy meggyógyítalak téged 12 év után, és egészséges leszel, hanem nekem az kell, hogy az a békesség legyen a birtokod, az osztályrészed, ami az én békességem. Az én békességemet adom nektek. Van nekünk ilyen békességünk? Amikor beszélgetek sok testvérrel, ismerkedővel, pszichológiai előadásokat tartunk, és amikor az emberek hallják, hogy egy végzett pszichológus beszél, akkor valahogy úgy érzik, hogy őszintébben jöhetnek, és elmondják, hogy milyen problémáik, milyen nehézségeik vannak. És hogy nem tudják azt, hogy amikor én ezt hallgatom, vagy amikor hazamegyek, akkor arra gondolok, hogy micsoda nyomorúság van itt a nép között. Hogyha azt nézném, hogy milyen arányban válnak el adventisták, és milyen arányban válnak el a világban, akkor biztos nagyon szomorú lenne ez a statisztika. Ha azt nézném, hogy milyen arányban pusztítanak közöttünk betegségek, testi-lelki betegségek, és összehasonlítanám a világ arányával, azt gondolnám, hogy nem lenne nagyon felderítő ez az összehasonlítás. Látjátok, ugye, mi vagyunk a vérfolyásos asszony. Akár egyénileg, akár gyülekezetileg nézve. Hát olvassuk akkor együtt, nézzük meg, hogy mit akar nekünk a Jóisten üzenni. Márk 5. fejezeténél nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk együtt a történetet. Csak elővételezem, mondom, milyen érdekes, hogy valamennyi szinoptikus, valamennyi evangélista egybeköti Jairus lányának meggyógyításának történetét a vérfolyásos asszony meggyógyulásának történetével. Nem veszi külön fejezetben. És számtalan hasonlóság van. Jairus lánya körülbelül 12 esztendős volt, amikor meghalt, és aztán Jézus feltámasztotta. A vérfolyásos asszony 12 éve szenvedett. 12 apostol, 12 törzs, ugye? 12-szer, 12.000 a 144.000, a 12 azt is jelenti, ez a teljességnek a száma. Valaki vagy teljesen beteg, és meg fog halni, és nem lesz örök élete, vagy valaki teljesen meggyógyult, és Krisztus él a szívében, és élete van annak. Nincsen középút. Egy régi főnököm mondta, egy nő nem lehet egy kicsit terhes, vagy nagyon terhes. Ő vagy gyermeket vár, vagy nem vár gyermeket. Nincsen középút. Vagy enyém Krisztus, és egészséges vagyok, és örök életem van, vagy nem az enyém Krisztus. Vagy 12 év óta betegségben vagyok, vagy 12 éves korban, amikor a zsidók szerint belépek az ifjú korba, amikor már jogom van kinyitni népek előtt az írásokat és magyarázni, akkor vagyok halott. Akkor nem vagyok alkalmas arra, hogy az életet közöljem a többi emberrel. De aztán más hasonlóság, nem akarom versről versre még egyelő elemezni azt, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy kicsoda érintett meg engem, akkor majd látjuk, mi történt, de zúgolódtak. Kicsit úgy még hegykére is vették, hát hogy kérdezett szíjet. De ugyanez volt, hogy azt mondta, nem halt meg. És kinevették, hogy meghalt. Érdekes, nem? Mind a két esetben össze van kapcsolva, amit Jézus mond, szinte hallatlanra veszik. És annyira mélyen vannak a bűnben, hogy nevetnek rajta. Vagy azt gondolják, hogy ez a kérdés nem ide való. Ez nem a megmentésünket szolgálja. És abban is összekapcsolódik, hogy az első történet a vérfolyásos asszony, mikor látja Jairus, hogy meggyógyul az az asszony, hallja a történetet ott a bizonyságtevés hatására, és remény ébred a szívében,
abban a pillanatban fájdalmasan kapcsolódik össze a két történet, mert ott van az ellenség, és azt és küldi a hírvivőt elmondván, meghalt a gyermeked, ne fárazd a mestert. Amint bele hatolna a szívbe egy kis remény, azonnal ott van az ellenség. Amint valamit a Bibliát olvasva, akármelyik történetet, kicsike kis gerjedezés gyúlik a szívünkben, hogy talán a jobb felé tudnánk elmozdulni, hogy talán igazak lehetnénk. Biztos lehetsz benne, hogy ott van az ellenség, azt mondja, nálad ez nem fog működni. Lehet, hogy sokan megtértek, lehet, hogy megszámláltatlan sokaság el fogja nyerni az örök életet, lehet, hogy a 144 ezer odáig jut, hogy még halált se kell látniuk, és Isten azt akarja, hogy bizakodj, és felé fordulj, de abban a pillanatban ott ez az ellenség mondja, ne fárazd a mestert, halott vagy. Neked már nincsen segítség. Hát akkor olvassuk a Márk evangélium 5. fejezetéből, a 25. verstől kezdve. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülvén megérintette annak ruháját. Mit tudunk meg erről az asszonyról? 12 év óta tudta, hogy beteg. 12 év óta tudta, hogy ő nem részese a boldog emberi közösségnek. Ugye tudjátok, Mózes 3. könyvében olvashatjuk, hogyha valakinek a havi rendszeres vérzésen túl folyamatos havi vérzése volt, de amikor megvolt a rendszeres, akkor is tisztátalan volt. Ha csak valaki hozzáért, akkor mosakodnia kellett. Miért mondom ezt el? Hát ez a régi ószövetségi történet. A higiénia, az egészség, stb. Nem, ez azt jelenti, amikor te beteg vagy, amikor nem tiéd Krisztus, olyan a te kiárasztott befolyásod, hogyha valaki a közeledbe kerül, a gondolataidat hallja, a tekintetedet látja, akkor te megfertőződöd a bűnnel. Olyan állapotban vagyunk, hogy nem vagyunk, nem csak, hogy nem tudjuk megmenteni a többi embert, már ez is szomorú, hanem nem lehetséges a számunkra, hogy köztes állapotban legyünk, hogy nem ártunk és nem is használunk. Értek, mit akarok mondani? Aki tisztátalan, aki vérfolyásos, az nem kerülhet kapcsolatba, nem kerülhet interakcióba egy másik emberrel, mert csak a bűnt, a tisztátalanságot és a szenvedést fogja neki adni. Ebből az állapotból akar bennünket az

gyógyult meg. Márk nem volt orvos, ő azt mondta, sokat szenvedett, és minden vagyonát az orvosokra költötte. Ez az azt, hogy meg akar gyógyulni? Meg akarunk mi a bűnünkből gyógyulni? Ki akarunk jönni ebből? Akarunk egészségesek lenni, testileg, lelkileg? Akarunk? Ebben az asszonyban is megvolt a szándék. Minden vagyonát, amilyen csak volt, ami erejéből tellett, mindent odaáldozta, csak hogy egészséges legyen. Ez egy zsidó asszony volt, a választott egyház tagja. Ez egy adventista asszony volt, aki bűnbeteg. Egy közülünk, aki meg akar gyógyulni a bűnbetegségéből, és mindenét odaáldozza. Félelem szorítja a szívét, mikor arra gondol, hogy még mindig bűnös vagyok, és még mindig beteg vagyok. Hogyan fogok így Istennel közösségben élni az örök életben? És mindenét odaáldozza. Itt van benne a példa, itt van benne a történetben, hogy semmit nem sajnált, de mégis célt tévesztett. Nem tudott meggyógyulni. Vannak olyan keresztények, sokan, akik életüket mágiára adják, vagyonukat felétetik, mindent odadnak, bizottságokba járnak, reggel 5 órakor kelnek, este 23 órakor feküsznek, vagy éjfél után. Nem a te nevedbe cselekedtünk nagy dolgokat? Nem te, a te nevedért tettük ezt vagy azt? Sohasem ismertelek benneteket, távozatok tőlem, ti törvénytaposok. Mindenét odadja. Ez az asszony az egész vagyonát, egész életét odaáldozza, de valamit eltévesztett. Ugyanazt, mint a névleg keresztény, amit eltéveszt. Mint mi, amikor rossz úton járunk. Nem volt az áldozataiban Krisztus. Mi Krisztus nevében sok mindent cselekszünk. Krisztus ajándékának elnyeréséért sok mindent cselekszünk, de Krisztus nélkül cselekedjük. Azt gondoljuk, mint ez az asszony, ha majd elmegyünk az emberekhez, ha majd odaadjuk mindenünket, akkor majd meggyógyulunk. Akkor majd elfogadhat bennünket Krisztus. Addig nem tud bennünket elfogadni, amíg személyesen nem találkozunk vele. Amíg nem a személyes barátunk. Amíg amikor te bajba kerülsz, és először nem Krisztus jut eszedbe, amikor nem ő a szíved választotja, ahogy az énekek könyve mondja, hogy szerelemmel ragaszkodsz hozzá, amíg nem ő teszed be legelőször, mint a legédesebb és a legnagyobb megmentő, és az egyetlen megmentő, addig te Krisztust nem ismered. Sohasem ismertelek titeket. És Ádám megismerte az ő feleségét, és lettek ketten egy testé. Krisztus azt mondja, amíg mi ketten nem leszünk egy testé, amíg nem ismerjük egymást annyira szorosan, mint ahogy, amit a házasság jelképez férj és feleség, de felette nagy titok az, és én az Krisztusról beszélek, értsük meg Pál apostol szavaival, amíg nem teszed magadévá ennyire Krisztust, addig bármit teszel, vagyonod felétetheted, mindenedet elajándékozhatod, mágiára mehet, mint egy mártír, de semmit sem fog neked használni. Semmit sem fog neked használni. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát elköltötte, de semmit sem javult. Sőt, inkább még rosszabbul lett. Látjátok itt megint? Nincsen stagnálás, nincsen egy helyben állás. Vagy haladok Krisztus felé, és a jellemem egyre inkább hasonlít hozzá, vagy megyek lefelé. Nem lehet olyat csinálni, hogy most egy kicsit még itt el vagyok magamnak. És majd lesz erőm kiszállni, amikor akarok. Lesz erőm letenni a tévé távirányítóját. Lesz erőm nem bemenni a cukrászdába. Lesz erőm kedvesen beszélni majd a gyerekem, már kicsit nagyobb lesz, és jobban érti. Majd. Amikor majd, akkor le. És amikor most, akkor föl. Értedek, ugye? És az ő állapota semmit sem javult, sőt, inkább még egyre rosszabbul lett. Amikor az egyház nem végzi a munkát, amire Krisztus elhívta, amikor az egyházban nem lakik Krisztus, amikor nem Krisztus a teste, akkor az egyház lefelé megy. Akár az egyén, akár a csoport, teljesen mindegy. De most kezd világosítani a nap, a fény. Mikor Jézus felől hallott. Így kezd az evangelista. Ebből a nyomorúságból, ebből a betegségből,
a 12 éve egy helyben és lefelé, egy helyben topogástól és lefelé menetelből, az egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülés.

Krisztustől egyetlen egy dolog tud megmenteni, mikor Krisztus felől hallott. Amikor Krisztusról hallotta, hogy ő a bűnösök barátja. Amikor azt hallotta, hogy ő ráteszi a leprásra a kezét. És azt mondja, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. És meg is vagy gyógyulva testileg, lelkileg. Amikor azt hallotta, hogy neki van egy olyan barátja, aki nem úgy fordul felé, mint az elhívott egyház, hogy tisztátalan, tisztátalan, tisztátalan, és csak ne is érintsd, ne is menj a közelébe, ne szólj hozzá kedves bátorító szavakat, a bűnei miatt van ott, ahol van. Zárd ki! Hanem mikor azt hallotta, hogy van valaki, aki a bűnösöket átöleli, magához húzza, nem várja meg, amíg a leprája, a vérfolyása, a vaksága, a bűnbetegsége elmúlik, hanem abban az állapotban, amiben van, abban az állapotban megy oda hozzá, és azt mondja, én szerettelek téged, és azt akartam, hogy megismerj engem. Még mielőtt megszülettél volna, én már meghaltam, érted? Mert ennyire szerettek téged. Amikor hallott Jézus felől, hogy ő egészen más, mint az egyház tagjai. Amikor hallott Jézus felől, hogy ő nem azt hangoztatta, hogy ő a választott egyház tagja, és bérlete van a mennyországhoz, mert betartja a törvényeket, hanem aki szeretet által munkálkodott, aki szolgálta a bűnösöket, a betegeket, és ebben mutatta be, hogy milyen az Isten. Aki nem akarta az emberekre ráönteni a proféciákat, aki nem akarta az emberekre ráönteni a vasárnap törvényt és a szombatot, hanem először azt akarta, hogy az emberben szeretet, vágyakozás rajzolódjon ki, ébredjen az Isten, az igazi Isten iránt, a szeretet iránt. Azt akarta, hogy a szeretet éjség, a bűnbocsánatnak a lehetősége, ez vonza az embereket Istenhez. És hogy meg akarják ismerni, hogy mi az Isten. Amikor ez az asszony hallotta, hogy kicsoda Jézus és miket tesz, akkor elhatározta, hogy ő elmegy. Elmegy hozzá, mert egyedül ő tudja őt meggyógyítani. Ez az asszony nem nézte azt, hogy eddig semmi sem sikerült. Nem nézett hátra, mint mi hátra nézünk. Uram, olyan sokszor már megfogadtam. Olyan sokszor már elhatároztam. De látod, megint akkor elbuktam, megint, tegnap is, tegnap előtt is, mindig elbuktam. Nem tudok én menni hozzád. Hát hogyan fogadhatnál el engem? Nem nézett az emberekre, nem nézett saját magára, hogy milyen állapotban van. Hiszen a törvény azt mondta, hogy ő nem mehet emberek közé. Honnan veszi ő a bátorságot arra, hogy ott, ahol tömeg veszi körül Jézust, ő oda menjen, ez a tisztátalan lény. Neki nem is volt bátorsága. Egyedül Jézus az, a végtelenül szerető Jézus, aki a vérfolyásos asszony szívében és a te szívedben is halkan azt mondja, gyere hozzám, így ahogy vagy. Gyere hozzám, mert szeretlek téged. Ne engedj az ellenségnek, aki azt mondja, hogy túl bűnös vagyok. Ne engedj az ellenségnek, aki azt mondja, Uram, akkor ma délután próbálok úgy viselkedni, hogy picit lásd, hogy jó vagyok, és utána majd letérdelek imádkozni, mert most már elfogadhatsz engem. Ne. Most gyere, most térdelj le, és most mondd azt, hogy így itt vagyok, így, ahogy szennyesen. És vesd le rólam a szennyes ruhát. Mert ilyen Istenünk van. Aki jobban szeret, mint bármelyik földi atya. Aki, mikor a tékozló fiú a disznó között hevert, amikor látta, hogy a ruhája rongyos, szakadt, látta, hogy bűntől mocskos, akkor ő minden nap nézett az ablakon. Ment ki előre az útig, hogy nézte, hát ha jön. Soha ne hidd el, hogy a mi Istenünk olyan Isten, akinek valamit te tehetsz, hogy elfogadjon téged. Egy dolgot tehetsz csak. Válaszolsz arra a hívásra, ami a szívedben szól. Mint ennek a vérfolyásos asszonynak szólt, menjek oda, keressem meg őt, és boruljak a lábai elő, és mondjam el neki, hogy segíts nekem, gyógyíts meg engem. És nézzétek meg, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülvén illette őt.
A sokaságban hátulról kerülvén. Hát kik voltak ott a sokaságban? Ott voltak a választott, elhívott tanítványok. A jelen és a jövő egyháza, akikre rábízza az emberek megmentését. Ott volt az elhívott egyház, a tanítók, a farizeusok, a szadduceusok és a többi. Ott tolongtak körülötte a hívő egyháztagok. Ott torongtak Jézus körül, és megakadályozták a bűnös, szenvedő, beteg lelket, hogy Jézussal kapcsolatba kerüljenek. Nem az ateisták akadályozták meg. Nem azok, akik istentagadók és fittyet hánynak Jézusra, és nem ismernek, nem is törődnek vele. Azok akadályozták meg, akik a név szerint az ő tanítványai, név szerint az ő egyházának tagjai. Milyen szomorú, nem? Ott tolongtak Jézus körül az akkori jelen és a jövő egyház tagjai, és emiatt az az asszony nem tudott Jézus elé menni és kijönteni a szívét. Nem tudta. Lehetetlen volt neki. Amikor végre válaszolt a szívének a hívására, akkor épp a választott nép, a megbízott hívők akadályozták őt, hogy oda juthasson. Hány olyan gyermekünk van? Hány olyan családtagunk van? Amíg ilyen emberek járnak ebbe a gyülekezetbe, képmutatók, szeretettelenek, addig én nem akarok idejönni. Addig engem ne hívjanak adventistának. Hányan vagyunk akadályai annak, hogy saját gyermekeink, rokonaink, barátaink jöjjenek hozzánk, mert nálunk valami olyasmi van, amit csak Jézus tud adni. Látjátok, hogy ez a vérfolyásos asszony története nem csak a vérfolyásos asszonyról szól. Ez arról szól, hogy nekünk meg kell gyógyulnunk. Közvetlen kapcsolatba kerülnünk kell kerülnünk Jézussal. A sokaságban hátulról kerülvén illette annak ruháját, mert azt mondta, ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Mindannyian tudjátok a leckét. Micsoda a ruha? Minek a jelképe a Bibliában? Az a jellemnek a jelképe. Ha Krisztus jellemének tisztaságával közvetlen kapcsolatba kerülök, nem csak elhiszem, hogy van valaki, aki tökéletes életet élt és bűntelen volt, hanem közvetlen kapcsolatba kerülök ezzel a jellemmel, akkor meggyógyulhatok. Csak is akkor. Látjátok, hallott Jézusról, és nem csak hallott arról, hogy ő a bűnösök barátja, és mindenkit gyógyít, és mindenkit szeret, hanem kapcsolatba került a jellemével. A zsidó vallás olyan vallás, a keresztény vallás olyan vallás, ahol nem lehet képeket csinálni. Nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, mellesleg Jézus gyönyörű volt. Teljesen, tökéletesen egészséges, arányos, erős. Mindenben tökéletes volt, ami ennek az embernek lennie kellene. De nem ez a legnagyobb, ez nem bír olyan fontossággal, mint az, hogy milyen a jelleme, hogy milyen folt nélküli, hogy milyen tiszta, hogy soha egyetlen, nem csak hogy egyetlen szóval nem, egyetlen gondolattal sem vétkezett. Nem állt gondolatba szóba azzal, hogy esetleg mi lenne, ha. És amikor te ezzel a jellemmel kerülsz kapcsolatba, hogy azt mondod, én sem akarok szóba állni azzal, mi lenne, ha, hanem szeretném, hogyha a gondolataim is egyek lennének teljesen Krisztussal. Amikor ez az asszony közvetlenül megérinthette csak a ruhájának a szegélyét, milyen érdekes ez, hogy bennem van, csak a ruhája szélét, hát miért nem tudta megmarkolni? Nehogy azt higgyétek, hogy itt van véletlen. Krisztus volt az, majd látjuk, aki a szívében szólt, hogy jöjjön felé. Tudta már, hogy jönni fog. Krisztus volt az, aki tudta, hogy egy tömeg fog körülötte tolongani, és ez akadályozni fogja, hogy megér, hogy hozzájöjjön. De tudta volna úgy intézni, hogy szemtől szembe kerüljenek, és tudta volna úgy intézni, hogy meg tudja ragadni a ruháját. De nem így intézte. Azt mondja, hátulról kerülvén épp csak a szegélyét a ruhájának fogta meg. Mit akar ezzel mondani? Amikor valaki csak egy morzsányit megért abból,
hogy milyen az Isten. Csak egy morzsányit, egy kicsikét, egy kicsi fény a szívébe behatol. Annak a tökéletes jellemtisztaságnak csak egy töredékét megérti, és vágyakozás ébred a szívében, hogy ő is olyan akar lenni. Az olyan, mint az elvetett mag. Az majd aztán kicsírázik, felnövekszik, megerősödik, és ezernyi, milliónyi gyümölcsöt terem. Ha csak a szegélyét érinted. Nem kell az, hogy szemtől szembe, színről színre ismerjük Istent. Nem kell várni addig a jellem formálódására, amíg mindent tudunk Istenről. Az ismeret felfogalkodottá tesz. A szeretet az, ami megjön. Amikor a szeretetteljes, tökéletes jelenetek egy kis morzsája hagyod, hogy hasson a szívedre, akkor elkezd átalakulni az ember jelleme. És meggyógyulhat a betegségéből. Úgy zárta le Krisztus itt Máltnál, azt mondja neki az asszonynak, eredj el békével, 34-es vers, és gyógyulj meg a te bajodból. Valaki erre felfigyelt már korábban? Hát ott mondták, abban a pillanatban meggyógyult. Most Jézus mit mondta, hogy gyógyulj meg a te bajodból? Hát nem egészséges? Nem. Ő a ruhájának a szegélyét érintette. Abban a pillanatban már tökéletes, hiszen ami világosságot kapott, annak a fényében jár, de azt mondja, én, ahogy elintéztem, hogy elgyere a szívedben szóló hang hatására hozzám, és megérint a ruhám szegélyét, én teljes mértékben helyre szeretnélek téged állítani. Kövesd ezt, minden nap térj meg, ne csak a kerességed előtt egyszer, hanem az egész életed egy folyamatos megtérés legyen. És egyre többet ismer meg az én jellememből. Egyre többet ismer meg az én szeretetemből. És ha ezt szemléled, hogyha erről gondolkozol, akkor tökéletesen meg fogsz gyógyulni, és együtt lakhatsz a bűntelen lényekkel, a tökéletesen tiszta bűntelen lényekkel. Ha csak ruháját illethetem is meggyógyulok. Milyen könnyed azt olvasni, nem? Ezt mondta az asszony. Ha csak hozzáérek a ruhájához, meggyógyulok. De amikor bajba kerülünk, akkor mi mondjuk ezt? Mi nem, mi elkezdünk erőltetni. Költjük minden vagyonunkat az emberekre, hogy hát ha majd valami segítség lesz. Az asszony azt mondta, ha csak a ruháját megérinthetem, meggyógyulok. Nem is tudom kifejezni, hogy mi van ebben a mondatban. Az van benne, hogy igazi, tiszta hit ébred benne, bizalom Istenben. Ez az igazi hit, ez a bizalom az, ami megkülönböztette az ő érintését és a tömegnek a körülötte lévő tolongását. Ez a személyes ismerete Istennek, hogy ő benne bízom. Őnek öntöm ki a szívemet. Ilyen nyomorúságom van, olyan betegségem van, ilyen nehézségem van. Uram, én csak te benned bízom egyedül. Mert te vagy egyedül erre méltó. És vérének forrása azonnal kiszáradt, olvasom a 29. verstől, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradt valaki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda érintette az én ruháimat. És mondták nekik az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illet engem. Ha ugyanezt elolvassátok Lukács evangéliumában, akkor úgy olvashatjátok, hogy mikor megkérdezek azt, hogy mindjárt tagadták. Micsoda az ember, nem? Ott tolong Krisztus körül, rá van írva, hogy keresztény, Krisztus követő, és amikor Jézus számon kéri rajta, hogy hát mindent adtam neked, minden. És hogy hát valaki megérintett és erő ment ki belőlem, te voltál az? Akkor annyira vak ez az ember, hogy nem azt mondja, hogy van olyan érintés, ami hatalmat ad az embernek, hogy az Isten gyermeke legyen, és én ebben hiával vagyok. Nem ezt mondja. Nem én voltam. Én nem is tudok erről az érintésről. Sohasem ismertelek benneteket, ti törvénytaposok. Látjátok, itt van. Ezt mondták, tagadták. Mert nem tudják, mi az igazi Isten ismeret. Nem tudják, mi az igazi kapcsolat Istennel. Csak a nevükben keresztények. És akkor még folytatja Lukács, és Péter is, meg a többiek is. Mondták, hogy hát, hogy nagy a tömeg.
És a többi keresztény sem különb. Látod, mi vagyunk sokan. Mi nem tudunk téged úgy megérinteni, hogy kapcsolatunk legyen. Te beszélsz valami érintésről, de hát ez nevetséges. Mint ahogy Jairusnál mondta, hogy nem halt meg az a lány, mert él. Mert aki Krisztussal kapcsolatban, az él. És kinevették, meghalt. Értedek, ugye? És Péter, külön megjegyzi Lukács, és Péter és a többiek, az egyház oszlopa vezetője, a kicsike kő, ő mondja leghangosabban ezt. Ő nem tudja azt, hogy mi az igazi Isten-ember kapcsolat. Lehet az, hogy hatalmas egyházi vezetők nem tudják, hogy milyen a hit érintése? Lehet, hogy Péter nem tudja? Milyen furcsa, nem? Mert ezután, hogyha lapoztok, úgy emlékszem legalábbis, legalább Lukácsban, akkor utána azt mondja nekik, hogy most titeket küldelek el, és adok nektek hatalmat, hogy betegeket gyógyítsatok, halottakat támasztatok, ördöget üzzetek. Hát ilyen az Isten. Olyan, hogy látja ezt a Pétert, lát bennünket, a tömeget, akinek fogalma nincs arról, hogy milyen az Isten-ember kapcsolat, és azt mondja, én ezt látom, de én hatalmat adok neked arra, hogy... Mondta Péter meg a többiek, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és te azt kérdezed, kicsoda érintett engem? Ó, bárcsak mi nem követnénk el ezt a hibát. Bárcsak nem mondanánk azt, tudjuk, Uram, hogy te arra hívtál el bennünket, hogy tökéletességre jussunk. Hallottuk a hitáltali megigazulást. Tudjuk azt, hogy végül olyanná kell jutni, hogy nem kell halált se látni, hanem elragadtathatunk. Tudjuk, hogy van a hitnek érintése. És azt kérdezed, hogy mi miért nem tartunk itt? Igen, azt kérdezi. Mert szeret bennünket. Azt kérdezi ma is, te miért nem úgy érintesz engem, hogy meggyógyulsz bűnbetegségedből? Miért nem? De sohasem vádol. Ezt nem azért kérdezi, mert el akar bennünket szomorítani. Amikor ő megállt, és körülnézett, és megkérdezte, hogy kicsoda érintett engem, akkor ő évezredeken átnézett körül, és kérdezi mindegyik hitvallójától, kicsoda az közületek, aki engem megérint. Kicsoda az? Mert én vágyat ébresztettem a szívedbe, hogy megérints engem. Én nem csak azt akarom, hogy megérints engem, én le akarom venni az én ruhámat, az igazság köntösét, és be akarlak vele takarni. Én azt akarom, hogy amikor rád néznek az emberek, akkor az én jellemnek a csodálatos tisztaságát lássák. Azt akarom, hogy amikor te az emberek között jársz, akkor az emberek meggyógyuljanak. Erre hívtalak el téged, és tudom, hogy ezért kötöttél szövetséget velem. És ez a vágy, ami benned van, ez tőlem van, és soha ne add föl, mert én be akarlak téged akarni az én igazságomban. 32. vers. És körülnézett, hogy lássa azt, aki cselekedte ezt. Máté 9.22-ben így írja Máté, és az asszonyra emelvén szemeit. Micsoda, csodálatos szeretet, nem? Ő hívta a szívét, ő munkázott a szívén, hogy jöjjön, és vonzotta magához, és amikor magához vonzotta, akkor ő szemkontaktust keresett vele. Akkor ő, ő vacsorálni akar vele. Ő a legbizalmasabb kapcsolatba akar kerülni vele. Nem azt akarja, hogy egy futó pillantás legyen. Azt akarja, hogy szemtől szemben találkozzanak. Azt akarja, hogy beszélgessenek egymással. Látjátok, ugye? Nem azért fordult meg, mert kereste. Nem azért fordult meg, mert nem tudta. Hanem azért fordult meg, hogy a közvetlen kapcsolatával erősítse a beteg lelket, a beteg embert. Így keres bennünket is. Így akar a mi szemünkbe nézni. Milyen pillantás volt az, amikor Péter szemébe nézett? Milyen pillantás volt ez? És majd olvashatok több helyen, és rája emelte tekintetét. És amikor Jairus lányát feltámasztotta, a hatalmas örök Isten, maga az élet,
akkor azt nem tekintette fáradtságnak, hogy megfogja a kezét. Nem tekintette fáradtságnak, hogy ránézzen, szemkontaktust keressen az asszonnyal, és bátorítsa őt. Ő közvetlen kapcsolatba akar kerülni veled. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Nézzük meg Lukács 8. fejezetét is. Ugyanerről a részről. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt, 47. vers, mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért érintette őt, és hogy azonnal meggyógyult. Lukács oda teszi, az egész sokaság előtt. Hát tudtuk mi ezt, anélkül is, hogy Márknál olvasnánk, hogy ott volt, olvasnánk, ott volt, tudtuk, hogy tömeg veszi körül. De Lukács a Szentlélektől ihletve kiemeli nekünk az egész sokaság előtt, hogy ezzel az asszonnyal mi történt, azt az egész sokaságnak el kellett mondani. Jól ismeritek Jézus Érde című könyvből, szüksége van Istennek arra, hogy amit velünk tesz, azt elmondjuk ne csak neki, hanem mindenki másnak is. Akár kis dolog ez, akár nagy dolog ez. Csak egy nappal korábban, ugyanennek a tengernek a másik oldalán, amikor meggyűjtötte a gadarinus ördöngöst, akkor a gadarinusok azt mondták, menj el innen, mert féltek tőle. Mert ugye a disznóikat elpusztította, bementek a tengerbe, és azt tekintették az ajándékot, ami most nullává lett, nem pedig az ajándékozót. És akkor mondta gadarinus, hogy én szeretnék veled menni. Én szeretnék mindig melletted lenni. A közeledben lenni. És azt mondta neki, nem, te maradj itt, és menj el. És nem csak Gadarévában, hanem a 10 városban mondd el, hogy mit tett veled az Isten. Legyetek munkatársai az Istennek. Azt mondja Pál apostol. Angyalokra bízhatta volna. Saját maga elvégezhette volna, de ő úgy döntött a végtelen bölcsességében és szeretetében, hogy az ember, a bűnös, meggyógyult ember a legalkalmasabb arra, hogy a többi ember számára gyógyulást vigyen. Mondd el a sokasságnak, hogy bűnben voltál. Mondd el a sokasságban, hogy mélységben voltál, és kiáltottál, és ő megsegített téged. Cselekesszük mi ezt? Visszaemlékezünk mi arról, hogy hányszor, de hányszor segített meg bennünket az Úr? Vagy csak hirtelen felfászkodunk, na csak most segíts meg, most egy vizsga, most egy munka, most egy válasz, most ez, most amaz, most egy késés, ne legyen, csak most segíts meg. És már nem is emlékszünk rá, hogy hányszor volt ilyen segítség. Nem is beszélve arról, hogy elmondjuk-e valakinek egyáltalán. És félve és remegbe ment oda, és elébe borult. Azt gondolta magáról, hogy tudnék én beszélni arról, hogy mit tett az Isten. Nem vagyok én alkalmas erre. Ha kiállok emberek elé, akkor citerázik a térdem. Nem tudok folyékonyan beszélni. Nem tud engem a Jóisten felhasználni. Nem lehetek én neki nagy megmentője. Az a lelkészek feladata. Ők azt tanulták, azért lettek kiválasztva, félve és remegve. Félve és remegve ment oda hozzá, és elmondta, hogy mit tett vele az Úr. És ez a félve és remegve kimondott errebegek szavak, ezeket 2000 éven keresztül hány keresztény olvasta. És ma erről szól az evangelizáció. Nem? Nem volt jó alkalmas. 12 évig el volt zárva az emberektől, az emberek elzárkóztak tőle, és most ő az, aki bizonyságot tesz évezredek kereszténységének, hogy mit tesz az Úr azzal, aki közvetlen kapcsolatba kerül vele. Igen, ő. Igen, ő az. Nem csak, hogy meggyógyul, hanem a többi ember gyógyítja, a többi beteget gyógyítja. És ő az, akinek a vallomására Jairus szívében megerősödik a remény, hogy ez a Mester az ő fejében, de lassan majd Isten lesz, ez a küldött képes lehet arra,
hogy a halálból is feltámasszon, hogy megmentsen bárkit. És akkor jön a küldött, és mondja, ne fárazd a mestert, a lányod már halott. Ne félj csak, higgy. Ezt mondja mindnyájunknak. Ezt mondta Jairusnak, ne félj csak, higgy. Azt mondta a vérfolyásos asszonynak, és azt mondja nekem és neked, bízzál, ne félj csak, higgy, és békességed lesz. És mindenen keresztül átvezetlek téged. Olyan tapasztalatokat akarok neked mutatni, amik örök időktől fogva személy szerint neked vannak elkészítve. Hát ne késlekedj. Vedd el az ajándékokat, neked vannak egyedül. És dicsőíts engem. Ahogy Jairus, bár ott csak annyi volt, mert mennyire messze volt Istentől, azt olvassuk az evangéliumban. És igen, csodálkozott Jairus és a felesége. Először csak a csodálat. De te is csodálkozni fogsz. És én is csodálkozni fogok. Csodálkozásról csodálkozásra, csodáról csodára fog menni, mint a vizen, hogy a Jóisten miket készített azoknak, akik őt szeretik. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük neked Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő minden emberi értelmet felülhaladó módon szeret bennünket. Köszönjük, hogy nem csak a földre jövetelekor egész földi életében, hanem előtte is és utána is mindörökkészségek, minden valóságokon át végtelen szeretettel vesz körül bennünket. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, és köszönjük, hogy a történetekben felismerhetjük saját elesett, beteg állapotunkat. Köszönjük, hogy te vigasztalsz bennünket, köszönjük, hogy szólongatsz mindannyiunkat, és köszönjük, hogy te személyes barátunk, legközelebbi rokonunk kívánsz lenni, és megmentünk. Köszönjük, hogy a sötétségből elhívtál mindannyiunkat, és köszönjük azt, hogy te örök világosságban akarsz bennünket tudni, és mindenkor velünk akarsz lenni. Kérünk téged, hogy erősíts meg bennünk a te általad ébresztett jó szándékot. Üzd el sátánt, hogy ne csapjon be bennünket, hogy nehéznek lássuk azt, hogy veled együtt járunk, hanem mutass nekünk világosságot, hogy milyen könnyű az, amikor a belső hangra figyelünk, és azt követjük, és veled járunk. Add nekünk minden nap ezt a tapasztalatot, ezt a boldogságot, ezt a békét. Add nékünk a benned való bizalmat, és add, hogy szívünk mélyétől keresztények legyünk, és ez ne a nevünkön, hanem cselekedeteinken, szavainkon, arckifejezésünkön, gondolatainkban látszódjon. És ne csak kint a világban, hanem legközelebbi családunkban is, hiszen ez a legnagyobb terület, ahol meg akarod mutatni, hogy te a menny előízét szeretnéd megtapasztalni mindannyiunkkal. Gyógyíts bennünket, és emelj fel bennünket a te végtelen terved, végtelen szeretetet szerint. Jézusunk nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először is a gyerekekhez szeretnék szólni. Példabeszédek könyvéből szeretnék felolvasni nektek néhány mondatot. Figyeljetek jól, hogy mit írt nekünk Salamon király. Nagyon sok érdekes dolgot írt. Következőket olvassuk a második fejezetben, a 6-tól a 11. versekben, és aztán miután elolvastam ezt a néhány mondatot, majd szeretnénk nektek elmondani egy történetet is, és majd a történet után térnénk vissza arra, hogy nekünk, nektek, valamennyiünknek, mit is szeretett volna mondani Salamon király. Ezt olvassuk tehát tőle. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak. Hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. És első hangzásra ezek a mondatok olyan felnőttesnek tűnnek, de azért én azt gondolom, hogy ezek a mondatok, ezek nagyon szólnak nektek is. Figyeljétek csak meg jól, hogy mit akart nekünk mondani Salamon király. Azt mondja nekünk, hogyha mi az életünket úgy éljük, hogy nem csak úgy éppen milyen hangulatunk van, vagy mihez van kedvünk, hanem ennél egy kicsit komolyabban vesszük a dolgokat, ahogyan biztos titeket is erre tanítanak a szüleitek, akkor sokkal helyesebb életet tudunk élni, sokkal inkább tudunk úgy élni, hogy az életeteknek legyen értelme, és abban sokkal több örömet, felszabadultságot találjatok, és hogy nehogy sok méreg meg bosszúság legyen az életben, hanem sokkal inkább a szépség és az öröm legyen meg benne. Azt olvastuk Salamon királytól, hogyha Isten útján járunk, hogyha azon gondolkodunk, és azt az életünkben meg akarjuk valósítani, akkor mi mindig látni fogjuk az utat magunk előtt, hogy milyen úton menjünk, hogy mit csináljunk, mit csináljatok akkor, amikor mondjuk az óvodában vagy az iskolában elvesznek tőletek egy játékod, vagy egy radírt, vagy bármit, amivel ti játszottatok, vagy a tietek volt, vagy amikor mondjuk az óvónéni vagy a tanítónéni igazságtalanul bírál benneteket, vagy éppen akkor dicsér meg benneteket, amikor nem szolgáltatok rá. És nagyon sok olyan helyzet van, amiben hát úgy tudni kellene, hogy mi a helyes viselkedés, és olyan jó lenne ezekben nem csak úgy állni és nézni, hogy mi történik, hanem helyesen tenni az életünket. És ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk, ahhoz nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról, mielőtt megtörténnének velünk, már korábban halljunk valamit, hogy a szüleink beszéljenek nekünk erről, illetve a Szentírás segítségével, vagy más történetek segítségével úgy belénk ivódjon az, hogy mi is a helyes viselkedés bizonyos élethelyzetekben. Egy példát hagyd mondjak el nektek, ami velem történt nem is olyan régen, vagy 2-3 hónappal ezelőtt az ősszel. A kislányommal kirándultunk egy nagyon szép hegyi területen, elmentünk kettesben. A feleségemet, az anyukáját otthon hagytuk, hagyd pihenjen egy kicsit, ő is nyugodtan, úgyhogy elmentünk kirándulni. És nagyon szép helyet találtunk, olyan helyre mentünk, ahol én már voltam, én az utat ismertem, de a kislányom még nem, neki nagy újdonság volt ez. Képzeljétek el, olyan helyen mentünk, hogy egyre magasabbra mentünk fel a hegy oldalába, és először is mellettünk hatalmas sziklafalak voltak, 40-50 méter magas meredek sziklafalak, nagyon izgalmas volt közöttük elsétálni, és aztán pedig szépen mentünk mi is fölfele a hegy oldalon, voltak kis létrák, amik segítettek nekünk, hogy följebb menjünk, aztán az egyik létra végén volt egy barlang, egyik oldalán bementünk, másik oldalán kijöttünk, barlang belsejében is volt egy létra, följöttünk egy felsőbb barlangba, nagyon izgalmas volt az egész, és fölértünk a hegynek a tetejére, és onnét láttuk a környező szép nagy hegycsúcsokat, gyönyörű volt. Egy dolog volt a probléma, hogy biztos emlékeztek arra, hogy ősszel volt egy nap, amikor az órákat átállították, és aztán akkor hamarabb, egy órával hamarabb ment le a nap, mint szokott addig. Na hát én azt nem igazán vettem figyelembe, amikor az időt kiszámoltam,
És amikor fölértünk a hegytetőre, hát azt láttuk, hogy bizony a nap lebukott a hegyek mögött, és hát azon az úton visszafele már nem lehetett menni, mint amin mi mentünk, hanem tudtam, hogy egy másik úton kell lemenni, de mivel már jártam ott, ezért igaz, hogy sötétedett, és tudjátok, amikor sötétedik az erdőben, akkor már nagyon sötét van. Tehát amikor még kint úgy fél homály van, bemegyünk az erdőbe, ott már vak sötét van, ott semmit nem lehet látni. És kicsit aggódtam, hogy azért hogy érünk le, és hogy nem fog-e a kislányom esetleg megijedni. És aztán beszélgettünk sok mindenről, és szép nyugodtan reértünk, voltak útelágazások, de mivel már jártam arra, ezért tudtam, hogy merre kell menni. Igaz, olyan sötét volt, még a jelzőtáblákat el se tudtuk olvasni, amik pedig azért ott ki voltak téve, de tudtam, hogy merre fele kell lemenni, és ezért nem tévedtünk el, szépen leértünk az autóhoz. És Salamon király is tulajdonképpen nagyon hasonló dolgot mond nekünk. Hogyha a szüleitek tanítanak benneteket arra, hogy az életnek a különböző helyzeteiben hogyan viselkedjetek, amikor ti is járjátok az életutatokat, amikor ott vagytok az oviba, az iskolába, a családba, meg bárhol, és érnek benneteket a különböző helyzetek, hogyha olyan helyzetekkel találkoztok, amit már ismertek, amit már megtudtatok beszélni, hogy mi akkor a helyes, hogy kell viselkedni egy jó gyereknek? Mi az, ami Istennek kedves? Mi az, ami hozzátok is, mint gyerekekhez méltó viselkedés? Hogyha ezt már átbeszélgettétek, sokkal könnyebb eszetekbe idézni ezt, és végig gondolni, ja igen, hát már beszéltünk erről, és tudom, hogy mi a helyes, mint hogyha ott kellene hirtelen kitalálni a sötétben, mert ugye akkor, amikor minket valami baj ér, akkor úgy érezzük, hogy olyan sötét van, és olyan rossz kedvünk van, de hogyha már járt utakon vagyunk, akkor tudjuk, hogy mi a helyes viselkedés. És ezért nagyon szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt, hogy figyeljetek oda ebből a szempontból is nagyon, amikor bibliai történeteket, vagy más szép meséket, vagy egyéb történeteket mesélnek nektek a szüleitek, mert hogyha a főhősöknek az útjai ti is végig gondoljátok, amikor ti is ilyen helyzetbe kerültök, ti is le fogtok találni még a sötét erdőben is az autóhoz. Köszönöm szépen nektek a figyelmeteket, csücsenjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet! A mai délelőttünkön az Istenkeresés témakörével fogunk foglalkozni. Egy nagyon különleges vállalkozás ez az életben. Ugye az Istent megtalálni, az Istent megkeresni, és aztán pedig megtalálni. De ez a legnagyobb vállalkozás az életben, amiben igazából belefoghatunk. A legnagyobb kérdés, amit tisztázhatunk az életünkben, hogy kicsoda az Isten, mit akar tőlünk, mi mit szeretnénk tőle, és hogy a kettőnk közti kapcsolat az fölépüljön, erős legyen, és az életünkben ez legyen a legnagyobb élmény, amely végig sugároz az életutunkon, és hogy így tudjuk élni az életünket az örökké valóságon keresztül. És az Istennek a keresése az egy olyan témakör, amely elsősorban nem a tetteket célozza meg, hanem lelki újjászületéssel nyit, tehát lelkiséggel kezdődik, majd a tettek is nyilván ehhez felzárkóznak, de itt elsősorban arról van szó, hogy Isten beépül az életünkbe, és az énünket alárendeljük az Istennek, és hogy ez hogyan zajlik. Hogy zajlik az, hogy az ember az Istent a számára eleinte még ismeretlen Istent megkeresi, vagy éppen azt az Istent, akit korábban ismertünk, de aztán úgy kicsit elkoboroltunk tőle, megpróbáljuk ismét megtalálni, vagy pedig, ha éppen jó viszonyunk van az Istennel, hogy tudjuk ezt a jó viszonyt továbbra is megőrizni, ezek a nagyon fontos kérdések az életünkben. Természetesen nagyon sok más kérdés ott vibrálhat bennünk, amelyek állandóan kihívásként érnek minket az életben nap mint nap, a munkahelyen, családban, gyülekezetben, itt-ott-amon, különböző társadalmi közegekben, de a legnagyobb kérdés az, hogy az Istennel való kapcsolatunk az milyen, és ez a legfőbb kérdés, amellyel nekünk az életben értelemszerűen célszerű foglalkozni. Az életben természetszerűleg vannak lelkileg fölfele és lefele menő szakaszok. Ugye van, amikor úgy jobban vagyunk, van, amikor kevésbé jól, és aztán az ember az olyan egyébként, hogyha az életünkben a lelkiségre olyan nagyon nem figyelünk oda tudatosan, hanem csak úgy kiszolgáltatjuk magunkat a környezetnek, a hangulatunknak, a kedvünknek, akkor hát úgy vagyunk ezzel, amikor azt nézzük, hogy van mondjuk egy hegy meg egy völgy, ugye az emberek inkább a völgyekbe húzódnak, és nem föl a hegyre, hiszen a
hegyen ott fúj a szél, meg hideg van, a völgyben ott van, hát úgy, ott azért lehet élni. És sokszor így érzi az ember az Istennel való létet is, hogy az Istennel való létben van egy csomó bizonytalanság, ami abból adódik, hogy az Istennel való közösség az nem mindig olyan tetten érhető, és nem mindig olyan konkrét, és az életet pedig a maga konkrétságában kell élni. És ezért az ember nagyon gyakran visszahúzódik a völgyekbe, ugye a gravitáció is odahúz bennünket, és olyan völgylakóként éljük az életünket, pedig a Biblia az Istent mindig a hegyek istenének, a kősziklának, stb. Nevezi, tehát olyannak, ami fönn van magasan. És a mi életünk az pedig nagyon gyakran lent van nagyon mélyen, és az életünket, ha mi nem tudatosan éljük, akkor mi is ilyen völgylakók leszünk, akiket minden oldalról védenek a hegyek a különböző szelektől, tehát hogy megpróbáljuk az életünket különböző módon bebiztosítani, hogy a nagy bajok ne érjenek bennünket, már mennyire tudjuk, de nem merjük kiszolgáltatni magunkat annak a szélnek, ami a hegytetőn fúj, ami ugye a Szentlélek maga. Nem merjük kiszolgáltatni magunkat az Istennek, mert abban nagyon sok olyan bizonytalan és nem eléggé konkrét tényező tud megjelenni. Ugye még itt a bevezető gondolatoknál idézném vissza azt is, amit a példabeszédek könyvében úgy olvashatunk, nem kell, hogy keressük az igét, már csak azért sem, mert Prédikátor könyvében van, tehát a 7. fejezet 10. versében, ahol azt olvassuk, hogy ne mondd ezt, hogy mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél, mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Tehát

egy olyan furcsa vágyá, amely soha nem tud megvalósulni az életünkben, amelyet szeretnénk megtapasztalni, de úgy az nem igazán lesz. A múltat is amúgy az emlékezet erőteljesen módosítja. Tehát azért az, amire úgy emlékszünk, az, amikor akkor történt, az egyáltalán nem biztos, hogy pont úgy volt, vagy pont úgy éreztünk. Sokszor egészen máshogy emlékezünk már eseményekre, mint ahogyan azok valójában megtörténtek, mint ahogyan éreztük mindazt akkor, amikor benne voltunk. Hitbeli szempontból sem a múltbeli élményeket kell nekünk keresni. Nem az a célunk, hogy azt éljük meg, amit régebben megéltünk, hanem az Istent keressük meg. Tehát nekünk nem a régi élmények kellenek, hogy ismét bennünk legyenek, az Istenre van szükségünk. A személyes megváltó Istenre, a vele való személyes közösségre. Nekünk tehát nem érzéseket, élményeket, illúziókat kell keresnünk, hanem a személyes Istent. Ugye az emberben, és minden ember ilyen, hogy valahogy van bennünk egy ilyen romantikus elvágyódás egy idilli világban, ahol úgy szép minden, ahol hit van, ahol békés családi légkör van, ahol nyugodt munkahelyi légkör van, ahol épülő, fejlődő gyülekezet van. Ugye az ember vágyakozik ilyen idilli viszonyok közé, de azért tudjuk jól, hogy az élet alapvetően másról szól. Tehát nekünk nem attól kell a hitünket függővé tenni, hogy ezek a külső körülmények éppen milyenek, mennyire tudtak ezek megvalósulni, hanem nekünk az Istent magát személyesen kell tudnunk megkeresni, megtalálni. Nagyon fontos, hogy az életünkben ne csalóka ábrándok és nem létező célok jelenjenek meg, hanem sokkal komolyabban rá tudjunk fordulni a valódi célokra. A küzdelmeink, hogyha végig gondoljuk, nagyon sokszor tele vannak kudarcokkal. Tele vannak kudarcokkal, mert nem tudjuk megfékezni az indulatainkat. Állandóan áttörnek rajtunk. Nem tudjuk megfékezni a vágyainkat, mert eluralkodnak a szívünkön. Nem tudjuk az érzelmeinket helyesen kezelni, és a hangulatainknak, a csapongó hangulatainknak szolgáltatjuk ki saját magunk és környezetünknek az életét és az életérzését. Vagy éppen akik ilyen problémákkal küzdködnek, hogy az étvágyukkal nem tudnak mit kezdeni, az uralkodik rajtuk, és sorolhatnánk a legkülönbözőbb dolgokat. És aztán az ember megpróbál küzdeni, küzdögetni, és aztán úgy szép lassan belefásul ezekbe, mert valahogy oda jut el az ember egy idő után, hogy hát ezek fölött nem lehet valóban győzni, vagy én legalábbis nem tudok, jó, hogy vannak emberek, akik tudtak, de én nem biztos, hogy tudok, és hogy megtalálni az életben azt a sarkot, azt a pontot, amiben talán ezek a hiányaink nem annyira ütköznek ki, nem annyira vannak jelen, és megpróbálunk úgy viselkedni, minthogyha ez lenne az életnek a természetes vonala, és hogy egy hívő ember sem tehet mást. Vannak olyan emberek, akik teljesen beburkolóznak egyfajta illúzió világba, hogy máshogy kívánják az életet elfogadtatni a környezetükkel, mint ahogyan az valójában zajlik, és mást szeretnének magukról, mint bizonyítványt kiállítani a többiek részéről, mint ami a valóság. És megpróbálnak egyfajta álarccal jelen lenni a környezetükben. És nagyon sok ember van, aki vagy ilyen álarcban éri az életét, vagy pedig olyan lemondó, olyan üres, olyan kietlen belső világban, amiben nincs meg a reménység arra, hogy az újjászületés megtörténhet az életben, hanem sokkal inkább a csalódottság, a kiábrándultság van, és egy olyan csodára való vágyakozás, ami soha nem történik meg az életben, és soha nem jön el. És valójában az ember az energiáit, lelki energiáit maximum abban tudja kifejteni, hogy meg tudja mondani, hogy aminek jónak kellene lennie, az miért nem jó, és miért nem hasznos nekünk. Ugye ebből nem lesz újjászületés. Akkor, amikor Istent keressük, nem okvetlenül a múltba kell tekintenünk, bár ennek megvan a maga létjogosultsága, hiszen a Biblia is beszél, Ószövetség is beszél nagyon sokat az emlékoszlopokról, amelyeknek az életünkben jelen kell lenniük, mint megbecsült tapasztalatoknak, amihez visszanyúlunk. De nem is a bizonytalan jövőbe kell kitolnunk a hitéletünknek.

embernek az újjászületését, megjavulását, hanem a jelenben kell nekünk valamit kezdeni az Istennel, és az Istennel való kapcsolatunkkal, közösségünkkel. Ugye mi indíthat el bennünket ezen az úton? Mi indíthat bennünket el azon, hogy tényleg azt mondjuk, hogy én most megkeresem az Istent. Én most már eleget hallottam, meg magam is eleget papoltam az Istenről, én most már szeretnék az Istenhez eljutni, szeretnék most már nem csak beszélni a többieknek arról, hogy milyen jó a megtérés, hanem szeretnék én is megtérni, szeretném az életemet oda tenni Istennek, szeretném azt, hogy ő uralja a vágyaimat, gondolataimat, és azt szeretném, hogy ő irányítsa az életemet. Ugye mi indíthat el ezen az úton? Egyrészt tehát a tényszerűség. Az, hogy látjuk azt világosan, hogy a Szentírás igaz dolgokat mond. Olyan dolgokat ír le a Biblia, például idői proféciákat, amelyekhez hit sem kell, hogy lássuk, hogy igaz és valós, hanem egész egyszerűen látni lehet, hogy a Szentírásnak igaza van. Látjuk azt is, hogy Krisztus második eljövetele közel van, mert nagyon erre utalnak azok a környezeti jelek, események, amelyben éljük a mindennapjainkat. És mégis nagyon sok ember van úgy, hogy távolinak érzi az Istent a saját életéből, és bizonytalanok vagyunk abban, hogy mi az övéi vagyunk-e vagy sem, illetve hogy tudjuk-e egyáltalán azt, hogy mit jelent hinni az Istenben, vagy pedig igazából ennek a mélysége nem valósult meg az életünkben. Tehát van egy tényszerűség. Van egy tényszerű valóság, hogy Krisztus eljövetele közel van, van egy tényszerű valóság, hogy a Biblia üzenete igaz, de ez természetesen önmagában még nem tud bennünket hitre indítani. Még szükség van egy másik tényezőre, amire már az imént kezdtem utalni is, és ez pedig a hiány. Az a hiány, hogy az életünk tele van megoldatlan problémákkal, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És ezek a megoldatlan problémák, ezek nem azok, hogy most tudjuk-e fejből, mint én Lukács 8.22-t, most csak mondtam valamit, tehát nem ezek az alapvető problémáink, hanem azok a problémáink, hogy mit tudok kezdeni a gyermekeimmel, hogy jól neveljem őket, hogy tudok megfelelő házastársi viszonyban élni évtizedeken keresztül a házastársommal, hogy ne menjünk egymás idegeire, és szeretetben tudjunk élni egymással. Hogyan álljak helyt a munkahelyemen, ahol kiállhatatlan emberek vannak, ahol érzelmi zaklatottsággal találkozunk. Mit kezdjek azokkal az emberekkel, akik állandóan Istennel beszélnek, csak éppen látszik az életükből, hogy a személyes Istennel való közösség az hiányzik. És ezer más olyan dolog van, amivel úgy nehéz mit kezdeni az életben, hogy mit tegyünk. Van az életnek a sok-sok kihívása. Az, hogy mit csináljak akkor, hogyha az alapvető létfenntartási problémákkal kell, hogy küszködjek az életben, és sok minden más. És ezekkel a problémákkal sem tudunk sokszor mit kezdeni. Az életet, amikor a Biblia hithősei, ahogy látjuk, ahogy élik, és ahogy a Jézus tanácsolja, hogy hogyan éljük, és ahogy a példázatokban is elmondja nekünk, nem onnét indul el az életnek a helyes fordulata, hogy az ember ezekben a konkrét helyzetekben hirtelen megtalálja a megoldást, és az a konkrét helyzet hirtelen megoldódik. Hanem azt látjuk, hogy az alapvető fordulatot az jelenti az életben, mint ami például a tékozló fiú esetében is megvolt, hogy az ember elgondolkodik. És ahogy elgondolkodik, már komolyabban gondolkodik, nem csak azokon a felszíni kérdéseken, amelyekkel az élet bennünket zaklat, és az sem mindegy, arra is kezdünk rájönni, hogy az elgondolkodás az milyen módon történik. Mert hogyha az elgondolkodás olyan reménytelenül történik, és olyan lemondóan, csüggetegen, hogy hát nem tudunk ezekkel mit kezdeni, és hát olyan szörnyű ez az élet, és csak ezt mondjuk, akkor egyszerűen egyre távolabb kerülünk a megoldástól, és egyre inkább úgy fogjuk érezni, hogy mi magunk is méltatlanok vagyunk az Isten kegyelmére, mert valahogy bennünk is belül olyan homályos és kusza dolgok vannak. És az, ami itt hiányzik, az ugye nem más, mint tulajdonképpen a megoldás maga, a megtérés,
ami nélkül a keresztény ember élete nem más, mint egy kérdőjel, hogy tud-e az Isten kezdeni velem valamit? Tud-e velem egy jobb életet elérni, mint amit én élek? És ugye ez a kérdés az, amelyet nekünk meg kell tudnunk válaszolni ebben az életben. A kérdésig még csak eljutunk, de itt jön egy fontos pont, hogy kitől kérdezünk. Hogy akarunk-e választ kapni az Istentől erre a kérdésünkre? Ez egy nagyon fontos dolog. Hogy tényleg akarjuk-e azt, hogy az Isten erre válaszoljon? Első ránézésre azt mondjuk, hogy hát persze, hogy akarjuk, de azért ez vigyázzunk, mert ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű. Emlékezhetünk arra, amikor Jézus is a betesdai beteghez odament, és egy furcsa kérdést intézett hozzá, ugye nevezetes kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogy akarod? Biztos vagy benne? Tehát te tényleg azt szeretnéd, hogy az életed az Istenhez közeli legyen? Te tényleg el akarod hagyni ezt a világot, és mást szeretnéd? Ez komolyan gondolod? Tehát akarod ezt? Mert ha akarod, azt mondja Jézus, akkor működni fog. Hogyha ez az akarat, ez nem teljes, így más a dolgok is belevegyülnek ebbe, még úgy szeretnénk mást is, akkor itt már problémák vannak, hogyha erre a kérdésre még a válasz nem tiszta számunkra, és nem egyértelmű. A 73. Zsoltár egy dilemmát ír le, keressük is ki ezt a Zsoltárt. A 73. Zsoltárban Asáf leírja azt a kesergését, hogy milyen szörnyű látni ebben a földi világban azt, ahogyan vannak emberek, akik jó módban élnek, és gátlástalanul leélhetik az életüket, és azok, akik pedig normálisan, becsületesen igyekeznek élni, azoknak mindig a rövidebb vége jut a dolgoknak, és hogy ez milyen igazságtalan. És itt a Zsoltár elején olvasunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha valaki egy kérdést csak így feltesz, és nem tud túljutni, nem találja meg a választ eltevésébe, és annak a negatív kicsengésű tapasztalatába bonyolódik bele az élete és a gondolkodása. De a második, harmadik versben ezt olvassuk. Már-már meghanyatlottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Azt mondja, hogy ezek az emberek olyanok, itt a 12-13-as versben, hogy ezek gonoszok és örök biztonságban vagyon gyűjtenek, bizony hiába tartottam tisztán a szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet. Vagy a 16. versben ezt olvassuk. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szemeimben. Hogy ezt úgy nehéz megérteni. Tehát vannak az életben olyan problémák, amiket kell úgy őrlődünk, forgatjuk magunkban, és szinte úgy egyre mélyebbre jutunk olyan örvényszerűen a gondolatvilágunkban, és nem tudunk egyről a kettőre jutni. És azok a problémák, amikkel itt Asáf is küzd, és amivel úgy gondolom, hogy az emberek nagyobb része küzd, azok valós problémák. Tehát nem kitalált problémák, és amit mondanak, azok a valósággal gyakorlatilag megegyeznek. De mégis a válaszig akkor jut el Asáf, amikor a 17. versben ezt olvassuk, hogy míg nem bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Olvassuk tehát, hogy mi a kulcs. Az a kulcs, hogy bementem az Isten szent helyére. Bementem az Isten szent helyére, és megértettem azoknak sorsát. Létezik ezek szerint tehát egy hely, ahol az emberi gondolkodás megváltozik, ahol más értelemre jutunk, és van egy lény, aki pedig válaszol nekünk. És föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit jelent akkor bemenni az Isten szent helyére. Hol van az a hely, ami Isten számára elkülönített, mert ugye a szent az ezt jelenti. Hol van az a hely, ahol tényleg a kérdéseink valós választ kapnak, és nem csak dohogunk, és nem csak kesergünk a problémáinkon. A nyitó kérdésünket tehetjük fel tehát ismét, hogy hogyan találhatjuk meg az Istent. Na most ez természetesen nem lehet egy módszertani leírással meghatározni, ugye vannak, akiket megkérdezünk, és azt mondják, hogy hát, olvast egy órát a Bibliát, és naponta, és akkor majd
áthangolódsz az isteni gondolkodásra, meg imádkozzál rendszeresen, és akkor az Isten megsegít téged. Ezekben a dolgokban azonban önmagukban nincsen megszentelő erő, ehhez még másik tényezők is kellenek ahhoz, hogy valóban az Istennel való közösség épülhessen fel az életünkben. A Biblia olvasás. Ugye azt gondolom, hogy a legnagyobb hiányosságaink talán itt vannak, és nem is arról beszélek, amikor mások érdekében olvassuk a Bibliát, hanem arról, amikor a magunk érdekében olvassuk a Szentírást. Én is beszéltem kisgyerekes szülőkkel, akik mondták azt, hogy próbálják a családjukba a gyerekek felé vinni a Szentírásnak az üzenetét, és hogyan próbálják őket tanítani. És hát meséltek arról, hogy milyen problémák vetődnek fel. És hát az első kérdés, ami itt felvetődött a beszélgetésünk során, az, hogy és saját magának olvassák-e a Szentírás, vagy csak a gyerekeknek. És hát kiderült, hogy az viszont nincs meg. Tehát akkor világos, hogyha mi magunk nem olvassuk magunknak a Bibliát, akkor másoknak nem tudjuk azt mondani, hogy te is olvasd magadnak a Bibliát, hogyha én csak ő neki olvasom. Tehát ez világos és logikus dolog, és ez természetesen egy kudarcra ítélt vállalkozás. Ugye a Bibliát, hogy miért is olvassuk, Ézsaiás könyve 55. fejezetében a 8. verstől egy nagyon szép és nagyon ismert szakasz látható, ahol a 8. 9. versekben ezt mondja Ézsaiás. Ezve tulajdonképpen maga Isten. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. A Biblia tehát miben segít? Abban segít, hogy felülemelkedjünk önmagunkon. Hogyha mi a Bibliát olvassuk, és aztán abban erősödünk meg, amit korábban is gondoltuk, akkor, ahogyan korábban is gondolkodtunk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy volt értelme a Biblia olvasásnak. Ugyan elvileg akár ez is előfordulhat, de azért azt gondolom, hogy ez az eseteknek a kisebb százaléka. A túlnyomó rész az, amikor az ember egyszerűen azt tapasztalja meg a Szentírásban, hogy egy sokkal magasabb szintű gondolkodással, életfelfogással találkozik, mint ami a mi belső világunkból, ösztöneinkből, érzéseinkből és gondolatainkból fakad. Nagyon magasak és nagyon mélyek az Istennek az útjai és gondolatai, és a Szentírás segít abban, hogy önmagunkon felülemelkedjünk, és más gondolataink és más útjaink legyenek. De akkor, hogyha a Szentírásnak ezt a szintjét nem értjük, vagy nem ezen a szinten foglalkozunk a Szentírással, akkor az egy unalmas időpazarlássá válik, mert egy idő után megtanuljuk a Szentírásnak a tanításait, és igazából akkor már több újdonságot nem fogunk tudni találni a Bibliában eszmeileg szinte, és nagyjából tudjuk, hogy mit hol keressünk a Bibliában. Pedig a Szentírásban az a lényeg, a Szentírás rendszeres olvasásában pont az a lényeg, hogy bennünket a mindennapi problémákban egy magasabb szintű látásra tud nevelni azon keresztül az Isten. Mi emberileg nagyon fontos látnunk, hogy miben emeli Isten a gondolatvilágunkat. Például, hogy Istenhez mi úgy gondoljuk, hogy akkor mehetünk, hogyha valamit úgy elrendeztünk már. Amikor mi úgy megtisztulunk, amikor tényleg rendbe teszünk egy-két dolgot, és akkor méltó módon mehetünk az Istenhez. És a Szentírásban pedig az van, hogy így, ahogy vagyunk, bűnösen, a bűn megtételekor után rövidesen, anélkül, hogy ezt meg tudnánk bánni, hogy ezt azt tudnánk, hogy egyáltalán rossz, csak úgy, hát tudjuk, hogy rossz, csak úgy még benne vagyunk, hogy azt mondja a Szentírás, hogy menjünk az Istenhez. És nem igaz az, amit a sátán el akar velünk hitetni, hogy Isten előtt csak a tiszták állhatnak meg, mert van megváltónk, van nekünk Istenünk, van nekünk közbenjárónk, és a közbenjáró azt jelenti, hogy mi, akik bűnös emberek vagyunk,
mi képesek vagyunk arra, hogy az Istennel bármikor megtaláljuk a kapcsolatot, és hogyha kérjük, az Isten segítsége ott lesz a mi életünkben. Ez egy sokkal magasabb rendű gondolat, mint amire az emberi szív bennünket indít. Például, hogy olvastuk a 73. Zsoltárban, ott is a megoldás nem azt jelentette, hogy a zsoltáros azt tapasztalta volna, hogy körülötte az álnok embereknek a sorsa hirtelen rosszra fordult volna, hanem azt olvassuk, hogy megértette azoknak a sorsát, megértette, hogy ezek az emberek ezt teszik, ennek ez lesz a következménye, és hogy nem ezt kell nézni, ezek az emberek meg fognak halni, és el fognak kárhozni, és az életet a maga teljességében kell látni, és nem csak a pillanatnyi igazságtalanságokon kell tudni felháborodni. A 10-11-es versekben azt olvassuk, hogy amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, ugye Ézsaiás könyve 55. fejezetéről van szó, tehát mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Tehát nem az a cél, hogy több tényszerű ismeretünk legyen a Szentírásról, hanem az a cél, hogy bennünk gyümölcsöt teremjen, hogy az életünket átformálja, átalakítsa, és hogy az igével addig tudjunk foglalkozni, addig tudjon a lelkünkbe behatolni, amíg minket meg nem változtat, ki nem térít a megszokott gondolati pályánkból, és hogy bennünket a Krisztussal való érő, erős tapasztalatokon való közösségre tudjon bennünket nevelni. Tehát akkor vagyunk mi ott az Isten szent helyén, hogyha mi szeretnénk megváltozni, ha mi nyitottak vagyunk arra, hogy az Isten mást mondjon nekünk, mint ahogyan gondolkodunk, és hogyha mi a Biblia olvasást egyfajta ünneppé tudjuk tenni az életünkben. Tehát akkor, amikor megnyitjuk a Szentírást, az számunkra egy örömteli dolog. Mert tudjuk, hogy az Isten üzen nekünk valamit. És ennek az üzenetnek a befogadására vagyunk készek. És akkor, amikor nekünk annyi sok bűnünk, keserűségünk, fintorgásunk, akaratunk, nagyon sok mindenünk van, és így nyitjuk meg a Szentírást, azt látjuk, hogy az Isten átformál minket, és más emberek leszünk. És rájövünk arra, hogy az életünket nem lehet különböző úgy élni, hogy elkezdünk álarcokat viselni, elkezdjük az embereket manipulálni, megpróbálunk az embereknek féligasságokat mondani, hanem azt fogjuk megtapasztalni, hogy csak úgy lehet élni, hogy az életünkben az Istennel való kapcsolatot felépítjük, és nem pedig bujkálunk egymás elől, nem pedig féligasságokat mondunk. A másik tényező, amely az Isten szent helyét jelenti számunkra, az az imádság. Ugye van olyan imádság, amit Isten meghallgat, és nekünk is ilyeneket célszerű mondanunk. Szentírásban több ilyet olvasunk, például olvashatunk arról az apostolok cselekedetei 10. fejezetében, hogy Kornéliusznak, ennek a római katonának az imádságát az Isten meghallgatta. És ő könyörgött Istenhez több napon keresztül böjtölt, és imádkozott, és egyszer csak megjelent nála Péter apostol, bizonyságot tett neki Krisztusról, és úgy érezte, hogy ez az, amiben az ő vágyai beteljesedtek. Ő nem tudott Krisztusról, vagy legalábbis ha hallott is róla, nem voltak róla pontos fogalmai, nem értette a megváltásnak a titkát, és amikor Péter elmondta neki a kereszthalálnak a lényegét, az üdvösségnek a feltételeit, az üdvösségnek az útját, akkor ez az ember megadta magát az Istennek, mert ő arról a hiányról beszélt Istennek, ami ő benne volt. Az ima meghallgatásának a legfontosabb feltétele az őszinteség. Az, hogy be kell vallanunk azt Istennek, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan érzünk. Az az imádság, amellyel őszintén kiöntjük a szívünket Isten előtt, az általában nem felel meg azoknak a kritériumoknak, mint amelyeket a jó imádság kritériumaként tanítás szintjén el tudnánk mondani. Az őszinte imádság az nagyon mélyen a lélekből indul, és nagyon-nagyon-nagyon őszinte. És mi nagyon bűnös emberek vagyunk, és Isten előtt, hogyha merjük vállalni a bűnösségünket, és úgy
állunk oda, hogy nem akarunk bujkálni, és nem akarunk mindenféle kegyes kifejezésekbe beleburkolózni, akkor az Isten az imádság során belénk tud kapaszkodni, és feljebb tud bennünket emelni, hogyha mi őszinték vagyunk, és merjük vállalni azt, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen. Azt is el tudjuk mondani Istennek, hogyha nem akarunk imádkozni, azt is el tudjuk mondani, ha nem ég bennünk a tűz, azt is el tudjuk mondani, ha semmi kedvünk nincs, sem a Bibliához, sem az Istenhez, sem a szombathoz, sem a gyülekezethez, semmihez, semmi szolgálathoz, ezt is el tudjuk mondani az Istennek. És hogyha ezeket mind őszintén az Isten elé tárjuk, akkor az Isten tud velünk valamit kezdeni. Hogyha ehelyett elkezdünk hálát adni a gondviselésért, meg nem tudom miért, majd áment mondunk, illetve segítséget kérünk a napi sikereinkért, hogy azok megvalósuljanak. Hogyha ehelyett így imádkozunk, akkor azzal az Isten nem sok mindent tud kezdeni. Az Isten akkor tud velünk mit kezdeni, ha mi őszintén és leplezetlenül megjelenünk előtte, mint ahogyan azt látjuk például Mózes imáiban, Dániel imájában, Dávid imáiban, és a Biblia nagyon komoly hithőseinek az imáiban. Az ima az nem vallási kifejezések felsorolása. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de úgy tapasztalom, hogy nagyjából egy keresztény ember elég jól el tud boldogulni akkor egy gyülekezetben, hogyha megtanul 120 vallásos kifejezést, és ezeket különböző kombinációkban használja. És nem fog róla kiderülni, hogy ő valójában nem hisz Istenben, és nincs élő közössége az Istennel. Vigyázzunk arra, hogy nehogy az imáink is ilyen felfűzött kis mantrák legyenek, amikben a különböző kegyes és megható kifejezések ismétlődnek, hanem nekünk az imádságot az Istenhez kell intézni, úgy, hogy az számunkra nem kötelesség, hanem lehetőség. Olyan lehetőség, amiben mi mindent elmondhatunk Istennek, ahogyan Mózes is elmondta a küldetése során, amikor ott volt Egyiptomban, hogy Istenem, én azt teszem, amit te mondasz, és mindenkinek csak rosszabb azután, hogy idejöttem, és hogy most akkor mi van tulajdonképpen. Ugye Mózes elmerte mondani Istennek azt, amit gondolt, és így Isten is tudott vele mit kezdeni, mert Mózes a valós problémákat tárta Isten felé, és nem pedig kegyes kifejezésekkel védekezett az Isten jelenléte ellen. Isten tulajdonképpen, amikor hozzámegyünk, akkor nem tisztaságot vár tőlünk, mert mi magunkat nem tudjuk tisztává tenni, azt ő megteszi. Mi bennünk nem másra vár, mint egy döntésre, egy belső döntésre, hogy mi szeretnénk őt megkeresni, szeretnénk őt megtalálni. Kívánjuk az ő jelenlétét az életünkben, vagy hogyha ezt nem kívánjuk, akkor azt is őszintén el tudjuk neki mondani, mert ez is egy döntés, hogy én őszinte vagyok, és az Istent keresem, és magasabb szintű életet szeretnék élni, mint amiben élünk. Ugyanúgy, ami belső döntésünkre vár, mint ahogyan a tékozó fiú apja is ezt tette, és akkor, hogyha megszületett bennünk ez a belső döntés, akkor ne féljünk ettől, mert mi tisztátalanok vagyunk, és Isten nem szégyel bennünket így, hanem megvált, megtisztít, újjáteremt. A Római Levél 8. fejezetét szeretném elolvasni az záráshoz közeledve. 8. fejezetéből néhány verset értelemszerűen, a 31-től a 34. verseket. Tehát a Római Levél 8. fejezetében a 31. verstől olvassuk Pál apostolnak ezeket a nagyon szép bátorító szavait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait, Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is, értünk. Az a konkrét cél, amely a mi célunk, az az Isten megtalálása. Az Isten szent helyére való bemenetel. Az, hogy megleljük az Istent, az imádságban, az igeolvasásban, és lelkileg újjá tudjunk születni. És ehhez meg kell találnunk az utat, meg kell találnunk az időt, rá kell tudnunk hangolódni az Istenre.
Meg kell találnunk az életünkben azokat a feltételrendszereket, amin belül ez működik. Én magam is a héten egy érdekes szituációval találkoztam, ugye nekem a foglalkozásom az könyvelő, és nekünk ilyenkor január elején eléggé nagy az elfoglaltságunk. És aztán elmentem a hét egyik napján, tanulok lovagolni, és elmentünk a lovasiskolába, és azt tapasztaltam, hogy egyszerűen nem tudok ráhangolódni az állat hullámhosszára, mert ugye úgy működik igazából a lovaglás, hogy egy hullámhosszon vagyunk, mert fáradt vagyok, kimerült vagyok, nem érzékelem azt, hogy lehet ezt jól csinálni, egyik hibát a másikra halmoztam. Utána nap elmentem egy másik sportolásra, ott is az edzőm mondta, hogy hát úgy látja, hogy eléggé szét vagyok esve, tehát hogy nem tudom a kezemet meg a lábamat megfelelően koordinálni, és ez így nem tud működni. Aztán hát mondtam neki, hogy hát igen, mert ez van, az van, fáradt vagyok, stb. Ezt elmondtam neki, aztán egymásra nevettünk, és mondtam, hogy hát igen, indoklásból mindig van elég, tehát azt mindig lehet találni. Csak az életet tudjuk-e úgy formálni, hogy megfelelő feltételrendszer legyen azokhoz, mint amiket szeretnénk elérni. És ott, ahogyan, ez nekem azért volt egy nagy tanulság, mert ahogy láttam, hogy mozogni nem tudok normálisan fáradtan, még egy állatra se tudok ráhangolódni fáradtan, akkor hogy lehet az, hogy várhatnám el azt, hogy én most Isten hullámhosszára rá tudok hangolódni, és érzékeny leszek lelki témákra. Ez nyilván így nem működik. Úgyhogy nekünk is az életünkben egyrészt döntéseket kell hozni, másrészt pedig az is egy fontos feladat, hogy ki tudjuk építeni azt a feltételrendszert, amin belül működik a lelkiség, amin belül tényleg esélyt, lehetőséget adunk Istennek arra, hogy munkálkodjon bennünk, tehát be tudjunk menni az Isten szent helyére. Hogy az a hely olyan legyen, ahol Isten jelen van, nem csak formálisan, nem csak úgy, hogy ki van írva, hanem úgy, hogy ő az életünkben működni tud, ránk hatni tud, mert mi nyitottak vagyunk, a lelkünk kész erre, és mi a belső döntést meghoztuk, hogy szeretnénk meggyógyulni, akarunk meggyógyulni. És segítsen meg valamennyiünket a Jóisten abban, hogy mi is a hit oldaláról közelítsük meg a Szentírásnak az üzenetét és az Isten keresésnek a témakörét, és hogy eljussunk odáig, hogy lélekben teljes szívünkből újjá tudjunk születni, és meg tudjuk tapasztalni azt, hogy Istennek, Jézusnak az igája az gyönyörűséges és könnyű, és hogy ő vele az élet egy hatalmas élmény és csodálatos dolog, és hogy az Isten szolgálni az nem egy kinkeserves dolog, hanem az életnek a legnagyobb öröme és a legnagyobb felszabadultsága. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy ezt tudjuk megtapasztalni az Istentől, attól az Istentől, aki bennünket a legnagyobb küzdelmeinkben is megsegít és megáld, és megadja nekünk a jelenlétének a biztos tudatát, érzését, és aki megsegít minket minden dologban, akármi is legyen velünk. Amen.

Jó Istenünk, mennyei Atyánk, nagyon hálásan megköszönjük azt, hogy Te valamennyiünk életét megszólítod, valamennyiünk lelkét megérinted, és valamennyiünket az örök élet felé kívánsz terelni. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mi, akik bűnös és teljesen méltatlan, az üdvösségre alkalmatlan emberek vagyunk, hogy mi meghallhatjuk a Te szavadat, megtapasztalhatjuk a Te közelségedet, a Te átformáló erődet. Azért könyörgünk, hogy mi merjünk mindig őszinték lenni hozzád, hogy akkor, amikor az igét olvassuk, akkor érezzük, lássuk meg, hogy hogyan feddesz meg bennünket, és merjük kitárni önmagunk előtt is az életünket, bűnös dolgainkat, és hagyjuk, hogy Te megfedjél bennünket, és így legyen lehetőségünk az újjászületésre. Adjál nekünk, kérünk, hasonló őszinteséget az imádság során, hogy mi merjük azt vállalni, hogy mi milyenek vagyunk, és merjünk könyörögni az üdvösségünkért, hiszen Te meghaltál helyettünk, a Te fiad áldozata betakarja a mi bűneinket, és ebben elég erő van ahhoz, hogy mi más emberek legyünk. Kérünk, segíts minket, hogy ennek az erőnek a titkát megértsük, az életünkben megtapasztaljuk, és hogy az életünk arról tehessen tanúságot, hogy Krisztus áldozata mit tud munkálni egy emberi szívben. Segíts minket, kérünk, hogy ne éljük a hitéletünket hétről hétre, évről évre hasonló szinten, hanem merjünk magasabb szintű gondolatokkal találkozni az igében, mint amelyek a miénkek. Merjünk az egekhez hasonló gondolatokkal megütközni, és merjük ezeket a szívünkbe befogadni, és akarjunk meggyógyulni. Krisztus nevében kértük ezt tőled. Amen. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez szóljak, a gyermekekkel gondolkodjunk közösen. Tegyétek fel a kezeteket, merre vagytok? Ott is? Igen, ott is. A 119. Zsoltárból választottam igét, figyeljetek jól. 119. Zsoltár, 133. verse, így hangzik. Ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. A zsoltáros így szól, így kiált fel a Jóistenhez, hogy ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Hát hogy is lehet ez, hogy hamisság, valami rossz uralkodik az emberen? És felteszek egy kérdést, figyeljetek, voltatok-e már fogorvosnál? Voltatok? Vagy aki nem is volt esetleg, az is tudja, hogy mit csinál egy fogorvos, ugye? Miért megyünk fogorvoshoz? Hogy kihúzza a fogat, vagy hogyha nem húzza ki, akkor mit csinál még? Igen? Mondjad? Tömje be a fogad, nagyon ügyesek vagytok, és nagyon bátra körülök neki.
1: De hát... Ránőtt
0: a másik, értem. És hogyha kihúzza, hogyan húzza ki? Mondjuk hagyja benne egy pici darabkát a fogból, vagy azt is mondtátok, hogy betömi. Mielőtt betömi, mit csinál? Kitisztítja. És vajon meddig végzi ezt a tisztítást? Kicsit kitisztogatja, egy pici kis szuvas részt hagy benne, úgy gondolja, hogy hát, az már elfér, úgy tömi be. Nem? Hanem? Teljesen egy pici-pici kis rossz rész sem hagy, ugye? És mikor megyünk a fogorvoshoz? Akkor, amikor már nagy a baj, akkor, amikor már esetleg az egész állkapcsunkra átterjedt a gyulladás, vagy pedig ideje korán. Azért ugye mossuk a fogunkat, és figyelünk rá, és amikor pici kis fekete kis részt, elszíneződést látunk, akkor elmegyünk a fogorvoshoz, ugye? És akkor ő kitisztítja egészen és teljesen. Vajon miért kell teljesen kitisztítani a szuvas fogat, vagy miért kell kihúzni? Mi történne, hogyha a doktor bácsi vagy a doktor néni nem tenné ezt meg? Kiestének a fogaink, de mielőtt kiesne? Minden csupa fekete lenne. Igen. És vajon fájna-e az? Fájna. Nagyon fájna, ugye? És akkor tudunk másra gondolni? Akkor szinte csak a fájdalom uralkodik rajtunk, és nincs is más, ugye? Csak a fájdalom van. Na, így van ez a lelki életünkkel is. Ugye azt mondtuk, hogy elmegyünk a fogorvoshoz, amikor pici kis elszíneződés, pici kis szuvas rész már látszik a fogunkon, de a lelki életünkkel is, hogyha teszünk, akkor tesszük ezt helyén valóan, és akkor tesszük jól. Ugye az volt az alapigénk, hogy ne engedd, Jóisten, hogy valami hamisság uralkodjék rajtunk. Hát hogy tud a lelki életünkben valamilyen hamisság eluralkodni, elhatalmasodni rajtunk, és semmi más nincsen, már csak az a rossz, ami akár ilyen picike volt. Pici füllentés, pici kis csúsztatás, kis engedetlenség, egy kis visszabeszélés. De hogy tud ez uralkodni az emberen? Hiszen már el is múlt. Hogy tud uralkodni? Mit gondoltok? Igen? A lelkiismeretünkön, és hogyha elhallgattatjuk, mi a megoldás? Ugye azt mondtuk, hogy fogorvoshoz megyünk, a fogunkkal, a szuvas fogunkkal, és ki a mi orvosunk lelki értelemben? Krisztus Isten, és akkor hogyan megyünk a mi lelki orvosunkhoz, amikor hát megbántottuk, és akár ez a kis folt is ott van, hanem a fog. Imádságban, és mit viszünk imádságban az Isten elé? Nagyon ügyesek vagytok. Tessék? A bűneinket, és ha a bűneinket visszük, akkor mit mondunk a jó Istennek? Bocsássa meg, és még valamit mondunk. Nagyon ügyesek vagytok. Szeretnénk többet is elkövetni? Nem. Ugye, és ezt is kérjük. Meg tudjuk ezt magunktól tenni? Nem. Ugye nem? Ezt is kérjük a jó Istentől, hogy segítsen nekünk, hogy többet ne legyünk engedetlenek, ne füllentsünk. Ki tudja mi minden, amiért éppen menjünk. Segítsen nekünk, hogy ne kövessünk el? Igen? Mondja. Nem akartad? Ne kövess el, és hogy bocsássa meg nekünk. Ugye így szólt az alapigénk, jegyezzétek meg jól, ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Gondoljátok meg jól, és zárjátok a szívetekbe ezt az alapigét. Köszönöm, hogy figyeltetek, és figyeljetek azért tovább is. Bizonyára most is fogtuk majd tudni néhány gondolatot megragadni. A felnőttekkel, és talán egy kicsit ezen a nyomvonalon haladunk tovább, arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, hogy vajon gondolkodunk-e, vagy teljesen áthatja a gondolkodásunkat, illetve az életünket a korrupció, a szellemi korrupció. Olyan sokszor mondjuk azt, hogy akár a reklámokban is, vagy a televízión, a különböző médiákon keresztül kész dolgokat kapunk. Kész dolgokat kapunk, de vajon merünk-e a többség, a tömeg ellen gondolni, vagy merünk-e, vagy egyáltalán vesztük-e magunknak a fáradtságot. Valaki egyszer azt mondta, hogy az emberek a szakácsokat szeretik, és nem az orvosokat. A szakácsokat, akik kifőznek valami jó kis ételt. És most utoljára, ahova jártam továbbképzésre, ott egy csoporttársammal beszélgettünk, úgy egyáltalán a gondolkodásról, és beszélgettünk a vallásról, a vallásosságról is. És ő azt mondta, hogy neki majd megvan a saját istenképe, de az a baja tulajdonképpen a vallásokkal, hogy az emberek nem gondolkodnak, és tulajdonképpen ez úgy néz ki, mintha gyors étkezdébe járnának. Ő így fogalmazott, hogy a vallásos emberek azok mindig bemennek a spirituális McDonald'sba. Spirituális McDonald's, nekem nagyon tetszett ez a hasonlat, mert mit is kapunk ezekben a gyors értelmekben? Hamis étkeket, amikből nem is tudjuk igazán, hogy miből való. Ugye? De azzal van-e baj, hogyha hasonlóképpen gondolkodunk, vagy azonos hitelveket vallunk? Ezzel nincsen baj. Ugye ezt értjük, hogy nincsen baj, hogyha Új-Zélandtól Nagykátáig hasonlóképpen gondolkodunk, hogyha a mérték maga a Szentírás. A baj akkor van, hogyha nem gondoltuk végig, hogyha nem a sajátunk, hanem csak másoknak a szavait adjuk tovább úgy, anélkül, hogy a sajátunkkal tettük volna, anélkül, hogy végig gondoltuk volna. De miért veszélyes ez? Azért, mert egy másik alkalommal, hogyha nem a Szentírásban így gyökerezik annak az embernek, annak az ideálunknak az üzenete, akkor megyünk utána gondolkodás nélkül. És sajnos az egész világunk ezt sugallja, ezeket a gyors éttermeket testi értelemben is, de lelki értelemben is. Vizsgáljuk meg, hogy Izrael népe történetében vajon hogyan történt ez. Egy konkrét történetet, egy nagyon jól ismert történetet fogunk közösen megvizsgálni. Ebben a jól ismert történetben a nép ment egy kisebbség után. Úgy ment egy kisebbség után, hogy még csak nem is volt logikus az, amire felépítették a saját érvelésüket, a saját évrendszerüket. De mindezt majd tovább gondolva megvizsgáljuk azt is, hogy bizony még a saját logikánkkal is vigyázni kell, tehát az sem biztos, hogy arra építhetünk. Ez a jól ismert történet, Káleb és Józsué története. Káleb és Józsué története Mózes 4. könyvében, illetve 5. könyvében is megtalálható. Mi Mózes 4. könyvének 13. fejezetét fogjuk segítségül hívni mai közös gondolkodásunkban. Mózes 4. könyve 13. fejezete. És otthon elolvashatjuk majd Mózes 5. könyvében, az első fejezetben, a 19. verstől van a történet összefoglalása. Tehát Mózes 4. könyve 13. fejezet, és majd a 26. verstől fogjuk olvasni. Az én szentírásomban a 156. oldalon található. Ugye azt mondtuk, hogy Káleb és Józsué története. Ez a honfoglalás megelőző történet. Emlékszünk arra, hogy 12 kém került az Isten tanácsára, akik küldésre Kánaán földjére. Emlékszünk, ugye? Kikből tevődtek össze? Ki volt ez a 12 kém? Nem név szerint gondoltam. 12 nemzetségből, és a 12 nemzetségnek mely képviselői voltak ők? A vezető emberek voltak. És ott kapcsolódunk be a történetbe, amikor már visszatérnek Kánaán megkérmeléséből. Emlékszünk ugye, hogy hatalmas szőlőfürtöt is szakasztottak le, úgyhogy rúdon tudták vinni. És visszaérkeztek, 26. verstől olvasom. És visszatértek a föld megkérmeléséből 40 nap múlva. És mentek, és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez Párán pusztájába, Kádesbe, és hírt vittek nekik, és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nekik a földnek gyümölcsét. Eddig nincs baj a történettel. Így beszéltek nekik, és figyeljünk majd arra, hogy hol van ez a picike szó. Így beszéltek nekik, és ezt mondták. Elmentünk arra a földre, amelyre küldtél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Helyén való. Csak hogy.

Igen, és mi, melyik volt ez az egészen pici kis szó? Ha csak hogy. Hát, hát ott bizonyára tejjel, mézzel folyok állnán, az igen, de talán az ő szóhasználatokban még bizonyosak voltak, de az, hogy csak hogy. Csak hogy erős nép. És még egy kis szó, amit is mondtak, hogy honnan, hol laknak ezek a nagyon erős emberek? Melyik égtáj felől? Délfelől. És ők honnan akarták, vagy az Isten tanácsára? Így van, így van. Az Isten azt mondta, hogy délfelől menjetek be. Mi volt a baj ezzel? Igaz volt, hogy erősített városok voltak? Igaz volt, hogy óriások laktak? Akkor mi volt a probléma? Pontosan, mert elmondhatták volna, hogy így van, erős nép lakik, őt annál hatalmasabb lett volna az Isten dicsősége, hiszen az Isten már több száz évvel ezelőtt megígérte, hogy az övék lesz ez a föld. És figyeljük meg, hogy miért mondtam azt, a továbbiakból leszűrhető, hogy még logikailag sem volt védhető ez a fajta érvelés. A továbbiakból kiderül. És jól lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek Izrael fiaihoz, mondván, az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Miért nem védhető, még logikailag sem védhető ez az érvelés? De melyik mond, melyik szó? Megemészti. Egyrészt elmézzel folyó, másrészt meg... És akkor lakhatnak ott óriások, amelyik megemészti az ő lakóit. Tehát most óriások laknak azon a földön, vagy pedig megemészti a lakóit. De a tömegnek mindegy volt már, hogy mit mondtak. A tömegnek az volt a lényeges, hogy a vezetők mondják, és határozottan érveljenek valami mellett. Volt, aki ellent mondott? 12 kém volt. Ketten. Káleb és Józsié, kettő ember volt, aki a tömeg ellen mert nem csak gondolni, hanem szavakban is kifejezni. És kettő ember volt, aki bízott az Isten ígéretében. És lehet, hogy még a tömegben és a tömeg szívében kezdetben még ott bujkált valami, de utána mentek és hagyták magukat sodorni a tömeggel. És arra a 10 emberre tekintettek. És a tömegre. Áthatotta az életüket a szellemi korrupció. És persze az a döbbenetes, és ez a nagyon megrázó ebben a történetben, hogy ugye az Istenhez kiáltottak, hogy hát az asszonyaink és a kisdedeink oda lesznek, hogyha mi elmegyünk arra a földre, és miután az Isten azt mondta, hogy jó, nem kell bemennetek, akkor majd még 38 évig, tehát összesen 40 évig itt fogtok bolyongani a pusztában, nem kell elmennetek, akkor mit tettek? Akkor azt mondták, hogy mégis bemegyünk. És tényleg majdnem ráment mindannyiuk élete. Akkor már nem volt gond, hogy a kisdedeink, hogy a kisdedeink és hogy az asszonyaink. Tehát logikailag sem volt védhető ez a fajta érvelés, de a tömegben áradás van, a tömeg nem gondolkodik. Ezért is óvakodjunk attól, hogy tömegáramlatoknak kitegyük magunkat ténylegesen is és képletesen is. Többség ellen kimer gondolkodni és kimer cselekedni. Ez volt a gondolatfeltevés. Egy gyermekkori történet jutott eszembe, egy nagyon egyszerű kis történet volt, és nem is a tömeg ellen való cselekvés, csak hogy az ember mennyire nem szeret kilógni a sorból, és mennyire úgy szeret cselekedni, vagy olyan szeret lenni, mint a többség. Amikor általános iskola első osztályába mentem, bizonyára így van ez a mostani gyerekekkel is, akkor a szüleikkel elmennek és beszerzik azokat a tanszereket, amelyeket tudják előre, hogy biztosan kell. Mert így van ez a ceruzákkal, és így van ez a tolltartóval is. Meg a táskával is. Így van. Tolltartóval, táskával, talán még a füzetcsomaggal is. De ebben a példában most

0: tolltartó, az én személyes példámon a tolltartó egy ilyen nagyon érdekes és kiemelendő kis rész. Az én szüleim emlékeztek arra, hogy nekik fa tolltartójuk volt. De bizony nem lehetett kapni fa tolltartót abban az időben, már mind ilyen műbőr tolltartók voltak. Hát mi bizony szinte lejártuk a lábunkat, napokig kerestük Budapesten a fa tolltartót. Végre még csak lett, kaptunk valahol egy kis üzletben egy fa tolltartót. Na most, ha ilyen sokat kellett a fa tolltartó után járnunk, akkor mit gondoltok, hogy hány embernek, hogy hány kisgyereknek volt hasonló tolltartója, mint nekem? Senkinek nem volt. De vajon jó volt-e kilógni a sorból? Hát nagyon nem volt jó. Nekem sem volt jó, de hát gúnyoltak is azért, hogy hát lám, hát miféle szerszámos ládikám, vagy mi van nekem. Tehát most ezt csak azért mondtam el, hogy tényleg egy egyszerű kis együgyű történet, de nehogy könnyelműen vegyük ezt, hogy mi emberileg ki tudunk majd lógni a sorból, és mi emberileg meg tudunk állni a lábunkon, és kimerjük fejezni az egyetnem értésünket, az ige talaján lévő egyetnem értésünket a tömeg, a többség akaratával vagy véleményével szemben. Csak is a Jóisten segítségével, az ő befolyásával, az ő erejével fogjuk tudni ezt megtenni. Azt mondtuk, hogy még csak logikailag sem volt védhető ebben a történetben az érvelés. De vajon meg tudunk-e állni akkor, hogyha az értelmünkre nem tudunk hagyatkozni? Hogyha a logikával szemben pusztán csak, és idézőjelesen értsétek, pusztán csak azt tud megerősítést adni, hogy az Isten azt mondta. Amit látunk, amit tapasztalunk, az látszólag egészen ellentmond annak. Ezt a következő gondolatsort a Döntés a Jordánnál című könyvünk kapcsán vettem. A Döntés a Jordánnál utolsó fejezete egyikénél láttam, itt a ti könyvtáratokban is megvan ez a kis füzet. Tehát hol is fordul meg az életünk ebben az esetben? Hogy alárendeljük-e a saját értékítéletünknek, a saját elemzésünknek azt, hogy így szól az Úr. Ez a jól ismert történet, ez a nagyon jól ismert történet az ősbűn története. Az Isten állított egy tilalomfát, és azt mondta, hogy engedelmeskedj. És ezzel szemben mi az, amit tapasztalt az első emberpár? Mi az, amit látott? Ugye azt mondta, hogy ha esztek abból a gyümölcsből, akkor meghaltok. És ezzel szemben mi az, amit látott? Megszólította őt a kígyó, a sátán, és mit mondott? Mit mondott? Bizony nem haltok meg. Mit szeretett volna ezzel elérni? Kételkedjenek miben? Isten szavában, és még miben? Jó. Ugye ezt mondjuk mindig, hogy Istennel szemben bizalmatlanságot támasztani. De olyankor, amikor mi elkezdünk kételkedni. Kételkedni, amikor valamilyen kísértés ér, és ezzel kedvezni is szeretnénk magunknak ezzel a fajta kételkedéssel, akkor az születik meg a fejünkben az a fajta gondolat, hogy olyan jól értettem-e? Olyan jól értettem, hogy valóban ezt szeretné-e tőlem az Isten? És akkor most gondolhatunk itt különböző küzdelmeinkre, ki mivel küzd. Akár legyen az a táplálkozás, vagy legyen egy szellemi táplálék is, hogy még szeretnénk bekapcsolni a tévét, és valami olyan filmet megnézni, vagy olyan olvasmányt a kezünkbe menni. Legyen az bármi. Megfordul a fényben, csak ugyan jól értettem, hogy ezt szeretné az Isten, hiszen így akkor legalább van közös témám az emberekkel, hogyha tudok erről a filmről beszélni. Vagy legyen bármi, tehát most kapcsoljátok be a saját életetek küzdelmét. Csak ugyan jól értem. Mondhatta, gondolhatta éve, és csak ugyan jól értettem én az Istent, hogy ezt szeretné tőlem. Csak ugyan jól értettem. Hiszen mi az, amit látok? Hogyha valóban ezt mondta volna, akkor nyilván őrizzem a kertet és műveljem, valaki olyan lénytől kellett volna őrizni, aki láthatóan gonosz dolgokat cselekszik. De hát ez a lény, mit tapasztalok? Mi a logikus? Azt látom, hogy beszél, és nem halt meg. Soha eddig nem láttam állatot, nem hallottam állatot beszélni. Beszél hozzám, és nem hal meg. A mérleg másik nyelve mi volt? Itt van a saját értékítélete, a saját tapasztalata, lám nem halt meg, és a mérleg másik nyelvén. Így szólt az Isten, de minden ellent mond neki. Logikus. Logikusan mit mond? Logikus, hiszen nem halt meg. Nem tudom a saját tapasztalataimon átszűrni, csak azon, hogy így szól az Úr, így szól az Isten. Hol fordul meg az ember élete? Akkor, amikor a hazugságra épülő hatalmas fegyverrel szemben nincsen semmi más eszközünk, csak a puszta hitünk. Lesz-e ilyen? Van-e ilyen? Van ilyen most is a hétköznapokban, de nagyon jól tudjuk, hogy hatalmas próba elé lesz állítva Isten népe. Egészen mást fogunk látni és tapasztalni, a saját szemünknek nem hihetünk majd. A mérleg másik nyelvén az lesz, hogy így szól az Úr. Más látok és más tapasztalok. De hol fordul meg az életem? Hogy alávetem-e a saját tapasztalataimnak azt, hogy így szól az Úr, vagy pedig nem. Magát kereszténynek valló közgondolkodásban is sajnos megtalálható az, hogy az Isten szavát leszállítják az esendő ember mértékére. Találkozunk-e olyasfajta megállapításokkal, sőt érvelésekkel is, hogy hát a Szentírás nem is kell olyan komolyan venni, sőt magát a teremtés történetet sem. Ez nem más, mint valamiféle mítosz. Sok nép történetében is valamiféle teremtés mítosz van. Azt meg végképp nem kell komolyan venni, hogy 6 nap alatt teremtette volna az Isten a mindenséget. Hát ki tudja ezt komolyan venni? Hát nyilván a bibliai írói sem gondolták ezt komolyan. Ugye van magát kereszténynek való közgondolkodásban ilyesfajta elmélet. Bólogassatok, vagy rázzátok a fejeteket, ha még nem hallottatok róla. Ugye tehát hallottátok, hogy létezik ilyen. Az özönvízről hallottuk azt, hogy az is valamiféle lokális katasztrófa volt, és nem az egész földgolyóra kiterjedő katasztrófa. Ezt mind-mind hallottuk. Sőt, az Isten törvényét is korszerűtlennek tartják. Azt mondják, hogy hát egy földműveléssel foglalkozó kis héber nép, héber törzs számára mondhatott valamit, de a mai ember, a 21. századi felvilágosult ember számára már ugyanmit tudna mondani. És mindez mielőtt nyitja ki a kaput? Azelőtt, hogy kiegyezzünk a bűnnel, az ember kényelmessége előtt, és mind-mind utat és teret ad annak, hogy végül letérjünk az igaz útról. Ábrahámot szoktuk példaként emlegetni, és nagyon örömmel emlegetem én magam is. Ábrahám milyen elhívást kapott az Istentől? Volt-e abban valamiféle logika? El kellett mennie egy jól épített, jól felépített városból. Emeletes házakban laktak az emberek, amelyikben még külön fürdőszoba is volt. Hát ne a mai fogalmainkkal képzeljük el a fürdőszobát, de mégis külön helység volt a fürdés számára. És hova kellett menni? Egy olyan földre, ahol végigvándor volt egész élete során, még egy nyughelyért is tárgyalásokat kellett folytatnia, és meg kellett vásárolnia. És hát a mai beduin sátrakhoz hasonló lehetett az ő lakhelye, 2 helységből állt. A belső helységben voltak az asszonyok, a külső helységben a férfiak, vagy ott fogadták a vendégeket. Milyen logika lehetett abban, emberileg milyen érvelés lehetett? Mi volt a mérleg másik nyelvén? Az, hogy így szól az Úr. Ezt mondta az Isten, hogy menjek el, és igen, majd az én magam örökségül bírja azt a földet, és igen, majd megáldatik bennem az én magomban a föld minden nemzetsége. Emberi magyarázat, emberi érvelés nem volt erre, nem volt logikus. De mégis megtette, mert így szólt az Úr, és ezt mondta neki. Volt-e olyan, hogy Ábrahámban is felmerült valamiféle kétség? Volt ilyen? És mit tett a kétségével? Mit tett a kétségével? Az Istenhez fordult, nem? Az Isten azt mondta, hogy igen, megáldatnak benned a föld minden nemzetségei, és akkor Ábrahám még egy talán pici indulat is lehetett a hangjában, azt mondta, hogy hát ugyan mit adnál nekem? Hát az én házam szolga szülöttje, a damaszkuszbeli Eliézer lesz az én örökösöm, hát nincsen nekem gyermekem. És akkor az Isten szeretettel kérlelte, és mondta, hogy gyere ki Ábrahám, és tekints fel az égre. És akkor mit tett Ábrahám? Kiment, felnézett és hitt. Ilyen egyszerű. Kiment, felnézett és hitt. Az Isten azt mondta, hogy igen, hogyha meg tudod számlálni a csillagokat, akkor így lesz a te magod is. És ő kiment, felnézett és hitt. Ilyen egyszerű a hit cselekvése. Rostálás lesz az advent nép körében is, és ezt jól tudjuk. És azt is tudjuk, hogy közeledik ez az idő, amikor mindez megtörténik, és megint csak egy jól ismert bizonyságtételi szakasz szeretnék felolvasni nektek most bevezetőül erre a gondolatsorra. A bizonyságtételek 5. kötetéből származik, a 63. és a 64. oldalról. Gyorsan közeledik az az idő, amikor nagy lesz a bizonytalanság és a fejetlenség. Sátán angyal ruhába öltözik, hogyha lehetséges, megcsalja még a választottakat is. Fújni fog a tanítás mindenféle szele. Akkor nem azok lesznek a vezetők, akik az áltudományokat becsülik a legtöbbre. Nem azok fogják vezetni a nyájat, akik a műveltségben, a tehetségben és az emberi képességekben bíztak. Alig néhány kiváló ember vesz majd részt az utolsó ünnepélyes munkában. Nem azért olvastam most ezt föl, hogy akkor most azon gondolkodjunk, hogy vajon ki lesz az, hanem azért, hogy ne emberekben bízunk. Érthető ugye a Káleb és Józsué történetéből is. Ne emberekben. Ott is volt azért kettő a népvezetői közül, aki megmaradt az igaz úton, és ebben a kis szakaszban is azt olvashatjuk, hogy alig néhány kiváló ember vesz majd részt, de részt vesz. Azért emberek, kiváló emberek olyanok, akikre felnéztünk, olyanok is részt vesznek majd az utolsó munkában. De ne emberekre nézzünk. Ne emberekre nézzünk, mert nem tudunk megállni. Azt mondtuk, hogy min is fordulhat meg az életünk, hogyha a saját értékítéletünkön, a saját tapasztalataikon szűrjük át az Isten szavát. A kérdés az, hogy engedelmeskedünk-e, tudunk-e majd engedelmeskedni akkor, amikor tapasztalattal, emberi okoskodással nem tudunk érvelni az Isten igéje mellett. Amikor nem tudjuk igazolni az Istent a saját tapasztalatainkkal és érvelésünkkel. Ugye egy fa volt a tilalomfa az Édenben, ami érinthetetlen volt. És a fa helyett vajon mi lesz az utolsó időben az engedelmességnek, az Isten tiszteletnek megfelelő pont? Vajon miért? Vajon miért? Miért pont a nyugalomnap? Azt mondjuk, hogy 10 parancsolatot adott az Isten, és a 10 parancsolatból 9 emberi érveléssel igazolható-e? Nagyrészt igen, hiszen a polgári törvénykezés is használja a 9-et, nem? És úgy józan ítélő képességgel is belátható, hogy az jó dolog, hogyha nem lopok, meg nem ölök, és az is jó dolog, hogyha a családot megtartjuk, és nem élünk bárkivel házas életet, hanem egy emberrel. Tehát a döntő többsége 9 igazolható logikai érveléssel is. És azt mondtátok, hogy a nyugalomnap az hányadik parancsolat? 4. parancsolat, és a nyugalomnap alatt mit értünk? A bibliai szombatot, ugye? A teremtés emlékünnepét. Igazolható ez logikai érveléssel? Logikai érveléssel, nem? Miért pont a szombat? Miért nem a csütörtök, vagy miért nem a vasárnap? Csak azért, mert az Isten azt mondta, hogy szombat. Logikai érvelés nincs, csak azért, mert az Isten azt mondta. Ábrahám életében volt logikai érvelés, hogy miért jöjjön ki? Mert az Isten arra kérte. Persze most így utólag, már mi tudjuk azt, hogy idegen Isten kultusza volt abban a városban, ahol ő él, de akkor, amikor az ember benne van egy helyzetben, akkor nem lát ilyen világosan. Talán ezt így a mai nap még jobban megérthetjük. Mi is benne vagyunk egy helyzetben, ez is némi történelmi távlatból egészen világos lesz, hogy mit kellett volna tenni, amikor benne vagyunk, akkor nem. Pusztán csak azt tudjuk mérlegen, hogy így szólt az Isten, így szól az Úr. Hogyha az ember elindul, vagy elindultak a Jordán habjaiban, ott kavarogtak még a bokájuk körül a haragos hullámok, de meg kellett tenni az első lépést, és mi is majd az életünk során, vagy akár ma is, csak a következő lépést látjuk mindig magunk előtt, és azt hitben megtesszük. Tehát a szombat megtartása az Isten törvénye iránti engedelmesség lesz, ami megfordulhat az életünk. De vajon ki az, aki meg tud állni? Ki az, aki meglátja és meg tud állni? Valahogy egy gyermekkor kopogtatott az ablakon, ahogy készültem, egy gyermekkori mese jutott az eszembe, mégpedig a kismalac és a farkas meséje. Tudom, hogy én úgy ismerem a történetet, hogy a farkas arra kérte a kismalacot, hogy engedje be az egyik lábát, a hátsó lábát. És utána mire kérte? Hogy a másikat is. És hogyha nem figyelünk, ha nem óvakodunk, akkor az egész ordas bent lesz a szobában. Ott lesz az életünkben. Ha csak egy kicsit engedünk. És újra egy kicsit. Azt írja Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében a vizek meggyógyítása fejezetben, hogy hogyan is működik a bűn, mi a bűn természete az ember életében. Azt mondjuk, hogy a bűn elválaszt az Istentől. De hogyan működik ez? Ez az elválasztás hogyan működik? Hogyan fejeződik ki? Igen. Azt írja ebben a gondolatban, hogy az ember vágya és képessége is megszűnik arra, hogy megismerje az Istent. A vágya és képessége is. Azért ez egészen ijesztő gondolat, nem? És hogy kezdődik? Úgyhogy beengedi a farkas egyik lábát. Bizonyságtételek 5. kötete, de magát a fordítást ebből a Döntés a Jordán című kötetből vettem, mert úgy érzem, hogy ez jobban érzékelteti ezt a mondani valót. Akik lépésről lépésre engednek a világi követeléseknek és világi szokásokhoz szabják magukat, azoknak könnyebb lesz behódolni a világi hatalmaknak, semhogy gúnynak, sértegetésnek, börtönnel és halállal való fenyegetésnek tegyék ki magukat. Kik azok, akik nem tudnak megállni? Akik lépésről lépésre engednek a világ befolyásának. Nem kell, hogy először nagy dolgok legyenek, látványos dolgok. De az ember erkölcsi ítélő képessége is elhomályosul. Dániel első könyvében tanulmányozhatjuk a héberi fiak döntését és életét. Min kellett nekik dönteniük? Igen, megeszik vagy nem eszik meg a király étkét. Ugye érezhették volna magukat kitüntetett helyzetben is, a világ leghatalmasabb uralkodója megtiszteli őket azzal, hogy az ő asztaláról ad nekik étket. Mi volt a baj ezzel az étellel? Hamis étel, igen, tehát egyrészt egészségtelen is volt, de mi volt még a baj vele? Mindenki tudta, hogy bálvány áldozati ételek voltak ezek, és hogyha még csak látszólag fogyasztottak volna belőle, ugye megtehették volna, ha emberi érveléssel gondolkodunk, akkor azt mondja, hogy igen, eszünk, és aztán majd valami más teszünk, és úgyis fejlődünk, és megtartja az Isten az életünket, de nem. Ezzel, hogyha akár csak látszólag kiegyeztek volna vele, akkor kiegyeztek volna magával a bűnnel és a hamis Istennel is, mások szemében is. Ugye a mérleg egyik nyelvén ott volt, hogy igen, hogyha mi ezt most megtesszük, akkor magunkra haragítjuk a világ leghatalmasabb uralkodóját. Sőt, ha ezt megtesszük, akkor lehet, hogy a népünkkel is, a fogságra jutott népünkkel is rosszat teszünk, mert hogy ő ellenük is fordul esetleg az uralkodó haragja. Még annyit hagyj kérdezzek meg, hogy ugye az első raporttal kerültek a héber ifjak Nabukodonozor városába. Kik kerültek ekkor az első csoporttal? Kik? Igen? Az előkelő ifjak, és még mi került? Még mit vittek még? Jó a kérdés, nem kit, hanem mit. A templomi kincseket, és hova vitték a templomi kincseket? Hova helyezték? A saját istenük templomába. Az ókorban szokás volt ez, hogy ahogy elrabolták a templomi kincseket, és azonnal a saját istenük templomába vitték. Mit fejeztek ki ezzel? Hogy a saját istenünk hatalmasabb a tiéteknél. Látszólag egy vesztett helyzet volt, egy vesztett ügy volt, látszólag. De mégis az Isten a héber ifjakon keresztül ebben a vesztett helyzetben tudott hatalmasan megdicsőülni az ő bátor kiállásuk okán és kapcsán. Lépésről lépésre sem engedtek a világi hívásoknak. Még a lépésről lépéséről egy gondolatot, mi azt mondjuk, hogy Isten számára elhívott nép vagyunk, és kötelességünk is hirdetni az igét. Jézus élete című könyvünkben, az Ördöngősök fejezetében található egy gondolat erre vonatkozóan, hogy rendben van kötelességünk, de mikor van jogunk? Mikor van jogunk beszélni az Istenről? Akkor, hogyha lépésről lépésre követjük őt. Ha lépésről lépésre követjük őt, jogunk van elmondani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet bennünket. Egyébként csak ártunk. Ugye a lépések milyen sokat számítanak. A lépések eltántoríthatnak az igaz útról, vagy pedig ha lépésről lépésre követjük Krisztust, akkor töltjük be az életfeladatunkat. A most múló percek, amelyeket oly kevés érzékelünk, ezek a percek döntik el sorsunkat, vagy örök életre, vagy az örök halálra. Ez is a bizonyságtétele 5. kötetéből való. Kiejtett szavunk, ma végzett munkánk, hirdetett üzenetünk lelkülete éltető illat lesz, vagy pedig a halál lehellete. Eszünkbe vesszük-e, hogy üdvösségünk, de mások sorsa is azokon az előkészületeken múlik, melyeket most teszünk az előttünk álló megpróbáltatásokra. Eléggé lüktető, élettől duzzadó az odaadásunk, istenfélelmünk, buzgalmunk, hogy helyt áll majd a ránk zúduló támadásunkban. És még egy rövidebb szakaszt engedjetek meg a Korszakok nyomában című könyvünkből, a Szentírás Védőpajzs című fejezetből. Az Antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csak is a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Egy rövid beszúrást engedjetek meg. Mit fog mondani ez a hamisítvány? Többek között mit fog mondani? Kellemes lesz a hangja, kellemes lesz a megjelenése, még gyógyítani is fog. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy még tüzet is hoz alá az égből. És azt mondja, hogy én megváltoztattam az időket és a törvényt, a vasárnapot kell ünnepelni. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. Igaz? Hogy aki Krisztusban van, új teremtés az? Igaz az, hogy vasárnap támad föl Krisztus? Igaz, hogy új testet kapott? Igaz, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az? És igaz-e, hogy vasárnapot kell akkor ezért ünnepelnünk? Miért nem? Logikus az érvelés? Logikus az érvelés. De mi van a mérleg másik nyelvén? Így szól az Úr. Az Isten azt mondta, hogy 6 nap alatt teremtettem a földet, a 7. napot szenteltem meg, ez a teremtés emlékünnepe, és az a nap pedig a bibliai szombat. Nem a vasárnap. Logikus. Hol fordul meg az életünk? Hogy a saját értékítéletünknek, a saját szubjektivitásunknak, önmagunknak alávetjük-e azt, hogy így szól az Úr. Akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el tudják viselni a rájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, igéjének kinyilatkoztatásait. Mit olvasunk? Meg kell érteniük. Nem szavakat kell rakniuk egymás után, meg kell érteniük. Mikor értjük meg? Hogy a főiskolára jártam, sok igét kellett megtanulni kívülről. Ugye nektek is, akik jártatok, emlékeztek rá, sokat kellett megtanulni kívülről, és az ember megtanulta. De mikor vált a sajátjává? Egy lakás mikor válik a sajátunk? Akkor, amikor a telekkönyvben a nevünkre írják. Ha ott lakunk, belakjuk minden egyes kis zegédzugát. És megtapasztalom jó néhányszor, egy jól ismert ige, egy jól ismert történet egyszer csak új életre kell. Valahogy benne lakom, és otthonra lelek benne. Itt is azt olvassuk az ikletett gondolatokban, hogy meg kell érteniük Isten akaratát, igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékáiról, és azokkal összhangban cselekesznek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezik értelmüket a Biblia igazságával. Tehát adta nekünk az Isten logikus gondolkodás és az értelem képességét. De mit mondott az Isten az értelmünkről, és mit mondott az életünk irányításáról? Ő azt szeretné, hogyha az értelmünk irányítaná az életünket, de az értelem mivel kell, hogy kiegészüljön? Igen, és az Isten kegyelmével. Az Isten kegyelme által megszentelt értelem irányítaná az életünket. Ő ezt szeretné, ez a vágya. És ebben kell nekünk összhangra jutni az Istennel. És most egy felemelő gondolattal szeretném zárni szintén a bizonyságtételek 5. könyvéből. Minél sötétebb az éjszaka Isten népe körül, annál ragyogóbbak lesznek a csillagok. Noha Sátán dühötten zaklatja majd a hűségeseket, Jézus nevében mégis kijönnek, hogy győzve győzzenek. Jézus nevében mégis kijönnek, hogy győzve győzzenek. Kívánom, az a vágyam, hogy mi is ilyen győzőkké váljunk. Amen. Irgalmas Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked, hogy megérthetjük és megismerhetjük azt, ami az üdvösségünkre elegendő belőled, a te jellemedből, a te akaratodból. Köszönjük azt, hogy ha már magasságban lakozol és rejtőzködő Isten vagy, de együtt vagy a megtört szívűvel is. És köszönjük neked azt, hogyha mi hívunk és segítségül hívunk és beengedünk az életünkbe, akkor te örömest jelen vagy. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki keresel bennünket, és köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük azt, hogy vágyva vágyakozol mi utánunk, és mindennél jobban szeretnéd, hogy mi mindannyian megismerjünk téged, és megtérésre jussunk. Köszönjük azt, hogy nem fordítod el az arcodat mi tőlünk, és köszönjük azt, hogy nem csak megmutatod a bennünk lévő rosszat, hanem mindvégig velünk vagy, és segíted a kimenekedést is. És köszönjük neked azt, hogy te pontosan látod, hogy mi milyenek vagyunk. És köszönjük azt, hogy még mindig kopogtatsz a szívünk ajtaján, és köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, és bocsánatodért esedezhetünk, hogy mi olyan gyakran megnyitjuk azt az ajtót, és aztán ismét becsukjuk. Ismét kizárunk téged az életünkből. Kérünk téged, hogy bocsáss meg ezt nekünk, és segíts hozzá minket ahhoz, hogy mi örökre kinyissuk azt az ajtót, és beengedjük téged az életünkbe, hogy aztán velünk vacsorálj, és mi is te veled, hogy a mi akaratlagos közreműködésünk az mindvégig jelen legyen. Segíts nekünk, jó Istenünk, hogy a te kegyelmed által megszentelt értelem irányítsa a mi életünket. Segíts hozzá minket ahhoz, hogy ne az érzelmeink vigyenek el, és ne emberekre tekintsünk, és ne a saját emberi gondolatainkra, hanem pontosan tudjuk azt, hogy ki az, akihez fordulhatunk. Köszönjük azt, hogy megírtad nekünk szolgáid által a régen élt emberek történetét, hogy tanulságul szolgálhasson. Segíts kérlek meglátni ezekben a történetünkben önmagunkat, és segíts azt is meglátni, hogy mi a kimenekedés. És segíts nekünk, hogy ne csak történeteket lássunk, hanem segíts hozzá minket az, hogy életünk vezérlő elve, útmutatója lehessen a te szent könyved. Segíts hozzá minket ahhoz, hogy mi belülről éljük ezeket az igéket. Segíts hozzá minket ahhoz, hogy csak te lakozzál a mi szívünkben. Kérünk, hogyha akaratoddal egyezik, akkor tedd még lehetővé azt, hogy szabadon hirdethessék az ige. Adj az ország és a világ vezetőinek bölcsességet. Segítsd hozzá őket ahhoz, hogy a te eszközeid lehessenek. Kérünk téged, tedd lehetővé még azt, hogy a szelek ne zúduljanak rá a földre, a mi országunkra. De ha te akaratod más, hogyha te ügyed előbbre vitele érdekében meg kell engedned a próbákat, a nehézségeket, a további nehézségeket is meg kell engedned, akkor a te akaratod legyen meg. De arra kérünk, hogy te légy velünk, te segíts nekünk megállni ezekben a viharokban, hiszen tudjuk azt, hogy a mi emberi erőnk kevés. De azt is tudjuk, hogy nagyobb az, aki bennünk van. Kérünk téged, szilárdíts meg minket ebben az elhatározásban, és te a mi tekintetünket szilárdíts meg te benned, ne engedd, hogy levegyük te rólad. Köszönjük, jó Istenünk, hogy megszólíthatunk téged, és köszönjük azt, hogy nem botladozó nyelvünkre nézel, hanem a szívünk vágyára. És köszönjük azt, hogy sokkal hatalmasabban cselekszel mi érettünk, mint semmi most kérhettük te tőled. Jézusért, szent fiadért, kegyelmedből. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Az úrvacsora az mindig kihívás egy kicsit számomra is, mert mit mondjon az ember? Ugye, ami az embernek a lelkét tényleg a jó Istenhez közele viszi, vagy el tud csendesedni, és tényleg az Isten lelke hat rá, hogy az úrvacsora elérje a célját, mert az Isten nyilván nem az adott az úrvacsorát, hogy itt negyedévenként összegyűjünk, szépen együtt üljünk, elfogyasztjuk a kenyeret és a bort, aztán hazamenjünk, aztán éljük tovább az életünket, mintha mi se történt volna, ahogy szokták mondani. És én is mindig küszkörök ezzel, hogy az ember mit is mondja, mi az, amiből épülhetünk mindnyájan. Hát talán a jó Isten jobban tudja, mint én, és tud adni gondolatokat. Hát én szeretném nektek elmondani, hogy az Isten milyen utakon tudja az embert vezetni, és tényleg mi magunk is sokszor milyen utakra tévedünk, hogy eljussunk tényleg addig, hogy az Isten közelebb kerüljön hozzánk. És hogy így magam számára is így végig gondoltam, hogy tényleg mennyi utat bejárunk, nem? Mennyi mindenre eltévedünk, megyünk erre, megyünk arra, tesszük ezt, tesszük azt, kipróbálunk ezt, kipróbálunk azt, sokszor az ember csalódik magában, és aztán megint csak megy egy másik fele. És úgy összeszedegettem magamban a Bibliával, hogy a Szentírásban minden le van írva, amit mi teszünk, mert azok az élethelyzetek, azok mind ott vannak, mert nincs új a nap alatt. És úgy felsorolnak neki tényszerűen, vagy így egymás után, hogy én magam is milyen utakon jártam, és talán, ha gondoljátok, ti is kövestetek, hogy voltatok az úton, hogy ti is jártatok, vagy pedig nem. Hogy eljussunk végül Krisztus keresztjéig. Ugye például én is voltam az Úrvárosában. Tudjátok, az Úrváros az mit jelent a Bibliában? Hát az Isten Ábrámot elhívta, hát az a világ. Ugye? Ott kezdtük. Mindjárt kezdtük a világban, az Isten minket megszólított, aztán kihívott. És az Isten követtük. Aztán voltam én is Egyiptomban. Egyiptom minek a jelképe? Ugye a bűnnek a jelképe. Ki nem volt? Ugye mindjárt voltunk Egyiptomban, és mindjárt végigjártuk az, hogy az ember bűnben élt, küzdött vele, vagy nem küzdött, vagy sokszor tönkretette, vagy nem tette, vagy valamilyen szintig eljutott a bűnnek a mélységeire is, de az Isten kivezette Egyiptomból is, hogy élni tudjon. Aztán voltam én is a Damaszkuszi úton. A Jóisten megszokott az ember, tudja, hogy az ember megváltozik, és nem akar már Egyiptomba visszatérni, és szeretne igazán élni. Aztán voltam én is a Keskeny úton. Ugye már Damaszkusz után mindig a Keskeny út jön. Ugye, hogy az ember megpróbál azon a bizonyos keskeny úton járni, amely az életre visz, hogy Jézus Krisztus mondta. Aztán voltam a széles úton is. De tudjátok, a keskeny úton nem messze van a széles. Ugye gyorsan át lehet térni, és az ember észre sem vesz, hogy már a széles úton gyalogol megint. Aztán voltam én is, eljutottam a moslékos vályog, mint a fiatal ember. Amikor az ember rádöbben arra, hogy innen nincsen tovább, hogy egyedül itt az Istenhez vezet vissza, az atyai házhoz. Azt, hogy mindjárt átértük már azt az állapotot, hogy az ember valami borzasztó szerencsétlenek érzi magát ebbe az életben. Hogy itt nem a hová súlyed lentébb. Hogy innen már csak az Istenhez visszafele lehet menni. Hogy az ember eldöntse, hogy visszafordul az Istenhez. Aztán voltam én is az atyai háznál, ahol az a tékozló fiú, vagy az elvesztető visszatért a másik fiú. Nem mindig örülünk annak, ha más is van a közelünkben, ugye? Hát ugye miért olyan, ha akar változni. Aztán voltam a küszöbön. Innen is voltam túl. Az a furcsa élethelyzet, amikor az ember hol az Isten mellett akar lenni, hol a másik végletbe esik át. Ugye? Így csapódik az ember. Nem mindig szándékos ez, vagy tudatos, de sokszor mondjuk, hogy hol a világban, elnézést ugrunk ki, hol az Isten mellett akarunk maradni. Attól függ sokszor, hogy éppen milyen a lelki állapotunk, vagy mennyire akarjuk azt, hogy az érdekének, elnézést az érdekének megfelelő dolgok történjenek. Hogy az Isten segítsen, vagy ne segítsen, vagy a magunk gondolkozását követjük, vagy megint az Istenhez fordulunk. Szóval nagyon gyorsan tud az ember váltani. Aztán voltam azon az úton is, ahol feküdt az a sebesült lévita. És bocsánat, az a sebesült ember, aki mellett elment a lévita. Voltam én is lévita. De voltam pap is. De voltam szamaritános is. Voltatok már így? Ugye mind a kettő. Érdekes utakat járunk, hogy voltunk ez is, voltunk az is. Aztán voltam a legalsó veremben,
mint Jeremiásnál olvashatjuk, tudjátok, hogy az ember nagyon saját magával is mennezés rosszba lesz. Nagyon kétségbe tud esni. Nagyon úgy érzi, hogy elveszett állapotba került, hogy onnan már csak tényleg az Isten tudja kihúzni. És a Jóisten azért az ember utányul, és az Isten segítségül hívjuk, mint ahogy Jeremiás is mondta, hogy segítségül hívtam az Úrnak nevét a legalsó veremből. És az Isten megsegített és meghallgatott engem. Aztán voltam én is a hal gyomrában. Mikor az ember úgy érzi, hogy na most már tényleg minden elveszett, innen már nincs kiút. Ugye? Mikor az ember azt érzi az életében, hogy hát a Jóisten még van olyan könyörületes, hogy utánam tud nyúlni? Vagy én mindig az ellenkező irányba akarok menni? Hogy nem akarok arra menni, amelyre az Isten? És az Istené van bocsánat, hogy az Isten kiemel ebből a helyzetből, vagy pedig nem. Vagy voltam a Genezáreti tavon, amikor Péter is süllyedt, hogy én is süllyedtem. Hát tudjátok, az ember tud azért néha vízen járni, nem? Addig még az Istenre figyel. Aztán, amikor az ember megint a maga dolgára figyel, akkor megint süllyedni kezd. Aztán voltam a kenyérszaporításnál. De tudjátok, hogy miért? Mert a kenyér miatt. Ugye sokszor az ember milyen? Hát azért kell az Isten, mert az Istentől reméljük azt, hogy megtartja az életünket, és mondjuk anyagilag is megállt. Hát, hogy jó létet ad, hogy segítsen, mert ugye szükség van a kenyérre. És az embert ugyan érdekek vezetik néha, hogy hát azért követem az Isten, mert számításom van. Hát kenyeret ad. Tudjátok, mikor Krisztus azt mondta az embereknek, hogy követték őt, hogy nem azért jöttetek, mert jeleket láttatok, hanem csak a kenyér miatt. Hát, ti voltatok már így, hogy csak a kenyér miatt? Ha nagyon őszinték vagyunk, akkor hát azért nem árt, ha Jóisten segít, ugye? Hogy az ember az van a lelkében, hogy hát valamiért. Talán nem is látja ezt az ember a maga lelkében tisztán, de ez is felmerülhet. Aztán voltam a templomban az a farizeus, aki azt mondta, hogy én nem vagyok olyan, mint némely emberek. Tudjátok. De voltam a vámszedő is, aki azt mondta, hogy Isten bocsásson nekem bűnös embernek. Aztán voltam a templom udvarán is, ahol Péter volt, tudjátok. És az ember megijed, és nem azt mondja, mit kellene. Voltatok milyen élethelyzetben? Akkor fel kellett volna vállalni azt, amit felkerült, az ember nem vállalta föl? Ugye? Mert esetleg félt valamitől, vagy hogy megszégyenül. Aztán voltam a Getsemáné kertben is a tanítványokkal. Hát igen, én is elaludtam. Amikor küzdeni kellene, amikor az ember úgy érzi, hogy az Istennel sokkal jobban kellene küzdeni és megállni a lábán, akkor az ember, hát, elalszik, mert most neki fájdalma van, problémája van, meg szomorú, meg nem tudom milyen érzések járkálnak benne, és nem az Istenre figyel, nem vele küzd, hanem elalszik. Aztán voltam a Felházban is. Tudjátok, a Felház miről volt híres? Hogy közeledjünk az úrvacsorához, csak arra mondom. Hát, hogy azon vitatkoztok, hogy ki a nagyobb. Ugye? Ki a több? Ki nem gondolt még arra, hogy ő több, mint a másik? Őszintén. Vagy ha nem is gondolt rá, de látott magánál alávalót. Ugye? Így is lehet megfogalmazni. Ugye mindenki gondol erre, még szinte akaratlanul is. Szóval az ember, látjátok, sok mindent bejár, és a Szentírás nagyon jól elvilágít a lelkünkben, hogy ugyanezekkel az utakat bejárjuk. Én mindig azon csodálkozom, hogy Jóisten hogy tud minket megtalálni, és mégis visszavezetni magához. De azért egy helyütt még nem igazán voltam. Mert ahogy én ezeket így végig gondoltam saját magamban, arra döbbentem, hogy bizony egy helyütt nem voltam, távolról láttam. Sokat is beszéltünk róla. Talán úgy meg is érinti a szele az embert. Néha talán ugye el is érzékenyedik, és úgy gondolja, hogy most ő az Isten előtt le tud hajolni. És tudjátok, hogy hol nem voltam még igazán? Ez a Krisztus keresztjén nem voltam még igazán. Szóval nem értem még át azt, hogy mit jelent az Isten előtt leborulni, mit jelent teljesen az embernek érezni azt, hogy az Isten azért halt meg értem ott fent, mert én bűnös ember vagyok.
És sok igét olvashatunk a Bibliában, ami az Istennek a szeretetét mutatja be, és sokszor is olvastam én is, de tudjátok, olyan az, amikor az Isten, mint amikor az egyik ember beszél a másikhoz, de nekem ő közömbös. Már elnézést, hogy hát mondja ő, de én nem táplálok irányába semmi érzést. És néha én is úgy olvasom az igét, hogy hát szép igék vannak leírva, de nem hat úgy az embernek a lelkére. És ilyen igéket olvastam én is, hogy tudjátok, a 53. Zsoltár, amikor mondja az Úr Jézus, hogy betegséget ő viselte, és fáradalmainkat hordozta. Vagy minden szenvedésünket ő is szenvedte. Mit jelent, hogy ő hordozta az én betegségemet, hordozta a fáradalmaimat, meg hogy ő szenvedte azt is, amit én is szenvedek. Ugye az ember nem éri át ezt mélyen. Hát talán, mikor a múltkor beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos van az Istennek az igéjét komolyan venni, talán pont ez az oka annak, hogy az ember nem úgy közelik az Isten beszédéhez, nem látja meg azt, amit az Isten szeretne megmutatni, ezért mi érzelmileg sem tudunk úgy az Istennél megjelenni, ahogy az kellene. Az Isten szaván nem érje a lelkünk mélyének azt a hatás, hogy most az Isten tényleg azt mondja, hogy ő szenvedte az én szenvedésemet. Vagy ahogy azt mondja Isten, hogy örökkivaló szeretettel szerettelek téged. Hogy fel tudjuk mihez fogni. Ugye most beszéltünk a szombatiskán, hogy hát jó, de miért szeret minket az Isten? Kinek van valami érdem, hogy az Isten őt szerethetné? Ezért mondta János apostol, hogy hát nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük őt. Hát nekünk könnyű. Mert tudjuk, hogy ki ő. De nem mi vagyunk mi. Mi nem is tudunk szeretni. És sok utat bejártunk, és nem éreztem még ezt át igazán, hogy mit is jelent tényleg. Ugye Ellen White nagyon sokszor, hogy mi egy órát foglalkozunk Krisztus keresztjével, de nyilván nem arra célzott, hogy akkor most mindig a Krisztus keresztjével szűkösen a Bibliában leírt szövegeket olvasok-e minden nap egy órán keresztül, különben is hamarabb elolvasnám, hanem valahogy az az egész megváltás kérdéssel, hogy az Istennek mit jelentett az, hogy minket megváltott. Ugye három kérdés fogalmazott bennem meg ennek ezzel kapcsolatban, hogy az első az, hogy miből mentett ki engem az Úr Jézus? Egyáltalán hol voltam én? Aztán milyen árat fizetett érettem? Ugye ezt is annyira sokszor elmondtuk, hogy Krisztus megváltott minket, ma maga a megváltás is olyan kezd olyan közhelyszeren csengen, hogy nincsen benne erő. De aztán mire kötelez ez engem? Ugye három alapvető kérdés. Miből mentett ki engem az Úr? Miből mentett ki minket az Isten? Minden ember él. Ez olyan természetes. Tudjátok, hogy mire nem szoktunk gondolni, és én sem szoktam erre gondolni? Hogy mi azt mondjuk, hogy az Isten megváltott minket, és igen, megváltott, és most mi élünk. Hát erre az életre. De az Isten valami mástól is megváltott, a második haláltól. Mi az első halált sem vesztük olyan ténynek, mert élünk. Hát nem, ugye aki nekem volt halál közeli élménye, vagy ilyen helyzete, azt talán ezt is könnyen vesz elnézést. Hát én nem vagyok beteg, nekem nincsen probléma. Talán magadokat tudni erről beszélni, hogy mit jelent, az embert a halál megérinti. Na de a második halál? Hát az nem baj, meghalunk, úgy se lesz semmi. Ugye az ember úgy veszi, de beletolom gondolom, hogy mit jelent a második halál. Örökre megsemmisülni. Nincsen remény. Szembesülni az Istennek az ítéletével. Az ember azt gondolja, hogy a második halál az nem a büntetés, az tévedés. A második halál az a kegyelem része. Tudik, akik meghaltak, már nem tudnak semmit. Az előtte lévő dolog a büntetés. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy ilyen is, hogy láttam egy királyszéket, egy fehér királyszéket letni, és azon ülőnek a tekintetétől eltűnik az ég, és eltűnik a föld. Ha az Isten tekintetétől eltűnik az ég és a föld, ha az Istennek a hatalma akkora, hogy a föld nem tud megállni, hogy semmi, hogy az Isten mindent át tud tekinteni, és utána hogy folytatja, és láttam előtte állni kicsinyeket és nagyokat. Értetek az ellentétet, hogy az Isten előtt a föld eltűnik, aztán oda kell állni a kicsinyeknek és a nagyoknak. Akkor ki állhat meg? Az valami hihetetlen, hogy az Istennek a lénye át tud minket világítani, és nekünk szembesülni kell vele. És átérezni minden bűnünket, amit csak elkövettünk, és szembesülni mindennel, és az Istennek el kell minket pusztítani, hogyha nem változunk meg. Krisztus ettől váltott meg minket.
hogy mi ezzel ne szembesüljünk. Nem akarja az Isten, hogy mi ezzel szembesüljünk. És milyen árat fizetett ezért az Úr Jézus? Sajnos ugye minél többször, ugye olyan ez, mint a reklám, tudjátok. Minél többet halljuk a reklámot, már nem is figyelünk oda. Mondjuk szöveg. Átmegy a fejünkön. Még ha látjuk, se látjuk. Mert nem érdekel, vagy már annyi sokszor mondták, hogy már az ember oda se figyel, és fel se fogja, hogy mit akar mondani. Egy kicsit hasonló az, hogy ha sokszor beszélünk a megváltásról, csak ilyen tényszerűen, hogy hát Krisztus megváltott minket. Tudjátok, vannak ilyen filmek is, meg ilyen közösségek is, hogy Krisztus megváltott téged is. Na, és most mit csináljuk? Értitek, hogy nincsen mögöttes tartalma. Ha mi személyesen nem fedezzük fel, hogy Krisztusnak milyen árat kellett fizetni, értem, hogy ő hogyan küzdötte ezt végig, ugye, nem csak a halál, hanem az élete is, hogy ő hogyan élt ezen a földön. Hogyan tudott tiszta életet élni, hogyan tudott ő nemet mondani a bűnnek, hogy ő hogyan szenvedte azt, hogy ő, amit látnunk a Bibliában. Mikor azt, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedte, egy kicsit belérezhetünk, ha mi szenvedünk, de ő mindenki így szenvedte, nem csak az enyémet, vagy az övét, meg még a magáét külön. Azért gondolok bele, hogy az Isten, aki valami hihetetlen érzékeny lény, és ti is tapasztaltátok, hogy aki nagyon szeret, annak nagyon fáj, ha bántják, nem? Minél jobban szeretünk valakit, annál érzékenyebben érint, ha bánt minket. Akkor Krisztus mennyire érzékeny érintette a körülött élő embereknek az aljassága sokszor? És neki itt kellett élni úgy, hogy ne kövessen el bűnt. Azért gondolok bele, azt mondják, az a feltétel az üdvösségnek, hogy ma nem, ne kövess el egy bűnt sem. Mit csinálnátok? Csak egy napot. De úgy, hogy nem behúzódva a szobába, és most ülök, hogy várom.

és inkább mellettünk döntött. Értitek ezt a választást? A szeretet, az irántuk való szeretetet tette meg az, hogy nemet mondott a kívánságnak, hanem azt mondta, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, és inkább mellettünk döntött. És ő, mint isteni lény, nagyon jól tudta, hogy ezzel a döntéssel mit vállal föl. Ő tudta, mik a megaláztatások, tudta, hogy hogyan fogják leköblösni, arcfurvelni, tövéskoronát készíteni, tudta, hogy milyen hazugságot fognak rámondani, tudta, hogy a nép milyen hálátlan és hogyan fogják ott gúnyolni, és amit létezik emberre, megtesz, mindent megtesznek vele, és mégis. Szóval ez nem egy akármilyen ál volt. Csak a Márk evangélium olvashatjuk az Krisztusról, hogy mikor ment a Gecsemáné kertbe, így van megírva, csak ő jelzi meg, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Jézusról soha nem hasonló, hogy ő félt volna. Ő oda ment a farizeusok elé, bárki előtt megállt, mindig határozott volt, mindig tisztelettudó, de a félelemnek egy sziklája sem volt benne. És itt meg azt mondja az ige, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. Az Isten fia kezdett rettegni és gyötrődni. Érettünk. Ő is átérezte az emberi mi voltában, hogy mit jelent a bűnnek a súlya. Hogy ez rá fog nehezedni minden embernek a bűne. És van egy iszonyatos mélysége húzta lefele. És ettől félt. Félt, hogy elszakad az Istentől. Elszakad az Atyától. Hogy vége lehet mindennek. Bár most mondhatják könnyen, hát ugye szokták ironikusan megjegyezni emberek, hogy hát Jézus Krisztus tudta a proféciákból, hogy győzni fog. Hát ezek a gunyolódó emberek. Hát ha Isten fia vagy, szájra keresztül. Ugye? Abban az állapot, abban a helyzetben, amikor az ember küzdelemben van, és a sodrás van benne, Jézusnak sem volt ez annyira bizonyos, mert ha bizonyos lett volna, nem kellett volna háromszor imádkoznia. Ugye? Hogy küzdeni, hogy az Isten tartsa meg, hogy erőt tudjon nyerni, ahogy meghozza a döntést. Hogy győzni tudjon. És mire kötelez ez minket? Talán minél mélyebben megértenénk Krisztus áldozatát, akkor nem is kéne erről beszélgetni, ugye? Mert akkor az Isten lelke szinte, elnézést, de óvatosan késztetne minket arról, hogy tegyük azt, amit tennünk kell. Hisz hogy ha valaki velünk jót tesz, akkor mondani kell neki, hogy ez téged mire kötelez? De az ember olyan leleményes, hogy viszonozza, nem? Megtalálja módját mindig, hogy ha valaki vele jót tesz, az hogyan adja vissza. Az nem kell neki leírni betű szerint, hogy te most akkor hogyan legyél hálás. Nem? Hát igen, de az a Szentírás sokszor leírja az, hogy a Jézus Krisztus áldozata az mégis mire kötelez minket. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy igét felolvasni. Rengeteg igét felolvashatnák, csak én gondoltam, ezt emelem ki nektek. A Kolossé levél 3. fejezetének az 1.-2. versét, azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ugye elsősorban mire kötelez minket? Ha már megizleltük a jövendő jókat, hogy Pál mondja, akkor nem azt kellene keresnünk? Mi sokszor úgy vagyunk, hogyha mindent keresünk, aztán rájönünk, hogy kicsit azt is keresjük. Úgyhogy ilyen fordított az értékrendünk. Jézus, hogy mondta a mi megtartásunk felől, hogy hogyan gondolkozzunk? Hogy ne aggodalmaskodjatok, mit tesztek, mit isztok, hanem hogy folytatta? Hanem keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, aztán mindez meglészen nektek. Az odafelvalókkal törődjetek. Mennyit törődünk az odafelvalókkal? Most, ha időben mérnénk, mi jár a gondolatunk? Mivel foglalkozunk? Mi tör be minket? Ugye volt a szombatiskával, csak nem volt idő arra a kérdés, hogy az Isten igéjét mi is kell nekünk komolyan vennünk. Én úgy gondolom, az Isten beszédét nem azért kell elsősorban tanulmányoznunk, hogy okosabbak legyünk, meg tudjunk megválaszolni embereknek, hanem azt a felelősséget kell felvállalnunk, hogy amiképpen én az Istennek egyre jobban átadom magam, és az Isten én rajtam keresztül tud munkálkodni, az Isten annál inkább több ember tud megváltozni és megmenteni. Tehát közvetetten az Isten szeretne engem úgy felhasználni, hogy rajtam keresztül embereket megmenteni. Törődök én ezzel? Ha én nem foglalkozok az Isten igével, ha én nem foglalkozok Krisztus áldozatával, ezzel most elzárom a csapot, most én az emberekkel nem törődöm. Én meg azt gondolom, hogy hát akkor esetleg csak magamnak ártok. Nem. Ezzel másnak is ártok. Csak nem veszi az ember ezt, vagy nem látja talán így át. A másik ige szintén a Kolossi levélben olvasott, az első fejezet 28 és 29. versében, azt mondja Pál apostol,

25. Akit mi prédikálunk, mármint hogy Krisztust, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekszem is tusakodván az ő ereje szerint, mert én bennem hatalmasan munkálkodik. Ugye Pál apostolnak mi volt az életének a célja? Hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő. Mi nem tudunk embereket tökéletesnek tenni. Ugye nem is azt akarta Pál mondani, hogy hát most én majd valakit tökéletessé teszek, de azt mondja, hogy ő azért munkálkodik, hogy az Isten rajta keresztül olyan embereket hívjon el, akiket az Isten tökéletessé tud tenni. És mondhatná, hogy a rajta keresztül elhívta. És azt mondja Pál, hogy ami igyekszem is. Ugye ha nem az odafelvalókkal törődünk, és ha az odafelvalókkal törődünk, nem a földiekkel, ha nekünk az a célunk, a többit rábízunk a Jóistenre, és úgy gondolkozunk, hogy az én jellememnek az állapota meghatározza a másik embernek a jellemét, vagy hogy hogyan fog abban az igazságban, a szeretetben növekedni. Minden gesztusunk, minden mozdulatunk, minden tevékenységünk ezt vagy előre, vagy hátra mozdítja. Értitek, hogy a Jóisten mire szeretne minket elhívni? És tudom én is 20 vagyok már keresztül, hogy mennyi utat bejárunk, mennyi mindenbe belemegyünk. Nem azt mondom, hogy tudatosan mindig. Hát az ember nem lát sokszor az óránál tovább. De azt hiszem, hogy amit a Pál apostol sokszor is, a Biblia is egy dologról szól, az egész Szentírás, ez pedig Krisztus. És ugye mi sokszor elmenjünk a tudománnyal, elmenjünk erre, elmenjünk arra, rengeteget foglalkozunk a hasunkkal, mert mindig táplálkozunk, meg sütünk, meg főzünk, meg mindennel foglalkozunk, pedig nekünk a felvalók az a Jézus Krisztus, és nekünk azzal kellene törődni. És ha mi közelebb kerülünk valóban Krisztus keresztjéhez, és átgondoljuk magunkba, hogy az Isten miért is hívott el minket, és milyen árat fizetett ezért, ez minket törvényszerűen arra kell, hogy indítson, hogy mi szenteljük uramunkat az Istennek. Ne legyen akadálya az önzésünk és a bűnünk. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor én most eltökélem magamban, én most akkor így fogok élni, és engem most. Tudjátok, az ember van ilyen, mindig ilyen indítatás. Mi magunkból ezt nem tudjuk ki báváskodni. Én nem tudom erre magamat kényszeríteni. Megtehetem, de akkor megint ott járok, hogy megint valami gutra fogok téved, amit itt felsoroltam. Egyetlen egy dolgunk van. Erről szól a szombatiskolam, hogy nekünk a Bibliához kell visszatérni, az Isten beszédéhez. Hát azt mondja, az Isten beszéde az élő is ható. Az Isten beszéde az élet, tehát az a mennyei kenyér. Aki azzal táplálkozik, él. És tudjátok, csak az élőtől származik élő. Most én halott vagyok, hogy akarok valakit az életre vezetni? Na sehogy. És én Krisztusban meglátom azt, hogy ő mit tett értem, az mire kell, hogy engem állandóan kötelezzem. Ahogy Pál apostol, hogy mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Úgy kívánom, keresztesek, hogy jussunk el Krisztus keresztjéhez, tapasztaljuk meg, mit jelent, mi is volt az az áldozat, mi is volt az a mélységes szeretet, ami az Isten nem hagyta nyugton, és elküldte a fiát érettünk. Érettünk, akik semmit nem érdemlünk. Hogy keressük őt a mindennapokban, keressük, mi van lehetőségünk. Nekünk óriási kiváltságunk, hogy most itt élünk. Van Bibliánk, időnk is van, ha nincs, csak a kéretünk az Istentől, mert az időnket is ő tudja adni. Van ért képességünk is, még nem kell a Bibliát laponként rejtegetni más elől, hogy nehogy elvegyék tőlünk. Isten nagyon szeretné, hogy Isten mit akar a történet még én bemutatni a világnak? Hát Krisztus, nem? Hát nekünk Krisztus kell az embereknek bemutatni, ő a világosság. Hogy az emberek lássák azt, hogy van, igenis van, az Isten az valóban egy szerető lény, az ő törvénye az igazságos, hogy a Jóisten valóban minden embert ma akar váltani, minden embert hív magához. Hogy ne mondja senki azt, hogy hát engem az Isten meg sem szólított. Isten minket erre hívott el, nagy feladatra. És ha mi erre alkalmassá szeretnénk válni, akkor nekünk tulajdonképpen egy dolgot kell csak tennünk. Menjünk Krisztushoz. Itt van az ő beszéd előttünk. Kérjük tőle imádságban. Keressük őt. Töpregjünk rajta. Olvassuk el többször az ige helyeket. Ne felejtsünk az Istennek hálát adni. Többet foglalkozunk a Krisztus áldozatával, konkrétabban is.
hasonlítjuk össze magunkat azzal, hogy akkor most én milyen lelkülettel vagyok, hol állok én ettől. Ne csüggedjünk el, hogyha az érzéseink nem mindig támogatják. Legyünk következetek és határozottak. Az Isten keres minket, hogy megmutassa saját magát. Szóval az Istennek a szeretete az valami hihetetlen mélységű. Nem hagy senkit az útszélen. Jézus Krisztus olyan szépen, hogy atyám, akiket nékem adtál, azt én feltámasztom az utolsó napon. Akiket nékem adtál, azt én megtartom. Nem kell aggódnunk, hogy az Isten elengedte a kezünket. Ha én ennyi úton eltévedtünk, mert ugye eltévedtettünk rengeteg úton módon, és az Isten mégis utánunk jött, és nem hagyott el, akkor miért aggódnánk? Isten csak egyet kér tőlünk. Engem keressetek. Az odafelvalókkal törődjetek. Azért legyen felelősségérzetünk. Nem mondjuk azt, hogy hát ő azért vesztik el, mert ő ilyen ember. Miért nem hallgatott? Milyen lélekkel voltam? A lényemből mi sugárzik? Milyenek a szavaim? Miket cselekszem? Hogyan élem a mindennapjaimat? Mi tölti be a gondolkodásomat? Az mind meghatározó. És az Jóisten valami hallatlan boldogságot ad amellett, hogyha mi az Isten szőlőskertjében munkálkodunk. Mert felemel minket, megszabadít a bűntől. Az igazi gyönyörűség az Isten és szeretetének a továbbadása, nem? Mert nem örülünk, ha szeretünk embereket? Ugye a Magdika mutatta nekem, úgy voltam nála, hogy a kislánya férhez ment, és meg ott volt a veje is. Ugye Magdika is láttam, valami hihetetlen szeretet van a gyerekeiért. Ugye, hogy látni őket. És ő örül, hogy szeretheti őket. És emlékeztek, most nem tudom, a szombatiskolában, vagy hol olvastam, hogy az Isten jobban szeret minket, mint a földi anyák a gyermekeiket. Tehát tudjuk mihez fogni? Jobban szeret minket, pedig a földi anyák is szeretik a gyerekeiket, ugye mutathatják a példát, meg mi is szeretjük, de ő jobban szeret annál is minket. Hát elsőleg ezt a szeretetet ne utasítsuk el. Ne legyünk közömbösek és lusták, és ne igazoljuk. Jussunk el Krisztus keresztjéig, és kívánom, hogy az az úrvacsora is azt a célt szolgálja, hogy az ember lelkében megforduljon valami, hogy valahol az Isten felé haladjunk. Ne legyen az, hogy mindig visszatérünk azok a régi kerékvágásba, hogy a Jóisten munkája az bennünk. Hát ő, az ő szava az teremtő szó. Tudjátok, Péter miért nem süllyedt el a vizem? Mi gondoltuk? Azért nem süllyedt el, azt mondta Krisztusnak, hogy jöjj. Csak ezért. Tudjuk, az a jöjjbe benne volt az is, hogy meg is tartalak. A jöjjbe benne volt az is, hogy meg tudod tenni. A jöjjbe nem, az Isten csodát tett, csak azt mondta, hogy jöjj. Az Isten szava ilyen. Ha az Isten valamit mond, az úgy is van. Úgy is lesz, úgy is van, és úgy is volt. Ezért nem süllyedt el Péter. Ha az Isten azt mondja nekem, hogy ezt tedd, ő rögtön megadja, megmutatja az utat, meg is cselekszi bennem, nekem csak rá kellene bólintanom. Mint hogy Péter is kilépett a csónakból, és nem siette. De csak azért, mert azt mondta Isten, hogy jöjj. Az Isten szava az ilyen szó. Én kívánom, hogy a Jóisten így hívjon minket. Még szeretnék befejezésül egy érdekes, vagy nem is érdekes, ilyen tanulságos kis anekdotát mondani, amit én is hallottam, hogy Krisztus mi mennyire ismerjük, és mennyire felismerhetjük majd mi, ha találkozunk vele. Volt egy ilyen érdekes példázat, hogy meghalt a emberek, és mentek a mennybe, és ott állt egy valaki, és köszöntötte őket. És a csak az metett be a kapun, aki válaszolt egy kérdésre. És tudjátok, mi volt a kérdés? Ismered-e Jézus Krisztust? És akkor mondja az egyik, hogy hát hogy ne ismerném, uram? Hát én sztár evangélista voltam. Hát én mindig Krisztusról beszéltem. Azt mondta, hogy te nem mehetsz be. Jön a másik, te ismered? Hát hogy? Hát én pap volt, hát mindig Krisztusról prédikáltam. Hát én ismerem. Te sem mehetsz be. És jön a harmadik, azt mondja, hogy te ismered? Azt mondja a férfi, igen, uram, én ismerlek téged. Értitek? Nem ismerték fel, kiről beszélnek. Hát én kívánom, testvérek, hogy mi is azt mondjuk, hogy igen, uram, én ismerlek téged, és elfogadjuk őt, és lássuk azt, hogy Krisztus a lényünk része akar lenni, és minket vezetni akar. És ezzel a lelkülettel, ezzel a szíve vegyük az úrvacsorát is. Amen.

Őszinte tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Lehet, hogy hiba volt részünkről, hogy ezt a címet adtuk a mostani előadásnak, hiszen Kínát magát is a bizonytalanság légköre veszi körül. Akár 4-5 ezer évre visszatekintve igaz ez a megállapítás, az alvó óriás, vagy a hallgatag óriás, vagy a titokzatosságba burkolózó óriás ilyen kifejezések és elnevezések hangzottak ezzel az országgal összefüggésben, és hát a mostani modern világunkban a Kínából jövő termékek szinte azonos értékűek, vagy szinte szinonimák a bóvlinak, vagy a minőségileg megbízhatatlanoknak. Az emberek azt mondják, kínai piacról van, köszönjük, nem. Tehát van egyfajta előítélet és elzárkózás mindazzal szemben, ami Kínával összefüggésben megjelenik. Szeretném eloszlatni mindjárt a legelején az ezzel összefüggő belső bizonytalanságot. A szerző, mert egy könyvről van szó, egy 2005-ben megjelent könyvről van szó, ami 7 év várakozási idő után végre itt Magyarországon is megjelent. Ahogy az alcím feltünteti, létfontosságú életmentő információk és világrengető kutatási eredmények találhatók ebben a könyvben. Tudom, hogy itt is az ember egy kicsit, hogy úgy mondjam, visszafogottabbá válik, amit ennyire reklámoznak, vagy amit ilyen túlzó kifejezésekkel próbálnak ajánlani, az már önmagában is gyanút kell, tehát akkor 3 lépést hátra, és majd meglátjuk. A további probléma az, hogy a hivatalos orvoslás elzárkózik, és nem igazán áll szóba az újszerű felfedezésekkel. Általában 20-30 évre van szükség ahhoz, hogy egy igazi, valóságos, az ember egészségét előmozdító megállapítás átmenjen a gyakorlatba. De azt hiszem, hogy még ezt is alábecsültem. Itt van nálam egy anyag, egy magyar kiadvány. Ezt az Amerikai Orvostársaság havonta megjelenő lapjának a tükörfordításaként tették itt közzé. Ez 91-ben jelent meg, itt nálunk 98-ban, és itt szerepel egy belső cikk címeként, hogy radikális életmód változtatással a szív- és érrendszeri betegségek visszafordíthatók. Azóta is egyfolytában a bypass műtétek, a stentek felhelyezése, az érplasztika, a ballonos értágítás és efféle megoldások szerepelnek a szakmai protokoll gyakorlatában, miközben vérmentesen, durva radikális orvosi beavatkozás nélkül a probléma megoldható lenne. Itt bizonyára a köztünk lezajló közjátékból önök előtt nyilvánvalóvá lett, hogy én nem vagyok egy számítógépes guru, tehát segítségre szorulok, és éppen ennek köszönhetően ebbe az anyagba képanyag nem igazán került. Kollégáim javaslatára azért készült mégis egy ilyen PowerPointos megoldás, hogy akik jegyzetelnek, azok ezt könnyebben tehessék. Ha majd felnövök a feladathoz, és képanyagot is bele tudok illeszteni az előadásba, akkor ezt a képet mindenképpen beleteszem, majd szünetben a kérdések időszakában megmutatnám közelről is. Ez a kép egy szívsebész, szinte teljesen eltömődött koszorú ereit mutatja. És miután tudta saját magáról és a pácienseivel összefüggésben, hogy egy ilyen koszorú ér áthidalást jelentő műtét milyen kockázatokkal jár, ezért felkereste ennek a könyvnek a szerzőjét, egy bizonyos Caldwell Esselstynt, aki ugyancsak kardiológus volt és szívsebész, de nem igazán, volt igazán megnyugtató számára mindazt, amit a betegek egészsége érdekében végzett,
és meghonosított egy vérmentes eljárást életmód változtatással, 32 hónap elteltével tökéletesen átjárhatóvá váltak a koszorúerek műtéti beavatkozás nélkül. Ennek a mostani előadásnak is az lenne az alapgondolata, ami majd végigkíséri reménységem szerint az egészet, hogy amit életmóddal elrontottunk, az bizonyos korlátok és határok között életmóddal helyre is tudjuk hozni. Ennek is a fejünkben kell eldőlnie. Ez a következő dia arról szól, amit az előbbiekben szóban már elmondtam, a kételkedő kérdéseket sorolja fel, és a hangzatos és túlzó dicsérő szavak mögött olykor kétes értékű valóság is, mint egy a szkepticizmusunkat életre keltő tényező lehet. Ki a szerző? Itt szeretném az előítéletet oldani, amerikai, bár Amerika se fenékig tejfel. A lényeg az, hogy ez a bizonyos Colin Campbell egy vidéken felnőtt fiatalember, aki az Állati Orvosi Egyetemen szerzett diplomát, és mint látjuk a biokémiával és annak a táplálkozástannal való kapcsolatát kutatta, a dioxinnak, ennek a nagyon durva növényvédő szernek a társfelfedezője, és hát különböző szakmai titulusok és eredmények kötődnek a nevéhez. Tehát a kutatás eredményeinek az összegzése és megfogalmazása ennek a bizonyos Colin Campbellnek a nevéhez kapcsolódik. Mondhatná valaki, hogy ez a Kína tanulmány még így az előlegezett bizalmatlanság jegyében, mondhatná valaki, hogy annyi elgondolás van ezen a világon, olyan sokféle elképzelés az egészség megőrzésére, az egészség helyreállítása vonatkozóan, mindenféle diétás megoldások, fogyókúrás elképzelések látnak napvilágot, és ugyanakkor azt is tudjuk, ezt már szinte a legegyszerűbb ember is tudja, hogy a tudomány, a politika és a gazdaság élet kiszolgálója, tehát nem minden esetben megbízható, mert bizonyos érdekeket képvisel, és a maga szolgálatát bizonyos érdekek mögé vetíti. Vannak-e biztos válaszok, vethetnénk fel jogosan a kérdést, miközben ártalmas információk egész sora vesz körül bennünket. Nem szeretnék ezekbe úgy belebonyolódni, de egyet-kettőt hadd említsek, van fehérje diéta. Ebből a tanulmányból majd ki fog derülni, hogy ez az emberi szervezetre mért legsúlyosabb csapás, mert az emberi szervezetnek nincs túl sok fehérjére szüksége, és ha szükségesnél jóval többet viszünk be, akkor mérhetetlen károkozást végzünk, akárcsak egy periférikus kérdést, már legalábbis az előadásunk szempontjából periférikus kérdést említenék, savasítja a szervezetet, a savasodást a szervezet kalcium bevonásával próbálja közömbösíteni, miután a táplálékból, miután a kalcium többnyire zöld levele zöldségekből nyerhető ki, a legnagyobb hatékonysággal az ember ehhez nem igazán folyamodik, mert kell káposzta, meg spenót, meg ezek a dolgok nem annyira szimpatikusak, és ezért a szervezet kénytelen a csontokból elvonni a kalciumot, hogy a szervezet káros savasodását kompenzálja. A csontokban lévő méztartalék véges, és csontritkuláshoz és a vászszerkezet összeomlásához is vezethet adott esetben. Az élelmiszeripari propaganda nagyon sok esetben nem épül megalapozott, hosszú távon vizsgált és klinikai vizsgálatoknak alávetett kutatásra, hanem hasznot hoz, bedobjuk. Példa megint csak, itt vannak a ciklamátok, itt vannak a mesterséges édesítőszerek, méretetlen károkozás kötődik hozzájuk, miközben azt mondjuk, hogy a cukor nagyon ártalmas. A cukor nagyon ártalmas, de ezek nem kevésbé. Például a ciklamátokról tudni kell, hogy éppen ennek a könyvnek az egyik megfogalmazott tanúsága alapján rákkeltő hatása van. Bizonyos feltételek és bizonyos körülmények között. Ezt egy fontos dolognak tartom, és ezeket ilyen megállapítás címszó alatt összegeztem.
a környezetben és a táplálékban lévő szintetikus vegyi anyagok nem a rossz indulatú daganatok fő okai. Tehát ez a nem, ez nem véletlenül van itt. Mert sokan félnek a genetikai örökségtől, félnek a környezetben megtalálható mérgektől, és a Kína tanulmány kínai vonatkozása itt lépnek be. Tudni, Kínában egy viszonylag szűk termőterületen több mint 1 milliárd ember ellátásának megfelelő tehát élelmiszer mennyiséget kell termelni. Ezt csak úgy tudják ilyen romló körülmények és állapotok között elérni, hogyha rendkívül sok növényvédőszert használnak. Kína éhséggel küzd, ekkora mennyiségű ember tömeget táplálni, ellátni nem egyszerű dolog, és megállapították egy olyan tanulmányban, a későbbiekben látni fogjuk az adatokat, 880 millió kínaira kiterjedő tanulmány áll ennek a tanulmány sorozatnak a hátterében. Gondoljuk csak el, hogy ilyet tényleg csak Kínában lehet elvégezni. 880 millió embert vizsgáltak meg, a lakosság, az akkori lakosság 96%-ára terjedt ki a vizsgálat, és 650 ezer egészségügyi dolgozó vett részt benne. Ennek a kutatásnak az élvonalában állt az a bizonyos Colin T. Campbell, aki a könyv szerzője is. És megállapították, hogy a méregbevitel mennyisége nincs közvetlen kapcsolatban a rákfélességek kialakulásával. Egy ezzel párhuzamos példa a Fülöp-szigeteken látott napvilágot. A Fülöp-szigeteken is igen-igen nagy az éhínség, és ott az amerikai katonák állomásozása és az ő életmódjuk megfigyelése egyfajta irigységet váltott ki a lakosság környezetében, közegében, és meghonosították az amerikai mogyorót. Azért honosították meg a földi mogyoróval együtt, hogy egyrészt a lakosság táplálék szükségletét fedezzék, kalóriadús és amúgy finom táplálékkal, és ugyanakkor pedig hát egyfajta leutánzása is volt ez az amerikai életformának. Csináltak ebből a gyenge minőségű amerikai mogyoróból és földi mogyoróból mogyoróvajat. Itt is kapható. Annyi a különbség, hogy a mogyoróvajat általában a mogyoró törmelékéből állítják elő, ami minőségileg a lehető legrosszabb. És az amerikai szabványnak olyan mértékig nem felelt meg a Manilában vagy a környéken készült mogyoróvaj, hogy az aflatoxin a benne lévő penészesedés nyomán megjelenő penészgomba által termelt méreg, a súlyosan rákkeltő aflatoxin, az amerikai szabvány a megengedett felső érték 300-szorosát tette ki ebben a mogyoróvajban. És ezt ették a szerencsétlenek, és nem lettek rákosak. Tehát ennek a bizonyos megállapításnak a hátterében ilyen statisztika és ilyen vizsgálatok húzódnak meg. A második megállapítás. Nem a szüleinktől örökölt génnek a legfontosabb meghatározói, hogy áldozatul esünk valamilyen haláloknak. Ugye így majd szép lassan a kíváncsiságuk, látom, egy kicsit éled, és ki fog derülni a végére, hogy akkor mi. Ha nem a környezeti mérgek, és ha nem a genetikai háttér, akkor mi? Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a gének kb. 2-3%-nyi jelleggel vesznek részt betegségek kialakulásában. Én a környezetemben ennek az ellenkezőjét hallom, mert a környezetemben vannak orvosok, akik a szakmai protokoll álláspontját képviselik, és ha valami probléma van, akkor azt mondják, hogy a gének. Nem igaz. 880 millió ember vizsgálatára kiterjedő vizsgálat együttes áll a megállapítás hátterében, tehát eléggé megalapozottnak tűnik, nem a környezeti mérgek és nem a génállomány. Harmadik megállapítás. A vitaminok és táplálék kiegészítők nem nyújtanak hosszú távú védelmet. Vannak emberek, főleg ugye a gazdagabb országokban, akik azzal kezdik a napot, hogy bedobálnak különböző kis pirulákat. Ilyen
B-vitamin komplex, ilyen C-vitamin pezsgő tabletta. Van Amerikában egy közeli rokonunk, akkor voltam náluk egy rövid ideig, és látom, hogy ezzel nem reggelizik, hanem néhány ilyen tablettát bedob, és akkor azt hiszi, hogy ő ettől egészséges, és fennen dicsekszik vele, hogy ő nem szokott még náthás sem lenni, mert ha náthás, akkor az ezres C-vitamin többszörösét veszi be, és 2-3 nap után már antibiotikumot, hogyha ez nem segít. Na szóval ilyen androidok jönnek létre, már embernek nem igazán nevezhető, mert tele van mindenféle vegyszere, hogy talpon maradjon és működőképes állapotban. Vitaminok és táplálék kiegészítők nyilván hasznosak, de hosszú távú védelmet ne várjunk tőlük. Negyedik megalapítás. A legtöbb betegség nem gyógyítható gyógyszerekkel vagy műtétekkel, az orvosok is gyakran tájékozatlanok. Kötelező szakmai protokoll, erre kitértem az előzőben a bevezető szavakban, hogy bár megjelent az információ itt Magyarországon is, nem ment át a gyakorlatba. Itt a példa rá, 98-ban megjelent ez a bizonyos tanulmány, és sehol nem hallunk arról, hogy életmódváltoztatással kezelnék a szív- és érrendszeri problémákat, pedig 3 hét elteltével az életmódváltoztatás kezdete utáni 3. hét végén megszűnnek az anginás panaszok. Mert a szervezet az újabb körülményekhez hozzászokva a belső görcseit elengedi, lazul a koszorúerek feszülése, és már nem fáj. És elindul egy leépülési folyamat, mutattam a képen, persze csak az előlők látták, a hátülülők majd a későbbiekben megnézik. 32 hónap elteltével, mondjuk ennek az orvosnak az esetében, ha valakinek az állapota nem ennyire előre haladott, akkor lehet, hogy jóval rövidebb idő alatt, hozzátenném, 70%-os eltömötettségnél jelentkeznek először a panaszok. És ha ez alá megy az eltömítettség, a koszorúerek eltömítettségének a mértéke, akkor már nincsenek panaszok. Akkor már simán föl lehet menni, különösebb szuszogás nélkül a 10. emeletre. Tehát a 4. megállapításon is túl vagyunk. A Kína tanulmány újra definiálja a helyes táplálkozás fogalmát, és ez az újabb, ezt is mondjuk 5. megállapításnak is nevezhetnénk. Látszólag gyógyíthatatlan betegségek esetén a helyes táplálkozás megmentheti életünket. Az előbbi példa ezt igazolja, de ugyanez kivetíthető egyéb betegségekre is, hoztam könyveket. Ezt a két szót majd minden magyar ember ismeri, no, angolul van, mert olyan gyakran hallani. A prevent az a megelőzés, a reverse az a visszafordítás. Visszafordítható a szívbetegség. Ma Magyarországon a szakma ezt nem képviseli, noha ebben a tanulmányban benne van. Itt van egy másik. Reverse diabetes now. Tehát fordítsd visszájára a cukorbetegségedet most. Hát ez egy kicsit olyan amerikai kicsengésű. Ugye Amerikában mindjárt a riadó megfúvása, vagy az azonnali cselekvésre való késztetés megjelenik, de a szakma egyik kiválósága, a cukorbetegség gyógyítása terén kiváló eredményeket elért ember, azt hiszem a Diabetes Társaság elnöke adja a nevét ehhez a megállapításhoz, és valóban visszafordítható. Itt van egy másik. A 30 napos cukorbetegség csoda. 30 nap alatt visszafordítható a 2-es típusú cukorbetegség, hogy félreértés ne essék. Az 1-es típusúnál is jelentős javulás érhető el, akár olyan mértékű, hogy le lehet lépni az inzulinról, hanem mondjuk egyre csökkenő adag gyógyszeres megoldás kínálja magát. Ezt gyorsan elolvasnám, nem minthogyha nem lehetne elolvasni onnan hátulról, mert érdekes módon ez összegzi azt, amit eddig mondtam. Tehát a legnevesebb tudományos folyamatokban megjelent publikációk kimutatják, hogy életmódváltoztatás segítségével cukorbetegek elhagyhatják gyógyszereiket, a szívbetegségek visszafordíthatók csupán diétával is, az emlőrák, a vér női nemi
hormon szintjével áll kapcsolatban, ez viszont a táplálékkal kapcsolatos. Ugye nagyon sok hormon készítményt veszünk be magunkhoz, amikor állati fehérjét fogyasztunk, tejtermékeket vagy húsféleségeket, és ezek kedvedőtlen irányban befolyásolják az eféle női betegségeket. A tejtermékek fogyasztása növeli a prostatarák kockázatát, hogy mi férfiak is érintettekké váljunk. A tejtermékek fogyasztása tehát a prostatarák kockázatát növeli. Az antioxidánsok jobb időskori teljesítő képességet eredményeznek, és a vesekő képződés egészséges táplálkozással megelőzhető. Itt alul az összegzés, a betegségek elleni legerősebb fegyver a helyes táplálék, illetve a helyes táplálkozás. Ez egy másik neves orvos, csak egyetlen dolgot köthetünk a nevéhez, mondjuk a patkányokkal közeli rokonsággal nem vagyunk, de mégis a patkányok körében végzett kísérlet alapján állapította meg, hogy a patkányok életét meghosszabbította, ha kevesebbet kaptak enni, és máshonnan szerzett bölcsességeket illesztettem ide, egy ősi hindu megállapítást, ezt elmondom, állítólag Shiva Isten, tudjuk, hogy milyen nyugati kultúrán felnőtt emberek, ebben nem annyira hiszünk, de ő állítólag minden embernek kirendelte az egész életéhez, életfolytatásához szükséges táplálékot. És aki előbb megeszi, előbb hal meg. És ebben van némi igazság. Ehhez egy másik nagy bölcsesség is társul, hogy nem láttak még kövér 100 éves embert. Mert ezek az idős emberek általában soványak. Egy bizonyos életkor felett, úgy gondolom, hogy némelyikünk már ezt az életkort meghaladta, egy bizonyos életkor felett az a legészségesebb étel, amit nem eszünk meg. Hát ennyit a bölcsességekről. Környezeti mérgek és táplálkozás. A aflatoxin kutatásról beszéltem az előzőekben, ugye ez a penész gomba toxinja, penészes földi mogyoró kukorica, és itt egy pici kis kitérőt engedjenek meg. Nem tudom, hogy önök, hogyha a lekváron, vagy valamilyen eltett befőttön penészt észlelnek, mit csinálnak? Annak idején az én anyukám azt mondta, hogy na, attól az még jó, egy nagy kanállal lekanyarította a tetejét, és akkor megettük a baraszt lekvárt, mert kár kidobni. Tudni kell, hogy a lekvár, az üvegen belüli lekvár egészét már átszövi a penész, noha csak a felszínen jelenik meg a bunda. És a penész termelte méreg benne van. Úgyhogy akár mennyire fáj, az ilyen lekvárt, vagy az ilyen befőttet, vagy eltett élelmiszert úgy, ahogy van, át kell adni az enyészetnek. Mert az aflatoxin, ez a bizonyos penész termelte méreg súlyosan rákkeltő. A legutolsó kis részt a Fülöp-szigeti és a ehhez kapcsolódó megalapítást már érintettük. Indiában végzett kutatás, ugye ott is rengeteg a szegény gyerek, az aflatoxin akkor hoz létre májrákot, mert májat súlyosan károsító hatása van, az aflatoxin csak akkor hoz létre májrákot, ha a fehérje bevitel, az állati fehérje bevitel meghaladja a 20%-ot. Aflatoxinnal súlyosan megterhelt élelmiszer fogyasztása minimális fehérje bevitel mellett nem okoz májrákot. 5% körüli fehérje bevitel esetén az aflatoxin mennyiségét korlátlanul lehet növelni, és nem jön létre májrák. Parancsol? Az összfehérje bevitel. A táplálkozás hívja életre a karcinogéneket, tehát bevihetjük a szervezetünkbe, de ezek akkor lépnek működésbe, és akkor fejtik ki a hatásukat, ha kellő mennyiségű állati fehérje társul hozzá, ezért emeltem ki a fehérje bevitel a bűnös, és hogy annak idején, amikor fiatal voltam, és hát elterjedt az a gondolat, édesapám is képviselte,
hogy fiam, egyél sok fehérjét, edzésekre jár, sportolsz, sok fehérjét. Úgyhogy én szót fogadtam, például amikor eskütétel volt a katonasságnál, akkor édesanyám lehozott 1,5 kiló marhahúsból rántott húst, és én megettem. Nem adtam senkinek. Még középiskolás voltam, 8 tojásból készült rakott krumplit, egy tepsinyit, azt megettem, és utána még egy kis, nem penészes, de baraclekvárral bementem a szobába tanulni. Szóval, mert hogy ez volt az elterjedt gyakorlat, ez volt a közfelfogásban, nincs szükségünk ennyi fehérje. Valakinek a szervezete már kifejlődött, elérte a felnőtt kort, és nagyon durva fizikai munkát, vagy éppen testezés, vagy testépítés nem folytat, akkor csak a fehérje veszteséget, hajhullás, bőrhámlás, belső szervek elhasználódása, illetve a felületi hámréteg elhasználódása nyomán a kimeneten távozó fehérjét kell pótolni, de 5%-nál nem kell több. Ez azért írtam ide, hogy érzékeljük, hogy ez eretnekség a táplálkozás tudományban, amit ez a könyv képvisel, mert ugye 20-30% fehérje bevitel az amerikai protokoll. Hogy amerikaiak nagy darabok legyenek, a legerősebb nemzet, a Vietnámban elhalálozott katonákat, fiatalon elhalálozott katonákat megvizsgálták. Feleségemmel vitatkoztunk ezen, azt mondta, hogy lehet, hogy boncoltak háborúban elesett embereket, hát nem tudom, erre nem tudok választ, de hogy ilyen vizsgálatot végeztek, 20-25 év körüli fiatalok, amerikai étrenden tartott fiatalok koszorú ereiben már látható volt az érelmetesedés kezdeti stádiuma. Az alacsony fehérjetartalmú étrend gátolja az aflatoxinnal kiváltott rák beindulását. A kapott karcinogén mennyiségétől függetlenül. Tehát nem kell önmagunkért aggódni, hogy a piacon milyen borzalmas tápanyagokat árusítanak, és hogy mennyi mérget szórtak királyuk, ha a fehérje bevitelt, az állati fehérje bevitelt minimális szinten tartjuk. 5. megalapítás. A fehérje bevitel mennyiségének változtatásával a ráksejtek kibekapcsolhatók. Ide írtam zárójelbe, hogy a legerősebb rákot előidőző fehérje a kazein. Bizonyára mindannyian tudjuk, hogy ez miben található, tejben és tejtermékekben. Én is húzom a nyakam, ha mondjuk a tejmonopólium ezt megtudná, akkor betiltatná ezt a könyvet, mert nagyon messzire elér a kezük, és ha a húsipar megtudná, hogy a Kína tanulmányban mi van, akkor bizonyára levennék a polcokról. Biztonságos fehérjék, búza, szója. A szójával kapcsolatban majd mondok még valamit, csak annyit, hogy Kínában a szóját a fogyasztás előtt 7 évig fermentálják. És nagyon jól megvoltunk szója nélkül is, amikor még ez úgy nem uralkodott el, mert ettünk búzát, babféléket, hüvelyeseket, és ez pontosan fedezi mindazt, amire szükségünk van. Ha a szóját 7 éven keresztül nem fermentálják, akkor benne maradnak bizonyos méreganyagok, amelyek a hormonháztartás felborításában esetleg szerepet játszhatnak, például a pajzsmirigyre hatnak nagyon kedvezőtlenül. A Kína tanulmány. Na, ebből is elmondtam már néhány dolgot. 8000 statisztikailag szignifikáns összefüggést állapított meg különböző táplálkozási tényezők és betegségek kialakulása között, és azt is, hogy a legtöbb állati eredetű táplálékot fogyasztó embereknél alakult ki a legtöbb krónikus betegség, és a növényi táplálékot fogyasztók a legegészségesebbek. Ennek a tanulmánynak egy ilyen részeredménye volt az, hogy a nagyon szegény, vidéken élő kínai lakosság hihetetlenül egészséges. A városokban élő nem, de a városokban élő nem azért beteg, mert hogy városi környezetben él, hanem azért beteg, mert ott viszonylag nagyobb jólét érvényesül, hozzájutnak több fehérjéhez, indokolatlanul sok fehérjéhez, és ezek azok, amelyek kiváltják a problémákat.
különös daganatok, autoimmunrendellenességek, csontok, vessék egészsége, látás, időskori agyi elváltozások az étrend hatása alatt állnak. És amit itt a legalsó sorban olvashatunk, ezt érdemes leginkább megjegyezni, ezek a betegségek visszafordíthatók, megelőzhetők, teljes ételekből álló növényi alapú étrend segítségével. Újra mutatnám ezeket a könyveket, 30 napos diabétes csoda, a diabéteszt fordítsd visszájára most, és itt van ez a klasszikus, előzd meg és fordítsd visszájára a cukorbetegséget. Problémák és megoldások. Itt felsoroljuk azokat a betegségeket, amelyek úgy általában a civilizált lakosságot terhelik. Járványszerű az elhízás. A 80-as évek végén, 89-ben pontosabban kint voltam Amerikában, és lehet, hogy ezt már önök közül valaki hallotta, elvittek egy vasárnap az ottani Vidám Parkba. Itt se voltam, oda miért mentem volna, de hát mindenki ment akkor, hagytam magam. Befizették utánam az egész napra szóló 15 dollárt, és mindenre felülhettem, ami ott csak kínálta magát. Felültem egy viszonylag konszolidált hullámvasútra, mert volt olyan is, ami a feje tetejére állva, beszíjazták az embereket álló helyzetben, és akkor többször így forgott az emberrel a világ. Én beültem egy olyanba, amit itt láttam. Amikor fölfelé ment, nem volt semmi bajom, amikor kb. 200-al ment lefelé, és az első sorban ültem, akkor becsuktam a szemem, hogy a helyén maradjon, és a számot nagyon szorosan összezártam, hogy abban is benn maradjon minden, ami benne van, és utána nem ültem föl semmire. Na, ebből az következett, hogy rettentően ráértem, mert reggel 9-kor mentünk be, este 6-ig tartott a program, és az embereket nézegettem. Nézegettem, hogy milyen fonák helyzetek alakulnak ott ki a Vidám Parkban, és még egy dolgot észrevettem, hogy borzalmasan kövérek. Mindenkinek a kezében zacskó van, chipset, patogató kukoricát, vagy mit tudom, valami teve, vagy fánkot. Aztán hazajöttem, sétáltam a nagykörúton, Amerikában vagyok, kövér emberek. Ropogtatnak, csipegetnek egész nap. Na szóval, járványszerű elhízás. Ennek következményeképpen járványszerű a cukorbetegség. Például a cukorbetegség úgy fordítható visszájára, hogy a kövér ember lefogy. És már sok esetben ez megoldja a cukorbetegség problémáját, leszállhat szépen a gyógyszerről, és hogyha ezt az élet gyakorlatát megtartja, fenntartja, akkor nem kell különösebb komplikációkkal számolnia. A menyem gyermekorvos, és cukorbetegségről beszélgettünk, azt mondta, hogy a cukorbetegek étrendje az egészséges étrend. Hát amit a cukorbeteg a betegsége miatt kényszerül fogyasztani, az az egészséges. Mert az rostban gazdag, finomított élelmiszerekben pedig szegényes, oda kell figyelni a bevitt étel arányára és mennyiségére, és ez az egészséges. Tehát amikor mi nem úgy eszünk, étkezünk, mint egy cukorbeteg, akkor nem egészségesen étkezünk. Járványszerű ennek következtében a szívbetegség. Természeti népeknél nincs cukorbetegség, nincs rák, és nincs szív- és érrendszeri probléma, mert ezek rengeteget mozognak. Csak érdekességként mondanám, a maramuri indiánok úgy vadásznak szarvasra, hogy lefutják. Nem gyorsaságban, hanem állóképességben, és amikor a szarvas már nem bírja, és összeesik, akkor levadásszák. De ugye ez több napos futást eredményez. Mexikó magas hegyei között. Járványszerű az előbb említett oksági összefüggések hátterén a csontritkulás, és ezt figyeljük meg. Amerikában az egészségügyi ellátórendszer a harmadik leggyakoribb halálozási ok. Tehát az egészségügyi ellátórendszer a gyilkosságok sorában a harmadik helyet tölti be. Miért? Orvosi műhiba, gyógyszerezési hiba mellékhatások miatt, sebészeti beavatkozás, kórházban szerzett fertőzés, bizonyára tudják önök is, hogy vannak olyan kórházban kitenyészett baktériumtörzsek és vírustörzsek, amelyek antibiotikummal nem kezelhetők, ugye a baktériumokról beszélek, a vírus amúgy sem, azért, mert a kórházban, ahol sokféle ilyen jellegű gyógyszert használnak, most ezekkel a kórházban használt antibiotikumokkal szemben
kialakították már ezek a baktérium törzsek a rezisztenciájukat, ellenállóak. Tehát szerencsétlen páciens, ha az immunrendszere még működik, akkor életben marad, de a kórházban szerzett baktérium törzs támadja meg, akkor az esélyei nagyon rosszak. Ugyanakkor az egészségügyi ellátás költségei is itt szerepelnek. A terápiás döntéseket a pénz és nem az egészség határozza meg. Ez egy példát is hadd említsek. A nyugati országokban azért valamelyest árnyaltabb ez a kép, Magyarországon talán kevésbé. Nyugaton, ahol jobbak az életkörülmények, és amikor valaki dolgozik, akkor a munkájának megfelelően viszonylag több pénzt kap, és ebből a pénzből félre tud tenni, az egészségügynek és a társadalomnak érdekében áll, hogy ezeket az embereket a nyugdíjaztatások után még életben tartsák, hogy elköltsék a pénzt. És ezért ezeknek az embereknek az egészsége fontos. Ott, ahol a társadalom testén tehertétel a nyugdíjas, ott még inkább érvényes ez a megállapítás. Meg kell ismernünk a tényeket. A tudósok a részletekre összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a magasabb összefüggéseket, a természet összefüggéseit. A növényi alapú étrend előnyei szerteágazóbbak és figyelemre méltóbbak, mint bármely gyógyszeré vagy sebészeti beavatkozásé. Így csak annyi kommentát hadd tegyek hozzá, hogy az egész világ valamilyen világot rengető felfedezésre vár, hogy ezeket a degeneratív

etikai hajlam ellenére is. Ebben a könyvben, ha majd a kezükbe veszik ezt a bizonyos kína tanulmányt, különböző grafikonokon bizonyos kísérleteket ábrázolnak, hogy például patkányoknál 20%-os fehérje bevitel mellett és aflatoxin jelenlétében kialakult a májrá. Kezdett eluralkodni, lecsökkentették a fehérje bevitelt, és a rákos daganatok fejlődése megállt, és elkezdett visszafordulni. A 10%-os fehérje bevitel a megengedhető felső határ, 12% a fordulópont, afelett már biztosan kialakul a rákos elváltozás, ha rákot kiváltó karcinogén is jelen van a szervezetünkben. Fehérjék egy. Hát nem tudom, hogy érdekes az, hogy a fehérjét kifedezte fel, és hogy a proteusz görög szóból származik, de a fehérje a közfelfogásban egyenlő a hússal. És úgy gondolták, hogy a jóból nem árt a sok. Hát a tapasztalat és a tudomány pillanatnyi megállapítása éppen az ellenkezőjét állítja. A jóból ez esetben megárt a sok. És egyfajta kulturális előítélet is táplálja mindet, mert úgy gondolják, hogy a bőséges fehérje ellátás a civilizált ember előjoga. Fehérjék kettő. A fehérjék több százezernyi fajtája ismert, hosszú láncok sok száz vagy ezer aminósavból állnak, általában 15-20 aminósavról tudunk, ezek alkotják különböző variációban a fehérjéket, és azt gondolják, hogy az esszenciális aminósavak szempontjából ezeket kell fogyasztani. Vannak komplementer párok a növényi fehérjék között, amelyek egymást kiegészítve a húsból, illetőleg az állati termékekből nyert vagy nyerhető fehérjéket tökéletesen pótolják. Amikor kint voltam Amerikában, egy ilyen intézménynél töltöttem el néhány hónapot ösztöndíjasként, és ugye mindenki, aki belépett ennek az intézménynek a falai közé, átesett egy igen alapos kivizsgáláson. Életemben nem láttam még ilyen hosszú papírcsíkot, amire a 7 kémcsőbe levett vérem alapján különböző megalapításokat eszközöltek, és a koleszterin szintem az olyan 5 körül volt, az összkoleszterin szint. Azt mondták, magas. Na mindegy. És azt mondták, hogy ezért külön odafigyelnek majd az étkeztetésemre, és nekem babot zabbal kell társítva lehetőleg minél többet fogyasztanom. Hát mondom, majd bemegyek a lóhoz. Kérek kölcsön, mert nem tudtam szóba állni vele először, mert hogy hát ki gondolt erre, azt se tudtam, hogy milyen formát, tudtam, hogy zappely van, mert általában mi férfiak amúgy is ki vagyunk szolgáltatva a konyhai praktikáknak, mi nem sokat foglalkozunk azzal, hogy a konyhában mi történik. Egy régi, nagyon különös mondás látott napvilágot, nők körében végeztek közvéleménykutatást a jó házasság titkáról, és egy aranyos, kedves, mosolygós néni nyerte, ennyit mondott, etesd a bestiát. Na szóval mi ennek vagyunk ugye a kiszolgáltatottjai. A lényeg az, hogy a növényi fehérjék egészségesebbek, és ami még itt probléma lehet, ez a gyermektáplálás. A gyermek ugye növekszik, és azt mondják, hogy a növekedéshez bizony állati fehérje kell. A növényi étrenden, de nagyon körültekintően megválasztott növényi étrenden tartott gyermek nem lesz kövér, lassabban fejlődik fizikai adottságait tekintve, de olyan 18-20 éves korára utoléri az állati terméken tartott társait, és az észbeli képessége, a tűrőképessége, az állóképessége, az idegrendszerének az állapota, és úgy általában az egészség mutatói sokkal jobbak, mint az állati terméken felnevelt gyermekeké. Itt van a gyermektáplálás, ugye általános felfogás, növelni kell a fehérjebevitelt, földi mogyoró, ugye a manilai eset, illetőleg a Fülöp-szigeteki eset, erről már esett szó, kukorica, földi mogyoró mindenhol szennyezett, még akkor is, ha nem látjuk, és a földi mogyoróban az engedélyezett érték 300-szorosát találták, és a gyermekek ezen túl még ráadásul sokkal fogékonyabbak is, mint

0: felnőttek az aflatoxin májrákot kiváltó hatására. A gazdag emberek vannak hátrányos helyzetben, és itt újra láthatjuk a százalékos arányt. 20% körüli fehérjebevitel rákot okoz, minden esetben patkányoknál, egereknél. A 12% alatti fehérjebevitel biztonságos. De aki fokozottabb biztonságot szeretne elérni, az jóval 12% alatt kell tartsa a fehérjebevitelt. A rák kikapcsolás, úgy gondolom, hogy ez még fontosabb. Rákkeltők. Itt szerepel néhány rákkeltő, aminotriazol, ez egy növényvédő, DDT, nitritek. Ugye itt a vízfogyasztásra hívnám fel a figyelmet. Nagyon sok vidéken élő ember óvatatlanul hozzájut nitrát és nitrit fertőzött vízhez, és ez az epe savak jelenlétében nitróz aminná alakul, és ez súlyosan rákkeltő, a vastag bélrák kiváltásában jelentős szerepet játszik. Mesterséges édesítőszerek, ciklamátok, szaharin, a dioxinról ugye tudjuk, itt különböző durva mérgezések történtek szándékossággal, aflatoxin, nátrium, nitrit, nitrát, húskonzerválók. Egyszer a Szív utcában mászkáltam, általában mindig úgy megyek valahova, jóval korábban is volt időm sétálni, és egy hentes üzlet előtt mentem el. És a hentes üzletben zöld csirkék lógtak a nyakuknál fogva felakasztva. Na mondom, ki az az őrült spanyol, aki ezt megveszi? És egy bizonyos idő elteltével soha többé nem láttam zöld csirkét. Hát gondolom, hogy valami újabb fajt honosítottak meg, nem. Szóval húskonzerválóval kezelik a húst, és ettől szép rózsaszín. Különböző pácoldatokba mártják őket, és ettől ugyancsak rózsaszín, de a méreg benne van, és ugye a maga a húskonzerváló önmagában is mérget képvisel. Ugyanakkor a nitritek kedveznek a nyirokszervi daganatok kialakulásának. Sokszor nem tudjuk, mi bajunk, hát egyszerűen olyan vizet iszunk. Például, ahol én lakom, nem a reklámhelye, vagy véletlenül se költözenek oda, ott a faluban van egy forrás. 4 karvas tagságnyi csövön folyik a víz állandóan. Tehát nem kellene vízdíjat fizetnünk, óriási vízdíjat, Fejér megyében a legmagasabb, mert a falu ezzel a forrással teljességgel ellátott lenne. De bevizsgáltattam a vizet, tele van nitráttal és nitrittel. A növényeknek jó a víz locsolásra. A rák 3 stádiuma. Iniciációs, promóciós és progressziós. A karcinogének a normális sejteket genetikailag módosítják, mutálják. A mutáció a sejt génjeinek maradandó módosulása. Ez akkor is bekövetkezhet, hogyha rákos daganat nem fejlődik ki. Tehát amikor egy karcinogén bejut a szervezetembe, és ott a sejtekkel érintkezésbe lép, akkor ez a normális sejteket genetikailag módosítja. De nem lesz rák, csak akkor, ha ez a második tényező, ami az életmóddal azonosítható, is belép a képbe, majd mindjárt látjuk. Iniciációs fázis, rövid. Ugye amikor én egy karcinogénnel érintkezek, ez egy pillanat műve is lehet. A karcinogén bekerül a szervezetbe, eljut a sejtekbe, aktív formát ölt, a DNS-hez kapcsolódik, átadásra kerül az utód vagy leány sejtekbe, ez utóbbi a genetikailag károsodottak maradnak, tehát azért mondom, hogy a rák a maga kiváltó tényezőjével együtt bennünk lehet, potenciális rákhordozó lehet, és ez az iniciációs fázis visszafordíthatatlan. Ha valaki már egy rákkeltővel találkozott, és ennek nyomán a sejtekben maradandó károsodás ment végbe, ez visszafordíthatatlan, de ettől nem kell megijedni. Mindannyiunkban lehetnek ilyen elváltozások. Ez az izgalmas, a promóciós fázis. Hosszabb, akár éveket vesz igénybe, amikor a ráksejt osztódni kezd, ugye sejtcsoport, egyre nagyobb végül észlelhetővé válik. Körülbelül 1 millió rákos elváltozáson átesett sejt kell ahhoz, hogy képalkotó és diagnosztikai eljárással fogalmat lehessen alkotni a jelenlétéről. Ha a körülmények nem kedveznek, erre nem kerül sor, a körülmények pedig bennünk vannak, illetőleg az, amit mi csinálunk magunkkal. és ez a fontos, ezt érdemes megjegyezni, még az iniciációs fázis, tehát a rákkeltővel, a karcinogénnel való érintkezés, az kivéthetetlen. A promóciós fázis visszafordítható, ezért mondtam a korábbiakban, hogy a rákos elváltozás kikapcsolható és bekapcsolható életmóddal. A kérdés adottak-e a promóciósnak, tehát a kifejlődésnek a feltételei, táplálkozási tényezők, promóterek, és vannak antipromóterek, amelyek vagy bekapcsolják, vagy kikapcsolják. Nézzük tovább. A progressziós fázis az a végstádium, amikor előrehaladott ráksejtek csoportja vagy csoportjai, ugye itt még egyszer itt a csoport, de csoportjait kellett volna, én egy I betű hiányzik, elszaporodnak, betör a szomszédos vagy távoli szövetekbe, és rossz indulatú metasztázis jön létre, áttétek. Fehérjék és az iniciáció. Hogyan befolyásolja a fehérje bevétel a rák iniciációját, tehát ezt a bizonyos kezdeti állapotot? Kevert funkciói oxidáz enzim nem csak lebontani, de aktiválni is képes az aflatoxint. A fehérje bevétel szintje határozza meg, milyen irányú működést fejt ki ez az enzim. Ha sok a fehérje, beindítja. Ha kevés a fehérje, egyrészt nem engedi működni, másrészt pedig lebontja és akadályozza. Tehát a fehérje bevitel csökkentésével csökken az enzim aktivitás, itt egy V betű kellene lenni, nem C-nek, és megelőzi, és vagy meggátolja, hogy veszélyes karcinogének kötődjenek a DNS-hez. Jelen vannak a testben a karcinogének, de a minimális fehérje jelenlétében nem kötődnek a DNS-hez, és nem indul el. Fehérjék és a promóció, daganatfejlődés. Apró mikroszkópikus sejtcsoportok, fókuszok jönnek létre, ezekből fejlődnek ki a daganatok. A fókuszok fejlődése kizárólag az elfogyasztott fehérje mennyiségétől függ. Tehát a sejtcsoportok kialakulása, amikor már elkezdenek mondjuk kis csoportokat, parányi daganatokat alkotni, ez a fehérje beviteltől függ. A bevit rákkeltő mennyiségétől nem függött a kísérletek, a vizsgálatok alapján. Alacsony fehérje bevitellel kezelhető a rák. A fókuszok fejlődése visszafordítható, pusztán a fehérje mennyiség szabályozásával. Fontos felismerés, ez engem is megdöbbentett, a szervezet vissza tud emlékezni a korábbi karcinogén inzultusokra még akkor is, ha alacsony fehérje bevitel segítségével szunnyadó állapotban tartjuk. Tehát ha a szervezet már egy karcinogénnel érintkezett, erre emlékezni fog. És ha a fehérje bevitel megnő, akkor elindul a rákos elváltozás. Ha nem nagy a fehérje bevitel mennyisége, szunnyadó állapotban marad, 90-100 éves korunkig is, szunnyadó állapotban tartható, pusztán a promóciós fázisban a fehérje bevitel mennyiségével. A daganat fejlődés, tehát a fehérje bevitel befolyásolni tudja, a fókuszok 10%-os fehérje bevitel szintig nem indulnak fejlődésnek. 12% a határára a későbbiekben már kitértünk, de 10%-nál nincs is többre szükségünk. És még egy dolog, a kémiai karcinogének nem is idéznek elő rákot, csak megfelelő táplálkozási feltételek mellett. Nem minden fehérje egyforma, növényi fehérjék nem mozdították el a daganatfejlődést, még fokozott bevitel esetén sem, tehát zabból és babból bármennyit. Növényi fehérje bevitelnél nem alakulnak ki fókuszok, és a táplálkozás manipulálásával a rák ki is bekapcsolt. Ezeket azért tüntettem fel több dián is, mert szeretném súlykolni. Szeretném, hogyha ez az információ átmenne. További fontos felismerések, ezt is már érintettük, de hadd érintsük még egyszer. A kazein igen hatékonyan segíti elő a rák kialakulását, aflatoxinnal kezelt kísérleti állatoknál. A kazein hepatitis B vírussal kezelt egereknél is előidézi a májrákot. A vírus génjeinek egy darabkája beépül az egérmáj genetikai anyagába, beindítja a rák kifejlődését. Tehát karcinogének jelenlétében rák kialakulása nem azok mennyiségétől, tehát nem a karcinogének mennyiségétől, hanem a promóciótól, vagy annak hiányától függ. Hogy én magam milyen életkörülményeket és feltételeket biztosítok a rák kialakulásának. A promóciós fázis fontosabb, mint az iniciációs. Tehát nem kell félni attól, hogy én karcinogénekkel fertőzött környezetben vagyok, ha amúgy egészségesen élek. És a táplálkozás emiatt sokkal fontosabb szerepet játszik a rák promóciójának szabályozásában, mint az eredeti karcinogén mennyisége. Az állati eredetű táplálék fokozza a daganatfejlődést, a növényi eredetűek pedig lassítják. A Kína tanulmány, és akkor most még gyorsan, mindjárt megnézem, hány óra van. Húha, 3 percem van, most hadarni fogok, bocsánat. Mert érdekes ez is. A 70-es években Kína miniszterelnöke Chuan Lai, az idősebbek ismerik, azaz tudnak róla. Csúnya ember volt, már úgy értem, amit csinált azzal, amiatt. Ugye ő volt a kommunista párt egyik vezető embere, súlyos rákos volt, és az utolsó nagy jó tette, össznemzeti áttekintést kezdeményezett, hogy megállapítassa a rákot előidéző tényezőket, hogy a lakosságot így az ilyen jellegű sorstól megkímélje. 12 különböző ráktípusra vonatkozott a vizsgálat, 2400 megyében, 880 millió lakosra, 650 ezer egészségügy dolgozó közreműködésében, megállapítások. A rák elsősorban környezeti tényező következménye, nem genetikai eredetű. Tehát itt most a környezeti tényező annyiban jelenik meg, hogy ez az iniciációs fázisban szerepet játszik. Vannak rákkeltők, ez tagadhatatlan. A szegénységbe és bőség betegsége. A szegénység betegségei többnyire hiánybetegségek. A bőség betegsége is a szoros kapcsolatban vannak a táplálkozási szokásokkal. Ezek többnyire a mértéktelen táplálkozás betegségei. A vérkoleszterin szint és a betegségek. Amit megeszünk, vérünké válik. A vérkoleszterin szint LDL növekedésével a nyugati betegségek is elszaporodtak. És a vérkoleszterin szint a betegségek kockázatának fontos mutatója. Az állati eredeti táplálék növeli, a növényi eredeti csökkenti. Zsírfogyasztásra kell kitérni, rostok szerepére. Nem tudom, hogy egy-két percet kapok-e még magamtól vagy önöktől. Ez a könyv a cukorbetegség kapcsán azzal foglalkozik, hogy a cukorbetegséget nem a túlzott szénhidrát bevitel, vagy a finomított szénhidrát, esetleg fehér liszt vagy fehér cukor váltja ki. A már meglévő cukorbetegségre nyilván kedvezőtlenül hat, hanem az egészségtelen táplálkozás, amiben túl sok a zsír, főleg az állati zsíradék, mert a túl sok állati zsíradék bekerül a sejtbe, ott jelentős elváltozásokat hoz létre. A sejtmembrán, ahol vannak az inzulin markerek, torzul, és nem fogadja be a sejt az inzulint, és ezért a vérben marad a cukor inzulinnal együtt. Az inzulin, a vérben maradt inzulin és a vérben maradt cukor, de főleg az inzulin, nagyon súlyos problémákat okoz. Nem is annyira a cukor, mint inkább ez a bizonyos inzulin rezisztencia eredményében vérben maradt inzulin. Azért, mert ez a bizonyos inzulin a kulcs, ami kinyitja a sejtmembránt, hogy bekerüljön oda a cukor, és ott energiát szolgáltasson. Nem illik bele a helytelenül kifejlődött, főleg zsír alkotta, koleszterin alkotta, trigliceridek alkotta sejtmembránba a kulcs, és ezért ismétlem, ott marad a cukor is, meg ott marad a vérben az inzulin is. Tehát a zsírfogyasztás váltja ki a kettes típusú cukorbetegséget, az elhízás, és ezért lehet pusztán radikális fogyással kedvező irányban befolyásolni. Rostok szerepe, antioxidánsok. Az antioxidánsok ugye elsősorban a karotinoidok, színes növények. A C-vitamin szint és a daganat fejlődés is összefüggésben van egymással, és hogy a szénhidrát dús táplálkozás visszafordítja a szív és a cukorbetegséget, ezt itt az előbb felmutatott könyvekkel próbáltam érzékeltetni. Bőség betegségei, szívinfarktus, nem a kiváltó okot kezelik, utaltam ennek a bizonyos emberkének, ennek a bizonyos Calvin Caldwellnek a munkásságára, ebben a könyvben foglalta össze, 50 mg per deciliter alá csökkenti a kezelés alatt a vér összkoleszterin szintjét. Ez átszámítva millimol per liter értékre 3,9. Fölé nem megy. Ugye itt 5,2 a megengedett felső határ millimol per liter értékre kivetítve. Dean Ornish kutatásait itt erre az anyagra hivatkozva említettem, sok ezer emberre kiterjedő vizsgálat eredményeképpen fogalmazta meg, hogy a szív- és érrendszeri betegségek radikális életmód változtatással visszafordíthatók. Elhízásról beszéltünk, a testtömegindexet mindenki kiszámíthatja, testsúly plusz a magasság méterben kifejezett négyzetének a hányadosa a megoldás, teljes ételekből álló növényalapú táplálkozás, ide itt a manassolást, ugye ez a csipegetés, ha evés, tehát az étkezések között eszünk bármit, ha elszapogatunk egy cukrot, az emésztés idejét akár 9 órára, akár 12 órára kitolhatja. Ha bekapok, csak azért, mert megkívántam mondjuk egy mogyoró szemet, ugyanezt történik. Ott dekkol, ahogy mondani szokás, a gyomorban az étel, ami körülbelül 3-4 alatt különben ürülne, de azért, mert ráettem valamit, leállítja az emésztési folyamatot, és azt újraindítja. És a már félig emésztett étel és az újonnan emésztett étel kölcsönhatásának eredményeképpen létrejön a puffadás, felfúvalkodottá válunk, és sok egyéb ilyen probléma származik ebből, emésztési zavarok, pusztán azért, mert egy picit nassoltunk. És a fizikai aktivitás hiánya is megemlíthető, mint életmód betegséget kiváltó tényező. Cukorbetegség. A metabolikus szindrómáról a következő megállapítás, meghatározás olvasható, egy a szakma kiválósága fogalmazta meg. Civilizációs betegség, helytelen életmód és táplálkozás hatására jön létre a cukorbetegség. Nem örököljük. Na. Lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcserezavar. Korai halálozáshoz vezet. Miközben visszafordítható. Azt írja, hogy progresszív, és nem írja azt, hogy regresszív. Hát nem írja azt, hogy megváltoztatható életmóddal esetleg. Fátum, cukorbeteg vagy, 18-20 éve rövidebb lesz az életed, komoly kockázatoknak fogod kitenni magad ilyen szövődményeknek, mint szívbetegség, agyi történés, magas vérnyomás, vakság, vesebetegség, idegrendszeri betegségek, fogászati betegségek, tehát parodontális betegségek, majd kilónak a fogaid, stb. Amputáció, terhességi komplikáció. Az előbb beszéltem arról, hogy a zsírbevitel is összefügg vele, inzulinrezisztenciát vált ki, és ezt a mondatot próbáltam itt összezésként megfogalmazni, lehet gyógyítani a gyógyíthatatlant. Ugye ez a megalapítás reménytelenséget kelt, holott a szakmai megalapítások azért reménységet. Bőségbetegségei, rákos megbetegedések, felsorolás, rizikófaktoroknál is megállhatunk, de ez felesleges. A lényeg az, hogy a nyugati étrend elősegíti ezt a folyamatot, a táplálkozás szabályozza, ki és bekapcsolható, és visszafordítható. Hormonpótló kezeléssel mondjuk emlőrák, méhnyakrák befolyásolható. Azt mondták egy közel ismerősömnek, hogy igen, hüvelyszárassága van, és ez esetleg majd méh nyálkahártya elváltozásra hajlamosítja. Adunk hormonpótló gyógyszert. Igaz, hogy ezt az altesti problémát megoldja, de mellrákra hajlamosít. Azt viszont ki tudjuk kezelni. Hát szóval, na mindegy, hadd ne mondjak semmit. Vastagbél, végbélrák, a legszorosabb kapcsolat a csillag a állati eredetű fehérjét jelenti, a legszorosabb kapcsolat a rák, a vastag és végbélrák és a húsfogyasztás között. Speciális gyógymóddal befolyásolható rosttartalommal, egyéb tényedők is kiválthatják az inzulinrezisztencia, tehát hogyha zsírban gazdag ételt fogyasztunk, és ez nem egészséges zsíradék, és ezért nem megfelelő és egészséges sejtmembránok jönnek létre, állati termékek, tehén, tej, D-vitamin szerepe mutatható itt ki. Ötödik, autoimmunbetegségek, tehéntej egyes típusú cukorbetegség és a tehéntej fogyasztás. A prostatarák is összefügg a tehéntej, illetve a tejtermékek fogyasztásával. Csontitkulás, vese problémák, szem problémák. Szürkehályok, makula degeneráció, ami olyan gyakori manapság, életmóddal, táplálkozással 88%-ban csökkenthető. Elmét károsító étrend, hát ugye mindannyian félünk az elbutolástól, életmóddal ez is befolyásolható. Nem csak táplálkozással, szabad levegőn tartózkodással, mozgással. Egy öreg otthonban, Angliában, ahol demens öregek ültek, egész nap maguk elé révedve, egy csak annyit csináltak, hogy oxigénben gazdagabb levegőt juttattak be. Felélénkültek, beszélni kezdtek, kommunikálni kezdtek, tevékenyekké váltak. Csak ennyi. Az angol ember közmondásosan egészségtelenül él. Félig nyers húsokat eszik, angol szalonnát fogyaszt, és minden durva egészségkárosító dolgot. Ennek ellenére 91-néhány évesek ott az emberek, már egyetem ebben az öreg otthonban, de szellemileg igen-igen leépült állapotban vannak. Na, vége a diavetítésnek. Megtudtuk. Úgyhogy átadnám önöknek a szót. Bocsánat, hogy így fel kellett pörgetnem a mondani valómat, már ami az előadás módját illeti, mert hogy szerettem volna, hogy az információ legalább elhangzik, átmenjen ebből valami. Nem volt célom a félelemkeltés, sokkal inkább a józan értelemre szerettem volna az itt feltárt tényekkel hatni. Van egy kérdés tehát? Ez egyébként egy könyvben hozzáférhető, az első kiadás már megszűnt, és úgy vagyok vele, hogy ami nagyon jó, annak a megjelenése mindig akadályba ütközik. 2005-ben Amerikában megjelent ez a bizonyos könyv, ez a Kína tanulmány című. Mi akkor éppen kint jártunk egy konferencián, és mindjárt megvettük. Még abban az évben a fiam lefordította, és úgy volt, hogy még abban az évben magyar nyelven megjelenik. De bizonyos embereknek nem állt érdekükben, hogy ez megjelenjen, és azért jelent meg mégis, mert az a valaki, aki a fordítást megrendelte, és utána magához vette, az a valaki elfektette, és a kiadó, a könyvnek az eredeti kiadója rákérdezett, hogy mi van a könyv megjelentetésével. Ekkor egyetlen példányban kinyomtatták, bekötötték és kiuttatták, mintha megjelent volna. Kiderült a turpisság, és átadták egy másik cégnek, a Park kiadónak. A Park kiadóhoz nem jutott el, vagy bonyodalmakba ütközött a fiam fordításának az átvétele. Lefordítatták, de hát az idő haladt, és így 7 év elteltével jelent meg ez a rendkívül fontos mindannyiunk egészségét alapvetően befolyásoló információ, mert ami egészséges és igazán figyelemre méltó, az nagyon nehezen megy át a köztudatba, és nagyon nehezen jut el hozzánk, mert rendkívül sok szűrőn kell átmennie. Van-e tehát kérdés, vagy tessék parancsolni?
1: A fiam teljesítmény és a szója teljesítmény, és arra tényleg én is azt mondtam, hogy pajzsmirigy.
0: Igen. Igen, igen. Én nem tudom.
1: Kell ahhoz inni, hogy...
0: Nem biztos, hogy szójatejet kellene inni. Itt vannak olyan ügyes háziasszonyok itt kint, tudnak ebben segíteni. Van mogyorótej, van mandulatej, van kókusztej. Tehát az embernek az ilyen jellegű tejigényét, vagy a tejigényét, mint olyat, ki lehet váltani. Nem okvetlenül kell szójatejet inni. Rizstej. Tehát rendkívül... Igen. Szóval ezek kevesebb kockázattal járnak, mint a nem tudni, hogy milyen eljárási mód eredményeképpen megjelenő szójatejek. Esete válogatja, én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy ki mennyire érzékeny. Van, akinek nem árt. Van, aki viszont kis mennyiségekre is kedvezőtlenül reagál. Van-e még kérdés? Tessék csak. Az interneten érdemes megnézni ezt a könyvet, hogyha valakinek van internet hozzáférése. Beírja, hogy Park kiadó, és a Kína tanulmány. És valószínűleg kap olyan információt, aminek a nyomvonalán elindulhat. Az ember azt gondolná, hogy egy borzasztóan unalmas olvasmány, mert tele van statisztikai adattal, meg kimutatással, lélegzetelállítóan izgalmas, főleg ha az ember a személyes érintettség terhe alatt olvassa. Tessék parancsolni, van-e még kérdés? Tessék!
2: Kérdezem, hogy nyilván ez kicsit csarkítva volt, de két étkezés közt sejt, összivarat sejt, alma...
0: Semmi. Főleg, hogyha mondjuk én példát mondok, megettem mondjuk egy nagy tányérkel káposztát, és utána valamilyen édes gyümölcsöt fogyasztok. Nem azonos, ugyanazok a fermentumok emésztik az egyiket, mint a másikat. Adott esetben leegyszerűsítve ezek egymást kioldhatják, emésztési rendellenességek járnak a nyomába. Ugyanakkor ugyancsak kitolják az emésztés idejét meglehetősen hosszú időre. Gyümölcsöt egy azon étkezésre szabad enni. Nem étkezések között, mondjuk reggel.
2: Egy étkezés helyett
0: is, igen. De mondjuk, ha semleges ételt fogyasztok, ami ilyen kölcsönhatásban nem lép az édes gyümölcsel, akkor utána fogyaszthatok, már a főétkezés után valamennyit. De például, valaki gyümölcsöt nagyon szereti, és ki lenne olyan közöttünk, aki nem, az például, ha mondjuk amúgy szeretne fogyni, akkor vacsorára iktassa be a gyümölcsöt. Olyan 5-6 óra felé egyen egy pár gyümölcsöt, és akkor az ilyen jellegű kívánsága is teljesül, és még jót is tesz magával. Könnyű álmot ígér anyánk, azt mondja, hogyha ilyen. Tessék?
1: A kokuzsíról.
0: Van itt egy nálam ezt a témát sokkal jobban ismerő kedves kollégám, ott ül hátul, nem sokára ő következik, élelmiszeripari mérnök. Én a kókuszzsírt csak látom, időnként fogyasztom, de ő tudja, hogy mi fánterem. Jó?
1: Azt szeretem is, a joghurt, a napkori joghurt, kefir, az is rejtett.
0: Így van. Hát a mennyiség. Tetszettek hallani, a mennyiségtől függ. És ugye benne van ez a bizonyos kazein, amiről elég sok durva dolgot hallhattunk. Ha a fehérje mennyiség nem haladja meg azt a mértéket, amit itt elfogadhatónak tüntetett fel a tanulmány, akkor különösebb baj nincs. Ha azt meghaladja, vagy a szervezetünk esetleg már jobban megterhelt és érzékenyebben reagál már mindenre, akkor ugye ezeket a dolgokat is egyénileg lehet kikísérletezni, hogy ki mennyire hevesen vagy kevésbé hevesen reagál. De itt általános megállapítások hangzottak el, és voltak olvashatóak. Ahhoz kell igazítani az egyéni tűréshatárt. Van-e még? Akkor most egy kis szünetet tartanánk.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai úrvacsorázásunk alkalmán az igét Jelenések könyvéből szeretném olvasni. 12. fejezet 11. versét szeretném felidézni. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. versét olvasom úrvacsorai alkalmunkon.

olvashatunk, és annak győzelméről. Miután Sátán üldözte Krisztust, és kudarcot vallott, azután felemelte fegyverét az egyház ellen, és az egyházat üldözi egészen az utolsó napig. És Jelenése könyve 12. fejezetében láthatjuk az ellenségnek ezt a mindvégig kitartó, elszánt munkáját, ahogy az egyház ellen fordul. Azonban nem csak ezt láthatjuk ebben a fejezetben, hanem azt is, hogy milyen eszközzel vagy hogyan arat diadalmat az egyház, hogyan és mi által nyer védelmet és oltalmat Krisztusban. Láthatjuk azt is, hogy Krisztus szeretetének az ereje, a Krisztushoz való ragaszkodásnak az ereje, az mi mindenhez elég volt az egyháznak, mi mindenhez elég volt azoknak az embereknek, akik mindvégig kitartóak voltak és hűségesek voltak. 11. versben azt olvashattuk, hogy ők legyőzték azt a bárány vérért és az a bizonyságtételüknek beszédért, és a közvetlen ezt megelőző versekben Sátánnak, az ellenségnek a vádoló munkájáról olvashatunk. Tehát a vádolásnak az erejét győzte le az egyház, győzték le az igazán Krisztushoz ragaszkodó emberek. Oltalmat kerestek Krisztusban a vádolással szemben, hiszen ismerték ők is önmagukat, és tudták jól, hogy ha csak az igazság tartalmát veszik a vádolásnak, akkor a Sátánnak igaza lenne, mert nincs érdeme az embernek, amikor az igazság törvényének a mérlegére áll. És győzelmet arattak olyan vonatkozásban is, és Krisztusnál oltalmat kerestek, arra nézve is, hogy amikor vádolás érte őket, hogy ők a megrontói a világnak, és ők tehetnek arról, hogy a világban meg annyi baj van, mert az az ördög mindig Krisztus embereinek a számlájára írta, akkor is Krisztusra bízták magukat, elszenvedték ezt a bántalmazást, őnála kerestek oltalmat, és még akkor is oltalmat kerestek, hogyha nem érkezett fizikai segítség, védelem, még hogyha ez az életükbe is került, még hogyha az életükkel is kellett fizetni az ő hitükért, akkor is így olvashatjuk, hogy a győzelemnek ez volt a nagyon nagy értéke, hogy az ő életüket sem kímélték, mint halálig. Testvéreim, ezek az emberek mindezt Krisztusért szenvedték. Krisztusért hordozták, Krisztus véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Milyen jó, hogy a Biblia nagyon sok emberről elmondja ezt, hogy Krisztus szeretetének a megértése és személyes elnyerése ez ilyen nagy dolgokhoz erőt adhatott. Néhányat hadd említsek, Jóbról azt olvashatjuk az Ószövetségben, aki egyébként ismerte a megváltást. Jóval Jézus előtt született és élt, de ismerte a megváltást, ismerte a megváltót. Mindent elhordozott az életében, és Sátán nem tudta rávenni arra, hogy az Istent megtagadja, hogy lázadjon, hogy felemelje a szavát, hogy elégedetlenné váljon, hanem ő tűrt és szenvedett az Istenért. Azt olvashatjuk az evangéliumban Mária Magdalénáról, hogy aki a saját életében valami mérhetetlen mélységben ismerte meg Krisztus szeretetét, érte való kitartó munkálkodását és küzdelmét, és ez végül is győzelemre jutott, mert Mária Magdalénát megszabadította Jézus. Az ő háláját, szeretetét, Krisztushoz való ragaszkodását abban fejezte ki, hogy körülbelül egy éves fizetést jelentő drága kenetet rátöltött Krisztusra. Szerette a megváltót. Krisztus vére és az ő szeretete, áldozatának a megértése erre késztette ezt az embert. Pál apostolnak, ha amikor a leveleit olvashatjátok, akkor gyakran találkoztok ezzel a kifejezéssel, hogy a Krisztusért. A Krisztusért. És aztán több mindent hozzá kapcsol ehhez. Pál apostol hozzá kapcsolja ehhez a fogalomhoz a szolgálatnak az elhivatását. Azt mondja, mi, aki Krisztusért járunk követségben. Aztán a saját belső lényében dúló harcot, ami mindannyiunknak a harca, és amit mindannyian jól ismerünk. Azt mondja, a testemet

0: megsanyargatom és szolgává teszem. Kinek a szolgájává? Kinek a szolgája kell, hogy legyen az én testem? Ezt is a Krisztusért. És aztán az apostol arról is beszél, hogy ha valami híja van a Krisztus szenvedéseinek, én azt be akarom tölteni. És ezt ne értsük félre, mert ezzel Pál nem azt mondja, hogy Jézus nem szenvedett eleget. Krisztus minden valaha élő embernek járó büntetést magára vette, és kiitta azt a keserű poharat, amiben belefér minden embernek a kárhozata, minden embernek a szenvedése, minden embernek jogosan kijáró büntetés. Ezt Jézus mind magára vette, ezt mind elszenvedte, értünk. Miért mondja mégis azt Pál, hogy én be akarom tölteni Krisztus szenvedésének valami híja van? Pál ezzel azt mondta, hogy amikor én élek a Krisztusért, és szolgálok a Krisztusért, akkor engem támadások fognak érni. Akkor én szenvedni fogok érette. És amikor ezek a támadások engem érnek, akkor azok nem engem érnek igazán, hanem Krisztust érik. Én az ő szolgája vagyok. Én nem magamat képviselem, én nem magamért állok ki, én Krisztusért állok ki. És hogy engem bántás ér, az Krisztust éri. Ha valami híja van a Krisztus szenvedésének, én szeretném ezt betölteni. A kora keresztény üldözéseknél arról olvashatunk, arról tudunk, hogy az emberek inkább vállalták, hogy a vadállatok elé kerüljenek a hitükért, a Krisztusért. Arról olvashatunk a sötét középkor évszázadaiban, például a valdensek jeges folyókat úsztak át, és havas hegyeken gázoltak át, mindenre készek voltak, mert volt egy kincsük. Ez Krisztus volt. Mindezt a Krisztusért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, valamit rájuk bízott az Isten, és ők tudták, hogy ettől többet, jobbat nem adhatnak az embereknek. Menni kell és végezni kell ezt a munkát. Fontosabb volt ez az életüknél is. Mindezt Krisztusért vállalták. A Nagy Küzdelem című könyv egyik fejezetéből szeretnék olvasni. A régi idők keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javukat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradhattak, szíves örömest nyújtottak menedéket számüzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a számüzöttek sorsát. Nem volt kevés azoknak a száma, és voltak köztük nemesi származású, szegény, egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban, lollart tornyokban, vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben ők részesülhessenek. Testvéreim, én ezeket azért soroltam, és nyilván még a sort gyarapíthatnánk. Mit értettek meg ezek az emberek? És mihez adott erőt nekik az, hogy mindezt Krisztusért szenvedhetik? A bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért nem önmagukban hordozták a győzelemhez az erőt. Testvéreim, mi sem önmagunkban hordozzuk. Ha bennünket bármikor az Isten képessé tehet arra a jövőben és a jelenben, hogy mi Krisztusért hordozzunk dolgokat, vagy Krisztusért szenvedjük, azt nem önmagunkban hordozzuk. Hanem az Isten szeretete megragadott bennünket, és ez a szerengetet szorongat bennünket, és érettel készek vagyunk mindenre. Nekünk mi mindenhez ad erőt az, ami ezeknek az embereknek erőt adott? Nekünk mi mindenhez ad az erőt, hogy Krisztus nem csak ezekért az emberekért vállalta a szenvedést, a nélkülözést, a bántalmazást, a kínokat, hanem értünk is. Jézus érettünk szenvedett. Ez nekünk mihez ad erőt? Mi mindenre tudjuk mi azt testvéreim elmondani az életünkben, hogy mi mindezt Krisztusért hordozzuk. Mi mit kaptunk Jézustól? Szoktunk elcsendesedni az életünkben, és úgy elsorolni azt, hogy mi mindent kaptunk Jézustól. Én úgy gondolom, hogy ha mi ezen elcsendesedünk és elgondolkodunk, akkor nagyon sok mindent másképp látunk az életünkben, nagyon sok mindent másképp hordozunk, nagyon sok mindenben elnémulunk és elcsendesedünk, nagyon sok mindenben megszégyenülünk, hogyha megértjük azt, hogy mi mit kaptunk Jézustól. És nem érdemeink szerint kaptuk, hanem kegyelemből. Nagyon sok mindent felsorolhatnánk. Jobbot említettem, Jobb is értette a megváltást, és Jobbnak van egy kijelentése, amit én nagyon szeretek, könyvének 10. fejezetében, ott a 12. vers, ott azt mondja Jobb, életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Ennek az embernek ezt jelentette a megváltó, ezt jelentette az Isten szeretete. Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Testvéreim, az Isten gondviselése minden emberi életet azért tart fenn, mert valahol az Isten reménykedik abban, míg tart az élet, az ember felismeri azt, hogy a megváltóra, az Isten szeretetére van szüksége. A Szentlélek azért küzd minden ember életében, hogy felemelve a megváltót, megmutatva Krisztust, az ő áldozatát, megértse az ember azt, hogy ő mennyit ér az Istennek. Megértse azt, hogy neki mit készített az Isten. Megértse azt az ember, hogy mit jelent bűneinek a bocsánata, hogy mennyibe került ez az Istennek, hogy őt megtartja a Teremtő, hogy ő élhet, hogy kegyelmet nyerhet az Istentől, hogy nekünk életünk van, hogy kegyelmet kaptunk, bocsánatot kaptunk, hogy hozzámehetünk minden gondunkkal, bajunkkal, hogy elgondolkodunk azon, hogy semmiben hiányunk nincs. Hát mindenünk megvan az életben. Nem éhezünk, nem szűkölködünk, otthonunk van, meleg hajlékunk, van miben ruházkodni, van mit együnk. Mindenünk megvan, mert Krisztussal együtt az Isten mindent nekünk adott. Megadta az Isten a szolgálatnak is az örömét. Megadta a küldetésnek a gazdagságát. Miénk az üdvösség. Testvéreim, mi az üdvösségnek a várományosai vagyunk. És Jézus ígéretet is tett arra nézve, hogy bennünket meg fog tartani. Egészen az utolsó pillanatig. Mi mindezt megkaptuk. Tudjátok, hogy mit tettünk mi ezért? Mit tettünk mi ezért? Semmit. Elfogadtuk. Ingyen kegyelemből és ajándékként. De Jézus ezért mit tett? Krisztusnak ez mibe került? Lemondásba, magának a megüresítésébe, amelynek az otthagyásába, az elszakadásba, a szegényé válásba, a megaláztatásba, a szenvedésbe, a félelmekbe, a gyötrelmekbe, és sorolhatnánk, hogy Krisztusnak ez mibe került, és bárcsak az Isten tudna bennünket úgy vezetni az életünkben, hogy mi ne csak az úrvacsorán gondolkodjunk Jézusról, hanem úgy a napjainkban is. Hogy Urunk, mi Te általad élünk, és neked köszönhetünk mindent. Neked ez mibe került, és mi ezt csak elvesszük tőled, és mi ezt élvezzük. Testvéreim, Jézusra elmondhatjuk azt, hogy ő elveszítette az életét értünk, hogy nekünk életünk lehessen. A nagy kérdés azonban nem ez, mert ezt Jézus önként odaadta mindannyiunknak, és felkínálja minden embernek, hanem a nagy kérdés ez, hogy mit kezdesz te ezzel, ember? Mit kezdesz te ezzel? Mire elég ez neked? Mire tesz ez téged alkalmassá? Mire készítesz fel téged? Mire késztet ez téged? Miben láthatja meg Jézus az értünk vállalt szenvedésének a gyümölcsét, és annak az eredményét? Arról gondolkodtam, hogy mire építhetjük mi kizárólag a kereszténységünket és a Krisztus követésünket, és arra gondoltam, hogy kevés nekünk egy olyan alapra építeni, hogy hát mi megismertük az igazságot, és ez eszmeileg milyen szép. Kevés az életünket, testvéreim, arra építeni, hogy logikailag olyan bizonyos, hogy amiben mi hiszünk, az igazság. Kevés arra építeni, hogy milyen jó, hogy van egy közösség, és mi ahhoz tartozhatunk. Kevés arra építeni, hogy megszoktuk az életünknek ezt a rendjét, és nem vágyunk már másra. Ez kevés. Tudjátok, miért kevés? Mert jönnek a mindennapoknak a viharai, és ezt elsöprik. Jönnek a próbák, jönnek a konfliktusok, és aztán kiderül, hogy nem jó alapokra épült a mi házunk. A Biblia arról beszél, hogy majd eljő a nap, tűzben próbál meg mindannyiunkat. És ez nem csak a végidőre vonatkozik, hanem a mindennapok megpróbáltatásaira, és amikor kiderül, hogy mire építettünk, milyen alapra építettünk. Ellen White testvérünk azt írja, hogy eljön az idő, amikor minden meginog, ami megingatható, és minden megrendül, ami megrendíthető. Egyetlen egy alap a biztos alap, amit Jézus így fejezett ki, ha valaki elveszíti az ő életét, érettem, és az evangéliumért, az megtalálja. Ez a biztos alap. Jöhetnek a viharok, és jöhetnek a megpróbáltatások, jöhetnek a szenvedések, jöhet sok minden az életünkben, de ha mi elveszítettük az életünket, és értsük jól, ezt az ösztönös, önző, magunknak élő, magunkat féltő, magunkat védelmező életet elveszítjük, érette és az evangéliumért, akkor Jézus azt mondja, hogy a csoda történik, mert akkor meg fogjuk találni, és akkor ő benne valóban életünk lehet. Jézusért vállalhatunk mindent, Jézusért tehetünk mindent, minden dolog az életünkben, amit tehetünk, akkor lesz értékes, és akkor lesz gyümölcsöző, maradandó, ha Krisztusért tesszük. És bármi ér bennünket az életben, csak akkor lesz erőnk ezt elhordozni, ha Jézusért hordozzuk. Mire késztet és mihez ad nekünk erőt az, hogy a Jézus véréért és az ő bizonyságtételünknek beszédéért? Szoktunk arról gondolkodni, hogy majd a történelmünk utolsó időszakában kire milyen megpróbáltatás, nehézség fog várni, és ugye el szoktunk gondolkodni azon, hogy ki az, aki mondjuk vállalni fogja Krisztusért a megvetést, a börtönt, ne talántán a halált. Nem tudjuk. Nem tudjuk az Isten kinél mit fog megengedni. És ezt a jövő meg fogja majd mutatni. Talán szorgoskodunk is emberekért, mert nem mindegy, hogy mi lesz velük, és milyen jó, hogy ebben a szorgoskodásunkban is az vezet bennünket, hogy mindezt Krisztusért cselekesszük. Jézus véréért és a bizonyságtétel beszédéért. Kérdés, hogy a kísértéseinkben, szokásainkban, eleséseinkben is, akkor a kísértő hatalmában szembe kerülünk, akkor ott milyen értéke és milyen ereje van annak, hogy mi a Krisztusért kell, hogy megálljunk. Amikor küzdünk az étvágyunkkal szemben, vagy küzdünk a szenvedélyeinkkel szemben, amilyen pontokon sátán kikér bennünket, akkor kérdés az, hogy Krisztus vére az nekünk mit ér. Mi Krisztusért mire vagyunk készek, milyen döntéseket vagyunk hajlandóak meghozni érette. Nem azért, mert mi vagyunk az erős emberek, hanem Krisztusért és a bizonyságtétel beszédéért. És testvéreim, engedjetek meg, hogy a jelenben csak egyetlen területet vizsgáljunk meg együtt, mert sok területen megvizsgálhatnánk, hogy a Krisztusért mire vagyunk hajlandóak, vagy mit vállalunk. Én egyetlen egy területről hadd beszéljek, a családban és a testvériségben, a testvéri közösségünkben. Milyen szeretetre tanított meg bennünket Krisztus szeretete? Mire vagyunk képesek és hajlandók az egymás iránti szeretetben, azon a háttéren és azon az alapon, amit Krisztus cselekedett értünk? És azért szeretnék én erről kicsit most gondolkodni veletek, mert én sokszor rajta kaptam magamat azon, de nem csak magamat, hanem sokunkat, hogy mi szeretünk úgy kimenni az emberek közé, felkészülni arra imával és jó gondolatokkal, meg jó bizonyságtevésekkel az embereket megközelíteni, és lehet, hogy kevésbé figyelünk arra, hogy mi van itt belül. Mi van a családunkban, vagy mi van az emberi és a testvéri kapcsolatunkban. Tudnélik, az emberek nem csak azt hallják és látják, amikor mi közéjük elmegyünk, hanem azt is látják és hallják, amikor ők jönnek közénk. És hogy akkor itt Az emberek azt figyelik, hogy Krisztus szeretete tanítja ezeket az embereket is. Hát vajon mire tanította meg ezeket az embereket Krisztus szeretete? A Krisztus véréért és az ő áldozatáért és mindenek a megbecsüléséért mire képesek az emberek? Hogyan tudják egymást szeretni, vagy mit tudnak egymásból elhordozni? Két hatalmas lehetősége van egy keresztény közösségnek. Nem kell, hogy az nagy legyen az a közösség, elég, hogyha két emberből áll, mert két embernél indul az egyház, ha ketten már egy akaraton lesznek, mondja Jézus, akkor én ott vagyok közöttük. És ezt a két lehetőséget szeretném felidézni csak így szóban. János Evangélium a 13. fejezetében azt mondja a megváltó, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Figyeljétek meg, az első dolog, amit szeretnék én ebből kiemelni, hogy Jézus parancsba adja a szeretetet. Gondolkodhatunk ezen, hogy a szeretetet meg lehet parancsolni? Szeretetet lehet parancsra cselekedni? Máshol is olvashatunk erről János apostol első levelében, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást, azt mondja az ige. Én úgy gondolom, hogy Jézus parancsba adhatja nekünk a szeretetet. Tudjátok miért? Azért, mert Krisztust befogadva mi alkalmassá válunk egymást szeretni. És ha ennek a lehetőségét megadta Krisztus, attól kezdve ez parancs. Attól kezdve ez tőlünk számon kéri. Ettől kezdve, ha ez nem valósul meg közöttünk, akkor igazán mi Krisztust nem becsüljük, és a vele való közösséget, a vele való győzelmet nem ragadjuk meg igazán. És azért nagy lehetőség ez, mert Jézus hozzáteszi ehhez, hogyha ti úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azzal a szeretettel szeretitek egymást, amit ti magatokban is tapasztaltok, hogy az Isten hozzátok milyen kegyelmes, milyen türelmes, mennyit elengedett, mennyit megbocsátott. Ha ezzel a szeretettel szeretitek egymást, azt mondja Jézus, mindenki meg fogja rólatok látni, hogy az én tanítványaim vagytok. Testvéreim, lehet, hogy nem is kellene nagyon elmennünk a világba. Bocsánat, ez nem helyes így. El kell menni. Mert a Bibliában ott van, hogy el kell menni. Mindenki nem fog ide eljönni. De ezzel azt is mondja Jézus, hogy sokan el fognak jönni. Sokan. Akiket lehet, hogy nem kellene lasszóval, vagy bármiféle megnyerni akarással közelebb vonni az Istenhez, azoknak fel kell tűnni, hogy ezekben az emberekben valami csoda történik, mert szeretik egymást. És ezt a szeretetet kikezdi, hol itt kikezdi valami, hol ott kikezdi, mert napjainkban sok minden van, de nem tudja tönkretenni. Hogy lehet ez? Miből élnek ezek az emberek? Miből merítenek? Milyen forrás áll rendelkezésükre? Hogyan csinálják ezt ők? Testvéreim, ez egy hatalmas nagy lehetőség, a bizonyságtevésnek egy hatalmas lehetősége, és annak az erejét hordozza magában. Mi van akkor, ha ez nincs meg? Mi van akkor, ha ez nincs meg? A római levélben azt olvashatjuk a 2. fejezetben, Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 2. fejezetében azt olvashatjuk, Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között és a pogányok előtt. Testvéreim, nem kell nekünk kifejezetten a gonoszságra hajlanunk, elég, hogyha nem küzdjük meg a testvéri és családi kapcsolatainkban azt, amit Krisztus által megküzdhetnénk, és már mi szégyent hozunk az Istenre. Azt mondja, hogy pogányok között miattatok káromoltatik az Isten neve, és ott felsorolja ezt megelőzően azt, hogy te, aki másokat tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki másoknak azt mondod, hogy miért lopsz, magad közben meglopsz? Te, aki másoknak azt mondod, hogy ne paráználkodj, magad meg paráználkodol? Te, aki másoknak azt mondod, hogy a törvény cseleked meg, és te közben meg törvénytelenül élsz? Akkor ezzel milyen dicsőséget hozol az Istenre? Azt mondja az ige, hogy nem dicsőséget hozol, hanem szégyent, mert ez botránkozást kelt másokban. És attól kezdve hiába a szorgalmad, hiába a bizonyságtevésed, a szeretet dicséretének az első sorai felsorolják, hogy mi minden hiába. Angyaloknak nyelvén szólok is. Minden titkos tudományt értek is. Vagyonomat feléltetem, és testemet tűzre adom is, de ha szeretet nincs bennem, ezeket sorolja fel az ige. Semmi vagyok, és semmi hasznom, és semmit nem csináltam ebben a világban, de ha még ráadásul az Istenre hivatkoztam, inkább kárt csináltam. Lehet, hogy jobb lett volna hallgatni, lehet, hogy jobb lett volna, ha körülöttem senki nem tud arról, hogy én keresztény ember vagyok, mert nagyobb kárt csináltam, mint hasznot. Testvéreim, tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik ember nem szeretetre méltó? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik úgymond nem érdemli meg? Tudok-e szeretni akkor is, amikor engem bántás ér, éppen annak a részéről, akit szeretnem kellene? Tudok-e szeretni akkor is, amikor a másik nem ad nekem igazat, pedig én nagyon-nagyon tudom, hogy nekem igazam van? Tudok-e szeretni akkor is? A Biblia által felteszi számunkra az Isten a kérdést, ha nem is szó szerint, de a felhívásokból ez következik. Tudod-e szeretni a másik embert szenvedve is? Van ilyen iga Bibliában, hogy egymást elszenvedvén szeretetben. Igen, amikor nagyon szenvedek a másik miatt, de azt nem engedhetem meg magamnak, hogy csúnya legyek, bántó legyek, durva legyek, türelmetlen legyek, ezt nem engedhetem meg. Mert szenvedve is szeretetre szólít fel engem Krisztus, és tudjátok miért? Azért, mert Jézus így tudott szeretni. És tudjátok, hogy Jézus kit szeretett szenvedve? Minket szeretett szenvedve. Nagyon sokat szenvedve szeretett Jézus. És a szenvedés útján mindvégig kitartott mellettünk, és kitartott értünk Jézus. Mi távolról is nagyon csúnya emberek lehettünk. Nagyon csúnyák. A világot sokkal könnyebb lett volna elpusztítani, mint megjavítani. Jézus mégis odaadta az életét, hogy megjavítsa ezt a világot. És amikor Jézus közel jött hozzánk, akkor is szenvedett miattunk. Azt mondta, meddig szenvedlek titeket. Jézusnak önmagában az is bántó volt, ahogy test közelből érezte a földies, szeretetlen, önző emberi magatartást. De Krisztus nem hagyott itt bennünket. Nem ment vissza a mennybe, és nem azt mondta, hogy az ember vesszen el, én itt hagylak benneteket, mert olyan nehezen értetek. Jézus hordozta a szenvedést, és kitartott érettünk. Mégis vállalta a közösséget, vágyott a velünk való közösségre a megváltó. A halálnál is erősebb volt az a szeretet, amellyel Krisztus vágyakozott hozzánk. A halál vállalása árán is szerette volna azt Jézus kifejezni, hogy mi mennyit érünk neki. És őt érte a gyalázat a mi bűneinkért, hogy mi legyőzhessük a vádolást, legyőzhessük a vádolót, amikor rámutat a mi bűneinkre. Testvéreim, segítsen bennünket Krisztus abban, hogy mi győzzük le akkor is a vádolót, amikor mi vádolunk. Győzzük le a vádolót akkor is, mikor mi vádolunk. Tudnik, amikor vádolunk, akkor nem szeretünk. Sőt, amikor vádoljuk a másikat, azért vádoljuk, mert meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretjük, és jogos, hogy nem szeretjük. Azért vádolunk. A másik miért ilyen? Miért nem érti meg? Miért viselkedik így? Miért nézett rám úgy? És sorolhatnánk. És mindezzel meg akarjuk magyarázni, hogy miért nem szeretem. Teljesen indokolt, hogy nem szeretem. Ez vádolás, testvéreim. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és a bizonyságtételüknek beszédért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. A vádolásnak az erejét győzték le. Önmagukban is. Testvéreim, ha bennünket így szeretett Krisztus, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Amikor mi vádolunk, akkor valamit elszoktunk, tudjátok, felejteni, mert a bűn az mindig elvakítja a látásunkat. Elfelejtjük azt, hogy akit vádolunk, attól sokkal nagyobb bajban vagyunk mi. Amikor én keresek magamban érvet és indokot, hogy miért nem kell most a másikat szeressem, szolgáljam, körülvegyem, miért nem kell, hogy hozzá közelítsek, akkor nem látom, hogy nagyobb bajban vagyok, mint ő. Sokkal nagyobb bajban, mert nem tudok szeretni. És ha én ebben a pillanatban meghalnék, elveszítettem az üdvösségemet. veszedelmes az a helyzet, amikor mi a szeretetlenségünket megtűrjük, és még ráadásul mentegetjük is. Testvéreim, a szeretet nem azért szeretet, mert jó a másik, tetszik nekem a másik, azt csinálja, amit én szeretnék, mindig kedves hozzám. A szeretet nem ezért szeret. És mennyire örülhetünk annak, hogy Jézus milyen kegyelmes hozzánk, mert bennünket se azért szeret, mert mi jók vagyunk, szépek vagyunk, mert igazak vagyunk. Jézus feltétlenül szeret. Testvéreim, ezt értsük meg, hogy mi a feltétel nélkül való szeretetnek az ereje, és ez Krisztusban ott van, és ez mindannyiunké lehet, és erre mi erőt kaphatunk a napjainkban, hogy mi ezzel a szeretettel tudjunk szeretni. Jézus bennünket elfogad úgy, ahogy vagyunk. És mi ezt a szeretetet befogadva, ezt megbecsülve, erőt kapunk, hogy mi is így tudjunk szeretni. Testvéreim, Jézus nem csak példát ad nekünk, mikor magát megalázva szenved értünk teremtményeiért, beleszemben lázadó emberekért. Akkor Jézus nem csak példát ad, hanem Krisztus a lelkét adja, hogy ember, te is lehess az én követőm, te is élhess ebben a jóságban. Vágyunk mi a Krisztussal való szövetségre ilyen értelemben? Sokszor megfogalmazzuk, hogy az úrvacsora az a szövetség megújítása. Milyen szövetségé? Milyen szövetségé, testvéreim? Krisztus erre a szövetségre hív. Ahogy ő szeret minket, mi ezzel a szeretettel tudjuk szeretni egymást. Mi vágyunk erre a szövetségre. Mi vágyunk, hogy ezen az alapon és ezen az úton vagyunk mi Krisztuséi, és mi készek vagyunk egymásért bármit elhordozni, a bárány véréért, és az ő bizonyságtételének beszédéért, és az életünket nem akarjuk kímélni, mint halálig. Krisztus ezért adta önmagát, és nem fog nyugodni addig, míg ezt bennünk ki nem formálja. És ha mi látjuk ezt, tisztán látjuk, és vágyunk erre, akkor ezt Krisztus meg fogja közöttünk valósítani. Testvéreim, én kívánom, hogy ebben erősítsen bennünket ez a mostani úrvacsora is. A szövetségnek ez az alapja, aki elveszíti életét érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Erre a szövetségre hívott bennünket az Isten. Keresztségre készülő testvéreink is erre a szövetségre készülnek, és mi pedig ezen az alapon engedjük, és kérjük azt Krisztustól, hogy újítsa meg a vele való közösséget mindannyiunk szívében, hogy mi erőt akarunk nyerni a szeretet által ahhoz, hogy mi egymást is így hordozzuk. Mi még ott nem tartunk, testvéreim, hogy börtönökben meg barlangokba kell ilyen a Krisztushoz való hűségünk miatt. Egyelőre egyszerűbb dolgokban méretik az meg a mindennapjainkban, hogy mi Krisztusból mit kaptunk és mit értettünk meg. Az Isten segítsen abban, hogy amikor megméretünk, akkor ne hiával találtassunk, hanem meg tudjunk állni, és a Krisztus szeretete erős legyen bennünk, amikor egymást hordozni kell, egymást bátorítani, egymást szolgálni, egymástól tűrni, akár a másik miatt szenvedni is. De mi nem tehetjük, hogy egymást ne szeressük. Az Isten segítsen meg ebben, és erejével adjon győzelmet mindannyiunknak, kívánom az ő dicsőségére. Amen.
1: Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg a lábmosásra vonatkozó szereztetés igéken. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótás Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vett, körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kövessük mi is a Mesterünk példáját, és végezzük el a lábmosás szertartását.
0: Testvéreim, akik bent maradunk a gyülekezeti teremben, énekeljük a 113-as éneket mind a 4 versével. 113-as éneket énekeljük el.

179-es éneket keressük meg. Mind a négy versét énekeljük. 179-es ének.

Ésaiás próféta könyve 50. fejezetéből olvasok. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy nem szégyenülök meg. Közel van, aki engem megigazít. Keressük meg, testvéreim, a 239-es éneket, és énekeljük el mind az öt versét. 239-es ének.

0: Római levél 5. fejezetéből olvasok. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább meg is tartatunk a harag ellenő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk ő vele.
1: 112-es számú éneket keressük meg, és énekeljük el. 112-es számú éneket.

0: poharat is, hálákat adván adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Adjunk hálát a pohárért, akik tehetjük a csúkot. Édesatyánk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy nagyon közel jöttél hozzánk, és köszönjük neked a te legdrágább, legnagyobb ajándékodat, hogy bebizonyítsd, hogy meggyőzd a mi szívünket is a te szeretetedről. Köszönjük Jézus Krisztust, és megváltunk, köszönjük neked, hogy a te életedből, odaadott életedből élhetünk. Köszönjük, hogy a mi békességünknek büntetését te vállaltad magadra, és mindaz, amit te hordoztál életünk, abból csak a jót, a kegyelmet, a gazdagságot kaphatjuk. Nincs is másra érdemünk, de köszönjük, hogy te megszerezted a jogot, megszerezted az érdemet, hogy kegyelemből kaphatjuk mindezt. Köszönjük, hogy szövetséges társaiddá fogadtál bennünket, és köszönjük, hogy a te szereteted, a te kegyelmed nem csak a mi bűneinket törli el, hanem köszönjük, hogy ebben erő van, ebben hatalom van, ami a régieknek olyan sokra adott erőt. Könyörögbe kérünk, hogy nekünk is adj erőt ezáltal a minden napjainkban, amikor, amit teszünk, azt élettel tegyük, amit hordoznunk kell, elviselnünk kell, elszenvednünk kell, azt élettel tegyük. Urunk, azon az alapon legyen a mi életünk, hogy mi elveszítjük az életed és az evangéliumért, hogy az irántad való szeretet, a te kegyelmednek, hűségednek a megbecsülése, ezt tegyen alkalmassá kérünk bennünket mindennek az elhordozására, betöltésére, hogy mi követőid lehessünk. Hiszük azt, Úr Jézus, hogy a te küzdelmed áldozatod nem volt hiába való sokakért, és azért nem hiába való értünk sem. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben erő van, és mi ebben kapaszkodhatunk, ebben reménykedhetünk. Áldunk téged a te véredért, áldunk téged annak erejéért, tisztaságáért, szentségéért, és áldunk téged azért, amit mindez által te bennünk majd kiformálni fogsz a jövőben. Tedd meg ezt a te dicsőségedért, kérünk. Amen.
1: Jézus, amikor elfogyasztott a vacsorát a tanítványokkal, akkor egy nagyon nagy ígéretet, azt mondta, nem hiszem, a szőlőtőkének ebből a terméséből egészen addig a napig, amikor majd azt újra ihatom veletek az Atyám országában. Jézus elkötelezte magát, hogy mindaddig szolgál értünk. Azt olvashatjuk az igében, hogy azért él, hogy esedezünk. Jézus megtartását ígérte. Amiért hálát adjunk. Énekeljünk dicsérő éneket. Ezzel is Krisztus példáját követve a 132-es ének első, harmadik és negyedik versét énekeljük.

elkezdenénk a mai előadásunkat, amelynek a címe Mikor bomlott fel a kereszténység egysége, mi is történt a IV. Század folyamán. Ugye egy elég döbbenetes és meghatározó változásnak a tanúi lehetünk a kereszténység történelmében a IV. Században, és én a változásnak a nagyságát szeretném először illusztrálni bevezetésképpen két eseménnyel. Időszámításunk szerint 303-tól 313-ig tartott a legsúlyosabb keresztény üldözés, a Diocletianus féle keresztény üldözés. Ezzel kapcsolatban szeretnék két részletet idézni, hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy milyen súlyú volt a jogfosztás ebben az időben. A római történeti kresztomátiából idézem a 275. oldalról ezt a részletet. A következő napon, 303. február 24-én császári rendeletet függesztettek ki, amely szerint az elhitet valló emberek elveszítik minden polgári jogukat és tisztségüket. Kínzásoknak kell őket alávetni, bármely rendűek és állásúak is az illetők. Ellenük mindenféle törvényszéki eljárásnak helye van, ők viszont nem fordulhatnak bírósághoz, sem önkényeskedés, sem házasságtörés, sem rablás esetében. Egy szóval meg vannak fosztva szabadságuktól, még szavazati joguktól is. Hát innen indulunk ki a század elején. Még egy részletet felidéznék, ezt pedig a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetből idézem, ebből a 95. oldalon. Lactantius leírása. Az üldözés megindítására alkalmas és megfelelő napot választottak. Választásuk a Terminália ünnepére esett, február 23-ára, hogy úgy szólván határt, terminuszt szabjanak a vallásunknak. A nikomédiai keresztény templomban szabad rablást engedélyeztek, fosztogatás, rémület, menekülés. Másnap kiadtak egy rendeletet, mely előírta, hogy fosszák meg a vallás követőit minden tisztségüktől és méltóságuktól. Bármi rendűek vagy rangúak kínzatásnak vethetők alá, ellenük mindenfajta per kezdeményezhető, ők viszont nem fordulhatnak elégtételért bírósághoz, sem testi sértés, sem házasságtörés, sem vagyoni kártétel esetén. Egy szóval megfosztották őket szabadságuktól és jogaiktól. És ezzel a 10 éves időszakkal kapcsolatban jegyzi fel Eusebius, hogy az üldözés teljes 10 év alatt egyetlen pillanatig sem szünetelt az összeesküvés és a harc. Ez van tehát a IV. Század elején, és a másik dátum, amit szeretnék felidézni, 380. február 27-e, Theodosius császárnak a rendelete, amelyet szintén a történeti kresztomátiából idézek, a 281. oldalon találhatjuk. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfi is helyesnek tart. Tehát, mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az atyának, fiúnak és szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. A két dátum tehát 313 és 380. A kettő között történt ez a döbbenetes változás, amelynek során az üldözött kereszténységből hatalmi tényező vált, és üldözővé vált rövidesen mások számára. Milyen lépések is vezettek el addig, hogy az üldözöttből üldöző lett? Amint láttuk, tehát a kiindulási pontunk az 303 volt. 311-ben megjelent egy rendelet,
Galerius császárnak a türelmi rendelete, amely részleges türelmi rendelet volt, visszaadta a keresztényeknek a vallásgyakorlás jogát, miután belátták, hogy nem boldogulnak az üldözéssel, nem tudják kiirtani ezt az eszement viselkedést a birodalom életéből, belátták, hogy nem jutnak semmire, ezért hozzájárultak, hogy gyakorolják a vallásukat. Ez volt 311-ben, erre nézve is lehet olvasni a történeti kresztomátiában ezt a rendelkezést. Én nem idézném ezt most fel, lényegében ezt mondja ki, hogy miután nem sikerült belátásra juttatni őket, és a birodalomnak árt, hogy őket üldözzük, ezért szabad vallásgyakorlást engedélyeznek a keresztényeknek. 313. februárjában adták ki a teljes vallásszabadságot biztosító rendeletet, az úgynevezett Mediolanumi türelmi rendeletet, amelyet Konstantin császár adott ki, Konstantinus adott ki, Liciniusszal együttműködve. Ez a türelmi rendelet, ez egyrészt a teljes vallásszabadságot biztosítja, nem csak a keresztények számára, hanem a más vallásúak számára is. Tehát ez az a pont, ahol a római birodalmon belül mind a keresztények, mind a pogány kultuszoknak a követői szabadon gyakorolhatták a meggyőződésüket, szabadon követhettek bármilyen hitvallást. Így írja ez a rendelet. Elsősorban azt rendeltük el, amiben az istenségnek kijáró tisztelet megnyilatkozik. Hogy tudnélek, a keresztényeknek is, és mindenkinek megengedjük, hogy szabadon azt a vallást kövessék, amelyiket akarják, hogy akármilyen istenség van az égi székhelyen hozzánk, és minden alattvalónkhoz kegyes és jóindulatú lehessen. Tehát azt mondja, hogy mi nem foglalunk állást, hogy milyen istenség van az égi székhelyen, de minden vallásnak megengedjük, hogy szabadon gyakorolják, nehogy az égi istenség megharagudjon ránk. Ez a magyarra lefordított lényege annak, amit mond. Bárki, aki keresztények vallásának előírását óhajtja követni, most szabadon és nyíltan minden zaklatástól és háborgatástól mentesen követhesse. Úgy véltük, mindez teljes egészében tudtára kell adnunk gondosságodnak, hogy tudd, ugyanezeknek a keresztényeknek megadtuk a szabad és feltétlen vallásgyakorlás jogát. Amikor ezt a nekik engedélyezett szabadságot látod, megértheti méltóságot, hogy a hasonlóképpen nyílt és szabad vallásgyakorlat jogát századunk nyugalma érdekében másoknak is engedélyeztük, hogy mindenkinek módjában álljon szabadon tisztelnie, amit választott. Ezt azért tettük, nehogy az legyen a látszat, mintha bármelyik kultuszt vagy vallást bármiben is meg akarnánk rövidíteni. Ez a rendelet azonban túlmegy ezen, amellett, hogy teljes vallásszabadságot biztosított, amellett kárpótlást rendelt el az üldözött keresztények számára. Tehát amit a 10 év alatt elraboltak tőlük, amitől megfosztották őket, azt vissza kellett szolgáltatni, akár erőszakkal elvették, akár azt valaki megvásárolta, vagy ajándékba kapta, vissza kellett adni, és hát akiket így kár ért, azoknak pedig a császárhoz kellett fordulni, hogy az ő kárukat rendezzék. A keresztényeket kárpótolni kellett az üldözések és a gyogfosztás miatt. A következő lépés az 313-nak az októberében történt, tehát ez volt 313 februárjában, és 313 októberében a papságot Konstantin mentesíti a közterhek alól. Ugye itt már történik egy fordulat. Eddig volt a szabadság visszaállítása, egy kárpótlás az elrabolt javak pótlására. Most viszont már történik egy fordulat, és ehhez nem kellett több egy fél évnél. A keresztényeknek a papjai, azok előnyben részesülnek, amennyiben nem kell adót fizetniük, nem kell a közterheket viselniük, és így elkezd megerősödni a kereszténységnek a világi és a klérus része szétválasztása. Elkezd kialakulni egy erőteljes egyházi klérus tisztviselői kar, és ezt erősíti az, hogy további támogatásban részesülnek a püspökök, egyházszervezésre, anyagi támogatásban részesülnek a császári kincstárból. Mindennek a történelmi háttere az egy nagyon praktikus dolog. Konstantin császár szembesül azzal, hogy alapvetően bajban van, mert töredezik a birodalma.
nem tudja a hatalmat fenntartani, szükség van valami kohéziós erőre, és Konstantin felismeri azt, hogy az üldözött kereszténység megedződött, megerősödött, és egy olyan struktúra alakult ki benne, amely ezt a kohéziós erőt jelentheti, megadhatja a birodalom számára. Ehhez tartozik egy legenda is, mely szerint 312-ben egy döntő ütközet előtt Konstantin, mint egy álomban látta a keresztet, és azt a szózatot hallotta hozzá, hogy ejjelben győzni fogsz. És hát erre ugye a keresztet rátetette a hadi jelvényekre, és így nyerte meg ezt a döntő csatát a hatalom megszerzése érdekében. Tehát ő meglátta, megérezte azt, hogy szüksége van erre az erőre, erre az egységes erőre, amelyet a kereszténység képvisel, arra a szervezettségre, arra a tekintélyre, és elkezdi támogatni a kereszténységet, megerősíteni a kereszténységet. A következő lépés az 321-ben volt, amikor azt a rendeletet hozta, hogy a keresztény egyház örökölhet. Tehát hivatalosan rá lehet hagyományozni, és elismerik ezt is öröklésként. Másrészt pedig a klérus elkezd bizonyos bírói jogosítványokat kapni, először az egyház előtti rabszolga felszabadítást ismerik el. Tehát nem kell az állami köztisztviselő előtt, hogy így mondjam, a felszabadító nyilatkozatot megtenni, hanem az egyház püspöke előtt ugyanolyan érvényű nyilatkozatot lehet tenni. Ugyanebben az évben történik egy másik döntő esemény is. 321-ben Konstantin császár elrendeli a vasárnapnak, mint birodalmi nyugalom napnak a megünneplését. Ez ekkor a napkultuszhoz kapcsolódik, ahhoz a kultuszhoz, amely nagyon nagy befolyással van a birodalom életében, és amelyben Konstantin meglátja a kapcsolódási pontot a kereszténység és a korábbi kultusz között. A keresztények közül többen ekkor már vasárnapot is ünnepelnek. Ugye a szombat mellett megünneplik a vasárnapot, ez kialakul erre az időszakra, megjelenik ez a gyakorlat, és ezen a ponton össze lehet kapcsolni a napkultuszt és a keresztény kultuszt. Ezután kerül sor 325-ben a nicei zsinat, amely azért jelentős, mert ezen a zsinaton maga Konstantin az, aki elnököl. Majd erről is fogok felolvasni egy kis részletet. És azért is fontos ez, mert ahogyan a nyomás alól felszabadult a kereszténység, előjött az, ami korábban is volt, hogy a kereszténységnek az összetartó ereje, a leginkább való összetartó ereje, az az Isten iránti szeretet, az Isten iránti elkötelezettség, és nem a külső erő, és nem egyfajta dogmatikus, merev szabályrendszer. Tehát többféle keresztény irányzat létezett, voltak eltérő felfogások, nem voltak mindenben tökéletesen ugyanazon az állásponton, hanem viták zajlottak, több kérdés megközelítésében. És ezek a viták nyilván visszábszorultak akkor, amikor az üldözés időszaka volt, amikor a nehézségek között voltak, hogy így mondjam, nem értek rá vitatkozni egymással, voltak nehezebb és súlyosabb kérdések. De ekkor újra előjönnek ezek a viták, alapvetően két problémakörről beszélnek. Az egyik Észak-Afrikában Donátus féle irányzat, amely ragaszkodott volna ahhoz, hogy akik nem állták ki a próbát, azok ne képviseljék a kereszténységet tovább. Ugye a próba pedig arra vonatkozott, hogy ez alatt a 10 éves üldözési időszak alatt, ha valaki a császár szobra előtt áldozatot mutatott be, füstölögtetett, akkor menlevelet kapott. Kapott egy igazolást erről, és nem veszett el a többiekkel együtt. Voltak, akik nem álltak meg. Voltak, akik elvesztek. Voltak, akik önként mentek el, és nem várták meg, míg megtalálják őket. Úgy szintén voltak olyanok, akik átadták az egyház vagyonát, és együttműködtek ilyen módon. A másik irányzat pedig a Szent Háromság kérdésével volt kapcsolatos, Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódott, Árius püspök tanította azt, hogy Krisztus teremtmény és nem az atyával egyenlő isteni személy. Minden esetre Konstantin azzal kellett, hogy szembesüljön,
hogy az, amire ő építi a reménységét, hogy itt van ez a kereszténység, a maga megszervezett rendszerével, a tekintélyével, a kohéziós erejével, most úgy tűnik, hogy nem lesz segítségére, mert belső küzdelmek szabdalják fel, bontják meg az egységet. Konstantinnak elemi érdeke volt az, hogy ez ne történjen meg, ezért ezen a nicei zsinaton nagy nyájas magatartással meghallgatta az érveket, és aztán kompromisszumos javaslatokat tett, és végül elérte, hogy a keresztények egységesen elutasítsák az ariánus álláspontot, és egységbe tömörüljenek, közös hitvallást tegyenek. Tovább folytatva a lépéseket, 333-ban kibővíti a klérusnak a joghatóságát, polgári ügyekben is bíráskodhattak az egyházi vezetők. Nem kellett világi bírósághoz fordulni, hanem az egyházi vezetők előtti pert ugyanolyan érvényűnek tekintették, mint a birodalmi bíróság előtti eljárást. 330-ban Konstantinápoly lesz a birodalom új fővárosa. Ez azért jelentős lépés, mert ezzel Rómában megindulhat Róma püspökének a hatalomra jutása, a megerősödése. Nincs egy helyen a világi hatalom és a lelki hatalomnak a képviselete, szabadabb, hogy így mondjam, Róma ebből ennek következtében. 341-ben és 346-ban megjelenik a pogány kultuszok üldözése, tehát ekkor már eljutunk oda, hogy a pogány kultuszokkal szemben rendeletek jelennek meg, és végül eljutunk 380 február 27-éhez, amikor már az előbb idézett rendeletet kiadják, amely egyenesen kötelezővé teszi, hogy a birodalom népeinek a keresztény vallást kell felvenni és követni. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis részletet idézni, később hogyan folytatódik tovább. Ugye ez a rendelet, amit idéztem már, kilátásba helyezi, hogy ha valaki nem változtat a hitvallásán, akkor az nem viselheti a katolikus keresztény nevet, illetve szeretnekek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklésiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de amidőn majd isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Ugye ebben a rendeletben már benne van a türelmetlenség a mássággal szemben, és 409-es törvényben a pogány Róma üldözései korából ismert vád hangzik el az eretnekek ellen, idézem, megháborítják a közrendet a keresztény vallás megvetésével. A keresztény vallással szembeni bármiféle kritika, szembefordulás az állam elleni hűtlenségnek tekinthető, hiszen a keresztény vallás biztosítja a birodalom számára az egységet, a biztonságot, a tartósságot. 425-ben a következőket hirdeti ki az uralkodó. Elítélünk minden eretnekséget és minden hitszegést és pogány babonát, minden a katolikus törvénnyel ellenséges tévejgést. A hitszegőket, ha tévejgésüktől ésszel nem lehet visszatartani, majd a terror fogja jobb belátásra bírni. Így jutunk el eddig a pontig. Hogyan értékelhetjük mindazt, ami történt? Ugye ez csak egy történelmi áttekintés volt, hogy milyen lépések vezettek el ide. Először én azt a kérdést szeretném felvetni, amiről már szóltam egy pár szót, hogy mi volt Konstantinus előnye mindebben. Ő egy reálpolitikus volt. Ő világosan átlátta azt, hogy valamire szüksége van a római birodalomnak ahhoz, hogy ne hulljon darabokra, valami olyan közös eszmére, összetartó hatalomra, erőre, amely képes megmenteni a birodalmat. Neki létszükséglete volt, hogy így mondjam, együtt működjön azzal a kiépült szervezettel, azzal a vallásos jelenséggel, amelyben meglátta ennek az esélyét. Tehát Konstantin, hogy így mondjam, egyértelmű, hogy mi volt az ő érdeke. Az ő érdeke az volt, hogy segítséget nyerjen a birodalom egységben tartásához, és ehhez jónak látta a kereszténységet, amely képes volt a birodalom üldözésével szemben nemhogy fennmaradni, de fejlődni, amely mindeközben egyszerre volt képes befogadni a különböző nemzetiségű embereket, hiszen Krisztusban eltűnnek a nemzetiségi különbségek,
és képes volt köztük az egységet biztosítani, és tekintélyt adni a vezetéshez. Ezt látta Konstantin. Na de vajon hogyan gondolkoztak a kornak az egyházi vezetői? Mi volt az ő számukra a szempont, a nézőpont? Ezt szeretném idézni Eusebiustól, Jézus Krisztus apokalipszise első kötet 106. 107. oldaláról szeretném idézni ezeket a részleteket. Részben az Ókeresztény Írók 4. kötetében, részben pedig a Történeti Kresztomátiában találjuk meg az eredeti forrást. Hirtelen, és még annál is gyorsabban, hogy ki lehetne mondani, egyszer csak nem voltak többé azok, akik tegnap meg tegnap előtt halált és fenyegetést leheltek. Még a nevükre sem emlékeznek, képeik és szobraik megkapták a méltó megszégyenítést. A vallásosság minden erényével kitűnő, igen nagy győző Konstantinus fiával, a legisten szeretőbb és atyához mindenben hasonló Krispus császárral együtt visszavette a hozzátartozó keletet, és helyreállította a rómaiak egységes birodalmát, amint régen volt, miközben az egész földkerekséget a kelőnaptól kezdve egyszerre északi és déli irányban egészen a lenyugvó nap végéig békességük alá vonta. Elmúlt tehát az emberek feje felől minden félelem, melyet az őket korábban szorongatókkal szemben éreztek. Ragyogó és pompás ünnepnapokat ültek. Mindent világosság árasztott el, és mosolygó arccal, csillogó szemmel tekintettek egymásra azok, akik azelőtt lesütötték szemüket. Tánccal és himnusszal tisztelték meg a városokban és a vidékeken, legelőször is a mindenek felett uralkodó Istent, mert így tanulták meg, és aztán a vallásos császárt Isten szerető gyermekeivel együtt. Nem emlékeztek többé a régi bajokra. Minden helyen kifüggesztették tehát a győzelmes császár rendeleteit, melyek telve voltak emberszeretettel, és törvényeit, melyek nagylelkűségének és igazi vallásosságának bizonyítékait tartalmazták. A nicei zsinatról szól a következő feljegyzés. Ennek a végén, miután sikerült egyező hitvallásra jutniuk, a császár e felett érzett örömében ünnepet rendezett, és ugyanebben az időben töltötte be uralkodásának 20. évét is, és erről az alkalomról szól most a tudósítás. Ez alkalommal a tartományokban nagy népünnepélyek voltak, az Isten szolgáinak pedig maga a császár rendezett ünnepi lakomát, amelyen miután békét kötöttek, ő is részt vett, hogy ezzel is, mint egy méltó áldozatot mutasson be Istennek. A császári lakomáról egyetlen püspök sem maradt távol. Ami ott történt, minden képzeletet felülmúlt. Lándzsahordozók és nehéz fegyverzetű testőrök álltak kivont karddal a palota előcsarnoka körül, az Isten emberei azonban félelem nélkül bejutottak sorfalukon keresztül a palota belsejébe. Ott azután egyesek vele egy kereveten feküdtek, mások tőle két oldalt öltek le. Bárki azt hihette volna, hogy Krisztus országának képét látja, vagy álmot, nem éber állapotban szemlélhető valóságot. Ugye itt megjelenik az a gondolat, hogy Krisztus országának a képét látja. Azt kell kimondanunk, hogy a kereszténységnek egy nagy része ebben a változásban az Isten gondviselésének a jeleit látta. Azt fedezte fel, hogy így valósulhat meg az Isten országa, és ez vezetett el aztán egészen odáig, hogy a középkorban egyenesen megfogalmazták azt, hogy ha valaki elbotlott a kis kőben, akkor az még bocsánatos dolog volt, ugye Krisztus eljövetelekor. Na de hogy most a hegyé lett kőben elbotlik valaki, és nem ismeri fel az Isten országa megvalósulását, ez elfogadhatatlan. Tehát az Isten országa megvalósulását látták ebben, hogy így teljesedik az evangélium hirdetésnek a parancsa, Jézus parancsa, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, mert lám most a birodalom teszi parancsolat útján keresztényé az összes népeket, és így fog elterjedni a kereszténység a Földön. Ez volt nyilván egy nagyon nagy részének a nézete, a látása. Nyilván ez egy iszonyatos küzdelem,
üldöztetés után, a legsúlyosabb üldöztetés után következett ez a hirtelen változás. Tehát nem úgy fokozatosan, lassan, hanem a legelképzelhetetlenebb jogfosztás után egyszer csak, nem csak, hogy szabadságot kaptak, hanem kedvezményeket és lehetőségeket. A birodalom, hogy így mondjam, megkérte a kereszténységnek a kezét, hogy legyen államvallássá, legyen a birodalom kohéziós erejé, cserébe támogatja, anyagilag gondoskodik a papok ellátásáról, joghatóságot biztosít a klérus számára, csak annyit kér, hogy hadd szóljon bele az egyház életébe, hadd irányítsa az egyházat. Hogyan értékelhetjük mindezt a Biblia alapján? Tehát láttuk, hogy kinek mi volt az érdeke, a nézőpontja, a szempontja. Most hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy a Biblia szempontjából hogyan értékelhetjük mindezt. Valóban közelebb került-e az egyház a küldetésének a betöltéséhez? Közelebb került-e ahhoz, hogy a népeket Krisztus tanítványaivá tegye, vagy pedig sem? Én ezt a kérdést onnan szeretném megközelíteni, hogy már az apostoli korban nagyon határozott jövendőlések hangzottak el, arra nézve, hogy a kereszténység útja Jézus második eljöveteléig az nem lesz egy töretlen diadalmenet, hanem küzdelmekkel és problémákkal kell majd szembenézni. Az apostolok cselekedete 20. fejezetében Pál apostol szavait jegyzi fel Lukács evangélista. Amikor az efézusi vénektől búcsúzott, akkor ebben a búcsú beszédében tett erre utalást. Ezt mondja Pál apostol, az apostolok cselekedete 20. fejezet 29. és 30. versének a feljegyzése szerint. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, és nem olvasom tovább, megemlékezvén arról, hogy ő hogyan küzdött a hitnek a terjesztéséért, a gyülekezetért. Az apostol szavai nagyon világosak. Azt mondja ki, hogy teljesen tudatában van annak, hiszen naponként élt át a küzdelmet. Naponként élt át azt a küzdelmet, hogy hamis apostolok léptek fel, hogy a keresztény tanítástól, a hitnek az evangéliumától eltérő evangéliumot hirdetnek, akár a törvényeskedés, a hagyományok, a ceremóniák megtartása útjáni üdvösség hamis evangéliumát, akár a titkos tanok beavatásoknak a hamis evangéliumát, naponként szembesült ezzel az apostol. Nyilvánvalóan tudta, hogy ezek a jelenségek, ezek nem fognak megszűnni attól, hogy ő megszűnik, attól, hogy ő eltávozik. Nyilvánvalóan látta, hogy folyamatos küzdelem vár a keresztényekre, hiszen van valaki, akinek az a célja, hogy tönkretegye Krisztus munkáját, hogyha már nem tudta megakadályozni azt, hogy Krisztus létrehozza a megváltást, hogy reménységet biztosítson az ember számára, akkor Sátánnak az volt a célja, hogy amit elért Krisztus, az ne jusson el az emberekhez, vagy eltorzuljon úgy, hogy lényegében nem jut el az emberekhez. Tehát Pál apostol ezt látva előre szólt arról, hogy jönnek majd olyan emberek, akik gonosz farkasok, akik lehet, hogy áruhában jönnek, ahogy Jézus is beszélt erről, hogy bárány bőrébe bújt farkasok, de akiknek a céljuk az, hogy az Isten evangéliumától elragadjanak embereket, és meghamisítsák az evangéliumot. És van egy másik jelenség, ti közületek is fognak támadni emberek, olyan férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. A kereszténységnek a lényege Krisztus követése. Keresztényé válni, tanítványá válni, az lényegében azt jelenti, hogy az ember személyes életében követi Jézus Krisztusnak az életpéldáját, és hogy így mondjam, nem Pál apostolé, nem Apollósé, hanem Jézus Krisztus követője, látva azt, hogy akikken keresztül hozzá az evangélium eljutott, ők eszközök voltak, de a lényeg, hogy Krisztus a minta és az ő példáját követi. Itt pedig arról szól, hogy maguk után vonják. Elvezetni Krisztustól, miközben látszólag Krisztust hirdeti valaki. Ez az a jelenség, amiről szólt előre az ige, és az apostol, Pál apostol a Tesszalonikai második levélben egészen konkrétan utalt még egy jelenségre. Méghozzá ezt olvashatjuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében,
Annak kapcsán, hogy voltak, akik azt mondták, hogy bekövetkezett már a feltámadás, és itt van Jézus eljövetele, Krisztusnak a ma napja. Ezt írta nekik, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, ne háborítassatok meg se lélek által, tudnélik valamilyen profétikus kijelentés által, lélek sugalta kijelentés által, sem nekünk tulajdonított, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás. Apostászia kifejezés van az eredeti szövegben, hogy az apostászia az hitehagyás, a hitben történő szakadás. És megjelenik, feltűnik, lelepleződik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Most nem olvasom tovább ezt a proféciát sem, arra utalhatok még, hogy ez a hatalom, vagy ez a jelenség pedig egészen Jézus második eljöveteléig megmarad, ez kiderül a folytatásból. Tehát itt nem pusztán egy emberről van szó, hanem egy olyan jelenségről, amelynek a lényege, hogy valaki beül az Isten templomába, átveszi az irányítást, ugye azt állítja, hogy ő az Isten, fölébe emeli magát mindennek, amit az Isten elrendelt, ami Isten tiszteletre méltónak neveztetik, és ez egészen megmarad ez a jelenség Jézus visszajöveteléig. Amit viszont szeretnék most kiemelni, az, hogy ez a profécia világosan szól arról, hogy a kereszténységet a legnagyobb veszély nem a külső nyomorgattatásban fenyegeti. Nem abban fenyegeti, hogy üldözésnek van kitéve, hanem abban, hogy elfogad hamis apostolokat, hogy azok, akik benn vannak, eltérnek Krisztus követésétől és maguk után vonják a tanítványokat, és hogy Sátán módszert változtatva beül az Isten templomába, és átveszi ott az irányítást. Mint világosság, angyala megjelenik, és átveszi az irányítást a kereszténység felett. Most a történelem kezdetén próbálkozott ezzel a módszerrel Sátán, csak hogy az apostoli korban újra és újra azzal találkozunk, hogy megvizsgálták azokat, akik magukról azt vallották, hogy apostolok, és hogyha nem azok voltak, akkor hazugnak bélyegezték őket. Tehát, hogy így mondjam, ez a módszer, hogy beszivárogni és átvenni az irányítást hamis eszmékkel, hamis gondolkozással, ez az apostoli korban még nem valósulhatott meg. Ahhoz túl közel volt Jézus személyes életpéldája, túl sok volt a szemtanú, túl nagy volt a ragaszkodó szeretet. Ezért Sátán megpróbálta üldözéssel elpusztítani, hogy ennek lehettünk a tanúi a 303-as rendeletben, de ez nem csak akkor kezdődött, hanem már előzményei voltak. Azonban ez sem hozta meg a kívánt eredményt. A kereszténység nem tűnt el, és bizonyos értelemben nem is gyengült meg, hanem erősödött, és ekkor jött el az a pont, amikor ezek a jövendőlések beteljesedtek. Hogy honnan tudjuk, hogy ekkor teljesedtek be ezek a jövendőlések, azt Jelenések könyvéből szeretném kiemelni. Jelenések könyve első három fejezetében, az első látomás sorozatban, az első vázlat proféciában, Jelenések könyvén belül 7 gyülekezeti levelet olvashatunk, amellyel kapcsolatban én most nem szeretnék bővebben szólni, ha valakit érdekel, akkor olvassa el ezt a könyvet, amit ajánlottam, vagy hallgassa meg az erről szóló felvételeket, amelyekkel kapcsolatban kimondhatjuk, hogy ezekben a gyülekezeti levelekben az Isten a különböző korokhoz szólt, keresztény korokhoz szólt, mint a gyülekezetnek a feje, gondviselője, vezetője, és mutatott rá arra, hogy mire van szüksége az egyes keresztény korszakoknak, mutatta meg, hogy milyen veszélyek fenyegetik, illetve hogy abból milyen kivezető útat mutat az Isten. A második gyülekezeti levélben olvashatjuk azt, a szmirnai levélben, olvashatjuk azt a második fejezet 10. versében, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a Sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, akár a halálvállalása árán is,
és néked adom az életnek koronáját. Ez az a részlet, amelynél beazonosíthatjuk, hogy pontosan hol tartunk. Ugye ez a 10 napig tartó nyomorúság a bibliai proféciákban kétféle időszámítás van, vagy szó szerint annyinak kell venni, amit mond, vagy pedig egy nap egy évnek felel meg. Ez a kétféle időszámítás van, tehát vagy szó szerint kell érteni egy időszakot, vagy pedig egy év, egy nap egy évnek felel meg. Hát itt ez a 10 napig tartó nyomorúság, ez a, hogy így mondjam, így újjal mutat rá arra a 303-tól 313-ig tartó keresztény üldözés időszakára, amely megdöbbentő módon szó szerint 10 évig tartott. Ugye februártól februárig, 303-tól 313-ig. Tehát, hogyha ez a levél, ez ennek az időszaknak szól, akkor mi következik ebből? Hogy a következő levél, az az ezt követő időszaknak szól, nem? A következő levelet pedig így olvashatjuk. A Pergamumbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű tanúbizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, hogyha pedig nem, elmegyek hozzád hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, értse meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Én most nem szeretném az egész levelet elemezni, csak azt szeretném kiemelni, hogy tehát a 2. fejezet 10. versében ott volt ez a 10 évig tartó üldöztetési időszak, a következő levél pedig azzal kezdődik, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. Az előbb felidéztem, tesszenek a meliekhez írt 2. levélből a jövendőlést, hogy valami most még visszatartja, de el fog jönni a hitehagyás, el fog jönni a szakadás, aminek a lényege az lesz, hogy beül az Isten templomába a bűn embere, és azt állítja magáról, hogy ő az Isten, hogy ő az, aki ott rendelkezhet. Itt azt mondja, hogy a sátán királyi széke van itt. Tehát ez a jövendőlés ekkor teljesedett be, ekkor jött létre, és amit szeretnék kiemelni ebből a levélből, az két dolog. Jézus úgy mutatkozik be, mint akinél két élő éles kard van. A bibliai jelképrendszerben nagyon világos ennek a jelképnek az azonosítása. A két élő éles kard az az Isten beszéde. Tehát Jézus mintegy azt mondja, hogy ezek az események, amik most történnek, ezeket az eseményeket én az ige fényében fogom most elemezni. Akinél az ige van, aki az igét adja, aki az ige értelmezésére hivatott, az a valaki fogja kiértékelni azt, hogy mi történt ebben a században. Hogy mi történt ekkor. Hát az egyik értékelése az az volt, hogy ekkor történt meg az, hogy sátán beült az Isten templomába, és átvette az irányítást. Mondjuk úgy képként is elég sokat mondó, hogy egy keresztény zsinaton egy pogány császár elnököl, és mondja meg, hogy a keresztényeknek miben kell hinni. Nem? Szóval ez úgy önmagában is eléggé látványos. A másik viszont egy nagyon sokat mondó bibliai kép vagy hivatkozás, amely egy egészen új nézőpontot fog adni ennek a századnak. Egy egészen új szempontból érthetjük meg az eseményeket, amelyek ekkor történtek. Azt mondja ugyanis, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Hát mit is jelent ez a hivatkozás, és milyen értékelést ad ahhoz, ami történt? Ugye Bálámnak a történetét elolvashatjuk Mózes 4. könyvében, ahol a következőket jegyzi fel a Biblia számunkra.
Bálámról azt tudhatjuk, hogy ő a magasságos Istennek egy olyan prófétája volt, aki nem Izrael népéhez tartozott, de az Isten prófétája volt. Ehhez a Bálámhoz küldött el a moábitáknak a királya Bálák, amikor Izrael kijött Egyiptomból, és készült bevonulni Kánaán földjére, amikor látta a hódítást, látta azt, hogy milyen hatalommal haladnak előre, akkor megrettent, és elküldött Bálámhoz azzal a kéréssel, hogy átkozd meg Izraelt, én érettem. És Bálám teljesen korrekten válaszolt, azt mondta, hogy maradjatok itt. Mózes 4. könyve 22. fejezetében olvashatjuk el, hogyha valaki szeretné otthon elolvasni. Maradjatok itt, megkérdezem az Urat, hogy mit mond ez éjjel. És az Isten megjelent neki azon az éjszakán, és elmondta, hogy az a nép, amely kijött, az a nép az ő népe, Bálám ne menjen el, és ne átkozza meg, mert áldott az a nép. Másnap reggel, amikor felkelt Bálám, akkor mondta Bálák követeinek, a fejedelmeknek, hogy menjetek el haza a ti földetekre, mert nem akarja az Úr megengedni nékem, hogy elmenjek veletek. Az Úr nem akarja megengedni. Nem mondja el azt, hogy az a nép az Isten népe. Nem mondja el, hogy hiába is próbálkoztok, az Isten megáldotta azt a népet. Csak annyit mond el, hogy az Úr nem akarja nekem megengedni, hogy én elmenjek veletek, és megátkozzam azt a népet. Mivel nem adja át az üzenetet, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, Bálám szívét ekkorra megindította a jutalomnak a reménye. Van valaki, aki nagyon jól érzékeli, hogy valóban nemet mond-e az ember, vagy pedig csak úgy tesz, mintha nemet mondana. Bálák is ért a szóból, küld rangosabb követeket, küld nagyobb ígérettel követeket, hogy keressék meg Bálámot, és kérleljék, hogy gyere el és átkozd meg, ne vonakodjál, hogy elgyere. Bálámhoz megérkeznek ezek a követek, átadják az üzenetet, és Bálám ekkor a válaszának az első részében megint mintaszerű választ ad. Így jegyzi fel a Biblia. Ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom át az Úrnak az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek, kicsint vagy nagyot. Tökéletes válasz, nem? Az Isten szavát én nem hághatom át, Bálák tehet, amit akar, a házát ezüsttel, arannyal tere odaadhatja nekem, de én akkor sem mondhatok mást, mint amit az Isten mond. Ez egy korrekt válasz. Az a baj, hogy folytatódik. És nem úgy folytatódik, hogy tehát. Mert ha így folytatódna, akkor sem lenne semmi baj. Mert mondhatta volna ezt, hogy tehát, nyugodtan menjetek haza, mert az Isten kijelentette, hogy az a nép áldott, az én népem, és nem átkozom meg ezért. Csak hogy Bálám azt mondja, hogy most mindazonáltal. És innentől kezdve elbukott. Tudja, hogy mit mond az Isten. Ahelyett, hogy elmondaná, ahelyett így folytatja, hogy most mindazonáltal. És az egész előző csodálatos mondata, az egy csodálatos mondat marad. Egy elmondott mondat, aminek semmi gyakorlati haszna nincs az életben. Mert így folytatja, hogy most mindazonáltal maradjatok itt ezéjjel is, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nékem. Mintha ettől megváltozna az Istennek az állásfoglalása. Keresni az Istent azért, hogy szentesítse azt, amit én akarok tenni. Hát az Isten legfélelmetesebb cselekedete, amikor azt mondja az embernek, hogy hát ha szeretnéd, akkor indulj el. Megjelenik ezéjjel is az Isten Bálámnak, de megszólítja őt, és ezt mondja, ha azért jöttek-e férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj fel és menj el velük, de mindazáltal azt cselekedd, amit mondok majd neked. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabad választását, nem fog erőszakot cselekedni az ember lelkén, ha az ember szeretne megtenni valamit, és ahhoz szentesítést akar kérni az Istentől, noha tudja, hogy az Isten azt nem fogja szentesíteni,
akkor az Isten átadja őt a saját útjának bizonyos megkötésekkel. Itt Bálám esetében a megkötés az volt, hogy elmehetsz, de csak azt fogod mondani, amit én adok a te szádba. Nem átokozhatod meg Izrael népét továbbra sem. Innentől csak felgyorsítva idézem a történetet. Mire Bálám fölkel, addigra elmennek a követek, mert elcsüggettek, hogy úgysem fog eljönni velünk. Bálám fölnyergel elindul utánuk. Az Isten próbálja megállítani, de sehogy nem tudja észhez téríteni. Eljut Bálákhoz, és megpróbálja végrehajtani a kérést, hogy átkozza meg Izraelt, csak hogy nem sikerül. Mert abban a pillanatban, amikor megnyitja a száját, az Isten lelke birtokba veszi, és itt már nincs szabadsága, hanem azt kell mondja, amit az Isten kíván vele közölni. És átok helyett áldást jövendől Izrael népe számára. Hogyha nem olvassuk figyelmesen a Bibliát, akkor úgy tűnik, hogy ezzel véget is ért Bálám története. De akkor föl kéne tennünk a kérdést, hogy mi az a bálámi tanítás, amelyről a Biblia beszél. Mert eddig semmiféle tanításával nem találkoztunk. Találkoztunk helytelen döntéseivel, találkoztunk azzal, hogy tudja, hogy mi az Isten akarata, de nem követi, de tanításával nem találkoztunk. A Biblia később jegyzi fel egy helyen, hogy akkor, amikor megölték a moábitákat, akkor Bálám felett is ítéletet gyakoroltak, és megölték Bálámot. Azért, mert Bálám volt az, aki azt a tanácsot adta Báláknak, a moábiták uralkodójának, hogy hívják meg az izraelitákat a pogány istenkultuszokra, a bálványáldozat bemutatásra, hívják meg őket az ő kultuszaikra, ahol kultikus paráznaság volt, ahol az érzékekre hatottak, és ilyen módon majd, noha nem tudott átkot mondani, de eltávozik az Isten oltalma, és átok jön Izraelre. Valóban az jött. Az Isten áldása vette körül Izraelt addig, amíg engedelmes volt, és az Isten átadta a bűnei következményeinek, és ítélettel sújtott le akkor, amikor hűtlenek voltak. Nos, ez az a bálámi tanítás, amelyről a Biblia beszél. Tehát Bálám személye két szempontból világítja meg a IV. Századnak a történetét, a fordulatnak a hátterét. Az egyik szempont, hogy itt a kulcs az nem Konstantin kezében volt. Látszólag igen. Látszólag ő volt az, aki maga mellé emelte az egyházat, ő volt az, aki anyagilag támogatta az egyházat, ő volt az, aki mindezt véghez vitte. Csak hogy a Biblia szerint a kulcs nem az ő kezében volt mégsem. Mert ahhoz, hogy mindez végbe mehessen, ahhoz kellettek olyan egyházi vezetők, akik mindehhez kellő ideológia alapot gyártanak, akik mindezt készségesen kiszolgálják, megvalósítják. Kellettek olyan emberek, akik nem mondták ki azt, hogy a Krisztus országa nem e földi ország, hanem a Krisztus majd úgy hozza el az ő országát, hogy elsöpör minden más birodalmat, és azok helyébe lép a Krisztus országa. Ezt taníthatták volna Dániel próféta könyve 2. fejezete, ez teljesen világossá teszi. Jézus szavai is világossá teszik, az én országom nem e világból való. Az én országomért nem e földi hatalmi eszközökkel, nem fegyverrel és erőszakkal kell küzdeni. A bálámi történet azonban rámutat arra, hogy azoknak, akik az Isten profétájaként, az Isten üzenetének a közvetítőiként kellett volna állniuk, azoknak a hűtlensége, és nem csak személyes hűtlensége, hanem tanítása volt az, ami ezt az összefonódást és ezt a fordulatot lehetővé tette. És mindennek a hátterében mi áll? Ugyanaz, mint ami Bálámnál. A jutalom béréért. Azért az anyagi könnyebbségért, a küzdelmektől való megszabadulásért, békességért cserébe, amit ekkor élveztek. Erre nézve szeretnék idézni egy kis részletet, hogy ez sajnos reális probléma volt.
A császárról és uralmáról festett képet természetesen az is magyarázza, hogy cserébe a birodalmi eszme egységes szolgálatáért az egyház megfelelő ellenszolgáltatásokat is kapott az uralkodótól. Azok az anyagi privilégiumok, melyeket a keresztény klérus itt kapott, azt a benyomást erősítik, hogy a hitnek és a gazdagságnak köze van egymáshoz. Az anyagi privilégium

adatik az egyházra olyan hatalmat, mely nem hasonlítható az előzőleg a pogány papság által gyakorolt hatalomhoz, akik elsősorban a templom szolgái voltak, és nem rendelkeztek egy közös szervezettel és egységgel. Az egyház új hatalma elsősorban gazdasági volt. Azok az ajándékok, amelyeket Konstantinus Róma városa egyházának adott Maxentius feletti győzelme után 312-ben, melyek magukban foglalták a lateráni palotát, a birodalmi bűkezűség szimbólumává váltak a középkorban. Hasonló adományokat kaptak más gyülekezetek is. A hatalmas bazilikák építése a birodalom nagyobb városaiban óriási birodalmi adományokat tett szükségessé az épületek és a hozzájuk tartozó klérus fenntartása miatt. Az egyház gazdagsága meseszerű méreteket öltött. A nagyobb püspöki székek az 5. századra óriási vagyon fölött rendelkeztek. Így például Damasus pápa előkelő életstílusáról volt ismeretes. Tegyetek meg Róma püspökévé, és holnapra keresztény leszek, viccelődik az egykori szenátor Agorius Praetextatus. Alexandriai Szent Cyril nehézségekbe kerülve amiatt, hogy erőszakosan elbánt ellenfeleivel az efézusi zsinaton 431-ben, képes volt ezután nem kevesebb, mint 2500 Liberius értékű aranyat adni a konstantinápolyi hivatalnokok megvesztegetésére. A papság irigylésre méltó gazdasági pozícióra tett szert. Nyilvánvalóan érthető, hogy az elnyomatás, a küzdelem, az üldözés során között minden ember vágyik arra, hogy megpihenjen, megnyugodjon, békessége legyen. Itt azonban sajnos többről van szó. És ezt a többet az ige ezzel a hasonlattal, ezzel a bibliai párhuzammal leplezte le. Arról a többről van szó, hogy azok az emberek, akiknek a kezükben volt az Isten igéje, akikre az Isten azt a felelősséget bízta, hogy az így szól az Úr világos szavával utat mutassanak a nehézségek között. Azok az emberek nemhogy nem mutattak utat, hanem személyes anyagi előnyökre tettek szert, elcsábíthatóak voltak ilyen módon, és azok az emberek gyártottak ideológiai alapot ahhoz, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a pogány kultuszokat és a kereszténységet. A keresztények nem azt akarták megmutatni, hogy hogyan lehet megtérni Krisztushoz, és milyen változtatást jelent ez a megtérés, gyökeres változtatást jelent a megtérés az ember életében, hanem azt igyekeztek kimutatni, hogy tulajdonképpen a pogányság és a kereszténység között vannak kapcsolódási pontok, és szimbólumokat összekötni. Az egyik ilyen nagyon megragadható, kézenfekvő szimbólum volt a napkultusz, és az a gondolata a Bibliának, hogy én vagyok a világ világossága. A nap a világ világossága, Krisztus, én vagyok a világ világossága. A napkultusznak az ünnepnapja volt a vasárnap, Krisztus vasárnap támadt fel, és ezen a ponton szépen össze lehetett passzítani, és egybe lehetett foglalni. Bálám tanításának a lényege az volt, hogy hívják meg, keverjék össze Izrael Isten tiszteletét, az Izrael Istenét tisztelők vegyenek részt a pogány bálvány Isten tiszteleteken. Most ez annyival körmönfontabban jelentkezett, hogy nem nyíltan a pogánysághoz hívták őket, hogy vegyenek részt a kultikus paráznaságban, hanem ideológiát gyártottak ahhoz, hogy tulajdonképpen a pogányok ugyanannak az Istennek a tisztelői, és a jelképeiknek van bibliai tartalma, és nincsen ellentét a pogány bálványkultuszok és a bibliai istene között. Elég döbbenetes ez a dolog, a bibliai így értékeli ezt a történelmi fordulatot, ezzel az egy jelképpel, ezzel az egy történelmi párhuzammal megmutatja azt, hogy az Isten hogyan látja ezt a helyzetet. Hitehagyásként látja, árulásként látja, amelyben az Istenhez hűséges emberek hűtlenséget tanúsítottak, személyes anyagi előnyökért, és ők voltak azok, akik mindennek, a változásnak az ideológiai alapját megteremtették a tömegek számára. Még egy részletet szeretnék Jelenések könyvéből olvasni, mielőtt befejezném ezt az előadást, méghozzá a folytatást, és azért szeretném a folytatást is ideidézni,

Mert igaz, hogy az már hosszabb időszakra, nem csak a negyedik századra, vagy már nem a negyedik századra vonatkozik Jelenések könyvében, hanem későbbi évszázadokra, ahogy maga a levél is érzékelteti, hosszú időre vonatkozik ez a következő levél, a tiatirai gyülekezetnek írt levél. Azonban ami miatt szeretném idézni, az egy másik párhuzam, másik történelmi kép, ahol ugyanezeket a kifejezéseket olvassuk, mint Bálám kapcsán. Ezt mondja a 20. versben, a második fejezet 20. versében. Van valami panaszom ellened, mert megengeded Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Ugye itt ugyanezt a végeredményt nevezi meg az ige, mint Bálámnál, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Itt azt mondja, hogy Jézabel tanítja az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Ez az újabb kép, ez Izrael királyságának az idejéből származó kép, az egyik legmélyebb hitehagyás, vagy mondhatjuk így, hogy a legmélyebb hitehagyásnak az idejéből származik, amikor Akháb áthágva az isteni rendelést egy szídoni királylányt vesz feleségül, ezt a bizonyos Jézabelt, aki nemhogy nem csatlakozik Izrael kultuszához, hanem egyenesen magával hozza a saját kultuszának a képviselőit, a papjait, és ebből az időszakból olvashatjuk azt a tudósítást, hogy a király asztaláról étkeznek a bálványkultuszoknak, a Baál kultusznak a papjai, és az Asera kultusznak a papjai, miközben ugyanebben az időben halálra üldözték az Isten prófétáit. Tehát az a romlás, az a változás, amely elindult a IV. Században a kereszténység történelmében, és ahol ketté szakadt a kereszténység, de nem egyszerűen, hogy így mondjam, bizonyos tanok mentén szakadt ketté a kereszténység, hanem az egyik legfontosabb kérdés tekintetében tudnélik, hogy az Isten országa ezen a földön megvalósuló birodalom lesz, és ezért lehet az államhatalommal szövetséges a kereszténység ennek a célnak az elérése érdekében, vagy pedig az Isten országa az egy eljövendő ország, amely előttünk van, amely úgy fog eljönni, hogy minden más birodalmat az Isten felszámol, és azoknak a helyébe lép az Isten országa az Isten ítéletét követően. Ezért nem-e világi az Isten országa, nem-e világi eszközökkel kell harcolni, érte? A keresztényeknek a türelmet, az Isten iránti engedelmességet, az alázatot és a szeretetet, valamint az Isten az ő beszédét adta a fegyverül. Ez a kétféle kereszténység ekkor jött létre. Bizonyos források szerint, például a Waldensek innen származtatják az eredetüket, a 4.-5. században húzódtak föl az Alpokba azért, hogy hitvallásuk szerint élhessenek. Üldözve is voltak évszázadokon keresztül egyébként ők. Nos, ehhez képest ez az újabb kép, a Jézabel királynőnek a képe, ez annyival rosszabb, hogy így mondjam, annyival súlyosabb, még mindig ugyanarról van szó, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak, legyenek hűtlenek az Istenhez való szövetség iránt. Annyival rosszabb, hogy itt még azt is elmondja, hogy ekkor már állami pénzen terjesztik a hamisat, és állami eszközzel üldözik az Istenhez hűségeset. Ide jutott. Elindult a változás, és a végén ide jutott. Állami pénzen finanszírozták annak a kereszténységnek a terjedését, amely szövetséges viszonyt ápolt a világi hatalommal, és állami hatalmi eszközökkel üldözték azokat, akiket eretnekeknek bélyegeztek, mert másként gondolkoztak bizonyos kérdésekben, például ebben a kérdésben is. A Biblia tehát ezzel a két képpel értékelte ki számunkra ezt a változást. Nagyon sokat mondó képek ezek. Bálám tanítása, aki megtanítja a világi uralkodót, Bálákot, hogy hogyan kell közösségre vonni az izraelitákat önmagával, és így biztosítani az átkot.
és Jézabelnek a képe, aki pedig Izrael uralkodója volt, és eltökélt volt, hogy felszámolja az Isten tiszteletét Izraelben, és a helyébe lépteti a bálványkultuszt. És ennek érdekében állami pénzen a saját asztaláról etette a bálványprofétákat, és üldözte az Isten hűséges gyermekeit, az Isten profétáit. A kérdés, amit felvetettem, az az volt, hogy közelebb jutott-e a kereszténység a küldetése betöltéséhez. Úgy gondolom, hogy ez a két kép, ez nagyon világos választ adott erre, hogy az Isten hogyan értékeli ezt. Lehet, hogy emberek azt mondják, hogy ennél csodálatosabb dolog nem történhetett a kereszténységgel, mint hogy hatalomhoz jutott és befolyása lett a társadalomban, mert lám-lám a kereszténység, hogy így mondjam, kötelezővé vált, és mindenki keresztény lett, teljesedett Krisztus misszióparancsa. De hogyha ezt a két bibliai képet beazonosítjuk, helyére tesszük, elhelyezzük a történelemben, akkor azt a szomorú tényt kell megállapítanunk, hogy a kereszténység történelmének a legsúlyosabb időszaka következett ezután. Ez a változás, ez nem közelebb vitte a Krisztus munkáját az egyház küldetésének a betöltéséhez, az evangélium hirdetéséhez, hanem ez az egyik legnagyobb akadálya lett a valódi kereszténység terjedésének, mert egy hamisítvány lépett a helyébe, miközben Sátán átvette az irányítást, és a saját eszméjét hozhatta be a kereszténységbe. Ezeket, hogy így mondjam, nem én állapítom meg, nem az én véleményem erről a kérdésről, ezt a Biblia ezzel a két képpel kimondja, és ki utána járhat, és végig gondolhatja, hogy így van-e ez, illetve ha most kezd erről a kérdésről gondolkozni, akkor szempontot kaphat, hogy vajon miért ítélte az Isten így ezt a fordulást, ezt a fordulatot a történelemben.

Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe, hogy a programon láthattuk, öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten. És ezzel kapcsolatban mindjárt felmerül két kérdés. Az egyik kérdés az, hogy ez tényleg vagy-vagy, öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten? Vagyis ez a két felfogás tényleg kibékíthetetlen ellentétben van egymással? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy ez tényleg egy olyan végső létkérdése, amelynek az átgondolása megkerülhetetlen és kikerülhetetlen számunkra. Nem lehetne elintézni ezt azzal, hogy az agnoszticizmus álláspontjára helyezkedünk, és azt mondjuk, hát nem tudjuk, abszolút bizonyossággal ezt nem lehet eldönteni, de ettől mi leélhetjük szépen és jól az életünket, van elég aktuális gyakorlati kérdésünk, azokkal kell foglalkozni. Lehet-e így gondolkozni? Tehát ez a két kérdés kapcsolódik rögtön a címben felvetett témához. Remélem, hogy az előadás végére mindannyian látni fogjuk azt, hogy az egész életszemléletünket meghatározza, hogy ebben a végső alapkérdésben hogy gondolkozunk, és azt is látni fogjuk, hogy ezen múlik, hogy a személyes életünk számára, vagy a történelmi jövőt illetően igazán van reménységünk. Tegyük fel először is azt a kérdést, hogy ez a vitakérdés, hogy így mondjam, hogy öntörvényű természet, vagy személyes teremtő és fenntartó Isten mióta létezik. Azt mondhatjuk, mióta ember van a Földön, mert azért az ókorban is létezett ez a kérdés, nem abban a formában, mint ma, de ugye végül is két nagy táborra oszlott az ókor emberisége is. Az egyik oldalon ott voltak a sokisten hívő vallások, és azoknak a hívei, amelyek természetimádók, természettisztelők voltak, ugye a természet különböző jelenségeit istenként tisztelték. Ennyi volt a különbség, ugye, hogy a természetet nem önmagában, hanem istenítették a különböző természeti erőket, de a lényeg az volt, amit Pál apostol a római levél első fejezetének a 25. versében így összegez, hogy a teremtett dolgokat imádták és tisztelték a teremtő helyett. A másik oldalon egy abszolút kisebbségben ott volt Izrael népe, és még úgy elszórtan szigetekként itt-ott emberek vagy családok, akik az ősi istenhitet őrizték, akik viszont azt vallották, hogy a világ Istennek a személyes teremtése, egy mindenható Istennek a teremtése, és rögtön hozzátenném, hogy ehhez a kérdéshez, illetve ehhez az állásponthoz, hogy személyes teremtő és fenntartó Isten, az is hozzákapcsolódik szétválaszthatatlan, hogy ki ez az Isten. Tudnélik, hogy ez egy igazságos, szerető Isten, ez egy tökéletes erkölcsi lény. Tehát egy ilyen valaki teremtette a világot, vagy öntörvényű természet létezik. És ahogy mondtam, a sokisten hívő vallások és híveik hatalmas tömegével szemben Izrael egymagában néhány ilyen kis elszórt tanú mellett egymagában képviselte azt, hogy egy személyes teremtő Isten, aki ezen felül egy erkölcsileg tökéletes lény, akinek a bölcsessége is végére mehetetlen, és az erkölcsisége is hiánytalan és teljes. Gondolom sokan ismerik a 10 parancsolat szövegét, nem csak a bibliai teremtés történetben jelenik meg Izraelnek ez a hite, hanem például ugye a 10 parancsolat 4. parancsolatában is elhangzik, hogy 6 napon át teremtette Isten az eget, a földet, a tengert, és ezt a szóra szeretnék hangsúlyt tenni, és mindent, ami azokban van. Ugye, tehát ez ilyen fel, minden Istennek a személyes teremtése és tervezése, ami csak itt körülöttünk a világban van, és ezen belül az ember is. Talán a 104. Zsoltárból is olvasnék egy-két részletet, hogy ezt, hogy minden Istennek a személyes teremtése még közelebbről hogyan jelent meg Izrael hitében és az ószövetségi írásokban, a 104. Zsoltárból néhány gondolatot idézek. Így olvasom a 104. Zsoltárból a 13. 14. verset. Így szól Istenről. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az emberek hasznára,
hogy eledelt vegyenek a földből. Azt hiszem, halljuk ebből a néhány sorból, hogy itt úgy érzékelt, hogy ezt az egész ökoszisztémát, ugye, vagy ezt az egész bioszférát, valahogy nagyon gondosan ezt az egész egymásra utalt finom rendszert egy teremtő hozta létre, mert azt mondja, munkáinak gyümölcséből megelégítetik a föld, és füvet sarjaszt a barmoknak, növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. De ugyanez a Zsoltár nem csak azt hangsúlyozza, hogy egy célszerűséggel, egy praktikumra, és az ember javára teremtette mindezeket, hanem hogy Isten a szépséget is, a változatosságot is az ember javáért teremtette. Szeretném olvasni a 104. Zsoltárból a 24-től 26. verset. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak, szethal, melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Hát gondolom, legtöbben jártunk mondjuk csak a budapesti állatkertnek az akváriumában, és az ember ott egy picit belepillant a tengernek a fantasztikus világába, hogy itt olvastuk, ugye, hogy ott van a nagy és széles tenger, benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Szóval az embernek egy kicsit úgy leesik az álla, hogy még a tengert is micsoda fantasztikus változatosságban, színpompában, formagazdagságban népesítik be élő lények, és hogy ezeknek mi a rendeltetésük, érdekes, hogy még ilyen megjegyzést is tesz, hogy azért teremtetted például egyes vízi állatokat, hogy játszadozzék benne. Tehát ezt a szemléletet tükrözi például a 104. Zsoltár is, hogy ennek a személyes teremtő Istennek a lényéről is sokat elárul a teremtése, hogy ennyire körültekintő gondoskodással teremtett, és másrészt ennyi szépséggel és ennyi gazdagsággal. És a kereszténység ugyanezt képviselte, amikor ugye átváltott, hogy így mondjam, az igazi ószövetségi Izrael hite egy jogfolytonosságban folytatódott a kereszténységben, akkor ugyanezt ilyen határozottan képviselte a kereszténység. Mondjuk hivatkozhatom például a Korintusi első levél 8. fejezetében erre a rövid hitvallásra, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Azt mondja, sok úgynevezett Isten és sok Úr van, de mindazonáltal nekünk egy Úrunk van, akitől a mindenség, egy Atyánk, akitől a mindenség, és egy Úrunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. Figyeljük meg a mindenség szót. Tehát ez a teremtés hit nem csak a földre és az emberre vonatkozott, hanem az egész kozmoszra, az egész roppant mindenségre. Ugye az Ószövetségben is folyton megjelenik, hogy az ég seregét, a roppant égi testeket, ezeket is mind az Isten teremtette, mind nevéről szólítja, valamennyit ismeri, nagy hatalma és erőssége miatt mondja az Ószövetség, egyetlen híjük sincsen. Vagy idézhetnénk az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből azt a híres bizonyságtételt, amikor Pál apostol az aténi Areopáguszon a következőképpen szólt a görögöknek, ugye az művelt aténi görögségnek, erről az egyetlen teremtő Istennek a hitéről, amely nekik is újszerű volt és más volt, mint amit ők vallottak. Ugye, amit ahogy említettem, csak egy abszolút kisebbség képviselt az ókorban. Így olvasom az apostolok cselekedete 17. fejezetében a 24. verstől. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És a 28. vers elején még hozzáteszi, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ugye nagyon tömör, de klasszikusan tökéletes megfogalmazása annak a teremtés hitnek, amit Izrael és a kereszténység is képviselt. A helyzet azonban
a vita helyzet, hogy a két nézet között milyen különbség van, és a két nézetnek az ütközése az igazán élessé a 19. században vált. De múlt évben sokat olvashattunk arról, hogy 200 éve született Darwin, és 150 éves évfordulója volt Darwin Fajok eredete című könyvének, amely 1859-ben jelent meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy az az egész világkép, hogy öntörvényű természet, az nem Darwinnal kezdődött. Ugye ez a felvilágosodás szellemi áramlatának az eluralkodásától kezdve fokozatosan vált uralkodóvá. Ugye az a volt az új gondolkozásmód, hogy az van, amit tapasztalatilag megismerhetünk, amit leírni tudunk a tudományunkkal, és hogy úgy tekintette a természetet, mint ami egy áttekinthető mechanizmus, csak idő kérdése, hogy az emberi tudomány az egészet átlátja is, és szabadon tud bánni ezzel az egésszel. Csak egy dolog még mindig tartotta magát, tudnélik, hogy az ember Isten teremtése. És Darwinnal fejeződött be ez a folyamat, amikor Darwin a Fajok eredete című művében kimondta radikálisan azt, hogy tulajdonképpen maga az ember is egy evolúciós folyamatnak az eredménye, és a magasabb rendű élő lények után következik az ember az evolúciónak a sorában. Nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy sokan azt hiszik, hogy Darwin elmélete a szinte kényszerítő erejű természettudományos megfigyeléseknek az összegezése, de ez korántsem így van. Mondhatnám azt, hogy amit Darwin kimondott, az a levegőbe volt. Az a korszellemnek egy nagyon fontos következménye volt, és szinte azt mondhatnánk, hogy ha nem ő, akkor valaki más előbb-utóbb ki kellett volna, hogy mondja. Szeretnék néhány sort olvasni Géci Barnabás könyvéből, Lamarck és Darwin című könyvéből, aki a következőket írja. Darwin elmélete nem csak világjáró útján szerzett megfigyeléseinek összesítése és kiszélesítése, hanem nagyon széleskörű merész és önálló elmélkedések eredménye, amelyben a filozófiának és az erkölcstannak épp úgy szerepe volt, mint ahogyan a lélektannak és az embertannak is. Csodálatos, hogy mennyire különböző értékű és megalapozottságú megfigyelésekből milyen meggyőző elméletet tudott kialakítani. Ugye nagy szintétizáló koponya volt, és nagyon, nagyon ékes szóló is, nagyon jó stílusú a Fajok eredete című könyve is, igen nagy hatásúvá vált. De ezt mondja a szerző, csodálatos, hogy mennyire különböző értékű és megalapozottságú megfigyelésekből milyen meggyőző elméletet tudott kialakítani. Aztán így írja. Darwin műve feszültségekkel terhes társadalomban jelent meg. Az uralkodó osztály a szabad verseny híve volt, amelynek most biológiai szinten is igazolva láthatta a jogosságát. A lelkismereti aggályokon segíthetett az a tudat, hogy a nyomor egyszerűen a természetes kiválasztódás következménye, és szükségszerű, hogy az uralkodó osztály a létért folyó harc győzteseként töltse be vezető szerepét. Alig ha véletlen, hogy a szelekció eszméje a legfejlettebb tőkés országban, Angliában keletkezett, mondja a szerző. És amikor aztán ugye Darwinnak ez a könyve berobbant, hogy így mondjam, és ledöntötte a korábbi teremtés hitnek az utolsó bástyáját is, akkor nagyon heves viták robbantak ki, és hát ezekről talán többen olvastak, vagy hallottak, szóval voltak keresztény vitapartnerek, akik hát vitába szálltak Darwinnal, de ma már koránt sem ilyen a helyzet. Ma úgy tűnik, hogy nagy mértékű kiegyezés jött létre a keresztény teremtés hit és az öntörvényű természet, vagy a különböző színezetben jelentkező, de, vagy variációban jelentkező, de alapvetően egy elvre épülő evolúciós elméletek között. Hogyan látjuk ezt? Ugye a római katolikus egyház nagyon sokáig mereven szemben állt az evolúciós elméletekkel, de a II. Vatikáni zsinaton fordulat történt, a jezsuita paleontológus, természettudós Teilhard de Chardinnek az egész gondolatrendszere, eszmerendszere nem csak hogy elfogadottá vált a korábbi elutasítással szemben, hanem óriási mértékben épült be a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak az egész koncepciójába.
hogy a Teilhard de Chardinnek egy nagyon fontos elmélete volt az, hogy a biológiai evolúció átmegy később spirituális evolúcióba, és így végül mondhatnánk, hogy ez egy misztikus elmélet is volt, hogy végén egy omega pontba fut bele a történelem, krisztusivá válik a világ, és tehát ez az evolúciós folyamat nem áll meg biológiai szinten, hanem átmegy lelki, spirituális szintre, és a világ végül az omega pontig jut el Krisztusig. Azután híres volt a múlt század végén, ugye II. János Pál pápa üzenete a Pápai Tudományos Akadémiának, amelyben kimondta azt, hogy az evolúciós elméletek ma már több, mint hipotézis, és nem összeegyeztethetetlen a teremtés hittel. Most a Darwin évforduló kapcsán megint volt tudományos konferencia a Vatikánban, ami ugyanezt az álláspontot erősítette meg. Egyébként a római katolikus teológiában a legelterjedtebb összeegyeztetése az evolúciós elméleteknek és a teremtés hitnek az az elv, illetve az a megfogalmazás, hogy Isten az önfelülmúlás képességével teremtette az anyagot. Tehát Isten ott van, mint teremtő a dolgok végén, de ő az anyagot így teremtette az önfelülmúlásnak a képességével. A protestáns vonalon is hasonló kiegyezésnek a tanúi lehetünk. A protestánsok még hamarabb léptek erre az útra, és hamarabb elindult ez a kiegyezés, de mára ott tartunk, hogy most például a 200 éves évfordulón az anglikán egyházon belül egy szabályos bocsánatkérés fogalmazódott meg. Ugye a mi korunkban divatosak ezek a különböző bocsánatkérések. Nos, egy Brown nevű anglikán személyiség, a Canterbury érsekség misszió és közügyekben illetékes igazgatója fogalmazta meg a következő nyilatkozatot. Charles Darwin, születésed után 200 évvel az anglikán egyház bocsánatkéréssel tartozik azért, mert félreértett. És mivel rosszul reagáltunk, másokat is arra biztattunk, hogy még mindig félreértsenek. De még nincs vége a jó hírnevedért folytatott küzdelemnek, és nem csak vallási ellenfeleid jelentenek problémát, hanem azok is, akik hamisan hivatkoznak rád a saját érdekükben. A jó vallásnak konstruktívan együtt kell működni a jó tudománnyal, és megkockáztatom, hogy a fordítottja is épp oly igaz lehet. Tehát ez szinte egy határkő, ugye a protestantizmuson belül, egyenesen bocsánatkérés fogalmazódik meg Darwin iránt, és hát mindenképpen a kiegyezés, hogy együtt kell működni, és félreértették a korábbi elődök Darwint, és a keresztények közül sokan Darwin rossz hírnevét keltették, és ezt a dolgot helyre kell hozni. Sokan úgy vélik, hogy ez a kiegyezés, ami most annyira jellemző a kereszténység széles köreiben, ez tulajdonképpen magára Darwinra vegy vissza, mert elég általánosan elterjedt az a felfogás, hogy Darwin maga azzal együtt, hogy az evolúciós elméletét felállította, ugye is az ember eredetére is radikalizálta a dolgot, mégis Darwin valójában Isten hívő volt, sőt teremtés hívő. Kétségtelen ugyanis, hogy egy sajátos megfogalmazás jelent meg a műve második kiadásában, és szeretném ezt a híres részletet felolvasni. Így hangzik. A természetben folyó harcból, éhségből és halálból közvetlenül az elképzelhető legmagasztosabb eredmény, a magasabb rendű állatok létrejötte következik. Felemelő elképzelés ez, mely szerint a teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki, és teszi ma is. Tehát ugye így hangzik, hogy a teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány vagy egyetlen formába lehelte bele,
És ahogy forog a bolygónk, a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelen sokféle csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki. És itt ugye teremtőről beszél Darwin. De bár sokkal kevesebben ismerik, hogy mit írt a naplójában nem sokkal ezután. És ezt is szeretném olvasni, ezt írta. Már rég megbántam, hogy megalázkodtam a közvélemény előtt, és a Pentateuchosból, vagyis Mózes öt könyvéből származó teremtés kifejezést használtam, amellyel valójában azt gondoltam, hogy egy teljességgel ismeretlen folyamat által megjelent. Tiszta ostobaság jelenleg az élet eredetéről gondolkodni az anyagéről is ugyanúgy lehetne. Tehát itt a lényeg ez, hogy már rég megbántam, hogy megalázkodtam a közvélemény előtt, és a Mózes könyveiben szereplő teremtés kifejezést alkalmaztam. De hogy Darwin valójában mit gondolt, talán a legjobban elárulja egy Nikolaj Alekszandrovics Mengde nevű fiatalemberrel való levelezése, és ez a fiatalember később egy híres orosz diplomata lett, de ekkor még Lipcsében tanult, és egészen fiatal volt, és nagy tisztelője volt Darwinnak, és írt egy levelet Darwinnak, nem is egyet, én most csak a második levelezésből idézek, az elsőre csak Darwinnak a felesége Emma asszony válaszolt, de a második levelére már maga Darwin. És hadd idézem, hogy mit írt ez a Mengden nevű fiatalember Darwinnak. Kérem, mondja meg, hihet-e az ember Krisztusban úgy, ahogyan a Biblia ábrázolja őt? Vagy véleménye szerint Heckellel kell-e egyetérteni, és milyen Isten definíciót tart helyesnek azok számára, akik elfogadják az ön elméletét? Ha azonban teljesen el akar halmozni jóságával, legyen olyan szíves megmondani, hogy az ember mit gondoljon a halál utáni életről. És szabad-e reménykednünk a viszontlátásban? Ez a gond ismételten előjött, mert a legjobb barátom halála miatt igen súlyos gondolatok gyötörnek. Nem a kíváncsiság hajt, hanem csak tudni szeretném az ön véleményét, hogy teljesen ahhoz igazodjam, mert ebben a dologban egyedül csak önnek tudok hinni. Ugye ez a levelezés 1879-ben folyt, illetve ez a levél is akkor keletkezett, és Darwinnak a válaszára most nagyon figyeljünk, mert ez teljesen elárulja, hogy ő igazából ténylegesen hogy gondolkodott. Ezt válaszolta. Nagyon elfoglalt vagyok, idős ember, rossz egészséggel, és nem tudok időt szakítani arra, hogy kérdésére teljes terjedelemben feleljek. A tudománynak semmi köze Krisztushoz, kivéve, hogy a tudományos kutatásban való jártasság óvatossá teszi az embert a bizonyítékok elfogadásában. A magam részéről nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. Ez egy nagyon fontos mondat. A magam részéről nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. Előbb pedig ezt mondja, hogy a tudománynak semmi köze Krisztushoz. És aztán ugye a halál felől is érdeklődött a fiatalember, hogy akkor ebben a kérdésben hogy gondolkozzunk, és ezt a választ kapta. Ami a jövendő életet illeti, mindenkinek magának kell ítélnie egymással szemben álló homályos valószínűségek között. Vagyis itt Darwin elismerte, hogy ha az ő elméletet következetesen valaki magáénak vallja, akkor itt nem kapaszkodhat semmiféle ilyen halállal szembeni reménységbe, hanem vannak különböző hagyományok, vannak különböző misztikus hitek, és ezt írta, ami a jövendő életet illeti, mindenkinek magának kell ítélnie egymással szemben álló homályos valószínűségek között. És ekkor még valamiről szólnunk kell, ami szintén nincsen eléggé a köztudatban, és ami roppant tanulságos, és mondhatnám szinte jelképes jelentősége van, hogy Darwin teológiát végzett eredetileg Cambridge-ben. És nagyon őszintén és komolyan hitt fiatal korában. Például kedvenc könyve volt Milton elveszett paradicsoma. Ezt a könyvet még a nagy utazására is magával vitte, annyira kedvence volt. És most szeretnék néhány sort olvasni az önéletrajzából, amelyek nagyon sokat elárulnak abból,
hogy mi minden késztette őt arra, hogy végül is ide jusson, hogy nem hiszem, hogy valaha volt bármiféle kinyilatkoztatás, és hogy tulajdonképpen csak a közvéleménnyel megalkudva szólt egyetlen szót is teremtőről vagy teremtésről. Először még nem is az életrajzából idéznék, hanem egy másik feljegyzéséből, egy korai, nagyon korai feljegyzéséből. 1838-ban írta a következőket. Azt mondja, azért, hogy elkerüljem annak kijelentését, hogy mennyire hiszek a materializmusban, csak annyit mondok, hogy az érzések, ösztönök, a tehetség fokozatai, amelyek örökletesek, azért olyanok, mert a gyermek agya a szülőkére hasonlít. Az ember elméje nem tökéletesebb, mint az állatok ösztönei, mindenféle körülmény vagy test változásához. Származásunk tehát az eredete gonosz szenvedélyeinknek. Az ördög pávián formájában a nagyapánk. Ez egy érdekes megjegyzés, de tulajdonképpen ő azt akarta mondani, hogy izgatta őt a rossz problémája, hogy az emberben miért van olyan radikális rossz. És ő azt kell mondani, hogy a teológiai tanulmányai alatt nem kapott erre kielégítő magyarázatot a kinyilatkoztatásból. Ő neki ez megoldatlan maradt ez a kérdés, és elkezdett így spekulálni, hogy hát ezek csak onnét eredhetnek, ezt tudjuk kiolvasni a természetből, hogy a gyerekek agya a szülőkére hasonlít, és azt mondja, hát lehet, hogy ez az úgynevezett ördög, amiről a keresztények beszélnek, ez valójában egy pávián, és annak az állatias ösztönei az, amit mi öröklünk, és ezért van radikális rossz az emberben. De az életrajzából is szeretnék idézni, és ott kiderül, hogy egy másik kérdés is megmagyarázhatatlan és megoldatlan maradt Darwin számára az egész teológiai stúdiuma alatt. Itt a következőket olvasom. Talán még előbb egy kis másik kis részletet is érdemes, hogy ő mennyire őszintén hitt először is, és egy teológia elvégzése után mégis ide jutott. Azt írja, nagyon nem akartam feladni a hitemet, ebben bizonyos vagyok. Mivel jól emlékszem, hogy igencsak gyakran ábrándoztam előkelő rómaiak egymásnak írt leveléről, és Pompeiben vagy máshol felfedezett kéziratokról, amelyek a legmegdöbbentőbb módon megerősítenék mindazt, amit az evangéliumokban leírtak. Ugye? Azt mondja, én nagyon szerettem volna valami perdöntő bizonyítékot találni. De egyre nehezebbnek találtam, szabad folyást engedve képzeletemnek, hogy elegendően meggyőző bizonyítékot találjak ki. Ez a hitetlenség nagyon lassan ragadott meg, de végül teljes volt. A folyamat olyan lassú volt, hogy nem éreztem fájdalmat. És azóta egyetlen másodpercig sem kételkedtem, hogy következtetésem helyes volt. És aztán így folytatja. Valóban, alig ha látom be, hogyan kívánhatja valaki, hogy a kereszténység igaz legyen. Mert ha így van, a szöveg nyilvánvaló értelme úgy tűnik, azt mutatja, hogy akik nem hisznek, és ezek közé tartozik apám, testvérem és majdnem minden barátom, örök büntetésben részesülnek. Ez pedig iszonyatos, kárhozatos tanítás. Tehát azt írja, hogy ez képtelen megemészteni. Ez egy olyan hatalmas és oly tökéletes tudással rendelkező lény, mint egy Isten, aki meg tudta teremteni a mindenséget, ami véges értelmünk számára mindenható és mindentudó. Értelmünket viszont felforgatja az, hogy jó akarata nem feltétlen, hiszen mi előny származhat az alacsonyabb rendű állatok szenvedéséből csak nem végtelen idő alatt. Tehát azt láthatjuk, hogy nem tudta megoldani Darwin, és a teológiai tanulmányai nem adtak választ. Például az örök gyötrelem tana emésztette. Azt mondta, akkor apám, testvérem, és a legtöbb barátom ezek az örök kárhozatnak a martai, ha a kereszténység igaz. És itt azt kell mondanom, hogy nagyon igazságtalan dolog keresztényeknek Darwint bántani. Én inkább azt mondom, hogy inkább egy fájdalmas önkritikára van szükség, hogy valaki elvégezte a teológiát, és valahogy olyan gyenge lábon állt a kereszténység, és annyira nem tudta a kinyilatkoztatás valódi tartalmát közvetíteni neki, hogy ő az ilyen kételjei miatt oda jutott, hogy lassan-lassan fokozatosan
a teljes hitetlenségnek az álláspontjára helyezkedett, és arra, hogy nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. Tehát végeredményként azt mondhatjuk, hogy Darwin nem volt teista evolucionista. Bár ugye már ez egy kifejezés, hogy teista evolucionista, vagyis Isten hívő evolucionista, és mondom, sokan szeretnék azt mondani, hogy Darwin is az volt, nem volt az. Ő látta, hogy a kétféle felfogás nem egyeztethető össze. Gondolom, ezek az idézetek meggyőzőek voltak ebben a tekintetben. És itt most szeretnék arra rámutatni, hogy bármennyire nagy a kiegyezés ma a kereszténység széles köreiben a két szemlélet között, valójában tényleg összeegyeztethetetlen. És én ezt nagyon egyszerűen szeretném néhány rövid tételben felvázolni, hogy miért összeegyeztethetetlen, és próbáljuk ezt mindnyájan végig gondolni, tényleg vagy-vagy, de a kettőt együtt fenntartani nem lehet. Például a bibliai teremtés tan szerint Isten mindent az ő neme szerint teremtett. Tehát ugye itt a fajoknak a zárt kategóriáira utal. A Darwin elmélet azt mondja, alacsonyabb rendűekből átmegy a fejlődés vonal a magasabb rendűekbe. A bibliai teremtés történet azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot. És hozzátenném, hogy nem csak a bibliai teremtés történetben van ez így, ahogy mondanánk, hát ugye az egy ilyen primitív teremtés történet, hanem gondoljunk arra, hogy még a 10 parancsolatban is ott van ez, hogy ahogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7. megnyugodott, és ezért mondja az embernek is, hogy 6 napon át munkálkodjon, és a 7. megnyugodjon. Tehát ez azt sugallja, hogy Isten még másképpen is teremthette volna, még gyorsabban is, ha úgy akarja, hanem azért teremtette pont így, hogy az ember munka és pihenés ritmusának, az ember élet alapvető keretének a saját példaadásával mintát szabjon. Tehát az emberre való tekintettel teremtette így. Az evolúciós elméletek szerint végtelenül hosszú idő, rendkívül hosszú idő, évmilliók voltak szükségesek a ma ismert világ, fajok kialakulásához és az ember megjelenéséhez. Azután úgy olvassuk ugye a bibliai teremtés történetben, hogy az ember Istennek a személyes alkotása. Itt csak megjegyzem, hogy hát nagyon gyermetek dolog az, amikor valakik azt mondják, hogy ó, milyen primitív ez a bibliai teremtés történet, mintha Isten agyagozott volna, azt mondja, hogy formálta az Úristent a földporából. Hát tessék elgondolni, hogy mindenki számára érthetően ókorban, bármikor, hogy lehetne képiesen, egyszerűbben elmondani azt, hogy Isten ugyanazokból az anyagokból teremtette az embert, mint ami a körülötte lévő világban van, ugyanazokból az elemekből, de a maga személyes, zseniális tervezése és alkotása. És aki az emberi testet egy kicsit jobban ismeri, vagy jobban belemélyed az emberi test tanulmányozásába és működésébe, az tényleg úgy leesik az álla, ugye, hogy azért itt valami nagyon egyszerű formában, és mindenki számára, és mindenkorban érthető formában, de azt a lényegeset mondja el, hogy ugyanazokban az elemekből, de egy személyes tervezéssel alkotta meg az emberi testet, és pedig a maga képére, hasonlatosságára. Na ugye az evolúciós elméletek szerint ugye az ember is a fejlődési láncolatban helyezkedik el, és ezt nagyon találóan érvel Szentpéteri Péter, és itt szeretném is ezt a könyvet felmutatni. Szentpéteri Péter evangélikus teológus, és ez a doktori disszertációja. Nézzük meg, nem egy szokványos doktori disszertáció, elég vaskosak a doktori disszertációk, de az azt is meghaladja. És ugye az alcíme a munkájának, Darwin hatása a teremtéshitre, teológia és emberi kérdések. Ez egy egészen kiváló disszertáció. Mondhatom, hogy ebben mindent el lehet olvasni, amit erről a kérdésről tudni lehet. Érdemes egy pillantást vetni a tartalom jegyzékébe, és ez egy abszolút forrásmű a téma tekintetében. És például ő is felveti ezt a kérdést, hogy ugye az evolúciós elméletek szerint, tehát ahogy mondtam, az ember is a fejlődési láncolatban van, és akkor felteszi ugye a kérdést, azt mondja, hogy felmerülnek ilyen kérdések, hogy akkor tulajdonképpen mikortól fogva Isten képe és hasonlatossága? Vagy hogyan jelentek meg ilyen dolgok az emberben, hogy erkölcsi felelősség, meg
meg szabadság, meg szóval ezek a dolgok hol jelentek meg az emberben ebben a fejlődési láncolatban, és mivel ez egy fokozatos fejlődésről, az emberré válás egy folyamat, mikortól lehet tekinteni Isten képének és hasonlatossága, és ezek a dolgok hogyan jelentek meg az emberben, ugye ezek itt megoldatlan kérdéseként jelentkeznek. A bibliai teremtés hit szerint ennek a tökéletes teremtőnek a teremtési művében nincs benne a szenvedés és a halál. Ugye klasszikusan fogalmaz Pál apostol, amikor a római levél 5. fejezetének a 12. versében így mondja, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát itt a halál, a szenvedés nem tartozik Istennek a teremtéséhez, hanem egy történeti eseményként bejött egy bizonyos ponton a világba, és zúdult, de minden nemű szenvedés és vele együtt a halál. Nincs köze Istenhez. Az evolúciós elméletek szerint a szenvedés, a halál az erősebb, a gyengébbet legyőzi. Ez a szelekció törvényével együtt érvényes, ez hozzá tartozik. Sőt, egy mozgató rugója, egy előre mozdítója az evolúciós folyamatoknak. És így folytathatnánk még tovább a sort.

vagy egy jelző, hogy mindenható Isten, hanem maga Isten mondja többször, hogy én van-e valami nehetetlen nékem, vagy így, hogy Istennek minden lehetséges. És ezen múlik, hogy a puszta szavával és akaratával bármit megtehet. Hogy mennyire következetesen vonul végig az íráson, például nem csak a teremtés történetben olvassuk, hogy Isten szól is meg lesz. Ugye ez nekünk fantasztikusnak hangzik, hogy Isten szól, hogy pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől is úgy lett, vagy ebdessenek madarak a föld színén is úgy lett, vagy hajtson a föld maghozzó füvet is úgy lett. De ez végig érvényesül a Bibliában. Például a 33. Zsoltár így összegezi, az Úr szólt és meglett, parancsolt és előállott minden. A római levélben Pál apostol, figyeljük meg különösen ezt az igét, azt mondja, hogy Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Ebből láthatjuk, hogy például Istennek ezen az alapon lehetséges a feltámasztás is, mert párhuzamba állítja, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, ugye ez görög szövegben mély onta, szinte görög filozófiai kifejezés a nem létezés, ugye, azokból létezők lesznek, előszólítja, mint meglévőket a szavával. Előszólítja, mint meglévőket. És különösképpen szeretném a figyelmet arra ráterelni, hogy Jézus története tele van ezzel a szóval, teremtéssel. De ha végignézzük az evangéliumokat, nem lehet másnak minősíteni azt, hogy mint egy vakon született, ugye, akinél nincsenek meg a megfelelő testi feltételek a látáshoz. Jézus ennek csak szól, hogy akarom láss, és a következő percben lát. Vagy egy 38 éve béna embernek azt mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj, és a következő percben bekövetkezik. Vagy imádkozik, hálát ad néhány kenyér és hal fölött, és egy több mint 10 000-es sokaság, ugye, mert azt mondja, csak a férfiak voltak 5 000-en, és még hozzá nők, gyerekek, az jól lakik belőle. És az egyik legkülönösebb, szinte a csúcsa ezeknek, amikor megáll Lázár sírja előtt, aki már negyednapos, és már tiltakoznak, hogy elhengerítsék a követ, mondván, hogy már szava van, és Jézus annyit mond, hogy Lázár jön ki, és kijön a megholt. Ugye az ember el tudja gondolni ezt a lélegzettel állító jelenetet. Itt azt kell mondanom, hogy vagy mese ez az egész evangéliumi történet ezekről a szóval teremtésekről, vagy pedig, ha nem mese, akkor miért kéne mesének teremteni a szóval teremtést kezdetben? Tehát ha a kezdetben lehetséges volt a szóval teremtés, Jézus életében is lehetséges. Ha nem volt lehetséges a szóval teremtés kezdetben, akkor Jézus esetében sem volt lehetséges. Itt ezt logikailag nem lehet más következtetésre jutni, sehogyan sem. És persze mindegyikünkben ott van egy olyan gondolat, hogy na de hát ez azért úgy hangzik, mint nem tudom, az Aladdin csodalámpája, vagy milyen mesebeli történet, hogy Isten szól és úgy lesz. Hát hogy lehet ezt elképzelni, hogy Isten szól és meg lesz, és parancsol és előáll? És a Biblia csak egy picit megy emögé, nem jelenti ki nekünk a teremtés, az alkotás titkait, de egy olyan kulcskifejezést használ, ami nekünk azért úgy ellebbenti a fátyolt, és egyszerre csak valahogy nagyon reálissá teszi ezt a dolgot. Tudnélik, az, amit hangsúlyoz például Jeremiás könyvében, nem idézem most csak szó szerint, csak így fejből, mindenki megtalálja Jeremiás könyve 10. fejezetében, amikor azt mondja, hogy az Úr bölcsességgel fundálta a földet, és értelemmel terjesztette ki az egeket. Vagy amikor Példabeszédek könyve 3. fejezetében azt mondja, hogy ő teremtette a világot az ő bölcsességével, és az ő tudománya által fakadnak a vizek. Én azt hiszem, hogy mi 21. század elején élő emberek előnyben vagyunk, mert nekünk már azért van valami fogalmunk arról, hogy a bölcsesség mekkora hatalom. Hogy a tudással, a bölcsességgel mi mindent lehet tenni, ami egyébként elképzelhetetlennek tűnik. Korábbi koruk számára elképzelhetetlenek is voltak. És ma tudjuk, hogy a bölcsesség és a tudomány birtokában olyan dolgok történhetnek, amelyek, aki nem rendelkezik ezzel a bölcsességgel, vagy tudással, vagy korábban élt, annak ezek csodák és elképzelhetetlen csodák és fantasztikumok. Tehát a Biblia ezt rendkívül erősen hangsúlyozza, hogy ennek a titka az Istennek az ember számára felfoghatatlan bölcsessége. És milyen érdekes, hogy mégis volt olyan ember, aki nem a 21. század elején élt, hanem az ókorban, de igen egyszerű logikával és egyszerű hit.

ezt meg tudta érteni. Ez volt az a nevezetes római százados, aki egy beteg szolgája érdekében kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg, és követséget küldött hozzá ugye a zsidók vallási vezetői közül, és hát így üzente, hogy hát én nem is tartottam magam méltónak, hogy hozzád menjek, de kérlek, hogy segíts a szolgámon. És ez is mutatja, hogy nem mindennapi ember volt, egy szolgája ilyen nagy becsben állt, és ilyen fontos volt neki. De amikor meghallotta, hogy Jézus elindult a háza felé, akkor maga is elé ment, és a következőt mondta neki: Uram, én nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, de nincs is erre szükség. Te csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Ott, ahol vagy, szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. És az a legérdekesebb, hogy ehhez hozzáfűzött egy magyarázatot. És ez a magyarázat, ez, hogy csak egy szót szólj, meg a hozzáfűzött magyarázat váltotta ki Jézusnak azt a megjegyzését, hogy hátrafordult a sokassághoz, és azt mondta, én ilyen hitet Izraelben sem találtam. Tudnélik, a hozzáfűzött magyarázat így hangzott. Azt mondta Jézusnak: Uram, én is hatalom alá vetett ember vagyok. És ha én szolgámnak azt mondom, menj ide, oda megy. Ha azt mondom, tedd ezt, azt teszi. Te csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Tehát mintha azt mondta volna, hogy én katona ember vagyok. Én nekem van fogalmam arról, hogy milyen hatalom egy parancsszó. Ha én, mint egy százados, egy parancsszót kiadok a szolgámnak, az szinte azonnal végbe megy. Mert eleve minden így van beállítva, ehhez van igazodva. Nekem nincs kételjem afelől, hogy ha te vagy az Isten fia, én felismertem benned Isten fiát, akkor te csak egy szót szólj, és az én szolgám meggyógyul. Na most nem is tudom, milyen kifejezést használok, valami nagyon óvatos kifejezést mondok, nehogy most valaki ezt komolyan vegye, ez csak egy olyan kis emberi tapogatózás. Lehet, hogy az Isten szava úgy működik, mint egy kód, amire beindulnak dolgok. És a végére mehetetlen bölcsessége van az egész mögött. Egy ókori ember, aki még nem látott olyan csodákat, ami korábbi embereknek tényleg csodott, televízió, meg számítógép, meg tudom is én mi, meg műholdak, meg mit tudom, meg GPS-ek, meg nem tudom, hogy minden. Ő neki nem kellettek még ilyen látványosságok ahhoz. Ő egy egyszerű logikával azt mondta, ha Isten fia vagy, akkor te csak egy szót szólj, akkor a te parancs szavad az nagyobb hatalom, mint egy római hadseregben egy parancsszó, de van mégis valami jogos analógia a dologban. Tehát ezen kívül az írás továbbá azt mondja, hogy Isten nem csak így teremtette a világot, hanem fenn is tartja. Ezt igen radikálisan mondja a Biblia. Például Jób könyvében így olvashatjuk a 34. fejezetben, ezt is csak úgy szóban idézem, tényleg annyira tisztán fogalmazottak ezek az ígék. Ezt mondja Istenről: ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. Nem szemléletes, ige? Ha csak ő magára volna gondja, ha lelkét és lehellését visszavonná, abszolút függ tőle minden létező és minden élő, akkor azonnal, mint egy gongütésre kialudnék minden élet, és az ember is visszatérne a porba. Az ő akarom, az ő igen akaratától függ mindennek a létezése és a fennmaradása. Nem ugyanerről beszélt Jézus, amikor a hegyi beszédben azt mondta, hogy Isten jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhoz, és függetlenül attól, hogy hisznek benne, vagy nem hisznek, ő esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Figyelj meg, Jézus jelen időben mondta, adja, folyamatosan adja. Ugyanerről beszél Pál apostol, amit idéztünk az előbb, hogy mi mindnyájan ő benne élünk, mozgunk, vagyunk. Tehát ez a folyamatos fenntartásnak a tanítása. De lépjünk tovább, még miben összeegyeztethetetlen a két nézet. Itt van az egész megváltás kérdése. Ugye már említettük azt, hogy ha az evolúciós elméletek álláspontját foglaljuk el, az öntörvényű természet álláspontját, akkor a halál az beleilleszkedik ebbe a rendbe, az hozzátartozik a természet működéséhez. És akkor a megváltásnak nincsen semmilyen alapja. Akkor a megváltástan is összeomlik, mint a kártyavár. A Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy mivel Istennek nincs köze a bűnhöz, az mint egy esemény a történetnek egy pontján bejött ebbe a darabba, és a mindenható teremtő, ennek külön oka van, hogy ezt azonnal nem tünteti el, és hagyja, hogy kifejtse magát, de arról nincs szó, hogy ő hagyja, hogy ezt az ő teremtését lerombolja és tönkre tegye,
hanem az Isten ezzel ellentétben működésbe indítja az úgynevezett megváltási tervét, mert a Teremtő Isten, amennyiben erkölcsileg felelős lény, se a bűn nem származhat tőle, sem a bűnnek a létezését és a pusztítását nem nézheti tétlenül. Én szeretném talán egyik legszebb megfogalmazását felolvasni annak, hogy hogyan függ össze az Isten abszolút teremtő volta az ő megváltó munkájával és megváltó kegyelmével. Így olvasom Ézsaiás könyve 46. fejezetéből. Ézsaiás könyve 46. fejezetében így olvasom a 3. és 4. verset. Ugye ezt közvetlen Izraelhez intézte ezeket szavakat Isten, de nyilván minden embernek szól. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek. Most figyeljünk. Én teremtettem, én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Még egyszer szeretném olvasni, hogy ez mennyire szorosan összefügg. Én teremtettem, én hordozom, én viselem, és megszabadítom. És végül láthatjuk, hogy az egész történelmi reménység is ezen nyugszik. Ugye ezt így fejezi ki a Jelenések könyve ezzel a mondattal, hogy Isten így szól, hogy én vagyok az omega, alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mint ahogy azt mondja, amennyiben Isten erkölcsi lény, ő nem hagyhatja a világot forogni a maga keserű levében, hanem aki az alfa volt, aki a kezdet volt, ő lesz az omega is, aki a megváltási művét diadalra viszi, és aki nem hagyja egy önpusztításban, egy megsemmisülésben a bűn kiteljesedése prédájává, nem hagyja a földet és az embert. És a maga az istenkép is természetesen ezen múlik, mert ha egy olyan istenképünk van, aki tulajdonképpen úgy teremtő, hogy egy ilyen abszolút mögöttes elindító vagy végső ok, és alapvetően nem avatkozik gyakran és kézzelfoghatóan bele a földi történésekbe, akkor hogyan lehetne olyan gondviselés hitünk, amiről a Biblia beszél, hogy még a fejetek hajszála is számon vannak tartva, és hogy az Istenhez folyamodhat az ember az élete minden válságában és minden gondjában. És ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben, hát ti mennyei atyátok jól tudja, hogy nektek szükségetek van ételre, italra is. És ti higgyétek, hogy ha ti keresitek Isten országát és annak igazságát, ezek megadatnak néktek. Ilyen gondviselő Istenben nem lehet komolyan hinni, ha az Istent csak úgy gondoljuk, hogy ő ezeken az evolúciós folyamatokon keresztül teremtett. És nem lehet egy olyan Istenben hinni, akinek korlátlanok a lehetőségei, hogy bármikor és bármilyen meglepő módokon segítsen és megszabadítson. És nem lehet hinni az Istennek az abszolút jóságában, és az Istennek az erkölcsi lény voltában, ha a bűn hozzátartozik ahhoz. Ha nem tudott jobbat teremteni az evolúciós folyamatok közvetítésével, mint egy ilyen kaotikus, tragikus világot, és nem tudja másképpen kibontakoztatni a maga zseniális, kreatív terveit, mint halálom, meg szenvedésem, meg gyengébbek és erősebbek harcán keresztül, akkor nem lehet Istent igazán egy erkölcsi lénynek tekinteni. Én azt hiszem, hogy ebből az összehasonlításból megértjük, hogy ezt nem lehet így kezelni, hogy hát végül is ez nem érdekes, hogy melyik nézet, és tulajdonképpen össze is lehet békíteni, ki lehet egyezni egy teista evolúciót annal, az írás szerint nem lehet. A dolog vagy-vagyra van állítva, mert ha Istent olyan abszolút teremtőnek nem látjuk, nem ismerjük el, mint amelyről az írás beszél, akkor összeomlik a megváltástan, összeomlik az istenkép, elvész a személyes élet reménysége, elvész a történelemnek a reménysége. Ez mindennek az alfája és az omegája, hogy Isten ilyen teremtője. Hozzátenném még ehhez azt is, hogyha Isten nem ilyen abszolút teremtő, akkor lehet vélemény és tetszés kérdés, hogy foglalkozunk-e vele, kell-e őt megismerni, őt, hogy van-e közünk hozzá. De ha Isten teremtő és fenntartó, abban a pillanatban létkérdés és erkölcsi kérdésé válik az embernek a hozzávaló viszonyulása.
És végezetül arról szeretnék szólni, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kérdés, hogy az ember a kettő közül, a két valójában összeegyeztethetetlen felfogás közül melyiket választja, az azon múlik, hogy hiszi ezt, hogy létezik isteni kinyilatkoztatás, még jobban fogalmazva, meggyőződik-e arról, hogy létezik isteni kinyilatkoztatás, és a Bibliát egy olyan isteni kinyilatkoztatásnak találja, ami neki egy hézagmentes gondolatrendszert áll elé, látja az abszolút zártságát, következetességét, és akkor azt mondja, hogy igaz, hogy nem voltam ott, és nem tudom ellenőrizni a dolgokat, de amikor a tapasztalható dolgokban a Biblia valóban isteni kinyilatkoztatásnak és megbízhatónak bizonyul, akkor bizalom alapján elfogadom azt is, amit a kezdetekről és ezekről a dolgokról mond. Rengeteg könyv jelenik meg, ahol természettudományos vitában próbálják ezt eldönteni. Én soha nem vállalkozom arra, nem csak azért, mert nem vagyok természettudós, de meg vagyok győződve, hogy nem itt dől el a kérdés. Ugye tudjuk, hogy létezik a kreacionista, meg létezik az evolucionista tudósok vitája, és lehet köröm szakadtig vitatni, hogy ezt hogy értelmezzük a teremtés tanoldalán, azt hogy értelmezzük onnél, de szerintem nem itt dől el a kérdés. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy persze ez nem azt jelenti, hogy az ember ne örülne, mikor látja azt, hogy a mai természettudományban azért már távolról sincs az a monolit egységesség abban, hogy hát a teremtés kizárt, hogy van egy tudományos világkép, meg vannak a vallásos hitek. Már ezen messze-messze túl vagyunk, és nagyon sokan határozottan azt mondják, hogy nem tudjuk ugyan, pusztán természettudományos, ezt nem lehet megmondani, de az evolúciós elméleteket nagyon komoly természettudományos kritikával illatik. Ennek persze az ember örül, hogy úgy bomlik ez a dogmatikus egységesség, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy akár milyen tények ellenére ki fognak tartani egyes emberek az evolúciós elmélet mellett, mások kitartanak a teremtés hit mellett, mert ez tulajdonképpen az egész életszemléletet jelenti, és az ember egész egyéniségének az állásfoglalása benne van. Tehát ezt sohasem fogják pusztán természettudományos tények eldönteni. Ezzel kapcsolatban említeném meg, hogy talán többen ismerik ezt a könyvet, ez a Bihi Darwin Fekete Dobozat című könyvét, a harmad kiadó kiadta 2002-ben. Ez a könyv 1996-ban jelent meg először, és azért mutatja, hogy milyen vihart kavart, hogy egy hónap alatt 9 kiadása jelent meg. Tehát úgy berobbant a végkövetkeztetéseivel. Ugye a cím az arra utal, hogy a sejt, ugye ez a bizonyos Bihéz sejtkutató, hogy a sejt még egy fekete doboz volt Darwin számára, és hogy a sejt kutatásainak az eredményeit publikálta ebben a könyvben. Egy néhány sort szeretnék olvasni a könyvéből. A sejtvizsgálatokra, azon belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltásra vezetnek, tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. Ez a felismerés vetekszik Newton, Einstein, Pasteur felfedezéseivel. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll, olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül, a betegségeket baktériumok okozzák, vagy a sugárzás a kvantumok formájában bocsátódik ki. Jelentősége miatt arra számítottak, hogy a kutató laboratóriumokban világszerte pezsgő dugók bukkannak, és a tudomány e diadala nyomán tízezre kiáltanak heurékát, vagyis azt, hogy megtaláltam. A pezsgős üvegek azonban zárva maradnak, és a tapsvihar is elmarad. A sejt tökéletes összetettségét kíváncsi, ám zavart csend lengi körül. A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten felirat olvasható. És utána ezt írja végül, tehát ez a felfedezések lényege itt összegezi, bebizonyosodott, hogy az élet alapjának tekintett egyszerűség merő ábránt. És ez a mondat nekem különösen tetszik, illetve a megfogalmazása. Azt írja, a sejt belsejét ijesztően összetett és tovább nem egyszerűsíthető rendszerek népesítik be.
Az ebből levonható következtetést, miszerint az életet intelligens tervező hozta létre, sokkolóan hat ránk, akik a 20. században hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy gondoljunk az életre, mint egyszerű természeti törvények következményére. Tehát örül az ember egy-egy ilyen bizonyságtételnek, de nem győzöm hangsúlyozni, nem itt dől el. Vagy azért, hogy példaként olvassak más nyilatkozatot is, hogy például a Biblia által képviselt fenntartás hit sem idegen a modern tudománytól. Teller Edének egy nyilatkozatából olvasnék, a Kossuth Rádióban hangzott el 1989-ben, és nézzük meg, milyen érdekes ez a pár mondat. Azt írja, a tudomány megmutatta Bohr és Heisenberg személyében, hogy a jövő bizonytalan. És pedig azért, mert a legkisebb részecskék, vagyis az atomok, nem olyanok, mint a gépek, hanem bizonyos szempontból olyanok, mint az élőlények. Hogy egy élőlény, különösen egy ember mit fog csinálni, azt nem lehet előre megmondani. Hogy egy atom mit fog csinálni? Rájöttünk arra, hogy azt csak úgy lehet megmondani előre, hogy ez valószínű, és az nem. De hogy ez határozottan lesz, azt nem lehet megmondani. Ez a Heisenberg féle határozatlansági elmélet. És most jön egy nagyon fontos mondat. Mi ma tudjuk, hogy minden atom és minden csillag és minden élőlény bizonytalan jövőbe irányul. Nagyon érdekes, szeretném még egyszer olvasni ezt a mondatot. Mi ma tudjuk, hogy minden atom, minden csillag és minden élőlény bizonytalan jövőbe irányul. Mindegyik teremti a jövőt. És ha az ember Istenről akarna beszélni, akkor ne beszéljen róla másképpen, mint egy karmesterről, aki mindezt valahogyan összehozza, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni valamiképpen. A 20. század világképe a bizonytalan jövőről sokkal elevenebb, mint a 19. századé volt, ahol a világ nem volt több, mint egy masina. Tehát azt mondja Teller Ede, hogy már itt ugye az embernek meg azt mondja, minden bizonytalan jövőbe irányul, akkor már eszébe kell, hogy jusson az Isten eszme, és azt mondja, hát ha Istenről akarunk beszélni, akkor már ne képzeljük előtt másképpen, mint egy karmestert, aki ezt az elképesztő bonyolultságot összehozza, és hozzáteszi, ha ezt egyáltalán össze lehet valahogy minden percben hozni, mert mi ezt elképzelni sem tudjuk, vagy képtelenek vagyunk fölfogni. Azt mondja, de akkor, ha van Isten, akkor ő csak egy karmesterként hozza ezt minden pillanatban össze. És ez tökéletesen ugyanaz, mint amit a Biblia mond a fenntartás hitről. Tehát még egyszer mondom, ezeknek az ember örül, de nem győzöm hangsúlyozni, nem ezen dől el a dolog. Ebben a kérdésben a döntés elé az állítja az embert, hogy létezik-e egyáltalán hiteles kinyilatkoztatás is. És az, ami ennek vallja magát, arról én meggyőződhetek-e, hogy az valóban az. És mivel az ember soha nem tudja természettudományos eszközökkel kideríteni a múltat, mert nincs annyi energia, hogy bejárjuk a világ mindenségét, nincs olyan életkor, hogy legyőzzük a fényéveket, nincsenek olyan időmeghatározó módszerek, és nincsenek olyan régészeti emlékek, hogy visszamenjünk a messze múltba. Ezt ezen az alapon, ilyen objektív tudományosság alapon eldönteni nem lehet. Itt a kérdés csak az, hogy létezik-e erről az egészről isteni kinyilatkoztatást, és azt meggyőzőnek és bizonyosnak látjuk-e. És az ilyen körömszakadtig való vitatkozásnak vagy érv szembeállításának nincs igazán értelme, mert ez, nyugodtan most ezt a szót kell használnom, annyira egzisztenciális kérdés, hogy itt az embert sok minden meghatározza, hogy hogyan fog dönteni végül ebben a kérdésben, és nem számolhatunk azzal, hogy minden ember abszolút objektív és tárgyilagos ebben a témában. Hiszen itt már hatalmas frontok merevettek meg, itt már óriási irodalom van, és óriási tekintélyek vannak, és itt az embereknek a állásfoglalása ebben a kérdésben, ez nagyon sok mindenre múlik. De én még egyszer azt szeretném aláhúzni, hogy ez valójában vagy-vagy kérdés. És azzal fejezném be a mai előadásunkat, hogy szeretnék rámutatni arra, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kérdés csak egyre élesebb lesz a közeljövőben. Mindnyájan tudjuk azt, hogy a világunk ma tel van természeti katasztrófákkal. Állandóan halljuk ugye a félelmet attól, hogy ugye a globális felmelegedés hova vezethet. És
És nagyon kiéleződik az a kérdés, hogy öntörvényű természet, vagy van valaki odafönt, egy abszolút teremtő és fenntartó Isten, és egy erkölcsileg felelős lény. És nagyrészt ezen múlik, hogy az emberi történelemnek egy pozitív kibontakozása, vagy pozitív végrefejletében igazán bízni tud-e az ember, vagy sem. Igen, nagyon sokszor szöget üt a fejembe az Ószövetség utolsó proféciája, Malakiás könyve fejeződik be ezzel, így hangzik, én elküldöm nektek Illést a prófétát, minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ugye ez az Úr nagy és félelmetes, Jézus visszajövetelére utal, és azt mondja, ezt megelőzően elküldöm nektek Illést a prófétát. Hát nem reinkarnációról van szó, senki ne értse félre a dolgot. A Bibliánál szokásos a jelképes beszéd, az előképekben való beszéd, a reinkarnációnak nyoma nincs a Bibliában. Tehát itt igazából arról szól, hogy jönni fog, vagy Illéshez hasonló karakterű próféta. Isten küld, minek előtte eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És ez nem is feltétlenül egy személy már, hanem ahogyan elsődlegesen ez Keresztelő Jánosban teljesedett be ez az ígéret, ahogy Jézus is rámutatott, és úgy hangzott róla a születésekor a profécia, hogy Illés lelkével és erejével fogja megtéríteni Izraelt. Tehát valamiféle az egykori Illés proféta lelkével és erejével hangzó tanúságtétel fogja az embereket választásra késztetni Jézus eljövetel előtt. Aki ismeri Illés proféta történetét, az tudja a következőket. Illés proféta akkor lépett föl, mikor egy példátlan hitehagyás volt Izraelben. Teljesen felcserélték a Teremtő Isten hitét a Baál kultusszal. Baál vihar és termékenység Isten volt, természetistenség. És amikor Illés fellépett, akkor 3,5 éve nem esett az eső. Tehát egy ilyen körülmény, hogy így mondjam, vetett alapot ahhoz, hogy az emberekben a végsőkig kiéleződjék, ki a természetistene, ki az esőnek az istene. A Baál, a természetistenség, vagy pedig az Izrael által tisztelt egyetlen teremtőisten. És Illés feltette a kérdést a Kármel hegyén összegyűlt nagy népgyűlésnek, azt mondta, meddig sántikáltok tél felé. Döntsétek el, ha Baál az Isten, kövessétek őt, ha az Úr az Isten, kövessétek őt. És én azt gondolom, hogy ez az Ószövetséget lezáró kettős profécia, mely vonatkozik a Jézus első eljövetelére is, de a visszajövetelére is, ez egy rámutatás arra, hogy olyan körülmények lesznek, olyan kritikus körülmények az emberi történelem végén, hogy kiéleződik ez a kérdés. De úgy tűnik, hogy ebben a kiélezett helyzetben megszólíthatóbbá válnak az emberek, és fel fog hangzani Illés erejével, hogy dönteni kell ebben a kérdésben. És ez sorsdöntő minden ember számára. Mint ahogyan olvassuk is a Bibliában, Jelenések könyvében, hogy Jézus visszatérése előtt majd minden ágazatnak és nyelvnek és népnek hirdettetik ez az üzenet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és hogy folytatódik? És imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát felhívás hangzik a Teremtő Istennek a tiszteletére. Hát köszönöm a figyelmet. Így próbáltam összefoglalni ezt a nagyon alapvető kérdést, és szeretettel hívok mindenkit a következő előadásra, amely április 17-én lesz, és azt hiszem, látjuk, hogy lesz összefüggése az a mai témával, léteznek-e örök természeti és erkölcsi térvények. Ez a ma tárgyalt kérdésből következik, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre is. Most pedig egy olyan bő 5 perces szünet után, akik szívesen beszélgetnének még, akkor itt gyülekezhetünk itt a középső részben, és lehet még feltenni kérdéseket, beszélgethetünk, lehet véleményeket elmondani. Akkor a viszontlátásra azoknak, akik távoznak, és bátorítom azokat, akik tudnak maradni, hogy maradjanak a beszélgetésre, és minden gondolatot, kérdést lehet felvetni.

Először, gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Csak néhány gondolatot. Én gondolom, hogy ti nagyon szeretitek a természetet, és nagyon szeretitek látni a körülöttetek levő élővilágot. És nem tudom, mit gondoltok, hogy miért teremtett az Isten ilyen csodálatosan változatos élővilágot. Miért teremtett ilyen gyönyörű virágokat, fákat, füveket, madarakat? Most, hogy Bózsván vagyok, olyan jó a városhoz képest, hogy reggel madárdalra ébredek, ébredünk. Miért? Miért tette ezt az Isten? Miért nem épített nekünk eleve kőházakat, városokat? Nem tudott volna teremteni villamost, meg buszt? Dehogy nem. Mit gondoltok, miért teremtette ezt a csodálatos, gyönyörű világot? Na, valamelyikötök mondja meg. Hát mert szeret bennünket, nem? Tehát pontosan azért alkotott ennyi mindent, mert szeret bennünket. És itt városban olyan nagyon sokféle madár nincsen már. Az erdőben azért sokkal több van. És nagyon sokan úgy le is nézik a verebeket. Hát azok olyan kis jelentéktelen madarak. Hát sokkal szebbek is vannak náluk, sokkal szebben éneklő madarak is vannak. Pedig, hogyha megvizsgáljuk a verebek életét, akkor nagyon sok csodára rá kell csodálkoznunk. Ugye eleve az, hogy ez a kis veréb is mennyire nélkülözhetetlen az élővilág forgatagában. Egyszer kínai okos emberek kiderítették, hogy a mezei veréb az megeszi a rist az emberek elől. Ugye Kínában nagyon sok ember él, ezért hát kiirtották a verebeket, próbálták írtani őket. Aztán kiderült, hogy sokkal nagyobb lett a kár, mert igaz, hogy a veréb is egy-két rizsszemet ellopott, de ahhoz képest sokkal több kártevőjét a rizsnek megette. És így a kártevők kipusztították a termést. Tehát kiderült, hogy nem is olyan haszontalan állat az a veréb. És mi mindent elgondolt előre az Isten, amikor a verebet, a fecskét, a kolibrit, az albatroszt, ugye a kolibri 3-4 centi, 5 centi nagyságú, az albatrosz, 3 méteres a szárnytávolsága, másfél méteres a madár teste, és mindegyik gyönyörűen tud repülni. Okos tudósok azt mondják, hogy a hüllőkből, a krokodilból, meg a teknős békából lettek a madarak. Pedig minden madárnak, így a verébnek is, üreges a csontja, szemben a hüllők csontjával, ami velővel van tele. És minden madárnak, így például az albatrosznak is, amelyiknek 12 deka mindössze a csontozatának a súlya. Gondoljunk bele, egy 3 méteres szárnytávolság 12 dekás anyagból elkészítve. Mindegyiknek itt a válcsontja át van fúrva, ennek a pici verébnek, sőt még a piciny kolibrinek is. És a mellizomból a vállukon keresztül a vállizomhoz rögzíti az inn, hogy jobban a mellizommal is rá tudjon dolgozni, amikor repül. És minden madár, így a veréb is, amikor repül, amikor lefele csapja a szárnyait, akkor az evező tollak szétnyílnak, és átengedik a levegőt. Bocsánat, amikor fölfele csapja. Átengedik a levegőt. Amikor lefele csapja, hogy fölfele emelkedjen, akkor pedig összezár. Mi mindent megcsinált az Isten, előre eltervezte, hogy ilyen legyen. Egy kis veréb is nagyon aranyos, kedves kis madár tud lenni. Milyen szabadon énekelnek, csipognak. És a csőre, amivel szedi össze a magokat, amivel sok mindent meg tud tenni, föl tudja nyitni a magházat például, hogy milyen kemény, és milyen könnyű mégis. Hát hogy tudta kitalálni az Isten, mikor az okos emberek elkészítették a repülőgépnek a palástját, amelyiknek talán a legnagyobb szakító szilárdsága van. Szakító szilárdsága annyit jelent, ez gyerekek is meg fogják érteni, nem csak felnőttek, hogy amikor ebből az anyagból készítenének egy húzalt, és rögzítik a húzal egyik végét egy oszlopon, akkor például a repülőgép palástjának az anyagát 11 kilométerre kell csak rögzíteni a másik oszlopon, és azután fog csak elszakadni, hogyha annál hosszabb.
Na mit gondoltok, a verépcsőre az milyen anyagból van? 32 kilométer a szakító szilárdsága. Még egy kicsit igyekezni kell az embereknek, a nagyokos embereknek, mire el tudják találni ezt a szilárdságot, és mégis olyan könnyű. Az Isten irántunk való szeretetében alkotta meg ezeket a kis énekes madarakat. A verebet is, de a szebben éneklő pintyet és a többi énekes madarat, micsoda gyönyörű dallamokat tudnak. Hát az ember is most már azért sok mindent, a telefonok is dalolnak. Állítólag városokban madarak eltanulták a csengő hangoknak a hangját. Annyit hallják a leggyakoribb csengő hangokat, hogy már úgy énekelnek. De micsoda berendezés van egy madár, kismadárnak a torkában. És mindezt csak azért tette az Isten, hogy nekünk örömet szerezzen, hogy mi döbbenjünk rá arra, hogy az Isten nem szigorú, nem rossz, és nem olyan, aki mindenáron valamit számon akar kérni az embertől, hanem az Isten azért helyezett bennünket ebbe a világba, és azért élhetünk itt a Földön, hogy mi állandóan arra emlékezzünk, hogy ő jó, hogy ő szeret bennünket. És hát ilyen gondolatokkal szeretném megnyitni a Szentírást. Márk evangéliuma 10. fejezeténél. Márk evangéliuma 10. fejezetében a 17. és 18. verstől olvassuk a gazdag ifjú példázatát. Tehát olvasom is Márk evangéliuma 10. fejezetében a 17. verstől. És mikor útnak indult, hozzáfutván egy ember és letérdelvén előtte kérdezte őt: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Olvasom talán tovább az egész történetet. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig felelvén mondanéki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt és mondanéki: Egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyekben, és jer és kövess engem, felvévén a keresztet. Ő pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak: Mély nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. És amikor ez a jelenet lejátszódott, még Máté evangéliuma hozzáfűzi, hogy a tanítványok, mikor látták, hogy elszomorodva megy el ez a gazdag ifjú, kétségbeesve kérdezték Jézust: Uram, hogyha ő nem üdvözülhet, akkor ki fog üdvözülni? És Jézus ezt mondta: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Miért is olvastam el ezt a történetet? Ez a gazdag ifjú, akinek sok pénze volt, leborult Jézus előtt. Tudjuk, hogy zsidó emberek semmi előtt nem térdeltek le. Ők csak a templomban voltak hajlandók letérdelni, semmi előtt nem térdeltek le, mert és senki előtt, mert a zsidó népet ez különböztette meg az összes pogány néptől, hogy ők bálvány előtt nem térdelnek le. Ember előtt még kevésbé. Ők csak az Isten előtt hajlandók letérdelni. És ő letérdelt Jézus előtt. Mi indíthatta erre, hogy letérdelt Jézus előtt ez az ember? Felismerte Jézusban az Istent. És amikor azt mondta neki, hogy jó mester, akkor mit tett ez az ifjú? Elfeledkezett róla, hogy Jézus Isten. De lehet, hogy hirtelen meg is lepődött, amikor letérdelt, pedig fontos dolgot kérdezett tőle. Mi az üdvösség feltétele? Hogy nyerhetem el az üdvösséget?
És Jézus válaszában, amikor rátekintett, elmondta először azt, hogy miért tekintesz engem jónak. Ébrezgette a lelki ismeretét, hogy az előbb való indítatását ne tagadja meg. Jézus nem volt hajlandó erre, és nem is tette meg soha, hogy rá akarta volna erőszakolni az emberekre, hogy ő Isten fia. Ő ezt nem akarta. Ő azt akarta, hogy az emberek a magatartásából, a lelkületéből érezzék meg, hogy itt nem közönséges emberrel van dolguk. Jézus nem azért tette a csodáit, hogy ő az embereknek bebizonyítsa, hogy ő csodát megtételére is képes. Ő azért gyógyította meg a betegeket, azért támasztott fel néhány halottat, mert szerette őket, együtt érzett a szenvedésükkel, és segíteni akart nekik. Be akarta bizonyítani, hogy az Isten szeretet. Sátán egyfolytában el akarja torzítani, és a leginkább el tudja torzítani vallásos, Istent ismerő emberek lelkében az Isten képét. Nagyon sok ember, mai nap egyre többen vannak, akik nem hisznek Istenben, nem tudnak hinni Istenben, és miért nem? Mert a keresztények nem úgy viselkednek, mint akiknek Isten az Uruk. Mert a keresztények hamis bizonságot tesznek az Istenről. A keresztények azt mondják, hogy az Isten szigorú, az Isten kegyetlen. Vagy azt mondják, hogy az Isten olyan jó, hogy előbb-utóbb úgyis mindenkinek megbocsát. Jézus nyitogatta a szemét ennek a gazdag ifjúnak. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Aztán később elmondja neki, a parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy. A 10 parancsolatból felsorolt néhányat, amelyik ember emberhez való viszonyulásának a parancsolatai. Mert az Isten úgy bírálja el majd az embereket, amikor eljön az ítélet ideje, hogy ember embertársával hogy viselkedett. Nekünk keresztényeknek nagyon kell vigyázni magunkra, mert ugye nyilván ismerjük jobban az átlag embereknél, hogy mit mond az Isten beszéde. Pontosan tudjuk úgymond a játékszabályokat, és pontosan tudjuk, hogy hogy kell viselkedni gyülekezetben, hogy kell viselkedni hasonló hívő emberek között, munkahelyen, az utcán, a boltban. Aztán, amikor fáradtan hazamegyünk, és fáradtak vagyunk, akkor elfelejtkezünk viselkedni a feleségünk előtt, a gyerekünk előtt. És akkor azt mondjuk, mikor idegesen rájuk szólunk, hogy hát fáradt vagyok, viseljétek el. Valakinek a kereszténységét akkor lehet lemérni, hogyha megkérdezzük a feleségét, hogy otthon hogy viselkedik vele. Vagy megkérdezzük a gyerekét, vagy a szülőt. Elmondott néhány parancsolatot Jézus. Ezek a parancsolatok, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, amikor én elkezdtem komolyabban járni az Isten útján, a régi barátaim, mikor megtudták, hogy én hogyan gondolkodom, és miket teszek, és mit nem teszek már az előző életemhez képest, akkor rögtön mondták, hát neked már ez se szabad, neked az se szabad, neked semmit se szabad. Mondjátok meg, milyen jó dolog van, amit tőlünk el akar venni az Isten? Milyen jó dolog van, amit el akar venni? Igen, barátja voltam a pohárnak. Ittam sokat, de nem vizet. Most vizet iszom. Mitől fosztott meg engem az Isten, hogy már nem iszom alkoholt? Mondjátok már meg. Mert azt mondja, hogy ne ölj. És az alkohol öl. A legkisebb mértékben is. És azt mondja, hogy hamis tanúságot ne tegyél. Most attól akar megfosztani engem az Isten, hogy a másik háta mögött nem mondjak valamit. Pedig milyen könnyen mondunk, ugye? És attól akar megfosztani az Isten, hogy én tiszteljem apámat és anyámat. Kinek lesz ebből kára, ha tiszteli a szüleit?
És jó, itt többségében már idősebbek vagytok, talán jó néhányatoknak már nem élnek a szülei. De mondjátok meg, hogy akik már idősebb korban vagyunk, és a szüleink nem élnek, tudunk úgy élni, hogy a fiatalabbak könnyen tudjanak bennünket tisztelni? Mégiscsak ez a parancsolat vonatkozik ránk is. Tehát olyan tanácsot adott az ifjúnak, hogy ezeket tartsd meg, és akkor elnyered az üdvösséget. De amikor az ifjú azt mondta, Mester, mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva. Mit gondoltok, őszintén mondta? Igen. És valóban megtartotta? Ez az ifjú az üdvösséget akarta tudni, és elismerte, ő például nappal ment oda Jézushoz, és nem úgy, mint Nikodémus, aki csak éjjel mert oda menni. De hogy elismerte, hogy Jézus az Isten küldötte, és leborult előtte. Mit gondoltok, ez az ember létezik, hogy sok vagyona volt, és senkinek nem adott a szegényeknek semmit? Ez ilyen ember lehetett? Képtelenség. Én meg vagyok győződve róla, hogy ez az ember rendszeresen adakozott. Megvoltak a szegényei. Ez az ember rendszeresen bőjt.